Şenkine çok nakı işten olacak embere dengere el demekte sen de vagyaz utazik a seg az élet rejtöm a nélküled én nem élek mióta veled én többet ne félek.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Tóth Máté energiajogászt jelöli államfőnek a Mi Hazánk. A párt szerint jelöltjük, aki egyébként a választási kampányban digitális polgári kört is alapított, pártfüggetlen, ugyanakkor következetesen nemzetben gondolkodik, emellett elkötelezett a magyar történelmi és közjogi hagyományok mellett. Vendégünk Torockai László.
2: Mi Hazánk mozgalom elnöke, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Tóth Máté energiajogászt jelölik államfőnek, miért őt?
3: Azért, mert szerintünk mindenféle szempontból alkalmas, kétszeres doktor, energiajogász, 20 éve egyébként ügyvédként is dolgozik, és közgazdász is az Egyesült Államokban is végzett, Chicagótól Washingtonig, és persze Magyarországon is előadásokat tart, egy 700 oldalas könyv szerzője, ami az energiáról szól, ráadásul ez a napjaink egyik legfontosabb kérdése, ugye az energiaválság felé haladunk, tehát szerintünk mindenféle szempontból alkalmas. Egyébként láttam itt a bejátszásban is elhangzott, illetve olvastam már ezeket a kritikákat is, hogy egy digitális polgári kör alapításában is részt vett. Azt azért tudni kell róla, hogy ő kifejezetten hangsúlyozza, hogy pártfüggetlen, mi is régóta ismerjük őt, de az értékrendjét azt is ismerjük, tehát ő egy nemzeti, magát nemzetérzelműnek, konzervatív, nemzeti keresztény oldalon lévőnek tartja, tehát van egy értékrendje, de semmilyen pártnak nem volt soha tagja. Kapott
2: tagja
3: egy felkérést,
2: mint egy köztiszteletben álló ember. És azt mondja, bocsánat, hogy pártoktól független, ezt ő is mondja, meg ön is ezt mondja, de ha pártoktól független, mondjuk a Mi Hazánktól lehet, hogy független, én azt nem tudom, de mintha a Fidesztől nem lenne független. Tehát, hogyha megnézzük a rezsivédelmi digitális polgári körök, aminek alapító tagja volt, amit most mondott az előbb, ilyen alapító tagok voltak, mint Németh Szilárd, rezsivédelmi biztos, Steiner Attila, Dömötör Csaba, fideszes EP képviselő, tehát hogy lehet független, hogyha velük volt alapító?
3: Hát úgy, hogy őt fölkérték, mint egy köztiszteletben álló szemét, akinek még egyszer mondom, nagyon komoly szakmai háttere van, tehát azt senki meg sem kérdőjelezte, hogy az alkalmasságát, egy abszolút alkalmas jelölt, nyilván ezen rugózik mindenki, pedig a különböző ilyen civil szervezetek, amelyeket vezet, azok szerintem sokkal érdekesebbek, mint ez a
2: hát igen,
3: nagyon rövid életű.
2: Alapított egy digitális polgári kört az elmúlt pár évben, akkor hát
3: fölkérték, mert
2: de
3: nagyon népszerű,
2: lehet, másokat is
3: mert nagyon népszerű,
2: volna,
3: nagyon,
2: hogy nem vesz részt
3: nagyon népszerű a hagyományos jobb oldalon, és ő aki nem egy párt politikus, igent mondott erre a felkérésre, de ettől függetlenül nem lépett be semmilyen pártba, az meg egyébként minket egyáltalán nem zavar, és akkor ezt hogy nem akarom semmiképpen megkerülni a kérdését, nem zavar minket, hogy a Fidesz szavazói körében is nagyon népszerű szeméről beszélünk, Mi Hazánkos körben is nagyon népszerű, és azért is tartom ezt nagyon fontosnak, mert aggasztó jelek utalnak arra, hogy itt egy diktatórikus kétharmados hatalomgyakorlás építenek most ki, ennek látjuk a jeleit, erről nagyon sokat tudnék beszélni, de beszélek erről eleget a parlamentben, amikor ugye a miniszterelnök úrral szoktam vitatkozni, és pontosan ezért kellene egy olyan köztársasági elnök, aki kontrollt tud Magyar Péter és az általa vezetett kormány fölött gyakorolni. Tehát nem hiszem, hogy a Tisza párt által jelölt köztársasági elnök a legalkalmasabb, de biztos vagyok benne, hogy a Tisza párt azt fogja megválasztani, akit ő jelöl, de szerintem az országnak és a demokráciánk állapotának sokkal jobbat tenne, hogyha az ellenzék által javasolt köztársasági elnököt választanának meg. Ha tényleg azt
2: szeretné, szerint független,
3: szapár,
2: de még egy dolgot, ígért, még egy dolgot muszáj ide hozzak, hogy lehet független úgy, és akkor a digitális polgári köröket hagyjuk, hogy a Megafon YouTube csatornáján a Patriótán még úgy volt, hogy műsora is indul, azt nem tudom, hogy indult-e műsora, de hogy több videót közzétedd, az biztos. Ráadásul az energia helyzetet itt említette meg a klímaváltozást, klímarettegés mellett beszél a szuverenitásról, patriotizmusról, globális jelenségekről, tehát az volt a cím, hogy így hazudnak a klímaváltozásról.
3: Várjunk, álljunk még egy pillanatra.
2: Tehát... Klímaváltozás szkeptikus? Beszéljünk
3: a klímaváltozásról is.
2: Arról semmiképp, csak hogy a jelöltjük, és ő mit mond erre a nagyon fontos kérdésre.
3: Várjunk, tehát először is a felvetésnek az első részére szeretnék reagálni, tehát azért az ne legyen már bűn, hogyha valaki magát patriótá tartja, vagy nemzetinek,
2: nem
3: vagy most ellenzékinek tartja.
2: Csak az ugye azt mondja, hogy független, pártoktól független.
3: Mondom, még egyszer mondom, soha nem volt sem a Fidesznek, sem a Mi Hazánknak tagja. Azzal az értékrenddel azonosul, amivel én magam is, és nagyon sok Fidesz szavazó is egyébként azonosul, és semmi köze ahhoz a korrupcióhoz, vagy azokhoz a igencsak negatív ügyekhez, ami egyébként a Fidesz bukását okozta. Tehát abban ő nem felelős. Az, hogy értékrendileg közelebb áll a Fideszhez, vagy akár a Mi Hazánk mozgalom hatalomhoz, mint a Tisza párthoz, az ne legyen már bűn. Én pont erről beszélek, hogy szerintem olyan köztársasági elnököt kellene választani, ha már a Tisza párt kormányoz, aki egyfajta fékek és ellensúly rendszerében tudná mondjuk kontrollálni a kormányt.
2: És megteremti a nemzeti egységet?
3: Bocsánat, nagyon veszélyes az, hogy a miniszterelnök fogja magát és egyedül kitalálja, hogy Polgár Judit legyen a köztársasági elnök. Ugye aztán vissza is mondta, hogy Polgár Judit nemet mondott, de maga ez a metódus, nem Polgár Judit személyről
2: beszélek. Amiért egyébként a miniszterelnök utána elnézést kért egy videóban.
3: Jó, de már sok lesz az elnézéskérés. Tehát egy miniszterelnök ne hetente bocsánatot kérjen, hanem kormányozzon
2: mondjuk normálisan. Mondjuk az elmúlt 30 évben nem nagyon szoktuk meg, hogy politikusok bocsánatot kérnek.
3: De még egyszer mondom, előbb-utóbb az embereknek, ez most persze szép dolog, de most már az embereket az fog érdekelni, hogy jól tudnak-e kormányozni, és ebből a szempontból is nagyon komoly kritikáim vannak a kormánnyal kapcsolatban. Még egyszer mondom, szerintem ebből a szempontból a dr. Tóth Máté és az alkalmasságát az senki nem kritizálja, tökéletesen alkalmas lenne, pont azért, mert igenis az ellenzék javasoljon egy köztársasági elnököt. Ami pedig a klíma szkepticizmust illeti. Tudja azért, ez egy nagyon érdekes kérdés ma, amikor bejelentik, hogy leállítják a paksi atomerőművet. Nagyon komoly kérdés az, hogy persze lehet mutogatni most a klímaváltozásra, mindenki látja, mekkora a száj van, mindenki látja, hogy mikor van 42 fok meleg, de miért nem beszélünk a magyar kormányok felelősségéről? Miért nem beszélünk arról, hogy Bős Nagymarosnál mit rontottak el? Miért nem beszélünk arról, hogy Pozsony és Bős település között a szlovákok ugye a Duna vizének visszatartásával majdnem egy tengert hoztak létre? Miért nem beszélünk erről? Hol van a víz? Ott van a víz. Miért nem beszélünk arról, most éppen beszélnek arról, hogy esetleg meg kellene fogni a Duna vizét? Hogy miért nem beszélnek arról, amiről nagyon régóta beszél a Mi Hazánk mozgalom, hogy semmit nem tett az Orbán kormány például az elmúlt 16 évben, az azt megelőző balliberális kormányok semmit nem tettek a vízgazdálkodás területén. Miért nem beszélünk arról, hogy pont van egy fantasztikus magyar találmány, talán hallott róla a Heller forgóféle hűtőtorony, ami ha ezzel tervezték volna például a Paks 2-t, nem ezzel tervezték, úgy tervezték a Paks 2-t is, meg Paks 1-et is egyébként, hogy majd a Duna vize majd hűti. De hát...
2: Ugye mi klímaváltozásról, meg ezekről
3: van
2: a témákról nagyon sokat beszélünk, de nekünk most nem ez a témánk.
3: Dr. Tóth Máté ilyenekről, csak ezért meséltem önnek, mert ilyenekről beszél, és akkor jön egy laikus, Dr. Tóth Máté, aki energiajogász, aki 700 oldalas könyvet, a Fordulat című könyvet írt erről, egy nemzetközi szaktekintély az Egyesült Államokban, Magyarországon előadásokat tart, kétszeres doktor, és akkor jön egy politikus, vagy jön, ne haragudjon, egy újságíró, és akkor mindenféle jelző őket aggat egy doktor Tóth Mátéra, hogy ő
2: én nem aggattam jelzőket, én idéztem
3: akkor,
2: ő fogalmazott így.
3: Ő nem tudom, mennyire ért mondjuk a Heller forgó hűtőtoronyhoz.
2: És sem mennyire,
3: azért tudok róla, mert doktor Tóth Mátéra, vagy mondjuk az energetikai kabinetünkre.
2: De azért, hogyha valaki megnézi a Patriótán, hogy milyen címeke, vagy mikről beszél a videóban, akkor nyilván felvetődik ez a kérdés is. Utolsó dolog ezzel kapcsolatban, jó-e az, hogy a jelöltjük politizál már most?
3: Kire gondol, mert ugye volt egy alkotmánybíró jelöltünk.
2: Szabó Mátéra gondolok, mert most róla van szó, nem Siffer András. Vagy Tóth Máté,
3: igen,
2: bocsánat.
3: Igen, ugye Siffer Andrásra kapcsolatban mondta azt a miniszterelnök, hogy ő politizál, illetve a meghallgatásra
2: nem,
3: a parlamentben mondták a bizottságban.
2: Nem rá gondoltam, hanem az államfőjelöltjükre, mert ő reagált, és azt írja, hogy én pedig a jelöléstől ugyanúgy vagyok, aki voltam, leszek, aki vagyok. Igaz, nekem már kisfiúként sem Demszkik plakát volt az ágyon felett, hanem Nagy Magyarország. Tehát hogy lesz ebből nemzeti egység megtestesítése, vagy hogyan áll majd fölött a napi pártpolitikának, amikor már a jelölésnél is a jelenlegi miniszterelnöknek üzen?
3: De mi ebben a politizálás, hogy...
2: Ez nem az?
3: Hát nem, hát egyébként pont az a lényeg, hát ő pont ezzel szembe megy. Hát azt mondja, hogy nem egy SZDSZ-es politikusnak, mondjuk Demszki Gábornak a plakátja volt gyerekkorában a szobájában, hanem egy történelmi Magyarország. Ráadásul ebben jelenleg az országgyűlésben mind a három politikai erő egyetért. Ugye pont Magyar Péter volt az, aki azt mondta, Szlovákiában volt is ebből elég nagy politikai hacacári botrány, hogy szerinte jó az a történelmi Magyarország térkép ott, ami ugye a Karmelitában volt a miniszterelnöki dolgozó szobában, mert hogy ez a magyar történelem része. Ebben most mind a három politikai erő egyetért. Tehát erről beszélt dr. Tóth Máté, tehát szerintem semmi
2: nem erre gondoltam a Demszki plakátra.
3: De ez nem
2: utolsó dolog, mert tényleg egy percünk maradt, és fontos dolog, mert tegnap újabb ülést tartott a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a második ülésük volt, nem vagy a harmadik. Mi történt itt? Vagy történt-e valami konkrétan?
3: már a negyedik ülésünk volt, és arra különösen büszke vagyok, hogy ugye az országgyűlés fölállított 5 vizsgálóbizottságot szerintem nagyon fontos téma, mind az 5 nagyon fontos téma. Ebből ugye egy heves vitánk után a miniszterelnök úr ugye az egyiket rám bízta, hogy vezessem, ugye ez a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Egyedül mi kezdtük el a munkát eddig, és ugye most már több mint egy hónapja ülésezünk, és a kritikáimat meghallották a többiek, a többit ugye Tiszás képviselők vezetik, most már ők is elkezdték a munkát, tegnap már a gyermekvédelemmel foglalkozó vizsgálóbizottság elkezdte a munkát, és volt olyan közülük olyan, aki vizsgálóbizottságot fog vezetni, aki elmondta, hogy kifejezetten a mi ügyrendünket és a munkatervünket veszik majd mintaként, úgyhogy szerintem ez egy jó dolog, a mi vizsgálóbizottságunk jól működik, meg kell, hogy dicsérjem az összes, tehát a Tiszás és a Fidesz-KDNP-s tagjait is a bizottságnak, tényleg mindenki oda teszi magát, rengeteget dolgozunk. Most például az adatbekéréseknél tartunk, éppen a tegnap ülésen hangzott, hogy nagyjából 100 000 oldalnyi lesz az adatmennyiség, iratmennyiség, amit most bekérünk, tehát iszonyatosan kemény munka, mi sem tudtuk egyébként, ezt társadalmi munkában látom el, mert ilyet is már hallottam, hogy engem lekenyerezett a kormányfő ezzel az elnöki poszttal, ezt társadalmi munkában látom el, tehát ezért pénzt nem kapok, de tényleg éjjel-nappal dolgozunk, és nagyjából ősz környéken, tehát szeptember-októbertől várhatók a meghallgatások. Egyébként élőben közvetítjük saját csatornánkon a vizsgálóbizottság üléseit, és eddig, amikor száraz és olyan témákat, amivel most a műsoridőt nem is rabolnám, voltunk elfogva, mint az ügyrendről szóló vita, ennek a kialakítása, 100-200 000 megnézték ezeket az üléseket, tehát óriási az érdeklődés lakosság részéről. Képzeljék el, hogy mekkora lesz az érdeklődés, amikor Rogán Antalt, vagy akár Orbán Viktort, vagy Gyurcsány Ferencet fogjuk beidézni a bizottság elé, hiszen az egy új helyzet most, az országgyűlés megváltoztatta a korábbi játékszabályokat, mostantól kezdve akár rendőri elővezetéssel is oda lehet vezettetni egy volt minisztert, úgyhogy nagyon érdekes
2: lesz ez a bizottság. Szeptembertől lehet erre számítani.
3: És ami a legfontosabb, szerintem a nézők számára legfontosabb, jó hír az, hogy az országgyűlési határozat, ami létrehozta ezt a vizsgálóbizottságot, azt arról is rendelkezett, hogy nem csak az elszámoltatás, nem csak a feltárás, egyébként 1994-ig visszamegyünk, akkor alakították ezt a profitorientált rendszert, ezt az embertelen rendszert, nem csak ez a feladatunk, hanem az is a feladatunk, az országgyűlés feladatú szabta, hogy mi dolgozzuk ki, tegyünk javaslatot az új rendszerre, ami non-profit rendszer lesz, és nem lesz ilyen embertelen, a kilakoltatások, a foglalások, az inkasszók, a letiltások, szerintem minden honfitársunk találkozott ezzel, hanem ehelyett egy sokkal jobb rendszert fogunk most kidolgozni, és erre nagyon kevés időnk van, év végéig be kell fejeznünk a munkát, úgyhogy nagyon intenzív a munka.
2: Nekünk sincs több időnk, de majd beszámolunk erről biztosan, mert a vizsgálóbizottság munkájáról. Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm a lehetőséget.
2: Mert hogy most jön az aktuál, Réka Kingával. Szervusz! Kik jönnek hozzád, és mik a témák?
4: Szervusz, jó estét kívánok! Hát a paksi leállásokat foglalkoztat, mi arról fogunk beszélni, hogy mi újság azokkal a megújulókkal, amelyek most akkor az atomenergia helyébe kell lépjenek, legalábbis a hőség idejére. De szó lesz Jártó Péter luxus útjairól is, és hát természetesen a tankerületek reformja sem maradhat le. A mai napirendről Szirmai Dávid, Veres Gábor és Vető Balázs a ma esti vendégeim. Várom önöket szeretettel.
2: Köszönjük. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Holnap este újra várjuk önöket. Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállása most ott tart, hogy elvileg egy hónapon belül meg kell majd szavazni azt, hogy ki lesz ennek a vezetője, hogyan áll fel, hogy mik a feladatok, amik előtt áll a hivatal, erről is beszélünk. Komlodi Gábor ügyvéde, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Köszönöm.
1: Mennyiben lesz más ez a hivatal, mint mondjuk egy ügyészségi munka?
2: Hát kezdjük az elejéről, ha szabad, ez már majdnem az eleje, hogy azért ez a hivatal, ez tényleg merőben új, tehát az nem véletlen, hogy széles körben váltott ki kritikákat is, meg úgy egyáltalán közéleti pezsgést, tekintettel arra, hogy maga a működése is, de az egyéb, mondjuk úgy, hogy társszervekre gyakorolt hatása is, egy olyan unikális helyzetet eredményezett, ami a korábbi alkotmányos berendezkedésünktől némileg elkülönül vagy eltávolodik. Gondolok például arra, hogy ugye az eddigi alkotmányunk, pontosan van hát alaptörvényünk, egészen eddig a 17. módosításig úgy rendelkezett, hogy az ügyészségnek kizárólagos válthatósági, tehát nála volt a vád monopólium, tehát amikor a büntetőjogi igényét érvényesíteni akarta a magyar állam, az kizárólag az ügyészségen keresztül tehette meg, és ugye hát az elmúlt 16 évben láttuk ennek a visszásságait, hogy ugye ha nagyon hogy is olyan diplomatikusan akarok ilyen korai órán fogalmazni, akkor azt láthattuk, hogy azért nagyjából volt valamilyen hátsó szándék, vagy egy irányultság, hogy mely ügyekben. Ugye egy kisfiam egyszer, amikor nagyon kicsi volt, kérdeztem, hogy milyen szuper képességet szeretne, ő azt mondta, hogy szeretne átrepülni a falon, én meg azt mondtam, hogy szeretném, hogyha el tudnám dönteni, hogy melyik ügyből lesz aztán később büntető eljárás, melyikből nem. Hát itt volt, aki eldöntötte, hogy mi az, amiből legyen büntető eljárás, és mi az, amiből nem. Ezért én azok közé, a jogászok közé tartozom, akik nem szomorkodnak amiatt, hogy nem kizárólagos, tehát ez a kizárólagosság kikerült az alkotmányból, vagy alaptörvényből, és azért itt kell megemlítenem a kritikusok megnyugtatása okán, akik mondjuk érdemi kritikát fogalmaznak meg, tehát nem ez a fúj HVH, ami tényleg sem történelmileg, sem más módon nem értelmezhető, vagy hát hogy is mondjam, nagyon leegyszerűsített megfogalmazás. Szóval akik érdemi kritikát fogalmaznak meg, azoknak üzenem, hogy ugye lesz itt más is, akinek lesz lehetősége, ugye az uniós ügyészség is ilyen lesz, bizonyos tárgykörben, nem minden bűncselekmény vonatkozásában, de lehetőség lesz majd ugye büntető eljárásokat kezdeményezni, vagy vádat képviselni, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek örülnünk kell, hogy, és ugye, hát hogy aggódjon, aki bűnös, tehát örülnünk kell annak, hogy több ilyen szereplő lesz a büntető eljárásban.
1: Mit tehet ez a hivatal, milyen jogkörei vannak, és csak egy adott pontig mehet el, és aztán ugyanoda kerülnek az ügyek?
2: Nagyon érdekes egyébként, mert elég széles a jogköre és a hatásköre. Ugye kockázatelemzéseket végez, ez az alap szituáció. Ez magyarul fogalmazva megvizsgálja azt, hogy hol lehet probléma, hogyha nagyon leegyszerűsítjük a kérdést. Aztán van lehetősége vizsgálatokat lefolytatni. Ezen vizsgálatok során különböző intézkedéseket is tehet, illetve társszervektől vagy más hatóságoktól együttműködést kérhet, ugye itt van egy kötelezettség más szerveknek az együttműködése, illetve magának az eljárás alá vont személynek vagy jogi személynek is. Ugye itt volt az első kritika, ami az önálló intézkedésekkel kapcsolatos jogorvoslatot érte, ugye az volt, amire egyébként most már van bírói jogorvoslati lehetőség részben, amikor magához von területeket, arra avval összefüggésben nincs, de mondjuk például, hogyha egy vagyonelemmel kapcsolatos zárlatot rendel el, vagy ilyen intézkedést tesz, akkor azzal szemben, mint ahogy a büntetőeljárásban is van erre lehetőség, hogyha az ügyészség ilyet rendel el, akkor van erre lehetőség, hogy jogorvoslattal éljen az ember. Ugye itt a másik kritika az volt, hogy azt mondták, hogy ez a szervezet ilyenkor, mondjuk mondok egy példát, mely gazdasági társaság, ahol az előzetes felmérések alapján úgy tűnik, hogy bűnös úton szerezték meg azt a vagyont, vagy megnekítik ki, vagy mossák át, vagy bárhogyan fogalmazzuk, és akkor azt mondja ez a hatóság, hogy ennek a cégnek a bankszámláját zárója. Ugye itt jön az a kérdés, hogy amikor zárol egy ilyen gazdasági társaságnak a számláját, akkor vajon azzal tönkre teszi, vagy tönkre teheti-e azt a gazdasági társaságot. Nekem a személyes praxisomban volt ilyen eset, és én azt mondom, hogy nyilvánvalóan az ember szereti, hogyha megvan ez a jogorvoslat, és az helyén is van. A kérdés itt az a másik kritika, mert ugye most már van jogorvoslat, oké, de későn. Az a rossz hírem, hogy kétféle, hogy is mondjam, érdek feszül egymásnak. Az egyik az most, hogyha nagyon egyszerű akarom fogalmazni, hogyha Mészáros Lőrincnél találok egy ilyen problémát, ha én vagyok a hivatal, és azt mondom, hogy nem szeretném, hogy elmenekítse ezt a vagyont, akkor vagy mit szeretnék inkább, hogy gyorsan hozzon egy döntést a hivatal, és majd aztán mehessen Mészáros Lőrinc jogorvoslati jogával élve felülbíráltatni ezt a döntésemet. Vagy azt mondom, hogy hát várjuk meg Mészáros Lőrincnek, még újabb jogai lesznek, és majd egyszer majd, hogyha már nem akarja, nem tudom, Abu Dhabiba, vagy nem tudom, hol vinni a vagyonát, akkor megkérjük, hogy hozza vissza. Tehát ugye azért, amikor az az nagyon erős, markáns társadalmi igény, hogy azokat a pénzeket, amiket itt az elmúlt 16 évben így vagy úgy, de a közösből kiemeltek, az kerüljön vissza a közösbe, akkor sajnos ennek ilyen eredménye is van.
1: Sok kérdés merül fel, például mi van azokkal a pénzekkel, amik már külföldön vannak, azzal mit tud tenni egy ilyen hivatal, és ugye a közvagyont emlegetik, mi számít közvagyonnak, hiszen ugye az elmúlt években megtanultuk, hogy sok minden elvesztette a közpénz jellegét.
2: Igen, ez nagyon egyszerű egyébként, tehát közvagyon minden, ami ugye a közösségünké, tehát amit mi adófizetők befizetünk, vagy ami állami tulajdonban van, ez minden közvagyon. Ugye ez nagyon egyébként is korábbi jogszabályaink is, tehát úgynevezett anyagi jog, tehát a büntető törvénykönyv is ezt nagyon szigorúan rendelte védeni ezeket a vagyonelemeket, akár a hűtlenkezeléssel, akár a hanyagkezeléssel és más büntetőjogi tényállásokkal, mert az egy nagyon magas társadalmi igény fűződik ahhoz, hogy ezek a közösségi vagyonok, ezek a vagyonelemek, ezek ne kerüljenek át magánkézbe, ne legyenek jogellenesen privatizálva. Ugye a kérdésre válaszolva, ez a visszaszerzése, az ugye nyilván az a legnehezebb része ennek a dolognak. Az, hogy ez mennyire fog sikerülni, vagy mennyire nem, erre most jóslásokat, meg ilyen statisztikákat nem tudok. De egy dolog egészen biztos, hogy önmagában az a tény, hogy ez a hivatal egyfajta, hát hogy is mondjam, jövőre nézve is egy fontos szemléletmódbeli változást eredményezett, vagyis azt, hogy nem lehet lopni, vagy ha valaki lop, akkor hát ugye talán Kósa Lajos mondta annak idején, hogy aki benyúl a közösbe, annak levágjuk a kezét, aztán elég sok félkezű lett volna, vagy félkezű rabló lett volna azon az oldalon. Szóval, hogy az, aki benyúl a közösbe, az egyébként rosszul járhat.
1: Mikor indulhat el ez a hivatal? Most ugye ott tartunk, hogy 30 napon belül, most már azért kevesebb, ki kell jelölni, hogy ki a vezetője, de hát mekkora apparátusról beszélünk egyáltalán?
2: Hát ugye a törvény meghatározza a hatáskörét, az illetékességét, a működését, és egyébként a személyi állományát, a költségvetését és sok egyebet. Így van, először természetesen az elnököt és az elnök helyetteseket kell, azt hiszem négy van egyébként megválasztani, és utána pedig a struktúra egy olyan szervezeti működési modell szerint, egy szervezeti ábra szerint alakul ki. Ugye nagyon úgy tűnik, hogy nagyon sok nyomozó, nagyon sok ügyész lesz ott, és ugye még egy fontos dolgot muszáj elmondanom, ezek a kollégák, akik ott fognak dolgozni, ezek mindegyik, akikkel én eddig találkoztam, nagyon nagy az igény egyébként, akikkel én beszéltem, akár rendőrök, akár mások a büntetőeljárásban részvevő személyek részéről, hogy szeretnének ebben részt venni, mert ugyanis ezek szakmailag felkészült személyek lesznek, és mindenki, aki azt gondolja, hogy AVH és politikai üldözés, annak szeretném ezúton üzenni, hogy a jogalkotó arról nem tehet, hogy az elmúlt 16 évben jól kitapinthatóan egy bizonyos politikai közösséghez lehet kötni a közpénzeknek a kiszivárogtatást. Ha ők úgy érzik, hogy az ellenük irányul, az azért van, mert azt megelőzően nagy valószínűséggel belenyúltak a közösbe.
1: Nyilván nem kérem, hogy jósoljunk, de körülbelül mi a reális ideje annak, hogy mondjuk, ha ez elindul, akkor egy ügyet elkezdjenek felgöngyölíteni, és itt azért ugye hozzátenném, most sokszor éri kritika a mostani kormányzatot, hogy nagyon rohannak, nagyon hamar hoznak döntéseket, mennyire tud gyors lenni a hivatal, hogy ne kapjon ilyen típusú kritikát, és nem mondhassa azt az, aki reflektorfénybe kerül, hogy hát itt koncepciós eljárásról van.
2: Kicsit elragadtottam magamat a mondat végén itt az AVH-s példával, de erre akartam volna kiadni, hogy köszönöm szépen a visszakérdezést. Ugye az a sok kollega nem csak szakmailag elhivatott és megalapozott tudással rendelkező, hanem ugye bizonyos ügyeknek az ismerője is. Tehát ugye azt nem szabad gondolnunk, hogy az elmúlt 16 évben azért, mert nem lett bizonyos ügyeknek eredménye, attól még a nyomozó hatóság látókörébe ezek ne kerültek volna. Úgyhogy ezek könnyen elővehetők. Aztán egyébként, hogy az érintett mit gondol, vagy mit mond erről, én is elég sokféle védekezést hallottam. Az én szememben az a védekezés, hogy persze ez egy koncepciós eljárás, ez a nehéz gyerekkor és a körülményekre való hivatkozásnál sokkal nagyobb súlya van alatban egy ügyető eljárásban.
1: Ez azt jelenti, hogy fél év múlva?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Inkább fél év múlva ennek már látható eredménye kell, hogy legyen, igen.
1: Komlady Gábor, köszönöm.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: forgalom!
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Négy ügyet jelöltek meg az Exim Bank kapcsán, amelyet kiemelten vizsgálnak most, hogy mégis mennyire érte meg ez az összes beruházás. Az egyik például a Kongó és Zambia közti út, hogy ez mit akar pontosan, azt majd Bucski Péter elmondja nekem, a G7 újságírója. Hú, de nehéz szó, ez így reggel. Jó reggelt kívánok, köszöntelek téged. Mert hogy már hetek óta vizsgáltad egyébként ezt az ügyet, még azelőtt, hogy kijelentették volna, hogy ez a 126 milliárdos projekt, ez nem biztos, hogy jó beruházás.
2: Én ezt már a G7-en 6 éve is írtunk erről, amikor először fölmerült. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy Kongóban vannak nagyon fontos bányák, ahonnan elég nehéz eljutatni a kitermelt ásványkincseket a kikötőkbe. Kongó egy kicsit kaotikusabb ország, és ez a Katanga tartományból közelebb van Zambián át tanzániai kikötőkbe eljutatni az árut. És itt van egy olyan útszakasz, ahol hát ilyen földút van, és esik az eső, elég nehéz menni, és itt a teherautók nem tudnak, és itt fölmerült, hogy lehetne egy fizetős utat építeni. Ez jó dolog, hogy egy magyar cég is megjelenhet itt, és akkor hát ez egy kicsit olyan extrém volt Magyarországon, hát nem nagyon hallottunk ilyeneket. Volt egy olyan afrikai üzletember, aki magyarországi kapcsolatokkal rendelkezett, és akkor fölmerült, hogy itt beszállhatna a magyar cég. Elég titokzatos volt ez, hogy akkor miből és hogyan, és ugye azt lehetett látni, hogy nem nagyon indult be ez a projekt, és akkor utána kibocsájtott egy kötvényt tavaly novemberben a Duna aszfalt, amit valakik lejegyeztek, ezt így bejelentették tőzsdei társaságként, tehát a tőzsdei honlapján ez megjelent, de ugye nem lehetett tudni, hogy ki jegyzi le. És hát így gondolkodni kezdtünk, hát sejthető volt, hogy ez nem piaci befektető lesz Magyarországon, aki 400 millió dollár értékben jegyezne, és hát az Eximban beszámolóiban lehetett megtalálni, hogy ugye a dollárban más nem bocsájtott ki kötvényt Magyarországon, akkor ez lehetett, ez a projekt költségének a felét tette ki, a másik felét pedig az MFB beszámolójából lehetett kisakkozni. Ugye ez most az Exim előtte nem válaszolt, utólag, mikor bejelentette a Tisza kormány, hogy megindult az eljárás itt, akkor az eljárásra valóan nem válaszolt. Tehát ugye az Exim egyébként gyakorlatilag sose válaszolt az elmúlt években semmire érdemben, hogy az MFB-ből is nehéz volt bármilyen érdemi információt kihúzni. Tehát itt az látni, hogy a magyar állam tulajdonképpen ennek a projektnek a teljes költségeinek vélhetően 85%-át finanszírozza, nem tudjuk, hogy milyen feltételekkel, tehát ez a kötvény, ez milyen kamatot kell majd ezután fizetni, és akkor ezt a Duna aszfalt pedig az afrikai befektető cégnek továbbadja, ebből megépítik az utat, és utána az útdíjakat pedig beszedi. Ez egy elég jó biznisznek még érkezik az ő szempontjukból, hiszen ezek a bányatársaságok borítékolhatóan biztosan fizetni fognak ezért az útnak a használatáért, és ez egy jó üzletnek ígérkezik nekik, nekünk pedig magyar adófizetőknek ugye ebben nem sok hasznunk lesz.
1: Én ugye először, amikor így próbáltuk átlátni ezeket az ügyeket, akkor az volt az első kritika, hogy javarésze kockázatos helyen, meg kockázatos beruházásokként jönnek létre. Erre aztán reagált is a Duna Group, és akkor ők azt mondták, hogy igazából gyakorlatilag nincs itt semmi látnivaló, mert hogy a projekt pénzügyi kockázatát az teljes egészében a Duna Aszfalt ZRT és cégcsoportja viseli.
2: Hát ennek kapcsán ugye azt érdemes kiemelni, hogy a kockázatokat valóban ők vették fel a kötvényt, és ha ők nem tudják visszafizetni, akkor az az ő kockázatuk. Azért azt látni kell, hogy a Duna csoport gyakorlatilag teljes mértékben közbeszerzésekből él. Azt is lehet látni, hogy ezek a közbeszerzéseken az elnyert árak az európai piaci árnak a 2-3-szorosa volt itt az elmúlt években, és elég kétséges, hogy ez a cég képes lesz-e piaci versenyben, piaci árak mellett a magyar közbeszerzési piacon, hiszen azért utat, meg vasutat, meg hidakat nem nagyon építenek más forrásból, tehát megjelenni. Tehát itt azért elég erősen fölmerül, hogy ez egy zsarolási potenciál lehet a részükről, hogy hát ha nem kapnak megrendeléseket, akkor ezt nem tudják ugye soha visszafizetni. Egyrészt, másrészt azért egy elég összetett céghálón keresztül kapcsolódik ugye ebbe a Duna aszfaltba ez az afrikai projekt, egy a világ 15. legnagyobb, leginkább adóparadicsomnak tűnő országában, Mauritiuson van bejegyezve egy cég, aki egy másik cégben tulajdonos.

0: Nos, ebben ugye azért átláthatósági kockázatok fönnvannak, akár a banki finanszírozás oldaláról is ez egy kockázat lehet, ugye, hogy azért miért nem akkor direktben vannak ezek a cégek bekötve, és itt mindig fölmerül akár a finanszírozó oldaláról is az a kockázat, hogy akár itt elfolyhatnak pénzek nem a projekt céljaira is, és azért talán ezeknek is lehetett abban szerepe, hogy piaci finanszírozót nem találtak, hiszen azt mondja a Duna Group is, hogy 3 év alatt nem találtak piaci finanszírozót, ami azért mond valamit arról. Nem biztos, hogy a projekt magának a megtérüléséről, hanem az a konstrukció, ahogyan ez fölépült, és hogyha megnézzük azt a koncesziós szerződést, amit Mészáros Lőrinc és Szíj László az Magyar Autópálya Hálózat fejlesztésére és üzemeltetésére hozott létre, azt látjuk, hogy elképesztően drága, elképesztően hátrányos az adófizetőknek, és ott is azért nagyon-nagyon nehéz volt nekik finanszírozót találni, és pedig ez egy Európai Unión belüli projekt, és azért itt is a jogi kockázatok elég erősek, ugye kötelezettségszegési eljárás van, tehát azért nem mondanám, hogy a Duna Group neve egy ilyen összetettebb projektnél az jó krédónak tűnik akármilyen finanszírozó szempontjából.
1: Akkor, hogyha ezt az afrikai projektet vesszük, akkor mondhatjuk azt, hogy ügyes?
0: Hát mondhatjuk úgy, de ez inkább a büntető eljárás felé tereli azt, hogy majd eldönti, hogy ez mennyire ügyes. Én azt gondolom, hogy kialakult egy olyan vállalkozói kör Magyarországon, aki az állami erőforrásaikat a saját erőforrásaiknak tekintette. Tehát az nem ördögtől való, hogy nagyon helyes, hogyha egy állami bank, aki az exportot segíti, tud segíteni ilyen projektet, de nézzük meg, hogy tulajdonképpen mit tesz hozzá a Duna Group ez a projekthez. Gyakorlatilag semmit. Tulajdonképpen a magyar állam finanszírozza, kínai cégekkel megépítették, van egy hídnak a terve, amit egy magyar cég készített el, tehát ez a magyar hozzáadott érték, és a magáról az üzemeltetésnek a koncepciót egy francia cég alakította ki. Tehát ebben magyar hozzáadott érték, hát egészen elképesztően kicsi. Tehát tulajdonképpen a magyar adófizetők egy kínai cég útépítését finanszírozzák, hogyha nagyon messziről nézzük, amin a Duna Aszfalt jó eséllyel sokat fog keresni, vagy majd meglátjuk a büntető eljárások után, hogy mi
1: lesz. Ez például egy olyan projekt, ami már látszik. Tehát, hogy láthattunk képeket arról, hogy már zajlik az építkezés, és van, aki azt mondja, hogy hát lám-lám, ez nem is tartozhat ezek közé, hiszen ott már megy az építkezés, már aszfaltozás van, már adott részen megvan a híd szerkezet. Ez jelent bármit?
0: Hát ez a projekt valós, és létezik, és gazdasági racionalitása van, hogy ezt az utat
1: tehát
0: érdemes megérteni.
1: Tehát nem igazából?
0: Hát értelmetlen lenne leállítani, mert akkor a magyar állam jó esélye bukne ezeket a pénzeket. Inkább az merül fel, hogy mi szükség van a Duna Groupra ebben a projektben, miért nem a magyar állam a tulajdonos ebben a projektben, hogyha ő finanszírozza, és akkor a magyar állam tudná visszakeresni a saját pénzét, és akár, hogyha jól működik ezek a projekt többet is, de ezt nagyon inkorrektnek tartom, hogy a magyar állam vegye fel a kockázatot, és hogyha mégis jól teljesít ez a projekt, akkor a hasznokat pedig teljes mértékben Szíj László tegye zsebre, aki eddig is már 100 milliárdokat tett zsebre magyar állami forrásokból.
1: Bucski Péter, köszönöm.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szent Iványi István külpolitikai szakértő vendégem, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És hát Amerikában fontos találkozások voltak, egyrészt Netanyahu is találkozhatott Trumppal, de Zelenszky is ott volt. Netanyahuról már egy korábbi adásban beszéltünk. Ukrajna profitált bármit ebből az amerikai találkozóból?
2: Úgy tűnik, hogy igen, maga Trump elnök is úgy beszélt erről, hogy egy rendkívül sikeres és nagyon jó találkozó volt, és hát Zelenszky számára legfontosabb az volt, hogy most végre pont került arra az ígéretre, hogy Patriot rakétákat, licenszét megkapják és gyárthatja Ukrajna. Ugye Ukrajna légvédelmének az egyik legnagyobb hiányossága az, hogy a ballisztikus rakétákkal szemben nagyon nehezen tud védekezni, csak a Patriot rakéták képesek ezeket elfogni, ebből kevés van Ukrajnában. Ha most megkapja a gyártási licenszet, hát azért legalább fél év, amíg valóban elkészülnek Ukrajnában ezek a rakéták, de onnantól kezdve tudja védeni a légterét. Hiszen a legsúlyosabb csapásokat a ballisztikus rakéták tudják okozni. Ezek sokszor a hangsebességnek a többszörösével mennek, ezt nem tudják hagyományos eszközökkel megoldani. A drónokkal szemben nagyon jól tud védekezni Ukrajna, 90-95%-os pontossággal tudja lelőni őket, de ezek ellen védtelen volt, és nagyon súlyos károkat okoztak. Ugye emlékszünk rá, amikor a kijevi kolostort találta el, és hát lángokban állt az egész, és ezek nagyon nagy mértékű károkat képesek okozni. Most ehhez hozzáveszünk azt, hogy a tervek szerint ősztől kezdődően már Ukrajna is képes lesz saját ballisztikus rakétákat előállítani. Ezek a Flamengónak a továbbfejlesztett változatai, az F-5, F-7-es típusok, általában már a tesztelések megtörténtek, akkor Ukrajna sokkal komolyabban tud védekezni, illetve hát ez már nem védekezés, károkat okozni Oroszországnak, sokkal költségesebbé tudja tenni Oroszország számára a háborút, és hát az a reménység, hogy ez előbb-utóbb rádöbbenti Oroszországot, hogy be kéne fejezni ezt a háborút.
1: Putyin úgy tűnik, hogy nem így látja, majd idézem őt épp egy konferenciáról, viszont várható fordulat igazából az orosz-ukrán háborúban ezeknek az eszközöknek a segítségével?
2: Ezek biztos, hogy nagyon sokat segítenek, és erősítik Ukrajnát. Már az elmúlt fél évben Ukrajna pozíciója sokat javult Oroszországgal szemben. Még egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt Trump elnök meg volt győződve arról, és ezért is kezelte le Ukrajnát, hogy Ukrajna nem képes megvédeni magát, Ukrajnát le fogják győzni. Ugye ezt a korábbi magyar miniszterelnök is számtalanszor elismételte, hogy Ukrajna elvesztette. Ez most nem így van, egy patthelyzet alakult ki, ez látható, és Ukrajna elérte azt az utóbbi fél évben, hogy közel hozta az orosz lakossághoz a háborút. Ugye az orosz hátország idáig olyan sokat nem érzékelt. Infláció volt, meg bizonyos termékek eltűntek, de nem érzékelte sokáig azt, hogy háború zajlik. Az utóbbi fél évben nagyon súlyos üzemanyaghiány lépett föl, ugye látjuk a hosszú kilométeres sorokat, vagy bizonyos helyeken egyáltalán nincs már üzemanyag. Ukrajna megsemmisítette Oroszország finomítói kapacitásának az egynegyedét, tehát Oroszország, amelyik a világ egyik legnagyobb termelője, az behozatalra kényszerül feldolgozott üzemanyagból. Az újabb támadások azok elérték a logisztikai központokat, tehát ez azt jelenti, hogy áruhiány alakul ki egy csomó területen, ugye a Whiteberries, aminek a logisztikai központjainak jelentős részét megsemmisítette Ukrajna, ez az orosz Amazon. Tehát itt rendelnek az oroszok különböző dolgokat maguknak, vagy eddig rendeltek, most nem tudnak rendelni, az áruházak kínálata csökkenni fog, mert nem tudják ellátni. Tehát elkezdte Oroszország, a hátország is érezni, hogy ezt a háborúban. Ez azért is veszélyes Putyin számára, mert szeptember végén Duma választások lesznek, és hát persze nagy meglepetés ott sem várható, de a közhangulat nagyon romlik, és ezt már hivatalos felmérések is mutatják.
1: Közben Putyin, amire utaltam, a haditengerészet katonáival találkozott, és onnan került ki egy beszéde, ugye tudjuk, hogy ezek nem véletlenek, amikor egy ilyen beszéd nyilvánosságra kerül, és ő akkor ott úgy fogalmazott, hogy Ukrajna előbb-utóbb elveszíti majd azokat a nyugati területeit, amelyek egykor Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához tartoztak, tehát kvázi egy kárpátaljai fenyegetésnek is felfoghatjuk ezt. És ő azt mondta, hogy ez hát ez 1-2-10 vagy akár 15 évig is eltarthat, tehát az üzenet szerint egy igen hosszú távú, megegyezés nélküli háborúra rendezkedik ő be. Ezek csak a katonáknak szóló kvázi biztatások az irányukba, vagy azért Ennek lehet mélyebb tartalma is, vagy üzenete.
2: Igen, ez részben a katonáknak és a belső közvéleménynek szól, de nem csak nekik. Tehát azt lehet tudni, lengyel forrásból tudjuk, és ők azt gondolják, hogy ezt a magyarokkal is közölhet, Orbán Viktorral is közölhette Putyin, de lengyel vezetőkkel közölte, hogy ő kész lenne felosztani, megosztozni Ukrajnán az egykori lengyel területek. Ugye Ukrajna, Nyugat-Ukrajnának egy része az Lengyelországhoz tartozott a II. Világháború előtt, ezt kész átengedni. Erre ő nem tart igényt, mert ez a Nyugat-Ukrajna, ez valóban teljesen más, mint a keleti területek. Ők nem bennük mindig nagyon erős volt az ukrán öntudat, mindig nagyon erősen orosz ellenesek voltak itt, még az 50-es évek elejéig partizán háború folyt a szovjet hatalom ellen. Tehát erre ő nem tartana igényt, és ugyanez vonatkozik a Kárpátaljára, ez ugye, ami Magyarországot érintene, és Romániát is szeretné ebbe bevonni, ugye Bukovináról van szó, amit a II. Világháború után Oroszországhoz, illetve Ukrajnához került. Tehát ezek ilyen szirén hangok, azt szeretné, hogyha erre ráhangolódnának ezek az országok, és akkor már egészen más lenne a megítélése az ő agresszív háborújának, mert akkor úgymond Lengyelország negyedik felosztása is megtörténne, ugye a történelemben ismerik, hogy háromszor osztották fel a nagyhatalmak egymás között, ő szívesen felosztaná a negyedik alkalommal is. A lengyelek nagyon határozottan elutasították ezt, nagyon egyértelműen. Romániában és Magyarországon ezt nem lehetett hallani. Romániában van olyan párt, az AUR párt, amely nyíltan kimondja, mert azt is mondta, hogy Putyinnal össze kéne állni, és ez egy erős párt, ugye ez a magyar ellenes párt, amit Orbán Viktor is támogatott, Szimeon a vezetője, és igenis, nekik szükségük van arra a területre, ami valamikor Romániához tartozott, és hát nyilván ezt reméli, hogy Magyarországon is lesz ilyen. Egyébként Lengyelországban is van ilyen párt, ez az ultranacionalista és orosz barát Lengyel Korona Konföderáció párt, ami szintén ugyanezt mondja, hogy persze, hát ez kell nekünk, ez ugye Lviv, vagy régi nevén Lemberg és környéke, erre ők igényt tartanának.
1: Lengyelországban mindeközben úgy tűnik, hogy ketté szakad ez a bizonyos ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság pártja. Ez jelenthet egy komolyabb belpolitikai válságot, vagy igazából számunkra nem fontos?
2: De fontos számunkra, mert szerintem van magyar vonatkozása is a történetnek, tehát ez nagyon csökkenti az esélyeit annak, hogy a PISZ jövő évben visszatérjen. Ugye tusványosan Orbán Viktor nagyon büszkén mondta, hogy jövőre a lengyelek visszatérnek. Hát számára ez azt jelenti, hogy a Jog és Igazságosság párt újból hatalomra kerül, ez a Kaczyński pártja, hát eznek most nagyon romlottak az esélyei ezzel a pártszakadással, ez egyértelmű, és a dilemmájuk nagyon hasonló, mint a Fideszen belül érzékelhető dilemma, ugye itt csaptak össze, Morawiecki volt miniszterelnök, ő egy mérsékeltebb, jobb közép irány szeretett volna felvenni, egy ilyen mérsékelt konzervatív pártot, míg Kaczyński a párt megkérdőjelezhetetlen vezetője, azon az állásponton volt, hogy szélre kell húzódni, össze kell fogni a szélsőségekkel, és a szélsőségekről oldaláról kell visszaszerezni az országot. Na most ez odáig éleződött, hogy a párt ketté szakadt, és én látom ennek a párhuzamait azért a mai Fideszen belüli vitákban is, ugye Navracsics, Ferenc orsolya, mintha azt szeretnék, hogy ez legyen egy mérsékeltebb polgári párt, és Orbán Viktor és az ő követői pedig azt mondják, hogy nem, még radikálisabbnak kell lenni, ugye nemzeti ellenállást hirdetett meg, Orbán Viktor nemzeti oldalról beszél, már nem is Fideszről, hanem mindenkiről, aki szemben áll. Tehát én látok egy ilyen hasonlóságot, és könnyen lehet, hogy ugyanahhoz fog vezetni, mint Lengyelországban egy pártszakadáshoz, mert ez a kettő nem békíthető ki egymással. Tehát a radikalizmus és a mérsékelt közép az két teljesen külön világ.
1: Szent Iványi István, köszönöm.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

látok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédekhez, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd megveled a fáradt vén bolond vándor madár. Mi más is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kisdiák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem.

szakadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerekhad, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy, körülöttem hallott vélt történetekből,

az interneten, bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM,

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. I can still

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten. Szökőár Ázsiában. Földrengés a Balkánon. Vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszaugrunk az időben 2025. november 17-ére. November 17-e a Nemzetközi Diáknap, egy emléknap, amely a diákok jogaiért való küzdelmet, az összefogást szimbolizálja. 1939-ben ezen a napon a nácik bezárták a cseh egyetemeket, 9 diákvezetőt kivégeztek, és több mint 1000 diákot hurcoltak koncentrációs táborba a prágai tüntetések után. 2025. november 17-én a Spirit FM vendégváró című műsorában Rónai Egon Budapest 152. születésnapjáról beszélgetett vendégeivel.
2: Turisztikai magazinunkat hallják itt a Spirit FM-en, ez a vendégváró. Jó napot kívánok, Kocsis Andrea szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket, Rónai Egon vagyok. Ma 152 éves a főváros Budapest. Ugye ez három városrész volt, Pest, Buda, Óbuda, ezt szerintem mindenki tudja, mindenki megtanulta, és hát emlékszik is erre. De hát három egymásba épült város volt ez valójában, úgyhogy teljesen logikus volt, hogy legyen ez egy. Bár hogyha most körbenézünk itt Budapest körül, akkor elég nagyra lehetne növelni ezt a puffancsot, hogyha minden olyan városrészt és várost összekapcsolnánk, amik összeépültek itt a város körül. De bölcsen ezt most nem tesszük, de bölcslépés volt-e az akkor? Ez iránt és még sok minden iránt, a történelem iránt érdeklődöm Perényi Rolandnál, aki maga történész és a Kiszteli Múzeum igazgatója. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Szóval okos döntés volt? Ki kívánkozott az, hogy ez a három város egy legyen?
3: Abszolút, ez tulajdonképpen egy természetes folyamat volt, ahogy ön is mondta. Igazából már a reformkorban is elég egyértelmű volt az, hogy Pest és Buda ezer szállal kötődik egymáshoz, és ilyen értelemben ez egy természetes folyamat volt, amihez aztán persze kellett a kiegyezés, és így jöhetett létre ez a főváros. Azért még ne felejtjük el, hogy Pesten, Budán és Óbudán kívül a városegyesítésről szóló törvény megemlékezik egy negyedik városrészről is, ezt el szoktuk felejteni, ez pedig a Margit-sziget, ugyanis a Margit-sziget addig nádori birtok volt, tehát tulajdonképpen a városegyesítés 4 részből áll, de persze nyilván a Margit-sziget az nem a legfontosabb része ennek a folyamatnak. Minden esetre 1873-ra éred be igazából ez a

0: folyamat, és volt egy nagyon erős politikai szándék arra, hogy az immáron a monarchián belül a Magyar Királyságnak legyen egy legalább akkora főváros, és legalább olyan jelentős fővárosa, mint Pécs.
1: Az, hogy megépült Pest és Buda között a Lánchíd, azt gondolom természetesen is tette ezt az összefonódást, hát hiszen onnantól kezdve közvetlen volt az átjárás. Korábban ladikok, csónakok hordták át az embereket egyik oldalról a másikra, kizárólag?
0: Igen, hát ez már egy nagyon régi vágya volt tulajdonképpen mind a két városnak, hogy legyen egy állandó összeköttetés közöttük. Tulajdonképpen alapvetően igen, a hajós összeköttetés volt a legjellemzőbb, de már a 18. század végétől volt egy hajóhíd Pest és Buda között, ami alapvetően egy hasonló jellegű híd volt a Lánchídhoz, annyi volt a különbség, ugye ez úszó híd volt, és mivel hogy a telek abban az időben még jóval keményebbek voltak, mint manapság, ezért télen sajnos a jégzajlás és a Duna befagyása idejére ezt a hajóhidat el kellett bontani, vagy hogyha egy hajó akart átkelni a Dunán, akkor ezt mindig el kellett bontani, tehát ez nem volt egy ideális megoldás, tehát ebből a szempontból a Lánchíd nagyon is jelentős volt a két város egymáshoz való közelítése szempontjából.
1: Viszont ha már említette a kemény teleket, ezt meg én olvastam múltkorjában valahol egy történeti írásban, hogy rengetegen vesztek oda a Dunába, mert hogy átjártak a két part között, amikor az befagyott. De hát vagy befagyott, vagy nem. És hát azért rengeteg áldozatot szedett ott a jég.
0: Ez így van, ez abszolút jellemző volt egyébként már a Lánchíd ideje után is, még a századfordulón is, amikor azért már annyira beállt a Duna, hogy lehetett rajta közlekedni, hogy szekerekkel is átkeltek a Dunán, ami persze nem volt veszélytelen, és ennek egy nagyon fontos oka az, hogy a hidakon, nem csak a Lánchídon, hanem a később épült hidakon is hídpénzt kellett fizetni, tehát tulajdonképpen egy spórolás is volt emögött valójában. Tehát a szállítást az sokan így próbálták a téli időszakban megoldani.
1: Az egyesítéssel szokás összekapcsolni Budapest európai nagyvárossá válását. Nyilván ez egy, hogy mondjam, egy közigazgatási momentum volt, hogy a három város egyesült, mert korábban is hát tulajdonképpen összeépülve egy volt. De innentől kezdve lehetett fejleszteni, innentől kezdve egy városvezetés döntött a város sorsáról, és nem három. De ez a különbség.
0: Így van, és azért ehhez az is kellett, hogy 1870-ben létrejött a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, ami lényegében egy, hát a kormány által, tehát a magyar állam által létrehozott egy felettes szerv volt, ami a városnak tervezésének, a város fejlesztésnek egy nagyon fontos motorja volt, és ez tulajdonképpen londoni mintára jött létre, tehát már 1870-ben egyértelmű volt, hogy nagyon erős az a szándék, hogy ezt a várost nagyon gyorsan fejleszteni kell, és tulajdonképpen az európai nagyvárosok szintjére fel kell
1: hozni. Itt mi igazából Bécssel próbáltunk lépést tartani, mint a nagy ellenféllel?
0: Igen, nyilván elsősorban a Bécs felé tekintettek azért a városvezetők is, de azért azt el lehet mondani, hogy a fejlődés üteme, amit egyébként akkoriban a városlakók is úgy éltek meg, mint egy ilyen amerikai típusú fejlődés, tehát nagyon rövid idő alatt, nagyon hirtelen ugrás a városban. Azért elég hamar látszott az, hogy az európai városok közül ilyen mértékben talán csak Berlin volt az, ami így tudott fejlődni Budapesthez képest.
1: Manapság, amikor arról sokat beszélünk, hogy hogy fejlődik, vagy hogy nem Budapest, és hogy milyen finanszírozása van, nyilván érdekes kérdés, hogy 150 évvel ezelőtt ezt hogy oldották meg? Honnan volt erre pénz?
0: Hát lényegében minden pénzt erre előteremtettek, hiszen ugye itt tényleg az volt a politikai cél és szándék, hogy az országnak a fővárosa, a Magyar Királyság fővárosa legyen a legnagyobb. Ugye egy földrajzilag is egy központi fekvésű város volt, tehát az iparfejlesztéstől elkezdve a közlekedésfejlesztés, minden erre a városra koncentrált, és tulajdonképpen így ennek a gazdasági feltételeit is ez teremtette meg. Tehát ez kellett ahhoz, hogy ez a város nagyon rövid idő alatt nagyon nagy mértékű fejlődésnek indulhasson.
1: És hát aztán láttuk, hogy a századfordulóra, ugye gyakorlatilag a milléniumi ünnepségekre ez egy világváros képét akarta és tudta mutatni a megépülő föld alatti vasúttal, a Városligettel, a Hősök terével, ami azért még nem úgy nézett ki, mint ahogy azt ma látjuk. Mi az alapvető, ami a leginkább talán a lenyomata ennek a korszaknak? Az Andrássy út és a Kőrút, a Városliget, a Millenniumi ünnepségekön mit választana?
0: Én azt mondom, hogy mindez együtt. Tehát igazából az, amit ma is látunk a városban, ahol közlekedünk, ahol mozgunk, mondjuk a nagykörúton belüli városrészeknek a jelentős része, tehát a fő útvonalak, a rakpartok, a hidak, tehát mindez az, ami ebben a nagyon rövid időben, ugye itt csak néhány évtizedről beszélünk, megépült, és lényegében azóta is úgy használjuk, és azóta is úgy éljük a hétköznapjainkat ezek között az infrastruktúrális fejlesztések között, ahogy annak idején is. Ha választani lehetne valamit, akkor én azt mondom, hogy a Kisföld alatti, ami ugye egy európai színvonalú, és abban az időszakban egy újdonság volt, hiszen ugye Londonban épült meg az első föld alatti vasút, tehát a kontinentális Európában Magyarországon volt az első ilyen vasút, ami azért azt is jelzi, hogy ez a nagy civilizációs ugrás ebben az időszakban, ez egy nagyon jelentős dolog volt a magyar történelemben is.
1: Igazgató úr, köszönöm szépen ezt a visszaemlékezést. Perényi Roland történészt, a Kiscelli Múzeum igazgatóját hallották a főváros egyesítéséről és az a körüli körülményekről. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen!
1: Folytatva Budapest történetét, ugye ma van a város napja, az egyesítés napja, egy kicsikét visszább megyünk az időben, jó, nem sokkal, egy évvel, 1872-ben megkezdődik az Andrássy út építése. Szakó Zsófiával, az Imagine Budapest sétavezetőjével fogunk csevegni erről a témáról. Jó napot kívánok, Zsófia!
2: Jó napot kívánok!
1: Ha én azt jól gondolom, mi rendszeresen ugye a Champs-Élysées-hez hasonlítjuk a mi Andrássy útunkat. Alappal egyébként?
2: Abszolút alappal, mert hogy van nekünk egy fővárosi közmunkatanácsunk, erre FKT-ként fogok most innentől kezdve hivatkozni, mert nagyon hosszú a neve. Ez 1870-ben jön létre, tehát két évvel 1872 előtt, három évvel a városi egyesítés előtt, aminek ilyen kiemelt beruházási projektjei lesznek a városon belül, tehát felkészül ez a közmunkák tanácsa arra, hogy Pestből, Budából, Óbudából egy igazi európai főváros legyen. És az FKT-nak az elnökét azt úgy hívták, többek között így hívták őt, hogy szép akasztott ember. Ő volt Andrássy Gyula. Igen.
1: Szegény, igen.
2: Szegényként, hát nem annyira szegény, azért annyira nem.
1: Jó, nem volt, ő személy szerint egyáltalán nem volt szegény, igen.
2: Igen, tehát szép, mert jókép, és ugye akasztott, mert hogy halálra ítélik a szabadságharc alatt, de amnestiát kap, és mielőtt amnestiát kapna, migrációba vonul, és migrációs éveit éppen Párizsban tölti. Itt át már találkozik a Champs-Élysées ötletével, és amikor visszatér az alakuló fővárosba, tehát már ott van a levegőben, hogy itt lesz egy Budapest, akkor ő lesz ugye az FKT-nek az elnöke, ő viszi az FKT elé azt, hogy kéne ide is egy szép reprezentatív sugárút, nem egy ilyen kereskedelmi útvonal, ami arra szolgál, hogy nem tudom, lovas szekére hozzák be a kecsketejet a piac térre, hanem arra, hogy azon szép ruhában lehessen korzózni, és annak mentén csodálatos paloták épüljenek fel. Úgyhogy tulajdonképpen abszolút, tehát a Champs-Élysées-nek az ötletén alapul a mi Andrássy útunknak az ötlete.
1: Az hogy volt korábban, mert hogy ez egy tervezett, a várost meghatározó sugárút építése volt, az Andrássy út gondolata is valószínűleg éppen ezt szolgálta, de korábban itt mindenki odaépített egy házat, ahova akart?
2: Korábban több apró szűk utcácska volt a helyén, ott volt például a Könyök utca, tehát akkor is voltak rendezési elvek, de ugye volt nekünk egy középkori pesti belvárosunk, ez a mai Vörösmarty tér és a Fővám tér között húzódik, és akkor a Kiskörút nyomvonalán volt a középkori városfal, tehát azon belül nagyobb rendezés látható, mint mondjuk a külső részeken, tehát ugye a 7. kerületnek olyan része van, hogy Akácfa utca, Kisdiófa, Nagydiófa, vagy ott van a 6. kerületben a Nagymező utca, ezek beszédes utcanevek, tehát itt Nagymező, akácfák, diófák voltak egykoron. És aztán jött ez a fő rendező elv, ugye volt egy hatalmas nagy árvíz Pest Budán 1838-ban, és tulajdonképpen Budapestnek az ötlete, tehát a gyökere az valahonnan onnan eredhet, hogy már akkor tudták, mivel elpusztult a város jó magas százaléka, tehát kb. 70%-a, hogy ne ugyanazt építsék vissza ezeket a Girbegúrba egyszintes klasszicista meg barokk házakat, hanem hogy legyen ebből egy olyan metropolis, mint Bécs. És a Metropolishoz pedig nem a szűk utcácska, és nem a ötletszerűen épített házak, hanem egy szép sugárútuk áll.
1: Nagy terek. Az a sugárút akkor hatalmas szélességűnek is látszott. Tehát ha nézünk századforduló környéki fényképeket például, akkor azt látjuk, hogy rengeteg sétáló ember össze-vissza csalinkázva egyébként az úgynevezett úton is, ahol jobbára lovaskocsik poroszkálnak. Ehhez képest ez egy óriási szélességű út volt.
2: Nagyon sokféle rossz nyelv, tehát nagyon sokféle pletyka volt arról, hogy miért akarta az Andrássy annyira ezt a sugárútat. Ugye ez volt a sugárút projekt, egyébként 1870-ben vitte az FKT elé. Rengetegen érveltek az ellen, hogy hát miért kellene egy ilyen Budapestnek. Hát, és akkor mondta az Andrássy, hogy hát ki kell vinni a belvárosi embert a város erdőbe. Ez ugye a Városliget, ahol jó a levegő, és mondták neki, hogy van már ilyen ez a Königgasse, a Király utca. Arra ő azt mondta, hogy túl szűk, és egyébként is omnibusz közlekedik rajta, amit ugye lovak húznak, tehát tele van lócitrommal, és ő azzal érvelt, hogy egy jó levegőjű sugárút kellene neki, mert ezen nagyon sokat élcelődtek az országgyűlésben. Volt egy ellenzéki politikus, azt mondta, hogy ő azt szereti a legjobban a jó levegőben, hogy ingyen van, és nem kell érte olyan sokat fizetni, mint az Andrássy tervében. És aztán a rossz nyelvek azt is mondták, hogy az Andrássynak azért kell ilyen széles sugárút, mert a Váci utca nem elég széles ahhoz, hogy teljes terjedelmében meg tudja csodálni a nőknek az alakját. Tehát a túlsó útról szeretné megcsodálni.
1: Hú, ilyenek de fondorlatos. Viszont, hogy ez mennyire működött ez a projekt, azt az is bizonyítja, sok minden egyéb mellett ugye ott épül a föld alatti vasút, meg egy csomó minden kiállítás, ennek a végére épül a Hősök tere, a Városligeti kiállítás, az emlékművek, de ott vannak ezek a paloták, amik akkoriban igazi palotának számítottak, amit a leggazdagabbak építettek, és egyfajta státuszszimbólum volt, hogy ki kerül oda az Andrássy útra.
2: Abszolút, ez borzalmasan izgalmas, mert hogy meghatározzák, tehát elhatározzák, hogy lesz sugárút, sőt hozzácsapják a nagykörútnak a tervét. Tehát minden ilyen párhuzamos, meg merőleges utcácska, az a mai Andrássy út környékén, mint Hajós utca, Dalszínház utca és társai, ekkor dől el a sorsuk, megkezdődik az építkezés, és akkor ugye az FKT minél drágában szeretné eladni ezeket a telkeket, mondván, hogy ez majd egy reprezentatív sugárút lesz. De ugye egykoron, ebben az időben, ami csodás operaházunknak a helyén, még egy mocsár áll, tehát volt a Hermina mező, nem sokkal mögötte, pedig egy kimondottan veszélyes ilyen kocsma, cárdatszerű épület, amit ahol állítólag még lövöldöztek is. Szóval nem mindenki hitte el ezt a tervet, és ezért az FKT-nak az alelnöke, volt a Báró Podmanicki Frigyes, róla nagyon sokat sztorizik a Krúdi, a Budapest vőlegénye, Kockás Báró, Pepita Báró, azt írja a Krúdi Gyula róla, hogy a saját kezével cipelte a vödröket az operaház építkezésekor. Szóval ő lesz az, aki egyesével megpróbálja eladni az építési telkeket. Az eredeti terv az volt, hogy a sugárút mentén kész palotákat fog felhúzni egy nemzetközi vállalat, azonban ez a vállalat a csőd szélére kerül egy bécsi tőzsdekrak miatt, és akkor a Podmanickinek a mentő ötlete az, hogy egyesével adja el az üres telkeket, és mindenki épít magának majd egy palotabérházat. És a Podmanicki pedig a gyárosokat, a kereskedőket, a vállalkozókat támadja be, mert hogy az arisztokrácia az már bevásárolta magát a Nemzeti Múzeum köré nagy részt. És kell neki egy másik pénzes réteg, akik pedig azt is várhatják ettől a lehetőségtől, hogy egy fokkal feljebb fognak lépni a hierarchiai ranglétrán. Malomgyáros, keserűvízgyáros, szesz és szárazmoslékgyáros, nekem ő a kedvencem, Stern Ignác, akinek a vagyona megvan, de nincs meg a társaság, sőt nem tagja a társaságnak, tehát várja, hogy őt felvegyék, hogy őt megvegyék.
1: Pedig száraz moslékkal foglalkozik, hát nem értem, miért nem.
2: Pontosan. És hát ők nagyon-nagyon drágán, ilyen 100-150 ezer forintokért vásárolnak telket, hogy értsük, hogy ez mennyi, ez a 100-150 ezer forint akkoriban. Azt egészen pontosan tudjuk, hogy a Zakszléner palota, ez az Andrássy út 3, ezt a Zakszléner András keserűvízgyáros vásárolja meg, az övé a Hunyadi János keserű víz, a mai napig fogyasztjuk. Tehát ő a palotáját, ami egy hatalmas nagy palota, három emeletes Ziegler Győző tervezi, 400 ezer forintért építeti fel, és rendezteti be, tehát ez berendezéssel együtt ennyi. Az ő telke volt a legdrágább, az volt 167 ezer forint. Csak mindenki megvásárolja az ő telkét, és az Ybl Miklós után szabadon, miután ő meghatározza az operaháznak az alapstílusát, ez lesz az itáliai neoreneszánsz, a legtöbb építető itáliai neoreneszánsz palotát terveztet magának. Az SKT az szigorúan előírja, hogy mindenkinek az első szakaszon az oktogon térig kötelező üzlethelyiségeket raknia a földszintre. Ezért van ugye mai napig nekünk ott a Louis Vuitton és a Gucci és az egyéb sok-sok üzlet. Aztán az első emeletre költözik az építető, és a második, harmadik emeletekre pedig bérlakásokat alakítatnak ki. És ami lenyűgöző az Andrássy úton szerintem, amikor sétálgatunk, és látjuk, hogy mindegyik palota előtt ott lesz a tervező neve, és az építkezésnek az évszáma. És mai fejjel ilyen felfoghatatlan dátumokat látunk, majd azt látjuk, hogy 3 év alatt felépült az, amit ma balettintézetnek ismerünk, tehát a régi balettintézet ma már hotel, vagy ennek az Ágfénernek a palotája szintén 2,5-3 év alatt, tehát hogy lehet, hogy ilyen palotákat ennyi idő alatt felhúztak. Az FKT minden telekvásárlónak felajánlott egy nagyon-nagyon optimális dolgot, mert azt mondták, hogy ha 5 éven belül felépíted a saját palota bérházat, az Zach Kleiner András, vagy Stern Ignác, akkor 15 évig adómentességet kapsz a bérbeadás alól. Ugye ez nekik egy borzalmasan nagy gazdasági előny, mert bérbeadják a földszintű üzlethelyiségeket és az emeleti lakásokat. Az FKT pedig mit nyer ezzel? Hát azt, hogy elmondhatják majd a Ferenc Józsefnek, amikor érkezik, hogy hát nézd meg, mi ezt 5 év alatt felépítettük.
1: Komoly. Az is komoly, hogy itt az embernek ennyi idő távlatából visszanézve olyan érzése van, hogy itt volt egyfajta társadalmi összefogás egészen fönt és lejjebb is. Nyilván akkor sokkal élénkebb viták voltak, és sokkal nagyobb veszekedések, harcok az ellenzék és a kormány oldal között, mint ahogy ma is mindenen. De ha így ránézünk közel 150 évvel ezelőttre, akkor most már több is, kevesebb is, attól függően éppen miről beszélünk, akkor azért ez így nem látszik. Az idő elmossa?
2: Nagyon sokszor halljuk ezt a sétálóinktól, hogy hát akkor régen még mennyire jó lehetett, és mennyire könnyen lehetett a dolgok. Bezzeg régen, igen. Van egy nagyon-nagyon jó idézet, egy 1911-es idézet egy pesti hírlapból. Ez pont a Párizsi udvarról szól, és egy szomorú tudósító azt írja, hogy a régi Koronaherceg utca, ez a mai Petőfi Sándor utca, hogy ebből 2-3 új utca nyílik, és ő bemegy egy ilyen alagút, vagy portálé, vagy mi a csodaféle nyíláson, és a másik végén lyukat ki. Ez a Párizsi udvar. És hosszan elmélkedik arról az újságíró, hogy mennyire nem tetszik neki, mennyire fölényeskedő az egész, a gyönyörű passzázsa a Párizsi udvarnak, és aztán hosszan ír arról, hogy mennyire hiányzik neki ez a régi kicsi pesti város, ami még, nem tudom, 1850-ben az ő gyerekkorában az, amit ő megszokott. Tehát a kor emberének, amikor létrejön Budapest, akkor meg kellett szokni azt, és ez nehéz lehetett, ez biztos, hogy konfliktusos volt, hogy eltűnnek azok a gírbe-gurba utcáskák nagy részt, tehát néhányat megőriztünk, van még néhány klasszicista épületünk, de nagy részt eltűnnek. Ugye a Budapest építkezéséről azt írja a Krúdi Gyula, hogy San Franciscói tempóban növekszik a város. Tehát úgy képzelhetjük el, hogy mindenhol kopácsoltak, mindenhol építkeztek, és ez bizony nem biztos, hogy mindenkinek tetszett. Tehát én konfliktusosnak képzelem. De az idő biztos, hogy elmossa és megszépíti.
1: Hát persze.
2: Talán meg is kellett szokni.
1: Mondja Zsófia, hogyha vezet, már pedig vezet az Andrássy úton túrákat, ott be lehet térni kapuk alá? Meg lehet nézni azt, hogy hát nem csak ki építette és mikor épült, hanem hogy mi épült ott belül?
2: A legszórakoztatóbb dolog végig sétálni az Andrássy úton. Van is egy ilyen sétánk, ez a városi kódfejtés, amikor próbáljuk a homlokzati díszek alapján megfejteni, hogy az illető mivel foglalkozott. Az nagyon-nagyon jellemző, hogy az építető az legalább a monogramját legalább egyszer elrejti a homlokzaton, tehát a Stern Ignác kapuja fölött is ott lesz egy S betű. Az Ágfénel Andrásnak annyi helyen ott van a monogramja, hogy meg se tudjuk számolni. És nagyon sokszor bemegyünk a palotákba, hogyha kint nem látunk erre vonatkozó jelet, akkor bemegyünk, és ott keresünk mondjuk azzal kapcsolatos információt, hogy ki mivel kereskedett, vagy az Ágfénel Andrásnál például tele van a palota olyan lockároly freskókkal, ahol vizet önt ki éppen valamilyen istenség mutatván, hogy ő keserű vízgyáros. A régi balettintézet pedig azért is nagyon izgalmas, mert annak az építetője az természetesen nem a balettintézet volt, hanem a MÁV, a Magyar Állami Király és Állami Vasutat.
1: Amely kecsességéről azért nem híres. Mi közük volt ehhez?
2: Na, hát a nyugdíjpénztára számára építette fel ezt a palotát, és a nyugdíjpénztára nagyon-nagyon stabil lábakon tudott állni, mert egy ilyen nagyon jó koncepció dolgoztak ki a dolgozókkal, hogy az fizetésüknek az éves X százalékát levonták, és ezzel nagyon magasra nőtt a MÁV-nak a magánnyugdíj alapja, és ez pont akkora datálható, amikor a sugárúti építkezések zajlanak. És a MÁV, amikor megjelenik az FKT előtt, mint egy érdeklődő, hogy hát ő szeretne telket vásárolni a sugárúton, akkor az FKT biztos, hogy borzalmasan örült. Tehát az András és a Podmanicki is nagyon örülhetett, mert a MÁV nyugdíjpénztára az egy tőkerős vállalkozás volt, és a MÁV ezt hosszú távú befektetésként vásárolja meg. Tehát egy palotabérházat épített, klasszikusan földszintre üzlethelyiségek, első emelete beköltözhetett a MÁV vezérigazgató, és a felsőbb szintekre pedig lakásokat alakítottak ki. És hogyha én például MÁV tisztviselő lettem volna, és befizettem volna a nyugdíjpénztár alapomat, akkor azt a későbbiekben a lakók bérleti díjából kaphattam vissza. Nagyon kedves ebben az épületben, ahol szintén van bejárásunk, hogy ugyan már nem a MÁV-é, és az embernek, ha ránéz, akkor nem a MÁV jut eszébe, de rengeteg MÁV-ra utaló apró szimbólumot lehet észrevenni. Mind a homlokzaton, mind bent.
1: Egyszer el kell mennem az ön sétájára, Zsófi. Imagine Budapest történeti séta az Andrássy úton, ez lett a címe ennek a mi beszélgetésünknek, de hát Czokó Zsófiával egyrészt rengetegféle sétán vehetnek részt az Imagine Budapest keretében, és hát hallják az Andrássy úton is, és szerintem ez egy élmény. Úgyhogy köszönöm, Zsófi.
3: Maradjanak velünk, hamarosan folytatódik a múlt idén.

0: tales young, but you ain't nothing if you ain't someone. Use this fear like
1: gun. Műsor ajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Ismét a Multidézőt hallják. 2025. november 19-ére lapozunk a naptárban. Ezen a napon érkezett a hír, hogy bántalmazás történt a gödöllői óvoda egyik tagóvodájában. Az ügyben rendőrségi feljelentés is volt. A gödöllői önkormányzat által kiadott közleményből akkor nem derült ki, hogy mi történt pontosan, de az igen, hogy az érintett óvónő már nem dolgozott az intézményben. 2025. november 19-én a Spirit FM Mi és Más című műsorában Máton György vendége Vas Máton kémiai informatikus volt, és arról beszélgettek, hogy a jövő fejlesztése hogyan néz ki majd mesterséges intelligenciával.
3: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornánkon, illetve az Apple csatornán is természetesen, és külön köszönettel tartozom a mai vendégünknek, Vas Mártonnak, hogy egyenesen Londonból ide nyargalt a stúdióba, és elfogadta a meghívásunkat. Szervusz!
4: Szervusz, nagyon köszönöm a meghívást, és örülök, hogy beszélhetek erről a témáról.
3: Erről a témáról, ami ma egy kicsit más lesz, mint a szokásos, bár nyilván majd a ChatGPT szó is felbukkan valahol a beszélgetésünkben, de te kémiai informatikus vagy, aki különböző anyagok és gyógyszer molekulák előállításával foglalkozik, de mielőtt ebbe belecsapnánk, azért mindenkinek kijár az a kérdés ebben a műsorban, hogy mióta foglalkozik mesterséges intelligenciával, hogy találtak egymásra, és mondjuk a szabad idejében használja, és ha igen, mire?
4: Hát ugye 2006-ban kezdtem el az egyetemet, akkor még ugye még csak a mesterséges intelligencia nem igazán volt, legalábbis így a köztudatban benne, de már úgynevezett kémiai informatika, gépi tanulás, ilyesmik, ezek már ugye pár évtizede voltak, vagy léteztek.
3: Legalábbis a beavatottak számára.
4: A beavatottak számára, igen. És vannak még mindig, akik azt mondják, hogy hát a mesterséges intelligencia az semmi extra, csak ugyanazok a régi módszerek egy kicsit feltuningolva, de hát azért elég sokat fejlődött ez azóta. És 2011-ben kezdtem el a Richter Gedeon gyógyszergyárnál dolgozni, ahol végül is az első ilyen alkalmazások irányába kezdtünk el tekintgetni, és aztán később Amsterdamban, és aztán Londonban foglalkoztam már komolyabban mesterséges intelligenciával.
3: De te gyógyszer hatóanyagok fejlesztésével foglalkozol?
4: Igen, igen. Tehát egy, ugye mi az számítógépes gyógyszerkutatás az, amivel foglalkozom. Tehát, hogyha van mondjuk egy feltételezésünk, hogy a emberi szervezetben levő egyik fehérjével, hogyha kölcsönhatunk, akkor ez valamelyik betegséget megállítja, vagy gyógyítja, és olyan molekulákat próbálunk keresni, amik ezekkel a fehérjékkel kötődnek, vagy kölcsönhatnak.
3: Te gyárilag vegyész vagy, informatikus vagy, esetleg orvos?
4: Nem, orvos nem. Én vegyész vagyok, a BSC-m az csak vegyész BSC volt, utána a mesterszakom az kémiai informatika volt, amit ugyan még akkor nem volt akkreditálva, de egy évvel később megkapta az akkreditációt. És aztán utána csináltam egy doktori fokozatot, meg egy posztdoktori kutatást, és egy elég sokat foglalkoztam ugye programozással, meg más ilyen számítógépes módszerekkel. Azt kicsit ilyen autodidakta módon szereztem a kémiai dolgok mellé. És aztán, hát igen, a kémiai informatika, vagy számítógépes kémia, hogy ki hogyan nevezi.
3: Te már 10 évvel ezelőtt láttad, hogy ez lesz a jövő, és ebben lesz a perspektíva?
4: Hát, vagyis 10 évvel ezelőtt, ez meg mikor volt? 2015?
3: Mondjuk 2016-ban, vagy?
4: Akkor még talán nem, de azt hiszem, hogy 2018-ban volt az első nagy áttörés, amikor ugye fehérjéknek a szerkezetének a predikciójával kezdtek el ugye a mesterséges intelligenciával foglalkozni.
3: Mit jelent a fehérje?
4: Mit jelent a fehérje?
3: A fehérjét még csak-csak, de a predikció.
4: Tehát ugye minden fehérje, ami az emberi szervezetben van, az 20 féle ilyen építőkőből, aminosavból áll össze, és ezek, az, hogy ezek egymás után milyen sorrendben jönnek, vagyis hogy mi a fehérje szekvenciája, az meghatározza azt is, hogy a fehérjének milyen lesz a háromdimenziós szerkezete. És a háromdimenziós szerkezet pedig meghatározza azt, hogy milyen mondjuk gyógyszermolekula tud bekötődni a fehérjének a kötőhelyére. És az a predikció, vagy az a feladat, hogy a aminosavak listájából, tehát a szekvenciából azt megmondjuk, hogy milyen háromdimenziós szerkezettől fog felcsavarodni az a fehérje. Ez egy nagyon-nagyon hosszan, vagy nagyon sokáig egy megoldatlan probléma volt. És hát azt gondoltuk, hogy ezt igazából nem fogjuk tudni nagyon ilyen számítógépes, szimulációs módszerekkel megközelíteni. De aztán 2018-ban a AlphaFold nevű program, az ugye már egy icipicivel jobb lett, mint a korábbi nem mesterséges intelligenciás.
3: Tehát ezt korábban csak próbálgatták hát a fejlesztők?
4: Hogy... Korábban próbálgatták ugye ilyen fizikai módszerekkel, meg ilyen... ugye extrapolálni a korábbi másfajta fehérje szerkezetekből, de hát azok nem működtek olyan jól, és végül igen, tehát 2018-ban a mesterséges intelligencia az picit lekörözte a korábbi módszereket, és aztán 2 évvel később pedig nagyon-nagyon lekörözte.
3: És jelenleg hol tartunk?
4: Hát jelenleg ott tartunk, hogy az alap, tehát az ilyen viszonylag egyszerű fehérjéknek a szerkezetének az előrejelzése, az azt mondják, hogy ez egy megoldott probléma gyakorlatilag, és most ami a tudósokat nagyon érdekli, az, hogy ugye a fehérjék egymással hogyan hatnak kölcsön a szervezetben, meg hogyan hat kölcsön a DNS-sel, meg az RNS-sel, meg minden másféle molekulákkal, és hát ezt próbáljuk, nagyon sokan ezeknek az ilyen komplexeknek a szerkezetét próbálják meg előrejelezni. Az én cégem pedig, vagy az én kutatásom pedig az, hogy ezeket hogyan tudjuk gyógyszerkutatásra felhasználni.
3: És gyakorlatilag ez gondolom akkor nagy mértékben lerövidíti a gyógyszerkutatást, vagy a fejlesztést.
4: Hát igen, azt hiszem, hogy most már mondhatjuk ezt. Azt hiszem, még szerintem 1-2 évvel ezelőtt nem volt teljesen világos, hogy ez a gyógyszerkutatást hogy fogja befolyásolni. De most már szerintem van kézzelfogható bizonyíték arra, hogy tényleg ilyen módszerekkel lehet tényleg ilyen fél év, egy év alatt találni olyan molekulákat, amik egy fehérjéhez kötődnek. Aztán persze a klinikai vizsgálatok azok továbbra is ugyanolyan hosszúak, mint régebben voltak, de maga ez az első fázis a gyógyszerkutatásnak, az is sok évig tartott korábban.
3: Tehát, ha az 3-4-5 évet igen. lerövidítünk igen, fél igen. évre, azért az, az nagyon, akárhogy veszük 4,5 évet.
4: Az abszolút, jelent. Igen.
3: És van már olyan gyógyszer, hatóanyag a piacon, ami uh-huh. így készült?
4: A piacon még nem hiszem, viszont klinikai vizsgálatokban már több is van, amit hát azt állítják a cégek, hogy mesterséges intelligenciával fedezték fel. De mire azok még ugye a klinikán végigmennek, az még egy pár év szerintem.
3: Te Londonban dolgozol egy Schrödinger intézetben. A ti intézetetek mivel foglalkozik alapvetően?
4: Hát a Schrödinger az eredetileg egy amerikai cég, most már globális cég. A cégnek a kezdete az volt, hogy kvantumkémiai számításokkal ez foglalkoztunk.
3: Még sokat segített.
4: Ami még komplikáltabb dolog valószínűleg. De aztán nagyon kiterjesztett a
3: tevékenységét
4: különféle dolgokra, tehát most ilyen számítógépes molekulaszimulációkat is tudunk csinálni, és azt fejlesztjük főként fehérjék, gyógyszer hatóanyagok, új különböző anyagtudományi kutatások irányába, akkor ami most nagyon egy izgalmas téma az ugye az energiatárolás, különböző új elemek és akkumulátorok.
3: Te ezzel is foglalkozol?
4: Hát én konkrétan az anyagtudomány oldalával nem nagyon foglalkozom, de a cégen belül azért látok mindenfélét, hogy éppen mi hol tart.
3: Amikor mondjuk egy új molekulát létrehoz, uh-huh. hoznak, és elkezditek vizsgálni, hogy ez jó vagy nem jó. Akkor ezt mi alapján hozzátok létre? Már az is mesterséges intelligencia, aki megjósolja, hogy ez a molekula, ha létre tud jönni, akkor az jó lenne arra, vagy ez hogyan zajlik?
4: Igen, igen. Tehát a mesterséges intelligenciát sok mindenre lehet használni a gyógyszerkutatáson belül. Az egyik legnagyobb ága az, hogy ha már egy megrajzoltál mondjuk egy molekula szerkezetet, akkor azt próbáljuk annak a tulajdonságait előrejelezni mesterséges intelligenciával. Tehát a gyógyszerkutatásban ezek a fontos tulajdonságok azok olyanok, hogy mondjuk mennyire szívódik fel a szervezetben, mennyire metabolizálódik, tehát mennyire jól kötődik ahhoz a fehérjéhez, amihez mi szeretnénk, hogy kössön, viszont mennyire nem kötődik azokhoz, amikhez meg nem szeretnénk, hogy kötődjön. Ez az ilyen property prediction, molekula tulajdonságoknak az előrejelzése, az az egyik nagyon fontos irány. Aztán a második irány az, hogy ha már tudsz, már láttál olyan molekulákat, amik ugye akár jók, akár nem jók egy adott fehérje kötődéshez például, akkor tudsz generálni új molekulákat, tehát ez a generatív AI, vagy
3: Igen.
4: Magyarul nem tudom.
3: Magyarul is generatív AI, vagy mesterséges intelligencia.
4: Igen, igen. Tehát ugyanúgy, ahogy a, mondjuk a ChatGPT az ugye szöveget tud generálni, vannak olyan modellek, amik meg molekulákat tudnak generálni hasonlóképpen.
3: De gondolom azért egy kicsit összetettebben, mint hogy beírom neki, hogy...
4: Valójában nem sokkal, nem nagyon különbözik, ugyanis a molekulákat le lehet írni egy ilyen karaktersorozatként, ahol ugye a karakterek a különböző atomok, meg a kötéstípusok, és gyakorlatilag ugyanaz a modell, ami a következő szót egy adott nyelvben meg tudja
3: jósolni,
4: az meg tudja jósolni a következő karaktert a molekula leírásában.
3: Tehát gyakorlatilag akkor ma olyan molekulát hoztok létre, amilyet csak akartok?
4: Hát tudunk, ugye tudunk generálni rengeteg ötletet legalábbis, és utána a másik mesterséges intelligencia modellel megpróbáljuk azt prediktálni, hogy az vajon kötődni fog-e a fehérjéhez, vagy nem.
3: És ez a két modell végig mentetek, az utána nyilván ki kell próbálni a gyakorlatban.
4: Igen, igen, igen.
3: És milyen arányban jó az, amit a két modell meghozott?
4: Hát most már szerintem nagyon sokat fejlődött a mesterséges intelligencia ebbe az irányba, úgyhogy most már viszonylag jó modelleket tudunk építeni, ami azt jelenti, hogy mondjuk, nem tudom, a molekuláknak a 60-80%-ánál beválik az, amit ugye prediktáltunk, ami azért azt kell hozzátenni, hogy mondjuk 4-5 évvel ezelőtt ez még ilyen 10-20-30% volt, amikor még a előző cégemnél dolgoztam, és amikor még ugye itthon dolgoztam, akkor meg ilyen 1% vagy még annál is kevesebb.
3: És azért ez nem volt olyan régen.
4: És ez még nem volt olyan régen.
3: Ezt egyébként azért kérdezem, hogy most jutunk el odáig, hogy gazdasági elemzők mondjuk azt mondják, hogy a vállalati mesterséges intelligencia bevezetéseknek a 85-90%-a az körülbelül bukás.
4: Hát a...
3: Most akkor ezek szerint...
4: A molekulák... Tehát ugye attól is függ, hogy az, amit azok a molekulák, amiket megnézünk, azok mennyire hasonlítanak korábbiakhoz. Ugye a mesterséges intelligencia az valójában csak egy nagyon okos, vagy egy olyan rendszer, ami összegzi az összes eddigi tudásunkat.
3: Igen, ezen vitatkozunk, hogy okos, vagy nem okos, vagy csak tudja, vagy érzi, igen, vagy egyik se ezek közül. Melyik a jó jelző?
4: És abban, hogy... hogy az eddig rendelkezésünkre álló adatokból újabb hasonló molekulákat generáljon, arra nagyon jó. Arra, hogy valami teljesen újat kitaláljon, arra kevésbé jó, de arra meg ott vannak a fizikai módszerek, amikkel tudunk pontosabban
3: az, hogy számolni. Te mindezt Amsterdamban, majd most Londonban, műveled.
4: Igen.
3: Ez azért van, mert ezt itthon nem lehet, vagy mert ott jobb, fejlettebb, szebb?
4: Hát az az igazság, hogy itthon nem sok cég van szerintem, akik ezzel olyan komolyan foglalkoznak, mint mondjuk Londonban. Nyilván a gyógyszergyárak azok biztos itthon is használnak valamennyi mesterséges intelligenciát. Meg szerintem van egy pár ilyen startup itt Magyarországon, akik ezzel foglalkoznak, de mondjuk, hát én ugye a top 20 farmával dolgozom együtt a mostani cégemnél, úgyhogy hát őnekik ilyen jó nagy mesterséges intelligencia csapatjaik vannak, és hát tényleg komolyan veszik ennek a fejlesztését.
3: Körülbelül te mire számítasz? Mikor lesz az első olyan gyógyszer, amiben azt mondhatjuk, hogy neked, vagy a kollégáidnak, vagy a hasonló cégeknél dolgozó hasonló kollégáknak benne van már a keze?
4: Mármint mesterséges intelligencia.
3: Igen, igen, ennek az egész folyamatnak, amivel foglalkozol.
4: Hát ez. Én szerintem egy-két éven belül biztos lesz, mert ugye most még klinikai fázisokban vannak ezek a molekulák, de hát abból valamennyi csak át fog menni.
3: A klinikai fázis az mennyi idő általában?
4: Hát az nagyon függ attól, ugye, hogy milyen fajta betegség. Ilyen viszonylag egyszerűbb, vagy hogy mondjam, könnyen körülhatárolható betegségek, mint mondjuk fájdalom, csillapítás, stb. Azok viszonylag gyorsan mennek, ami meg mondjuk mentális egészséggel kapcsolatos, hosszan után kell követni, hogy biztosak legyünk benne, hogy hogy a hatás az valóban érvényesült, azok lehetnek ilyen 5-től felfelé évek is.
3: Érdekes, azt gondoltam volna, hogy valamilyen rákkutatásos példát fogsz mondani, nem tudom miért, de vagy azt gondoltam, hogy ott a legakutabb ez a tevékenység.
4: A rákkutatás az biztosan egy olyan terület, ahol nagyon sokat használják ezt, főleg azért, mert arról már elég sokat tudunk is, és ugye minél többet tudunk valamiről, annál jobban működik a mesterséges intelligencia.
3: És ugye ott beszélünk a testre szabott, vagy személyre szabott gyógymódokról, ami gondolom szintén ilyen gyógyszerkutatásokon alapul, nem?
4: Igen, tehát mondjuk az előző cégemnél, a Benevolent AI nevű cégnél.
3: Ez az Amsterdam.
4: Nem, ez Londonban volt.
3: Ez már Londonban.
4: Ez már Londonban, csak még a Schrödinger előtt. Ott volt külön olyan csoport a cégben, akik ilyen personalized medicine,
3: személyre
4: szabott gyógyszerkutatással foglalkoztak, és például én is dolgoztam egy olyan projekten konkrétan, ahol rákkutatás, egy olyan glioblastomának nevezett betegség,
3: ami az... Ezt ne várja senki, hogy elmondom magyarul.
4: Mindegy, de a magyarul is az. Az agyban levő rák egyik fajtája, és egy olyan molekulát fejlesztettünk, ami most szintén klinikai fázisban van, ami ugye be tud jutni az agyba, és ott tudja kifejteni a hatását. Tehát ez is egy ilyen specializált rákkutatás volt végül is.
3: A műsor előtt fenyegettelek azzal, hogy meg fogom kérdezni, hogy amikor a COVID itt volt velünk, vagy még ma is itt van velünk, csak nem olyan súlyos, akkor nagyon sok teória jelent meg arról, hogy ez nem teljesen nem természetes úton képződött ez a vírus. Erről te mit gondolsz?
4: Én azt gondolom, hogy elég buta lett volna valaki, hogyha ezt laborban kifejleszti, de valójában szerintem nem is kellett, hogy ezt valaki laborba fejleszte ki. Tehát azért a evolúció, biológia, főleg a vírusok és ilyen primitívebb élőlények vagy kórokozók területén az ugye nagyon gyorsan működik, tehát gyakorlatilag láttuk, hogy a COVID is egyik hétről a másikra újabb variánsokkal jött elő. Tehát én nem nagyon hiszem, hogy ezt valaki így laborban csinálta volna. Ami viszont érdekes, hogy ugye nagyon-nagyon sok csoport elkezdett azonnal foglalkozni a COVID ugye a vakcinafejlesztés, de most ugye a vakcinafejlesztéssel én kevésbé foglalkozom, mert ez ugye teljesen biológia, de nagyon sok csoport elkezdett ugye gyógyszereket is próbálni fejleszteni a COVID ellen, és szerintem ez volt az első olyan alkalom, amikor tényleg ilyen globális összefogást láttunk, és hogyha ha a tudósok nem lettek, osztják meg annyira egymással a tudásukat, mint amennyire most megosztottuk, akkor szerintem ez sokkal rosszabb és tovább tartott, rosszabb lett volna, és tovább tartott volna, mint ahogy
3: ez végül is jó. Ez jól hangzik.
4: Igen.
3: És akkor még egy ilyen másik dolog, hogy ugye, bár te akkor biológiával nem foglalkozol, de csak kémiával, hogy ez az így előállított molekula, amire ti törekedtek, az gondolom mindig hasznos. Már hogy a cél az, hogy hasznos legyen.
4: Na, igen.
3: Ezt szintén egy nagyon kis lépés választja el, nem tudom mekkora hajszál választja el attól, hogy ugyaneznek az legyen a célja, hogy ne hasznos legyen.
4: Igen, ez valóban viszonylag könnyű lenne fejleszteni olyan vegyületeket, amik nagyon károsak emberre, vagy akármilyen élőlényekre. A mi cégünk, ez konkrétan, tehát van egy ilyen üzletpolitikánk, hogy melyek azok a cégek vagy szervezetek, akikkel nem vagyunk hajlandóak dolgozni, mert tudjuk, hogy ők esetleg rossz dolgok irányába használnák fel ezeket a módszereket. Én inkább nem attól félek nagyon, hogy valaki, hogy mondjam, direkt mérgeket, vagy nem tudom, toxinokat fog fejleszteni, hanem az, hogy attól félek inkább, hogy akár véletlen, vagy akár, hogy mondjam, ugye a mesterséges intelligenciának mindig adni kell egy célt, egy nem tudom, hibafüggvényt, vagy nem tudom, minek nevezzem, és ugye a mesterséges intelligenciának általában nincsen meg az a bölcsessége, vagy az a előrelátása, hogy mi az a pont, amikor megáll ennek a célnak a...
3: Akkor azt mondja, hogy inkább ezt ne?
4: Hogy inkább ezt ne, le. Igen.
3: Mondjuk ez az atombomba kutatóiban sem volt meg, pedig ők még nem mesterséges.
4: Hát, na jó, de ők még ugye emberek voltak, de ha ezt a döntést úgymond egy számítógépes rendszer fogja meghozni, az ugye még nehezebb kontrollálni.
3: Igen. És te attól félsz, hogy ez itt tovább siklik, mint kellene?
4: Hát ugye már, hogy is mondjam, nem kell nagyon messzire nézni, mert a ChatGPT, a cég, akik ugye ezt kifejlesztették, ők hozták ugye nyilvánosságra nemrég a statisztikákat, hogy mennyi ugye ilyen pszichózissal élő ember van, aki igen, a ChatGPT-vel nem tudja, hogyan kell igazán jól interaktálni. Illetve azt hiszem, hogy egy-két hete talán azt is azt az adatot is kihozták, hogy hány felhasználónak vannak például öngyilkos gondolatai. És ez egy olyan dolog, ami ugye a ChatGPT nem fogja felbújtani az embereket valamire, de neki az a célja, hogy visszajöjjön az ember, és beszéljen vele, és ugye minél, tehát hogy olyan szöveget generáljon, amivel tovább igen, tudja vinni önmagát gyakorlatilag.
3: Igen.
4: Azt nem építették bele, hogy helyes dolgokat is, tehát hogy a szöveg az mindig helyes legyen, és mindig empatikus legyen, stb.
3: De a ti munkátokban azért gondolom, hogy lényegesen nagyobb az emberi ellenőrzés, mint amikor valaki csak beszélget a ChatGPT-vel.
4: Hát igen.
3: Már ott is azt mondjuk, hogy ellenőrizze, de hát...
4: Igen. Hát ugye nálunk ugye az van, hogy ha ugyan megterveztünk egy molekulát mondjuk a mesterséges intelligencia módszerekkel, de akkor ott még azt a molekulát létre kell hozni a laborban, tehát meg kell szintetizálni, utána le kell mérni az összes ilyen kémcsőtesztben, meg hát szegény egérkékben, meg patkányokban, és aztán végül emberben, tehát azért mire oda jut az a molekula, hogy valaki azt mondjuk szájon keresztül beveszi, addigra már nagyon sok teszten átment.
3: Akkor ezek szerint az állatkísérletek azok ezen a területen is még,
4: hát még
3: elkerülhetetlenek?
4: Elkerülhetetlenek, de ugye az a egyik nagy célja ennek az egész fejlesztésnek, hogy minél kevesebb ilyen kísérletet kelljen végezni.
3: Tehát akkor gyakorlatilag a klinikai rész, nem tudom, az állatkísérlet már a klinikai rész.
4: Az még preklinika.
3: Preklinikai rész, de akkor ezt is át lehetne lépni. Valahogy.
4: Azt gondoljuk, hogy igen. Tehát az én cégem az most idén igaziból kijött egy új módszerrel, hogy a toxicológia, toxicitás, tehát a
3: mérgezés.
4: Hát, hogy mennyire ártalmas, egy anyag a emberekre, állatokra, stb. Azt ugye prediktáljuk. És hát nekünk az a célunk, hogy ez ténylegesen kiváltson egy nagyon sok ilyen állatkísérletet meg.
3: Hát az jó.
4: Tesztet.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.
4: Meg.
3: Hát az jó.
4: Tesztet.
2: Köszönöm a figyelmüket.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet. Hátrányos helyzetű gyerekek iskola kezdését segíti a Caritas. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal is. Várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig szükség esetén minden szomszédos országból biztosított. Hozzátette, folyamatosan egyeztetnek a nagyfogyasztókkal az energiatakarékosságot segítő leállásokról, míg a lakosságtól ismét felelősségteljes energiafelhasználást kérnek. Közben a kormányfő beszámolt arról is, hogy akár már vasárnap újraindulhat az alkatrészhiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a szászhalombattai dunamenti erőműben. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói funkciója az oktatásban. Ezt is a kormányfő jelentette be. Magyar Péter hangsúlyozta, a tankerületi vezetőket ezentúl nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. A politikus bírálta, hogy a jelenlegi tankerületi vezetőket elbocsátják. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére, az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Változik az országos jégkármérséklő rendszer működése, jelentette be az agrárminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, a megyék többségében szüneteltetik az úgynevezett jéger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Hozzátette, hogy több dunántúli megyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Tanszertámogatással és hosszú távú mentorprogrammal is segíti a nélkülöző diákokat a Katolikus Caritas. A szervezet minden évben több ezer tanulónak juttat az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket. Idén azonban még nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentorálásra, korrepetálásra, tehetséggondozásra. A segélyszervezet iskola kezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a 13-56-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal vagy online bármilyen összeggel lehet támogatni. Fokozódik a kánikula, sok napsütéssel eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható.
0: A Spirit FM hír.

0: Reit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133E autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér műegyetem között a szintén sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér, a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya-Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3 A-pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 órától délután 2 óráig Káposztásmegyeren a külső Szilágyi úton a Galop utcánál és a Járműtelep utcánál karbantartás miatt, a forgalmat a rendőrök irányítják. Nem járható a 14. kerületben a Nagylős Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik az Örs vezértere felé, nem érinti a Szugló utca Nagylős Király útja megállót. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek! Aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket! A fővárosban a legtöbb helyen már elkezdték leszerelni a parkolóautomatákat. A fogyasztóvédők azonban aggódnak és arra szólítanak fel mindenkit, hogy állítsák meg a folyamatot, mert hogy már pedig jogunk van készpénzzel fizetni, aprózni a parkolásért, akkor is, hogyha állítólag a parkolók 90%-a már mobilon vagy egyéb felületen intézi ezt. Erről is szót ejtünk Kovács Kázmérral, aki ügyvéd és közlekedési szakjogász és Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
2: Kedves Csókolom, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Most lépett életbe, de azért már nem egy mostani kezdeményezésről van szó. Mi a terv, a cél, és aztán majd beszéljünk arról, hogy mi a probléma ezzel.
2: Igen, hát a közterületi parkolás az egy régóta ismert darásfészke a fővárosi rendeltalkotásnak. Már annak idején, amikor elkezdődött a közterületeknek a díszedése a parkolás sok során, felmerült az a kérdés, hogy egyáltalán a közterületnek egy ilyen közszélú felhasználása a díszedés ellenében jogszerű. Az Alkotmánybíróság egyértelműen állást foglalt abban a kérdésben, hogy igaz, hogy itt pénzmozgásról is szó van, azonban ez a pénzmozgás az önkormányzatok felé, az önkormányzati törvénnyel összefüggő lehetőség a forgalom szabályozásnak egy eszköze. Tehát a pénzszedés az nem cél, hanem egy eszköz ebben az esetben. Na most emiatt már akkor aggályosnak gondolták sokan azt, hogy miért kell ezeket a drága eszközöket, a parkoló automatákat létesíteni, miért nem alkalmazzuk azt a módszert, ami például Bécsben is, és számos más helyen is elfogadott, nevezetesen, hogy akár trafikokban meg lehet vásárolni azokat a tiketeket, amiket aztán a gépkocsiban egy órát elhelyezve egy ilyen kézzel írt időpont megjelöléssel párosítva ki lehet fizetni a közszerleti parkolásnak a díját. Most, hogy erre a gondolatra jutott az önkormányzatok többsége, hogy ezt felesleges volt létesíteni, és inkább leszedik, mert ezzel költséget takarítanak meg, elhallgatják azt az oldalát a dolognak, hogyha ezzel költséget takarítanak meg, akkor ezt vissza kellene adni az autósoknak, tehát akkor a közterületi parkolás díját nem úgy emelni kellene, hanem csökkenteni. Na, ez az egyik oldala a dolognak, de a dolognak van egy másik oldala is, nevezetesen, hogy nem mindenki ismeri, használja ezt az applikációt, amivel a mobilos parkolási díjfizetés megvalósulhat. A vidékiek, a külföldiek számára, esetleg az idősek számára ez nehézséget jelent. Tehát ezt nem lehet ilyen egyoldalú intézkedéssel most mondani, hogy 90% egyébként is ezt használja, akkor a 10%-kal nem törődünk. Nem beszélve arról, hogy táblákat nem tudok róla, hogy kellő számban már kihelyeztek volna, amiből egyáltalán azok a kódszámok, amelyekkel a mobil alkalmazás során a kódszámok elküldhetőek lennének, már megtörténtek volna. Tehát számos olyan problémát hoz a közszerleti parkolás, amire lehetett volna kellőképpen körténi figyelmfelhívás, vagy figyelme fordítás esetén gondolni annak idején. Aztán a következő dolog pedig az összegszerűség, például az elektromos gépjárművek esetén, ahol idáig ugye nem úgy kedvezményes, hanem díjmentes volt a közterületi parkolás, most pedig arról van szó, hogy akár súlyhatártól függően nem úgy a kedvezmény vagy a díjmentesség szűnik meg, hanem az egyéb járművekhez képest is többszörös díjfizetés történik. Tehát nincs kellően átgondolva a rendszer.
1: Erre úgy reagálnak az önkormányzatok egy ilyen kritikára, hogy miért nem fizethetnék én készpénzzel, hogy lehet továbbra is készpénzzel fizetni, tessék megkeresni az adott kerületnek a parkoló irodáját, és oda be lehet sétálni x időn belül, és be lehet fizetni. Ami, hogyha így belegondolom, nem annyira életszerű, tehát nem látom azt, hogy mondjuk akár egy külföldi, ki tudja azt kutatni, hogy hol van, akkor ha bemegy másnap, akkor ott is parkolnia kell, parkolóhelyet keresnie és megtalálni az irodát. Ez megoldás lehet neki jogilag?
2: Ez formális indoklás, ez nyilvánvalóan alkalmatlan hivatkozás, és alkalmatlan lenne, mint megoldás, hiszen minden alkalommal elmászkálni oda az irodába, hát ez nem a közterületi parkolásnak a céljaival ellentétes. Ugye hangsúlyoztam már az előbb, hogy külföldön is ismert ez a felvetés, amiről most beszélünk, de hát nem csak Bécsre hivatkozhatnék, kétségtelen, hogy egyre több helyen térnek át a mobilos alkalmazásra, de azért a párhuzamosságok történnek. Tehát a kizárólagosságra nem találunk példát, és ahol találunk, ott is lehet akkor bankkártyával fizetni, tehát nem arról szól a történet, mint amiről itt beszélünk most, hogy egyszerre történik tulajdonképpen a három területen is radikális és a fogyasztók érdekeit mellőző megoldás, mert egyszerre történik az elektromos járművek kedvezményeinek a megvonása, megtörténik a súlyhatártól függően akár a kétszeres díjfizetési kötelezettség, és az induló problémánk is az, hogy készpénzzel ne lehessen fizetni, hanem kizárólag a mobil applikáció. Szóval
1: meg lehet állítani ezt a folyamatot? Meg lehet állítani ezt a folyamatot? És hogyha igen, akkor
2: ugye ez önkormányzati hatáskör, és a társadalmi fellépés és tiltakozás lehet az, ami megfontolásra késztetheti a döntéshozókat.
1: Kovács Kázmér, köszönöm.
2: Én is köszönöm.

0: Helyesen átalakítja az oktatási rendszert a kormány, hogy hogyan és mi látszik ebből. Gosztonyi Gáborral fogjuk átbeszélni. Jó reggelt kívánok!
1: Szép jó reggelt kívánok!
0: Aki a pedagógusok szakszervezetének alelnöke. Az egyik fő cél talán, ahogy kiolvasható ebből, hogy az a fajta központosítás, ami kialakult az elmúlt években, az megszűnjön.
1: Így van, de hogy hogyan, ezt azért még nem tudjuk. Ugye, azt már nagyon sok éve tudjuk, hogy egy választási program és egy kormányprogram az nem feltétlenül mindig ugyanazt jelenti. Ugye azért a TISZA választási programjában expressis verbis az volt, hogy a Klebersberg központ és a tankerületi központot azt felszámolják, átalakítják. Jelenleg, amit most ebből a Facebook posztból megtudtunk, mert hogy hivatalosan ugye még semmit nem tudunk, ez azért minket is meglepetésként ért, hogy ez az egész marad, csak más szerepe lesz, ez így jól hangzik, csak ugye ezek egyelőre most így a szavak szintjén vannak, ezeket majd apró pénzzel kell váltani, meg kell nézni, hogy egyáltalán a gyakorlatban ez hogyan fog működni, és akkor itt azért több kérdés merül föl, mint válasz, és most nem az ön szerepét szeretném átvenni, és öntől várom a ház, de hát azért itt ilyen költői kérdések fölmérnek, hogy akkor most mi van azzal, amiről arról szólt, hogy ugye az önkormányzatok, ha igénylik, átvehetik az intézményeiket, mert akkor viszont fölösleges ez a struktúra. Hogyan gondolnak bármilyen támogatói dolgot, mert ez tényleg így az ideák szintjén ez tökéletes, hogy nem egy ilyen vasszigorral korbáccsal ott álló felügyelő szerv, hanem egy támogató segítő szerv, rendben van, de ha marad ez a tankerületi rendszer, azért ezt már nagyon régóta mondjuk, hogy ezek a tankerületi központok úgy vannak kialakítva, főleg vidéken, hogy 50-60 kilométerre vannak bizonyos intézmények ettől a központtól. Hát oda hogyan? Merre? Meddig fog eljutni? Az, hogy most a mondjuk egy ablakcserére vagy egy ajtócserére nem kell 3 hónapot vagy egy fél évet várni, ez rendben van, ez jó. De ezen felül még nem látjuk, hogy ez mennyiben lesz más. Meg kell várni egyébként a jogszabályokat, mert azt gondolom, hogy egy Facebook poszt és majd egy jogszabály azért ott lesznek finomítások.
0: Ugye az is elhangzott ebben a posztban, hogy augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói posztot nyílt pályázaton fogják meghirdetni. Ezek a posztok, amikről beszélünk?
1: Igen, ezek a tankerület vezetők, ami azt jelenti egyébként, hogy maradnak, és ugye ha a Facebook posztnak hinni lehet, akkor 5 évre pályáztatják meg őket.
0: Amire de lehet beleszólása az önkormányzatoknak.
1: Hát én ezt értem, csak ezt nem tudom, hogy ezt mennyire gondolta végig például a Tisza párt politikailag, mert hogy jelenleg Tisza párti képviselő egy darab önkormányzat élén nincsen. Tehát itt azért például én nem hiszem, hogy ekkora zicsert akarnak adni mondjuk azoknak az önkormányzatoknak, akik DAFKE ellen szeretnének állni a kormánynak. Itt például egy óriási nagy lehetőséget kapnának, ez nem biztos, hogy egyébként egy jó cél. De szakmailag megint azt mondjuk, hogy oké, de ki fogja, honnan, mi? Tehát nyilván meg kéne tudni a pályázatokat, mert most egy kicsit más farvízre elvezve, ugye itt legalább megelőzte a tankerületeknél egy hatásvizsgálat, egy átvilágítás, aminek az eredményére még csak így szórványokban tudunk a sajtóról, de a szakképzésben ez mi nem tudjuk, hogy lezajlott volna, bár határozottan felhívtuk rá a kormányzat, illetve az oktatási kormányzat figyelmét, hogy szükség van erre is. Ott már például megjelent ez a jogszabálytervezet, hogy ugye a kettős hatalom megszűnik, és akkor a kancellár főigazgató poszt helyett egy személyű vezetés lesz. Ott is már megvannak nagyjából a határidők. Na de hát azt is, hogy itt most ennek a centrum vezetésének például nem kell oktatási tapasztalattal rendelkeznie, nem kell ilyen végzettsége rendelkeznie, ez nem biztos, hogy szerencsés. Nem tudjuk, hogy a tankerületeknél lesz, hogy lesz.
0: Mi a szerepe ezeknek a tankerületi vezetőknek? Alájuk tartoznak az egyes igazgatók? Tehát hogy kell elképzelnünk egyébként a hierarchiát, és mondjuk egy jó esetben, hogyha ez megmarad, akkor mi lehet a szerepük?
1: Hát ez az eddig teljesen más volt. Eddig vasmarokkal fogták ugye az igazgatókat, néha a jogszabályok gumi paragrafusain túllépve sanyargatták konkrétan az intézményeket és a munkavállalókat.
0: Mondjon egy példát nekünk.
1: Csak egy ilyen egyszerű példa, csak egy ilyen emberség. Tudjuk azt, hogy Debrecenben úgy működött, nem a mostani, hanem az előző tankerületvezetőnél, hogy amikor igazgatói gyűlést tartottak, akkor egy teremben egy darab asztal volt, egy darab székkel, oda leült a tankerületvezető, és 40-50-60 igazgató ott állt a teremben. Például, csak egy ilyen egyszerű dolog, de az, hogy amiről az előbb beszéltünk, hogy tönkrement valahol valami, mondjuk egy projektorizzó, ami nélkül azért mondjuk egy mai oktatás már nehezen elképzelhető, hiszen jó lenne használni itt a különböző infokommunikációs eszközöket, és az, hogy fél évig az nem működik. Hát ha a pedagógus kiment volna a legközelebbi boltba és vesz egyet, akkor gyakorlatilag fél nap alatt ez megoldható lett volna. Ha esetleg van anyag beszerzőjük, akkor lehet, hogy még harap. Most ehhez képest volt, ahol 5-6 hónapot kellett egy ilyenre várni. Tehát, hogy itt ilyen szintű beleszólás volt. Most elméletleg ez átalakul, ez jó, de még mindig nem tudjuk például azt, hogy hogyan fogják lebontani iskolákra újból a költségvetést, hogy például azok az intézményvezetők, akik mondjuk az elmúlt 16 évben lettek kinevezve, és életükben nem csináltak még költségvetést, azok hogy fognak tudni boldogulni? Na, ebben például mennyire fog tudni segíteni mondjuk egy tankerület? De akkor itt is át kell alakítani egyébként a struktúrát magának a tankerületnek, mert valószínűleg most itt 5-6 jogászra nem nagyon lesz szükség. Remélhetőleg itt most már a munkavállalóknak nem kell perekben érvényesíteni azokat az alapvető jogaikat, ami mondjuk a munkavégzéshez kell. Viszont akkor több támogató szakember, adott esetben nem tudom én, kócsok meg egyebek kellenek, akik majd tényleg tudnak segíteni.
0: Hogyha megszűnne egyébként ez a rendszer, úgy, ahogy van, akkor a jogi részén kívül, mert azt ugye nem tudjuk, hogy ott mi köti mondjuk az új kormányt, de szakmailag, akkor mi történne?
1: Hát szakmailag most itt elméletileg az intézmények visszakapnák azt az önállóságot, ami 2013 előtt volt.
0: Tehát működhetne a rendszer?
1: Elméletileg persze, hát bármi működhetne. Itt az a kérdés, hogy mennyire és miből és hogyan akarják finanszírozni. Mert ez a másik kérdés, hogyha megmarad ugyanígy a Klébezbek központ, megmarad a 60 tankerület, akkor itt tulajdonképpen sok pénzügyi forrás nem fog felszabadulni. Tehát itt megint az lesz a baj, hogy az oktatás ugye alapvetően egy nagyon drága műfaj. Ráadásul nem is egy olyan gyár, hogyha megveszek egy gépet, akkor az fél év, egy év múlva meghozza az árát, hanem itt sok 10 év múlva lesz ennek bármi olyan kézzelfogható haszna. Nem tudjuk, hogy milyen többletforrások fognak megjelenni, mert nyilván a tankerület és a Klébezberg központ munkatársait továbbra is fizetni kell. Csak akkor megint nem oda csorognak le félhetően a pénzek, ahova egyébként nagy szükség lenne. Például, ha valaki készítene egy ilyen költségvetési összehasonlítást, hogy mondjuk a Klébezberg központ és a tankerületek, ezek a vízfejek megszűnnének, mondjuk az a megspórolt pénz, az valószínűleg elég lehetne már mondjuk egy látható noksos, tehát a nevésoktatás közvetlenül segítő béremelésének a forrása már ebből például megteremthető lenne, vagy legalábbis egy része.
0: Írtak önök javaslatokat? Mert ugye azért elkezdődött valamiféle párbeszéd az új miniszterrel.
1: Párbeszéd az van, erről javaslatot azért nem tudtuk, mert ez tegnap mi is a sajtóból értesítünk erről az egészről, tehát hogy ez a fajta átalakításról a szakszervezetekkel nem tárgyalt jelenlegi oktatási kormányzat.
0: Döntés született arról is, hogy például a kémia órát tartsa kémia tanár.
1: Hurrá!
0: Akkor itt egy picit igen, tehát hogy azon túl, hogy örülünk, azért picit kérdéseket vett fel bennem, hogy eddig arról beszéltünk például önökkel is, hogy nincs elég kémia tanár.
1: Ez így van, tehát magától nem
0: lesz. Akkor az a megoldás, hogy nem lesz kémia oktatás azokban az intézményekben, ahol nincs tanár, vagy utazni fognak a tanárok?
1: Nagyon remélem nincs. Igen, ez az utazó pedagógusi hálózat képzés, ez nem egy ördögtől való, csak itt megint ugye ezt finanszírozni kell. Mert az nem várható el, hogyha nem egy településen van mondjuk a két intézmény, hanem egy-két helységgel arrébb, akkor ott ha a kollega, ugye a tömegközlekedés nem mindig tudja igényelni, mert hát azért a vidéki tömegközlekedés ez nem az órarendhez van igazítva. Tehát ha saját autót használ, akkor ott a benzinköltségen kívül mondjuk minimum a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítást kellene fizetni, a plusz térítés ugye az üzemanyag költségen kívüli egyéb térítéseknél nem a minimumot, hanem minimum egy középarányosan, de inkább a legmagasabb kilométerpénzt kellene adni. Tehát itt megint egy csomó olyan plusz finanszírozás merül föl, amivel lehet. És egyébként ezt mi is mondtuk már, hogy eddig az történt, hogy mivel ezek a reál tantárgyaknak egyébként az heti óra száma az nem magas, így ha mondjuk egy kisebb intézményben akár mondjuk szerencsés esetben egy fizika-kémia tanár vagy egy kémia-biológia tanár van, akkor sincs ki a teljes óra száma, ezért eldugták napközibe. És két iskolával arrébb, meg évek vagy évtizedek óta nincsen szaktanár. Tehát ezeket lehetne megoldani. Mi ebben láttuk a lehetőséget, hogyha ilyen, ha nem is csak az önkormányzat, de önkormányzati társulások ezek egyébként 13 előtt is volt példa, hogy működtek ilyenek. Ott ezeket így önállóan egész jól meg tudta oldani 3-4 község meg
0: település. Ugye gyógypedagógus az iskolába, ez a másik felhívás, ahhoz szükséges. Igen. Pont tegnap beszéltünk arról az adásban, hogy több ezres létszámmal hiányoznak egyébként a rendszerből. Ezt a kérdéskört most nem nyitom meg, mert arra nincs időnk, viszont akkor mi a következő lépés az önök részéről, a szakszervezet részéről? Egyelőre csak körülbelüli vonalak látszódnak ezekből a tervekből. Hogyan tovább?
1: Hát mindenképpen írunk majd Blanner Juditnak egy levelet, hogy azért, ha már nekik ez fejben megvan, akkor lehetőleg még a jogszabály szöveges megjelenése előtt azért egyeztessen a szakmával, és továbbra is ezt mondjuk, hogy alakuljon már ki végre az intézményesített érdekegyeztetési rendszer, mert eddig azt olvasom, hogy most ezzel tárgyalt, azzal tárgyalt, a madzat, ami ez nagyon jó, mert eddig ez egyáltalán nem volt. És nagyon örülünk, hogy olyan szakmai szervezeteket is bevonnak, akikkel eddig szóba nem állt az előző kormányzat. Csak ha ennek kialakítanánk egy intézményesített keretét, akkor sokkal egyszerűbben és sokkal hatékonyabban lehetne szerintünk dolgozni. Úgyhogy ezt föl fogjuk vetni, és várjuk a következő találkozó időpontját, amire nyilván ott leszünk.
0: Gosztonyi Gábor, köszönöm.
1: Én köszönöm a megkeresést.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán, 15 órától a Spirit FM-en.

0: Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális. Kult.
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A kultkikötő teljes repertoáriát keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Tovább fokozódik a hőség. Biztonságos hazánk energiaellátása. Holnap lesz a Balaton átúszás. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A munkahelyeken szükséges óvintézkedésekre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos emlékeztetett rá, hogy a folyadékveszteség pótlása érdekében mindenhol megfelelő hőmérsékletű ivóvizet kell biztosítani a munkavállalóknak, meg kell oldani a rendszeres pihenőidő beiktatását, valamint a klímaberendezések hatékonyságát a megszokottnál gyakrabban kell ellenőrizni. Hamarosan teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig minden szomszédos országból biztosított. Közben akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Duna menti erőműben, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a MAVIR folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A paksi atomerőmű leállítása nem veszélyhelyzet, minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter, aki Magyar Péter miniszterelnökkel a helyszínen tekintette meg a nukleáris létesítmény állapotát. Kapitány István közölte, hogy a kormányzati intézkedések mellett a teljes magyar lakosság összefogására van szükség. Ezért azt kérte, hogy aki megteheti, a nagy áramfogyasztással járó tevékenységeket, különösen az elektromos autók töltését és a légkondicionálók használatát az esti csúcsidőszakon kívülre időzítse. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítás nem csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Megtartják holnap a Balaton átúszást, amit két héttel ezelőtt a nagy szél miatt halasztottak el. Az 5200 méteres távra vállalkozó úszók segítésére Révfülöp és Balatonboglár között 50 méterenként vitorlások horgonyoznak a verseny ideje alatt. Fokozódik a kánikula, sok napsütéssel és eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
5: A fővárosban baleset történt a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utcánál. A Lehel utcában befelé is sávlezárásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Jászberényi úton befelé a Tündérfürt utca előtt. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért érmű egyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133E autóbusz.

0: az igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér műegyetem között a szintén sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Szombattól a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárják a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv lesz járható, a Tahi utcát pedig lezárják. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárják a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 órától délután 2 óráig, Káposztás megyeren a Külső Szilágyi úton a Galopp utcánál és a Járműtelep utcánál karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Extrém meleg van, ezt talán mondani sem kell. Megtanultunk több szót az elmúlt napokban, például, hogy hőkupola, vagy El Niño, na hát ezek mind-mind lehet, hogy badarságok. Helyre tesszük Szabó Péter éghajlatkutatóval. Jó reggelt kívánok, aki az ELTE meteorológiai tanszékének doktorandusza. És akkor talán induljunk innen, amikor erről a brutális melegről beszélünk, meg a hőhullámokról, akkor hajlamosak vagyunk összekötni azzal, hogy hát ez az a bizonyos El Niño jelenség. Az?
2: Valóban, most globálisan egy El Niño van kialakulóban, amely a csendes óceán középső térségét érinti, és ez globálisan kihat a hőmérsékletre. Azonban kimutattuk, hogy hazánkat ez nem érint ilyenkor nyáron. Tehát, hogy 1971 óta 13 darab legalább közepes El Niño volt a világon, és ebből mindösszesen háromszor volt relatíve meleg a nyár, vagy száraz. Tehát, hogy nincs igazából kapcsolat.
1: Mi az az El Niño?
2: Hát az El Niño az a csendes óceán óriási területén kialakuló melegebb tengerfelszín, mert ilyenkor meggyengülnek a keleti és passzáz szelek, és gyakorlatilag másik irányba kezd el fújni, vagy éppen nem fújni a szél, és éppen ezért nagyon meleg tengerfelszín alakulott ki, és ez globálisan módosítja a légközléseket. Tehát nem ugyanott vannak a meleg feláramlások, mint korábban, mint normál esetben, hanem azok eltolódnak. Ugye Magyarország legtávolabbi pontja ennek a területnek, tehát ezért ránk kevésbé hat, de van kis kimutatott hatása. Azt láttuk, hogy inkább ősz végén és télen van egy ilyen enyhébb időszakot okozó hatása, illetve csapadékosabb is. Tehát, hogy arra számítunk most, hogy nagy valószínűséggel csapadékosabb lesz az ősz vége és a tél.
1: Akkor ami most van, ez a hőhullám, egyáltalán jól nevezzük-e, hogy hőhullám, és ez a globális felmelegedésnek köszönhető?
2: A hőhullámok kialakulása anticiklonokhoz kötődnek, és azok mindig is voltak, az nem hozzá kötődik. Az viszont, hogy melegedett sajnos ezeknek az intenzitása, tehát nőtt ezeknek az intenzitása, illetve ezek gyakrabban alakulnak, az viszont a globális felmelegedéshez kötődik.
1: A hőhullám az tólig meg van-e határozva definíció szintjén, hogy ezt már annak hívjuk, ez most csak pár melegebb nap, azt hívom hőhullámnak, ami már extrém magas?
2: Ez igazából megegyezés kérdése. Magyarországon a 27 fokos napi átlag hőmérsékletet határoztuk meg az országos tisztifőorvos segítségével néhány tizenéve, úgy értem. És úgy tűnik, hogy lehet, hogy ezt a küszöböt már 27 helyett 29 fokosra kell módosítani, mert egyre inkább intenzívebbek sajnos ezek a hőhullámok. Tehát valóban van olyan eset, amikor módosítani kell ezeket a definíciókat. De alapvetően a napi átlag hőmérséklet 27 fok feletti részét kell tekintenünk annak.
1: Jó, most hőhullám van, ugye?
2: Igen.
1: Extrém meleg van, és emellett ugye extrém helyzet van az országban. Aszályhelyzet van, látjuk a Dunáról a képeket, a Velencei tóról, a Balatonról, sőt, ma ugye több sajtótájékoztató lesz ezzel kapcsolatban, hogy bajban van, nem csak a turizmus szempontjából, de szállítmányozás szempontjából, és ugye áramellátás szempontjából is akár az ország. Ez most extrém helyzetnek számít, vagy igazából egy előrelátható folyamatnak a része?
2: Hát a két dolog, az aszály és a hőhullám, az sajnos összefügg, és egy pozitív visszacsatolásként egymás erősítik. Tehát amikor száraz a talaj, akkor a napból érkező sugárzás energia az nem a párologtatásra fordítódik, hanem egyből a légkörnek a melegítésére. Tehát, és ugye amikor száraz a légkör, az viszont könnyebben kiszárítja a talajt. Tehát ez a kettő sajnos összefügg, és egymás erősíti. Egy egyértelműen extrém esetről van szó, hiszen sosem látott vízmértéket mérnek a hidrológusok, tehát ez egy extrém eset sajnos.
1: Azt is jósolják, hogy a következő napokban, vagy akár hetekben ez nem is javulhat. Ez így van? Mi az előrelátható?
2: Hát a csapadékot már mindenki várja, és a modellek azért mindig mutatnak egy picit, csak valamiért nem olyan sokat. Tehát, hogy valamiért mindig kicsit felülbecsik a csapadékot. Ez lehet, hogy onnan jön, mint ahogy 2022-ben is láttuk, hogy a modellek kicsit ilyen nedvesebb talajjal számolnak, mint amilyen valójában. Tehát kicsit felülbecsik a csapadékot. Én nagyon remélem, hogy ezen hőhullám után lezárásként érkezik csapadék. Én azt látom, hogy erre azért van egy kis esély.
1: Lehet, hogy ezeket a modelleket is felül kell vizsgálni, akkor nem?
2: Mindig kell őket javítani, igen.
1: Készült egy felmérés, nem csak itt Magyarországon, hanem egyébként más országokban is, ami kifejezetten a hőhullámokat vizsgálta. Ti több mint egy 10 éves időszakot figyeltetek, ez mit mutatott?
2: Mi a 2015-2025-ös 11 éves időszakot vizsgáltuk, és ezeknek a többet halázását akartuk megnézni, hogy hol, mely területen érintett leginkább az ország a többet halázások idején, a hőhullámok idején. És azt láttuk, hogy többet halázás nem minden évben fordul elő a hőhullámok miatt, mert nem mindig fordulnak ezek elő, de például a 2024-es kéthetes extrém hőhullám alatt Budapesten 34%-os volt a többet halázás ebben a két hétben. Tehát ez egy nagyon magas szám. És akkor, hogyha ezt a 11 éves időszakot nézzük átlagban, akkor azt látjuk, hogy intenzív hőhullámok idején nem a legmelegebb térségünkben, tehát Csongrád-Csanádban és Békésben fordult elő a legtöbb többet halázás, hanem inkább Tolna megyében és Baranya megyében, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Itt ilyen 26-35%-os értékeket kaptunk átlagban. Tehát, hogy ez egy nagyon magas szám.
1: Ez azt jelenti, hogy azért, mert ott kevésbé vannak hozzászokva?
2: Hát valószínűleg ez lehet az oka, hogy itt még az alkalmazkodás nem olyan erős, mint Szegeden, ahol klasszikusan már nagyon sok a 70-es években is voltak hőhullámok. Tehát ez egy újonnan, tehát egy új
1: jelenség
2: volt ezen a területen, valóban így van. És azt is tudjuk, hogy például Szegeden van a legtöbb légkondi az országban, a nagyvárosok közül, tehát valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy ott jobban el tudják viselni ezeket a hőhullámokat.
1: Európai szinten hogy állunk?
2: Pont most, minap olvastam egy ilyen még nem publikált, de már majdnem kész jelentést. Ott abban az van, hogy sajnos Magyarország nagyon rosszul áll. Tehát a július végi 12 napos hőhullám alatt Franciaország középső vidéke volt, ami nagyon érintett volt a halázás által. Spanyolország és a harmadik pedig Magyarország.
1: Ilyenkor az okokat ki az, aki vizsgálja, vagy lehet tudni?
2: Hát ez külön csapatot kell erre szerintem felállítani, hogy megnézzük, hogy a kórházak felszereltsége ennek az oka esetleg, vagy a stratégiák hiánya, tehát ezt vizsgálni kell. De ott is kimutatható volt Franciaországban, hogy nem a legmelegebb térségben, tehát Bordóban volt a extra többet halázás, hanem inkább Párizs környékén. Tehát, hogy valószínűleg ott nem voltak erre ennyire felkészülve, és nincsen annyi légkondi sem esetleg.
1: Extrém melegről beszélünk akkor, ezt kimondhatjuk, és az extrém helyzeteket is produkál. A minap épp egy tornádóról számolt be az ATV híradója, és most is van egy exkluzív felvételünk, Szabó Betty szerkesztőm édesanyja küldte nekünk, köszönjük szépen, Dabas mellől, ezt konkrétan tegnap délután vette föl a telefonjával, forgószél?
2: Hát én ezt Dust Devilnek nevezném, tehát ilyen porördögnek, mert úgy tudom, hogy tegnap nem volt felhő az égen, és ennek kialakult egy ilyen, ez akkor is ki szokott alakulni, amikor nagyon száraz a talaj, és akkor ilyen különböző hőmérsékleti különbségek alakulnak, és az tud ilyet eredményezni.
1: Ez azon túl, hogy látványos, teljesen normális egyébként? Vagy azért ez is valamilyen szintű extrém helyzetnek számít?
2: Hát én már láttam egy ilyet, ennél kisebbet, de ezek csak néhány percig tartanak, ezek nem veszélyesek. Igazából egy-egy sátra tudnak elvinni mondjuk egy fesztiválon, ahol száraz a talaj.
1: Az, hogy ilyen jelenségek vannak, az teljesen természetes ebben az extrém helyzetben, és akkor gondolok itt akár a forgószélre, és aztán majd nyissuk a képet egy kicsit, hogy hát azért Európa szerte is komoly gondok vannak az időjárás tekintetében.
2: Hát az extrém hőség és az extrém szárasága sajnos erdőtüzeket tud okozni. Hazánk eddig kevésbé kitett része ennek Európában. Ugyanakkor látjuk, hogy most óriási tüzek dúlnak Franciaországban, Spanyolország az igazából valamennyire mondhatom így, hogy hozzászokott ehhez, de Franciaországnak új ez a jelenség viszonylag. Tehát, és úgy látjuk, mi is készítettünk ilyen elemzést az ELTE meteorológiai tanszékén, és azt látjuk, hogy sajnos ezeknek a valószínűsége meg fog nálunk is növekedni az erdőtüzeknek. Tehát úgy gondolom, hogy igen, abszolút a melegebb légkör több energiát tartalmaz, és így ezáltal globálisan egyre több az extrémum és az ilyen szélsőség.
1: Globális felmelegedésről nem most kezdtünk el beszélni, hanem most már azért a szakértők jó pár éve vagy jó pár tíz éve. Nyilván már az is vitát váltott ki, amikor mondjuk Trump egyik híres beszédében legyintett erre, hogy ez badarság. Mekkora a baj?
2: Hát úgy gondolom, hogy Trump hibát követett el, amikor kirúgta több ezer kutatóját, akik klímaváltozással foglalkoznak, ez egy óriási hiba volt. Az is persze, hogy ő ignorálja ezt az egészet, tehát hogy nem fogadja el, hogy most ez zajlik globálisan. Mert persze lehet úgy mahinálni az adatokat, hogy éppen nincsen melegedés, de gyakorlatilag minden ezzel foglalkozó kutató, mondjuk 99%-ban egyetért abban, hogy igenis van felmelegedés, és ez óriási problémát okoz globálisan is mindenhol. Mondok egy példát, most a mediterrán térség, tehát a földközi tenger sosem volt még olyan meleg, mint amilyen most, és ez azt jelenti, hogy amikor egy-egy ciklon érkezik oda, hallottunk ugye ezekről a mediterrán ciklonokról, akkor azok ősszel majd óriási csapadékot fognak generálni, hiszen óriási energiák vannak ott. Gondoljunk csak a 2024. szeptemberi Boris ciklonra, ami például itt nálunk okozott majdnem rekordot döntő árhullámot, tehát hogy ilyenekre sajnos fel kell készülni, és én el sem képzelni, hogy majd idén ősszel is lesz egy ilyen hasonló eset. Nem feltétlenül ugyanott, tehát hogy nálunk, vagy térségünkben, hanem a mediterrán térségben például valahol.
1: Ilyenkor a szakértők, akik ezt látják, meg tudnak fogalmazni valami javaslatokat a döntéshozóknak, hogy hogyan lehet készülni, vagy hogyan lehet alkalmazkodni az új helyzethez?
2: Hát mi mindig próbálunk ajánlásokat tenni. Elsősorban a okítása, tehát hogy tanítása a célunk, tehát hogy minél jobban megismerik az emberek a hazai hatásokat, ahhoz külön projektek kellenek, hogy ugye ez országos szinten és nemzeti szinten megvalósuljon. De próbáljunk igen különböző kapcsolatokat építeni, különböző szakterületek, tudományterületeket összekapcsolni és elemzéseket végezni, de ez ugye idő és pénz kérdése főleg.
1: Tízes skálán mekkora a gond?
2: Úgy gondolom, hogy nem tízes azért, de 8-es, 9-es.
1: Szabó Péter, köszönöm.
2: Én is köszönöm a meghívást.

0: Megszületett a megállapodás a Hamas lefegyverzéséről, ezt jelentette be Trump, ugyanakkor a Hamas nem biztos, hogy így gondolja, sőt a reakcióból úgy tűnik, hogy hát, hogy majd ők akkor fognak ezzel foglalkozni, hogyha a gázai övezetből kivonulnak az izraeliek. Szóval ez csak egy bejelentés, pusztán egy újabb, vagy lehet következménye, innen indulunk Jero Patrisszal, aki nem csak Amerika, hanem külpolitika szakértő. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, szia!
0: Ez egy újabb nagyotmondás, vagy azért lehet tényleg valamilyen fizikai megállapodás a háttérben, amit a Hamas tagad?
1: Természetesen lehet, de sajnos azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen lehet, hogy semmit nem jelent ez a bejelentés. Trump elnök tulajdonképpen 5. hónapja hetente teszi a bejelentéseket, Teheránnal megállapodott, Hamásszal megállapodott, stb. Alapvetően nem tudjuk, hogy mi történik. Azt látjuk, hogy Amerika benne van ebbe a konfliktusba, tulajdonképpen egyre mélyebben, és Trump elnök próbál valami fajta menekülő utat ebből a konfliktusból, ebből a helyzetből, hiszen 3 hónap múlva Amerika választ, és Trump elnök nem áll jól, tehát valamilyen fajta eredményt neki fel kell mutatni a választók számára.
0: Csak attól nem pont a hitelességét veszíti el valaki, hogyha bejelent valamit, ami teljesen nem úgy van?
1: Alapvetően ez így történne, de ugye a mai modern politikában minden politikus az adott napot szeretné megnyerni. Tehát összességében nem gondolkoznak már azon, hogy mit mondanak majd a választók 2-3 hét múlva, pár hónap múlva, ezen a napon szeretnék krediteket szerezni, ezen a napon szeretnék egy kicsit népszerűséget növelni, és tulajdonképpen a Trumpi kommunikáció is ezt szolgálja.
0: Úgy tűnik a felmérések szerint, hogy ugye félidős választás lesz, ez a bizonyos választás, erről majd külön beszélünk, de hogy például az iráni konfliktus kapcsán az amerikaiak többsége elítéli azt, amit Amerika éppen tesz, hol megállapodik, hol nem, majd erről is beszélünk külön. Ugyanakkor Trumpnak picit emelkedett a népszerűsége emellett. Mi történik?
1: Hát alapvetően az elnöknek a népszerűsége alacsonyan van. Tehát a Trump elnök második ciklusa nem túl sikeres. Ugye a legfőbb ígérete neki alapvetően az a megélhetési költségek leszorítása, egyfajta jóléti változás volt, illetve a külpolitikában volt annyi ígérete, hogy lezárja a nagy konfliktusokat a világba, orosz-ukrán háború, és nyilván nem kezd újabb háborúkat. Ez még az első Trumpi ciklusban volt nagyon nagy ígéret, és tulajdonképpen Donald Trump egyfajta váltást, rendszerváltást hajtott végre a saját pártján belül, ahol a Bush örökséget váltotta egy pacifistább, benemavatkozás párti politikával. Na most azáltal, hogy Trump egy ilyen konfliktusra belebonyolódott a Közel-Keleten, tulajdonképpen legfontosabb külpolitikai ígéretét rúgta fel. Tehát ezért nagyon nagy probléma az elnöknek. Most valóban látszik egy nagyon kicsi elmozdulás a mélypontról, ami tulajdonképpen annak tudok be, hogy ahogy közeledik a választás, a republikánus szavazók, a Trump iránt elkötelezettek, akik egyébként megosztottak, és sok esetben kritizálják az elnök politikáját, mégiscsak megindulnak a saját pártjuk felé, és nyilván a mai nagyon megosztott politikában egyik legfontosabb dolog a választáson, hogy mindkét tábor mobilizálni tudja a saját bázisát, és ezt a mobilizációt látjuk most a republikánus oldalon.
0: Kampányhajrá van? Tehát 3 hónappal vagyunk, körülbelül igen, novemberben lesznek a félidős választások. Mi zajlik az amerikai belpolitikában?
1: Amerikában tradicionálisan a kampányhajrát azt a Labor Day, tehát a munkaünnepe utáni időszakra teszik. Ugye Amerikában ez szeptember első hétfője. Tehát tulajdonképpen hajrá még nincsen, de kampányüzemmódban van az egész ország, ez tény. Ugye ezen a úgynevezett félidős választáson a képviselőház egészét újra választják, a szenátus durván 1/3-át, tagállami tisztségviselőket választanak, kormányzó, tagállami törvényhozásokat és helyi választásokat is tartanak. Tehát ez egy rendkívül komoly választás, egy elnök választás után a legfontosabb választás Amerikában.
0: Mi a tétje? Mi van akkor, hogyha Trump elveszíti a bizalmat?
1: Ugye alapvetően az amerikai törvényhozásban mindkét kamarában jelenleg most Trump pártjának, a republikánusoknak van többsége. Ezt a többséget a mostani előrejelzések szerint a képviselőházban bizonyosan elveszti Trump elnök, a szenátusban is nem jól áll a szénája. A tétje pedig az, hogy ha nincsen többség, akkor nehezebb a törvénykezés. Ugye korábban nem volt ez gond, tehát Ronald Reagan, Richard Nixon, Eisenhower olyan elnökök, akik nagyon sikeresek voltak is, demokrata többségű törvényhozással tudtak kormányozni republikánusként. Most már ugye megosztottság nagyon nagy Amerikában, a szakadék nagyon mély a két párt között, Ez tulajdonképpen azt fogja jelenteni, hogy Trumpnak a törvénykezése nagyon le fog lassulni, nagyon nehéz ezt megállapodni bizonyos kérdésekben, de ez tulajdonképpen nem újdonság. Bill Clinton elnöksége óta tulajdonképpen minden elnök az elnöksége alatt elvesztette a többségét. És vagy 2 év után, vagy 4 év után, vagy 6 év után a pártja kisebbségbe került. Na most Trump esetében még egy komoly dolog van, a béna-kacsa időszak mellett, amit így szoktak mondani ilyenkor, ugye ő neki azért nagyon érdekes múltja van, bizony nagyon komoly vizsgálatok indulatnak el ellene, ez a úgynevezett alkotmányos felelősségvonás, az impeachment is elindulat ellene több kérdésben, tehát amellett, hogy a belpolitikai kérdésekben nagyon meg lesz kötve a keze utolsó 2 évében, emellett bizony nagyon komoly vizsgálatokkal és úgymond vegzálásokkal is szembe kell majd nézni az elnöknek.
0: Itthon azért úgy tűnik, hogy eléggé személyi kultusz a politika, vagy ez irányítja. Ez Amerikában ugyanígy jellemző? Tehát Trump, mint figura, mint elnök meghatározza az egész pártot, meg a választókat?
1: Egyértelműen. Tehát a republikánus pártot, ami egyébként több platformból áll, mindkét párt Amerikában több platformból áll, és tulajdonképpen ezek ilyen gyűjtő pártok, nem is európai értelembe vett pártok, ezekben most Trump egy olyan fajta dominanciát ért el saját pártján belül, ami korábban vagy évtizedek óta nem volt jellemző, de azért vannak törésvonalak így is a pártján belül, és ahogy gyengül az elnök, ahogy közeledik a hivatalosan 2 ciklusa vége felé, azért látszik, hogy nagyon komoly érdekviszonyok, érdekellentételek vannak a saját pártján belül is, de Trump a szavazók tekintetében rendkívül népszerű még mindig a saját pártján belül. A különbség a két ország között az, hogy Amerikában egy olyan rendszer van, ahol 2 párt versenyez, 2 nagyjából hasonló erőforrásokkal, szavazótáborokkal bíró párt van, Magyarországon pedig alapvetően most is egy domináns párt irányítja az országot.
0: Mi a legfőbb kihívása Trumpnak a következő mondjuk 3 hónapra, és egyáltalán, hogyha bármiben sikerül mondjuk eredményt elérni, gondolok itt nyilván az iráni konfliktusra, amiben szintén azt halljuk, hogy egyik nap megállapodunk, a másik nap, most éppen az a legfrissebb hír, de lehet, hogy az elmúlt 1 órában változott, hogy újra bombázza Iránt, hogyha egy ilyen konfliktust mondjuk sikerül rendeznie, az annak a hatása például már érezhető lenne ezen a félidős választáson?
1: Talán 1-2% javítana a pártja esélyén. Azért Amerikában döntően az emberek nem a külpolitikát illetően, vagy külpolitika alapján választanak.
0: Itt azért gondolok arra is, hogy itt az üzemanyag árakat ennek hatására jelentősen megérzik az amerikaiak.
1: Így van, tehát az üzemanyag ár nagyon fontos az amerikaiaknál, talán egyik legfontosabb, hogy a választás napján, vagy a megelőző napokban mennyiért tudnak üzemanyagot pumpálni, akután, hogy ott mondani szokták. De alapvetően a trumpi elnökség, azt gondolom, hogy olyan fázisában van, hogy nagy kitörése, nagy előretörése nincsen lehetősége. Veszteség minimalizálás az, ami most történhet hát Trump esetében. És hát nagyon-nagyon fontos megjegyezni, hogy még egyszer, hogy a külpolitika Amerikában másodlagos. Tehát és összességében az, hogy Trump elnök 5. hónapja ebben a konfliktusban van, ez már egy olyan fajta negatív stigma az ő oldalán, amit nem fog tudni, én azt gondolom, eltörölni akkor sem, ha valami fajta fegyverszünetet kötni tud, vagy éppen a üzemanyag árak a választás megelőző napokban kicsit alacsonyabbak lesznek.
0: Az újabb vámok, azok például abban segíthetnének, hogy a gazdaság egy picit könnyebb legyen a fogyasztók számára Amerikában?
1: Hát a vámok semmiféleképpen sem, hiszen most már a fogyasztók is nagy része tudja, hogy a vámok azok megemelkedett árszínvonalra járhatnak, úgyhogy tulajdonképpen Trump kapkod, nagyon-nagyon nehéz belelátni a Fehérházban. Egyébként vannak olyan híresztelések is, hogy Trumpnak az egészségügyi állapota is nem megfelelő állapotban van. Tehát alapvetően a trumpi elnökség nem tudta hozni azt, amit a választók elvártak tőle. Még egyszer mondom, részsikerek lehetnek megfelelő vagy jobb munkanélküliségi adatok a választásig, lehet egyfajta fegyverszünet ebben a konfliktusban, de igazság szerint Trump már nem tudja megfordítani november elejéig azt a percepciót, ami kialakult róla.
0: Végszóra, mégis a világ egyik nagyhatalmáról, hanem a legnagyobbról beszélünk, itt Európában. Mi mire számíthatunk akkor?
1: Ha az elmúlt 30 év trendjét nézzük, tehát azt, hogy az elnök, amikor elveszti a többséget a törvényhozásban, akkor általában a külpolitika felé szokott fordulni. Trump az elmúlt 1,5 évben is azért aktívan külpolitizált. A világnak mindenféleképpen fel kell készülnie arra, hogy Trump valamilyen módon szeretné megépíteni, megszilárdítani a politikai hagyatékát, és valószínűleg ezt a világpolitikában próbálja majd megtenni. Én azt gondolom, hogy leginkább az amerikai félteken érdemes emiatt aggódni, például Havannában.
0: Jaró Patrisz, köszönöm.
1: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Felmerült egy név a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat élére, Szubák Attila neve, aki nagy vihart kavart szakmán belül. Ruszin Szendi Romulusz erre úgy reagált, hogy igazából nem a kommentelők véleménye számít, hanem ő szakmai alapon szeretné eldönteni azt, hogy kit hova nevez ki, hogy ki ő, mi van a háttérben, innen indulunk, és sok egyéb másról is fogunk beszélgetni Szekeres Imrével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Korábbi honvédelmi miniszter. Egyáltalán induljunk onnan, hogy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak mi a feladata, és akkor innen majd talán kiderülhet, hogy miért lehet véleményes Szubák Attila neve.
2: Az egyik legfontosabb intézménye a védelempolitikának. Először is a felderítés, katonai felderítés, ez harcászat és persze stratégiai politikai is. Másodszorban az elhárítás, tehát a Magyarország ellen irányuló műveletek, katonai természetű műveletek feltárása. Harmadsorban a honvédségen belüli fegyelem és tisztességnek az őrzése. Ez egy nagyon komplex feladatrendszer. Amikor én miniszter voltam, két nagyszerű ember, akkor még két intézmény volt, Stefán Géza és Madarász tábornok úr vezették az intézményeket, rend is volt.
1: Milyen képességek kellenek ahhoz, hogy jó esetben valaki ezt vezesse?
2: Nagyon komoly felkészültség. Egyrészt vezetői képesség, hiszen nagyon bonyolult rendszerben kell nagyon pontosan és nagyon részletesen helytállni, másrészt ismerni kell ezt a világot, ezt kívülről nem lehet. Nem lehet megtanulni.
1: Mi a probléma Szubák Attila nevével?
2: Nem tudom, engem nagyon meglepett a dolog. Bocsánat, hogy egy interjú alatt ilyeneket mond. Hát nem szokásos, hogy egy jövendő kinevezést a nyilván a szolgálatokból származó információk alapján a sajton keresztül bírálják. Ez egy nagyon-nagyon szokatlan helyzet, és hát az is, hogy magának az egész szolgálatnak, tehát katonai nemzetbiztonsági szolgálatnak jelenleg igazából nincs vezetése, egyedül a ezredes úr, Szlovákat ezredes úr van megnevezve helyettesnek május óta, és egy ilyen kiérezett helyzetben ez mindenképpen rendezést kíván. Azt azért szeretném hozzátenni, hogy ez elsősorban a miniszterelnök felelőssége, és ez most nem politikai akció akar lenni, hanem jogszerűen 1990 óta a miniszterelnök nevezi ki a katonai szolgálat vezetőjét, a honvédelmi miniszter javaslatára, már csak azért is, mert azért ez egy összkormányzati feladat, tehát itt a előterjesztést majd meg kell tennie a honvédelmi miniszternek, és a miniszterelnöknek döntenie kell, nyilván minden körülményt mérlegelni fog.
1: Jól értem, hogy akkor igazából ebben egyetért Ruszin Szendi Romulusszal, hogy ez nem egy ilyen megvitatandó kérdés a néppel?
2: Hát igen, egyetértek vele, viszont azt tudom neki tanácsolni így távolról, hogy azért üljön le azokkal az emberekkel beszélni a szolgálatnál, akik meghatározó jelentőségűek, ennek nem kell nyilvánosnak lenni, nem kell Facebook bejegyzést csinálni róla, hanem beszélni kell velük, hogy mi a probléma. És hogy úgy tegyen javaslatot, hogy az jó legyen. Én az ezredes urat nagyon kevésbé, de ismerem, mert miniszterségem idején ő a tervezési területen volt osztályvezető helyettes, Lakatos tábornok mellett, amelyik az agya volt tulajdonképpen az akkori reformoknak és változásoknak, de a szolgálati tevékenységről nem tudok semmit.
1: Lépjünk is tovább. Szerda éjfélig lehetett jelentkezni azoknak a katonáknak, akik egyfajta rehabilitációt szerettek volna. Pontos számokat még nem láttunk. Mire lehet egyébként számítani? Kik ők?
2: Hát pontos számokat arról se láttunk, hogy hány embert küldtek el. Hát ilyen a világon nincs. Hát ez egy közbotrány volt 2023-ban, hogy hoz a kormány, azt hiszem január 17-én egy döntést, hogy innentől a miniszter, ha úgy dönt, bárkit elküldhet, aki elmúlt 45 éves, és legalább 25 év szolgálati viszonya van. Én csak néztem, hogy mikor a híreket olvastam, hogy meg vannak ezek őrülve, amikor létszámhiány van. 45-55 éves embereket elküldenek, akik éppen most érnek be egy komolyabb vezetői pozícióra, és igazából senki nem tudja, hogy hányan mentek el. Tehát az jó lenne, ha most a ügy lezárása után nyilvánosságra kerülne, hányan mentek el, hányat küldtek el, bocsánat, milyen beosztásban voltak, és közülük most hányan reaktiválták magukat. Én ismertségi körben tudtam csak érdeklődni, elég kevesen. Nekem az a visszajelzésem van, hogy kevesen.
1: Mármint, hogy aki akkor annó el lett távolítva, hát, az
2: három évvel
1: nem...
2: el lett távolítva, ugye elkezdett az életében valamit csinálni, nyilvánvalóan egy 45-46-48 éves ember, vagy 50 éves ember nem fog otthon ülni és várakozni, és hát az is kérdés, hogy milyen beosztást tudnak most neki felajánlani, hiszen akkor egyfajta karrierpályán mozgott, de hát várjuk meg, amíg a miniszter nyilvánosságra hozza az adatokat. Egy dolog nagyon fontos az egész ügyben. Még egyszer ilyen hülyeséget, bocsánat a kifejezés, nem lehet csinálni. Tehát egy honvédségben ilyen elbocsátási hullámokat ismeretlen okokból, mert senki nem tudja, hogy miért csináltak, még egyszer nem szabad megtenni.
1: Mi az örökség, amit kapott Ruszin Szendi Romulus? Milyen állapotban van most a honvédség, akár az állomány tekintetében, akár bármilyen létesítmények tekintetében, eszközök tekintetében, egy haderőfejlesztés közepén vagyunk?
2: Hány óránk van? Akkor nagyon röviden próbálom összefoglalni. Kezdjük a végénről. Fejlesztések teljes átvizsgálása kell. 100 milliárdok mentek el és mehetnek el fölöslegesen. Itt nem a visszaélésekről beszélek, csak a téves döntésekről. Az állomány felújítása, bővítése elengedhetetlen. Ehhez teljesen új eszközök kellenek. Mondjuk az, hogy gyere el katonának, és végigfizetjük az egyetemi oktatás képzésedet. Tehát rendkívül szokatlan eszközök, hogy ez a jég megtörjön, és hát kell egy nagyon-nagyon komoly áttekintése a katonai stratégiának, hogy ebben a megváltozott világpolitikai helyzetben milyen magyar honvédségre van szükség, és tudatosan, szisztematikusan el kell kezdeni építeni. Nem irigylem a miniszter urat, ez embert próbáló feladat.
1: Mi a legfőbb kihívás ebben?
2: A mindennapi biztonság megteremtése döntően a légtérvédelem biztosítása maximálisan, gyors reagálású erők felfejlesztése, hogy csatlakozni tudjunk ezekhez a NATO folyamatokhoz. Talán ez a kettő, amit ilyen rövidtávú, mindent megelőző feladatnak tartok.
1: Mindeközben ugye tele vagyunk konfliktussal világszinten, és a szomszédunkban még mindig tart az orosz-ukrán háború, sőt, van, aki eszkalációt vizionál. Mi történik most a szomszédunkban, és abban milyen szerepe lehet egy régi új magyar honvédségnek?
2: Tegnap megjelent egy hír, miközben itt ezekről a dolgokról beszélünk, hogy a NATO beélesítette a szárazföld és a légi védelmi képességeit, azért, mert Lengyelországba berepült véletlenül egy orosz robot repülőgép, és le is zuhant. Arra kell felkészülni, hogy sok ilyen lesz. Ezek próbálkozások bemérni a védelmi rendszerünket, már a NATO védelmi rendszerét, állandóan próbálni, hogy hol lehet részt találni belőle, berepülni Norvégia fölé, belőni Lengyelországba, tehát ez már nem játék. A magyar honvédségnek ebben az esetben döntő szerepe lehet, mert frontvonalban vagyunk bizonyos értelemben. 11 ország van a Balti-tengertől a Fekete-tengerig, NATO tagállam. Ez egy összefüggő, csúnya kifejezés, front. Ennek a felkészülését elindította a NATO. Magyarország legfontosabb feladata, hogy most ne hülyéskedjen tovább, hogy lovasszázadokkal majd megnyerjük a negyedik világháborút, hanem bekapcsolódni ebbe a folyamatba, és azt a gyorsreagású erőt létrehozni, ami Magyarországon biztosítaná az első lépcsős támadások felfogását. Ezek elrettentő jellegű dolgok, tehát nem támadó jellegű fejlesztések, hanem elrettentő jellegű fejlesztések. Ennél fontosabbat ma nem ismerek. Készen lenni rá, Hál' Istennek nem az van, amit Orbánék gondoltak, hogy az oroszok nyernek, az ukránok veszítenek, hanem az a helyzet, hogy afelé mutat a dolog, hogy minimum patthelyzet, de lehet, hogy az ukránok megerősödnek.
1: És még nincs vége a konfliktusnak. Szekeres Imre, köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.

műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Magyarország segít. Média piac. Már a Spirit FM-en is.

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pándorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pándorf.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma ebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass

0: kérek Révfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
2: A Kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
3: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőmű termelését. Még egy hétig lehet jelentkezni egyetemi főiskolai pótfelvételire. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal és hűsölő helyekkel segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt hamarosan várhatóan teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamos energiatermelés kevesebb, mint felét biztosítja. A 4 blokk leállítása kizárólag az atomerőmű működése szempontjából jelent változást. A környéken élők biztonsága nincs veszélyben. A paksi atomerőmű leállítása a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma, az új paksi szivattyútelep megépítésével pedig a mostani leállás elkerülhető lett volna. Tóth Máté energiajogászt jelöli a köztársasági elnöknek a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt szerint olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai erőviszonyokat is érti. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az elfelvételiben. Ingyenesen lehet kipróbálni az új Eplényi hegyi bringapályát jövő pénteken és szombaton. A Ski Arena Bike Park 2400 méter hosszú, hullámokkal és biztonságos kanyarokkal teli pályáját kezdők, gyerekek és családok számára építették. A kerékpárosok 4 üléses felvonóval juthatnak fel az 525 méteres Ámos hegy tetejére, ahonnan 9 különböző útvonalon indulhatnak el. Fokozódik a kánikula, sok napsütéssel eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható.
3: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
5: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca után a külső sávban, és balesetnél tart a helyszínen és a Jászberényi úton befelé a Tündérfürt utca előtt. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért Érműegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért Érműegyetem között a szintén sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér, a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3 A pótlóbusz közlekedik.

0: Újpest központ felé. Holnaptól sávlezárásra kell készülni a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utca után sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Holnaptól augusztus, amikor, hogyha valaki szokta az égi jelenségeket figyelni, izgatottan várjuk, hogy nagy csillagullások vannak, lehet majd kívánni mindenfélét, hogy mikor láthatjuk ezeket az égi jelenségeket, Kis Lászlóval fogjuk átbeszélni. Jó reggelt
2: kívánok! Jó reggelt kívánok!
1: Aki a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontnak a főigazgatója most már, és ilyenkor ilyen dátumszerűen figyelhetjük már azt, hogy jöhetnek a hulló csillagok? Hát
2: most július végén is volt két kisebb raj, aminek csináltunk sajtó hírt, de hát valójában telihold van, szóval most inkább csak a nagy égi lámpást lehet megcsodálni. Ott világít a nagy fehér gömböc. Tegnap éjjel 1:30-kor sétáltam egyet a Dunaparton, és marha jól nézett ki, nem arról van szó, csak éppen mindent lemos az égrű.
1: Így van.
2: Úgyhogy majd két hét múlva lesz érdekesebb a történet. Akkor hát most a hold az tart egy pontos pozíció felé, azt úgy hívják, hogy nap. Augusztus 12-én lesz egy teljes napfogyatkozás. Spanyolország a legjobb hely, ha éppen a bozott tűz nem emészti fel az összes megfigyelőhelyet. Mallorca szigete is, hogyha valaki arra tart, és nem tudja, hogy lesz egy napfogyatkozás, akkor augusztus 12-én tudjon róla, az egy szerdai nap lesz majd. Úgy megy le, ha tenger felé néz, hogy a tengerbe úgy megy le a nap, eltűnik, aj, de szép, és aztán ki lejön a hold, és akkor szépen beleplaccsan. Magyarországról is egyébként nem lesz teljesen lehetetlen a történetnek a megfigyelése, tehát augusztus 12, szerda, 3-4-8 este, nagyon magas helyre ki kell menni, ahonnan látszik a nyugati horizont, egy napsarló fog lenyugodni. Azért ez nem rossz. Tehát, látszik, hogy már a hold beleharap a napba, valami ott elé került a nap meg, és akkor zum-zum-zum-zum-zum lemegy a horizont alá. Budapest és környékeknek a hármas határhegyet ajánlom leginkább, valószínűleg emberek ezrei lesznek fönt, de onnan a legjobb a kilátás a horizontra, de bárki más, de 10 emeletes ház, 20 emeletes ház teteje is tökéletesen alkalmas erre. De mindenképpen már alacsonyan lesz. Szóval ez augusztusban, ez nagyon jó, és akkor ugye, ha augusztus, akkor lemegy a nap, várunk még 2 órát, besötétedik, és akkor elkezdenek jönni az augusztusi perzéd a csillaghullásnak a meteorjai. Pont aznap, amikor van a hülye napfogyatkozás, 3 órával később elkezdenek ömleni a valamilyen szempontból a hullócsillagok, tehát az a csillagászatnak az ünnepe lesz augusztus.
1: Erős estéjük lesz, nem? Kis László, honnan nézi?
2: És érdemes alkoholmentes italokkal készülni, mert hosszú lesz az éjszaka, tehát nem érdemes az elején kiütni magát bárkinek. És még mindig nincs vége az augusztusnak, mert 2 héttel később, hát kicsit több, mint 2 héttel később, 28-án, augusztus 28-án reggel, hogy is volt, tegyed 6-kor, ha valaki nem tud aludni, vagy éppen fölébreszti magát, akkor még láthatja azt, hogy a nap, a hold lemegy hajnalba, megint nyugatig, hármas határhegy, holdfogyatkozás lesz. A föld árnyékkúpjába később, ugye 2 héttel napfogyatkozás után belemegy a hold, és egy ilyen hold sarló, de fogyatkozásos hold sarló fog lenyugodni hajnal 4:30 között. Megint csak pocsék alacsonyan látszó dolog lesz, föl kell menni magas helyre, de ugye 1 hónapon belül napfogyatkozás, oké, részleges, holdfogyatkozás, oké, részleges, 2 között csillaghullás. Hát na!
1: Nagy a pörgés ilyenkor a kutatóközpontban?
2: Hogy?
1: Ilyenkor a szakma erre hogy készül?
2: Mindenki szabadság.
1: Hát végre történik.
2: Mindenki szabadságon van, hagyjál már.
1: Spanyolországban.
2: És egyébként nyugtassuk már meg mindenkit. Tegnap kiírtam a közösségi médiás oldalamra, hogy könnyes búcsú péntek reggel, 450 000 megnézték ezt a bejegyzést. A elmúlt 1 hónap legnézettebb bejegyzése. Jelezzük,
1: szívesen.
2: Hogy nem könnyezünk olyan nagyon, csak hogy ebbe az összetételbe, ezen a helyen valószínűleg utoljára találkozunk.
1: Így van, de reméljük majd, hogy máshol. Igen.
2: Máshol, igen.
1: Űrmentő expedíció is van mindeközben, amivel készültem. Van ez a bizonyos link eszköz, amit fölküldtek, de az sem teljesen hiba nélküli, mert itt próbálják már azt is megmenteni, aki mentésre indult, mert hogy egy obszervatóriumot kell megmenteni, mitől?
2: Hát a Swift űrtávcső az most már egy ilyen több mint 20 éve működik földkörüli pályán. A földkörüli pályának az a jelentősége, hogy Hát van ott egy kis légkör, tehát nem teljesen vákuumba keringenek a dolgok. Ugye a nemzetközi űrállomásra is lehet tudni, hogy évente 3-4-szer meg kell emelni a pályáját, mert olyan nagy, és akkor az a ritka levegőben is van annyi légellenállás. Picike, de létező erő, ami aztán szépen süllyeszti az eszközt. A Swift űrtávcső 20 év alatt jutott el oda, hogy most már veszélyesen alacsonyra került, ez a 380-400 kilométer, tehát a 300 kilométer, valami 300 valami kilométer, zöm-zöm-zöm-zöm, minden egyes keringés alá, és szépen egyre közelebb-közelebb-közelebb jön, és azért ahhoz képest még működik, tehát a 20 évesbe nem közel lecserélni semmit, pláne az űrtávcsőt, ha még működik, mert hogy ultraibolya, meg röntgen mérések, hát inkább ultraibolya is, hát egy röntgen távcső valójában. És most az volt a terv, hogy egy mentőexpedíciót összeraktak, egy magáncég képviselő, ha jól emlékszem, egy NASA nagyon gyors átfutású ilyen tenderrel, hogy fölmenni egy ilyen kis hajtóművel rendelkező, hát kvázi műholddal, oda menni mellé, valahogy megfogni azt a dolgot, és magasabb pályára föllökni. Ez egy érdekes történet, ilyet még soha nem csináltunk. Tehát még egyszer, nemzetközi űrállomáson ott vannak ilyen fúvók, és akkor megnyomják. A Hubble űrtávcsát annak idején, amikor még voltak szervizmissziók az űrsiklóval, a Space Shuttle, a űrrepülőgépe, az, hogy fölvitték, és akkor nyugodtabb pályára került. Azóta nincsen ilyen képesség. És ez egy nagyon szép technikai demonstráció is lenne arra, hogy műholdakat megmenteni. Lehet, hogy néha aztán máskor embert kell megmenteni. Szerintem egy aktív ilyen akció van. A legfrissebb eseményeket nem ellenőriztem, nem frissítettem a tudásomat, de maga ez az egész egy ilyen olyan technológiai demonstráció, hogyha sikerül, akkor adott esetben az űrben keringő hasznos és még működő eszközöknek az élettartamát kibővítheti mondjuk 20 évre, 30 évre. Sokkal olcsóbb, mint újat építeni.
1: Na mennyire kell megmenteni egyébként ezeket a műholdakat? Mi a szavatossági ideje egyébként? Hát, mi van akkor, amikor lejár a szavatossági idő? Ránk fognak esni? Vagy
2: hát vannak, amik ugye ez is a Swift is valójában azért ment ez a mentő dolog, mert hogy nem ránk esik, hanem behull a föld légkörébe, és ott elég. Uh-huh. Összetörik. Egy része esetleg 1-2 kiló földet is érhet.
1: Ezek nem annyira olcsó.
2: Nem annyira olcsó, ezeket alapvetően nem 20 év működésre tervezték. Jellemzően 4-5 év a maximális, a nominális élettartam.
1: Ezek azok, bocsánat, amikor mutatjuk a gyermeknek, amikor figyeljük a csillaghullást, és akkor ilyen nagyon gyorsan megy egy csillag, és akkor az nem csillag, az, hanem...
2: Ez egy műhold, és mostában nagyon sokan, ugye köszönjük neked Elon Musk és SpaceX cég, ugye a műholdas és szélesebb internet szolgáltatásnak köszönhetően már több mint 10 000 műholdjuk van csak a SpaceX-nek, tehát borzasztóan néz ki néha az ég. De mindegy, szóval a lényeg, hogy ezek látszanak, igen. És aztán most közel kerül, és megpróbálják megmenteni, ha sikerül, akkor ez később működhet akár egy Hubble űrtávcsőnél is. A probléma az egészben az, hogy annak idején 20 év ezelőtt nem úgy találták ki. Tehát nincs hol megfogni. Tehát, mert érted, ha meg akarsz valamit fogni, ember, oda megy két kézzel, megfogod, aztán vagy pofán vág, vagy nem. De egy űrtávcsőné, amit nem úgy terveztek, hogy ott valami meglökje, azt meg kell találni, mert hogyha rossz helyen fogod meg, akkor elrontod. Tehát ez nem egy egyszerű történet egyáltalán.
1: Egy nagyon komoly mérnöki munka van?
2: Nagyon komoly mérnöki munka érteni azt, hogy az elem, az kibírja-e azt a nyomóerőt, amit kap, hogy följebb kerüljön, vagy inkább eltörik, vagy leszakad, vagy valami. Tehát most érted, meg akarsz menteni egy öregasszonyt, a autó elő, megrántod a kezét, és ahelyett, hogy megmentéd, kitéped a karját. Az nem egy olyan jó kép, maradjunk ennyiben.
1: Élmény volt minden közös perc, kis László,
2: köszönöm szépen.
0: A nyár sok híres magyar festőt is megihletett. Csók István életművében például a nyár és a Balaton központi motívum volt. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hogyan nevezi a művészettörténet azt a híres, a festő kislányát ábrázoló nyári portrésorozatot, amelyen a francia impresszionisták hatása érezhető? Start 1. Panni ciklus. Start 2. Zűző ciklus. Heti nyereményünk egy 20 000 forint értékű Guyon cukormentes kekszekből összeállított ajándékcsomag a Guyon felajánlásából.
1: Kevésbé vidám téma következik, de nagyon fontos téma, amelyet majd dr. László Ádámmal fogunk átbeszélni, aki egyetemi magántanár, szülésznőgyógyász szakorvos és a Magyar Menopauza Társaság vezetőségi tagja volt, elnöke. Jó reggelt kívánok, professzor úr! És ezzel körülbelül kívánok. A titulus bemutatásával el is mondtam magát a témánkat, mert hogy a menopauzáról fogunk beszélni, és arról, hogy hogy bár gyakorlatilag ugye minden nőt érint, nagyon kevesen tudják azt, hogy azokat a tüneteket, amik nagyon zavaróak vagy fájdalmasak lehetnek, azokat bizony időben, kezeléssel lehetne enyhíteni. Induljunk talán onnan, hogy mik az első tünetek, amikor kezdjünk kétségbe esni, vagy kétségbe esünk egyáltalán, vagy fogadjuk el, hogy természetes folyamat?
3: Hát igen, ez tulajdonképpen természetes folyamat, de nagyon sok panasszal jár. Ez a nőknek olyan 75-80%-át érinti kisebb-nagyobb mértékben, ugye a tünetek súlyosak, kevésbé súlyosak, enyhék. Nagyon szerencsés az a 15-20%, akit nem. Nekik még tulajdonképpen kellemes is ez a menopauzális átmenet, mert megszűnnek a menstruációval kapcsolatos kellemetlenségek, kiadások, megszűnik a fogamzásgátlás problémája, és élik úgy az életüket abban az életminőségben, ahogyan addig. Nem vonatkozik ez a nőknek a 75%-ára, ahol bizony hát panaszokkal jár ez a menopauzális átmenet, ami nem egy rövid időszak, ez akár 10 évig is tarthat, olyan 45 éves kortól, tulajdonképpen még 60 éves korig bezárólag. Ugye nem úgy megy ez, hogy keddeste 8-ig az ember a nemi teljesség korában van, és 4-9-től már posztmenopauzában, ez egy évekig tartó átmenet sok-sok panasszal. Ugye a kérdés az, hogy kell-e kezelni, hogyha ez egy természetes dolog, hogyan kell kezelni, vannak-e ennek olyan mellékhatásai, ami akadályozza a kezelést, és mai tudásunk szerint, aki panaszos és igényli a kezelést, azt igenis kezelni kell. Két okból. Egyrészt egy 10-es skálán 9-re lehet csökkenteni a panaszokat, ez minden panaszra vonatkozik. Másrészt pedig ilyen hosszú távú előnyei is vannak. A későbbi olyan betegségek megelőzésére, mint a szívinfarktus, mint a csontritkulás, mint a demencia, úgy tűnik, hogy ezekre is hatásos és csökkenti ezeknek a kockázatát.
1: Mindjárt beszéltünk magáról a kezelésről is, de érdekelne, hogy van-e bármilyen egyébként eddig orvosilag kimutatott eltérés vagy hatás, és akkor gondolok itt arra, hogyha nem tudom, nekem az anyukámnak könnyebb volt, vagy ilyen volt, vagy amolyan volt a menopauzája, genetikailag van-e arra esély, hogy hasonlóképpen fog mondjuk az ő adott lánya működni, tehát a genetika beleszól-e az, hogy valaki mondjuk évekig szedett fogamzásgátlót, vagy sem, van bármi, ami befolyásolja magát a menopauzát?
3: Hát hogyne, nagyon sok minden befolyásolja. Ahogyan nagyon bölcsen mondta, van egy ilyen genetikai, hát nem mondanám egyeneságú öröklődésnek, de egy családi halmozódásnak igen. Tehát látjuk nagymamák, mamák lányaiknál, hogy hasonló módon következik be a menopauza. Aztán befolyásol az első menstruáció időpontja, ugye, amit menarhének nevezünk ugye, kicsi lányoknál 11-13 éves korban. Ez minél előbb következik be, annál hamarabb jön a menopauza is. Aztán befolyásolja a dohányzás, befolyásolja a hormonok szedése, amit szintén említett. Befolyásolja a testsúly, befolyásolja az életmód, befolyásolja a földrajzi hovatartozás. A norvégoknál olyan 54-55 éves korban következik be, főleg a északi részén Norvégiának a menopauza. A mediterrán hölgyeknél hamarabb, olyan 47-48 éves korban. A magyar átlag azon 50 és fél körül van.
1: Mik az első tipikus jelek? Gondolok itt arra, hogy amikor hőhullámaim vannak, amikor nem tudok aludni éjszaka, mi az, ami első jele lehet annak, hogy na ez már valószínűleg az, és akkor nézessem meg, amit a hormonszintemet, vagy mit, hogy akkor eljussunk
3: igen,
1: a kezelésig.
3: Igen, akkor érdemes ezt megnézni. Hát annyiféle tünet van, hogy nem is tudom, hogy van erre időnként felsorolni, mert minden sejtünk és szövetünk tartalmaz tüszőhormon receptorokat, ugye ez az ösztrogén. Minden. Van egy olyan csoportja a tüneteknek, amit mi úgy hívunk, hogy ilyen pszichológiai, pszichiátriai tünetek, az agyi köd, a kognitív működés zavar, az ingerlékenység. Azt mondta egyszer egy paciensem, hogy el vagyok sárkányosodva. Ezek nagyon gyakran és nagyon korán jelentkezhetnek. Aztán vannak a vazomotoros tünetek, ez is egy ilyen összefoglaló neve, a hőhullámokat gyakorlatilag mindenki ismeri, de ide tartoznak ezek az éjszakai izzadások és emiatt az alvás problémák. Ez egy nagyon komoly baj, mert az ember hullafáradtan kell fel reggel, semmit nem tud csinálni, nem tud dolgozni, nem tudja élni az életét, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, ez az alvás probléma. A kipirosodás ide tartozik, főleg az arcra, nyakra, mellkas felső részére vonatkozik, rákvörös lesz az ember. a frontérzékenység, egy csomó minden.
1: Aztán van egy... Ha ezek megvannak, akkor menjek el egy vérvizsgálatra, vagy mi az, amit nézetnem kell, és akkor onnan hogyan tovább? Mert hát azt sem mindegy, úgy tudom, hogy mikor nézik azt a vérvizsgálatot.
3: Igen, érdemes mindenképpen csinálni egy vérvizsgálatot, és én azt gondolom, hogy egy menopauza medicínában jártas szakemberrel is talán érdemes volna beszélni, mert sajnos a orvosaink ezzel kapcsolatos képzettsége, bár Jaka professzorral írtunk erről egy tankönyvet, de mégis hát úgy tűnik, hogy kicsi hiányos, és általában az emlő daganattól való félelmükben elhesegetik ezeket a problémákat, és nem kapnak a hölgyek megfelelő kezelést. Csak elrettentő példaként hadd mondjam el, hogy miközben az Egyesült Királyságban a rászoruló nők 46%-a kap hormonkezelést, ma már tudjuk, hogy ezt hogy lehet úgy adni, hogy ne legyen semmiféle komoly mellékhatás, addig Magyarországon ez a szám 1,9%. Ugye nehezen hihető.
1: Sokkoló adat. Mit jelent a hormonkezelés?
3: Gyakorlatilag a tüszőhormon visszapótlását jelenti, mert ennek a hiánya felelős ezért a sok-sok tünetér, amit hát itt elkezdtem részben felsorolni. Ez különböző formában lehetséges, van belőle spray, van belőle gél, van belőle tabletta, elvileg tapaszt is lenne, de az a hazánkban nem elérhető, de itt a Bécsi út másik végén már igen. Gyakorlatilag az ösztradiolt, azt a természetes tüszőhormont pótoljuk vissza, amit a hölgyek petefészke egész életében termelt.
1: Ennek az adott időszak alatt, mert ugye említett, hogy van, akinél ez akár több év is lehet, amíg ez az átmenet, ez elhúzódik, ennek a beállítása változik folyamatosan, vagy ezt hogy kell elképzelni?
3: Hát természetesen nem vagyunk egyformák, nem vagyunk gépek. Van, akinek ilyen dózis kell, van, akinek olyan dózis kell. Persze a lehető legkisebb dózissal szoktuk kezdeni, mert olcsóbb is, meg ne vigyünk be több hormont, mint amennyire szükség van. Általában ez segíteni szokott, de ha nem, akkor lehetőség van a növelésére, változtatására. Van, aki az egyik fajta hormont nem olyan jól tolerálja egy másikat. Igen, tehát persze ezt flexibilisen, rugalmasan kell kezelni.
1: Mennyire tabu téma ma a menopauza?
3: Egyre kevésbé. Azt tapasztalom, hogy most már ez szóba kerül. Szóba kerül munkahelyeken is, ami megint csak idáig nem volt, egy szoptatós kismamát. Tudomásul veszi mindenki, hogy elmegy szoptatni, és ha a beteg a baba, akkor nem ér rá. Egy menopauza szindrómával küzdő nőnél ilyen nincs, ezzel senki nem foglalkozik, ő nem kap semmiféle, általában semmiféle munkahelyi segítséget. Nincsenek hűtve a munkahelyek, a mosdók körülmények mások. Tehát itt ez a probléma egy holisztikus megközelítést igényelne. Kicsit ez még az elején van itt nálunk, az ánkban.
1: De most beszéltünk róla, és akkor tudhatjuk, hogy van segítség. Professzor Dr. László Ádám, nagyon köszönöm.
3: Én is köszönöm.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Média piac. Már a Spirit

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.
1: Feszáll a füst,

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod, így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövő. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó. Letett. Csók István életművében például a nyár és a Balaton központi motívum volt. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hogyan nevezi a művészettörténet azt a híres, a festő kislányát ábrázoló nyári portré sorozatot, amelyen a francia impresszionisták hatása érezhető? Start 1. Panni ciklus. Start 2. Zűző ciklus. Heti nyereményünk egy 20.000 forint értékű Guyon cukormentes kekszekből összeállított ajándékcsomag a Guyon felajánlásából.
1: Kürti Gábor, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke a következő vendégem. Jó reggelt kívánok. És lesz majd más típusú témánk is nyilvánvalóan, de engedje meg, hogy akkor az asszályhelyzethez kapcsolódjak. Nagyon sok a katasztrófa turista. Én is megnéztem, hogy milyen állapotban van most a Duna, és próbáltam megmutatni edukálva a kisfiamnak, hogy most éppen mi történik. És hát ön is megtapasztalta ezt, hogyan?
2: Hát igazából az a helyzet, hogy nagyon érdekel ez az egész téma. Maga az asszály is, a vizek is, a vizek állapota is évek óta, és hát a Dunán ez igazából a gyerekkori grundom volt, az újpesti szakasz, ahonnan indultam. Szerettem volna ezt is látni, de már több hete, vagy több hónapja tudtam, hogy ezt meg fogom csinálni, tudtam, hogy negatív rekordot fog dönteni a Duna, csak ezt őszre gondoltam, úgyhogy elmentem dolgozni, és akkor láttam, hogy hirtelen az előrejelzésekhez képest is szakadni kezdett a vízállás, ilyen óránként szinte egy centit ment le éjjel, és akkor látszott, hogy menni kell, most kell megcsinálni, úgyhogy a munka után fél ötkor felálltam, és akkor elmentem, megnéztem a medret Budapesttől Vácig.
1: Gyakorlatilag végig biciklizett.
2: Igen, igen, igen.
1: Ami azért csokkoló.
2: Hát igen, egészen durva látvány, tehát hogy szerintem történelmi, nyilván klímatörténelmi is, de attól tartok, hogy még más történelmi vonatkozásai is lesznek ennek. Nagyon, nagyon kemény volt látni, tehát hogy igazából a meder az nagyjából a 70%-ára van zsugorodva, nyilván nagy mélységek vannak még a Duna közepén, akár egy hajó is el tud menni, bár egyre kevesebb, de a víz és a parti élővilág összekapcsolódik, az a normális működése, és ez teljesen megszűnt most.
1: Na hát ott remélhetőleg nem lesz még bicikliút, máshol azonban már vannak kerékpárutak, viszont van, de nem elég? Ez a gond, amikor mondjuk éppen egy metró meghosszabbításról beszélünk, ahelyett, hogy a kerékpárosokról beszélnénk?
2: Nagyon fontos, így megjegyeznem rögtön, hogy egyrészt ott is érintett vagyok, mert újpesti vagyok, onnan származom, ugye, és gyakorlatilag abban az utcában lesz az új metró megálló, ahol felnőttem, tehát Rózsa utcában, és nagyon fontosnak tartom a tömegközlekedést, fontosabbnak a kerékpározásnál, viszont a kerékpározás is nagyon fontos, és az, amit engem zavar valamennyire az, hogy Budapestnek vannak ilyen stratégiai dokumentumai, ezeknek vannak ilyen mellékletei, amiben egy beruházási lista gyakorlatilag, hogyha lesz pénz, akkor milyen sorrendben miket kell megvalósítani. Ebben árértékarányban, árhatásarányban rangsorolva vannak a beruházások, a bringázással kapcsolatosak a legolcsóbbak, szinte filléres tételek, és a legnagyobb pontszámot kap. És valahogy mégis az történik, hogy ezek nagyon nehezen kapaszkodnak meg a megvalósulás szintjén, és mindig lejjebb csúsznak, és nagy projektek becsúsznak. De ugyanakkor azt is megértem, hogy most az Európai Uniós pénzekre azonnal rá kell csapni, mert különben elúsznak. Úgyhogy nem is ez a gondom, az lenne a nagy gondom, hogyha ez a továbbiakban is így maradna, és ezzel szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy a kerékpározás az ugyanúgy egy közlekedési forma, amit a budapestieknek nagyjából hát olyan napi rendszerességgel olyan 10%-a végez, és hát 2-3%-nak szinte első számú közlekedési eszköze, és mi ekkora pénzekre hajtunk, tehát a 2-3%-okra már az óriási fejlesztéseket tenne lehetővé.
1: No, melyek lennének a legsürgetőbb fejlesztések, vagy mi a legkritikusabb pont, hogyha a kerékpárosok szemszögéből nézzük?
2: Most egy kicsit összehúznám a budapesti és az országos helyzetet, mert úgy tűnik, hogy a kettő összeért. Vannak elmaradt beruházások, például a Rákospatak menti Euróvelo 14 útvonal, az meghiúsult, már volt rá egyszer pénz, 2 milliárd forint, de kiárazódott, egyszerűen az infláció elvitte ezt a keretet, és más...
1: Ennek mi lenne a lényege?
2: Hát gyakorlatilag Gödöllőtől, ez az Euróvelo 14 az egész országon keresztül, mert ez egy európai kerékpáros stráda, és a budapesti szakasza, az ami itt most fontos nekünk, az a Rákospatak Dunai torkolatától egész Gödöllőig mehetne, és a Rákospatak mentén, tehát egy zöld útvonal, amin lehetne ingázni akár Budapesten, úgyhogy nem is lát az ember autót, hanem rekreációs tevékenység a munkába járás, és ezt szeretnénk. Akkor van egyébként az Euróvelo 6, ami egy másik bringasztráda a Duna mentén, ezt is fejleszteni kellene. 20 éve tették le például az érdi Budapest-Ért kerékpárút alapkövét, az 20 éve ott van, és nem történt ebben semmi, ezt is meg lehetne csinálni, és vagy a Budapest-Balatonnak a bekötése Budapestre, és ezek olyan dolgok, amik most talán költség, vagy tehát egy költségkeretet is kaphatnak, vagy nem tudom, egy költségvetési tétel lehet, és nagyon bízom benne, hogy az Európai Uniós pénzek felszabadulnak erre is.
1: Ígéretek vagy egyeztetések vannak már ezzel kapcsolatban?
2: Hát pont most kezdődnek, tegnapi napon mentek ki a leveleink, eddig már beszéltünk róla azért, de most hivatalosan megírtuk a leveleket, és nagyon bízom benne, hogy a már kész engedélyes tervekkel rendelkező, vagy ahhoz közeli projektek, azok megvalósulhatnak viszonylag gyorsan. Értek már csalódások ilyesmiben, de remélem, hogy most egy kicsit beindulnak a dolgok.
1: Kürti Gábor, köszönöm.
2: Köszönöm én.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Legyen nagyon-nagyon szép napjuk, extrém meleg van ma is, úgyhogy vigyázzanak magukra, és engedjék meg, hogy megköszönjem minden itt dolgozónak az elmúlt évek munkáját, különös tartosoknak, Szabó Betti, Tóró Niki, Prekop Adonát és Cserdi Zsolt, valamint Németh Szilárdnak az összes lehetőséget. Igyekeztem megfelelni. Vigyázzanak magukra, viszlát.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a kitkat. Kürtös kalács mi?
3: Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: A kürtös

0: Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőmű termelését. Megállapodott dolgozóival az IKEA. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes, a kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt hamarosan várhatóan teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamosenergia termelés kevesebb, mint felét biztosítja. A 4 blokk leállítása kizárólag az atomerőmű működése szempontjából jelent változást. A környéken élők biztonsága nincs veszélyben. A paksi atomerőmű leállítása a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma, az új paksi szivattyútelep megépítésével pedig a mostani leállás elkerülhető lett volna. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről tárgyaltak civilek és szakértők Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, valamint több államtitkárral. A résztvevők a többi között hangsúlyozták az átfogó szexuális nevelés fontosságát, valamint szorgalmazták a nők egészségügyi rendszerben és családvédelmi konzultációk során tapasztalt hátrányos megkülönböztetésének felszámolását. A tárca az egyeztetések alapján készült szakmai ajánlásokat nyilvános konzultációra bocsátja majd. Létrejött a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül hosszú távú bérfejlesztési programot dolgoznak ki, valamint felülvizsgálják a juttatások rendszerét. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak. Kapnak hűtött vizet és naptejet, munka közben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. A nem légkondicionált posták délben bezárnak. Mindenütt derült az ég és süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másút mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Köszöntöm Önöket, ez a Kultóra. Rónai Egon vagyok, a szerkesztő Cserdi Zsolt, az első vendég pedig egy régi kedves ismerősöm, tehát ne lepődjenek meg, egyrészt lehet, hogy oldott lesz a hangulat, másrészt pedig hát tegeződni fogunk Csepei Adriennel, aki hát most már íróként sem először debütál Önök előtt, és hát ráadásul azt gondolom, hogy igencsak lehet ismerni őt a zene és a futball rajongásán túl arról is, hogy kiváló tollal számol be a gyermekkori élményeiről, meg a gyökerekről, ahonnan ő származik. Úgyhogy erről írt valójában most is. Szervusz, Adrián!
3: Szia, Egon! És nagyon köszönöm, hogy hívsz, és mindig jól veled beszélgetni.
2: Ezt de drága vagy!
3: Most se fogunk unatkozni, szerintem.
2: Szerintem most hagyjuk abba, ez a csúcspont, tehát innentől már csak lefelé vezet a hegyről az út. Jó, na, több komolysággal szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy írtál egy könyvet, az a címe, hogy Nagymamám magyaráz, és hát nem úgy ültél neki, hogy most valami egészen újszerűt alkotsz, mert hogy ez több éven keresztül rendszeresen a Facebookon megosztottad ezt a történetsort a te követőiddel, barátaiddal, olvasóiddal. Aztán hogy lett ebből könyv?
3: Több szála is van a történetnek. Egyrészt ugye elindult a hashtag Nagymamám magyaráz, ami egy tulajdonképpen humoros, hát a nagymamám magyarázásait tártam a Facebookon,

0: közönség elé. Ugye, aki már beszélgetett nagymamával arról, hogy ki hol lakik a faluban, kinek a kicsodája, balra fordulsz, tudod, van az a nagy fekete kutyájuk, de a régen a zöld trabantjuk volt. Na, ezekből a magyarázatokból egy ilyen vicces sorozat született, és ebben már megvoltak a csírái annak, hogy a szabolcs-szatmári tájszólás is megjelenjen ezekben a szövegekben, és ezt imádták a kommentelők. Ez úgy érzem nem nagy képviség mondani, mert tényleg az van, hogy amióta ez a sorozat elindult, folyamatosan követelték, hogy legyen ebből könyv. Ezzel párhuzamosan, pontosabban még jóval ezelőtt, mert ez körülbelül 5 éve indult ez a sztori, 20 évvel ezelőtt, amikor az egyetemi dialektológia órán nyelvjárásgyűjtésre mentem haza, Szatmárba, ugye én ott nőttem fel, Fehérgyarmaton születtem, és Fehérgyarmat környékén nőttem fel, akkor én oda mentem haza, és ott készítettem az idős nőrokonaimmal, illetve olyan nőkkel, akik fontos szerepet játszottak, meg játszanak az életemben, hangfelvételeket. És ezek a hangfelvételek aztán az évek során gyűltek, sokasodtak, nem tudtam, hogy mi a célom velük. Csatlakozott hozzá a nagyapám testvérének néhány kazettája, amit egy haláleset után megtaláltam egy polc mögé beesve, és egy ilyen egészen meseszerű történet lett belőle, mert idén megszületett bennem az az elhatározás, hogy akkor legyen könyv a nagymamám magyarázból, de akkor, ha könyv lesz, akkor ez legyen egy olyan könyv, ahol nem csak nevetni lehet, hanem legyen mélysége is ezeknek a történeteknek, úgyhogy a hangfelvételek leíratai adják a könyv gerincét. Tematikus fejezetekre bontottuk a szerkesztőmmel, Laik Eszterrel, mert ez egy iszonyatosan tömény és lelkileg is, meg olvasási szempontból is megterhelő anyag lenne, és minden fejezetet egy általam írt bevezetővel olvashatnak az olvasók.
1: Az a fantasztikus, hogy ugye nekem nincsen meg ez a nyelv. Nincsenek meg ezek a hangok, ezek a hangzók, mert hogy én nem ott nőttem fel. De ahogy olvasom a könyvedet, hallom ezeket a hangokat.
0: Tehát azt ugye megtanultad rögtön.
1: Hát ez ugye? Mondjuk mondani nem tudnám, de hallani már hallom.
0: Vele megy ez a fejedbe azonnal.
1: Te tudsz még úgy igazán ízesen fehérgyarmatiul?
0: Én nagyon sokat. Ugye nekem a szülőfalum hivatalosan Penyige, vagy hát technikailag Gyarmaton születtem, de Penyigén nőttem fel, illetve Mánd az én kis falum, ami a belemenés elején és az első regényem elején is szerepel. És én abban a pillanatban, ahogy telefonon beszélek valakivel onnan, azonnal elkezd visszaállni az eredeti tájszólásom, és amikor hazamegyek, akkor 1-2 óra alatt erősebben beszélem a tájszólást, mint azok, akik ott éltek az elmúlt 20 évben.
1: És ezt milyen most a kötet.
0: Képzeld el, hogy a kötet lektorától, dr. Gacsai bába Barbarától tanultam meg, hogy ez azért van, mert amikor én 20 éve elköltöztem onnan, akkor bennem rögzült az a nyelvállapot, és az én memóriámból az hívódik elő, miközben azok, akik ott éltek 20 évig, folyamatosan a köznyelv felé közeledett az ő nyelvhasználat.
1: Na, bezzeg a nagy, mert ő tudja.
0: Hát a nagy
1: mindent is.
0: Figyelj, saját bevallása szerint ő nem beszél ennyire így, de utána fölveszi a telefont, úgyhogy hello. Szóval nagyon, nagyon kedvesen részt vett egyébként a könyv előkészületeiben. Először nem hitte el, hogy az emberek ezt imádják, és hogy érdekli őket, hogy ő miket magyaráz. Aztán utána már eljutottunk oda, hogy nem csak érdeklődött, de képzeld el, hogy a kéziratot el is olvasta, és lektorálta, úgyhogy elégedett volt vele, és nagyon elolvasta.
1: Lektorálta?
0: Igen, van egy nagyon kedves fotó, ahogy ül a laptopommal az ölében, és olvassa, és mondta, hogy na, igaz volt, így volt, ahogy leírtad.
1: De drága. Egyébként még akkor a másik még mindehhez, hogy ugye az én nagymamám nagyon régen nem él már, és csak az egyiket ismertem mindőjük közül, de az, ahogy magyaráz a nagyid, az nekem visszahozta a saját nagymamámat. Aki városi volt, nem beszélt tájszólás, de ez a... Na, gyere ide, unokám, elmondom.
0: De jó, annyira boldog vagyok, hogy ezt a visszajelzést kapom a leggyakrabban, hogy előhív valamit az emberekből, a saját emlékeikből, mert az volt a célom, hogy egyrészt ugye nem véletlenül van nyelvtörténész lektora a kötetnek, tehát jelöltük a szabolcs-szatmári tájszólás jellegzetességeit, ami akár nehezítő tényező is lehetne, ahogy mondod. De pont emiatt azt gondolom, hogy ez egy olyan autentikus törzse ennek a kötetnek, ami valami nagyon-nagyon mély kapcsolódással tud mindenkihez kapcsolódni, akkor is, ha nem ezt a tájszólást beszélte a nagymamája, mert ez a fajta gondoskodás, ahogy az egyik kedvenc példám, ez a vedd már fel a pulóveredet, mert már fázok. Tehát én fázom, és ezért te vedd fel a pulóveredet. Hát mennyi szeretet van ebben a mondatban? Mennyi gondoskodás? Igen. És szerintem ez az, ami az embereket azonnal berántja ebbe a szövegbe.
1: Lubickolsz abban, ahogy fogadják? Én látom a Facebook oldaladon is, meg úgy egyáltalán, hogyha az ember kicsikét körbenéz az interneten, akkor találkozik a könyveddel, és hát ovációval fogadják. Ebben Lubickol egy szerző, azt gondolom.
0: Hát figyelj, ha lehetek teljesen kendőzetlenül őszinte, én életemben még ilyen boldog szakmailag nem voltam, mint most, mert azt érzem, hogy valami olyat csináltam, ami fontos nekem, fontos a szűkebb környezetemnek, tehát azoknak, akik ebben a kötetben szerepelnek, tehát valamit megmentettem, ami amúgy már nem lenne, vagy nem maradna meg, és fontos az olvasóknak, és azt hiszem, hogy ennél többet nem lehet remélni, meg nem lehetett volna ennek szebb formája, mint ahogyan ez a kötet elkészült.
1: Meg van még egy dolog, amit kifejezetten irigylek tőled, mert ez nekem kimaradt, és szerintem ez legtöbbünknek kimaradt. Rögzítettél családi történeteket, amik mostantól kezdve pontosan így maradnak. Ezek nem változnak mostantól, mert le van írva, ez így volt, kérem szépen, és kész.
0: Képzeld el, hogy nagyon sokan megköszönik, nem csak a családból, hanem akár ismeretlenek is írnak, hogy köszönik, mert ezzel az ő örökségüket is megőriztem, mert nyilván nagymamám meg 10 nagymama van ebben a kötetben, de ez Szatmárból egy időkapszula tulajdonképpen, tehát a szűkebb és tágabb környezetünket is megmutatja, az ottani szokásokat, az életmódot,
1: hagyományok, hiedelmek.
0: És hát pont ezért szerettem volna, hogy a Szalai Mimi illusztrálja, mert ezek nagyon tömény, sokszor tényleg kibontásra váró szövegek, és a Szalai Mimi, aki egyrészt textil tervező grafikusként is nagyon tudott ehhez a témához kapcsolódni, mint a Szatmár-Beregi keresztemeshez, ami a kötetben is egy alapmotívum. Másrészt a nagymama az neki is egy ilyen nagyon fontos karakter az életében, és hogy az ő rajzai egy kicsit még további mélységeket, vagy még további szobákat nyitnak meg ezekben a történetekben, és azt hiszem, hogy egy kicsit el is emelik Szatmártól, és közben nagyon-nagyon illik a szatmári letisztultságba a Miminek a világa. Tehát valószínűleg így számítanak tényleg a legapróbb kis keresztemes öltések is ebben a kötetben.
1: Nagyi kontrollálta, lektorálta a recepteket is?
0: Hát ők diktálták, tehát hogy olyannyira ugye, hogy a recept leírások, azok nem hagyományos recept leírások, hanem azt jegyeztem le, ahogyan lediktálják ezeket. Tehát ez tényleg úgy, ahogy a nagymama, meg a ugye nem csak nagymamák, hanem olyanok is vannak, akik akár soha nem is lehettek nagymamák itt a 10 nő között, olyanok is vannak, akik még nem nagymamák. Ahogyan ők elmondanák, hogy hova rakd a fakanalat, hogy mozdítsd a kezed, és ez is egy gondoskodó jellegű.
1: Hát az egy őrület, igen. Ahogy kell tartani a fakanalat közben, na jó.
0: Igen, de ugye akinek nem volt nagymamája, vagy hát igen, nem tanult főzni, az ezt nem kapta meg, és én úgy érzem, hogy ezzel egy kicsit megkaphatja ezzel a kötettel.
1: Drága édesanyám, állandóan próbált, ez egy nagyon vicces dolog számomra, persze csak, olyan majonézt csinálni, mint amilyet a nagyim csinált. És mindig megkérdezte reménykedve, hogy mert nagyim már nem élt akkor. Hogy ugye ez most sikerült, és mondom, anya majdnem. De azért nem. Mert hogy igen, lehet, hogy azt a kanalat kellett volna másképp tartani, ahogy te írod. Ezeket tehát meg igen, tudod nem, főzni, nehéz. Sütni?
0: Igen, ezeket igen. Ugye én már nem eszem nagyon régóta húst, emiatt a húsos ételek egy részét nem is próbáltam soha megcsinálni, de az a jó hír, hogy a mindenmentes, legmodernebb konyhának is megfelel egy csomó ebből a receptsorból, mert hogy a szatmári paraszti étkezés az alapvetően például gluténmentes fogásokra épült, nagyon sokszor nem volt pénz arra, hogy húsos fogásokat tegyenek, úgyhogy én a lehető legmodernebb diétámba is be tudom ezeket építeni, és hát vannak a tényleg ilyen nagyon hagyományos receptek, amik meg egyszerűen nem maradhatnak el, Nekem például, hogy ezzel a modern kifejezéssel éljek, ez a comfort foodom, amikor nagyon gyorsan ennék valamit, ami így egy kicsit megnyugtat, meg nem olyan nehéz elkészíteni, az az úgynevezett duszi, ami, ahogy egy barátom fogalmaztam, ez a tészta nélküli krumplis tészta. És nagyon finom.
1: Hát akkor de valójában az krumpli.
0: Figyelj, ez egy ilyen paprikás zsíron, vagy hát nem zsíron, olajon felpirított krumpli, ami isteni. És nem tudod elmondani, hogy mitől más étel ez, mint mondjuk tényleg a krumplis tészta, de más. És nagyon-nagyon szeretem. De hát ugyanígy a puliszkát imádom, meg főzöm is ezeket. A töltött káposzta felelős, én vagyok a családban. Hát vegán töltött káposztát, és most már egy ideje gluténmenteset készítek karácsonyra, de készítem is. Képzeld el, a életem egyik legnagyobb eredménye, hogy tavaly karácsonykor hazavittem a gluténmentes, vegán töltött káposztát, és nagymamának az volt a reakciója, aki egyébként az egyik legfinomabb töltött káposztát szokta főzni, hogy jó, megpakoltad, hússal jányom.
1: Hoppá!
0: És így röhögött a család, hogy akkor sikerült, mert ugye nem volt benne.
1: Hát nem volt benne, igen. De volt tartalom. Hús nem volt, de tartalom az volt.
0: Így van. Meg hát szeretet az a legfőbb hozzávaló mindig.
1: Mondd, ha már ekkora az eufória, akkor lesznek ennek a könyvnek bemutatói is országszerte? Vagy hogy tervezitek?
0: Igen, képzeld el, hogy most megyünk egyrészt Debrecenbe, mert én félig Debrecenben élek már néhány éve, és hát természetesen megyünk vele haza Fehérgyarmatra is, úgyhogy 20-án, illetve 22-én megyünk haza. A nagymamám ott is fog magyarázni, és én azt szeretném, hogyha minél több helyre el tudna jutni. Egyébként tartozik a kötethez egy, nem csak a hanganyagok, amiket említettem, hanem videós és képi anyag is, úgyhogy én szeretném ezt, tehát projektként gondolok erre, tehát nem csak egy könyv, hanem vannak olyan dolgok, amiket még tervezek, így a nagymamám magyaráz égisze alatt, és a Margó Fesztiválon volt a könyvbemutató, és ott bejátszottam egy hangjáték részletet, amit én készítek ezekből a felvételekből, és hát amit mondtál, hogy ilyen eufórikus volt, és hát zokogtunk, és nevettünk, és minden, szóval nagyon, nagyon mély, és nagyon-nagyon szép ez az egész. Azt hiszem, hogy ez az a furcsa, mert te olvastad az első regényem, az egy nagyon-nagyon személyes, egy önéletrajzi regény, és ahhoz képest mégis azt gondolom, hogy ez máshogy személyes, és még személyesebb annál.
1: Hát ez már a családod is, meg a gyökereid is. Egyébként az első regényed is szólt erről eléggé mélyen, úgyhogy most azt, igen, vissza lehet hozni, hogyha valaki most Csepei Adriánt olvas, akkor keresse a többit is, mert hogy érdemes. Ráadásul meg azon gondolkoztam, hogy lehet egy turnéba belevágni egy könyvbemutató, aminek az a címe már a könyvnek, hogy nagymamám magyaráz úgy, hogy a nagyit nem viszed.
0: Hát Fehérgyarmatra jön majd a nagymamám.
1: Debrecen megúszta?
0: Igen, mert egészségügyi okokból nagyon vigyázunk rá, hogy ne, tehát nem ér annyit.
1: Tehát nagymama turné nem lesz, csak nagymamám magyaráz turné.
0: Nagymama turné nem lesz, de azt mondta nagymamám, amikor elmen nyomdába a könyv, és mondtam neki, hogy nagyon várják az olvasóim, és folyton kommentelik, hogy alig várják, hogy megérkezzen, és nagyon sok volt közülük, aki előrendelte a könyvet, hogy mondd meg nekiek, hogy nagyon szép dolog tűnik, hogy így is foglalkoznak velem, hogy már ilyen öreg vagyok.
1: De szép.
0: Úgyhogy ez úgy érzem, hogy ez tényleg ez valami több, mint aminek indult, és több, mint amit remélhettem.
1: Olvassák el a könyvet, hallgassák meg, hogy beszélnek arra felé, és élvezzék a receptek finomságát, meg ennek a szövegnek a finomságát. Csepei Adrián, gratulálok, és köszönöm szépen.
0: Én köszönöm. Látod, milyen jó veled beszélgetni?
1: Jó volt? Öröm volt veled, Adrián. Szia!
0: Szia!

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Lehet, hogy meglepő lesz a következő beszélgetés, mert hogy a tárgya talán nem, de az alanya annál inkább. Könyvet írt, és nem is akármilyet, Bárándi Gergely, akit korábban önök ismerhettek országgyűlési képviselőként, az utóbbi időben elsősorban jogászként, és talán kevesebben tudják róla, hogy Velencének és Dalmáciának a szerelmeseként ezt a témát, ennek a tájegységnek, ennek a vidéknek a több ezer éves történetét, történelmét kutatja. És hát ennek a kutatásnak lett egy lenyomata most egy kötet formájában. Erről fogunk beszélgetni. Ráadásul ez a könyv csak 1420-ig tart, úgyhogy azt a fenyegetést is megfogalmazhatjuk, gondolom, a hallgatók felé, hogy lesz folytatása. Jó napot kívánok, szervusz Gergő!
2: Jó napot kívánok, szervusz Egon! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mi köt, vagy mitől akad be neked ennyire Velence és Dalmácia, hogy ezzel szenvedélyszinten kezdtél el foglalkozni? Mert hát ez így van.
2: Ez abszolút így van, és ez egy, mondhatnám, hogy az életemben a legrégebbi szerelem, mert az első könyvem tárgyban 26 évvel ezelőtt jelent meg ugyanennél a kiadónál, úgyhogy régi szerelemnek...
1: Hűségesek vagytok egymáshoz.
2: Abszolút, tehát ez nem is kérdés. És ugye szokták kérdezni, hogy mitől alakult ez ki, hát ugyanúgy, mint egy másik szerelem, az ember nagyon nehezen tudja megmondani, hogy mitől alakul ki. Objektív szempontokat persze tudna mondani, de az igazság az, hogy a válasz az, hogy nem tudom. Ez így van, de most már lassan 3 évtizede.
1: Nekünk, magyaroknak írtad a könyvet, vagy alapvetően nincs ilyen megközelítése, majd egyszer különböző nyelvekre lefordítva elkezdhet talán nemzetközi életet is élni, vagy a mi szemszögünk az, ami onnan nézed Velencét és Dalmáciát?
2: Ez egy kifejezetten magyaroknak szánt könyv a részemről, méghozzá, ha stílusát tekintjük, akkor tudományos ismeretterjesztő stílusba határoznám meg. Tehát magyarán, hogy mindenki, aki a történelem iránt érdeklődik, olvasni tudja, nem szakembereknek szól, de igyekeztem a leginkább tudományos igényességgel megfogalmazni a sorokat. Velence szemszögéből írok ugyan, tehát velencei nézőpontból közelítem meg Velence és Dalmácia történetét, de ebben az időszakban, amiről a könyv szól, borzasztó sok közös pont van Magyarországgal. Tehát én úgy is fogalmaztam a bevezetésben, hogy ez a magyarok, a horvátok, a dalmátok és a velenceiek közös története, amiről ebben a könyvben szó van, hiszen a Magyar Királyság és a Velencei Köztársaság egyaránt igényt tartott és Dalmáciára és harcolt ezekért a területekért váltakozó sikerrel, és ez jelenik meg a könyvben. Ez egyébként onnan is nyomon követhető, hogy nagyon-nagyon sok magyar történésznek a művét dolgoztam fel, tehát nem csak velencei olasz szerzőkét, hanem hangsúlyosan magyarokét is. Szóval a kérdésre válaszolva, és egyszerűen igen, ez alapvetően a magyar olvasó közönség számára íródott, de természetesen egy nemzetközi történet, amiről szó van a könyvben.
1: Velencét egyrészt a városállamok háborújának egyik központjaként, másrészt egy szellemi, kulturális központként szoktuk emlegetni. Van egy harmadik olvasata? Látsz-e e mögött még többet, mást?
2: Velence ebben az időszakban nyugodtan mondhatjuk, és ezt talán történészek egyike sem vitatja, hogy világhatalom volt. Nem csak a gazdagsága okán, hanem abban az időszakban, amiről ez a könyv szól. A keresztes háborúk során, főleg a negyedik keresztes hadjáratban olyan gyarmatbirodalomra tett szert, amelyik sokkal fölé emelte hatalmát tekintve a területénél akár 10-100-szor nagyobb országokért. Tehát például a Magyar Királyság ekkor egy meghatározó tényező volt az európai politikában, vagy akár a bizánci birodalom, és Velence egyáltalán nem bizonyult ezeknél gyengébbnek, sőt, sok esetben lényegesen erősebbnek. Tehát Velencének a történelmi szerepét sajnos, ahogy én látom, az oktatásban kicsit alulértékelik, hiszen ebben az időszakban nyugodtan egy lapon említhető azokkal a nagy hatalmakkal, akik a térségben ekkor voltak, akiket például említettem többek között Magyarországgal is.
1: Hogyha ezt a könyvet már befejezted, és már pedig befejezted, hisz a kezünkben tudjuk már tartani, akkor van egy olyan pillanat számodra, amikor azt mondod, hogy jó, akkor most ez a dolog, ez lezárult. Vagy ahogy különböző dokumentumokkal dolgozol, ahogy könyvtárakat túrsz fel, és majd ezt mindjárt kérdezem is egyébként, hogy dolgozol, mi a technikád. Szóval mindig újabbak és újabbak jönnek, tehát ez egy befejezhetetlen folyamat, mondjuk a korai velencei időszakról.
2: A kutatás, az érdeklődés természetesen nem szűnik meg, de valóban az ember életében vannak ciklusok, életciklusok, és ezek az életciklusok, ezek kihatással vannak az írói mi voltára is. Volt egy időszak, amikor gyakorlatilag csak szakmai könyveket írtam, ez az elmúlt időszak volt, és annak előtte foglalkoztam Velencével. Most ez a téma ismét előjött az életemben. Hát a kutatás maga az nyilván egy szisztematikus munka, egy szisztematikus folyamat, ahol az ember valahonnan, valahova el akar jutni, de ettől függetlenül, ahogy mondtam, érdeklődésből az ember nagyon sok mindent olvas. És valóban így van, teljesen látod, teljesen mondtad, hogy voltak olyan források, amiket én eltettem, mert azt mondtam, hogy ez a téma még engem érdekel a Velence történetén belül, és rátapintottál valóban inkább a korai korszakából, mint a későbbiből, és lehet, hogy ezzel fogok foglalkozni, és ezeket a tanulmányokat én eltettem, sőt, amiket feldolgoztam azoknak a könyveknek, írásoknak, tanulmányoknak, forrásoknak is, jelentős része máshol is hasznosítható lesz. Úgyhogy igen, ez egy ilyen permanens kutatási folyamat, de amikor az ember elhatározza, hogy szeretne egy könyvet megírni, akkor ezt fogalmazzuk úgy, hogy fölturbózza vagy katalizálja ezt a folyamatot. És ez történt most is. Hát tényleg a legkülönbözőbb forrásokból, a nációkat említem, akkor nagyon sok külföldi amerikai vagy angol nyelvű szerző, akkor nagyon sokan írnak ma már ugye angol nyelvű tanulmányokat vagy könyveket, akik esetleg horvát szerzők vagy olasz szerzők, akár csak a magyarok, és nagyon sok volt a magyar könyvtárból is, meg az internetről is. Hála Istennek egyébként, és ezt én tudom mindenkinek ajánlani, egyre több mindent lehet a neten megtalálni, tényleg színvonalas és odavágó forrásokat.
1: Hát most már komplett kötetek kerülnek fel, úgyhogy ilyen módon valóban lehet ott is kutatni, nem feltétlenül kell egy könyvtárban ülni, bár ugye annak is megvan a maga hangulata. Egy dolgot még hadd említsek meg, mert valóban, hogy a történelem oktatást te egy fél mondattal szóba hoztad, az tényleg úgy van, hogy Dalmáciával kapcsolatban arra gondolunk mindig, hogy igen, itt a 19. század végén a kiegyezés után ez a terület ismét Magyarországhoz, a Magyar Királysághoz került, és ilyen módon volt ott nekünk dolgunk, de hát gyakorlatilag a Magyar Királyság kezdeteitől fogva évszázadokon keresztül Dalmácia jobban vagy kevésbé, de Magyarországhoz tartozott.
2: Így igaz. Én szenteltem egyébként egy pár oldalt az úgymond legitimációs kérdéseknek, tehát hogy kit illet Dalmácia, jog szerint ki az, aki uralja, hiszen ugye egy időben nagyon-nagyon hosszú ideig, tehát évszázadokig a dózse, tehát a velencei uralkodó herceg és a magyar király is viselte a Dalmácia és Horvátország hercege kötője királya címet. Tehát mind a kettő uralkodói titulusában ez meglátszott. És hát nagyon érdekes volt végignézni, számomra is érdekes volt, amikor végignéztem azt, hogy vajon jog szerint, hogyha a jogtörténeti hivatkozásokat nézzük, a történelmi eseményeket nézzük, ki nevezhető Dalmácia jogos urának. És hát azt kellett belátni, vagy azt kell belátni, hogy tulajdonképpen vagy mind a kettő, vagy egyik sem. Tehát sem a Magyar Királyságnak, sem a Velencei Köztársaságnak, ha úgy tetszik, nem volt szilárdabb erkölcsi vagy jogi alapja arra, hogy Dalmáciát birtokolja. Mai szemmel, hogyha a nemzetállamokba gondolkodunk és a szuverenitásba, akkor mondhatnánk, hogy nyilván Dalmácia jogszerint a dalmátoké vagy a horvátoké lett volna, bár ez a két fogalom is más. Vegyük azt, hogy a dalmátoké. Na de a középkori viszonyok között azért ez nem így nézett ki. Tehát, hogy ki volt jogos hűbérül a Dalmáciának, ez szerintem egy olyan kérdés, amit nem csak most nem lehet megválaszolni, hanem erre nincsen jó válasz. Hol ez, hol az, és mind a kettő mondhatta magát annak.
1: Volt hozzá közünk, de most úgy van, ahogy van, és hát valószínűleg ez most már így van jól, és igen, ahogy mondtad, az úgy igaz a dalmátoké, Dalmácia. És hogy aztán kinevezi magát dalmátnak, hát ez egy másik kérdés.
2: Ez igaz.
1: Gyergő.
2: Most ma már a horvát és a dalmát náció, én azt gondolom, kimondható, hogy összefolt, és nevezhetjük őket egynek.
1: Hát meg ráadásul ugye Horvátország, a horvát államiság kezdete is alapvetően az Adriához, a tenger mellékhez kötődik, úgyhogy ilyen módon aztán meg végképp jogot formálhatnak rá. Köszönöm szépen, és hát ez egy ajándék tulajdonképpen azoknak, akik Velencének és a történelemnek a szerelmesei, és hát remélem, hogy te is úgy éled meg, hogy neked is, mert hát ennyi munka után kezedben tartatod a könyved, gratulálok hozzá.
2: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget is, hogy tudtunk erről egy kicsit beszélni.
1: Velence és Dalmácia Bárándi Gergely tollából a kezdetektől 1420-ig a címből következik, hogy folytatása lesz, de most örüljünk ennek, ami már itt van.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát, hát ez izgalmas lesz, mert én azt gondolom, hogy minden generációnak mást jelent a lázadás, és mást jelent az a zene, ami által lázadni tud, sőt, a zene is egészen más, ami által lázad. Balatoni Mónika, a Matthias Corvinus Kollégium médiaiskolájának kutató tanára már pedig erről fog most velem beszélgetni, azt hiszem, hogy a zene, mint a lázadás alapvető eszköze hogy jelenik meg. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Itt igazából a különféle generációk különböző lázadásait, vagy különféle generációk különböző zenéinek kifejező eszközeit keressük most.
2: Ez egy nagyon pontos kérdés, hiszen én azt gondolom, hogy a zene az egy nagyon ősi kulturális forma, és mindig is jelen volt a dalszövegben, vagy akár a prózódián túl, esetleg a dallamvilágban. Itt most talán a mi generációnkra, ha gondolunk, akkor egy Hair című filmben megjelenő zenei stílus és hozzá kapcsolható vizualitás is. Tehát generációkon vannak átívelő formák, és vannak olyanok, amik bizonyos trendek mentén, vagy bizonyos felkapott, éppen aktuálisan, főleg napjainkban a közösségi média által felkínált lehetőségek, és a fiatalok elsősorban innen közelítik meg már a zenei világot, még mi klubokba jártunk.
1: Hát igen, ez egy másik világ lett bizonyos mértékig, közben meg annyira mégsem, tehát nekem most, ahogy a Hert mondta, eszembe jutott, hogy ahogy megjelent az úgynevezett beat zene, tehát a Rolling Stones-szal, Beatles-szel, az önmagában lázadás volt. Jött a sok-sok hosszú hajú a rock zenével. Ugye így az van. A Hair korszak valójában. És aztán, hogyha nagyot ugrunk, Amerikában a rap zene megjelenése, az nem csak generációs kérdés volt, hanem az Amerikában élő feketék lázadása volt a fehérek társadalmával szemben. Tehát számtalan módon meg tudott ez jelenni, és megtalálta a kifejezési módját annak, hogy hogyan lehetne ellenállni általa.
2: Igen, és nagyon jó, hogy mondta Egon a rappet. Ha most igazán megnézzük nem a platformot, hanem a zenei kifejeződést, akkor nagyon jól látható, hogy egy kicsit visszatértünk a szövegközpontú zenei világhoz, amiben most itt elsősorban nyilván a popzenére gondolok, ahol sokkal fontosabbá válik a dal szövege és azon keresztüli üzenetek a hallgató számára, és ezen keresztüli értékválasztások, mint az egész dalszöveg, vagy az egész album, amit ön is utalt akár a Rolling Stones, Beatles világára, amikor a piacon megjelent. Ezt a dinamizmust, ez nagyon szépen lekövethető. Ha most a mai előadókra gondolunk, akár a Carson Comára, Beethoven-ra, ők tulajdonképpen, vagy akár Krubira, ők tulajdonképpen elsősorban ezekre a szövegekre fókuszálnak.
1: Ez egy nehéz kérdés, hogy például Azaria esetében hogy van ez, mert van, aki a szövegeit szokta megnevezni, mint hívószót Azariával kapcsolatos rajongásához. Van, aki meg a zenéjét, ugye valamit ő megtalált, de az nagyon izgalmas, és az önök kutatása pont erről szól, mert azért mi nem csak a levegőbe beszélünk, hanem van egy kutatás is, amiről szintén beszéljünk néhány mondatot. Szóval, hogy az derült ki, hogy Azariát ők az egyik legfontosabb nemzeti szimbólumuknak tartják 14-29 éves kor között.
2: Igen, nagyon érdekes, hogy ugye most 2023-ban készült, 23-24-ben ez a kutatás, amiben egészen pontosan azt kérdeztük meg a magyar fiatalokat, hogy ki véleménye szerint a három legjelentősebb zeneszerző. És itt ami érdekes a kutatási adatokból, hogy automatikusan jön a tanult válasz először, azaz, hogy Bartók, Kodály, Erkel és Liszt, tehát ennek különböző mutációi a válaszadók között, és utána megjelent, és ez azért fontos, hogy mikor volt az adatfelvétel, mert hogy akkor Azaria nagyon erősen jelen volt a közvélemény és a fiatalok életében. Nem azt mondom, hogy tehát hogy ő lett ugye az ötödik, nem azt mondom, hogy ma nem biztos, hogy ő lenne az ötödik, de egészen biztos, hogy ma mondjuk például pamkutya előkerülne, úgymond a trendek mentén.
1: A maga hét koncertjével, igen.
2: Így van, tehát nagyon fontos itt, hogy nem csak a lázadás, hanem gyakorlatilag vannak bizonyos trendek, amik ennek a lázadásnak egyfajta kifejezői formái, ami elsősorban már nem is az offline térbe, hanem a digitális tér rendszerein keresztül érvényesül.
1: Hát annyira így van, hogy pamkutyának, ami ugye egy nem létező formáció volt a való világban, most hirtelen testet ölt az előadás által, amiből 7 teltházas koncertet adtak el, a teljes valója. Korábban ők csak a YouTube-on léteztek javarészt. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon fura dolog, mert régen pont az ellenkező folyamat zajlott, tehát lehetett rajongani az emberért, aki ott áll előttem, aki ott énekel, vagy gitározik, vagy éppen üvölt az arcomba. Most már ez nem hiányzik.
2: Igen, és ez nagyon érdekes, hogy ez a szimbólumoknak, vagy a tárgyakban is megjelent, hogyha egy kicsit más műfajban megint magyar példát nézzük, amit ön is említett. Ugye volt egy időszak, amikor az, hogy ricsekendőt hordott valaki, vagy emós volt, és feketébe öltözött, és a sminkje is ez hasonló volt.
1: Szimat, szatyor, hát
2: így van.
1: Meg a tiszacipő.
2: Szerintem a hallgatók is emlékeznek hasonló időkre, hogy ki mihez szeretett volna tartozni, vagy egyfajta értékek melletti elköteleződését úgy fejezte ki, hogy ez a ruházatában, a sminkjében, ebben a nonverbális kommunikációban erős volt. És az az érdekes, hogy ma nagyon sok hasonló kinézetű fiatalt látunk, és fogalmunk nincs, hogy ők a popkultúra mely rendszerében, vagy a zenei stílus mely világában vannak otthon, vagy köteleződnek el, és aztán kiderül, hogy a különböző playlistek mentén ők a digitális platformon való aktivitásban nem értékeket választanak feltétlenül, hanem egy előadónak a dalszövegében találják meg, vagy éppen a megnyilatkozásaiban találják meg, vagy viselkedésében mind azt a szerethető és számukra nagyon fontos támaszt, vagy lázadást, ahogy ön is fogalmazta az elején, attól függ, hogy mi, de akár ez lehet egy lelki töltet is, ebben élő példa Taylor Swift óriási sikere, hogy akkor elkezdik követni. És ugye itt felvetődik az a felelősség, hogy régen is ezekben a klubokban történtek különböző közéleti aktivitások, különböző ügyek mellett, tehát ugye említettük a HERT, ami összekapcsolódott egyben a vietnámi háború elleni lázadásban is, tehát hogy nem csak egy társadalmi szerepet töltött be. Ez nagyon érdekesen alakul az elmúlt időben a különböző zenei stílusokban, illetve azok képviselői mentén.
1: És én még egy különbséget érzékelek, aztán lehet, hogy tévedek ebben valamennyit. Hajdanában ez úgy volt, hogy a megjelenés és a hangzás együtt jelentett valamit, az maga volt a lázadás. Tehát a rockzenekarok esetében az ütemverem a dobot, és csörömpölnek a hangszerek, és hát miért kell ez a torz gitárhang, és miért kell ez a szakadt ruha, és mi ez a hosszú haj, ez így együtt jelentett valamit. Ez maga volt az ellenállás, ha úgy tetszik. És ehhez csatlakoztak azok, akik úgy gondolták, hogy ez őket megtalálta, egyet tudnak érteni. Én ma őszintén szólva, de lehet, hogy ez egy generációs különbség, és ezért vagyok bizonytalan, és kérdezem is egyúttal, azt, hogy ez ilyen erősen jelenne meg egy zenei hullámban, vagy egy a külsőségekben látszó attitűdben, ezt én nem érzékelem. Azt látom, hogy sztárok vannak, és a sztárok jönnek-mennek, és a sztárokkal együtt jönnek-mennek a különböző megfogalmazások.
2: Ez egészen pontosan így van, és erre, és szegényeket nem akarom így külön kiemelni, de erre élő példa az előbb említett pamkutya, akik saját bevallásuk szerint is most járnak énektanárhoz.
1: Hát persze, de már hét
2: koncert. Igen, de hogy mégis volt egy platform, amin keresztül nagyon sok követőre tettek szert, és innentől kezdve már az ő feléjük irányuló szimpátia az elég ahhoz, hogy hogy adott esetben most várjunk valamit, és elköteleződjünk mellettük, és elmenjünk mondjuk a koncertjükre. Függetlenül attól, hogy fogalmunk sincs, hogy milyen hangzásvilágot fognak ott megjeleníteni, hiszen egy másik műfajban motoroztak korábban.
1: Igen, de talán nem is várják tőlük, mert hogy ez nem egy generációs, vagy nem egy lázadás kérdése ebben az esetben, hanem egy hangulat, egy hype.
2: Igen, egy hype, de adott esetben itt ez is egy óriási kérdés, hogy a lázadást ma például, adott esetben itt elsősorban a fiatalokra gondolok, hogyan tudják kifejezni? Mert nagyon-nagyon erősen jelen van az a félelem bennük, hogy valami mellett való elköteleződés, valami melletti megnyilatkozás, itt elsősorban a posztokra gondolok, az később nem fog-e, vagy akár abban a pillanatban egy negatív cunamit generálni, hogy nagyon sok ismerőse hirtelen leminősíti őt, tehát hogy az is nagyon fontos, hogy vajon ma, és ez nem csak a zenére vonatkozik, de a lázadásainkat és ezeket az érték választásainkat nyíltan fel tudjuk-e vállalni, vagy az úgynevezett chilling effect az sokkal erősebb, hogy egy öncenzúrát fogunk kialakítani, és azt mondjuk, hogy igen, igen, egyetértek vele, de inkább nem írom oda.
1: Hát az a másik nagy kérdés, ugye akkoriban, amiről mi beszéltünk alapként, meghatározható volt a generáció, néhány mondattal leírható volt, amely generáció különböző eszközöket, formákat talált. Ugye nem említettük, de hát ott volt a diszkók világa, és annak a hangulata, és annak a külsőségei, amik az utcán is megjelentek, és egy életformát is jelentettek. Tehát leírható volt, hogy vannak az ilyenek ebben a generációban, meg az olyanok, de ez ma szerintem egyáltalán nem így van.
2: Egyáltalán nincs így, illetve van egy borzasztó nagy, ha lehet azt mondani, nosztalgikus érzet egyébként a mai fiatalok, tehát itt elsősorban a Z és Alfa generáció, hogyha generációkról beszélünk. Noha a Z és az Alfa generáció, még akkor is, hogyha pár év van közöttük, akkor is másfajta eszközöket fog erre a fajta lázadásra kiválasztani, mert hogy annyira gyorsan fejlődik a technológia körülöttük, hogy ezeknek a kifejezési formáknak elsősorban az ad teret, és kevésbé a saját személyiségüknek a megjelenítése, vagy artikulálása kifelé. Tehát azt hiszem, hogy ön is erre utalt, hogy szinte már nem lehet látni, hogy igazán ki milyen zenei stílusban milyen értékek mellett teszi le a voksot, tehát éppen lázad, mint a rockzene rendszerében, vagy éppen egy lágy dallamok mentén inkább filozofál, vagy kiírja akár saját magára, hogy szeretkezne háborúz, ami ugye megint csak valakin keresztül és egy zenén, egy előadón keresztüli nagyon, nagyon erős üzenet. Tehát ez nagyon rejtve van, és én azt látom egy kicsit, hogy egyre ambivalensebbé válik, és egyre polarizáltabbá is, meg annyi más folyamattal együtt.
1: És hát milyen érdekes, említett a szeretkezz, ne háborúz szlogent, ami akkor a pólókon, meg életérzésként egy nagyon erős üzenet volt, és hát ez ma egy lózung, és semmi több, hogyha egy pólón látjuk, annyi, mint az összes többi. Hogy változnak ezek is a korokkal? Miközben persze lehető ma is van, akinek ez ugyanazt jelenti, mint akkoriban. Hát köszönöm. Szerintem ezt hosszan taglalhatnánk még, és lehet, hogy még fogjuk is. Balatoni Mónikát hallották. A
2: nagyon szépen köszönöm.
1: MCC Média Iskola kutatótanárát. Köszönöm én is.
2: Minden jót, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en. Hírek

0: Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás. A paksi erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt róla, hogy az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcs terhelése tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. A miniszterelnök 11 órakor Százhalombattán, 15 órakor Pakson tart sajtótájékoztatót. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak. Kapnak hűtött vizet és naptejet, munkaközben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. A nem légkondicionált posták délben bezárnak. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről is tárgyaltak civilek és szakértők Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, valamint több államtitkárral. A résztvevők a többi közt hangsúlyozták az átfogó szexuális nevelés fontosságát, valamint szorgalmazták a nők egészségügyi rendszerben és családvédelmi konzultációk során tapasztalt hátrányos megkülönböztetésének felszámolását. A tárca az egyeztetések alapján készült szakmai ajánlásokat nyilvános konzultációra bocsátja majd. Létrejött a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül hosszú távú bérfejlesztési programot dolgoznak ki, valamint felülvizsgálják a juttatások rendszerét. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akció második hetében Budapest szerte mintegy 3000 embert igazoltattak. Itt a sofőrök rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői is rendőrkézre kerültek, közölte a BRFK. Az átfogó intézkedések során több mint 60 embert elfogtak, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. A köztisztasági szabályok megszegéséért, közterületi alkoholfogyasztásért és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklásáért is büntettek. Mindenütt derült az ég és süt a nap, ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Több Kevesebb című műsorunk, és hát ahogy megszoktuk, olyan témákkal foglalkozunk, ami érint bennünket, és azt hiszem, hogy a következő téma az abszolút olyan, hiszen az elmúlt napokban nem múlik úgy el lassan egy műsor, egy híradás, hogy valamilyen szinten az aszály helyzetéről ne beszélnénk. Például azt is tudjuk jól, hogy a mai híreket és a tegnapi híreket is abszolút meghatározza például az aszály kérdése a paksi atomerőmű életében, de most nem erről beszélgetünk, hanem vendégemmel, Nagyapáti Oszkárral, erdőgazdálkodó, a Marispusztai önkéntes vízőrzők vezetőjével fogok arról beszélgetni, hogy tényleg rendkívüli készültséget rendeltek el az aszály miatt, és mindez akkor hogyan is hat a mi életünkre, mire készülünk, és mit lehet majd a jövőbe kezdeni. Üdvözlöm a vonal túloldalán, Oszkár.
3: Jó napot kívánok, Nagyapáti Oszkár. Üdvözlöm én is önöket.
2: Azt hiszem, történelmi időket élünk meg, nem túlzok akkor, amikor ezt mondom, igaz?
3: Így van. Hát hatalmas a baj, de ezt már tudtuk évekkel ezelőtt, hogy el fog ez lassan jönni a folyamatos kiszáradása évén. Hát most hirtelen megoldásokat kell keresni, ugye, amit tudunk is, hogy a napokban ugye a kormány megkereste a civileket, bennünket, hogy esetleg bevonja ebbe a védekezési történetbe, és hát innen indul a mi kis civil életünk, amiről érdemes beszélni.
2: Igen, hiszen Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, ugye több helyszínen is rendkívül készültséget rendelt el, és én azt gondolom, hogy

0: Ilyenkor tényleg az önök élete is merőben megváltozik, hiszen a különböző védekezési fokozat szerinti a készültséget, munkát kell elvégezni. Mire gondoljunk most, mit tudnak tenni? Hát nyilván vizet nem tudnak előállítani, de mit is kell ilyenkor tenni?
1: Hát ilyenkor az, ami helyben keletkezik, bármilyen nemű szennyvíz, vagy még létező patakoknak, egyéb kisebb csatornáknak a vizeit tudjuk megfogni, mert azért még vannak ilyen kis vízfolyások, és a civilek ezt tudják, tehát a kormánynak is ez a szándéka, hogy jelenleg ezeket a vizeket helyben fogjuk meg, és ne folyjon a Duna meg a Tisza irányába, hogy a levezető hatás ne történjen meg, vagy ne legyen.
0: Nagyon sok csatornánál okoz konfliktust a kérdés, hogy ha megfogták a vizet, az a probléma, vagy ha elengedik, az a probléma, akkor jól értem, hogy most tulajdonképpen ezeknél a gátaknál pont az a jó, hogyha eltárolják ezeket a vizeket, amiket még a különböző tározókban, tavakban meg lehet találni.
1: Igen, igen. Meg az, hogy ugye ezek a csatornák, amik ugye ki lettek alakítva itt a több évtizeddel ezelőtt, ezeknek a lefolyását olyan szinten próbáljuk, és ezt fogja összenezni, vagy segíteni a kormány, hogy ilyen fenékküszöböket helyezünk el civilek a vízügy bevonásával, tehát nagyon fontos megjegyezni, hogy itt nincs kizárva a vízügy, majd gondolom beszélünk a tegnap előtti eseményről is, ami ugye a kormány meghívta a civileket tárgyalni, hogy ugye ezeket rövid úton minél előbb csináljuk meg, mert ugye, hogy említette, hogy ezt hogyan szakaszoljuk, vagy hogy történjen, ugye nehéz kérdés ez, mert előfordulhat, hogy egy csatornának az alsóbb szakaszán van egy tó, és a felső szakaszán megfogják, és aztán a tó se kap, tehát már gyakorlatilag az emberek között is már harc folyik a vízért, de meg kell érteni, hogy minél föntebbi szakaszokon kell ezt a maradék vizet megtartanunk, mert hogy ugye a talajba történő beáramlás az minél magasabb ponton célszerű.
0: Hát ugye most csak tüzet tudnak oltani, de ahogy ugye említette is, ugye egyeztetésre is hívta a civileket is Gajdos László, de tulajdonképpen itt most mindenkinek össze kell fogni, a szakmának, a döntéshozóknak és a civileknek is. Mi lehet a kezdő origó lépés, amilyen irányba most el kell indulni? Például önök az egyeztetés során mit várnak?
1: Hát azt, hogy a jogszabályi háttért is hozzáigazítsák akár ilyen beavatkozásokhoz, mert hogy az probléma volt itt az évtizedek alatt, hogyha mondjuk valaki amatőr csoport hasonlóba gondolkozott, mint most, amit a kényszer kihozott a civilekből, ugye nagyon nehéz nekiállni bármilyen vízmegtartási tevékenységnek, és ezeket szeretnénk, hogyha ezeken végigmennének, illetve hát nem csak maga az élőkörnyezetért felelős minisztériumnak a fennhatósága alatt lévő jogszabályokat, vagy hát tevékenységeket szeretnénk segíteni, vagy kérni azok módosítását, hanem egyúttal összefogni az Agrárminisztérium által itt is, hogy minél több dolgot sikerüljön egyszerre, esetleg ilyen közös mederbe terelni és segíteni ezeket a vízmegtartási tevékenységeket.
0: Az egyeztetésen ezen kívül még mik azok, amik elhangzottak? Mi az, ami még fontos lépés?
1: Hát a legfontosabb, és szerintem ez az előző kormányhoz képest egy hatalmas eredmény, hogy ezek a vízöző sejtek, meg egyéb tenni akaró civil szervezeteknek lesz majd a kormányban, vagy lesz egy ilyen, úgy mondta a Gajdos úr, hogy egy ilyen vízkollégiuma, ahol majd delegáljunk mi ebből a vízöző mozgalomból tagokat, és akkor ezek a tagok ott lennének ezeken a megbeszéléseken, és ez rendszeres lenne. Most egyelőre még ugye arról nem volt szó, hogy most mennyit beszéljünk erről, vagy mennyi menjen ki a közvélemény felé, de azt tudom mondani, hogy ez innentől kezdve rendszeres lesz, és a létszáma is azért elég jelentős, tehát úgy gondoljuk, hogy az, ez így mond a civileknek a megszólítása és azoknak a beavatása, vagy a bevonása ebbe a történetbe, ez már egy nagyon szép gesztus.
0: Gondolom, amikor ennyiféle helyről ennyiféle civil ember találkozik, és úgymond egy asztalhoz ül, ha nem is szó szerint, hiszen nyilván több asztalnál ültek, akkor nagyon fontos talán az is a hosszú távú tervek kitűzéséhez, hogy valós képet kapjanak a döntéshozók, mert ugye tudjuk jól, hogy ami például az egyik oldalról helyes döntésnek tűnhet, ahogy ön is említette a vízmegtartás kérdését is, hogy most akkor nem feltétlenül mindenkinek ugyanaz a logikus. Tehát, hogy meg kell valahogy tanulni, megérteni, hogy mi milyen hatással van, és mi lesz a legcélra vezetőbb döntés. Szóval, hogy mennyire tudtak ott már most akár közösen olyan álláspontokat megfogalmazni, amikkel úgy nagyjából egyetértettek?
1: Szerintem ez a tárgyalás ez nagyon konstruktív volt, ugye, ahogy említette, tehát sokan vagyunk sokfélék, sokféle területről jöttünk, és mindenkinek volt egy olyan felvetése, ami valamilyen szinten az élő környezetért felelős miniszterhez tényleg olyan kérdéseket vagy megállapításokat tudtunk megfogalmazni, ami valós probléma jelenleg. Tehát itt ugye a csatornáknak a kezelése is, hogy ugye valaki azt mondja, hogy ki kellene kotorni, hogy így jobban folyjon a víz. Valaki azt mondja, hogy nem kellene, mert hogy ugye a beszivárgást valójában segíti egy ilyen gyékenyes, nádasos csatorna, mert hogy ugye a párolgás is csökkentve vagy, ugye nem éri a napsugárzás, és ugye az a jó ebbe a vízöző mozgalomban, hogy itt az ökológustól kezdve a hódkutatón át mindenféle szakmából jövünk, és tényleg megértették a problémáinkat, és ott láttuk, hogy folyamatosan vázoltak, és mindenhez ők is reflektáltak, tehát én azt mondom, hogy ez egy fantasztikus nap volt, és tényleg volt értelme, és nagyon bízunk a jövőben, hogy ez tényleg így is lesz, ahogy ők ezt elmondták.
0: Mennyire fordulhatott az elő, hogy azok a civilek, akik itt megjelentek, egyúttal mondjuk az agrárszektorban is mozognak? Mennyire tudták már most behozni az ő nézőpontjaikat, álláspontjaikat?
1: Hát ugye itt az agrárszektorban nem érintettünk olyan szinten dolgokat, mint ami például akár a Conteók terén is, ami most nagy vihart kavart. Ugye nem is akartunk ezekbe annyira belemenni. Egyedül a gazdálkodás terén ugye szó volt arról, hogy az ág, tehát a földeknek a művelési ágának a változtatásán kellene, vagy változtatására kellene törekedni, mert hogy vannak olyan területek, amik már alkalmatlanok arra, hogy mezőgazdasági művelés történjen rajta, és azokat érdemes lenne esetleg elárasztani, és a földnek a besorolását megváltoztatni. Tehát ilyenekről azért egyeztettünk, vagy beszéltünk.
0: Akkor komoly munka előtt állnak, és remélem, mondjuk a legközelebb beszélünk, akkor még több részletre már ki fogunk tudni térni. Én remélem, hogy eredményes munkát fognak majd zárni, és hamarosan láthatjuk ennek majd a pozitív eredményeit. Nagyapáti Oszkárnak. Igen?
1: Semmi, mi is nagyon bízunk benne, és köszönjük szépen a lehetőséget.
0: Mi köszönjük szépen, hogy tájékoztatott bennünket, jó hír ilyen pozitív dolgokról is hallani, hogy akkor civilek is úgy érzik, hogy most meghallgatták őket, és reméljük, hogy jó irányba mozdul el mindez, hiszen azért a vízhiányát most bőven megtapasztaljuk. Nagyapáti Oszkár, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Mi is köszönjük, minden jót, viszontlátásra.
0: Viszont.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: És hát a következő témánk az abszolút nem az aszályhoz kapcsolódik, hanem a fővároshoz, méghozzá azért, mert szombattól emelkednek a fővárosi taxis tarifák. A vonal túloldalán Metál Zoltánt, az Országos Taxis Szövetség elnökét üdvözlöm. Hát emelkednek az árak, de mennyivel?
2: Jó napot kívánok! Körülbelül 18%-kal kell számítani, ez úgy fog kinézni, hogy a jelenlegi alapdíj, ami 1100 forint volt, az 1300-ra fog változni. A 440 forintos kilométer díj az 520 forintra fog változni, és a várakozási díj percenkénti 110 forintról 130-ra. És még van egy változás, ami eddig még nem volt. A fővárosi közgyűlés a rendeletében, taxirendeletben módosította a hatóság az aképpen, hogy bevezetett egy kettes tarifát, ami a reptérre és a reptérről irányuló fuvarokra érvényes. Ebben annyi a változás, hogy az 1100 forintos alapdíjra egy 800 forintos díj fog még rávetülni, tehát 2100 forintról fog indulni a reptérről és a reptérre induló fuvaroknak a számítása.
1: Amikor áremelkedés van, akkor mindig szeretünk azért a dolgok mögé nézni, hogy mégis miért kell többet fizetni, mi indukálta és miért pont ennyivel az árváltozást?
2: Hát nézze, az elmúlt 3,5 évben nem volt díjemelés, pedig kellett volna, hogyha akkor ránk hallgat az aktuál politika, akkor 6-8%-os infláció követő áremelést nem vettek volna észre az utasok, viszont 3,5 év után kénytelenek voltunk ezt a 18%-os díjemelést beterjeszteni, illetve korábban többféle díjemelés volt beterjesztve, hogyha a hallgatók figyelemmel kísérték, akkor előtte pont egy hónappal két változat is volt, egy mérsékeltebb 15, illetve egy magasabb 27%, de akkor a politika visszadobta ezt az asztalra, utána pedig a szakmai érdekképviseletek leültek és megegyeztek ennek a közepébe, tehát ez a 18% így jött ki. Ez a vállalkozásoknak a működési költségeihez feltétlen szükséges, hiszen komoly mértékben változtak a biztosítási árak, konkrétan a taxikra majdhogy nem 100%-os pótdíj van kivetve, akár a kötelező, akár a kaszkó tekintetében. Azt is láthatjuk, hogy a gépkocsi árok akár a használt autópiacon, akár az új autóbetezésnél komoly mértékben emelkedtek, és a szervizköltségekről nem beszélve, mert aki jár szervizbe az autójával, akár rendszeresen vagy ritkábban, az láthatja és érezheti a saját pénztárcáján, hogy elég komoly mértékben emelkedtek a szervizék. No, ennek az összessége, és akkor az üzemanyagról még nem beszélt, mert az, amikor az egyeztetések folytak, akkor még a védett árra számoltunk, úgyhogy bízunk abban, hogy ennek a mértéke azért nem lesz annyira szapora, mint az elmúlt napokban.
1: Nem tudom, korábbi tapasztalat volt-e ilyen mértékű árváltozás tekintetében, hogy ez miként hat az utazók kedvére, tehát mennyire keresik a taxisokat, nem tartanak attól, hogy esetleg nagyobb számban csökken a taxi megrendelése?
2: Nézze, minden árváltozás hatása érezhető, volt ennél nagyobb is a kérdésére az elejére visszatérve volt, amikor 30%-nál is többet emeltünk, pont 3,5 évvel ezelőtt, akkor is érezhető volt egy valamilyen visszaesés, de akik taxit használnak, rendszeresen vagy ritkán, azok ezt figyelembe veszik, és ez pár hét után, pár hetes időszak után visszarendeződnek ezek a számok, tehát azt gondolom, hogy van egy ilyen kockázata, pontosan ezért nem is javasoltuk egy hónappal ezelőtt a 27%-os emelésnek a bevezetését, amit a politika sem, politikai pártok sem, frakciók sem nagyon támogattak. A 18% az azt gondolom, hogy biztos, hogy ez egy érezhető hatása, de szeptembertől újra visszaáll minden az eredeti kerékvágásba, mint az előtt volt.
1: Ön hogyan látja most jelenleg a taxisok helyzetét abban a tekintetben, hogy mennyire nehéz munkaerőt találni, mennyire nehéz megfelelő munkaerőt találni, és mennyire gondolkozik egyáltalán még valaki, hogy mondjuk frissen alakítson egy új taxis társaságot?
2: Tehát taxitárságok alakulásáról nem hiszem, hogy tartani kell, hiszen az elmúlt 13 évben, amikor több mint egy tucat fuvarszervező volt a piacon, ez ma már egy kézzel számolható számra visszaesett. Tehát a multik megjelenése komoly mértékben átrendezte a piacot, és két olyan hagyományos, illetve hibrid társaság maradt, akik az applikáció mellett még a telefonos igénybevételnek is eleget tudnak tenni a multikkal ellentétben, mert ott a multiknál ez sosem volt igény. Visszatérve én azt gondolom, hogy a fuvarszervezők csökkentek, viszont azok a számok nem változtak, ami a taxigépkocsi vezetőknek a számáról szól, hiszen a fuvarszervezők nem rendelkeznek saját flottával, hanem a vállalkozóknak a gépkocsijait szerződnek le, vagy gépkocsivezetőkkel, vagy a társaságokkal, vállalkozásokkal szerződnek le, és tulajdonképpen minél jó feltételeket tudnak számukra biztosítani, annál nagyobb létszámot tudnak maguk mellé állítani.
1: Tehát akkor a munkaerő kérdés egyébként, az akár mondhatjuk azt is, hogy azért sem annyira nehézkes, mert itt például nem is olyan rég, amikor megszűnt az egyik taxitársaság, akkor föl lehetett szívni az ott dolgozókat?
2: Igen, hát ilyenkor a taxis eldönti, két ilyen társaság is megszűnt az elmúlt időszakban, és akkor ilyenkor a alvállalkozói taxis csoportok el tudják dönteni, hogy hova szeretnének csapódni, melyik társaságnál szeretnék a jövőt elképzelni, de olyan komoly mértékű mozgás van a piacon, hogy mondjuk azt, hogy évtizedekkel ezelőtt, ha valaki egy társasághoz elment, akkor valószínűleg, hogy onnan is megy nyugdíjba. Na, ez mára megváltozott, hiszen egy verseny van a fuvarszervezők között, és minél jobb feltételeket biztosítanak akár havonta, vagy hetente, vagy fél évente a taxisoknak, akkor a taxis nincs örökhöz kötve, hanem azzal szerződik le, aki számára az impodikusabb. Tehát egy ilyen mozgás azért tapasztalható a fuvarszervezők között.
1: Metál Zoltánnak, az Országos Taxis Szövetség elnökének köszönöm szépen, hogy tájékoztatott bennünket az árváltozásról is, és az aktualitásokról is. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm az érdeklődést, kedvicsokkal.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: És hát autós témához érkeztünk, azt hiszem, hogy női műsorvezetőként mindig ez a legizgalmasabb, amikor az autókról lehet beszélgetni, de akkor talán kezdeném is azzal a felvetésemmel, hogy én azért még nagyon úgy szoktam válogatni az autók között, hogy a megszokott, ismert típusok, márkák között nézelődök először, viszont egyre többször hallom azt az ismerőseimtől, hogy ők most már azért igenis megfontolják, és beteszik a bizonyos, hogy is mondjam, kosárkába a választási opcióként, akár az eddig nem annyira ismert márkákat, de hogy most mi is a valódi tapasztalat, arról fogom kérdezni Lőcsei Dánielt, a használtautó.hu márka menedzserét. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Szóval jól érzékelem, most már azért az emberek egyre inkább akár a kínai autók iránt is mernek fordulni, érdeklődni?
2: Jól. Az érdeklődések száma az úgy tűnik, hogy tavalyhoz képest, hogy az első fél évet néztük, az megduplázódott majdnem. Tehát jelentős érdeklődés van a kínai autók iránt. Ugye itt ez köszönhető annak is, hogy rengeteg kínai márka érkezett be Magyarországra, versenyképes nagyon az árazás, versenyképes a felszereltség is az árazáshoz képest, úgyhogy ez rengeteg embernek nagyon is vonzó.
1: Hát a nagyon vonzó, akkor ez tulajdonképpen az ár tekintetében, vagy amikor megismerik az autó márkát, típust, és azt, hogy milyen a felszereltség, akkor az is, vagy csak nagyon az ár miatt mennek most az érdeklődők inkább a kínai autók irányába?
2: Inkább az árértékarányt mondanám a legnagyobb ilyen USP-nek a kínai autók tekintetében, tehát mi azt vettük észre, hogy vonzó sokak számára a kínai autó az ár miatt, viszont hogyha bemennek egy kereskedésbe, megtekintik és látják, hogy egyébként ezért az árért egy relatíve kompetens többletfelszereltséget el tudnak hozni, ugye ez van márkánként függ, hogy bevezető ár vagy alapvetően ilyen az ára, de ez, ami a leginkább arra sarkalja a potenciális vásárlókat, hogy valóban tulajdonolják ezeket az autókat.
1: Mennyire tartanak attól a vásárlók, és mennyire fontos kérdés az, hogy egy új márka esetében tulajdonképpen mindig felmerült eddig is kérdésként, hogy na de a szervizelés, mennyire érhető el ma Magyarországon, több helyszínen, stb. Szóval mennyire gondolkoznak összetetten a vásárlók?
2: Gondolkoznak rajta, ugye most alapvetően a kínai autópiac Magyarországon az még egy feltörekvő piac, tehát rengetegen még mindig a megbízható, megszokott márkák iránt keresnek, azok után érdeklődnek és azt is vásárolják meg, viszont egy jelentős százaléka az érdeklődőknek, pedig a kínai autók iránt azért is érdeklődik, mert már egyébként lehet, hogy utána néztek. Ugye márka függő Magyarországon, hogy melyik márkának van jó szerviz lefedettsége. Ugye a kínai autók esetében például a BYD ebbe eléggé élen jár, az MG is, mivel az MG az már elég régóta a piacon van, és nincs meg pontos adat, de valószínűleg a többi márka is vagy kiépíti ezt, vagy már most jelentős szervizhálózattal rendelkezik. És igazából itt azt kell megnézni, hogy melyik márkánál mennyi eladás volt az elmúlt időszakban, és ugye összeretni azt, hogy mennyi szervizelési lehetőség van itt a kereskedések ebbe tudnak segíteni.
1: Ugye nagyon sok autókereskedésbe, amit korábban is jól ismertünk márkákat, bevándoroltam volna mondjuk én, hogy akkor szeretnék egy új autót, akkor abszolút lehetőség volt arra is, hogy a korábbi autómat beszámítsam. Ezek most, ezek a kínai márkák, az értékesítések zajlanak, ugyanígy megtehetjük a különböző értékesítési pontokon, vagy mondjuk nem feltétlenül?
2: Erre nincs egy egyértelmű válasz. Ugye itt kereskedés függő, tehát alapvetően vannak importőrök, akik nyitottak a többi forgalmazott márkájuk mellé egy kínai márka kereskedést is, és ők lehet, hogy rendelkeznek használt autós divízióval, és akkor ők be tudják számítani a régi autót, de egyébként a kereskedések jelentős többsége ezen az elven működik, tehát már létezik egy ismert, bejáratott márka, és a mellé húztak még fel egy kereskedést egy általuk kiválasztott kínai márkával. Itt ezeknél, ezek ismertett kereskedések például, ők valószínűleg be is számítanak, igen.
1: No, és akkor nézzük a részleteket, hiszen nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye mindig szokták listázni az autókat, hogy Magyarországon miből adták el a legtöbbet, stb. De engem most specifikusan az érdekelne, hogy a kínai autók választéka közül melyek a legtrendibb verziók, a nagy családi autók, a kicsik, a munkás autók, vagy mi az, ami egyébként a leginkább fogy most Magyarországon a kínai autók közül?
2: Határozottan azt kell mondjuk, hogy a kompakt SUV, tehát a városi terepjárók. Itt, ha konkrét modellt is mondani kell, akkor az MG ZS az, ami a leginkább keresett. Ugye itt egy átlagárat tudok mondani, ami kb. 7 millió forint. Ennek már a használt piaca is elég nagy, a hirdetés száma is elég nagy, tehát 600 felett jár. Nagyon régóta itt van a piacon a MG ZS, ugye, nagy reklámkampány is épül rá, és ebből kifolyólag ez a legnépszerűbb, viszont ami érdekesebb a listában, az a BYD. Ugye a BYD nem olyan rég van a piacon, én azt mondanám, hogy egy ilyen 1-2 éve, viszont ők is jelentős piaci penetrációt tudnak maguk mögött, ugyanis a másodikak a listán a BYD Atto 3-mal, és a harmadikak is a BYD Seal-lel, és mind a kettő tisztán elektromos autó. Míg az MG ZS, az pedig ugye egy belső égésű, vagy egy öntöltő hibrid.
1: Mennyire szempont egyébként a vásárlók részéről, mert szerintem a kínai autók zömét most ilyen minimum hibrid megoldása, hanem teljesen elektromos megoldással adják a kereskedésbe, de egyébként a vásárlók is keresik ezt, vagy tulajdonképpen mivel ez a választék, akkor ezt viszik?
2: Sokan keresnek elektromos autót is, ugye ez látszódik abból is, hogy a BYD az ekkora népszerűségnek örvend, tehát ők alapvetően elég elvonalba járnak a elektromos technológia tekintetében, viszont ez eloszlik. Ugye, hogyha folytatjuk a listát, például az Omoda 5-nél, annál is van egy benzines motor, de hogyha mi folytatjuk az ötödik a listán, az MG 4, ami megint csak egy teljesen tisztán elektromos autó, ez nagyon eloszlik és nagyon emberfüggő. Viszont ahogy látjuk, alapvetően szoktunk kiadni kiadványokat az elektromos autó piacáról, az is nagyon feltörekvőben van, tehát Magyarországon az adaptáció az elektromos autók iránt, az folyamatosan növekszik.
1: Na, hát akkor meglátjuk a jövőben, hogy fog ez alakulni, és aztán lehet, hogy legközelebb már úgy beszélgethetünk, hogy már én is nyitott leszek a kínai autók iránt. Én most még szkeptikus vagyok, de nem állok autóvásárlás előtt, úgyhogy még kivárom a tapasztalatokat. Lőcsei Dánielnek, a használtautó.hu márka menedzserének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Utolsó témánkhoz értünk a mai napon, és hát ez a abszolút nyárhoz fog kapcsolódni. Miről fogok beszélgetni, nem sokára kiderül, de előbb bemutatom a beszélgető partneremet a vonal túloldalán, Major Lászlót, a Redion EUB értékesítési igazgatóját. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm és én is a hallgatókat.
1: Hát izgalmas időszakot élünk, hiszen azt mondják, hogy ugye az idei nyár az azért hozott egy kicsit más képet az utazás tekintetében, mint a tavalyi, mert hogy az euró árfolyama nagyban eltér a tavalyihoz képest, és így sokkal többen választották azt, hogy akár külföldre utaznak. Mi a tapasztalatuk önöknek? Az utasok valóban nagyobb százaléka indult-e külföldre?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon sok összetevője van annak. A rövid válaszom egyébként, hogy igen, az utazási kedv növekedése az folyamatos az elmúlt években, és nagyon sok tényező mellett az euró árfolyam az valóban egy plusz lökést adott ennek, hisz gyakorlatilag lassan ott tartunk, hogy egy külföldi utazás már nem kerül többe, mint egy belföldi.
1: Sőt, ugye sokan azt mondják, hogy akár abszolút még kedvezőbb árakat is tudnak találni, hogyha valaki nagyon ügyes. És hogyha viszont nézzük azt, hogyha elindul valaki külföldre, akkor milyen arány mondható el, hogy most már egyre többen mernek repülni, vagy még mindig az autós utazás az, amit a nagy többség választ?
2: Hát az autós utazás az továbbra is sláger mindenféleképpen, ugye a közeli országokba, közeli tengerpartokra egyértelműen. Viszont a repülős utazások aránya is folyamatosan növekszik. A saját méréseink szerint ez is további 26-29%-ra növekedett.
1: Ez vajon minek köszönhető? Nagyobb az árverseny a repülőjegyek ára tekintetében a társaságok között, vagy pedig most már inkább többen választják a gyorsabb, nem feltétlenül kényelmes azért az utazás, a repülőn sem, de azért mégis több időt meg lehet vele spórolni.
2: Sok összetevője van, én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb az mindenképpen az, hogy távolabbra is el lehet jutni, és az emberek pedig, ahogy előbb is említettem, az utazási kedv az folyamatosan növekszik, és például, ami folyamatosan sláger egy török tengerpart, addig azért autóval már ritkán vállalkoznak az utasok.
1: És hát nagyon fontos szempont az, hogy hogyan állunk ahhoz, hogy hogyan biztosítjuk magunkat az utazásaink során. Ön mit tapasztal, mennyire figyelünk erre, és hogyha megkötjük azt a biztosítást, amire szükségünk lenne, akkor mennyire valóban olyat kötünk, amire tényleg szükségünk van. Gondolok itt arra, hogy sokan nem is gondolnak arra, hogy amikor nyaralnak, és mondjuk a híres banánozásra felülnek és megsérülnek, akkor nem feltétlenül minden biztosító fogja fizetni az ő káreseményét.
2: Nagyon-nagyon jó kérdés, és szerintem itt a szezonban különösen fontos. Ugye az első és legfontosabb, hogy legyen biztosításunk. Én azt hiszem, hogy a magyar utazók ebben egyre tudatosabbak, és egyre nagyobb számban kötnek valamilyen biztosítást. Jellemzően azt lehet mondani, ha utazási irodával mennek, akkor a foglalással egy időben kötnek az utasok biztosítást, ha viszont önálló szervezésben, akkor nagyon sokszor ezt az utolsó napokra hagyják. A következő kérdés viszont, ha már megvan a biztosításom, akkor valóban kiterjed-e minden egyes szolgáltatásra. Gondolok itt például az ön által említett vízisportokra, ami nagyon-nagyon sokszor előfordul, és nem minden biztosító, vagy nem minden biztosítás típus szerezi ezt a fajta tevékenységet. De gondolok itt kiemelten a stornóbiztosításra, ugye, ami pedig pont akkor szolgáltat, mielőtt még elutazunk, tehát ha ott történik velünk valami. És hát ha az autós utazásról beszélünk, ezt még én szeretném megemlíteni mindenképpen, akkor az autós asszisztencia szolgáltatás is nagyon fontos lehet.
1: Mennyire merünk tényleg a zsebünkbe nyúlni és biztosítást kötni, vagy abszolút mindenki a legalapabb, legstandardebb biztosítást köti meg, hogy jó, igen, lehet, hogy leszek egy kicsit a vízbe, meg vízisportolok, de csak nem akkor sérülök meg. Mennyire jellemző az, hogy mondjuk azért esünk el egy káreseménynél, hogy kapjunk valamit a biztosítótól, mert mégsem teljesen nyúltunk bele a zsebünkbe.
2: Sajnos ez még mindig előfordul, hazudnék, ha azt mondanám, hogy mindenki nagyon tudatosan és a legdrágább biztosítást választja. Az arányok biztos, hogy jobbak, egyértelműen azt tapasztalható, hogy sokkal többet kérdeznek és valós igények alapján születnek biztosítások. Viszont azért még mindig nagyon sok olyan utas van, aki csak legyen megkössek valamit, és lehet, hogy a legegyszerűbb dolgokra, akár egy gyomorrontás esetén, ahol akár csak egy gyógyszert kell kiváltani, elegendő lehet, ahol viszont komolyabb sérülések, balesetek vagy betegségek vannak, ott egészen biztos, hogy ez nem lesz elegendő.
1: Hogy képzeljük el egyébként, aki a biztosítónál dolgozik, az mennyire tudja, hogy mely országnál melyek a tipikus káresemények vagy biztosítási bejelentések? Gondolok itt arra, hogy vannak azok a desztinációk, ahol a legtöbbet halljuk, hogy rohanni kellett a gyógyszertárba, mert hát nincs hozzászokva a bélflóránk mondjuk az egyiptomi és a tunéziai ételekhez, italokhoz.
2: Hát ez egy teljesen valós helyzet, és nyilván minden országnak vannak ilyenek, bár nem vagyok benne biztos, hogy teljesen ennyire specifikus. Inkább én úgy fognám meg ezt a kérdést, hogy hol mire lehet számítani. Tehát egy tengerparton egészen biztosan az elcsúszások, végtagsérülések nagyon fontosak lehetnek. Akár bár viccesen hangzik, de egy medúza csípés vagy bármilyen csípés fontos lehet, mint ahogy a gyomorrontások azok valóban Egyiptom és Tunéziába például nagyon gyakoriak.
1: Ilyenkor ugye nagyon sokszor kétségbe esnek az emberek, már jelentkezik a probléma, elnézést, jelentkezik a probléma, és nem tudják hirtelen, hogy akkor most mit is kell tenniük. Hogy képzeljük, amikor biztosításunk van, akkor hogyan zajlik ennek az ügyintézése?
2: Hogyha van biztosításunk, akkor mindenképpen legyen nálunk egyébként az asszisztansznak a telefonszáma. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát ne bent hagyjuk a szobába esetleg, mert elmegyünk egy egész napos fakultatív kirándulásra, hanem egyből mentsük el a telefonunkba a telefonszámot, és mindenképpen legyen nálunk a kötvényszám. Ez a kettő dolog elég abban az esetben, hogyha bármi történik, akkor fel tudjuk venni a kapcsolatot, és onnantól kezdve az asszisztencia folyamatosan fog segíteni. De egyetlen egy kiegészítést itt tennék hozzá, ha nagyon súlyos esetről van szó, ami tényleg nem tűr halasztást, ahol akár életveszélyes állapot van, ott természetesen a helyi mentőt kell elsősorban hívni, és amikor már jó kezekben van, akkor pedig valaki bejelenti az előbb említett telefonszámon egyébként az esetet, és onnan átveszi a biztosító.
1: És ilyenkor egyébként a fizetés tekintetében hallottam még, hogy nagy a bizonytalanság. Kell fizetni, nem kell fizetni, utólag fizet a biztosító, erre mi a bevett szokás?
2: Ez nagyon sok mindentől függ. Természetes, hogy minden esetben arra törekszünk, hogy az ügyfélnek helyszínen semmit se kelljen fizetni. Igyekszünk olyan ellátóintézménybe küldeni, vagy éppen vitetni a sérültet, a beteget, ahol azonnal elfogadják a biztosítótársaságnak a vállalási nyilatkozatát, a költségvállalási nyilatkozatát, és ebben az esetben gyakorlatilag semmilyen költség nem merül fel. Bizonyos országokban, bizonyos helyzetekben lehetséges az, hogy nem fogadják el a költségvállalásit, ez például lehet egy luxushajózás, ahol ott viszont ugyanúgy a folyamat, tehát bejelenti a káreseményt, maximum ha felmerül valamilyen költség, akkor azt kifizeti, és utólagos kártérítéssel rendezzük. De az esetek nagyon nagy többségében azt lehet mondani, hogy az ügyfélnek nem kerül a helyszínen ez pénzébe egy jó biztosítással.
1: Na hát akkor legyünk leleményesek, és ne felejtsünk el a biztosításainkról gondoskodni, hiszen fontos tud az lenni, főleg ha baj van. Major Lászlónak, a Redion EUB értékesítési igazgatójának köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ez volt tehát már a több-kevesebb, de tudják a kedves hallgatók, hogy még holnap várom önöket, úgyhogy tartsanak velem akkor is, és hétfőtől már ismét Egon érkezik. Viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Média piac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtös kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtös kalácsra a Vitéz kürtösnél, az édes mackóban, a cirkusz mellett.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Tovább fokozódik a hőség. Több ezre maradtak ivóvíz nélkül Szentendrén. Milliárdokat utaltak vissza a kulturális támogatásokból. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás, a paksi erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt róla, hogy az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén ma reggelre. A honvédség a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt.

0: környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy az aszály miatt a felszíni vizek nem töltődnek, példaként említette, hogy napokon belül a kritikus szint alá csökkenhet Paksnál a Duna vízszintje. A tárcavezető ezért mindenkit arra kért, hogy felelősen gazdálkodjon a vízkészletekkel. Eddig már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó Balázs miniszteri keretéből nyújtott támogatásokból, melyeket egy ideiglenes kollégium bírált el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a kedvezményezettek által részben vagy egészben visszautalt pénzek között több 10 milliós tételek is vannak. Magyar parancsnoka van mától a NATO közép-európai többnemzeti hadosztályának. Antal László az első magyar vezető a 2018-ban létrehozott nemzetközi fegyveres testület élén. A tisztviselő a Székesfehérváron tartott átadás-átvételi ceremónián a magyar parancsnokság jelentőségét hangsúlyozta, majd hozzátette, parancsnokként elkötelezett a fejlesztések folytatása mellett, különös tekintettel a készenlét, az alkalmazkodó képesség, a többnemzeti kohézió további erősítésére. A gyermekoltást elutasítók büntetésének enyhítését kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd országgyűlési képviselő közölte, 100 000 forintban maximálnák a kiszabható bírságot, és lehetővé tennék, hogy a hatóság méltányossági alapon enyhítse vagy elengedje a büntetést. Az ellenzéki párt emellett kezdeményezi, hogy a kormány teremtse meg a jogi lehetőségét annak, hogy rehabilitálják azokat, akik elveszítették állásukat, mert nem vették fel a koronavírus elleni oltást. Mindenütt derült az ég és süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül másutt, mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét, köszönöm, hogy ma is minket választottak. Dőlnek ki a csontvázak az előző kormány költekezéseivel kapcsolatban. Például kiderült, hogy Szijjártó Péternek egyetlen éjszakára 6,5 millió forintért béreltek szállodai szobát a katari futballvilágbajnokság idején, és nem csak béreltek, ki is fizették, tehát nyilvánvalóan nagyon klassz szállása volt a külügyminiszternek, gondolom a világbajnoksággal összefüggésben jártott, de lehet, hogy teljesen véletlenül. Minden esetre egy picit borsosnak tűnik a szállodai szoba ára, így egy éjszakára vetítve. Aztán az Európion nevű közvéleménykutató megmérte, hogy mit gondolnak a Fidesz szavazók, meg egyébként a társadalom Orbán Viktor tusványosi előadásáról, arról a részéről nevezetesen, amit a Fidesz, illetve a Tisza párt jövőjével kapcsolatban állított. Tehát, hogy előbb-utóbb elkezd hanyatlani a Tisza népszerűsége, jönnek a gazdasági bajok, és ennek a mostani helyzetnek vége szakad. Ő 133 napról beszélt, Kun Bélára utalva. A Fidesz pedig elkezd ismét erősödni, és majd visszaadják mindazt, amit a Tisza elvett az emberektől, ami tehát azt feltételezi, hogy visszatér a hatalomba a Fidesz. Nos, ennek az állításnak a valóságtartalmát még a Fidesz szavazók több mint fele sem hiszi el. Ezt mérte ez az intézet. A harmadik témajavaslat pedig egy általános életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. 9 megyére adtak ki riasztást. Napok óta hallhatjuk, hogy itt van ismét a hőkupola. Most annyira nem lesz brutális, tehát 40 fokokat nem prognosztizálnak, de 36-37 fokokat igen, nagyjából jövő keddig tart, legalábbis ha most megnézzük az előrejelzést. Sándorral kezdünk, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok mindenkinek, és kellemesen hűs lakást mindenkinek, vagy legalábbis olyan munkahelyet, ahol ezt biztosítva vagyom. Na, beszéljünk akkor arról, hogy az én nagymamám az egy nagyon okos asszony volt. 96 éves korában halt meg, és még tudta mondani a verseket. Úgyhogy ez az én nagymamám.

0: nagymamám azt mondta, amikor valaki a rongyot rázta, arra szokták mondani a rongyrázásra, amikor valaki ész nélkül költekezett,
1: igen.
0: És ehhez ugye nem biztos, hogy a sajátjából tette. És még egy dolgot szokott mondani ilyenkor, mikor nagyon indulatos volt, azt mondta, hogy koszos egy köpecem. Na most ez a Szijjártó úr viselkedésére, meg az Orbán úr viselkedésére, amikor két kézzel szórták a pénzt mindenfelé, csak arra nem gondoltak, hogy esetleg annak a pénznek részben jobb helye is lenne, mint a futballstadionokba, meg a gyepnek az öntözésére fordítható költségek, meg az egyébnek, amit meg a Sógor Koma Jóbarát Retyarutya című előadásokra költöttek, de ezt hagyjuk, ezen már túl vagyunk valahogy. Hát reméljük, hogy nem lesz még egyszer Orbán úrnak lehetősége, amit arról handabandázott, hogy nekik ehhez részben biztosítva volt a dolguk, másrészt meg visszajövünk, és minden föl van írva, és föl van jegyezve, és minden számon lesz kérve. Na most ezt a Magyar Péter megértette ezt a számonkérést, és remélem, hogy igyekszik is betartani, mert igaz, hogy valahol közülük való volt, de legalább vannak információi, hogy hogy is működött ez az egész.
1: Egyébként Orbán Viktor ezt a minden meg lesz jegyezve, stb. Fel lesz jegyezve, ezt nem az ellenzékre nek címezte, hanem a sajátjainak. Tehát, a hogy húzzanak bele, támogassák a kampányt, dolgozzanak, mert különben bukta lesz.
0: A sajátjaira az igaz, de most azért ezt én gondolom, hogy túlsványosan már a jelenből kikerülő Kere mondta, hogy ezeknek is föl lesz jegyezve. Hagyjuk ezt, Ferenc. A keresztény demokraták Handa bandázását ismét sikerült két napon keresztül hallgatnom. Na most a keresztény demokráciára való hivatkozással, ugye a Szent Istváni törvényekre, meg a megyen, meg az egyéb felosztásokra. Na most én azért az interneten lekértem ezeket a Szent Istváni törvényeket. Legalább olvasnák el. Vennének maguknak annyi fáradtságot, mielőtt felszólalnak, hogy tudják, hogy miről és mit beszélnek. Mert azért a Szent István törvényekben nagyon sok minden olyan dolog van, ami ugye ő rájuk, hát a tisztító tűz használata és az ő cselekvései következményeként nem is biztos, hogy olyan túlzás. Mert a Szent István nem a túlvilági tisztító tüzet jósolta, hanem ennek konkrét kifejezője volt, hogy levágjuk az órát első alkalommal, második alkalommal levágjuk a fülét, és ezt így apránként gondolom én folytatta volna, meg hogy aki a tyúknál nagyobb értéket, ezt tanították meg általános iskolába is, aki a tyúknál nagyobb értéket lopott, annak levágjuk a kezét. Ezt érdekes módon azért tudták a fideszesek is ám, mert azért volt olyan, aki eltévedt és őszinteségi rohanába a jövőre vonatkozóan ezt mondta állítólag. Én a Pokornyi úr szájából hallottam,
1: igen.
0: De állítólag a Kósa Lajos is hivatkozott erre. Na most a Kósa Lajosnak nem egy kedit, hanem mind a kettőt kéne levágni.
1: Ajaj, ez már így.
0: Szerint a Szent Istváni törvények alapján, mert ugye hát most éppen 10 milliárdot fizetett ki a retyarutyájuk helyett az állam a gazdáknak, amit átcsóra szóltak. Úgyhogy, vagy legalábbis nehezen tudnának elszámolni vele. Remélem, hogy veszik a fáradtságot, és valahogy elszámoltatják mégis őket. Hát most Ezt már kezdem azt hinni, hogy a fideszesek is azért ebből a rengeteg disznóságból rájönnek arra, hogy azért mégse úgy volt az, ahogy mi mondtuk, hittük, elképzeltük, szerettük volna, és
1: bedőltük. Hát úgy tűnik, hogy ez a folyamat zajlik, amiről ön beszél, mert hiszen a Fidesz támogatottsága beesett 20% alá bizonyos mérésekben, ami történelmi mélység, tehát nagyon-nagyon 20 éve nem volt talán ennyire alacsony, nagyon alacsony. Nyilván elkezd, tehát számos fideszes szavazó úgy van, hogy elkezdi látni a valóságot, amiről eddig vagy nem tudott, vagy nem hitte el.
0: Még egy dolog eszembe jutott. Bocsánat, hogy visszatérek arra, amit egyszer abba hagytam. A katolikus Caritas kiadott egy közleményt, hogy valahol Afrikába templomot építenek. Na most mindenki katolikus templomot építenek, na most mindenki gondolja ezt végig, hogy mitől fognak azok a szerencsétlenek jól lakni, jobban érezni magukat, hogyha bemennek és elmondhatnak egy imát. De hát a katolikus Caritasnak is Magyarországon is volna tennivalója, mert azért Istenem, amikor azt mondja két kézzel handabandázó keresztény demokrata politikus, hogy ők sosem loptak, és ők kikérik maguknak, na most azért elmondanám én, hogy azért a Balogh Pátert is kérdeznék meg, hogy hova lettek azok a pénzek, amit úgy milliárdokat, meg arról nem beszélve, hogy 30 milliárdot utaltak ki egy pár ezer tagot számláló valami különleges egyháznak, ami még nem is hallottam ilyen, de hát van ilyen.
1: Azt hiszem, valamilyen görög-keleti egyházról van szó, igen, de nem akarok pontatlan lenni, úgyhogy így emlékszem rá, egy kis létszámú felekezet, az biztos itt Magyarországon legalábbis.
0: Egy ilyen kis létszámú felekezetet azt úgy szokták hívni, hogy szekta.
1: Nem feltétlenül, nem akarok most ilyen teológiai okfejtésbe átcsapni, nem a létszámtól függ feltétlenül, hogy egyház vagy szekta. Sándor, köszönöm szépen, úgy érzem, hogy nem a szíve csücske a kereszténydemokrata néppárt, de hát nincs ezzel egyedül, illetve a másik oldalon vannak túl kevesen, akik konkrétan a KDNP-t választanák, ha jól tudom, 1% alatt állnak. Viszont most meg fognak erősödni, azt állítja Semmilyen Zsolt, az önállósodás útjára lépve. Köszönöm még egyszer, hogy hívott. Józseffel folytatjuk, üdvözlöm.
2: Szép napot kívánok, és mindenkinek elviselhető időjárást.
1: Köszönjük viszont.
2: Köszöntöm Önöket. Mivel megelőztem Benedeket, ezért nagyon rövid próbálok lenni.
1: Van még 6 perc, az még azért.
2: Átadom neki a szót. Engem egy háborított fel. Gondoljanak már bele, kedves hallgatók és tévénézők. Szijjártó Péter csak azért, hogy ne az utasváróba kelljen a repülőtéren lenni, hanem VIP-váróba béreltek maguknak helyet, csak ezért több mint 50 millió forintot költöttek el. Igen. Semmi másért. Na most én pillanatnyilag félreteszem azt, hogy egyáltalán miért kellett ennyit repkedni, miért volt az, hogy jóformán Pestről Budára és repülőgéppel akart átmenni. Ezt most tegyük félre, de tisztelten megkérdezem. Mi ez, ha nem a pénzek, finoman fogalmazva is, nem megfelelő felhasználása?
1: Hát igen, és akkor hűtlen kezelés szerintem.
2: És akkor illedelmesen megkérdezem. Rajta van-e már a bilincs?
1: Nincs.
2: Bevitték-e már vezetőszáron azért, hogy rabosítsák?
1: Nincs, semmi a BYD munkatársaim már, Szijjártó úr.
2: Bocsánat, hogy most micsoda, az nem érdekes. De ez, sok mindent mondhatunk, de hogy lejárt volna az idő, és már nem lehet alkalmazni vele a jogszabályt, hogy mit követett el miniszteri beosztásba, mert nem miniszter volt, csak miniszteri beosztásba, az ezért felelnie kell. És nem tudom, amikor ennyire egyértelmű és nyilvánvaló a közpénznek az elherdálása. Még nem beszéltem arról, hogy mit beszélt Lavrovval, vagy hogyan tette tönkre az ország külpolitikáját. Ez minden érdekes. De amikor garantáltan, bizonyítottan, miután csak ő saját magának hagyta jóvá ezeket az utakat, a költségeket és egyebeket, ezért miért nincs még rajta a bilincs? Mert emlékezzenek vissza, ha valamikor a Fidesz idejében az MSZP-sek közül valaki csak megbotlott az utcán és meglökött emiatt egy másik embert, akkor már őt mindenképpen meghurcolták, és vezető száron vitték el.
1: Jó, egy gondolatot hadd mondjak erre. Egyrészt nyilván a Fidesz érában ezek a tételek nem voltak tételek, meg sem. Rá sem mert gondolni bárki, hogy itt törvénytelenség történt. Tehát a Fidesz érában azért nem indult eljárás. A Tisza most vett át 60 napja vagy 70 napja a kormányzást, tehát onnan az a nulla pont, az a nulladik perc, onnantól indulhat bármi, hiszen a Fidesz alatt ez nem volt kérdés. Tehát a kérdésére válaszolva, ha május, nem tudom, 10-e óta bárki tett ezügyben feljelentést, akkor indul vizsgálat. Ha azóta nem tett senki, akkor azért nincs ez a bizonyos szituáció, vezetőszár, bilincs, rabosítás, mert nincs vizsgálat. Tehát van egy sorrendje a dolgoknak.
2: Bocsánat, én pontosan tudom, hogy 100 nap alatt semmit nem lehet csinálni. Nem az ország vezetésébe, egy cégvezetést nem lehet 100 nap alatt megváltoztatni. Egy nem túl nagy cégnek a vezetését sem. De az, hogy amikor egyértelmű, és ez tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy piti elmertétel a gazdálkodásuk költségéhez viszonyítva. De amikor első pillanatban kirobban, hogy saját célra ilyen luxus körülményeket biztosítottak mindenfajta engedély nélkül, pontosabban saját magának engedélyezve, akkor ahogy ez bizonyítható volt, az első dolog azonnal feljelentést tenni, majd a nyomozás be fogja igazolni, hogy volt-e még ezen kívül más, de hogy megindítani az eljárást, és azonnal megmutatni, hogy ezek az emberek nem kerülhetik el azt a sorsot, amit maguknak kiártak, ezt meg kellene tenni. Köszönöm, átadom Benedeknek a szót, további jó egészséget mindenkinek.
1: Köszönöm szépen, József, hogy hívott, további szép napot. Benedek nincs itt, József ezt a poént eleresztette, hogy miután Sándorral kezdtük, ő jött, József másodikként következik Benedek, de Benedek nem vette a lapot, és nem hívott minket. Úgyhogy akkor összefoglalom azt, amire József utalt, mi a 6,5 milliós szobát egy éjszakára hírt emeltük ki, de írja itt a 24, úgy látszik egy adatigénylés során sok minden előjött, hogy úgy költöttek el 104 millió forintot magárepülőre, hogy az fel sem szállt, illetve ők nem szálltak fel, tehát kifizették előre, aztán valamiért nem vették igénybe a szolgáltatást, tehát hogy úgy mondjam, elszállt a levegőbe 104 millió forintunk, mert hogy ez mind közpénz, azért azt ne felejtsük el hangsúlyozni. És igen, itt vagy külföldi VIP-várókra is 10 milliók mentek. Szóval nem sajnálták maguktól a közpénz Szijjártó Péterék, de azt nyilatkozta egyébként egyszer itt az Egyenes Beszédben, hogy őt ezek a mellékkörülmények nem érdekelték, igazából nem is nagyon tudott róla, hogy szervezik az utazásait. Neki szóltak, hogy innen oda A-ból B-be el kell jutni. Ő ment, ahová mennie kellett, és tett a dolgát, dolgozott reggeltől estig, beutazta a világot, természetesen a magyar nemzet érdekében. Úgyhogy magyarázat van, majd meglátjuk, hogy a hatóságok, ha egyszer ebből lesz bármiféle ügy, mennyire fogja meghatni ez a magyarázat. Kedves nézők, ennyi volt a bevezető fórum. Legközelebb itt az ATV-n 9.50-kor jelentkezünk, az ATV Extrán pedig 9.15-kor. Viszontlátásra!

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten baleset történt az M1-M7-es autópálya kivezető szakaszán a Sasadi út után. Csak a külső sáv járható, torlódásra kell készülni a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Váci út után. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Sávlezárásra kell készülni holnaptól a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utca után sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves-Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusszal utazhatnak. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Nem járható a 14. kerületben a Nagylőzs király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik az Őrsvezértere felé, nem érinti a Szugló utca Nagylőzs király útja megállót. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum Extra minden kedves nézőjét, köszönöm, hogy minket választottak. 6,5 millió forintért béreltek szobát Szijjártó Péternek egyetlen éjszakára. Kiderült egy adatigénylésből, illetve elkezdtek érkezni a korábbi külügyminiszterrel kapcsolatos dokumentumok. Számos dolog immár hozzáférhető. Olyan is előfordult, hogy 104 millió forintért béreltek és fizettek ki magánrepülőgépet, amire végül a korábbi miniszter nem szállt fel, tehát ez a pénzünk elszállt a semmibe, a levegőbe. Voltak olcsóbb szobái is, volt, amikor csak 2-3 millióért szállt meg, akár nem is egy, hanem két éjszakára, de az biztos, hogy nem sajnálták tőle a közpénzt. Ez tehát az első hír. A második, az Európion nevű kutatóintézet azt mérte, hogy a Fidesz szavazók többsége sem gondolja azt, hogy Orbán Viktornak igaza lesz, amikor arról beszélt, most legutóbb tusványosan, hogy a Tisza szárnyalása addig tart, amíg be nem üt egy gazdasági válság, utána a Tisza párt összezsugorodik, a Fidesz megerősödik, és valamikor majd egy távolabbi, meg nem nevezett jövőben a Fidesz mindent helyreállít, és amit a Tisza elvett az emberektől, azt ők visszaadják nekik. Szóval, hogy ebben a fideszesek több mint fele sem hisz. A harmadik témajavaslat pedig, hogy életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Pállal kezdünk, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, kedves szerkesztő úr! Szeretném köszönteni a tévénézőket, illetve önt is, és nagyon szépen köszönöm, hogy sikerült bejutnom a fórum műsorába. Már máskor is hívtam önöket, akkor is sikerült, úgyhogy... És a következő volna, én nekem nem ebben a három témával kapcsolatban volna, hanem ugye most azt hiszem, ha jól emléktem, tegnap szavazta meg a kormány, hogy vagy ha nincs is megszavazva, de felkerült a listára, hogy a tűzipa az tulajdonképpen áfamentes vagy csökkentett áfával legyen.
2: Azt hiszem, hogy a 27 helyett 5% lesz az áfa.
3: Akkor ön jobban tudja.
2: Úgy emlékszem, de megnézem, és szeptember 1-től van, azt hiszem, ez a törvény.
3: Igen.
2: Akkor indul.
3: Na most egy olyan dolog van, hogy a Fidesz kormány mezőgazdasági minisztere azt mondta, hogy minden csatornát fel kell tölteni vízzel, és akkor meg lesz oldva ez a szárazság, ugye, ami most van jelen pillanatban. De hát ebből nem lett semmi.
2: Igen.
3: Viszont úgy néz ki a kérdés, hogy ugye a 80-as évek eleje, akkor erre felénk csinálták a merélációt. Ez nem tudom, hogy önnek ez mond-e valamit, vagy nem mond.
2: Nem.
3: Ilyen dréncsővel alakcsövezték mit tudom én, 200 méter hosszant, és akkor ebben a 4 méteres, vagy 2 méteres, vagy mikor, hol ugye a talaj egyenletlenségből eredően, és akkor ha van víz, akkor mit tudom, a földön, akkor behozza a csatornába, és elfolyik, hanem most gyakorlatilag úgy néz ki a kérdés, hogy olyan emberderék vastagságú fák nőtek benne, a nád az akkora benne, hogy rettentő, és van, amikor vitték a csatornaparton a válásszalmát, és beleesett a csatornába, az most is úgy van. De amit szeretnék mondani, hogy az önkormányzatokat nem fel lehetne arra hatalmazni, vagy jogszabályba, vagy ugye én ebben nem vagyok szakember, hogy ezeket a fákat kivágják, kiszedjék, és akkor, ha netalántán lenne annyi vízünk, mint ahogy most ugye ebből is probléma van, nincsen, ugye ez nem a Fidesz vagy a Tisza pártnak a hibája, hanem ugye ez a jelenlegi hát szárazság.
2: Igen.
3: És akkor, hogy a fákat, azt nem kellene kiadni a X vagy Z forintot, mindegy, hogy mennyit tudnak belőle kivágni, de nagyon sok helyen kilométer hosszant vannak a fák a csatornába. Ugye az önkormányzatok ezeket kiszednék a közmunkásokkal, vagy nem tudom kikkel, tehát én nem vagyok erre fölhatalmazva, vagy én valakit erre úgy mondanám, hogy gyakorlatilag rábeszéljek, de viszont szerintem könnyebb volna mindenkinek megtakarításba is, hozzájutni is, tehát hogy ilyet lehetne csinálni, mert hát gyakorlatilag így sehogy nincs megoldva semmi.
2: Világos. Hát logikusnak hangzik, amit mond, de én sem vagyok szakember, ezért csak annyit mondok, hogy részemről, ha ezt a szakemberek jónak látják, akkor tegyék meg. Tehát magyarul a fák most akadályozzák a vízáramlást, már amennyiben
3: hát,
2: lenne víz.
3: Ha van víz, akkor igen, akkor úgy mondanám, hogy felduzzadna, főleg ugye, mert a talaj egyenletlenségből ugye van, ahol magasabb a vízszint, valahol alacsonyabb, ha volna benne, és akkor úgy néz ki a kérdés, hogy az önkormányzatok is ugye úgy mondanám, hogy a Fidesz kivéreztette őket, ha szabad így fogalmaznom,
2: szabad.
3: És akkor ezért se kellene akkor pénzt adni. Tehát ez az én maszek véleményem.
2: Igen, tehát hogy a fa jó lenne valakiknek tüzelni.
3: Igen.
2: A csatorna meg ismét működhetne, igen, ha majd lesz egyszer eső, amit vezethetne.
3: De jó tetszik látni ezt a dolgot.
2: Igen, igen. Jó, részemről logikusnak hangzik, úgyhogy én támogatom. De ez
3: köszönöm szépen,
2: túl sokat nem ér az én támogatásom, de azért támogatom.
3: Jó, de azért, na, hát ha talál olyan fülekre, elnézést kérek, valakit ebben megsértek, bocsánat, hogy igenis akkor ebben lépnének valamit.
2: Rendben, akkor most megtettük, ön elmondta itt a nagy nyilvánosság előtt, én támogatom erkölcsi értelemben, úgyhogy rajtunk nem múlik.
3: Jó, nagyon szépen köszönöm minden tévénézőnek, műsorvezetőnek és mindenkinek jó egészséget, hiába van sok pénzem, hiába megyek magánrepülővel, meg hajóval, meg mindegy mivel, ha nincs egészségem, akkor már ez láttalan.
2: Köszönöm szépen, Pál, önnek is jó egészséget, szép napot. Viszont hallásra Lászlóval folytatjuk, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm kedves Ferenc, önt és az ATV valamennyi munkatársát, nézőit. Hát az úriember majdnem azt mondja, amit én. Járok a több megyébe, egyébként Nemesgörzsönybe, pápa mellett lakom, és Horváth Lászlónak hívnak, az Újvári Szilvia képviselő asszonnyal, aki a mi képviselőnk, beszéltem már előn a dologról, hogy akár merre járunk, Győr-Sopron megyébe, Veszprém megyébe, az akácfák döntő többsége el van száradva. Nem is látni olyan akácfát, ami teljesen úgymond levélbe borul vagy virágzik, hanem száraz ágak, van, ami teljesen, van, ami kétharmadba, stb. Hogy én is azt javasoltam az újvári Szilviának, hogy beszéljen a Gajdos úrral, hogy egy ő által a szervezett favágó csapatok, vagy csapat vágja ki ezeket az abszolút kártékony fákat, és a fákat szociális célra lehetne használni, tehát az ingyenes fatámogatást meg lehetne belőle bonyolítani. Van még egy dolog, a 6,5 millió forintért béreltek szobát. Ezek az emberek a többszörös stahanovisták lettek volna pénzszórásba. Hát ez itt nem számított nekik, hogy a közpénzt hogyan herdálják. Eljátszották maguknak a legmagasabb luxust, ha úgy tetszik. Hála Istennek megbuktak, meg is érdemelték. A harmadfokú hőségriasztásról annyi, hogy ez egyéni dolog is. Valamilyen formában mindenki oldja meg azt, hogy elbújik a nagy hőség elől, és a vízzel ügyesen gazdálkodjon, vagy takarékosan. De van még egy pár dolog. Múltkor is hívtam, nem múltkor, többször is hívtam önöket. Hát pont borotválkoztam, mire visszahívtak, mire beértem vissza a szobába, a fürdőből, hát megszakadt a vonal. Hiába hívtam vissza, nem lehet önöket. Na a lényeg az, hogy már akkor akartam erről beszélni, hogy itt a köztársasági elnök jelöltség körül nagy a vita.
2: Igen.
4: Ami a bizonyos esetben még pozitívra is fordult, ugyanis Magyar Péter bocsánatot kért, elnézést kért a hibáért. Ez egy zseniális húzás volt ilyen értelemben. De mit gondolok én? Én azt gondolom, hogy a jelenlegi ideglenes köztársasági elnököt, a Forsthofer Ágnes urasszonyt nevezzék ki jövő augusztus 20-ig. És jövő augusztus 20-áig alkossanak meg egy olyan törvényt, hogy népszavazásos legyen a köztársasági elnök, nem kell elnöki rendszert csinálni, ugyanígy a parlamentális rendszer maradjon, ahogy Lengyelországban, és akkor 100 000 aláírás, 150 000 aláírás, akármennyi aláírással bárki indulhat köztársasági elnöknek. És az nyer, aki a szavazatok 51%-át megkapja, ami az első fordulóban nem jött létre, akkor a másodikban csak az első kettő vegye részt. Ez arról jutott eszembe, hogy még a 22-es választások előtt voltak ugye ezek az előválasztások az ellenzék részéről, és akkor tulajdonképpen a Dobrev Klárát azzal tudták megbuktatni, hogy nem jó szabályt hoztak, akkor is azt kellett volna csinálni, hogy az első kettő jusson be a döntő szavazásba, és akkor nem tudott volna visszalépni a Barácsony Gergely, vagy ha visszalép, akkor a Dobrev Klára lett volna a miniszterelnök. Ugye tetszett érteni, amit így elmondtam.
2: Értem, viszont a törvényben az van, hogyha leköszön a köztársasági elnök, akkor 30 napon belül újat kell választani. Tehát amit mondta, hogy most hosszabbítsák meg Forsó Fer Ágnes mandátumát, aki ideiglenesen helyettesíti a leköszönt államfőt, pontosabban betölti ezt a pozíciót. Szóval hogy a törvény alapján ezt nem lehet így meghosszabbítani egy évre, hanem 30 napon belül kell egyet választani. És erre mondja a Tisza, hogy ezt majd ők megoldják, tehát a parlamenti többség választ egy elnököt, államfőt, és utána kezdődik majd egy alkotmányozási folyamat, és annak a végén pedig közvetlen köztársasági elnök választás lesz, ahol a nép választ. Tehát náluk ez a menetrend.
4: Értem én önt, de mivel hogy kétharmaduk van, ezt a szabályt ők módosítják.
2: Akár meg is módosítják. Hát végül is igen. Módosíthatják, kétségtelen.
4: És akkor egy kalap alatt meg lenne az egész. Úgy tűnik, hogy jó köztársasági elnök a Forsthofer asszony, és az 13 hónap volna az egyéb jogszabályok megalkotására.
2: Értem.
4: Tehát azt gondolom, hogy ez nem akadály, hogy a mostani jogszabály mit mond, mert mondom, hogy fél órán belül igaz, ne menjenek Fidesz stílusba, hogy szombaton meg kitalálja valaki, már nem jól aludt, aztán hétfő meg megszavaztatják a parlamenten, vagy meg se szavaztatják, mert ugye rendeleti kormányzással azt csinálta Viktor, amit akart. Na, én erre gondoltam, sőt, még arra is gondoltam, persze, nem már morbid lehet, hogy igen, induljon a Viktor is, és akkor megmutatja a nép, hogy ő belőle teljesen elég van. Én remélem, hogy soha az életbe már semmiféle hatalomra nem kerül, függetlenül attól, hogy van ez a három ciklusos jogszabály. Úgyhogy én köszönöm, hogy meghallgatott, annak is örülök, hogy megdöbbent, amit mondok, ezek szerint nem beszélt bele, én el tudtam fogyasztani azt az időt, amit rám szánt. Nagyon szépen köszönöm, Ferenc, jó egészséget!
2: Köszönöm szépen, önnek is jó egészséget! További szép napot. Marikával folytatjuk, kezi csokolon. Haló, haló. Valami távoli NESZ már beszűrődik a fülhallgatómba, de ez még kevés. Ennél többet várunk. Itt van,
5: igen,
2: Marika.
5: Itt vagyok.
2: Jó reggelt kívánok.
5: Parancs. Hát én az első, nem is olvasom föl, hogy ne menjen az idő. Szijjártó Péternek hány ilyen szobája volt?
2: Sok. Úgy
5: sok.
2: Tűnik.
5: És akkor ilyenkor most hogy lesz? Mi lesz? Visszaadja, vagy hogy?
2: A pénzt. Hát ez már nem tudom, hogy mi lesz. Nyilván, ha úgy látják, majd ha bárki úgy látja, hogy itt törvénytelenség történt, akkor feljelentést kell tenni, akkor indul egy nyomozás, ha lesz vádemelés, akkor bíróság elé állíthatják, nem tudom, hogy ez ebben az esetben így van-e, ebből még mondjuk pénz nem lesz, tehát ott nem tudom, hogy lehet-e polgári pert indítani, hogy eltékozolták az emberek pénzét ilyen luxus utazásokra, luxus szobákra, hogy térítsék meg, ez nem tudom. Jó lenne egyébként, mert ez pofátlanság azért pestiesen és finoman szólva.
5: Most ez 6,5 millió forint, ez lehet, hogy jó lenne a vízügynek, vagy bárminek is, mindennek. És akkor ezt a sok fideszes, úgymond rukker nem látja, nem hallja, nem tudja, nem vesz észre.
2: Hát szerintem valamilyen szinten biztos azért zuhant meg a Fidesz támogatottsága, mert egyre több korábbi Fidesz szavazó lát, hall új információkat, és átgondolja, hogy viszonyuljon ezek után a korábbi pártjához. Tehát biztos vannak, akik látják, hallják. Mások meg azt mondják, hogy hát ez ennyibe kerül, ilyen klassz kormányzásnak meg kell fizetnünk az árát, ha 6 millió egy szoba, akkor 6 millió.
5: Igen, és akkor én mindig mondom ilyenkor, hogy hát hozott is valamit, ezért a 6,5 millió forintért a szoba árából valamit nekünk Magyarországon.
2: Hát fantasztikus kormányzás volt, ők maguk ezt állítják. Az utolsó 4 év nem úgy sikerült, de az azt megelőző 12 az egy páratlan sikertörténet az ő álláspontjuk szerint.
5: Hát, jó nekik. Ja, és akkor az Orbán Viktornak az a középső, az mibe lesz igaz? Azt nem láttam, csak most kapcsoltam be, nem olyan régen a tévét.
2: Valami olyasmiről beszélt a Tusványoson, hogy a Tisza előbb-utóbb elkezd majd zsugorodni, jönnek a gazdasági nehézségek, a Fidesz pedig ismét meg fog erősödni. és valamikor, majd egyszer, nem mondta meg, hogy mikor, ők minden olyan dolgot, amivel a Tisza ártott az embereknek, helyreállítanak, és újra minden szép és jó lesz. Tehát, hogy ezt a víziót nem hiszik el a fideszesek sem többségükben.
5: Hát, remélem, mert hát szerintem se az emberek se, mert miben ártott most a Tisza? Én személy szerint.
2: Mindenben. Önkényuralom van. Önkényuralom van. Ami megtörtént Súlyog Tamással, az holnap önnel is megtörténhet, meg bárkivel.
5: Biztos. Velem miért is?
2: Nem is mert értem, ha Súlyog Tamással megtörtént, akkor bárkivel, állítja Orbán Viktor. Valamint megszorítások vannak, minden egyre rosszabb. Hát ők ezt állítják.
5: Hát elég szomorú, hogy ezt még emberek elhiszik, meg minden, úgyhogy nem, csak én ezért ez a 6,5 millió, mindegy, hogy mondom, ez azért visszakerül valamilyen szinten majd az országnak jóra, reméljük.
2: Hát lesz most ez a vagyon visszaszerzési hivatal, de nyilván egy kifizetett szállodai szoba árát már nem lehet visszaszerezni.
5: Nem is azt, hanem az a pénz, amit nem is tudom, hogy mondjam, hogy...
2: Amit elloptak, igen, nyugodtan beszélhetünk magyarul, végülis túlnyomó részt magyar emberek nézik a fórumot. Tehát amely közvagyon átlényegült magánvagyonnál, annak a nyomába fog eredni ez a vagyon visszaszerzési hivatal, és hát nyilván az egészet nem lehet visszaszerezni, a nemzetközi tapasztalat az nagyon csekély, 2%, amit vissza lehet szerezni, vagy be lehet fagyasztani, de mondjuk, ha itt lesz 10%, akkor azért az több ezer milliárd forint.
5: Így van, úgyhogy hát jó, én csak ez, hogy azért, igen, nézem, hogy 6,5 millió, édes Istenem, mert sok embernek szerintem, nem is tudom, egy nagy-nagy álom lenne, hogy ennyi pénz.
2: Egy éves fizetése sok embernek ez, amit Szijjártó Úr egy éjszak alatt átaludt. De legalább nyilván, remélem, jól aludt, tehát, hogy nem volt zaj, meg hát, nem dörömböltek NDK turisták a másik szobában.
5: Így van. Ez egy nagyon szomorú történet, ez egy nagyon szomorú, hogy emberek éheznek, mert éheznek. Ezt hiába mondja az Orbán, hogy nem, de igen. És akkor ők ennyit költenek egy szobára, egy éjszakára. Nem?
2: Hát ez is benne van a bukásukban.
5: És akkor ezt ők, mert nem látják, mert azért néha nézem ilyen a Hír TV-t, hogy szapulják az a szerencsétlen miniszterelnököt, már nem tudok rá mit mondani. Nagyon sajnálom, és irigylem. Én erre szokom mondani, ő szívinfarktuszba biztos nem hal meg, mert nagyon türelmes egy ember. Reméljük, így is marad.
2: Mármint Magyar Péter?
5: Így van.
2: Ja, persze, hát éljen sokáig. Szerintem elég jól bírja ezeket a döféseket, lepattant hát róla minden a kampányban.
5: Nagyon csúnya dolgokat mondanak rá, nagyon-nagyon csúnya dolgokat. Én nem emlékszem, hogy az Orbánra egy másik tévé ilyen csúnya dolgokat mondott volna rá.
2: Hát a Hír TV Orbán Viktor befolyása alatt áll, ez megint csak nem titok, tehát nyilván Orbán Viktor nézőpontjából láttatja a dolgokat és véleményezi a történéseket.
5: Na jó, de akkor is miért kell így hergelni az embereket?
2: Mert így döntött annak a politikai közösségnek a vezetője. Tehát ő úgy látja, feltételezem, hogy ez egy jó stratégia.
5: Hát neki lehet, de
2: azért... Tehát a Hír TV-ben elmondta az egyik, nem tudom a nevét, a Néző László nevű főszerkesztő, hogy most egy új világ jön, szerintem nem. Annyiban jön új világ, mondta ez az ember, ott egy ilyen sajtóklub-szerű beszélgetése, hogy hát eddig, igen, mondja a többieknek, tudjátok, hát mindig megmondták fölülről, hogy mit kell mondanunk, mit kell gondolnunk. Szerintem ebben semmi nem változott. Magyarul eddig is Orbán Viktor és a köre mondta meg, hogy mit kell gondolniuk, megmondaniuk, meg most is. Tehát amit ott lát a néző, azt nyugodtan dekódolhatja, úgyhogy Orbán Viktor ezt gondolja, vagy ezt akarja üzenni a jelen valóságról, ami ott kijön.
5: Hát elég szomorú dolog ez, hogy nem tudja feladni már, hogy nem. Akkor üljön be a parlamentbe, én azt mondom, Orbán Viktor, és akkor ott mondja meg, hogy mi nem tetszik neki, mi nem jó nekem, ott csinálok, mint csinálok. Ne így hergeljen.
2: Hát szerintem ő attól is óckodik, hogy egy légtérbe kerüljön Magyar Péterrel. Tehát nem állt
5: igen,
2: ki.
5: Igen, mert lehet, hogy alul maradnak.
2: Nem mert kiállni miniszterelnök jelölti vitára. Nyilván, ha most ő bennülne a parlamentben, akkor nem szaladhatna ki, amikor Magyar Péter szót kér, és akkor ő is megkapná azt, amit most így a többiek kapnak meg. Ehhez neki nincs kedve. Nyilván ez egy óriási zuhanás lenne, így is az 16 év
5: nem
2: kedve, kormányzásból.
5: Nem kedve, hanem munkája, vagy mit tudom, én nem tudom, ilyen.
2: De hogy ezt végighallgatni ott élőben, személyesen, ez sok lenne.
5: Pedig de megnéz.
2: Hát nyilván volna rá igény, de Orbán Viktor ezelől kitér, kitalálta, hogy az a mandátum nem az övé, hanem a párté. Igaz, hogy egy hónappal korábban még pont az ellenkezőjét mondta, hogy akár nyernek, akár veszítenek, ő a parlamentben szeretne dolgozni.
5: Akár... Hát nem, ő most, bocsánat, csúnya szavat mondott, ő beküldze a kis csicskáit, ők harcolják meg a, mit tudom én mit, ő meg majd osztja az észt úgy kívülről, néhol, akárhol, nem?
2: De. Persze mindenki úgy él, ahogy akar, aztán majd kiderül, hogy hova vezet a dolog.
5: Jó, én most csak ennyit, és nem is akarom föltartani.
2: Köszönöm szépen, további szép napot, kezi csokolom. Viktóriával folytatjuk, jó napot kívánok!
6: Üdvözlöm, Ferenc, Viharsarokból beszélek, és csatlakoznak is a hölgyhöz a 6,5 millió forint kapcsán. Ez igen. Úgy tudom, hogy 6,5 millió forintért már 2 darab csípprotézis beültetést lehet vásárolni magánklinikán.
2: De a Szijjártó egészséges, neki nem, nincs szüksége csípprotézisre.
6: Sokan vannak az országban, akiknek szüksége van egészségügyi szolgáltatásra. 7 darab szürkehályog műtét.
2: A szeme is jó.
6: 6,5 millió forintért, és én javaslom, hogy mindent most már számoljunk át csípprotézis műtétbe, meg szürkehályog műtétbe, mert ez horror, tehát itt már minden az egész országot 6-szor átoperálhatták volna ezen a rengeteg pénzen.
2: Hát még az kellett volna, hogy mert ugye megmondták, hogyha nem a Fidesz marad, átoperálnak minden óvodást, és nem tudom, hogy már most vissza is operálták őket, vagy mi van, mert én ugyanúgy, akiket ismerek a korosztályból, ugyanúgy fiúk meg lányok, mint április előtt.
6: Igen, és valószínűleg sárkítanak meg, húzzák a lábukat, mert még nem gyűjtötték össze a 3 milliót egy csípőprotézis műtétre, tehát azért ez, hát erre nincsenek szavak, és nagyon szeretném ajánlani mindenkinek, ugyanis én nagyon szomorú vagyok az ország mentális és egyéb állapota miatt is, hogy viselkednek a közösségek. Mindenki olvassa el, legyen kedves, La Fontaine, híres meseíró, a Molnár, a fia és a Szamár című meséjét. Ennél tanulságosabb sztori a világon nincs, és Magyar Péter is, én nagyon bírom, hogy bírja energiával, humora is van. Ha valami kék, az a rossz, ha piros, az a rossz, ha zöld, az a rossz. Tehát amit csinál, az semmi nem jó. Ez egyszerűen ilyen nincs, hogy egy társadalom ilyen tahú legyen, ez egyszerűen...
2: Azért nem az egész társadalom türelmetlen, tehát
6: hál' Istennek nem, de nagyon nagy része az, és alaptalanul, és gonoszul, és megy az uszítás, a szítás, tehát amit Orbán művel, az egyszerűen, tehát erre nincsenek szavak, hogy ilyen gonosz ember, ez is ugye egy gébeti szó, nem mondom ki azt a csúnya szót, amit a barátja mondott rá, de gonosz az is egy gébeti szó, és nagyon sok gazfickó és egyebeket lehetne még gébetűvel találni. De többet nem akarok lamentálni, ennyit szeretnék mondani, és hajrá, magyarok!
2: Köszönöm szépen, Viktória, hogy hívott, további szép napot, szóval... Még talán van egy telefonálóra idő. Valójában a Fidesz tábor azért eléggé megcsappant. A választáson 2,4 millió szavazójuk volt most. Ha jól hallom, akkor ilyen 1,5 millió körül, lehet, hogy 1,2 millió körül van a Fidesz szavazók száma. Nyilván a körükben van elégedetlenség. Gondolom én, akik most is azt mondják, hogy a Tiszára szavaznak, ott nincs olyan szintű elégedetlenség, amire utalt Viktória. Szóval, hogy alapvetően eddig tetszik az embereknek az, ami zajlik, nyilván nem minden tekintetben, de ha nem így volna, akkor nem emelkedett volna a választáshoz képest a kormánypárt támogatottsága. Ami megosztja az embereket így a fórum betelefonálók véleménye alapján, hogy Magyar Péter mennyire vehemensen osztja a fideszeseket, ez van, akiknek nem tetszik, mások szerint meg pont ez is hozzájárul ahhoz, hogy még jóval a választási szint felett vannak így 2 hónappal a választás után, vagy 3-mal. Ferenc van itt, de csak 1 percünk maradt. Üdvözlöm!
7: 6,5 5-10 millió forintot fizet, én nem tudom elképzelni. Szerkesztő, nekem volt szerencsém Dubájba egy 6-sztáros hotelban, ahol nem én fizettem, de abban laktam egy éjszakát, ugyanis a barátomnak volt a hotelja, ez egy dél-afrikai úr volt, és meghívott engem, mert meg voltam nagyon lepődve, egy gyönyörű részt. De hát 6,5 millió, abban az időben én tudom, kellett volna fizetnem, hogyha fizetni kellett volna 6 sztárért, 2200 dollárt. De azért az mégis
2: csak nem mindig, is. Azért mindig csak ilyen 7-800 ezer forint. Hát ön úgy látszik, hogy egy ilyen diák apartmanban járhatott, vannak hát ennél drágább szobák is.
7: Amit ez a banda bemutatott, szerkesztő úr, ez szinte hihetetlen, ez nem is lehetséges, hogy ez az ember úgy milyen lábon állt, hol élt ez az ember, hol nőtt föl?
2: 10 millió lábon.
7: Így megengedett ilyeneket.
2: Ez igen, Ferenc, innen folytatjuk, jó? Az a helyzet, hogy ez a műsor véget ér, de mindjárt jön az ATV-n a fórum, 10 perc múlva, és akkor önnel folytatjuk, ha van ideje, kedve. Itt most búcsúzom, további szép napot, hamarosan találkozhatunk, tehát a viszontlátásra.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Tovább fokozódik a hőség. Több ezre maradt a kivóvíz nélkül Szentendrén. Milliárdokat utaltak vissza a kulturális támogatásokból. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás, a paksi erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt róla, hogy az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén ma reggelre. A honvédség 2 tartálykocsival és 7000 zacskó vízzel segíti a vízpótlást, tájékoztatott szintén a miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte, hogy a következő napokban függesszék fel a locsolást. A fennakadást az okozta, hogy tegnap éjszaka a figyelmeztetés ellenére kétszeresére nőtt a vízfelhasználás Pismány felső részén. A környéken jelenleg lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvízellátást. A következő napokban sem várható csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy az aszály miatt a felszíni vizek nem töltődnek, példaként említette, hogy napokon belül a kritikus szint alá csökkenhet Paksnál a Duna vízszintje. A tárcavezető ezért mindenkit arra kért, hogy felelősen gazdálkodjon a vízkészletekkel. Eddig már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó Balázs miniszteri keretéből nyújtott támogatásokból, melyeket egy ideiglenes kollégium bírált el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a kedvezményezettek által részben vagy egészben visszautalt pénzek között több 10 milliós tételek is vannak. Magyarázta, hogy a kedvezményezettek által részben vagy egészben visszautalt pénzek között

0: további erősítésére. A gyermekoldás elutasítók büntetésének enyhítését kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd országgyűlési képviselő közölte, 100 000 forintban maximálnák a kiszabható bírságot, és lehetővé tennék, hogy a hatóság méltányossági alapon enyhítse vagy elengedje a büntetést. Az ellenzéki párt emellett kezdeményezi, hogy a kormány teremtse meg a jogi lehetőségét annak, hogy rehabilitálják azokat, akik elveszítették állásukat, mert nem vették fel a koronavírus elleni oltást. Mindenütt derült az ég és süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül másutt, mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, ismét szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőit, és köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit is. Mondom a mai témajavaslatokat: 6,5 millió forintért béreltek szobát Szijjártó Péternek egyetlen éjszakára, ez még 2022-ben volt a katari futballvilágbajnokság idején. Kiderült a most nyilvánosságra került dokumentumokból, hogy ha nem is 6,5 millióért, de számos más esetben is béreltek a korábbi miniszternek 2-3-4 millió forintért éjszakánként szobát a világ különböző tájain, illetve több 10 millió forintot költöttek olyan váróhelyekre, ahol nem kellett a köznéppel együtt várakozni, illetve olyan is előfordult, hogy 104 millió forintot fizettek ki magárepülőgépre, amire utóbb, mint kiderült, nem szállt fel a külügyminiszter, tehát a közpénz elszállt nélküle valahová. Úgyhogy dőlnek ki a csontvázak. Igazából Lázár János beszélt arról most, hogy így feltolulnak az emlékek, hogy az embereknek elege van a luxizásból. Nem tudom, hogy Szijjártó kollégájára utalt-e Lázár akkori miniszter, vagy másokra, így konkrétan nem nevesítette. De hát ezekből az információkból azért lassan összeáll majd egy kép. Ferenccel folytatjuk, akivel már beszéltünk egy percet.
3: Ez tulajdonképpen luxusás. Hát ez ugyanúgy, mint a Lázár is ide tartozik ezek közé természetesen. Ezek az emberek a magyar népnek a zsírján értek. A magyar népnek az életén értek tulajdonképpen. Nézzünk csak körül, hogy ez a társaság, hogy mit csinált ebbe az országba, hova vitte ezt az országot. Tudja, hogy milyen szégyen volt nagyon sokszor kimondani, hogy magyar vagyok, szerkesztő úr, mikor ilyen dolgok történnek, és a világon nagyon sokan tudták ezt, Magyarországon nagyon kevesen tudták ezeket a dolgokat, mert az ilyennek a vége, elmegy a világ végére az ilyen hír, hogy a magyar foreign miniszter mit vásárol Kínába, mennyit fizetett ilyen hülyeségért tulajdonképpen, nem is volt az ilyen lélegeztetőgép, nem is tudta, hogy mi, csak szórta a magyar népnek a pénzét. Ezek remélem elérnek majd oda, ahova ennek kell, és az Orbán urat majd szintén meg fogják egyszer kérdezni, hogy mit csinált ennek az érdekébe, és hogyan engedélyezte ezeket a dolgokat, mert nem csak a Szijjártó csinálta ezt, ezt csinálta mindegyik ezekből a NER tulajdonképpen, NER barátok között, tehát mindegyikre így történt. Ugye én voltam egy világkörüli úton egy Szingapúrtól számolt ez az egész, és találkoztam ezekkel az emberekkel, hogy micsoda életet folytatnak. Szinte hihetetlen, szerkesztő úr, hogy ezek hogyan szórták a pénzt a kaszinóba. Nem hiszi el, nem 5 000-eket, 50 000 dollárokat csak úgy dobták nekik az asztal ezeknek az embereknek, és ilyen, mint a Szijjártó, meg...
2: Ő velük találkozott hát konkrétan, vagy
3: nem
2: csak...
3: Mondhatnák neveket is, de nem akarom mondani a neveket, mert az az ember, ezek itt vannak közöttünk, tudja, és ezek zórták a magyar ember.

0: embereknek a pénzét, mert nem az ő pénzét szórta, mert az a kreditkártyát, amit mutatott, az nem az ő kreditkártyája volt, az a magyar ország, a magyar kormánynak volt a kreditkártyája, azok a szemetek dobálták jobbra balra, és akkor kértek 50-et, meg 100-et, 100 000-eket dollárba szórtak rá az asztalra, tudja, ezt találkoztam ezekkel az emberekben, nagyon sok helyen, ilyen világkörű utamon, és szégyellem magamat sokszor, hogy én ezeket, hogy soha nem volt velük dolgom, soha nem volt velük dolgom, mert mindig észrevettük ezeket az embereket, ilyen bandába összezsugorodva, egyik másik beszél csak angolul, semmi más nyelvet nem beszéltek, de azt nagyon jól tudták, hogy hogyan kell a 50 000-et megkérni a kaszinóba, tudja, ezek az emberek reprezentálták Magyarországot. Azért egy kicsit el kell gondolkodni, és ennek remélem a Magyar Péter majd fölhúzza egy kicsit a nadrágját, és csinál valamit. Ja, tudom, hogy mindenki azt akarja, hogy tulajdonképpen a jogállam, meg a jogállam, ezeknek volt jogállamuk, ennek a magyar népnek nem volt itt jogállama sohasem, mióta ez a banda 16 éve elfoglalta ezt az ülést, és ezek ezt csinálták 16 évig, ez a rengeteg pénz, mint ahogy hallottuk máját, hogy 60 000 milliárd forint, ez nem 60 000 milliárd, ez sokkal többre sok kijutni, hogyha majd valaki nekiáll és összerakja ezeket a pénzeket, mert szerkesztő úr, ezt nem szabad elhagyni Magyar Péternek, nem szabad megállítani azt, amit ő elkezdett, és kötelezzük őket, kötelezzük őket, hogy ezt csinálja meg, föladtuk, nekiadtuk a lehetőséget, és ő neki ezt meg kell csinálni, hogy ezeket mind bíróság elé, és börtönbe zárni az Orbán Viktortól kezdve.
1: Én értem, hogy erre van egy elég nagy fokú társadalmi igény, de ezt nem Magyar Péter tudja megvalósítani, ezt többször elmondta.
0: Ezt tudom, hogy nem, de
1: itt jön az a rész, hogy jogállami keretek között lehet bármit is megtenni.
0: Sajnos mondják a jogállamot, mindig ha meghallom azt a jogállamot, tudja az embernek azért sérti a fülét, jogállam, hát Magyarországon nem volt jogállam. Már mióta ez a gengszterek, ezek vezették az országok. Ez egy nagyon durva kifejezés, de higgyel, én ezekkel találkoztam nagyon több alkalommal, komoly helyeken, és így szórták a magyar embereknek a pénzt.
1: Én értem, ugyan, csak hogy az elszámoltatás akkor is jogállami keretek között kell, hogy lefolyjon, hogyha olyan emberekről van szó, akik felszámolták a jogállamot, vagy megpróbálták azt felszámolni.
0: Most képzelj, ezek majd elkezdnek jogászkodni ezek az emberek.
1: Hát nyilván mindenki elkezd majd védekezni.
0: Soha nem lesz vége. Jogállomiságból soha nem lesz vége ennek az ügynek. Ezek így fognak meghalni.
1: Ennél azért vannak pozitívabb forgatókönyvek.
0: Hát remélek én is, amit néha próbálok pozitív lenni, de én ezt nem akarom eljönni, hogy ezek az emberek csak olyan könnyen megadják magukat. Ezek a legtöbben már is rejtőztek a világ minden részét.
1: Tehát azt szeretném mondani, hogy megnéztem, és az elmúlt 15 évben Európa szerte, és nagyon sok korábbi kormányfőt, államfőt, minisztert zártak börtönbe korrupciós ügyek miatt, illegális, tiltott pártfinanszírozás miatt, tehát kifejezetten politikai, gazdasági bűncselekmények miatt. Úgyhogy abszolút nem az a helyzet, hogy el lehet tűnni a hatóságok szem elől.
0: Hát én remélem, hogy ebben igaza van. Én nagyon is drukkolok a Magyar Péternek, mert ami itt megy ebbe a parlamentbe, az ilyen emberek, akik ottan pletykálkodnak, mint ez a mi hazánknak a főnöke, meg ez a kereszténydemokratáknak a főnöke, nem szégyellik magukat. Ezek akarják kikérni maguknak ezeket a dolgokat, amit a Magyar Péter ad lesz neki. Szégyeljék magukat. Különösen, hát én nagyon örülök, hogy az egy ember, aki ezek közül kiugrott, ez a Juhász, mert tulajdonképpen már nem tűrte, ezért nem megy be Orbán Viktor a parlamentbe, mert
1: A Gulyás Gergelyre gondol?
0: Pontosan ezért hagyta őket, mert ebben az emberben egy kicsit bíztam, még mikor megválasztották abban az időben, én arra gondoltam, hogy majd egy kicsit cserél, sajnos ő nem tudott mit csinálni. De ami itt történt ebben az országban 16 éve, szerkesztő úr, hihetetlen, olyan számok jönnek ki, biztos vagyok benne, mikor ezt kiszámolják, nem 60 ezer, meg 66 ezer milliárd.
1: Hát a 60 ezer milliárd is brutális, hát az állam, az a teljes államadósága annyi nagyjából.
0: Hát sajnos, sajnos ez még sokkal több is lesz, mert azok, ahogy ezek szórták a pénzeket a kaszinókba, szinte hihetetlen, és nem egy-kettő ott. Hanem őten hatan ott voltam a feleségével.
1: Ferenc, tudta, ezt, igen, ezt már megbeszéltük. Igen. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy hívott.
0: Erőt
1: egészséget, és tovább bővítette ismereteinket, honfitársaink viselkedéséről a kaszinókban. Gabriellával folytatjuk, kezi csokran.
2: Jó napot kívánok, én Gabriella, Pap Gabriella vagyok.
1: Parancsoljon.
2: Nyugdíjjal szeretnék kérdezni.
1: Igen. Igen, igen.
2: Mivel, hogy Orbán azt mondta, hogy a házassági anyakönyvi kivonat 3 gyerek és jár a nyugdíj. Meghalt a férjem 2 évvel ezelőtt, és közölték, hogy nem vagyok jogosult a rokon nyugdíj, már az özvegyű nyugdíjra. Meg van a házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, 21 év mocskos munkáját 3 gyerek mellett én kezeltem. 83-ban volt egy nagy műtétem, mivel hogy a férjem vírushordozó volt, és volt egy mélysár zsebem, és beteglődtem. Kaptam sugarat, és aztán az életünk teljesen megváltozott. Tehát egyik nőtől a másikig ment, rajtam kívül még 2 nő temetett el. Már engem nem temetett el, mert én megmenekültem a gyógyulásból, de viszont azok, akik utánam voltak, tehát azok már nem tudtak ugyanezzel a bajjal.
1: Igen, de viszont a lényeg még nem ez, hanem hogy tehát a férje meghalt, ha jól értem, és önnek valamiért nem adják meg az özvegyi nyugdíjat.
2: Nem kaptam meg az özvegyi nyugdíjat, mivel hogy rá, hogy mondjam, vásárhelyen lakunk, igen, laktunk, én még most is itt lakok, a férjem még 1 évvel ezelőtt kiköltözött Földeákra, de úgy azt mondta annak idején, hogy úgy próbáljak tőle elválni, hogy ott a bíróságon fog megfújtani.
1: De most akkor a férje tehát még mostanában halt meg, ha jól értem, hogyha még tavaly is élt.
2: 2 éve.
1: Azt mondta, hogy most költözött ki, tehát 2 éve halt meg, és önök házasok voltak.
2: Előtte 1 évvel kiköltözött Földeákra, gondolom valami új nő.
1: Ez most lényegtelen, tehát hogy önök házasok voltak, meghalt a férje.
2: Igen.
1: Meghalt a férje, és nem kap özvegyi nyugdíjat. De mivel indokolja ezt a nyugdíjhatóság?
2: Hát egyszer mivel önök... nem egy helyt lakunk, tehát ő Földeákon lakott, én Vásárhelyen lakok.
1: Értem, tehát hogy nem egy háztartásban laktak. Világos, nem egy háztartásban éltek, ameddig meg nem halt a férje, és ezért nem jogosult, de papíron önök házastársak voltak végig.
2: Igen, igen, igen, igen.
1: És nem tud fellebbezni, nem lehet ezzel ennek ellent mondani, hogy nem laktak az utolsó 1-2 évben együtt, azonban a valóságban férfeleség papíron azok voltak.
2: Meg... Én megmondom, annak idején én kihívtam a rendőrséget, és közölte a rendőr velem, ha vér folyik, akkor menjek panasszal. Tehát,
1: az egy dolog, hogy rossz volt a házasságuk. Igen, az egy, hát egy sajnálatos dolog, hogy...
2: 83 óta katasztrófa volt a házasságunk.
1: És mióta nem éltek együtt? A férje halála előtti utolsó 1 évben?
2: Nem, hanem apukám 83-ban meghalt, és aztól a perctől kezdve egyáltalán, hát egy lakásban laktunk 94-ig, de látleletem van, hogy az eladásnál, mikor a 4 szobás családi házat el kellett adni, akkor is agyon akart verni. Tehát...
1: Jó, de most a lényegre térve, tehát 1994 óta már nem éltek együtt?
2: Igen.
1: Csak papíron voltak házasok.
2: De látogatott minden egyes alkalommal, fújtogatott, tehát... Egyszerűen mondtam.
1: Azt próbálom kideríteni, tehát, hogy 94 óta gyakorlatilag külön éltek, csak papíron voltak házasok, és erre mondja a nyugdíjhatóság, hogy akkor önnek nem ad özvegyi nyugdíjat.
2: Méltányosságból se kaphatok?
1: Én nem tudom, most csak próbáltam az alaphelyzetet kideríteni az ön szavaiból. Hát azt javasolnám, hogy írjon egy levelet oda, ahonnan közölték önnel, hogy nem jogosult erre, hogy ezt magyarázzák meg, hogy miért nem, illetve ha így nem lehet, akkor méltányosságból mégis ítéljenek meg önnek egy összeget. Mert ezt tudnám helyzet, javasolni.
2: Azok, akik tanúk lőttek volna, mind sajnos halott. Tehát nem, egymagam
1: élők. Értem, világos. Ezt tudnám javasolni. Egyébként hát nehéz innen a távolból konkrét tanácsot adni, mert hogy nem ismerem az ügy körülményeit. Köszönöm szépen, hogy hívott, és sok sikert kívánom, hogy kapja meg azt a részt, amit most nem adnak meg önnek a férje után. Kedves nézők, ennyi volt az első rész, most jön egy rövid reklámszünet, aztán

0: Sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton a Nagykovácsi útnál, valamint az Attila úton a Döbrentei tér után is. Tartra műszaki mentés az M1-M7-es autópálya közös kivezető szakaszán a Sasadi út után. Csak a külső sáv járható, lassú a haladás a vakcsomóponttól. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3 A-pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Sávlezárásra kell készülni holnaptól a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utca után sáv elhúzással a két belső sáv járható. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a déli fórum minden kedves nézőjét. A témák változatlanok, 6,5 millió forintért béreltek szobát Szijjártó Péternek egyetlen éjszakára. Ez még 2022-ben volt a katari futball világbajnokság idején egy katari csúcs szállodában. Az Európion felmérése szerint a fideszesek többsége sem gondolja, hogy Orbán Viktornak igaza lesz. Ez volt a legendás mondás, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz, és azzal kapcsolatban nem gondolja a fideszesek fele, hogy igaza lesz, hogy a gazdasági válság, vagy nehézségek majd megroppantják a Tisza pártot, megerősödik a Fidesz, és ők majd minden olyan dolgot, amit a Tisza párt elrontott, vagy tönkretett, visszacsinálják, és az emberek visszakapnak mindent, amit a Tisza elvett tőlük. Szóval, hogy ebben a vízióban már a fideszesek fele sem hisz, hát nyilván a nem fideszeseknél ez az arány jóval nagyobb lehet. És életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, 9 megyére adtak ki riasztást. Most nem mondom el újra az alapvető részleteket, ezt hallhatják reggeltől estig. Karolával kezdünk, kezi csókolom.
3: Jó napot kívánok!
2: Parancsoljon!
3: Hát azt szeretném már a fórumban olyan aranyossal, és minden, tulajdonképpen mindenkit meghallgatnak. Őszintén a Magyar Péterről rossz véleményem van. Az, hogy ő győzött, legyen győztes, de nem mindig rágja azt a múltidőbe, hagyjuk, engedjük el. Én nem tudom, hogy őszintén milyen ez a mi nekünk a miniszterünk, hogy állandó Orbán Viktor, Orbán, mi a fenének? Meggyűlölteti magát az emberekkel? Ez a véleményem.
2: Értem.
3: És én lőtjék piacon dolgozom, mert kis termelők vagyunk, és őszintén csak mindenki rosszat mond rá.
2: Orbán Viktorra?
3: A Péterre.
2: Ja, Magyar Péterre, ugye, ahol ön megfordulott, ott negatív véleményeket hall. Értem.
3: Igaz, igen, mert ugye van egy kis Szilván, tehát azt akkor ott vagyunk, közvélemény, annyi rosszat mondanak rá. Hát miért hívja ki maga ellen a rosszat?
2: És miket mondanak? Mi az a sok rossz, amit hall róla?
3: Amit, hát elmondom, hogy mindig a Orbán. Azt mondják, ugye ott egymásnak, hogy mi nem mi velünk foglalkozik már. Hogy hozna be egy kis jót, meg mondaná, hogy mellettünk, meg ez a jó, ez lesz, az lesz.
2: Vannak ilyen. Igen, tehát én azt látom, hogy ez párhuzamosan fut, tehát a Fideszt ostorozza Orbán Viktort is, ez kétségtelen. Zárójel, sokaknak ez nagyon tetszik, de ez zárójel bezárva nyilván másoknak meg nem. De hogy vannak intézkedések, amik nem arról szólnak, hogy a Fidesz mit rontott el, vagy mit cselekedett, hanem konkrét ügyek. Hát nem tudom, hallottad, hogy az uniós pénzekről megállapodtak például, hogy azok elkezdhetnek jönni.
3: Hallottam mindent.
2: Vagy gyerek, vagy iskola kezdési támogatás, gyógyszeráfa csökkentés.
3: De azt jelte oda még, tetszik érteni, csak majd.
2: Igen.
3: Hát fogja. Hát nem jó.
2: Nem jó?
3: Nem jó pontok ezek.
2: Értem.
3: Már egyik oldalát tessék, itt van, vedd meg, mert már szülő már vásárol, már gyerekeknek már vásárol befele.
2: Igen, hát
3: tetszik
2: attól, hogy...
3: Ma van a leértékelt most, leértékelések, és akkor ugye én ott vagyok a piacon, és mutass, hogy nézd meg, képzeld el, 30 ezer ez a kis csomag, de megvettem, mert hát, ha később drágább lesz. Na?
2: Igen, de hát ettől még megkapják a 100 ezer forintot, tehát az jól fog jönni augusztusban is. Értem, hogy már valaki most bevásárol a gyereknek, persze, ez logikus.
3: Igen, de hát egyik felé tetszik érteni, hogy ugye, na hát húsba tartsák őszintén, hogy már olyankor adja már ide, amikor hasznos tulajdonképpen, mert vásárolnánk, és ugye volna most a ruhát igen. Is lehetne venni a gyerekeknek, leértékelve, de hát na nincsen.
2: Hát még, igen, az kétségtelen, hogy még nem érkezett meg a pénz, sőt, még az első fele sem.
3: De,
2: na, de azért 100 ezer forint, ha két részletben is, augusztusban és mit tudom, októberben kapják meg az érintettek, az mégiscsak 100 ezer forinttal több, mint amit eddig kaptak.
3: Hát persze, csak tetszik tudni, aki kevésgéből él, és akkor azért nézi, hogy mi a olcsó, mostan le van értékelve. Ugye ez is bocsánat, igen. Már ez is gond, hogy ugye na, és akkor ezért megvetések vannak.
2: Értem.
3: Már nem mint nyugdíjasok, mert mi nekünk már, ha csurran csöppen ott a kis plusz is, az is nagyon jó, segítsük a gyerekeket, de hát így ugye rosszakat hallunk.
2: Értem.
3: És ugye én hát nem szólhatok, hogy igen vagy nem, semmit, csak meghallgatom.
2: Világos. Tehát ön az utca hírmondója, vagy a piac hírmondója.
3: Nem szabad megbántani őket, mert
2: persze, nem szabad. Hát mondja meg, hogyha megint feljön ilyen, hogy vannak már konkrét intézkedések, gyógyszeráfa, az eltörlik, tűzifáfa 27-ről 5%-ra csökken.
3: Igen, mondom mindjárt. Azt mondták, hogy nem minden gyógyszerre, a fájdalomcsillapító körülleg, több, ami nem gyógy, amit nem receptre írnak föl.
2: Arra nem vonatkozik, igen. A vényköteles gyógyszerekre vonatkozik ez az áfa csökkentés.
3: Így van, és akkor ugye hát a legtöbb ugye fájdalomcsillapító, ilyen-olyan, ugye az öregeknek ugye már nekem is fájnak a izületeim meg.
2: Azok közül nagyon sok vényköteles van, tehát a fájdalomcsillapítók közül pont azért lett egy csomó vényköteles, mert nyakra főre vették az emberek recept nélkül, mert lehetett recept nélkül, hogy visszafogják ezt a, mert nem túl egészséges, ja, folyamatosan ilyeneket szedni, de azok speciál vénykötelesek, tehát azok olcsóbbak lesznek.
3: Értem, de minden panasz van.
2: Persze, én is tudok ilyet, hogy mondanak valami tényt, és akkor mondok egy másikat, hogy igen, ez úgy van, viszont az meg nem úgy van. Na, tehát igen, ezt tulajdonképpen reggelig lehet folytatni, és meg is értem, hogy vannak, akiknek nagyon nagy segítségre van szükség, de hát...
3: Igen, a térti vevényes, ez az is marja a gyomrunkat, a belünket, székletprekedésben, mondhatnám.
2: Igen, de ezért nyilván nem bármelyik kormány a felelős, tehát...
3: Persze.
2: Ezek egészségügyi problémák.
3: Persze. Hát mindig volt, meg lesz is, de mostanában a Magyar Péterre nagyon. Hát meg még mit is hallottam, várjon már, hogy a testvére, vagy nem tudom, nem megyek bele, mert valami van a testvérével is.
2: Hát ez sokakkal előfordul, hogy van valami valakinek a testvérével. Kérdés,
3: nem,
2: hogy mi?
3: A Magyar Péternek a testvére valami rosszat tett, nem tudom. Árva gyerekek, vagy nem tudom.
2: Na hát ez nem, az, hogyha nem tudja, csak úgy sejti, igen, hallotta, de nem azt, ez így tényleg egy kicsit karcsú.
3: Igen. Valamilyen árva gyerekekről hallottam, hogy most nem tudom, hogy mi, ugye átsiklok fölötte tetszik tudni, mert
2: igen.
3: Na, úgy őszintén annyira nem
2: tudni. Annyira nem érdeklik, hogy tudnák konkrétan, de valami baj van vele.
3: Így igaz.
2: Értem.
3: Igen.
2: Jó, hát ha kiderül, hogy mi baj van vele, akkor majd tudunk erről is beszélni,
3: nem
2: így egyelőre, hogy...
3: testvérével.
2: Igen, hogyha kiderül, hogy mi baj van a testvérével, akkor... Valami rosszat tett,
3: hogy... Valami rosszat tett a árva gyerekekkel.
2: Ezt mondják a piacon, értem. Vagy rosszat tett, valami igen, rosszat igen, tett igen, az árva gyerekekkel. Jó, ha kiderül igen, bármi igen, konkrétum, akkor visszatérhetünk erre. Köszönöm szépen, hogy hívott, kezdi csokolom.
3: De én nem akarok ám ebbe belemenni, csak ugye...
2: Így látom, nem is könnyű, hogy nem tudjuk, hogy miről beszélünk. Köszönjük szépen, hogy minket néz.
3: Szeretem nézni, viszont hallásra.
2: Kezi csókolom, szép napot kívánok. Katával folytatjuk, jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok. Karolának csak azt üzenem, hogy szerintem rossz telefonszámot hívott. Hívja a másik.
2: Nem, a fórumot nézi, mondta, hogy szereti a fórumot. Biztos jó
4: hát
2: számot.
4: Hát akkor meg hülyeségeket beszél. Na mindegy. Két dolog van, ami így a múltból reflektálnék rá, ugyanis csipi a szemem, amit a Rétvári a gyógyszerárakról mondott meg, hogy a cukorbetegeknek 1200 forint a gyógyszere. És kétszi az én gyógyszerem egy hónapra 11200 forint az egyik. Uh-huh. És akkora, mint egy kisebb lencse. A következő az ilyen 4000 forint körül van, a harmadik az tényleg 16-700 forint, az összes gyógyszerem havonta 30 000 forint, erről ennyit.
2: És így mennyit fog spórolni, hogyha ha eltörlik az áfát?
4: Hát nem tudom. Nem tudom, mennyi áfa van általában rajta.
2: 5%. Hát akkor végül is 5%-ot. 30 ezer, akkor egy ilyen 1500 forint.
4: 1500 forint, igen, igen. A másik, Orbán Viktor, amikor ott az utcán tartotta a szeánsot, egy válasza az volt egy kérdésre, orbitális marhaság, hogy az átkosba, amikor az ellenzékre szavaztak, bejutott a parlamentbe. Hát én nem tudom, ez az ember hol él, hogy ilyen baromságokat mond egy sajtótájékoztatón.
2: Bocsát, mit mondott, hogy bejutott a parlamentbe?
4: Igen, igen.
2: Ő maga, vagy?
4: Igen. Az ellenzék. Az átkosba. Hát hol volt ott ellenzék?
2: Ja, hogy az átkosban volt ellenzék,
4: igen,
2: értem.
4: Igen, és bejutott a parlamentbe. És ott senki nem mondta neki, hogy el van tévedve, háttal ül a moziba. Na mindegy. A harmadik viszont, most már átélek itt a harmadik témára, hogy ugye van ez a vadhajtások nevű akármi. Erre azt tudom mondani, hogy mindig voltak idióták, meg vannak is. És csak azt nem tette hozzá ez a jó ember, hogyha mindent főkapcsol éjjel-nappal, hogy akkor a plusz fogyasztás az mennyibe fog kerülni a sok hívének, mondjuk.
2: Nyilván az volt a célja, szerintem ez egy ilyen provokáció, de hát, hogy ha a kérés ellenére DAFKE milliók bekapcsolják a klímát, meg az összes hűtőberendezésüket maximumra csavarják, akkor megroppan az ország energiaellátása.
4: Sok ilyenek fizessek ki a villanyszámlát.
2: Hát nyilván ők nem fogják felvállalni majd ezt az anyagi vonzatot, inkább az a riasztó, hogy Orbán Viktornak ez a portál, ez a vadhajtások a második számú ige forrása.
4: Igen, éppen ezt akartam mondani, hogy madarat dolláról. Na mindegy. Azon kívül, hogy a második témával kapcsolatban tényleg, hát nekem is vannak ilyen vesztes ismerőseim, és ők is úgy gondolják, hogy szembe kéne nézni avval, ami történt, de sajnos Orbán Viktor soha nem fog, mert akkor saját magát hazudtóná meg a 16 plusz 4 évét. Úgyhogy ez nem fog bekövetkezni, és javasolom, hogy a Fidesz változtassák meg IDS-re, és akkor lesz az idősek demokratikus szövetsége. Ez sokkal jobban fedezi azt, akit most követik, szerintem. Legalábbis, mert mondjuk amikor ott Pesten is volt a súlyok mellett a tüntetés, hátulról csupa őszhajat láttam, fiatal, jóformán nem is volt köztük. Tehát,
2: igen, az idős korosztályban van a bázis nagy része, ez biztos.
4: Hát igen. A harmadik téma meg, hát erre csak azt tudom mondani, hogy így mulat egy magyar úr, amikor állampénzén dorbézolhat. Ezt megengedték neki, visszafizetni nem fogja. Szerencsére eltűnt a képernyőről, meg a parlamentből is.
2: Hát kapott egy jobb ajánlatot, a BYD ajánlata az visszautasíthatatlan volt.
4: Megérdemli. Erre csak ennyit tudok mondani. Lavrov után menjen Kínába, és akkor nagyon jó meg lesz.
2: Rendben.
4: Hogy is szokták mondani, ami
2: összenő, ami összetartozik.
4: Igen, igen, igen. Köszönöm, hogy kisegített.
2: Köszönöm szépen, Kata, hogy hívott.
4: Köszönöm.
2: Kezi csokolom. Viszont hallásra, kedves nézők, ez volt az első rész. Most jön egy reklámszünet, aztán még folytatjuk.

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Holnaptól újra teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű. Vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medencében. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A ma esti próbaüzem után holnaptól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Százhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Magyar Péter nagyon jó hírnek nevezte az újraindulást. A kormányfő emlékeztetett, a jelenlegi helyzetben különösen hiányzik a hálózatból az a csaknem 400 megawatt kapacitás, amit a gáztüzelésű erőmű teljes kapacitásnál biztosít. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medence 14 településén. Tahitót, falu, Szentendre, Pilis-Szent László, Pomász, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Boros, Jenő, Leányfalu, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szent Iván, Pilis-Szántó, Pilis-Szent Kereszt lakóit arra kérték, drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kér a lakosságtól és a nyaralóktól az Észak-Balatoni vízvezetékrendszert üzemeltető Bakony Karszt ZRT. Közleményük szerint hétvégén előfordulhat, hogy teljes kapacitáson kell működtetni a hálózatot. Hozzátették, hogy a tóparti településeken a legkritikusabb a helyzet, mivel ott az elmúlt években folyamatosan épültek lakóparkok, miközben a víziközműrendszer fejlesztése nem történt meg.

0: kollégium átvilágítása közben már az elmúlt időszakban is számos visszaélést tártak fel. Nőtt az új lakások száma az első fél évben. A Központi Statisztikai Hivatal közölte, hogy június végéig csaknem 6280 lakás épült országszerte, 22%-kal több, mint egy évvel korábban. A fővárosban és a vidéki városokban volt a legnagyobb arányú a bővülés. 2025 azonos időszakához képest 30%-kal emelkedett az építendő lakások száma. Mindenütt derült az ég és süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sámán mondja. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények Bertalan Gáborral és vendégeivel.
2: És neked milyen autód van? Szokott jönni a kérdés felém. Nos, az a helyzet, hogy nekünk annyiban szerencsés az életünk, hogy nem kell megvennünk az autókat, illetve én vettem 2 évvel ezelőtt egy új autót, de ez egy gazdaságos és gazdasági döntés volt. Én vettem 2 évvel ezelőtt egy új Nissan Leaf-et, és azért vettem, mert olcsó volt. De mi történne akkor, ha valódi pénzt kéne adnunk egy olyan autóért, aminek valódi célokat kell szolgálnia, az én Nissan Leaf-em, a feleségem autója, valódi célokat szolgál, de mégsem az első autónk. Na, akasszuk fel a hóhért, azaz ő itt, Varga Márk.
3: Hello, sziasztok!
2: Szia Márk, aki az autó sámának a cikkeiért felelős, tehát ő a mi újságíró kollégánk, aki fantasztikus cikkeket ír a honlapunkra. Márk szépen lassan az elmúlt jó pár évben autós szakemberé képezte magát ki, és eljött az a pillanat, hogy azt mondta nekem 2 évvel ezelőtt kb.
3: Tavaly
2: azt mondta, hogy figyelj, én lehet, hogy lecserélném a Toyota Camry-met. Na, és akkor tudod, jött a nagy mosoly, oké, lecserélnéd a Toyota Camry-t, oké, egy, miért, kettő, mire. Ma ezt a folyamatot fogjuk végigbeszélni, hogy egy autós szakember, szerintem nyugodtan mondhatjuk, majd elmondod, hogy azért.
3: Túlzó, de köszönöm.
2: Egy autós szakember hogyan, milyen preferenciák alapján vesz milyen autót, és én hogy próbáltam lebeszélni erről. Na, de jó, te vagy.
3: No, szóval nekem egy Camry volt eddig a céges autóm, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én se saját pénzből veszem az autót, aha, hanem olyan munkahelyen van, ahol néhány évente van lehetőségem autót választani, és a Camry még nem futott ki, de volt egy lehetőségem, hogy egy elektromos autó irányába elindulhatok a cégnél, mert a cégnek is fontos a zöld szemlélet, nekem is az volt, és fölmerült, hogy mi lenne, ha vennénk egy elektromost, én mondtam, hogy én benne vagyok.
2: De várj, de te a Camry-t szeretted? Én vezettem a Camry-t. Ez egy teljesen normális jó autó volt.
3: Tágas.
2: Családi autó.
3: Hosszú tengelytáv, jó futómű.
2: Mi a baj a Camry-vel?
3: Ringatózó. Egy csodálatos autó.
2: Azt azért nem mondom, hogy csodálatos, de mondjuk úgy, hogy egyébként az érdemei elismerése mellett használható.
3: Én nagyon szerettem a Camry-t, mert tényleg relatív csendes volt, lehetett már csendesebb is, kényelmes volt, hatékony volt az autó. Nekem nem volt elég modern, és engem ugyanakkor a másik oldalon nagyon érdekelt az elektromos autózás témakör. Hát én ugye amióta én írom az autósámánra a cikkeket, most már 2,5 éve, azóta 90%-ban csak elektromos autókat teszteltem, mert ugye ez volt az, ami igazán izgalmas számomra, és arra gondoltam, hogy jó lenne ezt úgy hosszabb távon is megnézni, hogy életszerűen nem lenne más, mint...
2: Belefér a te életszerűségedbe az elektromos autó?
3: Mi ez volt a nagy kérdés? Mert hogy én megyek évi 45-55 ezer kilométert, valamikor akár 60-at is.
2: Az nem átlagos. Messze nem átlagos. De várj, de az elektromos autó nem városba való csak?
3: Ezt én is hallottam. És szerettem volna ezt challenge-elni is. És az igazság, Gábor, hogy nagy szerepe volt ebben a döntésben annak, hogy éreztem a környezeti lábnyomát annak, hogy én Kecskeméten élek, Budapesten dolgozom, és néha az országon belül mozgok. És ennek tetemes környezeti lábnyoma van annak az üzemanyag mennyiségnek, amit elégettem eddig havonta.
2: Bocsánat, ez tényleg fontos megkérdeznem, és én tudom a választ, de mondd ki te, hogy ez valóban fontos tud lenni, ugye?
3: Abszolút fontos, és úgy, hogy nem én fizettem a tankolást, tehát nem én finanszíroztam
2: az üzemanyag mennyiséget. Egyszer csak megvolt benned a rossz érzés, hogy ezt lehetne talán jobban is?
3: Abszolút.
2: Kérdőjel a végén?
3: Én érzek, látom a klímaváltozásunkat, látom a felmelegedést,

0: És a gyermekeimre nézek, van egy 9 és 10 éves fiam, ha megkérdezik 10 év múlva, hogy apa, te mit tettél annak érdekében, hogy ne melegedjen tovább az ország, mit tettél azért, hogy környezettudatosabb legyél, akkor többek között ne azt kelljen neki mondanom, hogy évi 60 ezer kilométeren égettem a benzint.
1: De hát a komment szekcióból tudjuk, hisz a komment szekció mindig megmondja, hogy rosszul látod, honnan jön ez a magabiztosság, hogy mégis a környezetvédelmi szempontokat ismérlegelve az elektromos autó jobb választás. Hát te honnan veszel ilyeneket?
0: Nézd, én sok elemzést néztem ennek kapcsán, és egyértelműen kimutatható a téves hitekkel, vagy a tévhitekkel ellentétben, hogy bizony az elektromos autók már rövid vagy akár középtávon is, igenis sokkal zöldebbek, mint a hagyományos hajtásról, legyen szó dízelről, benzinesről.
1: Mondom az utolsó hivatalosat, csak azért, mert a legutóbbi, az pont egy BMW-s utam során volt, ott már képzeld el, official mondták, hogy az X5-ös esetében, most már publikus, most már beszéletek róla, az X5-ös esetében az iX5 versus X5 kevesebb, mint 2 év alatt ér össze CO2 lábnyomba, ugye az elektromosnak nagyobb a gyártási lábnyoma, kevesebb, mint 2 év.
0: Átlagos futás teljesítmény mellett.
1: Átlagos futás
0: most
1: teljesítmény
0: az én, mellett. Mondjuk legyen átlag 50 ezer,
1: az mondjuk egy
0: kilométeremnél, az egy év.
1: És ez bonyolultabb, tehát nem kell kommentelni, tudjuk, hogy bonyolultabb, honnan töltöd, hova töltöd, reciklálod, nem reciklálod, mert én most elmondtam, amit a BMW mondott, official. Jó, tehát ez egy official kijelentés volt, ez 2 éven belül. Ugorjunk vissza akkor a dologra, tehát annyit már hallottunk, hogy Kecskeméten élsz, Budapesten dolgozol, bőven az átlag felett autózol.
0: Igen.
1: Van 2 gyermek.
0: Így van. Tehát ezáltal a tér is fontos volt.
1: És mert, első családi autó, úgy használjátok.
0: Tulajdonképpen így van. Mert a feleségemnek abban a pillanatban egy Opel Amperája volt, ami már x éves volt, relatív kicsi, mindig az én autómat használtuk családi autónak, tehát nyaralni mentünk, síelni mentünk, mindig az én autóm volt a családi. Tehát a családnak is be kell férni, a tengeri felszerelésekkel, adott esetben tudom is, én a száppal együtt.
1: Sportolnak a fiaid.
0: Sportolnak a srácok, így van. Az se baj, ha a jégkorong felszerelésük befér a két gyereknek, ami a két napcsáskája, igen.
1: Jó, oké. Én emlékszem arra a beszélgetésre, amikor azt mondtad, hogy lehet, hogy te megindulnál ebbe az útba. Én pedig szerintem mondtam neked egy óriási nagy közhelyet, ami úgy szólt, hogy...
0: Tesla. Vegyél Teslát.
1: Vegyél Teslát. Vegyél Márk, hagyjál már a hülyeségeiddel, vegyél egy Y-t.
0: Igen. Megkérdeztem a Horváth Andrást is, ő is ugyanezt mondta, hogy illetve mondott másokat, de a végén úgyis Teslát veszel.
1: Aha. De te ennél alaposabb ember vagy, ezért írod nálunk a cikkeket. Úgy döntöttél, hogy a kezedbe veszed a saját sorsodat.
0: Igen.
1: És én nem tudtam nem észrevenni, hogy elkezdtek földgyűlemleni azok a tesztautók, amelyek kb. Ki tudják ezt váltani. Ugye ezt a, igen, ezt a funkciót. Igen. Na mesélj, mik jöttek szóba?
0: Még mielőtt belevágok ebbe, és ugye elkezdtem összeszedni a listát, arra döbbentem rá, hogy annyira könnyen írjuk azt egy cikk végén, vagy mondjuk azt egy videó végén, hogy ezt az autót élném, ezt én is megvenném. De amikor neked kell effektív választanod, akkor bejönnek, hogy tök jó ez az autó, de itt és itt vannak a kérdőjelek benned, és valójában amikor a saját bőrödre megy a játék, akkor sokkal-sokkal nehezebb dönteni, annak ellenére, hogy volt akkor már mondjuk 40 elektromos autó mögöttem, vagy 30-40 elektromos autót, amire már leteszteltem, és nagyon nehéz volt a döntés, nehéz volt több előre mozdulni. Na de mik kerültek szóba? Ugye a kérdésed az volt. Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6. Például én az Ioniq 6-ot nagyon szerettem. Relatív korán járt nálam az Ioniq 6-os.
1: Csomagtartóból az gyenge.
0: Ez ugye? A baja. Azt hiszem 400 liter talán. És a második nagy hibája az volt az Ioniq 6-nak, hogy tető csomagtartót sem lehet rárakni. Nem találtam rá túlletető csomagtartót, és nem tudom, hogy más gyárta hozzá. Úgy voltam, amire a túlle nem gyárt, akkor arra nem rak az ember tető csomagtartót, mert a túlle a legnagyobb ilyen cél.
1: Szép.
0: És ez nagyon fájt, mert az Ioniq 6-ot én nagyon szerettem volna.
1: Nagyon hatékony, 800 voltos rendszer.
0: 800 voltos rendszer, gyorsan tölt.
1: És 800 voltos rendszer volt már 3 évvel ezelőtt, ugye? Kb. 3 éves az Ioniq 6.
0: Igen.
1: Mert 21-es volt az, az EV6.
0: Igen, meg az Ioniq 5 is, 21-es.
1: 21-es?
0: 21-es, 21-es. Igen. Ott volt az Ioniq 5 is mellette, mint opció.
1: Az oké.
0: A csomagtérben jobb. Tetőcsomagtartóban ez is működik akár, hogyha éppen nekem egy jobb cuccot kell felrakni. Én annak a belső terét nem kedveltem annyira.
1: Az kis ilyen, igen, oké, bocsánat.
0: Az ötent igen. Az Ioniq 5-re szerintem összeért az Ioniq 5, mert annak nagyon jó minőségű az anyag használat, baromi jó az ülések benne. Nekem az ott már korrekt lett volna, de az meg túllogott természetesen a keretén, a büdzsén, így van.
1: nem ezt felesleges így. Mondjuk ki, hát egy hétköznapi használatra, az talán még sok.
0: 650 lóerő, az kicsit erős.
1: Picit sok. Jó, tehát akkor volt EV6, ami egy hatótávbajnok tud lenni.
0: EV6 még nem volt.
1: Benne
0: volt az EV6 is a körben.
1: EV6-ra emlékszem, amikor legelőször próbáltam nemzetközi úton, akkor nagyon-nagyon meggyőző volt.
0: Igen, szerintem egy viszonylag jó mozgású autó. Ugye ugyanaz a technológia van alatta, mint az Ioniq 5 és az Ioniq 6 alatt. Ugyanaz a 800 voltos rendszer.
1: Csomagtartója is van.
0: Igen, 18 perc alatt durván feltölt 10-80%-ra. Mind a három autó, amiről beszéltünk itt most.
1: Mert a 800 voltos rendszerük. Igen. És egyébként ez azért fontos, ez csak azonnak mondjuk, akik esetleg nincsenek annyira képben, hogy a 800 voltos technológia az még most is inkább csak a prémium autóknak a kiváltsága, és még ott is most jön be, tehát a BMW-nél most jön be, a Mercedes-nél most jön be. Ez 3-4 évvel ezelőtt, sőt 5 évvel ezelőtt, ez űrtechnika volt.
0: Abszolút így van.
1: Mi jött még szóba?
0: Volkswagen csoport. Volkswagen csoportnál én nagyon kedveltem a Cupra Tabascant. Nagyon rendhagyó, extrém formájú.
1: Amit ugye? Kínába gyártanak.
0: Amit ugye? Kínába gyártanak, így van. Az az ID4-nek a
1: kínai
0: változata. Uh-huh. Ilyen kínai kukra. Nagyon dögös a belső tér formája, ilyen különleges, kicsit ilyen alien-szerű belső tér műszerfal kialakítás van. Agresszív és dögös a külső is. És nekem talán emiatt is esett ki a körből, hogy kívülről talán túl sportos volt ahhoz, hogy nekem ez egy üzleti autó kellett, hogy legyen.
1: Ja, hogy túl volt reprezentálva
0: kicsit,
1: az autó?
0: Kicsit, igen. Kicsit ilyen tolakodónak éreztem volna arra, amire alapvetően én
1: mert te ügyfeleket autót. Látogatsz.
0: Hát, tulajdonképpen
1: vagy ügyfeleket is látogatsz.
0: Pénzügyi szektorban dolgozom, és ugye van nekem egy hétköznapi munkájam is, vagy szakmám is amellett, hogy itt
1: írkodom. Tehát decens üzletember megjelenés, ez csak azért fontos, hogy az Ioniq 5N is kilóg ebből a körből akkor felfelé, nem?
0: Hát, kicsit igen, talán.
1: Kicsit.
0: Kicsit, igen. Na, az még egy konszolidáció.
1: Azt még be tudtad állni. Oké, akkor majd a Tesla-ra azért térjünk vissza, de menjünk végig a Volkswagen csoporton. Ott azért mondjuk Volkswagen volt csoportnál... ID7, nem? ID5.
0: Na igen, ID7. ID7 benne volt a pakliba. Aha. A legnagyobb bajom az volt vele, hogy drága. A keretemhez képest drága volt, viszont ez nagyon fájt, mert az ID7-et én nagyon-nagyon szerettem. Nagy autó, gyakorlatilag igen. Az egy elektromos Passat. Nagy autó, tágas kívül-belül, elképesztően komfortos, nagyon jó közülések, jó helyen ülsz benne, és nagyon hatékony. Nem tölt olyan gyorsan, viszont nagyon hatékony. Én azt nagyon kedveltem.
1: El volt árazva az elején nagyon. Ilyen 27 milliók voltak meg.
0: Igen, most már jelentősen javítottak rajta.
1: Hát most már a 20 alá is benéz, ha jól emlékszem.
0: Igen, én is így emlékszem.
1: Tehát akkor az nagyon el volt árazva.
0: Igen.
1: És az ID 5, meg 4, meg...
0: ID 5, 4, kevésbé. Ez kevésbé olyan... Nem, kicsit azok szürkék voltak hétköznapiak. Uh-huh. Ha már ez a vonal, akkor inkább nem Volkswagen, de mégiscsak az a technológia, a Fordnak az Explorerje és a Capria, amik ugyanúgy a Volkswagen technológiájára épülnek. Uh-huh. A Caprinak tágasabb a csomagtere, és én a formáját is kedveltem. Kicsit magasabban. Nem?
1: Explorer jobban tetszik.
0: Az Explorernek kicsit szűkösebb a csomagtere. Uh-huh. Ez szólt
1: pedig
0: nekem.
1: Azt várnám, hogy nagyobb.
0: Ugye nagyjából a C,
1: nem volt nálam.
0: A C-oszlopig ugyanakkor a két autó, vagy ugyanaz a kaszni, és a C-oszloptól még van egy ilyen kis nyúlás a kapin, és ezáltal valami 100 literrel azt hiszem, hogy nagyobb.
1: Mert én azt hittem, hogy pont a szögletessége miatt nagyobb az Explorernek a csomagtere.
0: Ami kicsit nagyobb a Caprié. És azokat én kedveltem. Ami nekem ott legkevésbé fenntartásom volt, hogy autópályán 130-140-es tempónál nem éreztem annyira stabilnak, mondjuk egy sávváltásnál. Ott a futóművel nem voltam annyira
1: egy Fordnál.
0: Képzeld el,
1: pedig
0: hogy így M7-esen mentem vele, és így volt egy sávváltásom, és így nem bántóan, lehet, hogy sokoknak ez felsétűnik, csak ilyen sok autót vezetünk, és kicsit azt éreztem, hogy a 700-et olyan nem olyan stabilnak éreztem, mint amennyire én kívántam volna, hogy ez legyen.
1: Jó. Én ezt el tudom fogadni. Akkor...
0: Tesla Model 3, Model Y.
1: Várjál, még azért kérdezek, enyek, ha már Volkswagen csoport?
0: Nem voltam igazán soha Skodás. Kedvelem a Skodákat.
1: Az enyek az annyi mindent tud. Nagy, élhető, nekem hatékony.
0: Nekem nagyon tetszett az enyek egyébként, tetszik az autó. Ez én személyes hibám.
1: Nem vagy Skodás karakter.
0: Nem vagyok a Skodás karakter. Valahogy nekem még mindig még mindig a régi Skoda 120 jut róla eszembe, amikor meglátom a Skodát, és tudom engem megfognak ezért.
1: Micsoda boomer gondolatok ezen, de komolyan autókkal foglalkozni, azzal is foglalkozni.
0: És hozzáteszem,
1: ilyen közhelyeket
0: én kedveltem az enyekot, én kedveltem az Aerokot, ugye az elektromos kisebb Skodát is. Nagyon szuper autók, főleg brutál jó futóművet tudnak alátenni. Ezek az adaptív futómű, ami egyébként például az ID7-ben is benne van, igen, az anyagban is, meg az erős, elképesztően kényelmesek velük az autók, tehát tök jók. Valahogy én ezt nem, akkor inkább a Tavaszkánt kedveltem volna.
1: A Born az kicsi volt.
0: A Born az meg kicsi.
1: Az ID3 meg az első.
0: Egyébként nem annyira szűkös, de az meg nyolc kevésbé.
1: Oké. Audiról ne beszélj, mert az drága.
0: Reglát van, míg a BMW i4 volt, ami ott fölmerült, kicsit egyébként árban az is fölötte volt már annak a kategóriának, amiben tudtam gondolkozni.
1: A szűkös,
0: igen, a csomagtere főleg. És akkumulátorban, meg hatótávban nem volt annyira erős az az i4, ami belefért volna ott nekem, azzal ez volt egy alapvető probléma. Uh-huh. És akkor szerintem nagyjából egyébként már csak a Tesla maradt ki abból a körből, vagy nem tudom, van valami fejedre?
1: Stellantis csoportnál? Nem. Nem mozgatott meg a Peugeot, nem tudom, 5008E, meg ezek.
0: Nem. Ezek majd fel se jöttek szóba. Még kicsit a Renault-on gondolkoztam, de ott is így nem.
1: Renault-ból Scenic? Az volt Scenic nálad, nem?
0: Aha, volt.
1: Nem. De, úgy,
0: ennyi. Rendben az autó, de.
1: Jó, hát értünk mi a felszavakba, és a... Jó, és akkor Tesla?
0: Tesla Model 3, Model Y, nyilván a teljesen egyértelmű választás, amit mindenki azt mondja, hogy hát, úgyis azt veszel a végén, meg hogy árértékben nem rossz. Model 3 nálam ott esett ki első körben, hogyha teljesen racionális oldalt nézzük, hogy relatív alacsonyan ülsz benne, vagy nagyon alacsonyan ülsz benne, és viszonylag szűkös. Nagy a csomagtere, de nem annyira jól pakolható.
1: Erre találták ki az Y-t?
0: Erre találták ki az Y-t. Az Y-nál viszont, ha az anyagi oldalát nézzük, akkor a Long Range RVD, az már pont kilógott abból, amivel tudtam gondolkozni. Uh-huh. A Standard Range pedig kevés volt, én azt éreztem, de nem ezen bukott el összességében a Tesla, mert lehet, hogy tudtam volna abban még kicsit mozgásteret, vagy tudom, akár én hozzáfizetek, stb. Tehát ott lehetett volna valamit mozogni. De nálam a Tesla egyértelműen az önvezetésen bukta el. És ami egészen...
1: Nem, mire várjál? Kérem?
0: Hát ugye tudjuk a Tesláról mindenkitől, hogy a Teslának a legjobb az önvezetése a világon. Legalábbis ezt halljuk.
1: Ezt mondja Elon Musk-tól.
0: Ezt mondja Elon Musk.
1: Megjegyzem, lehet, hogy a mai nap egyébként, ez már igaz is.
0: Figyelj, egyébként nagyon, nagyon jó a Tesla önvezetése Amerikában, meg azokban az országokban, ahol az FSD engedélyezve van.
1: Így van.
0: De Magyarországon, legalábbis különösen abban a pillanatban, és nem tudom, hogy van-e ezzel kapcsolatos aktuálisabb hír, de hogy én mindig úgy tudom, hogy mindig az 1000 éves önvezetés fut Magyarországon is. Egy relatív régi rendszer. És az butább és kellemetlenebb, mint a Hyundai, Kia, a Volkswagen csoport, a BMW. Egyébként szerintem a BMW-nek van a legjobb önvezetése jelenleg az európai piacon. Csodálatosak. Én a BMW-ben azt nagyon kedvelem, és ez csak egy kitérő, nagyon kedvelem azt a BMW önvezetésében, hogy ha kereszteződés felé mész, akkor ott lassít a megfelelőre, ezt többen tudják. De szerpentinen végighoz úgy a BMW. Jöttem le, azt hiszem az iX2-es BMW-vel két évvel ezelőtt úgy, dobogókörről Esztergomig, hogy nem nyúltam se a gázhoz, se a fékhez, hanem az autó pontosan tudta, hogy melyik kanyart milyen sebességgel lehet kellő dinamikával bevenni. Kormányoztam, de ő szabályozta a sebességet,
1: igen,
0: és zseniális volt.
1: Igen. Miért? Kínaiakról nem beszéltél?
0: Kínaiakról nem beszéltél? Tényleg átugrottuk a BYD-t például, és a BYD pedig ott volt.
1: BYD Sea-Lion 7?
0: A Sea-Lion 7, az nagyon kívántam volna, ugyanis a Sea-Lion 7 egy csodálatos beltéri minőségű autó. Én azt gondolom ilyen pillanatban, hogy...
1: Volt nálad a Tang is?
0: A Tang is volt, a Tang az drága volt. A Tang az zseniális. Szerintem egyébként az abszolút, az megint egy benchmark. Én összességében úgy tekintek mostanában a BYD-re, hogy egy benchmarkot állított föl az autóiparban a beltér minőségére. Azon kaptam magam, hogy a szomszéd srácsal szoktuk nézegetni az autókat, ami hozzám került tesztautó, és beülünk az autóba, azt mondjuk, hogy hát igen, ez se BYD. És ez nagyon durva, amikor nézel egy európai vagy japán autót, és már egy kínaihoz hasonlított, hogy ez sincs olyan jó, mint a kínai, ami ijesztő. Különösen a Sea-Lion 7 egészen elképesztő beltér minősége. Csodálatos varrott bőrök mindenhol, vagy műbőr.
1: Igen.
0: Nagyon-nagyon kellemes. Zajszigetelésbe, ajtócsukódás hangban, mindenbe. Na de, és emiatt kedveltem is volna a Sea-Lion 7-est. Én olyan miatt tartottam tőle, az a fogyasztása volt. Akkor még nem járt nálam tesztautóként, csak bele tudtam nézni. Viszont akkor jöttek ki olyan tesztek, hogy azért a gyors tölthetőség hosszú távon nem mindig működött. Akkoriban voltak ezzel fenntartások. Talán ezt most már javították, És a másik, ami miatt nálam a BYD kiesett, az az önvezetés gyengesége. Összességében a kínaiaknál én azt látom, még mai napig is, hogy önvezetésben az európaiak sokkal jobbak. És nekem, mivel sokat megyek autópályán, nagyon fontos, hogy tartsa megbízhatóan, biztonságosan az utak széles
1: körében. Mindig level 2-ről beszélünk, csak a kamerának mondom, tehát továbbra sem az önvezetést nem úgy értjük, hanem úgy értjük, hogy
0: sávtartás, távolságtartás, adaptív tempomat, stb. Viszont ezekben szerintem a Hyundai Kia csoport, a BMW és a Volkswagen csoport sem rossz, bár a Volkswagen csoportnak az a gyengéje, hogy ők nagyon sokat piszkálnak. Uh-huh. Nagyon sokat szól rád, hogy jobb fog rendesen a kormányt, még a fogod is.
1: Mi lett a vége?
0: A vége az lett, Kia EV6. És a döntés, amit mérlegelnem kellett, mondjuk egy Teslával szemben is, vagy néhány egyéb szereplővel szemben, hogy mi a fontosabb, és szerintem ez nagyon fontos kérdés egy elektromos autónál, mi a fontosabb, a nagy hatótáv, vagy a gyors tölthetőség? Aha. És a Kia EV6-nak nem olyan jó hatótáva, mert mondjuk 580 km a WLTP, ami nem rossz a hátsó kerékhajtásúnak.
1: Mekkora az aksia? 82-es?
0: 84-es. 84, bruttó 84, nettó 80 egész. Uh-huh. Valamennyi. Viszont nem annyira takarékos, de cserébe 18 perc alatt feltöltött 10-ről 80-ra. És az azt jelenti, hogy átlagos úton mész, mondjuk kimész innen Münchenig, vagy Memmingenig, nővéremék Memmingen mellett laknak Németországba, évente akár többször is megyünk. Van egy ABRP nevezetű, Better Route Planner nevezetű
1: applikáció,
0: ami megtervezi neked a töltéseket, és a leghitelesebb töltéstervező ez, nagyon jól becsüli a hatótávokat. Na, azzal az összes autót megnéztem, ami szóba jött, és a Kia EV6 mindent elvert, Ioniq 6, stb. Tehát ezek a...
1: Aha, értem.
0: A Teslával
1: tehát
0: talán
1: a hatékonyság
0: és a töltési. Azt hiszem, a Tesla 2 perccel volt rosszabb, nem a 2 percen múlt a dolog, de ez azt jelentette mondjuk, hogy 30-35 perces töltési időt mondott összesen arra 900 kilométerre, Kecskemétről, míg mondjuk egy nem 800 voltos rendszerű autónak, mondjuk egy átlagos VW csoportnak, ezzel szemben 1 óra 5, 1 óra 10-et. Tehát ez dupla töltési idő.
1: Ott már azért 40 perc különbség volt.
0: És ugye egy ilyen úton azt jelenti, hogy nem feltétlen 10 és 80 között állsz, meg nem mindig 10%-nál, van, hogy 25-re jön ki a töltő. És ez azt jelenti, hogy akkor ott lehet, hogy csak 8 vagy 15 percre állsz, meg nem 18-ig. És nekem az volt a tapasztalatom, voltunk azóta vele Olaszországba, voltunk vele Németországba, hogy a család a töltési megállóknál lassabban készül el, mire visszajönnek a pisilésből, mire a kabátot fölveszik, stb., mint hogy az autó kész legyen a megfelelő töltéssel. Uh-huh. Tehát mindig általában tovább töltjük az autót.
1: Ez nekem is ismerősége. Ugyanígy.
0: És ugye meg ilyen hétköznap is van, hogy megyek egy nap 6-700 kilométert a munkám miatt, ott is nekem nem mindegy, hogy mennyi időre állok meg tölteni, és az EV6-nál ezek egy szendvicset, vagy iszok egy üdítőt, és már mehetek tovább adott esetben, és ezt mondjuk 300 kilométer után, 350 uh-huh. kilométer után kell ezt meglépnem, az nekem az teljesen belefér. Sőt, kívánom is sokszor ezeket a megállókat.
1: Nincs sok időnk.
0: Oké. Okay.
1: Egy mondatba megbántod-e?
0: Nem bántam meg, nem problémamentes az autó, mert voltak vele kisebb-nagyobb problémáim, de összességében valószínűleg még továbbra is ezt választanám.
1: Tehát tovább is Kia EV6.
0: Igen.
1: Igen. Én is ez lenne most a kérdés, ha ma kéne meghoznod ezt a döntést, nem egy évvel ezelőtt, azóta jöttek újabb modellek a képbe, ma ugyanúgy Kia EV6 lenne?
0: Lehetséges, de például a Mercedes CLA benne lenne a körben, mert nagyon jónak tartom, nagyon hatékony, nagyon nagy hatótávval. Az egy hátránya, hogy árban azért még mindig fölötte van egy kicsit, és kicsit szűkösebb, de én nagyon-nagyon bízom, és nagyon jónak tartom ezt az új Merci irányt. Az új C-osztály, GLC, és a BMW-nél ugyanez van az i3, iX3. Ezek mind drágábbak azért, mint ami az én kategórián volt, de én ezt nagyon bíztató trendnek érzem. Vagy
1: mert hogyha az megérkezik egy kicsit olcsóbban, vagy lejjebb, akkor...
0: Igen, az európai autógyártásnál szerintem itt lehet egy fordulópont, és kompetitív tud lenni a kínaiakkal.
1: Szóval akkor EV6.
0: EV6 lett, igen.
1: Jó szívvel ajánlod bárkinek, aki most...
0: Én abszolút.
1: No, nagyon szépen köszönöm, már az időnk pont le is járt, tanulságos volt, én ennek a folyamatnak azért időnként részese voltam, nem tudtam megtippelni, mi lesz a vége. De abban biztos voltam, hogy borzasztó alapos leszel, és az alaposságodnak azért meg is lett az eredmény. Köszönöm szépen, hogy elmondtad. Varga Márk volt a vendégem, az autosámán.hu cikkíró szerzője. Köszi, hogy itt voltál, köszi, hogy elmondtad a
0: meghívást.
1: Sziasztok, én Bertalan Gábor vagyok. Aloha.
0: Sziasztok.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter beszámolt róla, hogy jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén ma reggelre. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. Mindenütt derült az ég és süt a nap. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás. A paksi erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt róla, hogy az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén ma reggelre. A honvédség 2 tartálykocsival és 7000 zacskó vízzel segíti a vízpótlást, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte, hogy a következő napokban függesszék fel a locsolást. A fennakadást az okozta, hogy tegnap éjszaka a figyelmeztetés ellenére kétszeresére nőtt a vízfelhasználás Pismány felső részén. A környéken jelenleg lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvízellátást. A következő napokban sem várható csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy az aszály miatt a felszíni vizek nem töltődnek, példaként említette, hogy napokon belül a kritikus szint alá csökkenhet Paksnál a Duna vízszintje. A tárcavezető ezért mindenkit arra kért, hogy felelősen gazdálkodjon a vízkészletekkel. Eddig már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó Balázs miniszteri keretéből nyújtott támogatásokból, melyeket egy ideiglenes kollégium bírált el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, a kedvezményezettek által részben vagy egészben visszautalt pénzek között több 10 milliós tételek is vannak. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a tankerületi vezetőket nyílt pályázatokon választják ki 5 évre. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd ez.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Egyre több településen van legmagasabb fokú vízkorlátozás. Újraindul a személyszállítás a Komló és Dombóvár közötti vasútvonalon. Marad a rekkenő hőség. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Közben harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahítótfalú, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomász, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó, Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kér a lakosoktól és a nyaralóktól az Észak-Balatoni vízvezetékrendszert üzemeltető Bakony Karszt ZRT. Közleményük szerint a túparti településeken a legkritikusabb a helyzet, mivel ott az elmúlt években folyamatosan épültek lakóparkok, miközben a vízközműrendszer fejlesztése nem történt meg. A péntek esti próbaüzem után szombattól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Szászhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Van elegendő üzemanyag az országban, az ellátás biztosított, közölte a MOL elnök vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy a finomító szivattyú állomása a Duna jelenlegi vízállása mellett is garantálja a biztonságos működést. Hozzátette, augusztusban is biztosított a hazai dízelellátás. Holnap újraindul a vasúti személyszállítás a Komló és Dombóvár közötti szakaszon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy ez alkalomból a MÁV egésznapos rendezvénysorozattal készül. Fellép a Pécsi Vasutas koncertfúvós zenekar, valamint gyermek és interaktív egésznapos rendezvénysorozattal készül. Fellép a Pécsi

0: Szombaton napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Északa általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2025. november 19-éig. Ezen a napon jött a hír, hogy politikai fogolyként tartanak őrizetben egy magyar nőt Venezuelában. Bossányi Zsuzsanna annak a víz alatti kutatásra használt hajónak a legénységéhez tartozott, amelyet tavaly nyáron fogtak el mintegy 130 kilométerre a venezuelai partoktól. És szintén 2025. november 19-én a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jegon vendége Eldézsi Zoltán volt, aki könyvet írt Szikora Róbertről.
3: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, könyvvel fogunk kezdeni. A szerkesztő Somodi Solymos Eszteré, Róna Jegon vagyok, aki meg a vonalban Eldézsi Zoltán, a tévés kollégám, aki ismét könyvet írt, most már nem az elsőt, úgyhogy ez az ismét, ez egy teljesen ideilleszkedő kifejezés volt. Szervusz, Zola!
4: Szervusz, köszöntöm a kedvesen.
3: A Korda György könyved az átütő siker volt, sikerlisták élén, és hát azt gondolom, hogy Gyuri bácsi is büszke volt rá.
4: Legalábbis elégedett volt, engem fölhívott utána, nagyon vicces volt, mert hát már szerintem egy olyan két hónapja megjelent a könyv, amikor Gyuri bácsi fölhívott, és azt mondta, hogy Zolikám, gratulálok, nagyon-nagyon jó. Mondom, és most jutottam eszed a Gyuri bácsi, azt mondja, nem most értem rá elolvasni. Megmondom őszintén, ez jól is esett nekem, hogy annyira megbízott abban, amit írok, hogy nem is egyből olvast el, hanem amikor éppen ideje volt később.
3: Na hát nem tudom, hogy Szikora Róberttel hogy dolgoztam, remélem elmeséled mindjárt, de róla szól a következő könyved.
4: Igen, ez úgy történt, hogy miután megjelent a Korda György könyv, és ha dicsekedhetek, egy picit Libri díjat kaptam érte utána, ami persze Klárika és Gyuri nélkül nem jöhetett volna meg. Akkor fölhívott Kauzál Márton, a Spirit kiadó vezetője, és azt mondta, hogy egy másik nagy bölényt adna nekem. És mondtam, hogy ki lenne ő, mondta, hogy Szikora Róbert. Na most én ugye abban a generációban vagyok, amelyik a Hungária dalain nőtt fel, úgyhogy gyakorlatilag ő és a többiek nekem gyerekkori bálványaim voltak, úgyhogy nyilván rögtön igen mondtam a felkérésre.
3: Nagy ergós voltál, vagy ez ebben a formában azért túlzás?
4: Nagy hungáriás voltam, ez kétségtelen, viszont utána az én zenei ízlésem egy kicsit elment a keményebb vonalba, tehát én már utána, ott a 80-as években inkább elkezdtem az AC/DC Deep Purple vonalat vinni. De az kétségtelen, hogy Robinak a személyisége, ugye őt nagyon sokat nyilatkoztották az akkori egyetlen televízióban, amit mi mindig néztünk, nagyon szimpatikus volt az is, amit mondott, az is, ahogy mondta, és bevallom, hogy néha azért a tus alatt, amikor más rokkos barátaim nem hallották, azért bömböltem, hogy ide néz, én is jövök, várj, bombázó, meg hasonlók.
3: Hévári! Igen, ez igen. Az.
4: Meg hát majdnem összekevertem a Hévári, én kimaradtam a szerelemből, de az egy...
3: Az egy másik történet volt, igen. Az mi volt? Most hirtelen nem is tudom. Nem fix... Na, most akkor a hallgatók egy része azt mondja, hogy még ilyet se tudnak, és beszélgetnek a zenéről, egy őrület. Hé, várj, kimaradtam, aztán majd eszembe jut.
4: Elénekelni el tudnám, de...
3: Inkább nem, azt inkább hagyjuk. Viszont arról mesélj nekem, hogy azt mennyire tudtátok őszintén megbeszélni, hogy hogyan zajlott ez a Hungária felbomlás és az ergo megalakulás, mert az akkoriban nagy balhé volt, és hogyha ez benne van a könyvben, az összes Hungária rajongó megy a könyvért.
4: Azt gondolom, hogy amit Robi elmondhatott, azt nagyjából mindent elmondott. És nagyon könnyű volt ilyen szempontból vele a dolgom, mert az elején megbeszéltük, hogy nincs olyan kérdés, amit ne tehetnék.
3: Fanfan!
4: Tessék?
3: Fanfan!
4: Fanfan, tényleg, fanfan!
3: Hé, várj, kimaradtam a szerelemben, ez a fanfan egyetlen slágere volt. Igen, fanfan.
4: Igen, és ez nem azonos a politán,
3: persze,
4: fanfan.
3: Hogy nem. Na, bocsánat, szóval amit lehet elmondott.
4: Amit lehet elmondott, és ez a bizonyos Hungária megszűnés, és nagyon részletesen, ez gyakorlatilag egy egész fejezeten keresztül taglaljuk a könyvben, hogy hogyan történt, mint ahogy a kiválása utáni napokat, heteket is, ami szerintem élete legborzalmasabb néhány hete volt.

0: és az Ergo születését is konkrétan elmeséli, úgyhogy szerintem igen, nem nagyon akarok spoilerezni, de nehéz volt neki az az életszakasz. És utána viszont azt sem tagadta le, hogy némi kajánsággal figyelte azt, ahogyan a Hungária vergődik nélküle. Nem biztos, hogy azért, mert ő nem volt már benne, de hogy kétségkívül szinte egybeesett az ő távozás és a Hungária lejtmenet.
1: Hát nem volt az hosszú vergődés, mert a Hungária nagyon gyorsan abban a formájában abba hagyta, neki pedig elindult ugye az Ergo, az meg egészen fényesen indult. Nyilván ebben benne voltak azok a Hungáriás sikerek, a Ciao Marina meg a Micsoda Buli, amik aztán megalapozták az ő egyéni népszerűségét, és hát az egy robbanás volt, ahogy elindult, úgyhogy szerintem a Szikora könyv is az lesz. Mikor jelenik ez meg?
0: Amit én biztosan tudok, az az, hogy már kinyomták, és december leges legelején lesz a kötészet. Én úgy tippelem, és Kauzál Mártontól is hasonló infókat kaptam, hogyha minden jól megy, akkor december 10-é már a boltokban lesz a könyv.
1: Viszont meg lehet rendelni már most, ezt én most jól okosan megnéztem közben, mert csak rákeresek már a könyvre, amiről beszélünk, és abszolút. Van előrendelés.
0: Így van, a Spirit FM oldalán meg lehet előre rendelni, és egyébként ott az oldalon van egy olyan opció is, hogy bele lehet olvasni a könyvbe, tehát aki kíváncsi, hogy milyen hangvétel az, ott meg tudja nézni.
1: Várj, egy kicsikét, ne csapjuk be a hallgatókat, Spirit én tudom, de a Spirit Publishing, tehát a spiritkönyvek.hu oldalon lehet megrendelni, és nem a Spirit FM oldalán, bár mi is szívesen fogadunk minden befizetést, csak könyvet nem adunk érte.
0: Tehát én már csak Spirit FM-ben tudok gondolkodni.
1: Nagyon helyes, de ez meg a spiritkönyvek.hu, ott Itta. Lehet a Szikora című könyvet. Hát figyelj, nem szórakoztátok el a könyv címét, az a címe, hogy Szikora.
0: Ennél egy kicsit több, ugyanis hivatalosan az a címe, nem tudom milyen képet lát, lehet, hogy ott még nem pontosan szerepel. Szikora, Úristen vesző létezem. És azért ez a címe, mert gyakorlatilag az Ergo első nagy slágere volt a Létezem, és most nemrégiben a Walmart-á volt ez az óriási gigasikere a Robinak az Úristen, és ezért lett egy pici szójátékkal ez a cím, hogy Úristen, létezem.
1: Jó volt ezt megírni?
0: Én nagyon szerettem Tobbomból is, egyrészt, mert azért mégis a zenetörténet egy nagyon fontos korszakába nyerhettem bepillantást, hiszen akkor tényleg minden forrongott. Ne felejtsük el, hogy a létező szocializmus utolsó évtizedeit írtuk akkor, amikor Robi betört, és az úgynevezett rendszerváltás után is nagy sztár tudott maradni. Másrészt pedig én retrokedvelő ember vagyok, és Robi is az, és bemehettem az ő kis szentélyébe, az ő kis műhelyébe, egy művész Odónak neveztem el, ami egy egészen csodálatos és fantasztikus hely. Mindenféle a műbőr foteltől, ami retrotárgyat el tudsz képzelni, minden van neki. És ezekben a díszletekben dolgozni vele, beszélgetni, rengeteget beszélgettünk, az valami egészen fantasztikus érzés volt számomra.
1: A CD-n mi lesz? Mert akkor még ezt is eláruljuk a kedves hallgatóknak, hogy nem csak egy könyv, hanem van CD-változatos könyv is.
0: Az a vicc a dologban, hogy azt a CD-t még én sem hallottam, viszont tudom, hogy mi szerepel rajta. Na. Robi felkért pályatársakat, akikkel duetteket énekel ezen a lemezen, és van két egészen elképesztő duett ezen. Az egyik Dumbo Jimmy-vel, nyilván posztumusz, ahogy tetszik, tehát valahonnan egy régi-régi felvételt elővettek, és annak megvolt még az ének sávja, és a család engedélyével valahogy összeénekelték. Nem tudom, tényleg nem tudom, hogy milyen a dal, én se hallottam, de ez magában izgalmas. A másik, ami nagyon izgalmas számomra, az az, hogy Fenyő Mikivel is van egy duettjük, ugye legendás kettejük kapcsolata. Jó értelemben is, meg rossz értelemben is legendás, erről is beszél a könyvben, például elmeséli azt, hogy két év nem is köszönött neked után, hogyan ölelték meg egymást teljesen váratlanul a lemezgyár folyosóján. Szóval Fenyő Mikivel is énekelnek egy közöset, és a harmadik, ami számomra nagyon izgalmas, így, hogy nem is hallottam, hogy a mesterséges intelligenciával is énekel egy duettet. Szóval most Robi tényleg alaposan belecsapott így a lecsóba, ha mondhatom ezt, és egy nagyon különleges korong lesz ez. Gondolom én, így, hogy még mondom, nem hallottam.
1: Hát az biztos, hogy a mesterséges intelligencia nem hisztis művész, tehát ott nem volt vita.
0: Na, én pont ma vitatkoztam egy hatalmas mesterséges intelligenciával, az ember és a gép jövőjét illetően, úgyhogy hisztis tud ő lenni.
1: Te nagyon rákaptál arra, hogy valamit mindig írni kell.
0: Nagyon-nagyon-nagyon, olyannyira, hogy ha mondhatok még ennyit, hogy már elképesztően közel állok ahhoz, hogy egy harmadik könyv is készen legyen, ugyanis most írok egy krimit, ami már a címe megvan, az biztos, hogy ez marad gyilkosság a lakókocsiban. Ilyet még nem írtam, tehát ez egy teljesen fikciós, gyilkosos, nyomozós regény.
1: Gyurcsány Ferenc pályájára lépsz?
0: Hát politikailag biztos, hogy nem.
1: Írói már nem politikus, tudod?
0: Hát igen, de a pályája azért mégiscsak elsősorban az. Íróilag meg remélem, hogy lepipálom.
1: Na, majd nagyon helyes. A Szikora könyve, azt gondolom, nagyot nem kockáztatsz, úgyhogy sok sikert kívánok hozzá. És hát akkor tudhatják most már a kedves hallgatók, hogy Szikora Róbertről is jön a könyv, ezek szerint december elején a boltokban most előrendelhető a szerző Eldézsi Zoltán, aki a Korda könyvet írta, úgyhogy önök sem kockáztatnak, mint hogy ő sem Szikorával. Zoli, köszönöm szépen!
0: Egon, nagyon szépen köszönöm, hogy felhívtál, és én meg nagyon várom a te új könyvedet, mert hogy tudom, hogy az is most jelent meg.
1: Az még odébb van. Azzal még egy hetet várunk.
0: Akkor egy hét múlva várom.
1: Köszönöm. Szia.
2: Továbbra is maradunk 2025. november 19-én. Ezen a napon a Spirit FM Kultúra című műsorában Rónai Egon vendége Fini Petra volt, aki a Kis Tigris című könyvről beszélt.
1: Megjelent egy könyv, Kis Tigris a címe, és a címével ellentétben ez nem gyerekeknek szól, hanem nekünk felnőtteknek, miközben a szerzője egy olyan szerző, aki írt már gyerekeknek is, meg felnőtteknek is. A Kis Tigris lehetne gyerekkönyv is. Fini Petra a vonalban. Szervusz, Petra!
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Szia.
1: Szóval hát ezzel a címmel simán írhattál volna gyerekkönyvet is, nem?
3: Igen, jól lett, ezért következő megkezdődött a címe. Van egy nagyon erős állat és természetmániám, ez annak tudható be, és amúgy mindkét lányom rajong a tigrisekért, főleg az állatkertben a kis tigrisért, úgyhogy ez igazából adta magát, főként azért is, mert ugye érzelmekről szóló novellákat tartalmaz a kötet, és hát sokszor azért képesek vagyunk a saját érzelmeinket is szörnyetegekké vagy vadállatokká növeszteni, úgyhogy igazából metaforaként használtam.
1: De néha az érzelmeink lehetnek lepkék is, vagy valami kedves állat, mert hogy attól függ éppen mit élünk át, hát micsoda szerelmes képek vannak az irodalomban.
3: Igen, és ebben a kötetben is amúgy. Én azt gondolom, hogy ezt kell megtanulni az életben, a differenciálást, bármennyire is más irányba fordul, és navigál minket a világ, hogy minél leegyszerűsítettebben és fekete-fehérre lássuk a dolgokat, és az érzelmeinkkel kapcsolatban is lassan már csak a ChatGPT-t kérdezzük meg, és nem önmagunkat. Én azt gondolom, hogy ez a kötet igazából erre tanít, hogy merjünk lelassulni, és megélni a dolgokat. Tehát megörülni, és megfájni, vagy elfájni, és elörülni a dolgokat, boldogságokat, vagy akár rossz dolgokat. Hagyjunk időt, és adjunk teret az érzelmeknek.
1: Most ezek novellák, de ha belegondolok abba, hogy a gyerekkönyveid is mifélék voltak, ugye sok-sok történet, rengeteg történet, tehát mi kell a gyereknek, akkor te ilyen történetmesélő író vagy alapvetően, azt gondolom, és ráadásul egy modern író abban az értelemben, hogy nem 400 oldalas történeteket mesélsz el nekünk, hanem ilyen kis szűkre szabott, gyorsan elolvasható és gyorsan magunkkal vihető gondolatokat ad.
3: Igen, bizonyos értelemben szeretem az ilyen instant történeteket, ez a modern részem, de a teljesen klasszikus pedig a történetmesélő, és ezt jól látod. Ugye nincs már ideje az embereknek manapság, akár családi életszinten, vagy párkapcsolat szinten sem elmesélni a saját történeteiket, és kicsit ilyen bénecskán mozgunk néha handicappel a saját életünkben, és ezért szerettem volna olyan történeteket adni, amelyek ebben segítenek, hogy egy picit a saját lelki hátterünket úgy merjük jobban bejárni, besétálni, és ezáltal jobban kapcsolódni másokhoz. Valóban könnyen fogyasztható, de ez egyébként a regényeimre is igaz, tehát tavaly jön ez meg az Ultramarin című kötetem, azt általában 3 nap alatt szokták elolvasni, az egy regény. Itt a novellás kötetre már valakinek 4 napja is szükség volt, hogy elolvassa, de hogy könnyen fogyasztható, igen, de azért ad feladatot.
1: De várj, Petra, az egy jó jel, hogyha 3 nap alatt felfalnak egy regényt.
3: Igen, ez azt jelenti, hogy nagyon éhesek. Irodalmilag,
1: igen,
3: nem.
1: Igen, és, és ez pont a foguk alá való volt, látod?
3: Igen, igen, úgyhogy én ennek mindig örülök, és a számtalan olvasói visszajelzésnek is. A kis tigrisek kapcsolatban ezt jelezném az olvasóknak, hogy azért fennáll a sírás veszélye is. Tehát aki hajlamos meghatódni filmeken, vagy amúgy is könyveken, az készüljön arra.
1: Na jó, de hát megmondtad, hogy érzelmekről írsz. Hát az érzelmek az ilyen.
3: Igen. De azért sok vilám és nevettető történet.
1: Na de tudod, ráadásul azt mondják, hogy a férfiak azok nem sírnak, meg titkolják is, úgyhogy ez egy női könyv.
3: Nem hiszem, mert például az az elvált férfi, aki az új párját nem a Tinderen vagy a randi applikáción találja meg, hanem a lelátón, ugyanis azt figyeli, hogy melyik nő az, aki már félpályán áll, vagy az anyukák közül félpályán áll feláll, hogy drukkoljon a focista fiának. Szerintem ez nem egy szokványos női történet.
1: Az nem, de hogyha tudná, hogy mi az a les, az már döfi.
3: Igazából sok sportszöveg is van benne, és olyan történet, ami szerintem férfiakhoz is közel áll, úgyhogy én nem mondanám azt, hogy ez egy tipikusan női könyv.
1: Te szereted a focit?
3: Igen, meg versenyúcok voltak a lányaim, úgyhogy sok
1: úgyhogy a sportvilága.
3: Van benne. A sport értem. Benne van.
1: Értem.
3: Zsák Károlyról van egy történet egyébként. Foci világgal kapcsolatban.
1: Mondd, teljesen más világ. A Milu sorozatot folytatódik? Azt például szerették a gyerekeim.
3: Ó, most kapok ilyen megrendeléseket, egyébként melyik könyvemet, gyerekkönyvemet kéne folytatni. Eszembe jutott, hogy folytassam. Ugye az egy időutazásról szóló sorozat, ami egy picit a történelmet játékos formában ismerteti meg a gyerekekkel. Időutazó sárkányokkal lehet eljutni, akár egy ókori olimpiát végignézni a főhősökkel együtt, vagy a lovagok korában. Remélem, hogy összejön.
1: Na de most, igen. De most koncentráljunk a kis tigrisre, persze, ami most jelent meg, és karácsonyra is szép ajándék, mert hogy nagyon szép a borítója. Olyan, ott hagyom rajta a szemem típusú borító, és ez egy fél siker mondjuk egy könyvesboltban, de még talán akkor is, hogyha valaki online veselkedik neki, hogy könyvet válogasson, mert már az mindig nehezebb egy kicsikét, mert ott el lehet veszni a rengeteg könyv között. De még úgy is, ezeket te találod ki, hogy milyen legyen a borító, és adsz mondjuk egy grafikusnak valami elképzelést, te magad csinálod, vagy átadod magad ilyenkor?
3: Hát én hajlamos vagyok beleszólni ebben, mert annak idején tervező grafikusnak készültem, úgyhogy egy viszonylag erős vizuális koncepcióm van, de egy csodálatos borító tervező készítette a kis tigris borítóját is, Somogyi Péter, akinek gyakorlatilag nem is kell mondani semmit, és ilyen fantasztikus borítókkal áll elő, úgyhogy nagyon hálás vagyok neki.
1: Tigrises virágos borítót tessék keresni. És akkor meg lesz Fini Petra kis tigris című novellás könyve. Amihez gratulálok, és örülök, hogy beszéltünk.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Szervusz, Petra.
3: Köszönöm.
1: Búcsúzom önöktől is, kedves hallgatók, holnap megint kultúra. Várok mindenkit szeretettel. Somodi Sormos Eszter szerkesztette ezt a mait. Róna Jégon vagyok, viszont hallásra.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatódik a Múltidéző.
4: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat, uzsonnára 73 részvényt, avacsi meg 5% kedvezmény volt, fiatalos úr ismerkedne.

0: eszmény volt.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: meghalok, várj-e a fejed.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidézőt, és egyet lapozunk a naptárban 2025. november 20-ára. Ezen a napon a Pest vármegyei rendőrkapitányság nyilvánosságra hozta, hogy elfogták azt a párost, aki egy biatorbágyi parkolóból elrabolt egy férfit, és 20 000 euróért engedték csak el. És szintén 2025. november 20-án a Spirit FM letöltendő című műsorában Vogyarák Anikó vendége dr. Kiskelemen Bence adjunktus volt, és aki kiberbiztonságról beszélgettek.
3: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Nagy Angéla nevében is. Az elmúlt időben egyre többet beszélünk kibertámadásról, de általában kiderül-e az, hogy mondjuk ez kitől származik, mi a cél, hogyan megfogható ez az egész, és egyáltalán mit nevezünk kibertámadásnak, a mai adásban majd erről is beszélünk, no de pláne például szerintem nem sokan tudjuk, hogy idén az EU elfogadta a kiberbiztonsági válságkezelésre vonatkozó tervet, szóval próbálják jogilag is szabályozni mindezt, de lehet-e? Ezekre a kérdésekre keresem majd a választ dr. Kiskelemen Bencével, aki a Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi és Európa Jogi Tanszékének adjunktusa. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
3: Induljunk az alapoktól szerintem. Amikor ma kimondom azt, hogy kibertámadás, akkor annak már van egy pontos definíciója, vagy ebbe ugyanúgy beletartozik az, amikor mondjuk ellopják az adataimat, vagy kapok egy e-mailt, és ráklikkelek valamire, amire nem kéne, és ellopják az összes pénzemet. Mi számít kibertámadásnak?
4: Ez egy nagyon jó kérdés így kezdésnek. Igazándiból bármit meghatározhatunk kibertámadásként, ilyen értelemben, tehát a felhozott példákat is. Attól függ igazándiból, hogy adott esetben a szakirodalom pontosan mire is kíváncsi egy adott kutatásnak a lefolytatásánál. Ha hétköznapi szemüvegen keresztül nézzük a dolgot, akkor bármelyik megnevezett példa teljesen működőképes. Tehát egészen egyszerűen nevezhetünk kibertámadásnak egy olyat is, amikor egy cégnek egy adatbázisát föltörik, az abban megtalálható adatokat letöltik, majd utána ezekkel valamilyen módon elkezdenek sáfárkodni adott esetben a dark webben. De ugyanúgy kibertámadás lesz az is, amikor koordináltan egy állam által, vagy állam által szponzoráltan működtetett akciót hajtanak végre, aminek mondjuk az a célja, hogy egy állam mondjuk adóhatóságát, kórházas rendszerét, bármilyen ilyennyit lekapcsolják. Tehát nagyon sok mindent nevezhetünk kibertámadásnak, attól függ igazándiból, hogy éppen most mivel szeretnénk foglalkozni, és mi lenne az a jogi dimenzió, amin keresztül vizsgáljuk a dolgot, hogy mi pontosan hogyan nevezzük ezeket a kibertámadásokat, vagy milyennek határozzuk meg őket.
3: Van profilja a kibertámadásoknak? El lehet azt mondani, hogy a különböző típusok, amiket itt felsoroltál, mondjuk ami összehangolt, vagy ami mondjuk csak magánszemélyek, vagy cégek ellen irányulnak, azokat körülbelül kik szokták elkövetni, körülbelül milyen szándékkal létezik profilozás? Ugyanígy, amit a filmekben látunk, egyes teljesen számunkra fizikailag is megfogható bűncselekményeknél?
4: No, ez is egy tök jó ilyen kiindulási vonal. Én azt gondolom, hogy talán úgy célszerű megfogni a dolgot, hogyha valami egy állam által működtetett módon valósul meg, vagy állam által szponzorált, akkor annak általában egy olyan célja van, hogy egy más állam belügyébe próbáljunk meg beavatkozni, vagy megpróbáljunk elérni valamilyen olyan célt az állam működésén belül, ami számunkra kedvező. Adott esetben, hogyha mondjuk egy fegyveres konfliktusról beszélünk, és ennek közepén hajtunk végre kibertámadást, akkor simán lehet egy olyat végrehajtani, hogy lekapcsolom az adott államnak a hozzáférését az internethez, adott esetben valahogy megszüntetem mondjuk a vasúthálózatnak a működtetését ideiglenesen, és ez mondjuk a csapatmozgásokra hátrányos hatással járhat. Tehát itt ilyen jellegű dolgokra kell gondolni. Amikor szimplán ilyen köztörvényes bűncselekményekről beszélünk, tehát amikor nem egy állam által elkövetett dologról van szó, hanem valamilyen hacker csoport, vagy éppen egy konkrét magánszemély, hát akkor már kinyílik az olló, és gyakorlatilag az anyagi haszonszerzés lesz a fő célja alapvetően ezeknek a kiberműveleteknek. Én ugye az első kategóriával foglalkozom behatóbban, tehát az az én kutatási területem és témám, és így ezzel kapcsolatban fogok tudni majd érdemi és mélyebb információkat megosztani.
3: Ígérem, hogy eljutunk odáig, hogy szűken beszéljünk majd a te szakterületedről, de még egy nagyon picit szeretném, hogyha általánosítanánk, vagy legalább képbe helyeznél minket így összességében. Sokat beszélünk mindenféle támadásról összességében. Trollokról, választásba való beavatkozásról, az orosz-ukrán háború kapcsán is nagyon sokszor kerül szóba a különféle kibertámadás lehetősége, vagy annak elkövetése. Gyakorlatilag én úgy érzem civilként, hogy ez ma már így szinte a napjaink része, ugyanúgy, mint bármilyen más bűncselekmény. Mikor lőtt ez ki, és van-e ennek egy íve, vagy van-e egy tudsz-e valami számot mondani, hogy egyáltalán, amikor kibertámadásokról beszélünk, akkor hol tartunk ma 2025-ben összességében, és aztán majd nyilván beszéljünk picit arról is, hogy Magyarország mennyire érintett ezekben.
4: Szuper. Erre vannak szerencsére statisztikai adatok. Körülbelül ami európai forrású és szerintem megbízható adat, az körülbelül ugye a 2000-es évek elejétől származik. Azóta gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ilyen ártó szándékú kiberművelet körülbelül olyan 4000 nagyságrendben volt. Tehát körülbelül ez az a szám, amivel kell foglalkoznunk. Viszont ez a 4000 nem mindegy, hogy hogyan oszlik el. Ugyanis amikor kilőtt ez, ahogyan te is fogalmaztál, az 2020 környéke. Tehát 2020, ugye ez a COVID világjárványnak az időszaka, 2020-tól kezdődően gyakorlatilag, hogyha megnézzük ezt a görbét, ami leírja a kibertámadások számát, exponenciális ugrás. És ez a mai napig folytatódik, most nyilván, mivel még nincs év vége, ezért a 25-ben van egy ilyen hatalmas visszaesés, de ez szerintem ki fog igazítódni a következő évnek az elejére. Ha Magyarországot nézzük, akkor azt a szerencsés állapotot tudom leírni, hogy Magyarország nem nagyon érintett ilyen kibertámadásokban. Összesen ebben az említett időszakban, ez a 2000-től 2025-ig Magyarország esetében 14 ilyet regisztráltak. Tehát, hogyha ezt mondjuk összevetjük ezzel a 4000-rel, amit említettem, akkor ez egy nagyon picike szám. Ez ugye valószínűleg adódik abból, hogy Magyarországnak a politikai, gazdasági súlya az picike, és ebből adódóan bennünket kevésbé céloznak meg ezekkel a művelettípusokkal. De ugye, hogyha követjük a sajtót, akkor találhatunk azért példákat ilyen jellegű kiberműveletekre Magyarország vonatkozásában.
3: Igen, nem úszod meg, hogy ne kérdezzek vissza. A méret mondjuk pont nem jutott eszembe, hogy azért, mert kicsi lenne az ország, mert azt gondolom, hogy ugyanolyan károkat lehet okozni egyébként egy bármilyen kis területen, mint mondjuk egy nagy területen, hogyha mondjuk adott népsűrűséget veszünk. De felmerülhet az, hogy mondjuk azért vagyunk kevésbé érintettek, mert mondjuk fejletlenebbek vagyunk. Most gondolok itt arra, hogy még mindig nem tudom, papíralapon viszem be az XY hivatalnál neked, hogy írd alá, és nem olyan rendszeren, ami egyébként támadható. Ilyen oka lehet ennek? Vagy pusztán ez annak köszönhető, hogy, és akkor hozom a másik oldalt, ami eszembe jut, hogy zseniálisan jó védelmünk van ebből a szempontból.
4: Hát ezt nem lehet úgy megválaszolni, hogy valakinek borsot ne törjek az orra alá. Úgyhogy
3: próbálj nagyon diplomatikus
4: igen,
3: lenni.
4: Igen,
3: én is igyekszem politikamentesen beszélgetni
4: igen, igen.
3: majd.
4: Szóval a lényeg az szerintem legalábbis, hogy ha összehasonlítjuk Magyarországot digitális infrastruktúra vonatkozásában más európai országokkal, akkor vannak olyan területek, aminél patika módon működünk. Hogyha itt behozhatom mondjuk az EST-t, amivel gyakorlatilag mindenki találkozik az egészségügy vonatkozásában.
3: Le kéne töltenem, de nem jutok el odáig.
4: Ugye, jó ez az applikáció egyébként. Amire itt ki akarok lyukadni, hogy például, hogyha megnézzük az olaszokat, akkor náluk abszolút nem működik ez az összekapcsolt rendszer, szisztéma ebben a konkrét kontextusban. De ettől függetlenül, én azt gondolom, hogy Magyarország nem egy olyan fejlettségű állam, ami bármilyen fajta kibertámadást ki tudna védeni, de azt sem gondolom, hogy azért nem vagyunk célpontjai ezeknek, mert hogy teljesen fejletlen lenne az infrastruktúra. Én azt gondolom, hogy a mi politikai és gazdasági súlyunk az, ami meghatározza azt, hogy érdemes-e Magyarországon bármit is kiber működni, hogy ilyen bután fogalmazza meg ezt a dolgot. Tehát nem biztos, hogy van nekünk valami olyanunk, ami ennek érdekében itt kibertámadást célszerű végrehajtani. És tekintettel arra, hogy nem is veszünk részt semmilyen olyan konfliktusban, ami adott esetben belehúzna bennünket egy ilyen célpont jellegbe, ezért azt gondolom, hogy ez a jövőben sem fog nagyon változni, de, és azért azt itt szeretném jelezni, az európai görbe az totál ugyanaz, mint a világ. Tehát ott is van egy ilyen 2020-as kilövés, és a számok azok szépen mutatják, hogy Európa célpont. Tehát, hogyha szépen megyünk előre, akkor előbb-utóbb nyilvánvalóan Magyarország is egyre több támadásnak a célpontja lesz, de ez szerintem minőségileg egy kisebb számot fog majd kitenni.
3: Azért itt újságíróként muszáj megjegyeznem, nem kérem, hogy reagálj rá, de azért emlékszünk a Védelmi Beszerzési Ügynökség elleni támadásról, és akkor azért felmerült az, hogy de lehet, hogy mi kicsik vagyunk, és nem vagyunk annyira fontosak, de ott nagyon szenzitív adatok kerültek ki, és NATO tagok vagyunk, tehát hogy olyan általunk be lehet jutni olyan rendszerbe, ami egyébként másoknak érdekes lehet. Nem kérem, hogy reagálj rá. Viszont még egyet visszakérdeznék a kilövés tekintetében. Ugye többször fogalmaztál így, ezt tudjuk, hogy egyértelműen a COVID időszak az oka, hogy akkor történt ez a kilövés az ilyen típusú támadásoknál, vagy van erre magyarázat? Vagy pusztán akkor jutottunk el technikailag odáig összességében, hogy megjelent ez a nagy ugrás?
4: Tekintve, hogy akkor nagyon sok mindenki át kellett, hogy költözzön a digitális térbe, ezért ennek a jelentősége megnőtt, illetőleg beszűkültek azok a fizikai lehetőségek, ahol azonos célokat adott esetben el lehetett érni. Tehát nagyon sokan, akik addig más módszerekkel akartak információt szerezni, adatot szerezni, adatot lopni adott esetben, amit föl lehet használni, hirtelen azzal találta szembe magát, hogy ezek a lehetőségek már nem adottak számára, hanem a digitális infrastruktúrán keresztül kell valamit megvalósítania. Személy szerint én ezt gondolom. Nem olvastam azzal kapcsolatban ilyen konkrét tanulmányt, ami ezt így bizonyította volna, viszont számomra egy ilyen józanész mentén, hogyha ez a kettő dolog nagyon szépen egybeesik statisztikai adatok mentén, akkor valamiféle kölcsönhatás kell, hogy legyen a kettő dolog között.
3: Még mindig maradnék az általánosságoknál. Lehet azt tudni, és akkor majd egyszer arról is beszélünk, hogy mennyire derül ki egyáltalán. Egy korábbi adásban beszéltünk róla, hogy teljesen más az elkövetés meg a nyom, ami alapján próbálunk nyomozni. No de pláne, hogy általában nemzetközi elkövetőkről beszélünk, mondjuk egy itteni bűncselekmény kapcsán, lehet, hogy nem tudom, Timbuktuban van az, aki éppen a gép előtt ül és elköveti ezt, vagy felbújt erre, de lehet azt tudni, hogy általában milyen intézmények ellen irányul kibertámadás, és hogy kitől származik ez?
4: Az utóbbi kérdésre nehéz válaszolni, az elsőt azt viszonylag könnyű megmondani. Hogyha egy ilyen szép nagy torta szeletként képzeljük el ezt a kibertámadások célpontjait, akkor a legnagyobb szelet az állami intézményeket fogja érinteni. Tehát általánosságban valami állami intézményrendszer lesz az, ami támadás áldozata lesz. Egészségügy, adózás, ezek a legnagyobb olyan területek, amikről én tudok konkrét támadások mentén. Ezen túlmenően a kritikus infrastruktúra az, ami itt főként szerepel. Olyanra kell itt gondolni, mint hogy bankok, egyéb pénzügyi intézmények, elektromos ellátóhálózat, tehát ezek azok, amik alapvetően a támadások célpontjai, és ezek teszik ki ennek a tortának a legnagyobb részét. És akkor ezen felül van minden más. Tehát minden másban nyilván beletartozik a média, tehát ez is egy viszonylag a többihez képest egy nagyobb szeletet hasít ki, és ezután jönnek csak a sima, úgymond magánvállalkozások, amik szintén lehetnek ilyen támadásoknak a célpontjai. És akkor, hogy ki követi el őket, ha vannak adatok, és akkor majd erre visszatérünk, hogy miért nincsenek, vagy miért kevés az adat, ha vannak adatok, akkor általában valamilyen hacker csoportot szoktunk megjelölni egy támadás elkövetőjeként. És akkor általában ehhez hozzá lehet fűzni, hogy igen, ezt az X állam támogatja, mondjuk az oroszokhoz köthető valamilyen formában, vagy Észak-Koreához köthető. És akkor ezzel kapcsolatban érdemes azt megjegyezni, hogy vannak államok, amik konkrétan a saját államszervezetükön belül létrehoztak már ilyen kiber hadtesteket. Például az Egyesült Államok, Észak-Korea, meg csomó más állam. Nem olyan nagyon sok, de azért van még példa. És ezek is hajtanak végre nyilvánvalóan kiberműveleteket, de nem ez a nagy része. A nagy része az, hogy van valamilyen hacker csoport, és akkor azt az állam vagy közvetlenül, vagy közvetetten támogatja, irányítja, és ezek olyan jogi kérdések, amik nyilvánvalóan befolyásolhatják mondjuk egy államnak a felelősségét ebben a kérdéskörben.
3: Nyilván csak civilként tudok hozzá állni ehhez a kérdéshez, úgyhogy kérlek, bocsáss meg, hogyha butaságot kérdezek, de mondjuk amikor korábban még nem a kibertéről beszéltünk, hanem mondjuk arról, hogy beépített ügynökök figyeljenek meg mondjuk adott ország érdekében más országot, akkor ott azért azt feltételezhetjük, vagy a filmekből legalábbis ezt ismerjük, hogy az egy nagyon hosszú távú munka. Tehát ott az meló volt, hogy az adott országba oda menjen, kvázi beépüljön, kialakítson egy életet, és akkor hosszú idő után lett, ha fogalmazhatok így, gyümölcse annak, hogy őt oda mondjuk kiküldték. Hogyha egy kibertámadásról beszélünk, itt azért ez is teljesen megváltozik, gondolom. Persze. Ez az időintervallum.
4: Abszolút. Ezek gyakorlatilag pillanatok alatt lezajló műveletek lesznek, amiknek nagyon-nagyon komoly technikai háttere van. Ebbe én nem vagyok hivatott belemenni, mert hát jogászként azért ez nem az én kenyerem. Viszont azt én is látom, és ezt el tudom mondani a nézőknek, hogy nagyon-nagyon nagy százaléka a kibertámadásoknak maszkoláson keresztül történik. Tehát, hogy mindig van valami proxy, amin keresztül zajlanak ezek a műveletek, és gyakorlatilag úgy kell ezt elképzelni, hogy ha tudom is azt, hogy hol volt a támadás, akkor a következő lépésig esetleg eljutok, ez átirányít engem egy másik helyre, ahonnan még tovább gyűrűzik a támadás, ezért irányít egy harmadik, egy negyedik, egy ötödik, egy hatodik, hetedik helyre, és gyakorlatilag ezáltal kvázi visszakövethetetlen, hogy honnan is származik ténylegesen helyileg az adott támadás. Vagy hogyha egyáltalán a hely a szempont, mert ugye ez sem mindegy, tehát hogyha a hely egyáltalán szempont, na oké, akkor jók vagyunk, tudunk mondani valamit, hogy kb. Honnan indult, de egészen nyugodtan elképzelhető, hogy valamelyik kis szigetecskéről működik ez a hacker csoport úgy, hogy közben koktélokat iszogatnak, és egyébként pedig a pénzt egy több ezer kilométerre lévő állam küldi számukra, hogy ezeket a műveleteket végrehajtsák. Tehát amit szeretnék itt hangsúlyozni, hogy ez egy piszkosul nehéz ügy. Hogyha mondhatok néhány ilyen számot ezzel kapcsolatban, akkor azt rögtön érdemes tisztázni, hogy az eseteknek több mint 30%-ában egyáltalán nem is történik semmiféle államhoz kapcsolás. Ez ha több mint 30%. És amikor meg is próbálják, 20% még erre ráadódik, amikor nem sikerül a konkrét államhoz kapcsolás. Tehát azt mondhatjuk, hogy az esetek több mint 50%-ában sejtelmünk sincsen, hogy ténylegesen ki volt az elkövető. Bocsánat, az sejtelmesünk sincset visszavonom. Sejtelmünk lehet. Van. De úgy, hogy bizonyossággal tudjuk, hogy ki volt ennek a támadásnak az elkövetője, adott esetben állami, nem állami szinten, na hát az nagyon kevés esetben valósítható meg.
3: Na és akkor el is érkeztünk a csodálatos szakterületedhez szerintem, mert hogy szuper, tehát nem tudjuk, hogy kik, hogy honnan, és igazából sok esetben mondjuk nem is biztos, hogy kiderül, hogy mit csinálnak, akkor szabályozzad jogilag, légy szíves. Ami azt gondolom, hogy szerteágazó része lehet ennek, de azért vagy itt, hogy ezt helyre tedd, civilként szintén azt is gondolom, hogy már eleve a nyomozásnál is kell jogi szabályozás, hogy mi számít mondjuk szenzitív adatnak, vagy sem, mert iszonyatosan figyelünk, ha bejössz ide, alá kell írnod, hogy lemondasz a jogodról, és hogy ezt akkor ezt az adásba tehetem ezt a beszélgetést. Tehát nagyon próbálunk jogilag helytállni nagyon sok területen, például amikor mondjuk adatvédelemről van szó. Ezt azt gondolom, hogy amikor mondjuk egy kibertámadás ügyében kell nyomozni, akkor ott is biztos egy csomó mindent figyelembe kell venni. Egyáltalán ugye egy kiugró adatról beszéltünk. 2020 és 25 között egyáltalán jogilag mi magunk magyarok kell, hogy kitaláljunk valamit, átvesszük az uniós dolgokat, nemzetközi szinten kell szabályozni. Hogy tudja lekövetni a jog mindezt?
4: No, hát ez egy hatalmas kérdés.
3: Jó csomag lesz, van időnkre.
4: Igen, szuper, oké. Én azt gondolom, hogy akkor célszerű nemzetközi szintről kezdeni ezt az egész dolgot, és akkor utána szépen le tudunk szivárogni arra a részre, ami mondjuk egy cégnek, egy konkrét természetes személynek fontos lehet ebből a körben. Amikor arról beszélünk, hogy nemzetközi jog, akkor ugye az államok közötti viszonyrendszert szabályozó jogterületről beszélünk. És amikor kibertámadásokról, vagy összességében kiberműveletekről van szó, akkor számos jogterület a nemzetközi jogon belül érintett lehet ebben a körben. Beszélhetünk arról, hogy mondjuk fegyveres konfliktus alakul ki két állam között, és ennek keretében történnek kiberműveletek. Netán lehetséges olyan is, hogy kizárólag kiberművelet által kezdeményeződik egy fegyveres konfliktus, és akkor ezt kell nyilvánvalóan szabályozni, de az is simán elképzelhető, hogy az államot egy olyan mértékű kibertámadás ér, amit ő fegyveres támadásként, ami a nemzetközi jogban a legdurvább fajta beavatkozás más államba, ilyenként fogadja el, és akkor ő önvédelmet kezd el gyakorolni saját maga védelme érdekében. És akkor léteznek ennél nyilván sokkal kényelmesebb változatok, amikor adott esetben egy állam beavatkozik egy másik állam belügyeibe oly módon, hogy mondjuk egy választást próbál befolyásolni ilyen vagy olyan módon, erre majd mindjárt ki fogok térni egy picit részletesebben, és akkor van simán olyan, amikor egy állam elkezd kémkedni, és kiberműveleteken keresztül szerez adatot egy másik államról. Na és akkor ennek tényleg egy ilyen eszeveszett nagy szabályozási területe van. Kezdjük szerintem az alsó részről, ennél a kémkedéses dolog részről. Hogyha nagyjából mindenki szerintem azzal tisztában van, hogy van olyan, hogy szuverenitás. Ez ugye Magyarországon...
3: Sokat halljuk.
4: Igen, sokat halljuk, nem feltétlenül a jó kontextusban. Igen. Szóval a szuverenitás az önmagában azt jelenti, hogy egy állam független. Független abban a tekintetben, hogy saját maga meghatározza a saját belügyeit, megmondja, hogy milyen kormányzati berendezkedést szeretne működtetni, milyen gazdasági struktúrát akar üzemeltetni, politikai, társadalmi, oktatási vonatkozásban mit szeretne csinálni, és emellett külügyeiben is független. Tehát ő maga dönti el, hogy kivel köt adott esetben valamilyen nemzetközi megállapodást, milyen szervezethez csatlakozik, kivel veszi fel a diplomáciai kapcsolatot, és milyen formában. Ezt jelenti gyakorlatilag az állam szuverenitása, hogyha nemzetközi jogi értelemben gondolkodunk erről. Azt is tudjuk, hogy nagyon gyakran megjelenik a sajtóban az, hogy ilyen vagy olyan szituációban történik egy-egy légtérsértés, mondjuk például a kokáért. Emlékezünk rá, hogy feltehetően orosz drónok beléptek NATO légtérbe nem is olyan régen, és ezt nehezményezte mindenki teljes joggal. Ez ugye akkor, hogyha jól emlékszem, Lengyelországot érintette, ez a lengyel szuverenitás megsértése. Na már most, kérdés. Létezik-e ugyanez a kibertérben, tehát hogyha én belépek egy másik állam kiberterébe, akkor itt létezik-e egyfajta szuverenitás sértés? Ez egy olyan kérdés, amire egyáltalán nem tudok most válaszolni. Mert ez egy olyan terület, ami azt gondolom, hogy nem kellően körülhatárolt jelen pillanatban. Az biztos, hogy a nemzetközi jog a kémkedést, mint tevékenységet, azt egész nyugodtan megengedi és elfogadja. Ez egy természetes velejárója a nemzetközi kapcsolatoknak. Ebből adódóan én azt gondolom, hogy amikor kiberműveleten keresztül valósul meg valamilyen kémtevékenység, tehát bemegyek egy másik állam valamilyen adatbázisába, letöltök onnan adatot, és ezt felhasználom saját céljaim elérésére, az önmagában nem lesz jogellenes. nemzetközi jogi szempontban. Nyilván a kém az büntetőjogi értelemben egy államon belül az büntetőjogi felelősséggel tartozhat. De ettől függetlenül a nemzetközi jog ez nem így szabályozza ezt a kérdéskört. Na de, mi a helyzet, hogyha ugyanezt megcsinálom, tehát belépek egy másik állam adatbázisába, nem csak letöltöm az eredeti adatokat, hanem elkezdem manipulálni az ott meglévőket. Változtatok valamit, kitörlök valamit, valami hasonló jellegű dolgot csinálok. Na és akkor itt van a kutya elásva, amint ez megvalósul, onnantól kezdve beszélhetünk szerintem valamiféle szuverenitás sértésről, és abban az esetben, hogyha ez átmegy egy állam kényszerítésébe arra, hogy valamit tegyen, ami egyébként a saját szuverén döntése, hogy megtegye vagy ne tegye, na akkor beszélünk például arról, hogy egy magasabb szintű normát sért az állam, ez a beavatkozásnak a tilalma. És akkor erre van egy nagyon jó új szakirodalmi irányzat. Ugye egészen eddig azt gondoltuk, hogy ez a kényszerítő jelleg, ez akkor nyilvánul meg a beavatkozások esetében, hogyha valamilyen tevőleges dologról beszélünk, ami ténylegesen fizikailag az államot kényszeríti. Most mondok egy példát, és akkor itt vissza tudunk kanyarodni erre a választásos kérdéskörre. Hogyha egy állam azt mondja, hogy belenyúl egy másik állam elektronikus választási rendszerébe, innen kitöröl szavazatokat, onnan hozzáad szavazatokat, már is történt egy beavatkozás, hiszen a tényleges választói akaratot befolyásolja, ezáltal adott esetben egy parlament összetételét, egy elnökválasztást, bármi ilyesmit tud befolyásolni egy másik állam. Na de mi a helyzet akkor, hogyha az általad említett másik fajta tevékenységet végzem? Elkezdek trollfarmokat üzemeltetni, megpróbálok olyan adatokat közzétenni közösségi médiában, interneten, egyéb helyeken erre-arra, ami képes a választás befolyásolására. És akkor ez az új szakirodalom, ez azt mondja, hogy ha ténylegesen az az én tevőleges szándékom fals híreknek a közzétételével, tényleges hazugságokkal, hogy egy államnak egy választását befolyásoljam, na akkor én már megvalósítom ezt a kényszerítő jellegű beavatkozást, és rögtön megsértem ezt a beavatkozás tilalma, mint normát. Szerintem ez piszkosul érdekes ilyen szempontból.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Egyre több településen van legmagasabb fokú vízkorlátozás. Újraindul a személyszállítás a Komló és Dombóvár közötti vasútvonalon. Marad a rekkenő hőség. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Közben harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahítótfalú, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomász, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó, Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kér a lakosoktól és a nyaralóktól az Észak-Balatoni vízvezetékrendszert üzemeltető Bakony Karszt ZRT. Közleményük szerint a tóparti településeken a legkritikusabb a helyzet, mivel ott az elmúlt években folyamatosan épültek lakóparkok, miközben a vízközműrendszer fejlesztése nem történt meg. A péntek esti próbaüzem után szombattól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Szászhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Van elegendő üzemanyag az országban, az ellátás biztosított, közölte a MOL elnök vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy a finomító szivattyú állomása a Duna jelenlegi vízállása mellett is garantálja a biztonságos működést. Hozzátette, augusztusban is biztosított a hazai dízelellátás. Holnap újraindul a vasúti személyszállítás a Komló és Dombóvár közötti szakaszon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy ez alkalomból a MÁV egésznapos rendezvénysorozattal készül. Fellép a Pécsi Vasutas koncertfúvós zenekar, valamint gyermek és interaktív programokkal is várják az érdeklődőket. A mellékvonalon 3 évvel ezelőtt szűnt meg a személyszállítás. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akciók második hetében több mint 60 embert fogtak el, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Szombaton napos száraz idő

0: Önök a tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: És jó napot kívánok egyúttal kedves minnyájuknak. Örülök, hogy itt vannak velünk, és örülök, hogy itt lehetek önökkel. Egy beszélgetésre készülünk. Itt egy kicsikét én most húzom az időt az operatőr kollégák kedvéért, akiknek van ezzel még dolguk, de mondják, hogy már megvannak. Egy beszélgetésre, aminek a célja, lényege a Talentum Hungaricum által képviselt gondolatok, a Talentum Hungaricum által képviselt világ megismertetése. Ez a világ a tehetségről szól. A tehetségről, akiket láttak az előbb is, és hallhattak az előbb. A tehetségről, amit segíteni kell kibontakozni, és a tehetségről, amit segíteni kell megtalálni. Pedagógusoknak, szülőknek, saját magunknak, saját magunkban. Úgyhogy ez egy bonyolult feladat, és erről is beszélgetünk, az aktuális ügyekről is beszélgetünk, ami ennek kapcsán felmerülhet, és hát olyan vendégeink vannak, akikkel meg is lehet ezeket beszélni. Sándor Kovács Dórát várom először ide a színpadra, az egyetlen hölgy lesz közöttünk, a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezetője. Gyere, Dóra, kérlek, és köszönöm szépen, hogy te is itt vagy velünk. Gyakorlatilag persze Dóra a házigazda, jól néznénk ki, hogyha nem lenne itt. Aztán kamerától nem látom, de itt van Nagy Ervin, a kulturáért felelős államtitkár, színművész. Én most nem is tudom hirtelenében, hogy mennyire színművész jelenleg, de majd ezt mindjárt elmondja. És itt van Szabó Simon, színész, rendező. Gyere, és szeretettel köszöntelek téged is. Köszönjük a tapsokat, és köszönjük, mondom, hogy itt vannak velünk, foglaljatok helyet. Kicsit zavarban vagyok, mondhatni, hogy komplexusos vagyok, mert két igazi macsó vagyok itt a színpadon. Az összes szerepetek valami ilyesmi volt az elmúlt időszakokban. És hát ehhez képest nyilván most Ervin szerepe egészen más, ebből vissza kell venni, és egy másik világot képviselni. Erről majd beszéljünk, jó?
2: Rendben.
1: De először Dórához fordulnék, mert hogyha ide van írva, hogy Talentum Hungaricum, akkor ehhez adjunk valami hátteret, magyarázatot, hogy igazából mi ez.
3: Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A Talentum Hungaricumot mi úgy nevezzük, hogy ez egy művészeti inkubációs program. Ugyanis ez az inkubáció, ez magában foglalja azt, amit mi csinálunk a programban. Ide fiatalok pályázatait várjuk, különböző területekről, könnyű zene, komoly zene, jazz, népzene, és illetve tánc, kortárs tánc, néptánc, tehát próbáljuk a különböző műfajokban tevékenykedő, már egyébként pályájuk elején tartó fiatalokat megszólítani, ők bekerülnek a programba, és ezt követően egy egyéves programban vehetnek részt, ahol nagyon neves mentorok foglalkoznak velük, mint például Gubik Petra, de sorolhatnám a mentorainkat, illetve különböző programokat szervezünk nekik, fellépéseket, itt vagyunk a Művészetek Völgyében, idén először külön udvarral is, és sokat beszélgetünk, közösséget akarunk létrehozni, azt szeretnénk elérni, hogy a különböző műfajok keveredjenek, fúzionáljanak, újfajta kulturális tartalmak jöjjenek létre, és ehhez biztosítunk mi kereteket, fizikai teret, kapcsolódást, mentorokat, támogatást. És hát ugye ez a kapcsolódás, a műfajok kapcsolódása, a programok, a fiatalok kapcsolódása, és hogy őket bemutassuk, ez hát hol lehetne a legjobb helye ennek, mint itt a Művészetek Völgyében, mert hát maga a völgy is erről szól, hogy a különböző műfajok találkoznak, és a nézők így betekintést nyerhetnek egy jazz koncert után, egy komoly zenei koncertbe, utána egy táncprodukcióba, és szerintem ez nagyon nagy érték.
1: Hát és ezen a színpadon sorra jönnek majd a fiatal művészek, úgyhogy minden nap érdemes figyelni arra, hogy mi történik itt. Egyébként még azt el kell mondanom, mert az elején illett volna, hogy ez egy rádióműsor felvétele is egyúttal, hiszen ennek a programnak van a Spirit FM-en egy rádiós változata, ahol ezeket a fiatalokat megmutatjuk, bemutatjuk, és igyekszünk megismertetni a közönséggel. Ez a beszélgetés meg ráadásul az ATV Extrán is látható lesz majd, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ilyen nagy tapssal fogadtak minket és vendégeinket, mert ez mind majd hallatszik ott. Tehetség. Azt szoktuk mondani, hogy egy ideális világban a tehetség utat tör magának, de azt is pontosan tudjuk, hogy ez nem feltétlenül van így. A ti programotok arról is szól, hogy olyanoknak is lehetőséget biztosítotok, akik olyan körülmények közül jönnek, ahol ezt a tehetséget nagyon nehéz megtalálni, de akkor most Ervin, ez az államtitkárhoz fordulok, hogy van-e azzal az államnak, a politikának dolga, hogy a tehetségeket egyengesse, az ő útjukat megtalálja, vagy azzal van dolga, hogy azokat a programokat támogassa, amelyek ezt segítik?
2: Szerintem a programokat érdemes, a szakembereket érdemes, akik még veszik

0: a fáradtságot adott esetben olyan kitartásuk van, olyan helyeken van kitartásuk, szerintem a személyállomány ebben nagyon fontos, vagy azért a tehetséggondozás, aki észreveszi, a szem, aki meglátja és fölkarolja és támogatja és elmond három jó szót. Szerintem az mindannyiunk életében, szerintem a Simon is el tudja mondani, az a apa vagy anya figura, aki a kis serdülő vagy tinédzser korban lévő gyereket, aki kulturálisan érdeklődik, egyszer csak azt mondja, kap tőle kettő biztató mondatot, olyat, amit az egész életébre elvisz. És ezeknek a képzése száma, és hogy ezek a kovász emberek az adott térségekbe, ezeknek ne legyen probléma az, hogy hogy élnek meg, hanem hogy ezek az éleszemű pedagógusok, adott esetben művelődési házvezetők, népművelők, akik egyszer csak azt mondják a kisfiúnak, hogy ilyen szépen még senki nem járt ezt a mezőségét, kisfiam, gyere el máskor is. És szerintem ettől lehet szányra kapni. Én ettől kaptam szányra, hogy a Ili néni azt mondta nekem a könyvtárban, hogy ha, milyen jó elmondta ezt a monológot, gyere, légy szíves, még akkor lehet, hogy a Csiribiri komédiában te leszel a kikiáltó. És ez meghatározta az egész életemet, vagy hogy olyan irodalomtanárom volt, tehát aki azt mondta, hogy beadja a pályázatomat, a legjobb fogalmazásomat elküldi az iskola újságnak, mert szerint ez olyan jól sikerült, szóval, hogy ezeknek az embereknek a támogatása, ez szerintem nagyon fontos, mert hiába van egy tehetség, általában nem csak attól kallódik el, hogy nincs egy olyan hely, ahol észrevegyék, hanem hogy azoknak az embereknek a száma szerintem vészesen csökken, akik meg tudják őket látni, szóval szerintem nagyon fontos ebben a tehetséggondozásban az, aki az a jó szem, az a támogatói közeg, és a másik pedig az, hogy teremtsünk nekik például, nekem ez egy komoly elhatározásom, ami már többször megtörtént egyébként Magyarországon, hogy például a vidéki klubokba például a könnyű zenét veszem, hogy legyen egy olyan az infrastruktúra, ahol az első lépéseket meg lehet tenni. És nyilván itt majd erre kitérünk, hogy azt kell biztosítani szerintem ezekbe a keltetőkbe, hogy legyen egy színpad, legyen egy infrastruktúra, legyen hova elhívni a rokonokat, a haverokat, és a garázsbandből az első step-up az meg legyen a Kis Csillag nevezetű rockkocsmába, de ott legyen hova bedugni, legyen legalább két zeneszerszám, legyen hangosítás, legyen kettő reflektor, és el lehessen indulni ugye az életben, és úgy meg lehessen. Ma már a közösségi média által nagyon gyorsan úgymond lehet sikereket elérni egy kisebb közösségben, meg egy tágabban is, de például ez a klub életet elősegítendő szerintem itt dolga van az államnak. Szerintem dolga az, hogy ne csak Budapest fókuszba, vagy megyei jogú városokban, hanem sokkal kisebb, mondjuk Gyöngyös külsőn a következő lovas megszületik, akkor annak legyen egy lehetősége, ahol először fellép emberek előtt, és ahol először a jó szemű emberek megtalálják őt. Szóval, hogy én ebben a kulturális javakhoz való hozzáférés az szerintem mindenkinek jár ebben az országban, és én azért fogok dolgozni, hogy ez az első belépési pont, ez egy olyan infrastruktúrális minimumokat tartalmazzon, amiben az emberek meg tudják mutatni a tehetségeket. Egy pici színpadot kell szerintem megcsinálni, aztán hozza magával a pici színpad a nagyot, de ha nincsen klub, nincsen zenéshely, nincsen hova bemenni, nincsen először valahol fellépni, az egy nagyon erős gátló tényező. Én ebben a kettőben látom ennek a nyitját.
1: Egyszer beszéltél arról még nagyjából a program hirdetés környékén, hogy művelődési házakat életre kellene kelteni. Tehát ebben az országban van 2500 művelődési ház, abból működik 250. Úgy Isten igazából.
0: Igen, tehát hogy ezeknek az infrastruktúrája, a pénzügyi háttere, és itt azért bevenném azt, hogy és nem azért, mert jóba vagyunk a polgármesterrel, és nem azért, mert odahúztuk az X-et, és nem azért, mert valaki valakivel jóba van, és főszól, hogy hú, kéne pénz, és úgy kapunk, hanem hogy ennek legyen egy jól kidolgozott rendszere. Nyilvánvalóan, hogy hányan laknak abban a településen, hányan vannak. Ennek legyen ennek olyan anyagi tartópillérei, ami független a politikától. Tehát én ezt mindig fából vaskarikának szokták gondolni, hogyha én arról beszélek, hogy a politikát el kell távolítani a kultúrából. Úgy kell eltávolítani, hogy nincsen közvetlen ráhatása, és nem a jóban levés, és nem az urambátyám rendszer miatt kapják meg a művelődési házak, a nagyházak, a kisebbek. Nem azért kapják meg, mert valakivel jobban vannak, hanem mert ez a közfeladat ellátásának a minimuma. És én erre szeretnék, ebben szeretnék megadni minden támogatást, és azt gondolom, hogyha valaki sűsápon születik, annak is legyen lehetősége és útja, hogy majd Budapest Parkban legyen teltházas koncertje. Ehhez megpróbálok minden kondíciót biztosítani, és ezáltal, amit mondtam, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy nekem a Szántó Peti bácsi volt a népművelőm, aki utána elvitt fazekas mesterségeket, azt megnéztük utána, tehát aki elém tudta tenni a kulturális érdeklődésemnek megfelelő dolgokat, és aztán megmutatta, hogy egyébként itt van egy ilyen színpad is, és a 405-ös teremben, a Munkás Művelődési Központban kaptunk egy kulcsot, és mehettünk csinálni bármilyen színházat. És legalább fűtés volt, meg kaptunk egy kávét a portán. Szóval, hogy ezek a kis segítségek óriás karriereket tudnak elindítani szerintem, de az kell, ez a támogató közeg, és ezek az emberek, hogy egy ilyen művelődési házban egy népművelő az jó kedvel, kreatívan és nagy elánnal végezze a munkáját, ebben kell szerintem az államnak biztosítani egyrészt az ő bérét, az ő megbecsültségét, és akkor szerintem ezek a folyamatok vissza tudnak odaállni, ahol azért az én gyerekkoromban voltak, és ez most nem egy ilyen retro érzésvilág, hogy régen minden jobb volt, meg minden szebb volt, de azért ez egyedülálló Közép-Kelet-Európában mi művelődési házrendszer, nem tudom, tudja mindenki, hogy ilyen nincs máshol. Ez nálunk van, és ez tulajdonképpen ez egy kincs. Ezt újra kell tudni húzalozni, és újra kell tudni szerintem megfelelő módon éleszteni, és nem úgy, hogy kitalálják a kultuszminisztériumban, hogy már pedig itt mindenkinek ezt kell, vagy azt kell csinálni, nem direktívák alapján, hanem kell autonómiát adni nekik. És nekik kell kitalálni, hogy az adott közösségben, az adott lehetőségekben, mondjuk azt mondom, hogy Pécs, akkor valószínű, hogy mivel ennyire zenei város, akkor nyilván egy kicsit ő könnyű zeneközpontú lesz. Szóval, hogy kialakuljanak az egyéni ízek, arra a régióra való különbségek, és ők abban legyenek nagyon erősek, és annak legyenek a fellegvárai.
1: Simon, te 15 évesen lettél színész tulajdonképpen, tehát nem azért, mert elvégeztél egy iskolát, hanem mert úgy érezted, hogy neked ezzel dolgod van, de hogy lett ezzel neked dolgod?
2: Enyhe túlzás, de köszönöm szépen, hogy színésznek apostrofáltál, meg azt is, hogy
1: macsó. Máig sem vagy biztos benne?
2: Máig sem vagyok, de a macsóba se, tehát más szoktak rám mondani a szerepeim alapján, de ez nagyon megtisztelő volt. Bocsánat, csak egy mondatot hagyj fűzzek már hozzá az Ervinhez, hogy amit elmondtál, tehát hogyha visszaemlékszünk mind a ketten a Kultiplexre.
0: Igen, igen, igen. Ó, hát
2: hogyha művelődési házról beszélünk, tehát lehetett úgy is művelődési házat csinálni, hogy arra nem volt úgy kiírva, hogy művelődési ház, hanem egy Kultiplex volt, ahol minden megfért egymás mellett, a mozi, a színház, a zenekarok, az iskola, a vendéglátás, a különböző fesztiválok, a programok, és ezt ugye nyilván akkor egy magánrendszerű támogatásból csinálták, de az egy abszolút fenntartható történet volt. Tehát, hogy a művelődési házak nem csak, hogyha így újra szerveződnek, meg esetleg kapnak mondjuk állami támogatást, de azért azokon az embereken nagyon sok fog múlni, akik azt tényleg szeretnék majd ott csinálni. Tehát, hogy erre már volt példa, és most is nagyon sok példa van. Bocsánat, csak ezt hozzá szerettem volna fűzni. Tehát a színészetre visszatérve, tehát az igaz, hogy én 15 éves koromban mentem el az első válogatásra, miután beválasztottak egy musicalbe, de azt is hozzá kell tennem, hogy nekem az ilyen kezdő lökést, amit neked a Illi néni adott meg, azt nekem az Erzsi néni adta meg, és az úgy szólt, hogy Simonkám, akkor álljál be szépen oda hátra az énekkarba, és megkérlek, hogy ne énekelj, csak tátok.
0: Tátikázzál!
1: Ezt ismered.
2: Hát nekem ez volt ez a nagy lendület, hogy ó, hát akkor én beállítottak az énekkarba. Igaz, hogy nem kell most énekelni, de azért jó lesz. Igen, meg szép vagyok, biztos azért rakott oda, nem tudom. De hogy nagyon nagy szerepe volt annak is, amit az Ervin is említett, tehát hogy azért én 15 évesen akkor túl voltam már azon, hogy mondjuk láttam, hogy az én apám szerepelt egy-két filmbe. Láttam őt egy-két színdarabba játszani. Nem fogalmazódott meg bennem, hogy én ezt az utat akarom követni, de tudtam. És az, hogy ott volt mellettem egy-két gyerekkori barátom, a Bálint, az Ada, akik mentek a Valahol Európába című musical válogatására, ők húztak magukkal, és mondták, hogy de, gyere te is, mert majd jó lesz. Mondtam, jó, hát akkor megyek. És akkor valahogy így belekeveredtem, de azért azt mindig hozzá szoktam fűzni ehhez, hogy azért én nem vagyok abban a klasszikus értelembe véve vett színész. Tehát azért, amit a, mondjuk az Elek Feri csinál, az hagyjuk, ne, hogyha viccet, nem? Na, és az, tehát az, hogy mondjuk fejében van, nem tudom, 20 darab, és 27-et játszik egy hónapban, és ami készül föl az egyik darabra, közben forgat, és délután szinkronba megy, és de ezt te pontosan tudod, hogy hogy működik. Tehát az, az színész. Az az ember szerintem színész. Én szoktam színész lenni, én úgy szoktam fogalmazni. Nekem teljesen más az, amire én úgy gondolom, hogy ahhoz sokkal többet próbáltunk, és próbáltam meg hozzátenni, és az a filmkészítés, meg a rendezés. De a 15 éves akkori Szabó Simonnak most se tudnék mást tanácsolni, mint azt, hogy induljon el azon az úton, hogy próbálgassa a szárnyait. És majd lesz egyszer csak egy Török Feri, aki azt mondja, hogy ez tök jó, amit csinálsz, csak más ne csinálj csak ezt, mert ez neked jól áll. Meg lesz majd egy Jancsó Miki bácsi, aki elmondja azt, amit akar, lesz egy Tar Béla, aki elmondja azt, amit akar.
0: Ezért te nagyon szerencsés vagy.
2: És még a Szomszédokban is szerepeltem.
0: Na, visszavontam.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Visszajutunk Dórához, mert hogy amiről ti beszéltetek, az pont az, amivel ti foglalkoztok. Tehát megtalálni azokat a pedagógusokat, azokat a támogatókat, akik meglelik őket, és elindítják a fiatalokat ezen az úton.
2: Igen, hát a Tehetség útja, ugye a műsornak a címe is, meg igaziból a mi működésünknek is a címe, ugyanis ez nagyon összetett, mi is így gondoljuk, és mindegy, hogy most művészeti vagy startup programról beszélünk, mert sok tehetségterülettel foglalkozunk, de az biztos, hogy mindig komplexen kezeljük ezeket a programokat. Önmagukban is komplexen kezeljük, ami azt jelenti, hogy a fiatalokat megpróbáljuk megtalálni, ösztönözni, figyelni rájuk, hogy mire van szükség, és olyan képzéseket, olyan támogatásokat nyújtani részükre, de ugyanúgy támogatjuk a tanárokat, a tehetséggondozó szakembereket, ott is megvan, hogy valamikor képzéssel, valamikor ösztöndíj támogatással, tehát nagyon összetett, illetve az is nagyon fontos, hogy a szülőket is elérjük, és a szülőket is megszólítsuk, hogy egyáltalán egy szülő mit kezdjen a tehetséggel, hogyha egy gyermekben látja a tehetséget.
1: Vagy hogy ismerje fel, mert nem biztos, igen, hogy ő azt meglátja benne. Lehet, hogy azt mondja, hát ez hülyeség, fiam, te csak menj a magad útján.
2: Igen, ez pontosan így van, de egy picit most még zárójelben elnaknám azt, hogy tehetség, mert mi úgy gondoljuk, hogy így mindenkiben megvan valami, amiben támogathatjuk, ha van érdeklődés és motiváció. És mi nem arra koncentrálunk, hogy most a top 10 legtehetségesebb embert megtaláljuk, mert ő szerintem náluk van az, hogy a tehetség utat tör magának, őket is kell támogatni, de azért nagyon sok tehetséges fiatal van, akik nem biztos, hogy nem tudom, a jövő top filmrendezője, vagy top énekese lesz, de azért nagyon szép karriert befut, és mi őket is tehetségként kezeljük, és próbáljuk támogatni.
1: Ahogy jöttünk idefelé, én azon gondolkoztam, én itt voltam az első néhány Művészetek Völgyén, Kapolcsi Fesztivál. 35 éves, tehát hogy az nem most volt. És pont azon gondolkoztam, hogy meg kellene nézni azt, hogy az akkori fellépők, az akkori fiatal fellépők közül kiből mi lett. Mert hogy ő akkor tehetségesnek látszott. Kifutott-e azt az utat, megtalálta-e azt a pályát, ahol ezt ki tudott forni. És ez egy nagyon nehéz kérdés, ebben már ti nem tudtok segíteni, mert ti elindítani tudjátok. De közben ez később egy alapkérdése lesz egy felnőtt életnek.
3: Hú, hát nagyon nagy könyvet nyitottál ki arról, hogy tud elkallódni, vagy milyen életvezetés, vagy milyen betonfalak jönnek, milyen mentálisan, hosszan, hogy tud valaki egészséges maradni, és hogy nem dől bele bizonyos dugába. Azért hát szerintem a Simon és én is el tudjuk mondani, hogy hány pályatársunk siklott félre, ment erre, ment arra. Ez inkább már a művész társadalomnak a mentális egészségéhez tartozik ez a rész, tehát hogy a tehetséget azt későbbi korokban is ugyan abszolút támogatni kell, de egy idő után olyan felnőtté válás kezdődik el, amiben rá mindenki a saját sorsáért felel. Nekem...
1: Ez tanítható lenne egy fiatalabb korban, amikor elkezdődik egy pálya?
3: Inkább az egy érdekes dolog, hogy figyelünk-e annyira egymásra, vagy ha bajba kerülünk, mert olyan is van, hogy bajba kerül az ember egy válás után, bajba kerül, mert 5 évig nincsen szerep, mert nem találja meg a film. Szóval, hogy akire rásütik azt, ez olyan érdekes, hogy a főiskolán ugye, a Simon nem járt főiskolára, ezért is mondja magáról szerintem egy kicsit, hogy nem annyira pallérozott, vagy nem a klasszikust úgy nem beszéli, vagy nem olyan a dikció, mint a Fekete Tibié, hogy beleköthetetlen. Tehát ott van egy olyan iskolai képzés, de rásütik az embert, hogy onnantól kezdve ő színész, és utána nem kapni szerepet, onnantól kezdve diplomás színész, és onnantól a pálya szélén lenni, azt azért az megint egy külön feladatsor azt megoldani, hogy vagyok kitartó, új skilleket összeszedek, akkor elkezdek úgymond a tehetségemen belül is különböző fakokat kinyitogatni magamnak, és a mentális egészségem az hogy őrződik meg, a kudarc hogy nem válik pusztítóvá. Ez szerintem ez egy nagyon nehéz ügy ma Magyarországon. Ugyan egyénre szabott, de nem szoktunk ahhoz hozzá, ha bajba vagyunk, ha elkámpicsolunk, segítséghez forduljunk. Szerintem a színészek nagyon érzékeny emberek, hiperérzékeny emberek, tényleg olyanok, mint egy ilyen, kicsit olyan, mint egy, nem is tudom, mint egy ilyen nagyon speciális érzékszervezekkel megáldott ilyen ösztönlények. És nagyon hamar, hogyha nem úgy indul a pálya, nem arra megy, akkor nagyon könnyen kerülnek szerintem mentálisan bajba, és a segítségkérés, és a segítségadás, és az egymással való foglalatoskodás, az nem annyira bejáratott műfaj nálunk Magyarországon, és mindenki egy kicsit a saját szerencséjének a kovácsa. Elestél, néha van olyan igazgató, aki természetesen utána nyúl, szerintem ez vezetés kérdése, tehát szerintem nagyon fontos, hogy egy színházigazgató, vagy mondjuk egy zenekarigazgató, vagy egy balettigazgató, az úgy tekintsen a saját művészi állományára, hogy ők is úgy tudnak bajba kerülni, és akkor segítséget kell tudni adni. Szerintem Magyarországon ennek nincsen kellően még meg a kultúrája, ebben fejlődnünk kell, hogy utána is mi is kerülhetünk komoly problémába, és fontos, hogy a vezetőnk az fölkaroljon, ne pedig azt mondja, hogy ebben nem fog.
1: De ezzel egy kicsit, mintha azt is mondanád, hogy az, hogy bajba kerülsz, az tehetségfüggetlen. Tehát, hogy tehetséges emberek tudnak elkallódni, és tehetséges emberek tudnak szárnyalni. Nem ezen múlik elsősorban.
3: Igen. Bocsánat, gyorsan válaszolok, hogy szerintem nagyon nagy szerencse kell a mi pályánkhoz. Nincs, és szerintem a Simon is meg tud ebben erősíteni, hogy van olyan, hogy 5 évig nem történik semmi, aztán a 6. évben kapsz egy olyan labdát, amivel 10 évre megint elindul.
1: Jó, de addig készen kellett állnod? Minden nap készen kellett
3: lenni. Hát ez az, és készen kell rá lenni, és nem szabad ebben hátradőlni, és nem szabad ebben tönkre menni, nem szabad az alkohol irányába menni, és még nagyon sok dolgot tudok mondani. Azért ez a fajta állandó stresszben levés, hogy most jó leszek, nem leszek jó, jól megy a karrierem, mit mondok otthon a anyámék, apáméknek, hogy mi lettem én színész, amikor nem szerepelek semmilyen tévésorozatban, aztán egyszer csak 10 év múlva meg valakit annyit van, ott a Csúlya Imre. Hát a Csúlya Imréről nagyon sokáig nem tudták, hogy egyébként éppen ott van Szolnokon, egy csomó mindent eljátszott, katonába is volt, mi se szerződtettük le, és megjött az Üvegtigris, és azóta a legtöbbet forgatottabb, leghíresebb magyar színész lett. És mindenki imádja a Mimit. És olyan érdekes, hogy ennyire ilyen aritmikus a mi pályánk, és ebben azért nagyon nehéz megmaradni kemény kitartással végig.
1: Dóri, ti tudtok segíteni a fiataloknak abban, hogy erre készen legyenek?
2: Még egy picit erre is válaszolva, de az előzőre így rácsatlakozva, hogy szerintem még aminek nagyon fontos szerepe van ebbe, És egyébként ez a programjainknak is az egyik erőssége, az a közösség és a közösségépítés. És gondolok itt arra is, hogyha már tehetségekről beszélünk, hogy a tehetségek néha picit lehet, hogy furák, most ezt ne negatíven értsétek, és nekünk több olyan fiatalunk volt, aki odajött, és azt mondta, hogy én eddig azt hittem, hogy fura vagyok, és most egy olyan közegbe kerültem, akik ugyanolyan furák, tehát mi nem vagyunk a furák, és onnantól megtalálta a saját közösségét, és főleg mi most ugye fiatalokkal foglalkozunk, abban az elkalódásban is, meg minden másban, megakadásban, mert ott még talán nem elkalódásról beszélünk, inkább csak megakadásról, pont a közösségek fontosak, és hogy az nem, tehát hogy több közösség, több rendező elv alapján ki tudjon alakulni. És elfelejtettem az eredeti kérdésedet.
1: Igazából az volt, amire valójában válaszoltál, mert a közösség az, jó, ami meg tudja tartani őket egy darabig legalábbis biztosan. Én azt kérdeztem, hogy tudtok-e segíteni abban, hogyha ha megakad akár egy fiatal pályakezdő sorsa, ez a pálya, legyen a zenész, színész, táncos, ez rögtön az elején is megakadhat.
2: Remélem, hogy tudunk segíteni, ebben meg úgy próbálunk, hogy remélem, hogy kialakítunk olyan kapcsolatot a fiatalokkal, meg lehet itt kérdezni majd a TH-s fellépőinket, hogy mernek hozzánk fordulni, hogyha van elakadás vagy kérdés, és ebben pedig nagyon fontos eszköz nálunk az alumni építés. Van, akár a startup programunkban van olyan, hogy van egy nyertes csapatunk, aki két év múlva amúgy egy működő vállalkozást létrehozott, és visszajött, és felajánlott egy külön díjat a következő csapatnak, de több ilyen példa is van. Hogy maga igaziból attól függetlenül, hogy a pályáján előrébb haladt, valahogy mégis a közösségnek a része marad, és hát próbáljuk nyomon követni, és figyelni az előrehaladásukat.
1: Azt tanuljuk az iskolában mindig, hogy van egy kérdés, és arra egy adott válasz a jó válasz. Miközben pont a művészet bármely ágát is nézzük, az a legizgalmasabb, hogy többféle válasz lehetséges. Szerintem ezt a nyitottságot veszítjük el azzal, hogy az iskola ezt nem támogatja, és így aztán egy csomó fiatal például azt hiszi, hogyha neki más véleménye van, más gondol a világról, akkor fura, ahogy te fogalmaztál az előbb.
4: Nem szeretném magamhoz ragadni a szót, és,
1: meg,
4: és ékeskedni azzal, hogy hány általános iskolába jártam, de...
1: Évente?
4: Hát volt olyan is, igen, 8. az például pont úgy telt el, hogy egy év alatt két iskola, de hogy, tehát ez azért nagyon fontos, meg érdekes ez a kérdés, meg amit mondtál, hogy tehát a gyerek, ugye, aki ott ül az iskolapadba, és hogy esetleg furának érzi magát, vagy azt mondják rá, hogy fura, mert mondjuk mélyebb a hangja, mint az összes többinek, és ő csak ugyanannyit beszél, mint a többi gyerek, csak mivel mélyebb a hangja, ezért sokkal hamarabb kiküldik a teremből, és az, hogy...
1: És nem énekelhet a kórusban,
4: nem énekelhet a kórusban se, igen, mert ő maga egy egyszemélyes kórus, igen. De nem, hanem az, hogy nagyon érdekes volt az, hogy abból a sok iskolából, és abból a sok osztályból, ahova jártam, én voltam az első, aki kiadott egy nagy lemezt.
5: Még a busz is puffantott rá, hallott?
4: Ezt így találtuk ki. Szóval, hogy ugye nem énekelhettem az énekkarban, általában énekzenéből a másik iskoláimban, hogy valahogy úgy el voltam, de az egyikben ott nem, és utána pont a lemezkiadó, ez a BMG volt, ott a Levél utcában a második kerületben, és hogyha kiálltam az erkélyre, amikor aláírtuk a lemezszerződésünket, akkor az Áldás utcai általános iskolára láttam rá. És ott álltam, és így gondolkoztam, hogy na hát ez milyen érdekes, és hogy hiába volt aranyos tanárom, hiába volt kedves tanárom, hiába volt olyan tanár, akivel mégis megértettem magam, nem abban támogatott, amiben lehet, hogy kellett volna. És egyébként a színházban, meg a későbbiekben, amit mondtál, ez a közösség. Tehát engem sokkal hamarabb elragadott maga a közösség szeretete, mint az, hogy mondjuk színész szeretnék lenni, vagy később, hogy én filmrendező szeretnék lenni. Tehát például a Moszkva tér című film forgatásán én azért gondoltam azt, hogy én szeretnék filmet készíteni, mert egyszerűen annyira jó volt a közönség, és olyan társaság jött össze, egy olyan brigád, hogy azóta is, ha bárhol találkozunk, mindenki családtagként köszönti a másikat. És nekem ez tetszett meg, és ezért gondoltam arra, hogy szeretnék én is történeteket mesélni. Tehát, hogy a közösség, az, hogy a tanár fölismeri-e vagy sem, és a szerencse, amit az előbb ugye itt emlegettünk. Tehát azt, hogy mondjuk én elmentem egy filmnek a válogatására azért, mert tudtam, hogy a hugomat elhívták az iskolából. És akkor elmentem, mondtam, hogy hát a hugomat elhívták, hát akkor biztos kell oda egy fiú is.
6: Egy
4: mély hangú fiú. És
6: kell egy lány.
4: Ha kell egy lány, és ez volt a Moszkva tér.
5: Áttértünk egyébként egy pillanat alatt az oktatáspolitikára, csak nincs itt...
1: Voltak éppen, igen.
5: Sokat hallok embereket megnyilatkozni, de valójában ez tényleg, tehát hogyha gyerekközpontú valami, és afelé fog egy, mondjuk egy oktatáspolitika menni, szerintem ezen tud sokat segíteni. Szerintem nem nemzeti alaptanterv központú, hanem gyermekközpontú. És a gyereket nézem, és azt nézem, hogy vele mi van, ő hol tart ebben. Szerintem ez azért, ez már szerintem egy 50%-os javulás a tehetségek kiszűrése terén, hogy az a fontos, hogy az ő érdeklődési területére próbálja meg irányítani finom, apró mozdulatokkal, és nem kell neki tudni például a másikat, amiben a matematikában mindig is rossz lesz. És ebben a belső tolerancia, ez nagyon fontos, hogy most akkor látom, hogy nem valószínű, hogy ez neki megy, viszont abban nagyon jó, és ezért a többi tantárgyban ezt megpróbálom tolerálni, ez egyfajta osztályfőnöki hozzáállás, vagy nem tudom, azt gondolom, hogy ez egy oktatási attitűd, ami szerintem a tehetséget azt emeli, és gondozza, és egyre többet találunk majd.
1: Nyilván arra is választ kell találnia, ha már az oktatásról beszéltünk, az oktatásnak, hogy a mesterséges intelligencia hogy teszi tönkre az élőszavas kérdezést. Tehát ugye mindannyian ismerjük, mert ezt mi magunk is így éljük meg, aki használja a mesterséges intelligenciát, nem a mellettünk ülőkhöz fordulunk, hanem gyorsan begépeljük és kapunk egy kész választ. Még olyan dolgokra is, amit nem is kérdeztünk meg.
5: Én mindig felismerem, még ott tartunk. Tehát, hogyha hallom, és most eljutottunk szerintem ahhoz a nagyon fontos részhez, hogy mitől lesz valaki tehetség valamiben. Mitől tehetséges az a kis hölgy, aki az imént táncolt, még nem tudtam megjegyezni a nevét, de hogy én láttam kettő mozdulatot, amit még máshol nem. És szerintem ez az, amikor egy pici dolgot kell kicsit másképp, mint az összes többi, amitől egyszerűen odavonza a tekintetet, és megjegyzed, és beég a retinádba, és szerintem a mesterséges intelligencia, amivel mindennel föl van tanítva, ezért pont azt a pici különbséget nem tudja, amitől én kiszúrom, hogy ez nem eredeti, hanem közhelyes. Mások beszédén is meghallom, hogy ez valószínű, ez egy mesterséges intelligencia írta ezt a beszédet, és mert érzékelem benne tulajdonképpen a 80%-os, hogy hallottam már, ismerem már.
1: Ezek a panelek.
5: A panelek, így van, ezek a formulák, és ebben még lehet, hogy még emberileg van egy kis időnk, azt gondolom, hogy egy ilyen nem sok, azt mondják, hogy 2030-ra mindent fog tudni, legalábbis most, akivel én beszéltem, és ennek a kutatója, azt mondta, hogy 2030-ra elkészül a határ. Tehát az emberi kreativitásnak a határa lesz ebből. Tehát, hogy mindent tudni fog, amit mi tudunk.
1: Érdekes helyzetbe kerülnek mondjuk az írók majd.
5: Igen. Szóval, hogy de most még, hogyha megíradsz bármit vele, azért megmondod. Pont a panelek miatt mondod meg, és azért, mert a egyeditettség hiányzik belőle.
1: Hadd mondjak valamit arra, amit az előbb említettél, hogy láttál itt egy fiatal táncost, akinél láttál két olyan mozdulatot, mint még soha. Dóritól tudom, hogy ebben például az az igazi truváj, hogy ő ennek a programnak köszönhetően táncolt először élőzenére. Ami nyilván egészen másfajta érzelmeket vált ki egy táncosból, mint amikor ugyanazt a gépzenét hallja újra és újra és újra. És ez, amit csináltok, ez ezért is izgalmas, mert átjárót képeztek művészek között.
2: Hát igen, ez a cél, és most más megint egy kicsit a startup programból, mert mondjuk egy művészeti programnál, legalábbis én még ott tartok, még nem vagyok felzárkozva a mesterséges intelligenciához, hogy azért az egy offline programnak kell, hogy legyen, mert online még, meg mesterséges intelligenciában még táncolni mondjuk nem tudunk, zenét írni már igen, az már egy másik kérdés. De
1: még azon is halljuk, bár a Spotify-on a legjobban mostanában azok mennek, amiket az AI csinált. Okay. Borzasztó.
2: De azt akarom csak példaként, hogy van olyan programunk, amit teljes egészében meg tudnánk csinálni online. És úgy is sikeres lenne, és úgy is sokat adnánk a fiataloknak, és amúgy még olcsóbban meg is valósítható. első évben így próbálkoztunk, aztán elkezdtük a találkozásokat többszörözni, és rájöttünk, hogy, illetve hát tudtuk is, mert ez volt az előfeltételezésünk, de a fiataloktól visszajött, és középiskolás fiatalokról beszélünk, hogy mennyire szükség van az offline találkozásokra. Tehát ők is érzik azt, hogy, hogy azért a fejlődés az nem egy magányos műfaj szerintem.
3: Szerintem fel fog értékelődni, én már örömmel látom, hogy a jelenlét a egy időben, egy térben, egy helyen. A színház ugye az elmúlt 5000 évben túlélt, és a következő 5-ben is valószínű túl fog. Mert annál csodálatosabb nincs, mint amikor egy időben, egy helyen ugyanaz a katarzist egy tömegben éljük át. És szerintem ennek is lesz egy ilyen visszafordulása. Tehát letöltöd az AI zenét, de akkor fogod tudni, hogy ez egyeditett, csak akkor csak neked szól, amikor elmész egy koncertre. De furcsa módon bumerángban ez vissza fog szerintem jönni, és az ilyen fesztiváloknak például fel fog értékelődni a szerepe is. Egyre fontosabbakká válik, mert az összes többi legyártható. Viszont amikor egy időben egy helyen vagyunk, azt tudjuk, hogy csak nekünk szól, aki most itt zongorázott, az csak nekünk, vétett kettő hibát, de jó, örülni fogunk a hibáknak, örülni fogunk a különlegességeknek.
1: Emberi lesz.
3: Emberi lesz, és ezt fogjuk kajtatni, kutatni, és szerintem lehet, hogy én idealista vagyok, és ez most egy pozitív forgatókönyv, de egymás felé fogja terelni az embereket, és egyre többet szeretnének majd egy időben egy helyen lenni, és az, hogy játszik a Tom Hanks a színházba, az lesz a világ legfontosabb dolga, és arra fogják egymást az emberek taposni, mert a filmekben már nem fogod tudni megmondani, hogy ő-e az. Ugye volt ez a fogpaszta reklám, amiben ki kellett, szerintem onnan van egy ilyen cezúra, hogy a Tom Hanksnek meg kellett védeni, hogy ezért nem én vagyok. Onnantól ezzel nagyon nehéz megmondani, hogy ki játszik, és az, amikor ott élőben ott lesz a színházban, az lesz a legfontosabb dolog. Szóval, hogy szerintem rengeteg a közösségi összetartó erőben sok-sok pozitívuma lesz szerintem.
4: Amíg nem jönnek majd az AI vezérelt robotok, az androidok. És nem tudod, hogy Tom Hanks az, vagy az android?
3: Nyertél.
1: Jó, ez neked is kihívás lesz, hogyha filmet akarsz
3: velük rendezni. Eddig nem tudottam előre.
2: De velük nem lehet kocintani.
4: Majd lehet. Az még egy 30 év, vagy 20, vagy 10, nem tudom.
1: És el is issza előle.
4: És többet tud majd inni, mint mi.
3: Igen. És 28 órát forgat egybe bármikor a következő akcióban.
4: És nem kér gázsit, csak rádugod a töltőre.
1: Dóri, ennek a programnak, amit ti csináltok, és most már nem, ez nem egy friss program, tehát ennek több évtizedes múltja van.
2: Hát a Nemzeti Tehetségprogram az egy 18 éves program.
1: Szóval, hogy ennek a programnak a kifutása, a fejlődési iránya, az mennyire függ attól, hogy ti magatok mennyire vagytok napi kapcsolatban pedagógusokkal, szülőkkel? Tehát mennyire függ attól, hogy ti magatok fel tudjátok-e kutatni a tehetségeket? Vagy azt várjátok, hogy hát itt vagyok, tehetséges vagyok?
2: Szerintem nagyon ettől függ. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy mindenhova elérjünk, megszólítsuk a saját nyelvén, az adott tehetségterületen a fiatalokat, megsegítsük, támogassuk, megszólítsuk a pedagógusokat. Szeretjük egyébként a programjaink közötti szinergiákat is elősegíteni. Tehát például ez a beszélgetés sorozat, a művészeti programunk, meg a startup programunk, ez három különböző program. És ilyen események által összehozzuk ezeket a területeket. És például egy eseményre mondjuk a tanár elhozza a diákjait, közösen átmenek egy másik eseményre, tehát hogy úgy próbáljuk megtartani a folyamatos információ áramlást, a folyamatos hálózatépítést, szövetesítést a programnak, hogy legyenek információink, és szerintem ennek kell, hogy meghatározza azt, hogy a program a jövőben hogy alakul tovább.
1: Örülök, hogy velünk tartottak, akár a tévében néztik, akár a Spirit FM-en hallgatták. Kapolcson vagyunk a Művészetek Völgye 35. alkalommal. Gyűlik össze sok-sok művész és sok-sok rajongó támogatásával, hogy megmutassa a kultúra sokszínűségét. Valahol most mi is erről beszélgettünk, mert ez valahol itt kezdődik, amikor a gyerek hangszert vesz a kezébe, amikor elmondja az első verset, amikor az első dicséretet megkapja érte. Sok fiatal tehetséget remélünk, és köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok velünk.
3: És köszönjük.
1: Örülök, hogy beszélgethettünk erről. Sándor Kovács, Dóra, Nagy Ervin és Szabó Simon voltak a vendégeink. Tartsanak velünk legközelebb is.
3: Köszönjük.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Egyre több településen van legmagasabb fokú vízkorlátozás. Új CT és MR berendezéseket kapott a Honvéd Kórház. Marad a rekkenő hőség. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaró, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kérnek a lakosoktól a Balaton északi parti településein is. A péntekesti próbaüzem után szombattól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Szászhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. A hőség okozta szárazság miatt tarló, erdő és bozót tüzek pusztítanak az ország több pontján. A Csongrád-Csanádvár megyei Balástja és Forráskút között mintegy 6 hektárt érint a tűz. Jászberénykül területén cserjés és szemét égett, de sikerült eroltani a lángokat. Pilis-Szentlászló külterületén pedig 15 hektáron égett az erdő, a tüzet már ott is megfékezték. Új CT és MR berendezésekkel bővült a Honvéd Kórház képalkotó diagnosztikája. A beruházás több mint 1,5 milliárd forintos kormányzati pénzből valósult meg. Az új készülékek részletesebb és nagyobb diagnosztikai értékű felvételek készítésére alkalmasak, ezáltal támogatják a gyorsabb és pontosabb diagnózis felállítását. Holnap újraindul a vasúti személyszállítás a Komló és Dombóvár közötti szakaszon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy ez alkalomból a MÁV egésznapos rendezvénysorozattal készül. A mellékvonalon 3 évvel ezelőtt szűnt meg a személyszállítás. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akciók második hetében több mint 60 embert fogtak el, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solyerté. Több-kevesebb.

0: Pontban én Somodis Holymos Eszter vagyok, és az a jó hírem van, hogy jövő héttől már ismét Rónai Egon érkezik az adásba, de ma még én fogadom önöket. És hát nézzük is, hogy mi lesz az első témánk. Egészen pontosan most a nyaralásra fogunk fókuszálni, méghozzá pont annak okán, hogy a regionális és külföldi repterek átformálják a nyári utazási piacot, de hogy miről is beszélek pontosan, arról majd hamarosan majd többet tudhatunk meg, hiszen Szokodi Bélával, az Invia kereskedelmi és termékmenedzserével beszélgetek és kérdezem ennek apropóján. Üdvözlöm a vonal túloldalán.
1: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Ahogy a felvezetőmben mondtam, ugye a regionális és külföldi repterek átformálják a nyári utazási piacot, ez ugye egy tény megállapítás, és azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban, ha csak a saját tapasztalatainkra emlékszünk vissza, akkor szerintem mindannyian érzékeljük azt, hogy már közel nem egyértelmű, hogy honnan indulnak a nyaralni vágyó magyarok. Még korábban mindenki a főváros felé vette az utazás kezdetén a célállomást, most már azért egyre több város neve hangozhat el. Ön hogyan látja, minek köszönhető, hogy elkezdtünk akár Pozsony, Bécs, vagy most már Hévíz fele is fordulni?
1: Több összetevős a dolog, szerintem. Egyrészt a nyugat-magyarországi régióban Győr és környéke, onnan származom én is, azért van ilyen saját tapasztalatom is ebben az ügyben. Bécs már régóta egy nagyon jó alternatíva. Nem csak azért, mert ha elindulunk az M1-esen, illetve az osztrák folytatáson, akkor a Svehát közelebb van, mint hogy átkerülni Ferihegyen, hanem ez ott egy bevett szokás. Az, hogy Hévíz újra van, ez köszönhető annak, hogy elkezdték fejleszteni a charterkapacitást, és teljesen meglepő módon, ugye ez már korábban volt, 2017-ben repült annak utoljára charter Törökországba, de az nem volt igazán sikeres, viszont úgy látszik, hogy megérett arra a helyi közösség, hogy jobban kihasználják ezt a lehetőséget, és számunkra is meglepő módon egyből elkezdtek érdeklődni és foglalni török csomagajánlatokat Sármellék környékéről. Debrecen ugye már korábban is fontos reptér és alternatíva volt az utazóknak. Emellé zárkóztak fel most a szlovák, illetve részben a román repterek, amit idén újdonságként vettünk mi is észre. Pozsony eddig is volt a portfóliónkban, de nem volt ennyire hangsúlyos az utasoknál, illetve Kassa is egyre nagyobb hangsúlyos szerepet kap. Pozsony esetében én azt látom, hogy elsősorban az egzotikus kínálat miatt kezdtek rászokni magyar utazók, ugyanis Pozsonyból a téli időszakban akár Dominika, akár Vietnám, akár Thaiföld közvetlen járattal elérhető, és ez alapozta meg szerintem az idei nyári szezonban kitartó jó foglalási számokat Pozsony részére. Kassa pedig egyszerűen csak azért, mert egy Miskolc és Borsodabolyzentén megyenek egy jó alternatíva lehet, de a kiemelkedően jó számokat igazából Pozsony hozza az idei évben.
0: Hogyha nem azt vesszük alapul, hogy kinek melyik reptér eshet akár közel, akkor milyen más ok van, ami miatt viszont valaki úgy dönt, hogy mégsem a budapesti reptéren kezdi meg a nyaralását. Gondolok itt arra, hogy gondolom azért nagy az árverseny, vagy hát legalábbis az emberek figyelnek arra, hogy mennyit adnak ki a nyaralásuk során, és könnyen előfordulhat akkor ezek szerint, hogy akár kedvezőbb repjegyeket találnak, vagy pedig gyakoribb járatokat, mondjuk Bécsből, Pozsonyból, Debrecenből, vagy milyen más ok van, ami mondjuk arra ösztönözheti az embereket, hogy ne a főváros fele menjenek?
1: Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem az ára a legnagyobb motiváció. Azt látjuk, és itt kicsit egy háttérmagyarázat is kell hozzá, hogy a magyar és a szlovák utazási piac egy kicsit más. A szlovák az hagyományosan egy last minute piac, míg a magyarok azért jobban szoktak előfoglalásban is foglalni. Ez azt jelenti, hogy nyáron náluk több a szabad kapacitás, ezért a helyi versenyzők, a helyi túroperátorok jobb akciókat szoktak hirdetni. Ebből jön ki az, hogy átlagosan olyan 14%-kal olcsóbban tudjuk kínálni azokat a csomagajánlatokat Pozsonyból, ennyivel olcsóbban, mint amit Budapestről is ugyanúgy el tudnának érni. Szóval ez szerintem egy nagyon fontos motiváció az utasok részére. A másik pedig az elérhetőség. Azért last minute időszak van, ennek vannak előnyei, sokszor az ár. Viszont Magyarországon sokszor azt látjuk, hogy már betelnek a helyek, és már nem elérhető, teszem azt, olyan széles kínálatban egy török riviéra, mint mondjuk Pozsonyból, vagy pedig Bécsből. Bécs nem annyival olcsóbb a mi számaink alapján, viszont nagyobb a családok hajlandósága Bécsbe menni, viszont szélesebb a kínálat, több túroperátor, több járat elérhető, ezért azt gondolom, hogy ez egy fő motiváció. Esetleg egy családi szoba elérhetősége,

0: vagy csak egy jobb menetrend.
1: Egyébként, hogyha mondjuk Bécs vagy Pozsony vonatkozásában nézzük, akkor az, hogy ők nagyobb szabad kapacitással rendelkeznek, akár már így a last minute időszakra ráfordulva, vagy hát a nyár végi szezonra ráfordulva, az annak is lehet az oka, hogy ők sokkal, hogy is mondjam, optimistábbak, és úgy állnak hozzá, hogy el fognak fogyni ezek a jegyek, mert akkor így felvetődhet az imént hallottak alapján, hogy Budapest például akkor miért nem megy nagyobb kapacitással, mert ezek szerint akkor csak megtöltenénk.
0: Itt van egy nagyon fontos különbség a szlovák és a magyar piac között, míg Magyarországon a fapados légitársaságok dominálják a piacot. Addig Szlovákiában ugye a Wizz Air az most nyitott egy bázist, Ryanairnek is csak limitált számú repülőgépe van, mint bázis Pozsonyban. Emiatt ott jobban még mindig a charter operáció a vezető, tehát hogy nagyjából, hogy az arányokat lássuk, ott kétharmadban charter és egyharmadban fapados, míg Magyarországon pont fordítva van. Emiatt van az, hogy a charter kapacitások jobban elérhetőek, tehát hogy ott a charteresek optimistábbak és kevesebb a fapados arány, emiatt alakulhat ki egy ilyen árverseny a magyar piaccal összehasonlítva.
1: És ha már a turizmusról beszélünk, azért még egy fontos kérdést fel szeretnék tenni, hogy azért nagyon sok érdekes helyzet elé néztünk itt az elmúlt években. Most nem feltétlenül utazási irodacsődökről beszélek, de akár arról, vagy pedig arról, amikor egy légitársasággal találjuk szembe magunkat, hogy becsődöl, törli a járatát, vagy például itt van a Perzsa-öbölben kirobbant konfliktus. Ezek azért mindazok a dolgok, amikor megtörténik, akkor lehet, hogy mi, akik éppen otthon vagyunk, bele se gondolunk, hogy az éppen nyaralóknak ez egy komoly fejtörés, hogy ők az éppen adott problémájukat hogyan oldják meg, hogyan találnak átfoglalható repülőjegyet, hogyan jutnak haza, stb. És bár az elmúlt években nagy trendje lett annak, hogy online az ember mindent lefoglal magának és elmegy, de talán most megint felértékelődik az, hogyha valaki utazásszervezőn keresztül közlekedik, mert gondolom, a segítségnyújtásban is sokkal szakmaibb, segítséghez tudnak folyamodni, jól gondolom?
0: Abszolút, egyrészt a szabályozás is sokkal szigorúbb, mint akár egy német, akár egy szlovák, akár egy magyar utazásszervezőről beszélünk, ugyanis minden Európában bevett gyakorlat szerint minden utazásszervezőnek kell rendelkezni egy vagyoni biztosítékkal, ami arra az esetre van, ha ne adj Isten az utazási iroda csődbe megy, lekopogom Magyarországon, idén nem volt, és tavaly csak egy kisebb iroda zárta be kapuit sajnálatos módon, de ilyen esetben mind a német, mind a szlovák, mind a magyar jobb szabályozza azt, hogy 100%-ban téríteni kell az utasoknak a kárukat, és haza kell őket hozni az adott desztinációról. Ez egy nagy biztonság az utasoknak, mert nem maradhatnak egy olyan helyzetben, hogy nem téríti vissza nekik egy biztosító a befizetett összeget, vagy nem tudnának hazajönni. A Perzsa-öbölbeli konfliktus egy kicsit más, de itt is van egy olyan szervezet, akihez tudnak fordulni, és aki segítséget nyújt nekik abban, hogy átfoglalják a repülőjét, alternatívákat találjanak nekik, hogyha a külügyminisztérium nem javasolt, beutazásra nem javasolt országát teszi az adott desztinációt, vagy pedig egyszerűen, ahogy az az idejében is volt, visszatérítik az utasokat a befizetett összeget, és egy későbbi alternatív nyaralást javasolnak neki.
1: Tehát akkor érdemes megnézni a lehetőségeket, és érdemes akár szakemberhez fordulni. Szokodi Bélának, az Invia kereskedelmi és termékmenedzserének pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen!

0: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: Na várjál! Honnan is kezdjem el, hogy megértsétek, hogy az ég az néha, néha meg csak úgy elve.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Következő témánk, azt gondolom, hogy mindannyiunkat érintő téma lesz, hiszen a javításhoz való jog szabályozása változik, és napokon belül mondhatjuk, hogy óriási fordulat jön a hazai boltokba, de hogy pontosan miről is beszélek, azt meg fogom kérdezni vendégemtől, hogy segítsen bennünket abban, hogy milyen jogunk fog változni. Dr. Grafné dr. Baranyi Dóra, a FEOSZ jogi igazgatóját üdvözlöm a vonal túloldalán. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Ugye a FEOSZ rövidítést feloldom a hallgatók kedvére, aki nem ismerné, Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll, és én azt gondolom, hogy sokan, amikor vásárolunk valamilyen eszközt, akkor utána X idővel találkozhatunk azzal, hogy hát a javítás, mint opció nem sokszor szokott számításba jönni, de most ebben változás jön. Mit tapasztalhatunk, és milyen jogunk változik?
2: Az Európai Unióban ugye azt vettük észre, vagy azt vettek észre a fogyasztóvédelmi szervezetek, illetve a bizottság tagjai is, hogy ugye nagyon sokszor a javítás helyett garanciás időben is inkább a cserét ajánlják fel a vállalkozások, illetve hogy hát jótállási idő előtt nem sokkal, nagyon sok termék azért tönkre megy, ezek a tartós fogyasztási cikkek, holott ezeknek tartósaknak kellene lenniük. Ez az úgynevezett tervezett elavulás, amit azért óvatosan kell használni, hiszen ez úgymond nem feltétlenül minden gyártónál alkalmazott dolog, de hát azért jótállási időn belül, mondom, ezek a tartós termékek gyakran tönkre mentek, és mivel nem volt már pótarkatrész, nem volt hozzá javítószolgálat, már nem tudta, vagy nem túl gazdaságosan tudta hiány, hiszen olyan drága lett a javítás, az alkatrész, amivel nem volt érdemes már javítatni, hanem cserét, vagy hát új terméket vásárolta a fogyasztó. Ennek szeretett volna az Európai Unió egyfajta gátat szabni, mind fogyasztó szempontból hasznos lehet ez, illetve nyilván a környezetvédelmi szempontból is nagyon fontos, illetve a fenntarthatóság miatt is. Ezért egy könnyebb javíthatóságot, egy hosszabb alkatrészellátási kötelezettséget szeretett volna, és egy átláthatóbb feltételrendszert, hogy a fogyasztók összetudják hasonlítani a termékeket javítható szempontjából. Ezért ugye különböző dolgokat vezettek be. Az egyik dolog az, hogyha szabatossági időn belül romlik el a tartós fogyasztási cikk, és csere helyett javítást választ a fogyasztó, vagy azt alkalmazzák, akkor 12 hónappal meghosszabbodik ez az elévülési idő, tehát egy hosszabb ideig kell helytállni a forgalmazónak. Ez az egyik változás. A másik változás az, hogy a gyártókat egy bizonyos javíthatósági időre kötelezik, követelményt fognak megállapítani bizonyos termékekre, ameddig biztosítani kell észszerű díjazás ellenében az alkatrészeket, a javítószolgálatot. Ami azt jelenti, hogy a fogyasztó nem csak független javítószolgálathoz fordulhat a garancián túl, hanem majd a gyártóhoz is, hiszen neki biztosítania kell egy bizonyos ideig az alkatrészt és a javítószolgálatot. Ez a másik változás. Nagyon fontos változás lesz az, hogy különböző szerződéses kikötésekkel, hardver és szoftveres korlátozásokkal nem lehet majd akadályozni a javítást. Tehát a javítási időn belül ezekre hivatkozva nem lehet megtagadni a javítást. És a fogyasztói tájékoztatás szempontjából pedig két fontos dolog történik. Az egyik az, hogy a javítószolgálatok részére föl fognak állítani, ez igazániból 2028 eleje, amikor igazán fog már működni, az egy online platformot, ahol ezek a javítószolgáltatók felvihetik az adataikat, az áraikat, az információt, és a fogyasztó onnan tudja kiválasztani magának a legmegfelelőbb szolgáltatás, ez lesz az egyik újítás. A másik pedig, hogy bevezetnek egy úgynevezett egységes európai javítási adatlapot, amit a javító szolgálatok fognak a javításhoz adni a fogyasztóknak, ami a legfontosabb információkat kell tartalmaznia, például azt, hogy mi a hiba, mennyi ideig tart a javítás, mennyibe kerül, illetve azt, hogy hol lehet átvenni a terméket. Tehát ezek, és ez mindenhol egységes lesz, tehát össze tudja hasonlítani a fogyasztó, és ami fontos, hogy 30 napig köti a javító szolgálatot. Tehát nem változtathat rajta.
1: És csak hogy akkor így a gyakorlatba is ültessük át, ez akkor egészen pontosan a hó végétől most már hazánkban is így fog működni?
2: Elvileg igen, természetesen még szükségesek hozzá azok a egyébként még kormányrendeletek, vagy miniszteri rendeletek, amik majd kitöltik ezt még tényleges tartalommal, de a kijövő jogszabályban meghatározott hatályba lépésre természetesen ezek így lesznek, így van.
1: És említette ugye, hogy ezek ugye a hogy mondjam, a tartós fogyasztó cikkekről szól, tehát most nem az, amit az ember egy nap alatt el is használ, hanem nyilván mondjuk egy hűtő, egy tévé és társai. De pontosan honnan tudjuk meg, hogy melyik műszaki eszköz kapcsán milyen lehetőségeink vannak? Tájékoztatniuk kell majd bennünket már a vásárláskor, pontosan fogom tudni, hogy akkor itt milyen lehetőségem van javíthatóságra, hol kell jelentkeznem, ahol vásároltam, vagy pedig szervizbe, tehát hogy ezeket honnan fogjuk tudni?
2: Elvileg a gyártók honlapján ez közérthetően és könnyen hozzáférhetően fenn kell lenni, tehát tájékoztatni kell a fogyasztókat róla, illetve itt szeretném megemlíteni, hogy jön egy nem sokára egy újabb irányelv átültetése, ami azt fog jelenteni, hogy a vásárláskor a termékeken már lesz egy ilyen javíthatósági tájékoztatás, ami tartalmazni fogja ezeket az adatokat, de ez még egy következő rendelet lesz, ami még nem lépett hatályba, illetve én nem is tudom, hogy annak milyen lesz a hatája, de lesz egy ilyen is. Jelenleg ugye ez a jogszabály azt írja elő, hogy a gyártóknak a honlapjukon ezt rendelkezésre kell bocsájtani.
1: És akkor ez nem csak a boltban, hanem az online platformokon vásárolt eszközökre is igaz, nyilván, az EU területén,
2: igen.
1: Értem.
2: Igen.
1: Hú,
2: hát... igen, EU területen, de itt kell megjegyeznem, hogy sokszor ugye EU-n kívülről hoznak be termékeket. Mi van akkor? Ha EU-n kívülről jön a termék, akkor az importőr és a forgalmazó fog felelni. Ugyanezért. Tehát nem a gyártóhoz kell majd fordulni, hanem hozzájuk. Nekik kell majd ezt a javíthatósági követelményt biztosítani a fogyasztók részére. Tehát nem hagytuk cserben, vagy nem hagyta az unió cserben azokat se, akik Európai Unión kívülről hozzák majd be a termékeket, úgyhogy mindenféleképpen érdemes ezeket majd figyelni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azért a jogalkalmazás, illetve a számunkérés szempontjából mindig jobb hazai terméket vásárolni, illetve Európai Uniós terméket. A határon, tehát az Európai Unión kívüli termékeknek a jogérvényesítés azért sokkal nehezebb, nincs annyi mankunk, de most már rájuk is lesz egy ilyen, legalábbis akik forgalmaznak ilyen termékeket, lesz egy ilyen követelmény.
1: És hát reméljük, hogy a közbeszédben elhíresült mindenféle legendák, hogy például a mosógépekben is minél több alkatrészt összeheggesztenek, hogy külön ne lehessen cserélni csak egybe, és akkor meg már inkább új mosógépet vesz az ember, hogy akkor az ilyen anomáliák is megszűnnek, hiszen a gyártók érdeke is lesz mindez.
2: Hát az lesz, hogy mindenféleképpen észszerű áron kell biztosítani az alkatrészt, illetve a javítószolgálatot. Ami ugye azt jelenti, hogy nyilván a cserének drágábbnak kell idézőjelbe lennie, mint egy javításnak logikusan. Tehát ezt most már nem lehet majd alkalmazni, hogy mondjuk tényleg egy mosógépben mondjuk egy, nem tudom, akármilyen műszaki dolognak ott a cseréje, az drágább legyen, mint egy új mosógép. Hát őszintén nem nagyon észszerű alapvetően, de hát ez volt a gyakorlat, és ennek akart ugye az Európai Unió egységesen gátat szabni, és azt mondani, hogy sok szempontból, fogyasztóvédelmi szempontból, környezetvédelmi szempontból is ez a jó a fogyasztóknak, illetve a földnek is.
1: Hát akkor reméljük, hogy nem sokára majd akkor mindannyian belerázódunk, hogy mint hol keressük a lehetséges szerviz lehetőségeket, és abban is bízok, hogy a gyártók is komolyan veszik majd mindezt. És igen?
2: Igen, még arra két dolgot akarok még, ami azért aggályaink vannak. Uh-huh. Tehát abból a szempontból vannak aggályaink, hogy ez mennyire fog majd áremelkedést okozni. Oh. Hiszen nem tudom, igen, tehát ugye nyilván egy plusz kötelezettsége lesz a gyártóknak egy javító szolgálatot, alkatrészt biztosítani. Azt mondjuk mi fogyasztóvédelmi szervezetek nehezen tudjuk azt elképzelni, hogy ezt mind a, majd a gyártók ma a saját mondjuk gazdasági érdekkörükből fogják majd fedezni. Úgyhogy ezért vannak ilyen fenntartásaink, illetve ugye az ördög mindig a részletekben rejlik, tehát a kikényszerítés, illetve a nem megfelelő alkalmazás, nem észszerű állítás, a hamisállítás, hogy ezeket hogy fogják majd ellenőrizni, és milyen hatékonyan, ez még számunkra is kérdés, de folyamatosan mi fogjuk monitorozni a következő években ezeket, és javasoltuk is a minisztériumnak, hogy egy év múlva azért egy hatásvizsgálatot kell csinálni, hogy tényleg hát milyen áremelkedést okozott, illetve tényleg jobb, több javítás történik, mint az előző években.
1: Hát akkor szerintem még mi is fogunk erről beszélni, hiszen akkor ez abszolút aktuális kérdés lesz a jövőt illetően, és valóban abban reménykedünk, hogy áremelkedés sem fog okozni. Dr. Grafni, dr. Baranyi Dórának, a FEOSZ jogi igazgatójának pedig köszönöm szépen, hogy tájékoztatott bennünket.
2: Köszönöm szépen.
0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten tart a helyszínel és a 14. kerületben a Csömöri úton a Rákospatak utca közelében. Telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Tököli úton befelé a Barostér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Szél Kálmán tér környékén és a Margit körúton. Sávlezárásra kell készülni szombattól a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt, a Mester utca után pedig sáv elhúzással a két belső sáv járható majd a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves-Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51-e a villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között az 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Következő percekben lehet, hogy akár tippet is kaphatunk ahhoz, hogy hogyan spórolhatunk 2 millió forintot úgy, hogy közben lakásvásárlók vagyunk, és nem feltétlenül az ingatlan eladótól kell ezt a 2 millió forintos megspórolást kieszközölni, hanem egy jó bankválasztással is el lehet ezt érni. De hogy pontosan hogyan és mik a buktatók, és mire érdemes figyelni, erről fogok beszélgetni Garam Dániellel, a Money.com belső platform és digitális fejlesztési vezetőjével. Üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Tehát ugye egy érdekességgel ütöttem fel a beszélgetésünket, de valójában ugye a témánk apropóját az adja, hogy az otthonstart hitel ugye jelenleg a piacon elérhető egy legkedvezőbb finanszírozási forma, és az első lakásukat vásárlók számára egy kedvező lehetőség, ugye a kamat jogszabályilag legfeljebb 3% lehet, viszont a közleményükbe felhívják a figyelmet, hogy nagyon érdemes megfontolni, hogy hogyan választunk bankot, mert nagyon nem mindegy, és komoly összeget tudunk megspórolni. Mire figyeljünk?
2: Hát igen, tehát a közleményben is írtuk, pont most olvastam még át, mielőtt beszéltünk, és nagyon-nagyon szép mondatot sikerült ott leírnunk. Nincs egyetlen tökéletes bank, amely mindenki számára a legjobb választást nyújtaná. És ez alapigazság itt a hitelezési szakmában, mert minden bank azonos jogszabályokra építve az egyéni bírálati szempontjai alapján nézi az ügyfelet is, meg az ingatlant is. Van olyan bank, ahol a jövedelmet szigorúbban nézik, a jövedelemnek az összetételét szigorúbban ellenőrzik, nem mindegy, hogy az munkabér, túlóra pótlék, vagy éjszakai műszakból származó jövedelem, nem mindegy az, hogy minden hónapban jön, vagy van-e benne kihagyás, de van, amelyik bank meg az egészet kompletten kezeli, és az ingatlan értékelésben is vannak nagy eltérések, mert minél kijebb megyünk egy megyeszékhelytől vagy Budapestről, annál nagyobb önerő elvárás is tud társulni egy ingatlanhoz, arról nem is beszélve, hogy maga az ingatlannak a minőség, az energetikai felszereltsége milyen. Sőt, most volt egy ügyfelem, neki az adásvételi szerződés után derült ki, hogy a villamos biztonsági megfelelés az ingatlannak mégsem olyan, mint ahogy szerették volna, ez mondjuk így a banki bírálatban nem befolyásoló tényező nála, viszont bele kell nyúlni a zsebébe, mert újra kell vezetékelni az ingatlannak egy részét. De nagyon-nagyon sok eltérés lehet bankonként, és ezért nem az okos döntés, hogy jóba vagyok a Gizikével az adott bankba, és akkor biztos nála veszem fel a hitelt, hanem igen célszerű körbejárni, mert jelentős különbségek lehetnek akár törlesztő részletben, akár a hitelhez kapcsolódó kedvezményekben, vagy akár a bírálati szempontok alapján.
1: Akkor a legfontosabb feladat tulajdonképpen az, hogy több bankintézetet keressünk meg, és nyilván ne arra alapozzunk, hogy a szomszéd az egyikbe fölvette és milyen kedvező volt, hanem tényleg mi is egyeztessünk a mi paramétereink alapján, hogy akkor nekünk mi a kedvező, milyen gyorsan adják ki ezeket az ajánlatokat a bankok.
2: Hát ha otthonstartról beszélünk, ott nem szükséges azért nagyon megvárni az ajánlatot, viszont mindenképpen előzetes értékbecsléssel érdemes nekifutni egy ingatlannak, ha már kiválasztottuk a finanszírozó bankot. Ott jellemzően ezek az eredmények azért egy-másfél héten belül ott vannak. Ugye egy jó független hitelszakértő, tehát picit így magam felé hajlik a kezem, mert ugye nem egy bankot képviselünk így hitelszakértőként a piacon, hanem az összes magyarországi banknál nézzük az ügyfél élethelyzetéhez a legoptimálisabb megoldást. Mit akartam ebből kihozni? Egy kicsit hosszú kérmondat lett.
1: Ugye azt kérdeztem, hogy tulajdonképpen a banki intézetek milyen gyorsan adnak ajánlatot, mennyi időt kell várni, mi a bevett szokás.
2: Igen. Tehát egy jó hitelszakértő törlesztő részletet, meg az ügyfélel történt beszélgetés során a jövedelmi helyzetet feltérképezve azért nagy biztonsággal meg tudja mondani azt a 2-3 bankot, ahol jó pozícióból tud indulni az ügyfél. A banknak hozzáteszi az ingatlan értékét az értékbecsléssel, és ebből a kettőből azért nagyon-nagyon lehet minimalizálni a kockázatokat. Én azt mondom, hogy ha valaki abban gondolkodik, hogy ingatlan szeretne venni, akkor ne akkor kezdjen el körbenézni, amikor már megvan az ingatlan és szerelmes, hanem amikor megszületik benne a gondolat, hogy lakást szeretne, akkor térképezze fel azt, hogy ő jövedelem oldalról megfelelő kondíciókkal rendelkezik, van-e bármi olyan, amit javítani tud az ő banki megítélésén, ebben mint hitelszakértők tudunk segíteni, és ha megvan az ingatlan, akkor már csak egy értékbecslés kell, az megvan egy másfél hónap alatt, utána mennek ügyvédhez, és a bírálat azért jellemzően egy másfél hónapon belül el tud jutni egy szerződés kötésig. Tehát ha tudatosan állunk hozzá egy ingatlan kereséshez, vagy egy vásárláshoz, akkor ebben a logikai sorban, ahogy most így vázoltam, azért rengeteg időt lehet spórolni, és rengeteg kockázatot el lehet kerülni.
1: Hát akkor mi mindenkinek azt tudjuk javasolni, hogy figyeljünk és tájékozódjunk, aztán reméljük, hogy minél többet meg is tudunk spórolni. Garam Dánielnek, pedig a Money.com belső platform és digitális fejlesztési vezetőjének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Mai műsorunk utolsó témájához érkeztünk, és azt hiszem, hogy sokunknak húsba vágó kérdéséhez, hiszen azért a benzinkutakon állva sok mindent látunk, és sok minden mögé nem is látunk be. De hogy az árakat és az olajhelyzetét most jelenleg mi befolyásolja, arról fogom kérdezni Hortai Olivért, a Századvég Energia és Klímapolitikai Üzletágának vezetőjét. Üdvözöllek, köszöntelek itt nálunk a műsorban.
2: Szervusz, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Hát ugye az elmúlt, most már mondhatjuk sajnos, hogy hetekben, hónapokban folyamatosan halljuk, hogy most éppen a békéhez közeledünk, nyugalom van, Amerika Irán éppen hogyan áll és hogyan nem, aztán mi történik, itt egy drón, ott egy drón, de most akkor mi is a valódi helyzet?
2: Hát az elmúlt hetekben egyértelműen a legdominánsabb hajtóerő az olajárak mögött az iráni háború és annak alakulása volt, és sajnos nem a béke irányába haladtak a folyamatok. Egy olyan két és fél héttel ezelőttig valóban voltak sokan, akik azt mondták, hogy hamar véget érhet az iráni háború, és viszonylag hamar elérhet a világ egy olyan új egyensúlyi pontra, ahol a hormuzi szorost meg lehet nyitni újra. Az a korábbi 140-130 hajó, ami áthaladta szoroson, az újra áthaladhat. De két és fél héttel ezelőtt lényegében összeomlott a szándéknyilatkozat az Egyesült Államok és Irán között. A hormuz forgalma megint nagyon visszaesett. A szándéknyilatkozat előtt több mint 30 hajó haladt át a szoroson, most megint 10 alatt vagyunk naponta. És azóta megint a katonai cselekmények egymást érik. Igaz, az elmúlt napokban volt egy 3 éjszaka szünet, ameddig a két fél közvetlenül nem támadta egymást. Ennek nyomán sokan tűzszünetről beszéltek, noha azt hivatalosan nem hívták így, de most megint elkezdték lőni egymást a szereplők, úgyhogy megint emelkedésnek indultak az olajárak. Úgyhogy jelenleg a kérdés az elsősorban nem az, hogy gyorsan megoldódhat-e a dolog, hanem az, hogy miért nem emelkedtek még sokkal jobban meg az olajárak. Különösen annak fényében, hogy most már a Babel-Mandeb szoros is korlátozottan bezárva van. Itt még talán a zárva az túlzás, de a huszi lázadók az elsősorban Szaúd-Arábiából érkező hajókat megtámadják, visszafordítják, a szaúdi olajlétesítményeket is megtámadják. Úgyhogy a kérdése sokkal inkább az, hogy miért nem emelkednek jobban az árak, és erre pedig alig, ha nem az az elsődleges válasz, hogy azért, mert az Egyesült Államok és Kína korábban soha nem látott mértékű tartalékot szabadította az olajpiacra.
1: Hát most, hogyha rossz indulatú akarok lenni, akkor azt gondolom, hogy ők akkor most is jól járnak?
2: Hát ezt szerintem nem lehet egyértelműen kijelenteni. Kína esetében különösen nem, ugyanis Kína egy nagy energiaimportőr, tehát amikor a világpiaci árak megemelkednek, az közvetlenül, kedvezőtlenül érinti Kínát, és ráadásul a közel-keleti nyersolaj kitermelésnek az első számú célországa, különösen az iráni kitermelésnek az Kína. Ezzel együtt az elmúlt hónapokban Kína nagyon profin használta a saját kereskedőit és a saját tartalékait, és azt is használta, hogy egyébként a világ többi részének nincsenek hivatalos információja arról, hogy pontosan mekkora tartalékokkal rendelkeznek, és hogy ezeket a tartalékokat hogyan, milyen sebességgel képesek piacra bocsátani. azt is, hogy nagy ütemű készletfelszabadítás történt, csak közvetetten mondhatjuk, ugyanis a tengeri import visszaesését látjuk, és azt, hogy ezzel párhuzamosan a gazdasági aktivitást azt nem vetette vissza a jelenlegi helyzetet. Ebből következtethetünk arra, hogy Kína készleteiből pótolta a kieső importot. Ami az Egyesült Államokat illeti, az USA nettó értelemben energiaexportőr, tehát az olajárak emelkedése az ebből a szempontból kedvezően érinti, hiszen drágábban képes értékesíteni a világpiacon az olaját, olajtermékeit, de ezzel párhuzamosan közelednek a félidei választások, és hogyha az olajárak növekednek, akkor a benzin költségei is növekednek az amerikai választó polgároknak, ami Donald Trumpnak egy kellemetlenséget okozhat, tehát itt az érve másik oldalát az inkább ez adja. Azok az országok, amelyek egyértelműen nyertesei a mostani helyzetnek, azok a nagy energiaexportőrök, amelyek exportját a közel-keleti katonai események fizikailag közvetlenül nem érintik, úgy mint Kanada, Norvégia vagy Oroszország.
1: És hogyan képzeljük el, milyen irányt tudnak majd venni az üzemanyagárak idehaza? Tehát ezek mind hogy csapódnak le itt a közel vagy távolabbi jövőben?
2: Egyelőre inkább felfelé mutató kockázatok vannak a régiós üzemanyagpiacon. Az előbbi közel-keleti problémákat még mindenképpen érdemes kiegészíteni azzal, hogy két héttel ezelőtt Oroszország exportkorlátozást vezetett be az üzemanyagokra, ugyanis az orosz-ukrán háború során a két fél olyan mértékben támadta egymás energetikai infrastruktúráját, hogy az oroszok kénytelenek voltak leállítani az üzemanyagok kivitelét és a saját piacukra koncentrálni. A legutolsó információk alapján ez az exportkorlátozás az akár több hónapig is eltarthat, mert pedig Oroszország biztosította korábban a világ gázolaj ellátásának 11%-át, és bár az Európai Unióban már nem érkezett közvetlen gázolaj, de a közvetett hatások itt az európai piacot is befolyásolják. Ráadásul Kazasztán leállította a Fekete-tengeri exportját, tehát a közel-keleti hatások kiegészülnek még további hatásokkal, amelyek egymásra rakódnak, és ezek mind-mind felfelé hajtják az üzemanyagárakat. Az egész Európai Unióra igaz, de hazánkra is, hogy a kritikus üzemanyagot azt a gázolaj jelenti, az olajtermékek közül, mondjuk az Európai Unió szintjén még ide sorolható a kerozin is, de a gázolajból mind az EU, mind Magyarország behozatalra szorul, és ezért hazánk számára is, hogyha a gázolaj ellátási rendszere, értékláncai feszesebbé és feszesebbé válnak, akkor az árak azok felfelé indulnak el. Most amikor legutóbb néztem, akkor már 650 forintba került egy liter gázolaj, és ezzel is az egyik legolcsóbb ország Magyarország itt a régióban, úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy inkább növekedni fognak a következő időszakban az árak.
1: Hát akkor nem sok jó hírrel szolgáltunk, de reméljük, hogy aztán ez akár egy varázsütésre gyorsan tud változni, ha megoldódnak a konfliktusok. Hortai Olivérnek nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Elbúcsúzok a hallgatóktól, ez volt a több-kevesebb így pénteken, zárjuk a hetet, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Marad a rekkenő hőség. Holnaptól ismét teljes kapacitáson termelhet a Dunamenti erőmű. Elmarad a parlament jövő heti ülése az energiaválság helyzet miatt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaró, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kérnek a lakosoktól a Balaton északi parti településein is. A péntekesti próbaüzem után szombattól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Százhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Elmarad az országgyűlés jövő hétre meghirdetett kétnapos ülése az időjárás okozta villamos energiaválság helyzet miatt, közölte Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök azt írta, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra, illetve az ellátásbiztonság megőrzésére. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitákat váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést Spanyolországgal közös határszakaszukon. Bekérette a lengyel külügyminisztérium az orosz nagykövetet a tegnapi légtérsértés miatt, közölte Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Csütörtökön egy repülőtárgy, nagy valószínűséggel egy orosz robotrepülőgép csapódott be az ország keleti részén, lakatlan területen. Az incidens miatt a NATO és Lengyelország aktiválta a légi és szárazföldi védelmi rendszereit, több európai politikus pedig szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Bánjunk jobban egymással. Adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
4: Tiszteltel köszöntöm Önöket a Nem Oké kampány kapcsán. Ez most már a harmadik műsor, amivel azzal foglalkozunk, hogy a korosztályos, az iskolán belüli, vagy akár sportegyesületen belüli zaklatás, a bullying hogyan érint, és hogyan hat egy egész életre. És sok esetben ez bizony így van. Most olyan vendégeink vannak, akik a sportban járatosak, megmérették magukat. Talán a legkevésbé Muszimba Dávid Denisz, de hátban járatosak, megmérették magukat. Talán

0: figyel, vagy akár a csapattársakon, a figyelnek, és dr. Neszmélyi Emil, aki meg kosárlabdázó volt, és most kosárlabda vezető, és egyébként meg jogászként eleve egy kicsikét más szempontot is be tud hozni ebbe a beszélgetésbe, örülök neked is.
1: Örülök, hogy itt lehetek.
0: Szóval kicsit távolabbról elindítva, mert itt már sok mindenről beszéltünk az előző két adásban, azt kérdezném inkább tőletek, hogy amikor egy gyerek bekerül egy közösségbe, és nem tudom, ki emlékszik a saját gyerekkorában arra a pillanatra, amikor belép egy öltözőbe, egy osztályközösségbe, valahova, ahol ő idegen, ahol ő másképp néz ki, mint ahogy a többiek összezárva egy csoportként őt várják, akkor hogyan tudja megvédeni magát, hogyan tud védekezni, vagy kell-e rögtön védekezni, vagy teljesen nyitottan bemegyünk, és aztán majd fogad minket, ami fogad, vagy pozitív, vagy negatív. Ki hogy élte meg ezeket az első lépéseket? Vannak ilyen emlékeitek? Mondjuk szerintem a úszodából biztosan.
2: Vannak, persze, én most azért, hogy azon gondolkodom, hogy nekem több részletben kezdődött a sportpályafutásom, és ebben volt kosaras időszak is, tehát végülis van egy közös nevező, egy hármunk között. A vízilabdával pedig az az emlékem, hogy a tehetségem, illetve a képességeim miatt én mindig az idősebbekkel voltam, és ott az idősebbek, ahogy a fiatalokat fogadták, azért az akkoriban még hát nem volt annyira egy befogadó közeg, eléggé élt az avatás, illetve annak a kultúrája, hogy azért a fiatal cipelje azokat a terheket, amik ilyen úgymond kuli munkák. Nincsen, előre szerettem úgy leszögezni, nincsen olyan nagyon durva történetem, ami miatt én most panaszkodnék. Inkább azt tudom bemutatni, hogy a kultúrája a közösségnek, illetve a gyerekek közötti akár bullyingnak is, vagy akár az edző részéről jövő bullyingnak hogyan volt jelen mondjuk 25-30 évvel ezelőtt.
0: Hát akkor mondjuk is el. Hát menjünk a mélyére.
2: Igen. Azzal tudnám leginkább bemutatni, hogy gondolkodtam, hogy velem nem történt semmi. Semmi olyan rendkívüli. És akkor eszembe jutottak azért azok a papucsosok, eszembe jutottak azok az avatások, eszembe jutottak azok az edzői verbális, ma már tudom, hogy bántalmazások, amik velem is megtörténtek, illetve ott a környező gyerekekkel, csapattársaimmel. És a helyzetet az mutatja, hogy egyébként az első gondolatom az nekem az volt, hogy velem semmi nem történt. Tehát, hogy normalizálódik, hogy kenődik el az, hogy ezek egyébként nem odaillő dolgok, ezeknek nem szabadna megtörténni. Tehát van egy olyan ilyen felelősség elhárítás az emberekben, még azokban is, akiket érték ezek a hatások, hogy egyébként ez tök normális. És ez fontos, szerintem valahol itt kell elkezdeni majd a dologról beszélni, hogy mi az, ami normális, mi az, ami nem normális, mi az, ami oké, mi az, ami nem oké.
0: Amikor te bekerültél, akkor tudtad, hogy mi vár rád?
2: Hát szerintem nem tudja egy gyerek, hogy mi vár rá. Hát annyi inger érkezik olyankor, kapcsolódunk az edzőhöz, kapcsolódunk a környezethez, kapcsolódunk a csapattársakhoz. A csoport dinamika az minden esetben kitermeli a szerepeket. A szerepek nagyon fontosak, hiszen a valahova tartozásnak a feltétele, hogy legyünk valakik. És a csapaton belül vannak, minden csapatban, minden csoportban kialakul a, nem tudom, a vicces, a domináns, a főnök, a gondolkodó, a félrehúzódó, a ilyen-olyan-amolyan. És ebből adódóan viszont megtalálják azt az 1-2-3 gyengét is, ha szabad így mondanom, akire viszont jobban rá tudnak szállni.
0: És akit nem lesz, aki megvéd.
2: És akit rossz esetben nincs, aki megvédjen, pedig lehet-e. Tehát akár a csoporttársak, akár az edző.
0: Vagy azért kérdeztem, hogy tudtad-e, hogy mi vár rád, mert hogy az uszodai avatás az egy még nem uszodai világban is ismert dolog volt. Tehát azért arról voltak hírek, hogy a csapatok, hogy avatják az újoncokat.
2: Igen, de ezt mondhatom, hogy ez tényleg régen volt. Tehát a mostani ismereteim szerint ezek már nagyon régen kivesztek.
0: Tehát te ezt már megúsztad?
2: Nem, talán én vagyok az utolsó generáció.
0: Na, tessék.
2: Én kimerem jelenteni, hogy van ahhoz közem, hogy ma már nincsen avatás, mert amikor a saját korosztályomból a legidősebbek között tartoztam, csapatkapitányként én ezt leállítottam. Nekem ez egy nagyon rossz emlék volt. Ez egy nagyon rossz élmény volt. Kimondottan nem láttam az előnyöt, miközben azért romantizálva volt a dolog, hogy hát az milyen jó dolog, mert belekeményedik, meg akkor oda tartozik a többiekhez, meg hogy ez az életrendje, de hát egyáltalán nem az, és már szerintem évtizedek óta nincsen.
0: Ugye a gólyatáborok logikája is. Ez a gólyaavatás logikája, és ez ugye ennek az elmúlt években elég nagy visszhang

0: Ugye volt, hogy néhány táborban mekkora ügyek zajlottak e körül, és hát a gólyatábori logika is az, hogy mostantól leszel egyenrangú állampolgára az egyetemnek, mint ahogy a csapatnak is.
1: Mert csak akkor, amikor ott kipattantanak ezek a botrányok, tehát kialakultak, akkor ott nagykorú emberek zaklattak nagykorú embereket, tehát abból nagyon könnyen lehetett olyan ügyet kreálni, nem is kellett kreálni, felismerni és végigvinni, ami büntetőjogi konzekvenciákat is maga után vont. Amikor mondjuk utánpótlásban történik valami, és 14 év alattival, és hát mondjuk ez a bullying, hogyha egy most játékosok egymás között esetéről beszélek, azért ez egy ugyanilyen hierarchikus, és lehet tradíciókra hivatkozni ezzel kapcsolatban, de 14 év alatt, ha például nagyon durva valami, nem lesz büntethető a sportoló, de nagyon fontos, ugye én a Kosárlabda Szövetség programját ismerem, és nagyon-nagyon jó program, ráadásul a Nemzetközi Kosárlabda Szövetségtől indult olyannyira, hogyha valaki, de akár egy annyira élesen veszik, és nagyon komolyan az egészet, hogy van egy e-mail cím, a FIBA központjában, hogyha valaki odaír, 12 éves gyerek, onnan a központból kivizsgálják az egész ügyet, akár Albániába. Tehát konkrétan nagyon-nagyon erős a jelentési és a megismerési feltételrendszer, és a gólyatáborok összehasonlítva itt a nehézség, mert hogyha ez 14-15 éves, akkor ő már mondjuk büntethető, nyilván mi lehet, még soha nem lett belőle akkora gond, hogy ebből mondjuk egy javítóintézet legyen, de elvileg lehet, mert a bűncselekmény megvalósul, hogyha ez zaklatási szintig megy. Egyik része ez az avatás, ez valóban egyébként kihalóban van, én úgy tudom, én magam is tudom mondani, amikor én már csapatkapitány voltam, és egyébként én bullying célpontja is voltam, csak nem működött engem. Éppen az a kivételes vagyok, akit megerősített, és konkrétan nem érdekelt, és hogy mondjam, amikor már én lettem abba a pozícióba, hogy itt elhangzottak ugye a szerepek, hogy főnök, ott elő nem fordulhatott olyannyira, hogy amikor megcsináltuk a saját kosárlabdaklubunk utánpótlását Óbudán, 15 gyerekből 650-re mentünk föl, még így a látványcsapos sporttámogatások időszaka előttről beszélünk, tehát ez egy szervezési kérdés is volt. Soha nem ismerült föl, mert a 15 gyereknél is már úgy alakult, hogy a kisebbet védjük. Tehát az egyik ilyen dolog, majd nyilván oda jutunk a beszélgetésre, nem akarok elébe menni, de hogy nyilván megelőzés, de ott szerencsénk volt. De amiben én csöppentem bele, az nem egészen ez volt, mert voltak bántalmazó csapattársak, volt hierarchia, csak amikor gyengéket keresték, nekem szerencsém volt, nem gyengét találtak.
0: Veled mi történt?
1: Velem az, ugye, az a, hogy tudjuk meg azt, hogy egy komolyabb csapatban avatás lesz, hát bejelentették a jó előre, de jó lesz majd, amikor megyünk el edzőtáborban, na majd ott az avatáskor megkapod, azért, mert most engem leszereltél. Ugye már is itt az érdekesség, én elvégeztem a feladatomat, mert hogy leszereltem őt egy bizonyos szituációba. Ebből ugye egy bosszú lesz azért, tehát ugye a jó elnyeri méltó büntetését, ezt a fiatal meg lehetett tanulni, és akkor nekünk papucsozás volt. Pontosan tudom azt, hogy semmilyen, hát nem éreztem magam jobban a csapattagjának, hogy ezt megtették a nálam idősebben, és pontosan az volt azonnal bennem, hogy hasonló helyzetben biztos, hogy ilyet nem fog csinálni.
0: Ők egyébként onnantól kezdve, hogy ezt megtették veled, egyenrangúként bántak veled?
1: Nem, mert nem tagozódtam be. Ott az a helyzet, hogy erős volt a csapatnak a személyiség komplexe, nem voltak meg az áldozatok. És gondolták akkor korosztály alapján majd a legfiatalabb. Hát a legfiatalabb, tehát legerősebb személyiségében az egyik én voltam. Viszont voltak olyanok, akiket ezzel tényleg kiszúrtak, de azok abba is hagyták. Tehát, hogy nem alakult ki. Pont egy ilyen speciális helyzet volt, nagyon sok erős karakter, és nem voltak kivé akartak engem és bennünket, nem sikerült.
0: Ugye a sport az ebből a szempontból azért különleges, mert igazából sikeres sportoló nem lehet erős karakter nélkül. Tehát nagyon valamilyennek kell lenned, valamit képviselned kell önmagadból, ahhoz, hogy sikeres legyél.
2: Nekem az az érdekes, amúgy csak amit Emil is mondott, hogy így, ahogy hallgatlak, hogy igazából, hogy ez valóban úgy van-e, hogy tényleg azt gondolod, hogy ez téged egyáltalán nem viselt meg, és közben amúgy igazából lehet, hogy tökre megviselt, csak úgy kezeled, vagy úgy
1: érzed, hogy... Az output jó lett, tehát hogy nem az lett, hogy nekem emiatt pszichológiát kell, és azt gondolom, hogy ennél jobban ebből a helyzetből szerintem nem jöhettünk ki, hogy én már sem edzőként, sem késő sportvezetőként, most inkább sportdiplomata vagyok már a sportban, magam részt, hogy az ügyvédirodámat vezetem, ami mint főtevékenység. Így gyakorlatilag jó, tehát megfordult. Tehát jött egy olyan, hogy egy sorsforrás, és innentől nem, és egyébként meg is szűnt, én nem hallottam utóbb olyanokról, hogy ez így olyan rendszerességű lett volna, mint nálunk, akik egyébként tekintve demográfiai csúcson voltunk, tehát bőve volt kínálat gyerekből, és egy olyan korban éltünk, ahol még más jellegű állami támogatás rendszerváltozás előtt rengeteg minden volt először a sportban, és rengetegen sportoltak, majd azt is átéltük, amikor kikerült a pénz a sportból, és akkor is viszont nagyon sok gyerek maradt ott. Tehát, hogy nagyon nagy volt a tömeg, akik között ennek a hierarchiának valahogy úgymond ki kell alakulnia, és egyszerűen meg lehetett megelőzéssel oda, és ennek nagyon örülök, nem vagyok rá büszkem, de ez természetes, meg lehetett, megelőzéssel lehetett megoldani azt, hogy egy teljes klub úgy épült föl Óbudán, hogy ez nem volt jelen is a mai napig.
0: Ezek a kaszások, igen. Ugye? Téged gondolom nem a sport oldaláról, hanem a származásod oldaláról érhetett kortárs bántalmazás. Legalábbis érdekes, ez lenne a tipikus.
2: Igen, az érdekes, hogy nem. Képzeld, hogy nem ez volt az első, hanem inkább abból a megközelítésből csinálnám, hogy mint iskolába megérkező emberke, akit elsősorban mondjuk inkább az anyagi körülménye miatt bántottak, semmint a származása miatt. Tehát nálunk, én a Szemere utcai általános iskolába jártam, és én valahogy így, most így visszagondolva mindig odahúztam, akik sikeres gyermekek, vagy sikeres szülők gyermekei. És ez tök érdekes, hogy én ezt nem tudtam akkor felmérni, csak valahogy én mindig a humorommal próbáltam kompenzálni az én szegénységemet. És nem azt mondtam, hogy annyira szegény volt, mert nyilván volt fedő a fejem fölött, meg volt mit enni, de hogy alapvetően volt, hogy lyukas volt a cipőm, és mondjuk azért volt lyukas, mert nem tudott édesanyám mást venni, és ezért mondjuk kaptam az ívet, és mondjuk ezért csúfoltak, amit én mondjuk humorral kompenzáltam, és akkor úgy értem meg, hogy hát hogy ez milyen vicces, de nyilván azért ez nem esett ugye jól. És hogy ez egy érdekes, én azért is vagyok itt többek között, mert nekem a mai életemet meghatározva, és mondjuk az elmúlt 10 évet, hogy sikeres lettem abban, amit csinálok, a mai napig nekem vannak komplexusaim, ha például egy olyan társaságban vagyok, ahol mondjuk tehetős, befutott sikeres emberek vannak. Mert egyszerűen bekapcsol nekem egy ilyen gyermekkori szegénység impulzus, egy ilyen trigger nekem ez. És ez a mai napig nekem dolgoznom kell, és ez egy tök érdekes, hogy nem a sport megközelítése, de hogy igazából az is egy bántalmazás, hogyha egy gazdag szülő gyermeke...
0: Bár ezek szerint te magadra húztad ezt a vödröt, nem rád öntötték.
2: Ez most, hogy magamra húztam-e, vagy hogy ez egy automatikus, most igen, ez egy nagyon vékony szál, hogy igazából most ez azért bánt engem, vagy bántott engem, mert magamra húztam, vagy mert egyszerűen nem biztos, hogy egy választás kérdése.
0: Téged bántottak azért, hogy csóróbb vagy, mint ők? Van ilyen emléked? Ami ezt felébresztette
2: van,
0: benned?
2: Van, igen, igen, van egy konkrét eset, egy sí tábor, nem, afrikaiként nem annyira erőségem a síelés, de hogy a gazdag cimboráim egy tesi óra után megbeszélték, hogy a sí tábort már mindenki befizette, én vagyok az egyedüli, aki még nem. És én hónapokkal korábban már említettem, hogy én is fogok menni, csak még nem érkezett meg apukám, nem jött még meg az utalás, meg kitaláltam különböző dolgokat, igazából annyi volt, hogy nem volt pénzünk befizetni. Amúgy sem akartam volna sí táborba menni, de szerettem amúgy azt a közösséget, akik ott vannak. És folyamatosan kamusztam, kitaláltam valami hülyeséget. És igazából ők meg folyamatosan ezzel csesztettek, és akkor szembesítettek egyszer, hogy nem azért nem akarod ezt, vagy nem azért nem ezt, mert nincs pénzetek, és akkor ugyanúgy nem álltam bele. És ez a mai napig volt egy ilyen eset, hogy egy ilyen tök tehetős helyen léptem fel, ahol ilyen sportoló befutott emberek voltak, és host voltam műsorvezető, és amúgy tök jól megcsináltam így a kis munkámat, tök jól működött, de valamiért én így napok múlva is ilyen álmatlanul feküdtem. Egyszerűen valamiért azt éreztem, hogy így nem sikerült jól ez az egész, és sokkal jobban túlgondoltam ennek az egésznek a fontosságát egy fellépésnek, mint amilyen valójában volt.
0: Úgy érezted, nem vagy közéjük való?
2: Igen, és igazából ez az érdekes, hogy tulajdonképpen járok szakihoz, és ott visszafejtettük, hogy tulajdonképpen akkor ez a kisgyermek musimbeinek a kis énje kapcsolt be, a jól elvégzett munka után a sikeres emberek között azt akartam, hogy oda tartozzak, hogy szeressenek, hogy elfogadjanak, miközben azért ez egy 28 évvel ezelőtti sztori volt ez a sítáboros, de hogy én ezt a mai napig én ezt cipelem.
0: De amit mondasz, ez igen, itt a gazdagság az izgalmas ebben számodra nyilván, hogy ti nem voltatok olyanok, mint ők. De voltak éppen, hogyha bekerül egy gyerek egy közegbe, valahogy mindenhogy oda akar tartozni. Most lehet, hogy a gazdagokhoz, lehet, hogy a hangadókhoz, lehet, hogy a sikeresekhez.
2: Valahova tartoznia
0: kell. De kapcsolódnia kell. És nyilván az egy vágy, ami, hogyha nem teljesül, ha nem beteljesíthető, akkor azt viheti magával.
1: Mindenképpen persze. Hát akar integrálódni, mert hát akar találni a saját helyét, amiként később alakulhat az a hely. Általános iskolában, emlékszem, 7 éves bekerültem, én voltam a kis gerincfelüléses, vékony, nyurga gyerek. Aztán úgy felsőben már a versenysport, a stb. Már ott is egyébként érdekes volt, bennem volt az, hogy ott az osztályban nem volt senki, mindenki támogatta a másikat. És abban viszont a keretet néhányan úgy adtuk, mert akik sportolók voltunk, és természetes volt, hogy itt fizikailag nem kerülünk a másik felé. Picit erősebb volt pedig a vonzás annak, hogy ez másképp, mert én meg Békásmegyeren nőttem föl, ott azért úgy voltam.
0: Hamarabb elcsattant egy füles?
1: Nálunk nem, valahogy a fellépés is ott megtanultam, hogy nekem soha ilyen nem volt, de ha valakik összefeszültek egymásnak, simán le tudtuk.
0: Hát a vízilabdázóban meg nem szokás belekötni, mert lehet tudni róluk, hogy erősek.
2: Meg a birkózókban.
0: Hát igen, és a boxoló, persze. De mondja, igen, mondd.
3: Főleg nem az úszodában, mert közel a vízhez azért a vízilabdás nagyobb biztonságban érezheti magát.
0: Amit Denis mondott, az azért is izgalmas egyébként, mert hogy erről például nagyon ritkán beszélünk. Szoktunk mindenfajta bántalmazásról beszélni, az anyagi viszonyok közötti különbség pedig nagyon triviálisan adja magát, hogy ez egy bántalmazási alap. Tehát ha nekem van, neked nincs, nézd nekem milyen szépről van, nézd oda, ő miben van. Tehát ez a gyerek társadalomban egy nagyon is fontos
3: megjelenítés. És ezek a távolságok szerintem manapság még nagyobbak tudnak lenni. Tehát olyan szélsőségek vannak a társadalmi tehetőség tekintetében, hogy a ruházkodás az öltözőben, vagy az öltözőig egy hierarchikus berendezkedést állít ki, vagy szerveződik meg.
0: Ami, vannak a menők, meg a nem menők.
3: Hát persze, meg a cipő, meg a ruha, meg a napszaj, meg a telefon, ugye ezek mind státuszszimbólumá silányodtak, ha mondhatom így. Ami talán pozitív, és ez szerintem minden sportban jelen van, hogy az öltözőben, amikor átöltözik valaki, ugyanaz az úszonadrág van rajta, ugyanabba a vízbe ugrik be, ugyanazt a vízilabda sapkát kapja, ott ez már nem különbség, de egyébként lehet, hogy valami bejön ki.
0: De egyébként ennek annyiból ellent mondok, hogy ha saját gyermekeim történetéből tudom, hogy az nem mindegy, hogy valaki milyen úszódrezben úszik, például az úszok között. Mert ugye nem az egyesület adja, hanem a szülő veszi. És az egyiknek aréna van, a másik meg a Decathlonban vásárol. És mind a kettőben ugyanúgy lehet úszni, csak az egyik nagyon menő, a másik meg nem menő, bocsánat.
3: Ott van különbség.
1: Vízilabdában a szerencsés, mert a sapka is az egyenadrág ugyanaz, de hogyha már kosárlabda, és persze a mezünk ugyanaz, még az okni is lehet nagyon hasonló, de a cipő. És ott annak idején, amikor...
0: számít is, hogy milyen cipőd
1: van. Hát jó, csak annak idején, amikor még én voltam középiskolás is. Ifjú középiskolás, ott még voltak silány, ott mátáltunk a kínai vászonról, tehát pedig annak jó volt a talpa, csak a bokája nem tartott semmit, és akkor így megjelentek ezek a jobb talpú adidaszok, és nem mindenkinek volt rá. Ezeket eleinte az én szüleimnek se. Aztán úgy megspórolták, mert hogy már nem linoleumon, hanem most ilyen apróság, de hogy honvéd utánpótlás voltam, már parkettán volt az edzés, és ott a rossz cipő nem tapadt, muszáj volt venni. És akkor Magyarországon akkor még nem lehetett kapni, kimentem Münchenbe egy ismerősömmel, és konkrétan vettem egy Convert, ami akkor még vezető márka volt, ugye utána integrálódott a Jordanbe.
3: És az ember, kiugrik Münchenbe egy
1: cipőjel. Hát azért arra is spóroltunk. Elég sokat, buszos út volt, és muszáj volt, nem volt itthon olyan cipő, amit lehetett használni, és nem tudtam benne fordulni.
0: Azért hát ne érezd meg az rosszul ebben.
2: Ja, persze,
1: nem.
2: De és akkor mi van akkor, hogyha egy Decathlonos nadrágban mondjuk, nem tudom, ver 6 gólt? Akkor megváltozik ez?
0: Szerintem nem. Szerintem a világon semmit nem, mert attól még a gatya az ugyanolyan.
2: Az oké, de ha jobban teljesített a Decathlonosban, mint az arénás nadrágban.
0: Akkor lehet, hogy még többet kap a
1: képére. Decathlon, ez trigger pont.
2: De erről mi a véleményed?
3: Én azt gondolom, hogy a teljesítmény szervezi a hierarchiát a vízilabdában.
1: A végén, igen.
0: Jó, de ott ugye tényleg az van, hogy beugratok a vízbe, és onnantól mindenki egyforma.
3: Ez így van.
0: Tehát az egy,
3: az legalábbis a külsőségek tekintetében igen, és ezért előkerül a tudás, vagy a csapatban betöltött teljesítmény alapján.
2: De az még egy nagyon érdekes felvetés szerintem, hogy most szerintem nagyjából mindannyian szülők vagyunk, és átéltünk, mondjuk én mondjuk a saját nevembe beszélt ezt a szegénységgel kapcsolatos dolgot, és hogy amit mondjuk te is mondtál, hogy a cipő, és hogy akkor itt ilyenkor kinek a felelőssége az, hogy a gyereknek legyen egy olyan értékrendje, hogy a cipőt azt tudja viselni, és ne kérkedjen vele.
0: A szülői. Tehát,
2: igen.
0: Ó, az a szülői.
2: De hogy ez 100%-ig
0: igaz? Hogy engeded el az iskolában, ezt nem lehet elvárni a tanártól. A tanár próbál nyilván valamilyen módon rendet rakni, mert pedagógus, de hogy mit visz a gyerek az iskolába, arról csak mi tehetünk szülők.
1: Viszont, hogyha a szülő a többi szülővel is verseng, akkor ez fog lefele másolódni, tehát valóban a felelős megvan, de hát a megoldás nincs látod, meg.
2: Igen, csak is megint egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, és szerintem itt válik érdekesség, hogy a szülő is nyilván azért viselkedik így, mert ő is hozott egy viselkedés mintát, amit igazából generációkon át cipel, és ugye ezért nehéz ez, hogy akkor itt most beszélgetünk ezekről a dolgokról, de hogy így tök nehéz lesz a mi felelősségünk nyilván az, hogy majd a mi gyerekeinknek megtanítsuk és átadjuk azt az értékrendet, ami szerintünk értékrend, és amivel ők is tudnak dolgozni, és majd talán generációkkal később ez fog változni. Most nem akarok ilyen pesszimista lenni, csak hogy tényleg, amit te is mondtál, hogy nagyon meghatározza egy tizenéves osztálytársak között, hogy mondjuk 100 000 forintos cipőbe van, miközben azért tudjuk, hogy mennyire sok idő és energia megdolgozni 100 000 forintért, és hogyha mondjuk az apuka megvesz neki egyet, onnantól fogva egy seggfeje gyerek, de mégis a suliba pedig egy hierarchián tök felül áll.
0: Egyébként ennek vannak ellenkező irányból ható effektusai is. Sportágat most nem fogok mondani, de egy gyerek kifejezetten cipőmániásként ment le rendre edzésre. Ez abban nyilvánult meg, hogy volt, nem tudom, 10 pár nagyon drága cipője. Ezt kapta rendszeresen a szülőktől. Ezt kérte, ezt kapta. És hát persze, hogy a szemet szúrt mindenkinek, edzőnek, csapattársaknak, mindenkinek. És hát ezzel villogott is, és ennek az lett a vége, hogy kirakták a csapatból. De először a csapattársai zárták ki, majd az edző is szólt, hogy ezt nem kérjük. Tehát vagy tessék elvinni a gyereket, vagy tessék ezt abba hagyni. Mert nem lehet minden héten egy másik cipővel villogni, mi 120 000 forint.
1: Mondjuk egy
0: a gyereket bántom vele, de közben a gyereket is védem vele egyúttal. Tudnia kell, hogy nem ez az élet.
1: Másik érdekesség, hogy pont ebből a fiatalemberből, ha már hogyha fiatalember, és nem hölgyről beszélünk, mert
0: fiú volt egy
1: fiú. Igen. Ha ennyi mindent megkapott minden feltétel nélkül, egyébként se lett volna bele egy sikeres sportoló, tehát én nem mondom, hogy a gyerek ezzel jó jár, de a sportág nem vesztett. Akármelyik sportág is legyen ez, tehát ilyen megkíméltséggel a jutalom meg, az más fele vezet, jutalom megvan a semmire, akkor egyrészt nem lesz mögötte teljesítmény, hiszen a semmire kapja meg, másrészt viszont belőlük kiváló zaklatók válhatnak, ha éppen nem kidobja őket, kiveti magából a környezet, hanem valamiért egy olyan dinamika alakul ki, hogy mondjuk ő lesz a főnök. Onnantól aztán alatta lesz feladata a pedagógusnak, edzőnek, mindenkinek, hogy valahogy felismerje, kezelje, és utána lekövesse mindazt, amit ők bántalmazásként, verbálisan, kirekesztéssel, hiszen az is bántalmazás, cyberbullying, vagy bármilyen fizikai módon tényleg előadnak, hát ott biztos, hogy lesz feladat. Tehát még ilyen szempontból mindazon által együtt érzek, és sajnálom is, ezt név ismeretlő is ezt a gyereket.
0: Igen, hát ezzel ő járt végül rosszul.
1: De ha ez máshova kerül, akkor egy teljesen más történetet említettél volna most.
0: És azt is tegyük hozzá, hogy ez is egyfajta bántalmazás, ami őt ott érte. Ő nyilván nagyon nehezen néz azzal szembe, hogy valójában mi okozta ezt?
3: Olyan, főleg úgy, hogy egyébként az alapja valószínűleg valamiféle kompenzáció lehet a dolognak, viszont itt Emil említett, hogy úgysem lett volna valószínűleg játékos ezzel a fajta viselkedéssel, és szerintem most érkeztünk el oda, hogy fontos megállapítani, hogy egy klub, egy csapat, egy egyesület, legalább két nagyon fontos feladata van. Az egyik az, és nem is sorrendben mondom, fordított sorrendben mondom, hogy játékos neveljen, a másik az, hogy ember neveljen. És akkor itt veszük külön azt, hogy elküldték ezt a srácot, lehet, hogy a teljesítménye sem volt olyan, de akkor hol van ebből a tanulság, hol van ebből a nevelés, és hol van ebből az, hogy ő a későbbiekben esetleg megfejlődje azt a hiányt, amit itt egyébként kompenzáció.
0: Majd akkor erre hadd vessek én is fel valamit, hogy az edzőnek dolga kompenzálni a szülő téves nevelését? És tudja-e? És meddig mehet ebben el? Tehát kimondhatja-e azt, hogy anyukád, apukád hülyeséget csinál, drágám, ezeket a cipőket szépen vidd haza, és vegyél fel egy olyat, mint a többi.
3: Én szerintem apuka, anyuka bevonása nélkül nem. És most válik teljessé az egész képlet, a szülő, edző, gyerek háromszöggel, és most válik innentől kezdve igazán bonyolultá is, és nehézé is.
0: Ez így van. De egymás nélkül ez nem fog működni. Jó, tehát szegnem, hiába mutatok biztos, rá a hibára.
3: Biztos, hogy nem, főleg azért, mert a szülőknek óriási elvárásaik vannak az edző felé, az egyesület felé. szolgáltassanak, hogy neveljenek is úgy, hogy egyébként nem biztos, hogy elfogadják az edzői eszköztárat, de azért a gyerek az legyen rendben, az ott sportoljon, az ott viselkedjen, az ott fáradjon, egyébként legyen jó játékos is. Ezt így ráöntik az edzőkre, ráöntik a klubokra, és nem is biztos, hogy képben vannak azzal, hogy egyébként mi történik ott nap, mint nap az edzésen.
2: Tök érdekes, hogy te, mint nyilván volt és sportoló, hogy igazából ez, amiről beszélsz, ez full csapatmunka. A szülők, a tanárok és a gyerek, és hogy tök érdekes ez, hogy innentől válik, ez is érdekes, hogy igazából ez az együtt. Én ebben hiszek minden szinten, nem csak sportban, hanem hogyha lehet kommunikálni, és mindenki el tudja mondani a pro-kontrát, és megtudunk, van egy közös nevező, na onnantól viszont az építi szerintem a gyereket. És itt nagyon sokszor ugye elbukik a dolog, mert ahogy te is mondtad, mondjuk egy edző azért nem feltétlenül, vagy nem tudom, igen, bocsánat, te mondtad, hogy azt mondtad, hogy nem mondhatja el, de hogy alapvetően semmilyen szinten nincsen joga a szülő bevonása nélkül, tehát előbb kell a szülővel egyeztetni, és mondjuk hárman leülni a sráccal.
3: De hogy nem, szerintem van, hát azért az edző teljesen körülményessé válna az egész, hogyha mindig a szülőt megkérdezi, hogy ezt mondhatja. Én inkább csak a példára mondtam, hogy az már egy végső döntés, hogy a gyereket elküldik, igen, a csapattól. Igen, igen, nyilván nem az, amit a. Tehát azt megelőzték olyan intervenciók, amik elmaradtak, ahol már egy háromszögöt
0: kellett volna képezni. Nagyon fontos, amit Denis felvetett, mert hogy van egy határa, ameddig én azt gondolom, hogy azt kell képviselnünk nekünk szülőnek a pedagógus vagy az edző kapcsán, hogy igaza van. Tehát, hogy a gyereknek el kell hinnie, hogy amikor az edző mond valamit, és adott esetben az nem is az, amit ő gondol, és amit otthonról hoz, az edző ezt nem véletlenül mondja, hallgass rá. Ugyanakkor itt vagyok én szülőként, aki lehet, hogy tök mást képviselek, ilyenkor fel kéne hívnom az edzőt. A gyerek nélkül ez nagyon nehezen fog menni, mert a gyerek képvisel valamit, ő a kapocs kettőn között, tehát lehet, hogy a történet nem is egészen úgy hangzik, mint ahogy én tudom. De muszáj hármasban lennünk. Ezt muszáj együtt megbeszélnünk. De közben az edzőnek legyen igaza otthon, én ezt kell, hogy mondjam.
2: És közben úgy, hogy mondjuk ez ne a gyereken csattanjon, hogyha mondjuk nem értetek ti egyet, akkor nehogy az legyen az edzőbe, hogy a puci kis kedvence szólt.
0: Mondd meg az edzőnek, hogy egy hülye.
3: Ez nagyon fontos, mert az edzőnek a tekintélyét azt a szülő is majdnem, hogy azt mondom, hogy köteles megalkotni a gyerek szemében. Tehát, hogyha a gyerek panaszkodik, az edző ez volt, az volt, vagy akár a tanárral, akkor mondhatja azt a szülő, hogy hát rosszul tette az edző, rosszul tette a tanár, ne hallgass rá. Onnantól kezdve a gyerek edző viszony az alá van.
0: Ráadásul fel van mentve a gyerek. Hát innentől kezdve meg te mondtad, mentve, apa.
3: És senkinek nem fejlődés.
0: Emil.
1: És olyan szépen megnyitottátok azt, amit én éreztem, hogy meg fogtok nyitni, ugyanis van a kvázi bullyingnak, de zaklatásnak egy különleges alanya, amikor a szülő rászáll az edzőre. És akár volt erre példa, hogy irodánkban volt ilyen, hogy helyre kellett rakni az egészet, úgy megborult a dinamika, hogy azon túlment, hogy hitelteleníti az edzőt a gyerek előtt, úgyhogy abszolút nem volt igaz a szülőnek. Tehát gyakorlatilag az edző puszta létezés és az értékrendje egy tükröt mutatott, hogy ezt nagyon rosszul csináljátok, mert hogy le is lehet ülni, meg lehet csak csinálni az edzőnek a saját dolgát, és a csapat majd integrál, és a gyerek majd otthon a konfliktusokat majd valahogy kezeli, és ott még mindig be lehet kapcsolódni, hogy hát látja, hogy nem működik, amit otthon hozott. Rászáll az edzőre, nyilvánosan kritizálja az edzőt, mérkőzésen kritizálja az edzőt, és amikor már nekünk ügyvédként be kell avatkozni, az volt, hogy a magánéletében is elkezdett megjelenni.
0: Zaklatta?
1: Konkrétan, mert az ő gyerekét, mert hogy hát mondjuk az, hogy ténylegesen nem edzett eleget, nem vitte el valahova, amiért ő nem dolgozott meg, amiért, hogyha elvitte volna, meg az összes többi játékosnak kellett volna valamit mondani, a gyerekek, egy Józsika nem edzett, de jön. És akkor onnantól az edző már magát ássa alá a játékosokat. Érdekes, nem egy, nyilván az edzőnek ezt fel kell tudni építeni, mert meg kell húzni a határokat, és egy nagyon fontos dolog, hogy tartunk ilyen tréningeket mi sportjogi és sportvezetői támogatási vonalon. Az egyik legfontosabb, és ezzel kell kezdenünk kluboknál, még mindig van egy téves felfogás, amit azt kell, hogy mondjam, hogy meg kell szüntetni. A szülő nem ügyfél a klubban. A szülő egy szabályrendszerhez csatlakoztatja a gyermekét, és ezen szabályrendszeren belül, ami rá is vonatkozik, kell, hogy létezzenek, vagy ha nem működik, nekik kell távozni. Ha a szabályrendszer megfelelő, azért megfelelő. Most már ugye a szövetségeknek kötelező gyermekvédelmi szabályzatuk van, stb. Ezeket egyre többször végre is hajtják. Tehát itt ez a nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy azért a szülő, edző, játékos háromszögben azért a karmester az edző kell, hogy legyen, itt klub érdekekről van szó, közösségére, és nagyon-nagyon fontos, az egyik veszőparipám és csodálatosan működik, a szülő nem ügyfél. Hát az ügyfélnek mindig igaza van.
0: Az ügyfélnek mindig igaza, illetve nem feltétlenül, de azért annyiból hadd vitatkozzak veled, hogy mondod, hogy klubérdekről van szó. Én meg azt mondom, hogy a gyerek érdekéről van szó először. Tehát engem baromira nem érdekel.
1: Ami szintén klubérdek. Klub érdek, egyet,
0: ha a gyereknek az nem
1: egyet
0: jó.
1: Egyet is értek, az is klubérdek, hogy a gyereknek jó legyen. Hogy nem.
0: Ez így, igen. Így abszolút.
3: Nagyon fontos mondat ez szerintem, hogy a szülő nem ügyfél. Annyiban az a helyzet nehezíti, hogy a gyerekekért versenyeznek a klubok. Nem csak a teljesítmény miatt, a létszám miatt, meg egyáltalán. És nagyon vékony jégen táncol minden klubvezető vagy edző, amikor a szülőt jól behatárolt kereteket húz meg, és kívülre teszi a szülőt, mert megsértődik. És ha a szülő szolgáltatásként tekint rá, a klub viszont nem ügyfélként tekint a szülőre, egy picit leegyszerűsítsem ezt a gondolatomnálatot, akkor lehet, hogy elveszíti ezt a, nem a szülőt, hanem a gyereket.
2: Emellett meg szerintem van még egy ilyen soha be nem teljesedett egy profi sportolóvá válás a szülő részéről, amit ugye kompenzál, hogy a gyermekének át, és azt a fajta stresszt, vagy amit most Emil is mondott, hogy teljesen zaklatás szintig átmegy, azt szerintem valahol az arról is szól, hogy amit ő nem tudott elérni, azt szeretné minden áron, hogy mondjuk a fia elérjen, vagy lánya elérjen, és akkor itt meg túllép már egy határon.
0: Ó, az egy következő fejezet lehet ebben a beszélgetésben, amikor az edző munkája kevés, mert a szülő tudja, hogy mi kell még a gyereknek, és akkor ő még külön edzi. Meg külön edzésre járatja.
1: Igen.
0: Tehát az egy külön show műsor ennek a diák és gyermeksportnak, hogy hol van annak a határa, ameddig egy szülő elmehet, és szakérthet, és hol van az, amikor a gyerekével visszaélve tulajdonképpen a gyerekét saját maga zaklatja azzal, hogy minden reggel elmész úszni, drágám, mert kevés neked a délután.
2: De látunk azért ebből, meg tudunk élő példákat hozni, hogy ez viszont milyen sport teljesítményt és milyen nagyságot tudnak ezáltal elérni akár a Williams testvérek teniszben.
0: Ebben ez a csalóka. Ugye Temesvári András szoktam erre példának hozni, és azért merem, mert egyrészt ő ezt maga is el szokta mondani, hogy az édesapjával neki évtizedekbe került jó viszonyba kerülni, mert bár neki köszönhette a karrierjét, de 20-as éveire olyan állapotba került a két ember kapcsolata, pont ettől, hogy állandóan edzeni kellett, és mindig volt a kihajtsa, hogy szinte beszélő viszonyban alig.
2: Hát és megszűnt az apa-lánya dinamika.
3: Igen, ott láttuk már tönkre menő házasságot is az olimpiai győzelem után, igen. Meg elég sok példa van erre. Valóban külön választhatnánk a teljesítményt a személyiségfejlődése, vagy a jó, vagy az egészséges pszichétől.
2: De szerinted lehetséges?
3: Így, hogy egyik jobb oldalra, másik bal oldalra megy, biztos, hogy nem.
2: Tehát, hogy valamilyen szinten biztos a sérülés, már a lelki sérülés, vagy hogy...
3: Ehhez én nem vagyok szakember, hogy mi számít sérülésnek, a feszültség, ami a hajtóereje a teljesítménynek, arra szükség van. Nyilván egy szinten túl az a feszültség, az már sért, az már a sérüléshez vezet. Hogy ezt a feszültséget hogy tudja elérni egy sportoló, milyen eszközökkel van elég olyan belső motivációja, vagy a külső ingerek hogyan hatnak rá, ezek már nagyon egyéni különbségek, de biztos vagyok benne, hogy vannak olyan sportolók, olyan eredményes sportolók, akik azt mondhatják, hogyha őket nem bántalmazták volna, akkor nem érték volna el ezt az eredményt. És ott kérne megkérdezni tőlük, hogy egyébként, ha újra csinálhatnád, cserélnél le, és biztos, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem.
2: De mondjuk a te esetedben, te 2008-ban voltál ugye olimpiai bajnok, és most visszanézve azt az utat, amit mondjuk megtettél, és tudod, hogy az lesz az eredmény, hogy a fiad is olimpiai bajnok lesz, akkor támogatnád ebbe? Hogyha ugyanazon az úton kellene nagyjából végigmenni, mint mondjuk, amint te végigmentél? A papucsozás, a minden edép, hogy eljutottál a tetejére.
3: Egyet legalább kivehetek?
2: Igen.
3: Nehéz erre válaszolni, mert hiszem azt, hogy 30 évvel később már más utakon is el lehet érni ugyanezt a sikert. Is.
0: Erről kell beszélnünk most itt a műsor második részében. Varga Dániel, Szimbe Dávid, Denisz és Dr. Neszné Emil a vendégeink, és a Nem Oké podcastot hallgatják és látják, hogyha néznek minket. És pont ott tartunk, hogy talán most már egy kicsikét más, mint mondjuk a ti időtökben volt, amikor élsportolók voltatok, és más, mint amikor te felnőttél a magad rossz érzéseivel. De más-e tényleg? És ha más, akkor mi felnőttek mondjuk azt, mert kontrolláltnak látjuk a helyzetet, vagy a gyerekek is talán így élik meg. Ők nem tudják összehasonlítani, de kevesebbe az iskolai, a sportegyesületi, a közösségen belüli bántalmazás. Vannak erre adataink, vannak erre mérőszámaink? Lehet ezt számokkal leírni egyáltalán?
1: Nehéz, mert hogy az esetek egy jelentős része korábban nem került felszínre. Most viszont amiatt, hogy mindenkinek egy stúdió van a zsebében, telefonformájában, bármikor, hencegésből is, de akár dokumentálásból is rögzíthető és igazoltá válik, és felszínre kerül. Én azt gondolom, hogy az emberi természetből pont ez a hierarchia kialakítása, az magával hozza azt, hogy ezek a helyzetek, ezek megteremtődnek, a kérdés az, hogy mennyire mennek messzire. Mivel felszínre kerül sokkal több eset, ezért az igény is egy értelmű vált arra, hogy valahogy kezelni kell, és az a legjobb, hogy most ugye a legelső reflex az, hogy valaki a buli oldalon van, mert van egy ilyen amerikai mondás, ez nem tudom, hogy Európában mennyire ivódott be, ez nagyon tőlük hallottam, de az sokkal jobb, ha valakit bántalmaznak, mint ha ő a bántalmazó. Hát, hogy csak ez a kettőből lehet választani, lehet, de azért kicsit terjesszük ki, és majd a bántalmazót, az volt egy ilyen videó, hogy apuka megtudta, hogy a lánya bántalmazott egy rákos kisgyereket az iskolába, ezért be, hogy kopasz, ezért bosszúból, mert hogy megleckésztesse, és a gyerek mellé áll, ez a helyes, levágták a haját. Másik gyerek bántalmazott valamit, és vagy egy másik, ezt előről mondom, lehessen vágni, egy másik esetben egy leány bántalmazott egy szintén gyengébb osztálytársat, és apuka levideózta, hogy akkor kislányom, gyalogmész haza az esőbe, és most itt közzé teszem, hogy milyen jó szülő vagyok. Na ez a büntetés. És most amire ki akartam nyugodni, egyre inkább az igény megteremti a megelőzést. És ott lesz a megoldás, mert ez egy olyan terület viszont, ami megelőzéssel sokkal jobban lehet kezelhető, mint hogy akkor szankcionálunk, mert valahol, és most nem kívánom felmenteni azt, aki visszaél valamilyen dinamikában kialakult helyzetével egy közösségen belül, de valahol ő is áldozat, hiszen erre már említettük, gyakorlatilag ő is valami
0: szinte
1: továbbad.
0: Biztos, hogy áldozatban lett.
1: Elkövető. Viszont a megelőzés végre jutottunk odáig, hogy már nem az a biztos, hogy ott akkor 10 kilométert esőben gyalogol a gyerek, és levágatjuk kopaszra a haját, mert egy beteg gyereket ő bántalmazott, hanem elébe megyünk, és akkor ott kezeljük, ahol ez kialakulhat. Amire mondom, egy véletlen vagy szerencsés klubélmény, amikor mi kevés gyerekből kiindulva több százra fölmentünk, és fel sem merült, mert ez volt az alaptétel, hogy a gyengébbet azt támogatjuk, a kisebbet védjük, és ez volt a dicsérendő. És ez valahogy olyan természetes volt, de van, amikor nem ilyen szerencsés ez. Tehát megyünk a megelőzés
0: irány. Hát igazából annak a reflexen kéne kialakulni, amit nem lehet.
2: Igen.
0: Hogy mi az, ami egyszerűen nem, ami nem oké, hogy visszakanyarodjunk a kampányunk címéhez.
2: Én olvastam egy olyat talán pár hónappal ezelőtt, hogy két különálló városban valami tesióra vagy valamilyen sportesemény után a srácok öltözőjébe az egyik srácot miközben letusolt, kiment törölközött, lefotózták és kitették a netre. Valamilyen kis csoportban is nyilván tökre megalázták a srácot, ez nem borzasztó dolog, és megtörtént egy másik amerikai államba, ahol viszont az történt, hogy a szintén zaklató srác lefotózta a másik srácnak a fütykösét, és a haver, az emberek, tehát egységbe elvették a telefont attól a sráctól, és a Apple ID, tehát az arcfelismerést oda tették az arcát, és kitörölték ezt a képet. És hogy tökéletes, hogy két ugyanolyan helyzet, viszont máshogy reagálnak. Az egyik esetben ugye támogatták a fotót, és nevettek a srácon, a másik esetben viszont ugyanúgy összevergődtek, mint egy csapat, és azt mondták, hogy figyelj, haver, ne csinálj ilyet a csapat vagy a haverunkkal, mert ez nagyon gáz. És hogy tök érdekes, hogy itt az emberi reakció szerintem, és az, amit Emily is említett, hogy ez a lényeg, hogy a csapat közösség mennyire tud egységben működni, és mennyire ugyanaz az értékrend, és mennyire ismerik fel, és akár avatkoznak be.
0: Közben azt hiszem, talán Dani hozta be az első részünkbe azt a felvetést, és aztán ezt nem fejtettük ki, hogy itt azért a teljesítmények versenyeznek. És hát ez óhatatlanul egymással szembeni rivalizálást hoz, csapaton belül is. Tehát nem csak az a fontos, hogy a másikat legyőzzük egy versenyen, egy meccsen, hanem hogy a csapatban is én legyek az első, a legjobb, a legkiemelkedőbb, valamilyen szempontból. Ha nem én dobom a legjobb triplát, ha nem én nyomom a legjobb svéd csavart, ha nem én úszom a legjobban, akkor valami másban, de nekem ott kell lennem erről. Ez egy nagyon kemény helyzet.
2: De bocsánat, de ebbe a történetbe benne van a sport?
0: Már hogy érted.
2: Amit most...
0: Abszolút. Persze. Hát csak azok lehetnek kiemelkedő sportolók, akik egyébként az érre törnek.
3: Na és itt jön az edzőnek a szerepe szerintem, és ha kezdem ott, hogy szerintem egy mai vízilabdaedző, a régebbi, mondjuk évtizedekkel ezelőtti vízilabdaedzőhöz képest, ötször annyit dolgozik körülbelül. Ötször annyi a dolga, pont az emberi kapcsolatok, pont a pedagógiának a jelentősége miatt, és egyébként a szülői feladatok miatt is, ami jó lenne, ha ügyfél lenne a szülő, de én úgy tudom, vagy úgy látom, hogy gyakorlatilag nem az, hanem inkább egy elváró fél, de nem ebbe az irányba akarok elmenni. És az edző, én szerintem ki kell mondani azt, hogy vízilabdást is nevelünk, és embereket is nevelünk, mert akkor amentén tudjuk a kommunikációnkat felépíteni, amentén tudunk visszajelzést adni. Nagyon fontos, hogy az edző ne csak a teljesítményt. Nagyon fontos, hogy ne csak a sport teljesítményre jelezzem vissza, hanem jelezzem vissza arra, hogy pontos voltál. Jelezzem vissza arra, hogy láttam, hogy átölelted a másikat, vagy gratuláltál neki. Jelezzem vissza arra, hogy kitartó vagy, és hogy nem baj, hogy nem sikerült, vagy hogy de jó, hogy látom, hogy ti beszélgettek egymással. Most nem tudom, 100 példát lehetem mondani. Tehát
0: még egyet hadd tegyek én is hozzá, és jelezzem vissza a szülőnek.
3: És jelezzem vissza a szülőnek.
0: Hogy mit lát az edzésen a gyereken.
3: Így van, és innentől kezdve nem szűkül le az, hogy valaki, tehát az identitás nem az alapján nő fel, hogy egyébként ügyes sportolója vagy nem, hanem egy csomó olyan személyiségjellemző, vagy soft skill, vagy bármi értékként mutatkozik meg a csapaton belül. Ezáltal a hierarchia az nem ilyen nagyon-nagyon szélsőséges, hogy vagy jó vagy nem jó vagy, mert hogy egy nem annyira ügyes játékos is lehet a csapatban nagyon fontos szerepet betöltő egyén, azáltal, hogy a csapat
2: és ez az edzőnek értékét a kötelessége, ezt észrevendik?
3: Hát azért az edző van ott nap, mint nap, és annyira intenzíven az edző látja az érzelmeket elszabadulni, vagy éppen az edző látja, hogy ki milyen hangulatban van, milyen állapotban van.
0: Hát meg a csapat dinamikát, a csoport dinamikát, azt neki éreznie kell, és formálnia kell tudni.
3: Mert mindenkiben van érték. Mindenkiben van érték, és fontos ezeket megmutatni, és példaként megmutatni a játékosoknak is, hogy ne legyél te meg elszállva attól, hogy ennyire jó játékos vagy. Jó játékos vagy, mert te tudsz vízilabdázni, te tudsz kosárlabdázni, na de hát ez egy ugyanakkora érték, hogyha a csapattársad egyébként lehet, hogy nem olyan jó képességű, de egyébként vele meg tudsz beszélni egy csomó mindent, és mondtam egy példát.
1: És akkor itt jön be a sportnevelő hatása, mert a végeredmény az, hogy abból a hatalmas gyerek tömegből, akik elkezdik a versenysportot, közülük egy elenyésző kisebbség lesz olyan versenysportol, akiből meg tud és meg akar élni. Most akkor megint mire nevelünk az életre, és innen jön az, hogy a munkaerőpiacon imádják a versenysportol előéletőket, mert pontos lesz, mert kiszámítható, ez motiválható lesz, motiváló képes lesz, ha pedig nem az alkalmazotti létről, erről a világról beszélünk, a vállalkozói világban nagyon sikeresek tudnak lenni, és akkor igen, társadalom fejlesztő hatása van annak az edzőnek, aki ezt ennyire tudatosan építi.
2: Csak ez tök érdekes, bocsánat, amit akar. Hogy nekem az jutott erről eszembe, hogy a általános suli időszakban, hogy találkoztam talán 3 olyan akkori osztálytársammal, akik nagyon menő szülőknek voltak a gyermekei, és nagyon jól kitűnő tanulók voltak, sportolók voltak, jóképűek, tök menők, és viszont érdekes, hogy felnőtt korukra közel sem abban a élethelyzetben vannak, akár egzisztenciálisan, akár érzelmi intelligenciával, az egyik, nem tudom, alkoholista lett, a másik, most nem akarok degradálni, de mondjuk köműves, az is munka, nem lenézni akarom, csak én azt gondoltam akkor, hogy ő belőle majd polgármester lesz. Hmm. És hogy tök érdekes, hogy akkor, akik tudtak integrálódni és beilleszkedni, azok nem feltétlenül lettek sikeres. És most itt nem magamat akarom példának felhozni, de nagyon rossz tanuló voltam, évet ismételtem, kirúgtak, visszapofáztam nagyon, és hogy van pár ilyen haverom, akik a legeslegrosszabbak voltak, és most egy tök jó karrier, egy család, egy tök jó életképük van. És ez nem feltétlenül biztos, hogy egyenes arányban van azzal, amit mondjuk te mondtál.
1: Már hogy milyen, melyik értelme?
2: Hát abban az értelemben,
0: hogy ilyen módon nevel. De egyébként nem mondasz ellen, tehát ha csapatsportról beszélünk, oda például kellenek ezek a vagányok, akiket te mondasz most. Anélkül egy csapat nem működik, csupa jó gyerekből nem lesz egy ütőképes csapatod. Így van?
3: Persze, így van, meg hát tuti recept nincsen, de hát szülőként 12 éves és 8 éves fiam van, a nagyobbik éppen kosárlabdázik, éppen a kaszásokban, köszönöm, hogy megalapítottad.
1: Én csak az utánpótlást.
3: Igen, de hogy még mindig nem az lebeg a szem előtt, és szülőként sem a szemünk előtt, hogy ő milyen kosárlabda karriert fusson be, de az edzője, a közösség, a disziplina, a szokások, a kitartás, a kudarc és a sikernek a feldolgozása, megismerése, élmény, élmény szinten, az pótolhatatlan. Tehát szülőként hiába értem én ezeket át, tehát ezeket nem lesz szóban átadni, ezeket meg kell tapasztalni. Tehát én szerintem minden gyereknek sportolnia kell. Én azt mondanám, hogy csapat sportolnia kell, mert ezek a dinamikák, ezek ott jelennek meg, és nem csak azért, hogy sikeres lesz mondjuk egy multinál, vagy egy vállalkozóként, hanem egész egyszerűen az élet, ezt az életünk végig dobja ezeket a helyzeteket, amiket a gyerekkorunkban elsajátítunk egy jó közegben, jó edzői mintával, jó klubkultúrában, akkor többek leszünk, és kész.
0: Meg hát a gyerek változik. Én emlékszem a saját gyerekemnél, hogy nézett az edzőjére, 8 éves korában, tehát egy fél istent látott benne, és látom azt, hogy ez hogy változik, ahogy ő is nő föl, és lesz kritikusabb már ugyanúgy, mint velem szemben, ugyanúgy az edzőjével szemben is. Tök természetes. De a csapaton belül, egy közösségen belül ez ugyanúgy változik. Aki tegnap a barátom volt, nem biztos, hogy holnap is a barátom még mindig. Hát ugye főleg a lányoknál látjuk ezt, hogy ezek jönnek, mennek a lányok életében, de a fiúknál is. És közben ezzel egy edzőnek, egy szülőnek ugyanúgy dolga van.
2: És például apaként amúgy volt benned ilyen féltékenység azáltal, hogy mondjuk a edzőre úgy néz fel, mint egy fél.
0: Jaj, nem, dehogy. Nem. Sőt, én nagyon büszke voltam rá, hogy ennyire hat rá az edző, és ennyire iszza a szavait.
1: És mennyire megkönnyíti.
0: Mert ez jó.
1: A te dolgodat is megkönnyíti. Mert
0: hát hogy?
1: Arra hadd kössek, viszont megértettem most így teljesen leesett, hogy ugye azt mondod, hogy sikeres generáció, és utána sikertelen gyerek. Ez egy évszázadok óta megfigyelt generációs dinamika. Úgy néz ki, hogy ha vagyonról beszélünk, az első generáció megteremti, vértizzad. Uh-huh. Benne van a meló. Második generáció, az ő gyereke ezt látja, hogy apa sokat dolgozott, ő már élvezi ennek az előnyét, de még ő dolgozik. Ez itt voltak. És a harmadik generáció meg beleül a jóba, és nem tudja értékelni. Uh-huh. És itt van akkor viszont igen. Tovább kötök a témánkra, ott az edző és a sportfelelőssége, ezt meg tudja törni. Ezt meg tudja törni azzal, hogy de melózni kell, és a harmadik generációt ráveszi erre, szocializálja rá, legtöbbször nem sikerül. Sajnos.
2: Hát, hogy mennyire marad éhes valaki, mert azért kell, hogy kell egy csapatban.
0: Hát ha mindent megkapsz gyerekkorodban, akkor a pénzre nélkül. Nem leszel éhes, mert igen. Az van. Akkor legyél valami másra, ezért van emélek igaza, akkor berakod egy csapatba, berakod sportolni, és az egy egészen másfajta kihívás lesz előtte. És akkor annak meg kell felelnie, miközben a pénz az megvan a háttérben, de az itt senkit nem érdekel, bedobtad vagy nem.
2: Igen. Érdekes, nagyon megösszetett.
0: Abszolút. De hát ez ettől izgalmas, és hát végül is egy dologra mindenképp jutottunk itt a vége felé, hogy mindenki menjen sportolni. Hát, ez egy közös többszörös szerintem, csak segíteni fog, ártani nem tud. De akkor mondjatok valamit arról is, hogy mire érdemes figyelni szülőnek, pedagógusnak, edzőnek, egy csapaton belül, egy gyereknél. Mik azok a jelek, amiből azt láthatjuk, hogy a gyerek nincs a helyén?
3: Én először szülőként válaszolnék, én edzőt választanék, és amennyire fel lehet mérni a klubkultúrát, nekem az nagyon fontos, ez biztonságot ad. Edzőként pedig azt tudom mondani, hogy megéri minden egyes plusz fél óra, egy óra napi szinten beletett munka, mert egész egyszerűen, aki edzőnek áll, ő nem, neki nem csak az lehet a célja, hogy taktikát tanítson, vagy jó erőlétet adjon a játékosnak, hanem hogy jó embert neveljen. Tehát edző az legyen, aki jobb emberi akarja tenni azt, aki hozzá tartozik.
0: De szép volt. Emil?
1: És itt van még egy rácsatlakozás. Ha már megtaláltuk, volt egy kérdés, hogy honnan lehet látni, hogy baj van. Hát először a gyerek lelkes volt, elkezdett járni, és valami megtörik. Már nem akar annyira edzésre menni. Az edzésen bizonyos szituációkat kerül. Az edzés után már nem esetileg, mert vannak hullámhegyek, hullámvölgyek, főleg, hogyha valakinek magával szemben elvárásai vannak. Ilyen magába zárkózós, mintha nem mondaná valami. Ezek azok a jelek, ami az esetek több mint 90%-ában valamilyen csapaton belül bántalmazásra utaló jelek, és ott a edzőnek, szülőnek együttműködve fel kell tárnia, és ami ezzel kapcsolatban lényeges, hogy ezek a bántalmazási szituációk, erőhelyzetek, ezek úgy alakulnak ki, hogy úgy erősödnek fel, hogy valaki elkezdi, és a többiek nem védik meg úgy, mint abban a videós példátban, hogy de ott megvédték, mert ők is attól félnek, hogy bántalmazottá válnak. Tehát, hogy itt a csapattársaknak is, vagy ha kell osztálytársaknak megvan a lehetősége, hogy álljanak mellé, mert előbb-utóbb ők is áldozattá válhatnak, és igenis kérjenek segítséget. Akivel pedig történik ez, meg kell tanítani neki azt, hogy mondja, hogy nem, ezt miért csinálod, ne csináld. Jut valameddig vele. Csapattársak álljanak mellé, hogy ezt te hagyd abba, már annak célozva, címezve ezt a mondatod, aki ezt elkezdi, és ennek, ha ez már eddig eljutunk, igenis az kell, hogy legyen a következmény, hogy minimum az edző, de akár a klub, vagy jó szervezett szövetségek esetén, akár a nemzetközi szövetség tudhat egy kis faluban történt esetről.
2: És itt igazából rákötik, ami számomra így a legfontosabb szerintem, hogy ez a kommunikáció, hogy egy olyan kapcsolatot tudjunk kialakítani szülőként, hogy törekedjünk arra a gyerekünkkel, hogy bármilyen témában, bármilyen kellemetlen helyzet is, amit annak él meg, oda tudja jönni, és azt tudja mondani, vagy az édesanyjának, vagy az édesapjának, hogy figyelj, ez káz, ez tök szarul esik, ez szerintem nincs így jól, ugyanis hogyha ez az alap szerintem megvan, akkor nem fogja, én azt gondolnám, bármilyen kellemetlen szituációban is ezt elnyomni magában, és nem elmondani senkinek, hanem ha van egy jó kapcsolat a szülés a gyermek között, szerintem az alapkommunikáció az teret nyit szerintem mindenre.
0: Most itt a végén, kedves hallgatók, Muszínbe Dávid Deniszt, előtte Dr. Neszmi Emilt, és még előtte Varga Dániát hallották, a műsorvezető pedig Róna Jégon volt. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönöm
0: a figyelmet. Viszontlátásra. Viszontlátásra.
4: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Elmarad a parlament jövő heti ülése az energiaválság helyzet miatt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi helyzet miatt azonnali intézkedéseket, a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát követeli a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt felszólítja a kormányt arra, hogy egy független műszaki bizottság igazolja azt, mi indokolja mind a négy paksi blokk egyidejű leállítását. A Mi Hazánk úgy véli, gyorsindítású erőművek bevonásával időben lehetett volna pótolni a kieső energiatermelést. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfarú, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Elmarad az országgyűlés jövő hétre meghirdetett kétnapos ülése az időjárás okozta villamos energiaválság helyzet miatt, közölte Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök azt írta, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra, illetve az ellátásbiztonság megőrzésére. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitákat váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést Spanyolországgal közös határszakaszukon. Bekérette a lengyel külügyminisztérium az orosz nagykövetet a tegnapi légtérsértés miatt, közölte Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Csütörtökön egy repülőtárgy, nagy valószínűséggel egy orosz robot repülőgép csapódott be az ország keleti részén lakatlan területen. Az incidens miatt a NATO és Lengyelország aktiválta a légi és szárazföldi védelmi rendszereit, több európai politikus pedig szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Hát üdvözlet újra itt, és akkor, hogyha már a Tiszapárt népszerűségétől eljutottunk a ukrán frontig, akkor még vissza. Úgy látszik, ez egy ilyen műsor, meg a tegnap is ilyen volt, hogy mindig így vissza, mert nagyon-nagyon-nagyon elragad minket a vita heve. Szóval, hogy akkor vissza a Tiszapárthoz, nem is konkrétan a Tiszapárthoz, hanem a Tiszapárt környékére, vagy a Tiszapárt alapjaihoz igazából, mint a társadalmi mozgalom. Ugye most hetek óta már lehetett olvasni olyan híreket, hogy a Tisza-szigeteknél, Tisza-szigetekben felütötte a fejét némi elégedetlenkedés, mert hogy úgy érzik egyrészt, hogy elhanyagolja őket a Tiszapárt, másrészt azt hagyom, hogy elhanyagolja, nem is igazán találják az identitásukat, hogy most akkor nekik mit kellene csinálniuk, hogyan tovább, mi a feladata a Tisza-szigetnek, egyáltalán van-e feladata, sőt, ennél is cifrább úgymond a helyzet, mert hogy az én kolléganőm, igen kiváló újságíró Albert Enikő utána járt ennek a témának, sőt, ennél is cifrább úgymond a helyzet, mert hogy az én kolléganőm, igen kiváló

0: napokkal után, mintha magunkra hagytak volna minket. Ez volt az egyik. A másik, amit így kivetem, nagyon sok van egyébként a riportban. Többen megjegyezték, hogy a Sziget tagok körében az is frusztrációt okoz, hogy Magyar Péter a kampány idején azt ígérte, több ezer állás nyílik majd meg az önkénteseknek, ennek ellenére a fideszes káderek túléléséről, pozíciókhoz jutásáról lehetett híreket kapni. Sokan jelentkeztek annak idején a jövő vezetői pályázatra, majd a választás után a képviselők ajánlásával pozíciókra, de nem ismerünk olyat, aki akár egy HR-essel találkozott, vagy érdemi visszajelzést kapott volna. Sőt, egy-két hete jött a Tisza központi címéről egy levél, miszerint mostanra minden posztot betöltött, nem is érdemes jelentkeznünk. A csalódottság tapintható. Sokan értelmiségiek, szakértők, képzett emberek vállaltak önként munkát, remélve, hogy tudásukra győzelem után is számítani fognak. Ehelyett azt látják, hogy a Sziget tagság egyáltalán nem jelent előnyt, semmibe veszik őket, és olyanok kapnak pozíciót, akik nem dolgoztak a kampányban, vagy akár a régi rendszer emberei voltak. És ugye egyre több volt ilyen meg ehhez hasonló hír, mondom, az Enikő nagyon részletesen utána járt is, nagyon sok emberrel beszélt, és hát mi történt? Magyar Péter váratlanul meglátogatta ugye az egyik ilyen nagy Tisza-sziget összejövetelt, hogy Ruf Bálinttal úgy nyugtassa a kedélyeket. Persze nem ez volt a kommunikáció, de én azt gondolom, hogy valóban már elért ez a hullámzás egy olyan szintet, hogy a miniszterelnöknek kellett úgyis, mint a Tisza elnökének közbelépnie.
1: Hát egyrészt a így ismeretlenül a kolléganőd előtt le a kalappal, mert szerintem ez egy klasszikus újságírói tevékenység. Nem hiszem, hogy a szándék nincs meg erre a jobb oldalon, hanem nem tudnánk szerintem bejutást nyerni, vagy bebocsátást nyerni, de ez egy tök jó. Azt akarom mondani, ha elfogadjátok azt az analógiát, hogy a Tisza-szigetek azok megfeleltethetőek a régi polgári köröknek, nagyjából.
0: Van benne.
1: Munkájuk, persze, funkciójuk, persze. A lelki,
0: Igen.
1: Hogy mondjam, a kis szorgos ember is érezheti azt, hogy a sejt része.
2: Na, kíváncsi vagyok, hova fogsz kükadni.
1: Akkor azt kell mondjam, hogy borzasztó rövid idő alatt nagyon gyorsan átlettek. Én szerintem ilyen szinten a Fidesz a kormányzásába beépítette azt a szellemiséget, és beépítette azokat az embereknek is legalábbis egy részét, akik akkor abban az úgynevezett vészkorszakban 2002 és 2010 között segítették a polgári köröknek a munkáját. Több ilyen onnan kinőtt politikust ismerünk, egyébként nem is feltétlenül mindig Fidesznél landolóként, hát ugye az eklatáns példa Vona Gábor, aki egyébként karriert futott be onnan indulva. Ti csodálkoztok azon, hogy átveri az embereket? Úgy tűnik, én leszek itt a kéretlen pszichológus ennek a műsornak, de mind csodálkoztok, de lehet, hogy nem csodálkoztok.
0: A Melinda is járt már itt. Úgyhogy köst fel a gatyán.
2: Mi az, hogy honnan vezetett?
1: Kedvelem olyan
2: emelőjel. Csodálkodik a hóért.
1: Hát szóval az, hogy átveri őket, de
0: ez úgy hangzott, mint valami népi mondás, nem? Csodálkozik a hóért.
1: Igen, de hogy a napi ügymenet része, hogy átveri őket. Az pedig, hogy fölbukkant most egyen, nagyon sok nem lesz, nem fogja követni. Az arról szól, hogy ég a ház, és megint csak egy gesztus próbál tenni, és ott is bekamúzta azt, hogy tudatos volt. Hát ha tudatos volt, akkor nem szóltak volna nekik korábban, hogy most kicsit lesz egy ilyen idő, ne várjatok, hogy jövünk, ne várjatok, hogy jelen leszünk. Azt is bekamúzta, folyamatosan kamúzik a csávó.
0: Ugye én a felével egyetértek azzal, hogy valóban magukra hagyatottak a szigetek, és hogy nagyon hasonlítanak, vagy sok szempontból hasonlít ez a történet, hogy a polgári körökféle történetre.
2: Te hova akarsz kiugni?
0: Maga az, hogy ahogy meg kellett szervezni a... Nem akarok kiugni, tehát nekem amiben nagyon hasonlít, az egyrészt egy kicsit most épp az a pillanat is, ahol vagyunk a polgári köröknek a sztoriában is volt azért hasonló pillanat, de maga, nekem ami nagyon hasonlít, az eleje az, hogy mivel a Fidesznek akkor nem nagyon volt vidéki hálózat, és itt tökéletesen meg lehetett szervezni a vidéki hálózatokat. Én ezt úgy éltem
1: csak
0: meg.
1: Csak nektek volt hálózatok.
0: Mint vidéki fideszes, és akkor körökből származ, és ezért látom a hasonlóságot. Tehát, hogy azzal egyetértek, hogy most a polgári körök magukra maradtak. Az, hogy itt szándékos becsapás lenne, azt nem tudom, és valószínűleg soha nem is fog kiderülni, de nem tudom, hogy jobb-e a másik...
1: Funkciókra használ csak, ez az ember közösségeket és embereket.
0: Csak nem tudom, hogy jobb-e a másik forgatókönyv, ami meg azt mondja, hogy nem tud mit kezdeni a Tisza, és nem is akar mit kezdeni a Tisza-szigetekkel, hiszen betöltötték a küldetésüket, és most a kormányzati tevékenység az egy teljesen más feladat, és más figurákra van szükség, és a többi, bár mondjuk ennek ellentmond az, amit a Albert Enikőnek mondtak, ugye, hogy itt többen szakértőként azt gondolták, hogy majd ők részt vettek a kormányzat tevékenységének támogatásában, mármint köztisztviselő vagy kormány alkalmazott is adott esetben. Tehát nem tudom, hogy van-e itt szándékosság, vagy átverés, vagy egyszerűen csak nem tudnak mit kezdeni a Tisza-szigetekkel.

0: kell. Szerintem az idő fogja megmutatni egyébként. Azt nem tudom, hogy megteheti-e Magyar Péter és a Tisza párt, hogy elengedi teljesen
1: azt a
0: Tisza szigeteket.
1: Azt mondja a pszichológia, hogy üzemanyagként használja Sanyi. Az embereket a környezetében a narcisztikus. A Tisza szigetek üzemanyag voltak neki a választási kampányban.
0: De ez nem így, ez most, nem kell ez most neki. Egy nagyon rossz hasonlat
1: nem
0: volt.
1: Nem kell neki.
0: Ez hidd el nekem, ez nagyon rossz hasonlat volt, mert nem úgy használta üzemanyagként, hanem építkezett rajtuk.
1: De nem kell neki már.
0: Nem tudom, Sanyi elmondja.
2: Tehát nekem is a polgári körök jutottak eszembe, természetesen, és aztán a polgári körök alakításában, meg sok mindenben volt szerencsém jelen lenni.
1: Ez a levegővétel már ilyen horkolásszerű volt.
2: Igen, mert már baromira hullak benneteket az a helyzet. Tehát akartam is az előbb direktben. Igen, eszembe jutott, és az is persze eszembe jutott, hogy mi történt akkor, amikor a soron következő önkormányzati választások előtt álltunk. Több, nagyon sok polgári körös rendezvényen voltam meghívott, és több olyan helyen voltam, ahol aztán nagyon érdekes dolog történt, még az országgyűlési választások előtt is. Fantasztikusan kreatív külügyminiszterünk választókörzetében is többször voltam, több száz fős rendezvényen, ahol egyébként a menedzselt jelölt meg sem jelent. És nagyon is emlékszem arra az időszakra, amikor egyszer csak azért úgy kezdett érzékelhetően tele lenni a hócipője a Fidesz akkori elitjének, hogy a polgári körökben nyüzsgő tevékenykedő, szorgoskodó polgári körös tagoknak voltak ötleteik. Ahogy én szoktam magunk között már régen mondani, ott akkor rögtön le is vágta az Orbán a polgári köröket, mint a disznót. Most ez egy valóságos kihívás egyébként a Tisza-szigeteknél is, hogy vajon mi történik velük, amúgy azért 3 hónap alatt ez azért nem derül ki, ismerem a magyart, persze türelmetlenkedik, itt egy őrült nagy politikai mozgás volt, egy csomóan kielégítetlenek, hát nyilván sokféle testületen, különböző politikai belső színekkel, a helyi politika által igencsak meghatározott. Tehát van a közélet, a politika erről szó, tülekedés és a többi. A kérdés tényleg az, hogy maga majd a centrum tényleg úgy gondolja, hogy a Tisza-szigetek, hogy ilyen régi komcsi terminológiával érjek, transmissziósziaknak használja-e, mint annak idején az akkori szakszervezeti mozgalmat, vagy tényleg hagyja és megépíti, mint politikai szervezetet, hierarchiával, struktúrával, úgy, hogy azok részt vegyenek döntéshozatalba. Na most, ugye két olyan dolog van, amit mint peremfeltételt ne felejtsünk. Az egyik az, hogy ez az ország nem nagyon pártosodik. Hát már bocsánatot kérek, a Magyarországon, hát némi túlzással azt kell, hogy mondjam igazából, most aztán végképp egy darab párt sincs, tehát a KDNP se párt, a Nyilasok se párt, ezek ilyen elitklubok, idéző szubkultúrák. Nekem ők azok. A Fidesz se párt, mert egyébként az meg egy vezérvedényelte bandérium. Hát a többiről most nem beszélek, a DK ugyan dettó. Nagyon, tehát tényleg engem strukturálisan is izgat, és kihívás, hogy és szeretném látni, meg jó lenne még megélni, hogy a magyar parlamentarizmus mögött valóságos szervezetek és struktúrák vannak. Az a nagy büdös helyzet, hát szakszervezetek sincsenek. Ugye az ócska poént évek óta mondom, hogy a Bécs Város Szociáldemokrata Szervezetének több tagja van, mint az összes magyar párt, összes párt tagja. Úgyhogy ez egy nagy, rettentő komoly kérdés. Most egyébként úgy néz ki, hogy az Erikő annyiban mindenképpen jó rá tapintott a lényegre, hogy itt a mai, vagyis a hétfői miniszterelnöki beszédben ugye belet lengetve, hogy is akkor megy a Tisza-szigetekhez, és a többi, és a többi, de ezzel együtt szerintem az alapvető kérdésre nincs válasz. Nincs. Eltűntek az intézmények, részben egyébként a kétharmad áldásos tevékenységének, meg ez a sajátos közösségi kultúrának okán Magyarországon a politika mögül a szervezetek, az intézmények, az önkéntesek és a többi. Ez egy kivételes pillanat volt, mert Orbán a 16 évvel nagyon felizélte, most finoman fogalmazok, a közvélemény egy jelentős részének, legalább 3,5 millió embernek az agyvizét. És ezért ez egy mozgalom, ez még nem párt. Azzal együtt, hogy ja, neked mondtam, hogy el ne hagyjuk, tehát ez egy sok szempontból modern jelenség. Orbán Viktor politikai barátja, volt holland miniszterelnök, meg most is Hollandia egyik reprezentált politikusa, az is egy párt. Egy egyszemélyes párt. Mielőtt még azzal állnak itt elő, hogy milyen párt a Tisza, mert 27
0: tagja. De ennél gyorsabb és rugalmasabb döntési mechanizmus nem tud?
2: Hát persze.
0: Mikor valaki egy személyben párt.
2: Jó van, drágám. Hát. Ez egy forradalmi helyzet volt.
0: Ez egy forradalmi helyzet. Ehhez valamit, Krisztián, csak még lenne egy téma. Ezt szerintem így most ugorni. Látjuk majd, mi lesz. Érdeklődve figyeljük a Tisza-szigeteknek a jövőjét, és akkor ugye azt mondtad, Krisztián, hogy ebből a témából menjünk tovább azzal, hogy átverte szerinted Magyar Péter ugye a Tisza-szigeteknek a közösségét és önkénteseit, és akkor fantasztikus átkötéssel ebből nekem az a kérdésem, hogy szerinted titeket nem vert át a Fidesz? És gondolok itt arra, ami történt a Fidesz nyilvánosságban. Ugye már beszéltünk róla, hogy mekkora vérenzést tartottak itten a hölgyek és urak, akik mi is jól ismerünk.
1: Az átverés ott érhető tetten, hogy a számokkal meg voltunk vezetve, hogy nyerünk.
0: Nem, az, hogy több száz, meg nem tudom mennyi, hány embert rúgta ki választások
2: több
0: után.
2: Több mint 2000.
0: Ilyen-olyan fideszes az én, nyilvánosság felületekre.
1: Hogy mondjam, az én létszem is rezeg, tehát hogy most én éppen még a Mandiner munkatársaként vagyok itt, de nem tudom, hogy néhány hét múlva, ha megkérdezed, akkor ugyanígy lenne, vagy sem. Na, én nem átverésnek érzem, én a dolog velejárójának érzem, én nem fogok emiatt nyígni. Sokkal szarabb a helyzet, ebben a szar helyzetben kell megtalálja a jobboldali. Én sosem neveztem magamat újságírónak, én nem vagyok, az én műsorvezető vagyok, meg podcasteket gyártok. Én nem venném a bátorságot, hogy én újságíró tevékenységet folytatok. Néhány cikket írtam szerintem életemben, de én azt gondolom, hogy nem nyígni kell, hanem ebben a vészterhes időben kell megmutassa magát az, aki rátermet, meg képességes erre a világra, maradjunk akkor média világában, nem érzem magam átvérve. Ez egy, hogyha valaki fölteszi a kérdést, ha majd egyszer bukik a Fidesz, akkor kicsit vagy nagyon lesz neked rosszabb, akkor az utóbbire tettem volna a zsetont. Persze, hogy nagyon rossz most mindenkinek, de átverve nem érzem magam.
0: De az a tempó, az a dinamika és az a mennyiség, amit a Fidesz tulajdonképpen önmaga saját nyilvánossága ellenében itt végrehajtotta, az se lepett meg?
1: Tehát, ezt hogy érted?
0: Csak, hát, hogy csak kapkodtuk a fejünket, hogy hopp, most ezt szűnt meg, hopp, most azt szűnt meg, ja, azok, ott sincs pénz, így sincs pénz, azt bezárják,
2: ez
0: és csak néztük, maga. Hogy mi ez a brutális szétesés.
1: De ez nektek egy ilyen be nem fizetett mozi, hát örüljetek neki.
2: Hogy micsoda?
0: Be nem fizetett mozi.
1: Hát most jó, most történt, ez a két ember, aki itt van, nem nézem ki belőletek, hogy ennek ti örültök, mert valószínűleg szakmaként tekintetek erre.
2: Nem értettem, mi az a be nem fizetett mozi?
1: Hát, hogy nem
0: vettetek erre egyet. Ingyen mozit.
1: Igen.
2: Mi?
0: Hát az, hogy végignézhettük, hogy esik szét a izé.
1: De egyébként persze, gyorsan, de hogy esne szét? Na.
0: Fogalmam nincs, hát nem volt még erre példa, csak mennyire más, mennyire más volt a hangulat.
1: Igen, abban bízunk, hogy ugyanilyen gyorsasággal, én szerintem ez az ősz, ebben reménykedem, lesz egy új irány, talpra fog ez az egész állni.
0: Mitől lesz új irány? Mi lesz azokkal, amiket már lemészároltak? Azok már nem jönnek vissza. Bezárnak egy szerkesztőséget, bezárnak egy alkotói közösséget.
1: Emberek alkotják
0: hát
1: ezt.
0: Igen.
1: És azok mind átállnak, és tisztás újságírók lesznek? Vagy
0: nem, valamit kezdenek magukkal. Hát figyelj, nincs ennyi.
1: Aki ehhez ért, és ebben talentumot ebben érez magában, akkor az, nem tudom én, a kirúgása után, ha jön egy telefon, akkor föl fogja venni, és el fog menni, hogyha az az ajánlat neki megfelelő. De itt a kérdés az, hogy az a sokszor sok műsor beszélgetett, vagy témaként hozta fel, hogy ki lesz az a nemzeti nagytőkés, aki fogja és fölvállaltana a jobboldali média hóna alá nyúl, ezt még nem tudjuk, hogy ki lesz. Nem tudjuk, hogy ki lesz. Vagy egyáltalán lesz-e? Nem tudjuk.
2: Nemzeti nagytőkés, adjam el.
1: Akkor bocsánat.
0: Ez az egyik oldalon köztársasági elnök casting, a másik oldalon
1: nemzeti nagytőkés casting. Jobb oldalhoz köthető nagytőkés.
2: Jó, figyelj, de én annyit hagytadok hozzá, tényleg egyrészt baromi.
1: Ja, bocsánat, de ne haragudj, mert így csak fél lógva hagytam a levegőben. Ez ugyanolyan, mint a magyar futball, hogy kizárólag állami dotációval tud létezni azért, mert nincsen kultúrája annak, hogy ezt megtámogassák máshonnan. A magyar jobboldali újságírás köszönhetően 4 egymást követő győzelemnek nem tudta kialakítani annak a kultúráját, hogy ezt hogyan lehessen támogatóvá tenni a néző, az olvasó és a hallgató részéről. Az, amiben ti is belekeveredtetek a génap után, elindítottátok a magyar hangot, ki megtalálta a maga szerepét ebben az ellenzéki médiában, sokkal könnyebben és gyorsabban találták meg ezek az orgánumok a módját annak, hogy hogyan tudják a közösségi finanszírozásukat megoldani.
0: Na, nem mondanám könnyebbnek.
1: Nekünk ez most új.
0: Na, nekünk is
2: ez
0: új
2: most
0: volt.
2: Most, de bocsánat, nem voltak már bele, kinek könnyebb, ki nem könnyebb.
0: Nekünk nehezebb volt.
2: Egyrészt a nehéz volt, amúgy meg az öregem, hogy az az első elején, a legelején még egy olyan térben, ahol ez nem volt megszokott, tehát aki először lép a piacra ezen a módon, az előnyben van. Ilyen szempontból nekik hátrányuk van, mert egyébként azért tele van sok szempontból a médiapiac azért ilyen izével, és most már egy csomóan csinálnak olyan dolgokat, ugye különösképpen az internetes térben, akkora túlkínálat van, mint a fene. A másik dolog, abban neked igazad van, 1000 éves mániám, hogy egy 10 milliós országban, noha Szlovákiában vannak printlapok, pedig az egy kisebb ország, ahol egyébként lényegében a médiának piaci viszonyokat nem lehet teremteni, hát hogyha lenne demokrácia, akkor nem alakult volna ki ez a helyzet, hogy a hatalmi média az túl van finanszírozva, nem éli át egy olyan sokkot, amikor a hatalom kimegy belőle, akkor baromira szegény lesz, de egy dolgot szeretnék szerint, nem tudom, hogy láttátok-e, Orbán Viktor adott egy interjút, és én ezt már nagyon régen mondom, már április 13-a óta.
0: Na.
2: Adott egy interjút a Hír TV-nek, 9 perc. Mit is mondott? Hát azt, amit én voltam Bátormán 13. után sejteni, és főleg amikor kivették a lóvét mögületek, azt mondta, hogy anyagilag is át kell csoportosítani az erőforrásokat, ahhoz az új szolgáltató központhoz, aminek egyébként a dolga, a mozgalmat kiszolgálni, és minden forrásunkat oda kell rakni. Tehát Orbán újra konstruál, és a források egy része azért tűnt el, ilyen viharsebesen, ez nyilvánvaló, de ezt kvázi el is mondta, mert hogy itten
0: kivárás
2: új izé lesz. Uh-huh. Hát építkezés uh-huh. van.
0: Na, úgy értem, hogy kivárást, hogy akkor addig nem lép senki, amíg nem...
2: Hát nem, kiveszem a lóvét, hogy legyen, ja, és vágom, tudjam, hogy mennyi vágom. Az annyi.
0: Na, Krisztián, itt a jó hír.
1: Lehet, hogy van egy másik, én nem vagyok egy hiú ember, de magamat inkább a tehetségesebbek közé sorolom. Eljön az a pillanat, ha már valami jót jó, kéne hát keresnem a... ebben a kataklizmában, hogy a tehetségtelenek, meg a középszerű jobboldali médiában dolgozó emberek örökre takarodjanak el innen.
0: Mondj három nevet.
1: Miért mondjak?
2: De nem, miért mondjam, maradj
1: már. Nincs
0: címed?
1: Ugyanezt mondom, nincs címed?
2: Jó, te annyira édes különben ez a, azért most hallgattam egyet-kettőt, akik nagy büszkén kiverik a mellüket, hogy nekik semmi gondjuk nem lesz, mert nekik 60 millió kattintása van, mondja bele a kamerába lelkesen, és tényleg megvan arról győződve, hogy azért van neki annyi, mert egyébként olyan releváns dolgokat mondott. Uh-huh. Hát majd, tehát itt lesz hát még
0: ez egy ilyen műfaj, nagyon könnyű. Én ezt nagyon sokszor végignéztem, és egy kicsit én magam is végeltem annak idején, hogy van az a pillanat, amikor még nem történik komolyabb bukfenc az emberrel a nyilvánosságban, ugye én újságíró voltam, és elkezdi elhinni magát, hogy ő számít, hogy a gépezetnek egy nagyon fontos összetevője. Ilyenkor jön egy bukfenc, kiderül, hogy másnap baromira pont úgy megy tovább a világ nélküled, mint amikor benne voltál, és akkor utána már egy kicsit az ember
1: visszafogottabban. Tehát az átkos Orbán rendszer múlszában kurzust viszel, ez elképzelhető lesz majd egy jobboldali újságíró számára a Tisza kurzus?
2: Hát hogy ne?
0: Miért ne?
2: Miért ne?
1: Pista.
2: Egyé már ilyen szkeptikus, hát különben is.
1: Csak Orbán csak vissza fogja
0: most
1: mindenki hirtelen, sírni.
0: Most így hirtelen tudom, hogy kit ajánlanék be. Én úgyis már gondolkodom ezen a kurzuson, hogy nem biztos, hogy folytatom, mert túl sok idő, energia, de azért szeretek tanítani. De hogy most így hirtelen kit ajánlanék be magam helyett a volt fideszes, vagy mostani fideszes nyilvánosságból, mert hogy ez az írott
1: újság. Mindnyájan szarok vagyunk.
0: Nem, én vissza, ezt nem én mondtam, vissza, ezt annak idején egy fideszes figura mondta, de azt le is váltottak. Nem, csak az, hogy ez a klasszikus, én a klasszikus újságírást tanítom, a Minuszos Hírtől egészen a Riportig, hogy egy nagy riportot megírni, és nem tudom, hogy most...
1: És egy növendék sem került ki a kezeit közül úgy, hogy utána ő fidesz ellenes lett volna.
0: Semmi politika nincs. Én műfajokat tanítom. Indexhez is mentek, ez már az új Indexhez is mentek. Sőt, amikor kérdezték tőlem, hogy menjenek egy gyakornoknak a közmédiába, azt mondtam, hogy mindenképpen meg lehet tanulni egy csomó dolgot, jót is, persze rosszat is, addig szerintem addig lehet csinálni ezt, amíg nem érzed azt, hogy már nem adnád a nevet hozzá.
2: Mindegy. Jó, mostantól, hát nincs itt még a...
1: Mostantól semmi pont világ jön. Az
0: semmi jót nem nézel ki belőlünk, ezzel zárjuk a műsorunkat. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, köszi, hogy jöttetek. Gyertek máskor is, és még egyszer köszönjük a figyelmet.
2: Sziasztok. Egy élmény volt, most hiányoztak, csak.
3: Best of adást hallottak.

0: műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A TV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Itt vagyunk, újból itt vagyunk. Fiala versus Somogyi. Itt hagytuk abba.
2: De hát egy
1: most le is
3: zárt. De azt hagyjuk is kint, ahogy a mester szavait. Igen. Na, hogy szóval ugye Magyar Péter is reagált a Politikál Kapitálnak erre az írására, meg szerte szaladt ez a történet, de azért, mert jó volt ez az összefoglaló, ez a Magyar Péternek, egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfel, és hát mindenki ezt kapta fel. De ugye nem ennyi volt a mondat, vagy a megállapítás, mert az így hangzik pontosan, hogy Magyar Péternek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele, mivel jó részt egyedül van a politika színpadán. A kormányzati kommunikáció az általa folyamatosan közvetített műsorra épül. Magyar Péter a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát. És azért így egy picit mindjárt másabb, mint ott az a fél mondatocska önmagában. És beszéltünk tényleg erről, de nagyjából akkoriban úgy emlékszem, hogy erre is jutottunk, legalábbis én magam biztos, hogy én is azt érzem, egy kicsit lejjebb kéne tekerni, úgymond a hangerőt, mert ez a túlizgatott állapot, amiben a társadalom folyamatosan úgymond tartva van, az szerintem egyre szűkebb társadalmi réteget szólít majd meg. Tehát egyszerűen nem lehet folyamatosan. Nincs meg.
1: Olyan mappák kerülnek elő, top secret,
3: x-aktár. 3x3-as dosszié is előke.
1: Láttam, igen.
3: Szóval, hogy nem lehet folyamatosan több millió embert ebben a ilyen, ugye régen is arról beszéltünk, hogy ilyen rideg polgárháborús hangulat, és most ez megint egy kicsit olyan, és hogyha az ember a parlamenti közvetítéseket nézi, akkor a koreográfia ugyanaz, tehát az se hoz már újat. Ráadásul továbbra is azt gondolom, mint amikor legutóbb beszéltünk erről, hogy elviszi a fókuszt egyre jobban majd már a konkrét ügyekről. Tehát, hogy arról beszél mindenki, hogy Takács Péternek hogy beszólt Hegedűs Zsolt, és akkor mekkora balhé volt, mondjuk az pont nem Magyar Péter, de lassan a frakció is azért.
2: De hogy elvitte a papírjait.
3: Megtanulja módit. Vagy hogy ellopta a papírjait, de nem ismer Magyar Péter, vitte oda a kis ajándékát. Az SS póló, és akkor ilyeneken pörgő, meg Pócs János szemüvege, és akkor ilyenek uralják a közbeszédet, és úgy tűnik ettől, mintha tényleg baromi sokan foglalkoznának aktívan a közélettel, de közben meg nem. Mert valóban inkább a tömeg csak ezt nézik.
2: Teljesen
3: és szóba kerül például az, hogy hány százmilliárdért akartak Afrikába autópályát építeni? Orbánék? Meg ilyen dolgok. Tehát, ami nagyon-nagyon fontos.
1: De lehet, hogy ez kevesebbet is hoz.
3: De oké, csak egy idő után ez lesz, ez neki a fontosnak lenni.
2: Visszajutottunk oda, amit az előbb a Dévényi mondott az Alfölddel kapcsolatban. Hogy mi egyébként kiszolgáljuk Magyar Pétert, a Magyar Péter pedig kiszolgál minket. Ebből a szempontból akkor azt fogom mondani előbb-utóbb, hogy kiszolgál titeket, és ti pedig kiszolgáljátok őt. Tűnik nevezetesen, amit a Political Capital csinál, az egyáltalán nem, tehát az egy kroki. Én nem gondolnám, hogy a krekóéknak krokikat kéne írni, hiszen pontosan arról kéne beszélniük, hogy milyen ügyekkel kellene foglalkozni, vagy hogy nekik milyen személyes tapasztalatuk van a tekintetben, hogy egyébként valamiről szerettek volna tanúbizonyságot szerezni, de a minisztérium abból adódóan, hogy azt mondta, hogy még nem jutottak el oda, nem válaszolt. Valójában az embernek fogalma nincs, hogy az ország nem ezekből a póttevékenységekből él, és csak nagy valószínűséggel sejti, hogy például Paks példája azt mutatja, hogy azért vannak, akik ennél fontosabb dolgokkal is foglalkoznak, de ami a fontos dolgokat illeti, azok most nem léteznek. Most ezek a papírok léteznek, a Takács és a Magyar Péter konfliktusa az, ami él, és ez az, ami látható módon, ha valaki ebből kibeszél, nagy valószínűséggel én így meg fogom kapni a kommentárokat, csak én még a közszolgálban nevelkedtem 1000 éve, és ott arról volt szó, hogy nem az a kérdés, hogy a nép egyébként mit gondol rólam, hanem hogy egyébként mit gondol a közszolgálat arról a tevékenységről, amit a kormányzat folytat szakmailag, vagy ő saját maga beszél, vagy szakértőket igénybe véve.
1: De ez egy csapdahelyzet.
2: Ez egy teljesen csapdahelyzet, csak ebből megint ki kell lépni, mert megint az lesz, hogy az első 2 év helyett egyáltalán nem fognak foglalkozni, még az első 2 évben sem azzal, mert meg kell tartani a Fidesz-szel szemben lévő előnyt.
1: Hát de nézettséget kell produkálni. Na mindegy, szerintem ez egy olyan téma, amit már sokszor átrágtunk, hogy aki állami pénzből él, attól elvárható, hogy valódi ügyek mentén fogalmazza meg a napi rendjét. Mindenki más, meg neked alkalmazkodik ez a világhoz, meg ez az abszolút filmszínházhoz.
2: Visszatérve a meleghez, ugye vannak ezek a jégkármentesítők. A jégkármentesítőkről legutóbb még egy teljesen szakmai anyagot olvastam, hogy az ő tevékenységük egy teljesen szabályozott jó tevékenység, és most a Mi Hazánk fellépett, mert egyébként nagyon sokan az Alföldön azt gondolják, hogy a jégkármentesítők tevékenysége miatt nem esik az eső. Igen. És most abból adódóan, hogy ennyire nincsen csapadék, most sokkal nagyobb figyelmet szentelnek a jégkármentesítőknek, mint eddig, amíg azt mondták, hogy az ő tevékenységükkel semmi gond nincsen, és a minisztérium azt mondta, hogy meg kell hallgatni a közvéleményt, hogy ez ügyben mit gondol, már pedig én nem tudtam, hogy feltétlenül tehát ez a nemzeti konzultációnak egy ilyen alacsony helyzeti értékű változata.
3: Hát ráadásul nem is tudsz hozzászólni.
2: Hát erről van szó. De a nép az mindenhez hozzászól.
3: De az a helyes egyébként.
2: Tehát a jégkármentesítőstől kezdve hozzá. A Paksi atomerőművön keresztül az akármeddig.
3: Egyébként tényleg annyi témában lenne fontos az, hogy működjön közszolgálatiság, és nem feltétlenül csak a közmédia, hanem egyébként is a közszolgálatiság, mert hogy a jégerrel nem foglalkoztak ugye sokáig.
2: De most Isten áldjon meg benneteket. Közben a Közszolgálati Magyar Rádió és a Közszolgálati Magyar Televízió nem működik.
3: Igen,
2: a Kapitány István Facebook kommentekben mondja el, hogy mi a helyzet, vagy megkérdezi Magyar Péter Kapitány Istvánt helyettem, mert ez nekem mégiscsak az én dolgom lenne, hogy megkérdezzem, vagy a Dévényé, vagy a Borosé, vagy az akárkié. Tehát egész egyszerűen ez olyan mértékben van fejreállva, mert egyébként az a kérdés, amit te föltennél, azt Magyar Péter vagy megkérdezi, vagy nem kérdezi meg.
3: Na de hát ezért mondom, hogy szükség lenne a közszolgálatiságra, és nem csak a közszolgálati médiában, ami per pillanat ugye egy csík.
2: De most
3: csík ugye, a képernyő
2: alján. De ez egy olyan úri luxus, amit nem engedhetünk meg, csak azért, mert jelenleg a tatarozás alatt az üzlet nem működik.
3: Hát de mi foglalkozunk ezzel.
1: De mit kell csinálni nem csak én.
2: De eleve bornírtság volt, bezárni az üzletet, nem tudom, másfél hónapra. Agyrém. Olyan nincs, hogy a közszolgálat nem működik. Se a Kossuth Rádió, sem az M1. Ilyen nincs.
1: A Kontroll.hu nem tudja ellátni ezt a feladatot?
2: Nem.
1: De nem engedik oda őket? Titeket?
2: A közszolgálat nem azonos azzal, ami
1: tudom,
2: nem köz.
1: De tudom, tehát valakinek kell lennie nexusának, már pedig a Kontroll.hu esetében talán beszélhetünk ilyenről, hogy hasson a kormányzatra, hogy könyörgöm, legalább egy visszakérdést engedjetek meg. Hogy a dolgok menete az ilyen.
3: De nem erről van szó, Tomi, most nem egy-egy kérdésre, vagy most válaszol, vagy elintézik-e egymás között a Facebook oldalukon a kormánytagok, hanem hogy maga a közszolgálati tevékenység
1: nem,
3: hiányozna, és azt nem fogja, még az ATV se fogja, még a nem tudom ki a legnagyobb szerkesztőség, a Telex se fogja, ha mindannyian együtt, minden felület együtt egy irányba mozdulna ilyen szempontból, annak már lenne ereje, de mégiscsak az lenne, hogy a közszolgálat legyen. Tehát, hogy nem, visszatérve tényleg a témára, hogy a jégkármentesítőre, hogy tényleg olyan fantasztikus összeesküvés elmélet kerekedett ebből a történetből, és ami azért szép egyébként, és azért ér számomra is körbe, mert hogy nagyjából azok hirdetik, és azok vallják, akik korábban meg a klímaváltozást tagadták, és a zöld politikára mondták azt, hogy ez egy lipsízi árnánkodás.
2: Visszatérve, amit te kérdeztél, csak gondolkodtam azon, hogy mit tudok úgy mondani, hogy még legyen mindenhova visszamenetelem. Én szívesen készítenék egy olyan beszélgetést, ahol Magyar Péter és Magyar Márton ül, és megbeszélem velük azt, hogy egyébként hogyan tehát egyrészt milyen testvérek voltak, és aztán később, amikor létrejött ellenzékiként a kontroll, majd a mostani helyzetben hogyan működnek együtt, ha együtt működnek, de ezt én itt abból a székből, ahol ülök, ezt erről nem tudok jól beszélni. Én azt tudom mondani, hogy azok az interjúk, amelyeket én létre akartam hozni, a kontroll teljes támogatása nélkül, mert nem igényeltem, azokkal kapcsolatban nem jutottam messzire.
1: Ja, mesélj már nekem arról, hát ha van valami belsős infód. Mi volt az, amikor a miniszterelnökség, vagy nem tudom, a Tisza szigetek egyik oldalán, Facebook oldalán letiltották a kommentelést, és erre egy felháborodott cikket, vagy posztot közölt a kontroll.hu?
2: Én ebben kapcsolatban csak azt tudom neked mondani, hogy a kontrollnak volt egy ilyen információ, és a kontroll fogta magát és lehozta.
1: De mi folyik itt?
2: Hát talán az, hogy a kontroll azt a tevékenységet végezte, ami a nevében benne van.
1: Az olyan, mint amikor Magyar Péter a Fosthofer Ágnest kioktatja, hogy egyébként hogy van a házszabály?
2: Akkor, amikor én a Kejfej Jancsit csináltam, akkor én egy csomó olyan belső ügyet elmeséltem, amivel kapcsolatban át se gondoltam, hogy mit teszek, de az a saját történetem volt.
1: Én, mint
2: a kontroll munkatársa, van egy olyan kötelező lojalitás, hogyha tudom azért, ha pedig nem tudom azért, hogy nem fogok olyasmit mondani, amivel akár leheletnyi mértékben is árthatok annak a cégnek, vagy annak a fórumnak, amelynek én a munkatársa vagyok. Tehát azért ez egy olyan elvárás.
3: Jó, János, de figyelj.
1: Írom az adás címét. Súlyos titkokat tart vissza. Súlyos titkokat tart vissza, Fiala János.
3: Mit rejteget?
1: Mit rejteget, Fiala?
2: Ez ugyanolyan dolog, mint hogyha az ATV-vel vagy az itteni élettel kapcsolatos iparági plegykákról kérdeznél.
1: Az ember, aki édesapja Hamvát élőadásban felporszívózta, és itt most meg
2: erre mondtam neki, hogy cinikus, mert
3: egyébként
2: igazán jó formában lennék, akkor megkérdezném tőle, hogy látta-e az egészet, és hogyha elszámoltatom és nem látta, akkor nem, hogy az aktuálban nem megyek el, hanem itt állok föl. Tehát az a kérdés, Tamás, te ezt, amit ott láttad?
1: Nem láttam.
2: Jó, gyerekek, akkor azt mondom neki, hogy vagy több tiszteletet kérek, vagy tényleg fogom magam, és soha többet ide nem jövök, amivel megint az lesz, hogy a Fiala kirohant. De az, amivel ott, ezt mondtam egyébként. Tehát azt mondom, hogy a Tamásnak én nem ezt az oldalát ismertem meg, ezzel az oldalával lett népszerű, és most ezzel az oldalával egy olyan kritikát mondott az én korábbi Kejfej Jancsimról, ami 10-es skálán 2-esre se állja meg a helyét. Az a kérdés, hogy ezt nekem tűznem kell.
1: Akkor nekem segíts, mert akkor én tudhatom rosszul ezt. Akkor ez, nem. Értem, hogy volt ennek egy kontextusa.
2: Nem egy kontextus, ennek volt egy...
1: A szalagcímekre emlékszem, és elolvastam az ezeket.
2: Én ezt értem, de az én tevékenységemet ne szalagcímekből akard megítélni.
1: De én nem ebből ítéltem meg.
2: De mégiscsak elmondtad, hogy Fiala János mondta ezt.
1: De történt ilyen?
2: Effektíve a felporszívózás az egy egészen... Megmutattam azt, hogy hogyan nyitottam ki az urnát, és miután nem tudtam normálisan korábban se kinyitni, ennek következtében az urnából ott a stúdióban kiesett 2 milligram, amire én eleve számoltam, és ezért vittem morzsaporszívót. De én nem a Hanvait porszívóztam fel, hiszen a Hanvait azt az Uzsoki utcai kórházban előtt szórtam ki, amely az ő munkahelye volt.
1: Tehát akkor ott nem is voltak Hanvak?
2: Hát ott egyáltalán nem voltak, ami benne ragadt abban a fránya izében, szegény lányom retteg attól, hogy az anyámra még ugyanez vár, ez jövő évben, szeptember 22-én lesz, akkor lesz anyám 100 éves, de most visszatérve a kontrollra is. Ha a kontrollban van bármi történés, akkor én a kontroll ügyeit, és e tekintetben olyan vagyok, mint a Navracsics korábban, aki azt mondta, hogy a Fidesz ügyeit, ugye ő kezdett most megváltozni, és szétesett a Fidesz, de én nem tartok még a kontroll szétesésére, hiszen azt mondta a Navracsics korábban, hogy ő egyébként azért nem beszél ki, mert ő egyébként a kritikáit, ha azok vannak, azokat a cégen belül tisztázza már, mint a Fidesz.
3: Igen, igazán, jó érek belső fórumok.
2: De korábban ez tényleg így volt. Most már nem, mert ugye ki tudja, hogy van-e még Fidesz. de kontroll még van, és ugye nekem bármi kifogásom van a kontroll tevékenységvel kapcsolatban, akkor jelenleg megbízhattok abban, hogy van bennem annyi kurázs, hogy ezt tisztázom az ottani előjárókkal.
1: De egyébként szerintem ez egy nagyon tökös lépés volt a kontroll.hu-tól.
3: Aha, az kifejezett. Egy most így gondolkodom, hogy ez hogy jutottunk ide.
1: De ezt elmondtam.
3: Oké.
1: Okay. Következő témák.
3: Próbáltam így, hogy is jutottunk ide. És
2: de még egy jegyzetet nem is írtam.
3: Nem annyira vártam.
1: Mint a kontroll.
2: Az egész folyamatról, a köztársasági elnöknek a Polgár Judit féle verziójáról.
3: Amúgy ott nem az volt a sztori, hogy aki felrakta a posztot, az állította be úgy, hogy mármint a Tisza-szigetek oldalán, hogy ne lehessen hozzászólni. Tehát, hogy nem utólag tiltották le, hanem úgy rakta fel, hogy ne szólhasson. Korlátozó volt, és akkor azt feloldották, mert szóltak neki, de mondjuk ez nagyon mellékes, csak olyan plusz vagy mínusz információ.
2: De ugyanilyenek a Tisza-szigeteknek a nagyváradi találkozója, hova ugye eredetleg úgy volt, hogy el fog menni a Tisza, aztán nem ment el. Tehát ezek mind olyan történések, abban a tevékenységben, amit én folytatok, kérdéseket föltehetek, de egyelőre még nem tartok ott, hogy a saját cégemet akarom a tevékenységem által megfúrni.
3: Meg nem is kell. Szerintem ez egy...
2: Van bennem hajlandóság, tehát ezt hívják építőkritikának.
3: De az csak, csak az
2: általában
3: más,
2: az építőkritikával vigyázni kell, hogy az ne hozza elő azt, hogy olyan sorsra jut a cég, mint a Titanic. Tehát, hogy én leszek a jéghegy.
3: De az építőkritika az építőkritika, nem? Tehát
2: igen, az építőkritika
3: belül is marad, úgymond. És ha kimegy, akkor már az azt jelenti, hogy ott már olyan súlyú dolog van meg, hogy azt érdemes kivinni, vagy érdemes kint is, falakon kívül is beszélni róla.
2: Ezt nekem egyébként nagyon nehéz megtanulnom. Tehát én ugye, tehát én 15 évig dolgoztam a Magyar Rádióban, ami egészen más elveket vallott, tehát azok történelmi idők voltak. Több mint két évtizedet töltöttem el a Kejfej Jancsiban, amiben konkrétan megtagadtam azt a múltat, ami a Magyar Rádióval volt kapcsolatos, és egészen másfajta policit folytattam, kibeszéltem, nem ismertem titkokat, mindent megengedtem magamnak, majd most egy éve egy olyan közösségnek vagyok a tagja, ahol szembe kell néznem azzal, hogy az ő játékszabályaikat egyrészt be kell tartanom, nekik is valamelyest alkalmazkodniuk kell hozzám, és egyáltalán föl kell vennem azt a ritmus, egyáltalán közösségben létezni számomra, az egy mérhetetlen kihívás.
3: Meg itt szerintem nagyon-nagyon súlyozni kell. Jól lekanyarodtunk, de mindegy, végül, lehet, hogy ez is fontos, hogy például ha az Index egy munkatársa kiáll a nyilvánosságra azzal, hogy ez a bizonyos Kamu-Tisza adóprogram hogy került a szerkesztőséghez, hogy érkezett ő, akkor azt mondom, hogy az igen, az fontos, és ez odavaló. De az, hogy mit tudom én Jánossal egy szerkesztőségben dolgozom, és van egy közös műsorunk, majd utána már nincs, és mondjuk azért nincs, mert összevesztünk valamin, az nem tartozik szerintem a közönségre. Ez a cég belső dolga.
1: Igen.
3: Tehát, hogy ez itt nagyon-nagyon súlyozik.
1: Kacsódani ült itt, és gondolkodtam ezen, hogy pont a Lentulai ügyében szorít, tottam egy picit sarokba, vagy nem is tudom, mi volt az ott, de hogy neki mondtam azt, hogy hát basszus, illetve Ábrahám Robi ugye a Lentulaihoz járt be rendszeresen.
2: Neked az Ábrahám, az miért Robi?
1: Robert?
2: Figyelj,
1: ezen a Puzsér
2: az Ábrahámról én azt gondolom...
1: Az Gulyás Márton, nem Gulyás Marci.
3: És hova tűnt Gulyás Márton?
2: Én az egyéni véleményemet mondom, Brüsszel. Ha azt mondom, hogy egy utolsó senki házi, akkor beperlik a műsort?
3: Nem.
2: Hát
3: nem.
2: Akkor az Ábrahám Robi ne legyen Ábrahám Robi. Egy morál inszenit.
1: Fú, erre kéne valami törvény, vagy valami
2: szó. Nem, egyáltalán ez a hazai újságírás.
1: Vagy Robert.
2: Nem, figyelj, ez is a cinizmusodnak. Tehát egy morál inszenit per Robi.
1: Ne, figyelj, ha nekem nem kell sorba állnom azért, hogy rosszakat mondjak, vagy kritizáljam Ábrahám Robertet, mert ezt rendszeresen megtettem, mert rengeteg problémám van. Talán számomra ő az egyik legkárosabb közéleti személy, de az, hogy Robi vagy Robert, vagy, és emlékszem, hogy az önkényes mérvadóban a Puzsér hozta ezt, hogy valaki kiejtette a száján a műsorban, hogy Gulyás Marci, és akkor 10 percen keresztül ezen ment a vita, hogy az Gulyás Márton. Hogy
2: vannak általános egyenértékesek, amelyek kifejeznek dolgokat, akiről per Marci beszélünk, vagy akiről per Robiként beszélünk, arról nem mondjuk egy utolsó senki házi.
1: De miért azzal, hogy Ábrahám Robi, azzal jópofáskodok?
2: Nem, azzal egy olyan közeli viszonyt.
1: Hát mondjuk van, igen, tehát ütött, vágott eleget a közösségben.
2: De az még nem az, tehát az pont az ellenkező.
1: Engem mondjuk nem úgy, mint a Puzsér szerencsére. Bár még.
2: De a Puzsér szellemében nem szeretnék itt megbirkózni.
3: Jó, Ábrám Róbert.
2: Egyébként
3: ezt csak beragadta a hétköznapi beszédbe.
1: Egyébként igen, tehát vannak ilyenek. De mindezt, hogy gyorsan lezárva, és akkor a Kacsó Daninak mondtam azt, hogy a te cégednél, ugye, ahol te főszerkesztő helyettes vagy, oda járt be rendszeresen Ábrámra, hogy nem volt neked eddig véleményed arról, hogy ő miket mondott mondjuk gyermekvédelem ügyében, vagy mit tudom, milyen gyalázatos dolgokat emlegetett, milyen hazugságokat terjesztett bizonyos közéleti szereplőkről Ábrám Róbert. Mert ugye a Kacsó azzal védekezett, hogy hát nekem amúgy mi közöm. Tehát nekem miért kéne? Hát nagyjából ugyanezt. Hogy eddig neki miért kellett, ha megkérdezik, akkor persze azt mondja, hogy hát elhatárolódom.
2: Ez az, amit egyébként föl kéne rúgni, ez az, amit Magyar Péter egy 10-es skálán 10-esre lovagol meg, és ezt egyáltalán nem csinálja rosszul, csak az a kérdés, hogy miközben 10-esre ezzel lelé fel, a saját oldalán ugyanez nem épül-e ki.
3: Dehogy nem. Az a baj, hogy igen.
2: Abban a pillanatban olyan önellentmondásba kerül, amit nem engedhet meg magának. Mert ez a lentulai sztori is, ami nálad esett meg, az is agyrém. Tehát ezek az emberek, akik valamitől megvilágosodnak hirtelen, és elkezdenek önkritikát folytatni a saját korábbi tevékenységük kapcsán Hotel Lentula, ezt az ember nem érti.
3: Én azt nem értem, hogy miért nem mondják el őszintén, hogy mi történt, mert nem, igazából nem történt semmi extra. Tehát ott voltak egy csapatba terelve, ugye megadták nekik a központi irányt, hogy mit kell csinálni, azt is csinálták, még akkor is azt csinálták, hogyha nem az volt a véleményük, vagy más gondoltak, de hát ez van most, ugye választásra készülünk, és hogyha valaki olyat írt, ami már vállalhatatlan volt, még egy Bajer Zsolt publicisztika, vagy akár a miniszterelnök, teljesen mondjuk, hogy az nem, az már túl magas, tehát Bajer Zsolt olyat írt, akkor meg azért nem mentek ezzel szembe, mert nem nyerhetnek vele. Tehát most én, a Kesma munkatársa írok egy olyat, hogy Bajer Zsolt enye-benye, egyrészt nem jelenik meg, másrészt kirúgnak, harmadrészt, ha nem rúgnak ki, akkor kicsinálnak. Tehát ezt kéne elmondaniuk, és mindenki azt mondaná, hogy oké, értem.
2: Bármennyire is szomorú, a szintén nem feltétlen szimpatikus, de önkritikus Szakács Árpád ezt megtette.
3: Igen. Igen,
1: igen, tehát ha morális alapon
3: ítélnek, de csak már miután a Fidesz...
1: Ha morális alapon ítélnek meg bármit, akkor én mindig fel fogom nekik tenni azt a kérdést, hogy bocs, az előző rendszerben itt, meg itt, miért nem nyitottad ki a szádat? És én azt mondom nekik, hogy inkább akkor elemezzenek. Tehát, hogy történik valami, csináljanak úgy, mint valami...
2: De azért volt igaz az előbb a DB-nek, mert egyébként a jelen történéseivel kapcsolatban az, hogy a Fidesz frakciónak, vagy Fidesz hülyeségét, a TISZA frakciójának nincs egy kritikus hangja, és azok a dolgok, amiket megír a Political Capital, fogalmam nincs, hogy miért, azok ehhez hasonló hangokat sem lehet hallani a TISZA frakciójából, azon csodálkozom. Én nem szeretném, hogy ebből a fiatalemberből ideje korán emlékmű lenne, vagy szobor. Az, lehet, hogy ő ezt szeretné, és én nem ellene beszélek akkor, amikor azt mondom, hogy ez neki, az országnak is árt. És ha én ilyet mondok, azzal nem akarok felségsértést elkövetni, de ez a köztársasági elnök történet, ez el lett baltázva.
1: Tudod, mi a szomorú? Sokak számára tábor, hát nem azt mondom, nagy része számára, de sokak számára ez már maga a felségsértés, hogy egyetlen szóba hozott.
2: Tudom, teljes mértékben tisztában
1: miközben
2: vagyok.
1: Közben a józanész. Na jó.
3: És akkor a kék plakátokról még nem is beszélünk.
1: Most megyünk a kék plakátokra. Kék plakátokra. Kiszünet.
0: Best of adást hallottak.

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Egyre több lakót érhet haza az erdőtüzek sújtotta Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi helyzet miatt azonnali intézkedéseket, a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát követeli a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt felszólítja a kormányt arra, hogy egy független műszaki bizottság igazolja azt, mi indokolja mind a négy paksi blokk egyidejű leállítását. A Mi Hazánk úgy véli, gyorsindítású erőművek bevonásával időben lehetett volna pótolni a kieső energiatermelést. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Elmarad az országgyűlés jövő hétre meghirdetett kétnapos ülése az időjárás okozta villamos energiaválság helyzet miatt, közölte Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök azt írta, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra, illetve az ellátásbiztonság megőrzésére. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitákat váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést Spanyolországgal közös határszakaszukon. Spanyolországban egyre több településen oldják fel az evakuálást és kijárási tilalmat, miután fokozatosan sikerül megfékezni az erdőtüzeket. Kasztília és León tartományban és a portugál határ mentén fekvő területen már 12 faluba hazatérhettek a lakók. Két településen és környékén ugyanakkor továbbra sem bírnak a lángokkal. Közben újabb lángok csaptak fel a nyugati Extremadura és az északkeleti Katalónia tartományban. Szombaton napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
4: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
5: A borműsor jelentkezik a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai adást, és fiatal borászokkal fogunk találkozni, róluk fogunk beszélni, és az ő gondolataikat fogjuk meghallgatni a borról, meg a világról a mai műsorban. Rögtön Koch Pálmával kezdjük, már csak azért is, mert a fiatal borászok a Unibor Egyesületének elnöke, és hát vannak új tagjaik. Például megkérdezem Pálmától rögtön, hogy hogy választanak új tagot, vagy hogy lehet jelentkezni. Jó napot kívánok, szervusz Pálma!
6: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Koch Pál vagyok, a Unibor elnöke, és kérdésedre válaszolva, kicsit beszélnék az Egyesületről előtte röviden. A Unibor a magyar fiatal borászokat összefogó legnagyobb szakmai egyesület, képzeljétek, már 2009 óta létezik ez az egyesület, és nekünk
5: több. Majd, hogy nem meg sem születtél még.
6: Ezért megszülettem, de még nem voltam tag, mivel hogy 18 és 35 éves kor között lehet hozzánk jelentkezni. És minden nyáron van egy zöld szüret nevezetű programunk, ami kvázi egy sétáló kóstoló, és minden jelentkező, minden borász hoz magával 2-3 tételt, bemutatkozik, megmutatja a borait, és szép napot eltöltünk együtt, és akkor utána pedig az egyesület tagjai szavaznak.
5: De ez úgy van, hogy megkóstoljátok a borát, és hogyha az egy lőre, akkor azt mondjátok, hogy inkább tanulj?
6: Ez nem csak a bor, hát általában azért szép borokat szoktunk kóstolni.
5: Igen, ez a szerencsés eset.
6: Nem hobbi borászokról van szó általában, hanem olyan borászokról.
5: Igen, ez a szerencsés eset.
6: Nem hobbi borászokról.

0: korról.
1: Abszolút, abszolút. Tehát számomra egy óriási motiváló erő egyébként ez az egyesület, mint fiatal borász, mert azért most nagyon sok nehézséggel néztem be szerintem a borágazat, és mint fiatal borászok, hogy ezt a szakmát választottuk, mert szeretjük, nagyon fontos, hogy legyen egy olyan közeg, ahol biztonságosan tudunk beszélgetni.
0: Mint a legtöbben, te is belenőttél ebbe a szakmába, ugye neked édesapád kezdte el a családi borászatot, ez a Koch borászat Hajóson, az a bajai borvidék, és hát nyilván arról is van egy gondolatod, hogy merre felé kellene ezt továbbvinni. Ezt még egyeztetitek, vagy van ebben már szabad kezed?
1: Ó, hát nálunk még nincsen generációváltás, az én édesapám, mert nagyon fiatalon lett apuka. Úgyhogy most még eleje teljében van, de nekünk olyan nagy a vállalkozásunk, illetve mi kettő borvidéken is tevékenykedünk, Hajósbaján is, a Villányi borvidéken is, illetve nem csak bort, hanem pezsgőt is készítünk, 100%-os gyümölcsleveket, tehát szerintem ez a legszebb, amikor két generáció tud együtt dolgozni, úgyhogy hát alapvetően sok mindent megbeszélünk természetesen, de én azt látom, hogy ezért egyfelé szeretnénk menni. Tehát, hogy én azt gondolom, a mi borainkra igaz a nagyon jó árérték arány és a megbízható minőség, és mi ezt próbáljuk évről évre teljesíteni a fogyasztóink felé.
0: Van olyan rész, amit kifejezetten rád bízott a sokféle munkából, édesapád? Tehát, hogy Pálma, ez a te világod, vagy hogy ez a te fiatal dinamikád, lendületed kell?
1: Hát alapvetően, ami kommunikáció, az mind hozzám tartozik. Mindig van egy-egy kis tételem, ami csak Koch Pálma, de alapvetően nem tervezek külön brendet építeni, tehát hogy szerintem egy másik generációnak az a feladata, hogy járja a világot, tanuljon, és tanuljon meg mindent, ami otthon van, és abba próbáljon beleállni. Tehát van egy-egy tétel, de nincs külön ilyen tervem erre.
0: Világos. A kommunikáció viszont nem csak neked és nektek ott a borászat, hanem alapvetően a generációtoknak is egy nagyon fontos ága a borászati munkának, mert ma már kevés bort készíteni, eladni egy külön műfaj, egy külön tudomány.
1: Igen, igen, nekem már egy nagyon okos ember egyszer odajött hozzám, képzelt egy rendezvényen, és azt mondta nekem, hogy Pálma, mindenki tud már jó bort készíteni, de aki el is tudja adni, az fog megmaradni, és egyébként ez így igaz. Nyilván nagyon fontos, én azt gondolom, a minőség, tehát bármilyen szép címkével, bármilyen szép palacba beletettünk valamit, ami nem jó, az nem lesz piac képes egy idő után, tehát hogy ez az alap, a jó szakmaiság és a jó borok készítése, és aztán pedig, hát hajrá, hajrá, hát igen. Az ajos világban igazából.
0: Mondd ezt, ti megszoktátok például fiatal borászok beszélni, hogy kinek milyen fogása van, milyen ötlete támad, hogy ki mivel próbálkozik, ami esetleg valami újdonság?
1: Nagyon érdekes egyébként, hogy annyira nehéz szerintem kitűnni a tömegből, vagy kihívás. Az online térben is, meg mindenhol, hogy erről általában kevesebb szó esik, és mindenki próbál maga nagyon ügyes lenni. Sokkal többet beszélünk a szőlőről és a borról, tehát magáról a termékről, mert igazából mi abba vagyunk szerelmesek, meg mi azt szeretjük nagyon, úgyhogy általában több szó esik erről. Hogyha nem haragszol, én visszatérnék egy kicsit a Uniborra.
0: Hát én is arra kérdeztem, most visszalátod.
1: Igen, és nem mondtam, hogy kik az új tagjaink, mert nagyon sokáig ez az egyesület úgy működött, hogy csak olyan borászok kerültek be, akik családi vállalkozásból érkeznek. De nagyon-nagyon sok szorgalmas, motivált és nagyon jó szakember, fiatal borász megjelent a magyar borágazatban, akik igazából alkalmazottak egy-egy borászatnál, és úgy döntöttünk, ezt is megszavaztuk, hogy mostantól olyan tagjaink is lehetnek, akiknek a családja nem ezzel foglalkozik, hanem csak ők maguk kitalálták, hogy ezt fogják tanulni, és bort készítenek.
0: Nekik a legnehezebb, mert egy saját utat kell kitaposni, ott nincs ösvény előttük.
1: Igen, úgyhogy a Novák Szonya Hoffmann's Winery-től, és a Benes Antal Veszprémi érseki pincétől idén mindketten borászok, birtokigazgatók az adott vállalkozásoknál, ők bekerültek a Uniborba, és akkor ezen kívül még két fiatal családi vállalkozásba érkező borász is bevettünk.

0: neki most lett egy nagyon fiatal villányi tagunk, a Blum Kristóf villányból, illetve a Fiderman Szabolcs Leszmély borvidékről, tehát hogy szinte most már azt mondhatom, hogy Magyarország lassan minden borvidékéről van Önibor Egyesületben tag.
1: Ismerted őket korábban, vagy jelentkezésük által lettek, általad is ismertek?
0: Mindannyiukat ismertem. Olyan kicsi az ország, és több ponton lehet szőlészborász mérnöki alap- és mesterképzést végezni az egyetemen, de aki ebben a szakmában van, az tudja, hogy nem csak a szőlőhöz, meg a borhoz kell érteni, hanem nagyon sok borkóstolóra kell járni, rendezvényekre kell járni, és igazából mind ismerjük egymást, vagy ha nem is olyan közelről, de az arcok mind ismerősek, megtalálkoztunk.
1: Mennyire gyakran találkoztok egyébként ti a Uniborra? Mennyi programotok van? Mennyire mozog közösen ez a csapat?
0: Háromszor találkozunk, úgy hivatalosan egy évben van ez a nagy nyári, zöld szüretes, túlás, közgyűléses program. Minden tavasszal elmegyünk külföldre, egy külföldi szakmai túrára. Idén Prosecco-ban voltunk.
1: Arról be is számoltunk itt ebben a műsorban.
0: Ez fantasztikus volt, és akkor mindig van még tavasszal vagy télen még egy belföldi túránk, meg egy kis közgyűlésünk, tehát évente három, de hát ezen kívül igazából sokkal több. Tehát van egy belvárosi bor és pezsgő fesztivál a Szabadság téren, ott is olyan borászok borai vannak, ott is meg szoktunk jelenni személyesen, tehát hogy sokszor.
1: Sok munkát vállaltál vele, hogy elnök lettél?
0: Nem olyan nagyon sok, de mindenki beleteszi a maga részét, de azért ezt valakinek mindig össze kell fognia. Tehát mi kettő évente választunk mindig új elnököt, illetve elnökséget a Unibor Egyesületben, úgyhogy nem én vagyok az első, én már sokadik vagyok, de mindig kell valaki, aki összefogja a bandát, úgyhogy én ezt élvezem, én ezt nagyon szeretem, úgyhogy nem tudom, hogy sok vagy kevés, de én szeretem csinálni, úgyhogy...
1: Hát jó munkát hozzá, meg jó borokat nektek és nekünk általatok, és örülök, hogy ismét hallottunk rólad.
0: Nagyon szépen köszönöm, én további szép napot kívánok minden hallgatónak, meg neked is.
1: Köszönöm szépen. Koch Pálmát hallották, a Unibor, a Fiatal Borászok Egyesületének elnökét.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Az előbbi beszélgetésben, amit ugye Koch Palmával folytattunk, a Unibor elnökével, említettem, hogy hát hívunk majd egy-két új tagot, egy-két fiatal borászt, hogy megtudjuk, mi a véleményük a borról, a világról, a borukról, a saját borukról, ugye, úgyhogy így is teszünk, a Hoffmann Winery borásza Novák Szonya a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
1: Itt mindenki beleszületik mindenbe a borászok világában, tehát vagy a szőlő, vagy a bor, vagy mind a kettő, de általában ez így szokott lenni. Na, ön a kivétel, ugye?
2: Igen, nem csak, hogy nem borászcsaládba születtem, de még borvidék sem volt a környékemen, ahol felnőttem.
1: Az Magyarországon nem lehet, olyan nincs.
2: Igen, én Békés Csabai vagyok.
1: Hát ott mondjuk valóban kevéssé. Na, de akkor ez hogy jött?
2: Nagyon sok minden nem szerettem volna lenni, és végignéztem, hogy mégis akkor milyen lehetőségeim vannak, és a szőlészborászmérnöki képzés az nagyon megfogta az érdeklődésemet, úgyhogy ennek után is néztem, hogy miből áll ez, hogyan néz ki. Láttam, hogy nagyon sok kémia és fizika lesz majd a tantárgyak között, de nagyon-nagyon nem tudtam, hogy mire számítsak.
1: Ma hallom, hogy kémia, fizika, tehát ezek voltak a kedvenc tantárgyai a középiskolában, vagy miért csillant fel ettől a szeme?
2: Túlzás, viszont azt láttam, hogy ebből lesz sok, és úgy gondoltam, hogy ezt majd én meg fogom tudni ugrani, úgyhogy nekivágtam.
1: Lehet, akkor igazából nem is a borról szólt a dolog.
2: Sokáig nem. Ki is hullottak sokan az egyetemről, úgyhogy türelmesnek kellett lenni, és kitartónak, mire eljutottunk ezekhez a részekhez is, ahol már tényleg a borról volt szó. De a képzés végére összeállt, hogy miért tanultunk ennyi mindent, ami elsőnek nem tűnt annyira relevánsnak.
1: Amikor az ember elvégez egy világos, amikor elvégez az ember egy iskolát, összeáll, hogy mit miért tanult? Hogy mi volt függ össze a dolgokkal?
2: Én úgy gondolom, hogy itt összeállt a végére, igen. Sokat bosszankodtunk még, hogy mert kell annyi fizikát és kémiát és mikrobiológiát tanulni, de mondom, ez azért volt nekem ennyire összetett, mert nekem minden új volt nagyjából, amivel az egyetemen találkoztam. Tehát sok mindenkinek ez már esetleg egyértelmű volt, aki ebbe született bele, vagy közelebb volt ehhez, mint én, ami nem nehéz. Viszont nekem nagyon sok olyan dolog volt, amit egyetemen hallottam először.
1: Szonya, az úgy van, hogy ez, mert el tudom képzelni, hogy az ember hoz magával egy csomó tradíciót, mert mondjuk egy olyan családban nő fel, ahol mindenki borászkodik, vagy mindenkinek van valahogy köze ez az egészhez. De ha valaki teljesen újként kerül be, akkor lehet, hogy vannak olyan elképzelései is, amire a másik nem gondol, mert hogy ő neki egy tiszta lap van előtte, még nincs kitöltve semmiféle korábbi rubrikákkal.
2: Igen, igazából nincsenek prekoncepcióim, hanem teljesen igazából amikor találkoztam először ezzel a műfajjal, akár azzal abban a borászatban, ahol először elkezdtem dolgozni, vagy olyan borászatoknál, akikkel érintkeztem, tehát én több helyről szedtem össze azt, amivel majd aztán én is tudtam azonosulni.
1: A Balaton felvidéken dolgozik, ha én jól tudom.
2: Igen, 6. éve most már, hogy itt vagyok Balaton-Edericsen, a Balaton felvidéki borvidéken.
1: De azért, mert azok a borok és az a vidék érdekelte, vagy egész egyszerűen ez egy állás lehetőség volt a Hoffmann Winery-nél, és akkor legyen ez?
2: Igazából még Villányban dolgoztam, a szakmai gyakorlatomat ott töltöttem 2020-ban, amikor a Homonna Attila megkeresett ezzel a lehetőséggel, és mondta, hogy elkezdhetnék itt vele dolgozni, összerakunk egy teljesen új borászatot, és utána majd ő szépen lassan elengedi a kezemet. Úgyhogy most itt tartunk, hogy ő már egyre inkább elengedte a kezemet, így évről évre hátrébb lépett, és átrakta rám a feladatokat teljes mértékben. Ez azért az elején elég mély víz volt, tekintve, hogy minimális volt a szakmai tapasztalatom, de tőle nagyon sokat tanultam.
1: De hát ez egy óriási bizalom is egyúttal, hogy azt mondta, hogy és akkor most innentől kezdve csináld.
2: Igen, az biztos. De a mai napig bármikor fel tudom hívni, és meg tudom kérdezni, hogyha bizonytalan vagyok valamiben. Igen.
1: Ugye a Hoffmann címkéi azok egészen különlegesek. Az egyik, amiről lehet ismerni őket, ez nyilván a brandépítésnek a része, ez például ki döntötte el?
2: Igazából a grafikusunknak szabad kezet adtunk, abban biztosak voltunk, hogy új borászatként betörni arra a piacra, ahol amúgy csökken a borfogyasztás is, meg egyre több nehézséggel küzdenek a borászok. Valami olyat kell mutatni, ami meghökkenti a fogyasztót, aminél egy picit megáll, kicsit így lelassít, vagy visszanézze, hogy ez mégis micsoda, ilyet még nem láttunk.
1: Önöknek szerintem vannak a halak, meg a virágfejű ember, meg hasonlók a címkéken, igaz?
2: Igen. Így igaz, igen.
1: A borok is ennyire meghökkentőek, mint a címkék?
2: Én úgy gondolom, hogy van bennük egy vagánság, egy csavar, ami megosztó lehet. Bioborokat készítünk egyébként, illetve bióban műveljük a szőlőt, és utána alacsony beavatkozással készítem a boráimat, úgyhogy megpróbálom átadni azt, amit a szőlő szeretne mutatni, anélkül, hogy minél kevesebbet vegyek el, és minél kevesebbet adjak hozzá.
1: Ugye az az alapja a mi beszélgetésünknek, hogy csatlakozott a Uniborhoz, de miért? Annak mi a hozadéka egy fiatal borász számára?
2: Egy kedves barátom hívott meg, aki szintén tagja a Unibornak. Tőle is nagyon sokat tanultam még Villányban a Tóth Sándortól, a szakmai gyakorlatom alatt, és azóta is nagyon segítőkész, hogyha felhívom egy-egy kérdéssel. Igazából a szakmán kívül jövőként ez egy olyan nagy lehetőség, ami egyrészt nagyon megtisztelő, mert mint ahogy az köztudott, azt hiszem, a Uniborban csak olyan, illetve olyan tagokkal indult el, akiknek családi gazdaság van, és nem nagyon, illetve tavalyig nem is volt olyan tag, aki ezen kívülről érkezett volna, úgyhogy ez így extrán megtisztelő, és köszönöm is, és hálás vagyok a bizalomért. Én arra számítok, hogy amint mondtam, hogy elég sok nehézséggel küzdünk, akár betegségek, szőlőbetegségek, vagy csökkenő borfogyasztás, hogy egy olyan platform ez, ahol ezekre próbálhatunk megoldásokat keresni, segíteni egymást, és dolgozni együtt gondolkodva, és ezeket a problémákat megoldani, vagy mérsékelni.
1: Hát ezek a találkozások nyilván sokat adnak hozzá, meg nyilván az is számít, hogy az ember olyan társaságban van, ahol a közös témákat mindig megtalálják, és hát ez valószínűleg egy ilyen egyébként jókedvű társaság, hát azt múltkorjában elmesélte nekünk az elnök Koch Pálma, hogy mekkora buli volt, amikor Proseccóban jártak tavasszal, szóval valami hasonlókat, ilyen élményeket és remek borokat kívánok, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Novák Szonya, Hoffmanns Wineri borásza, az egyik új tag a Unibor csapatában, és vele beszélgettem az előbb. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Megyünk tovább a Unibor csapat új tagjainak bemutatása. Az egyik új tag, Blum Kristóf, a Blum Pince borozó vendégház örököse, tulajdonosa, tulajdonostársa, hát, vagy egyszerűen csak a legfiatalabb Blum?
2: Igen, nagypapám kezdte el, most édesanyukám a hivatalos tulajdonos, aztán majd idővel én fogom majd átvenni, örökölni a pincészetet.
1: Jó, igen. Hát legyen az még odébb, édesanyjának jó egészséget kívánunk természetesen, tehát nem erre óhajtottam volna utalni.
2: Persze.
1: Minden esetre az önök családi pincészete az egyik példa arra, hogy ez több generáción keresztül ívelve is működik, ugye?
2: Így van, igen. A nagypapám már a 70-es, 80-as években kezdte így a borászkodást az ő apukájával már, azt egy szépen lassan fejlődött a továbbba.
1: Ez a Villány-Siklósi borvidék, a villányi borok hajdanában hihetetlenül népszerűek voltak, gyakorlatilag zarándokoltak a turisták Villányba bort inni, akár nyilván az önök pincészetébe is. Ez hogy változott? Mert hogy most éppen arra panaszkodnak, hogy ezek a testesebb villányi borok annyira nem divatosak, tehát önöknek is változtatni kell?
2: Igen, tehát ugye Villány a vörösborokról híres, tehát a vörösborok hazája, ugye, és az utóbbi időben igen csökkent a fogyasztása, főleg ezeknek a nagyobb testesebbek vörösboroknak, de azért fogy nyilván, de nem úgy, mint régebben. Hát és a fehérbor pedig elég szépen átvette, hogy az irányítást mondhatni. Mi most kétfajta fehérrel foglalkozunk, amiből négyféle fehéret készítünk, tehát ilyen gyöngyözőt, küvét, különfajta bort, úgyhogy a fehér felé most egy kicsit változtattunk meg a vörösborokat, és kicsit próbáljuk kicsit egy gyümölcsös hangsúlyt, tehát nem azt a fordós érlelést meghagyni benne.
1: Ilyenkor az ember újat tanul? Mondjuk fiatalként mindig mindenből újat tanul,
2: mindig
1: persze.
2: Új,
1: de úgy
2: van.
1: Egyébként, tehát most áttérünk a testes vörösekről a könnyed fehérek felé. Hát az azért az egy másik technika.
2: Hát igen, tehát ugye fejlődik folyamatosan a technológia. Most mi is két éve sikerült pályáznunk egy új korszerű berendezésekre, tehát hűtőtartályokkal, és ugye sokkal hát egyszerűbb, mint a régi technológiával. Tehát ugye folyamatosan hűtve van az erjedés közben, állandó hőmérsékleten megy végbe az erjedés, így azért sokkal jobban meg tudjuk tartani az ízillatzamat anyagokat.
1: Ha valaki önöket keresi, azon a legendás pincesoron találja, a Villánykövesdin?
2: Így van, Villánykövesdi pincesor legteteje, kékajtós pince a miénké. Ott onnan indult maga a kis borászkodásunk, vendéglátás. Ugye nekünk a pincészetünknek a fő profi a vendéglátás, és arra megy rá így a borfogyasztás. Mi egy kis 6 hektáros szőlőtetvénnyel rendelkezünk, teljesen kis családi vállalkozás vagyunk. A borainkat is csak így helyben értékesítjük, tehát a pincészetből nem vagyunk sehol üzletekben, kereskedésekben megtalálhatóak.
1: Felmerült az a fejében, hogy nem ezzel fog foglalkozni, hanem hát tudnék én bármi mást is csinálni bárhol a világban. Miért pont ezt?
2: Hát az elején igazából, mikor egy gimnáziummal végeztem, akkor mikor így beszélgettem erről a szüleimmel, akkor ők azt mondták, hogy menjek, tanuljak mást, majd néha így besegítek, ők csinálják, ameddig tudják, aztán majd alakul. És akkor hát el is mentem más irányba így az egyetemmel, és hát így közben ugye nyilván besegített az ember, születkor segítette édesapukámnak, aztán valahogy megtetszett, tehát így megtetszett ez a dolog, és úgy voltam vele, hogy én ezt szeretném csinálni, tehát hogy egy kényszer semmi nem volt. Nyilván, hogy a gyerekkorom óta ebben nőttem föl, tehát ott voltam végig a pincészetbe, és így, tehát így ez így jött egyszer, csak így a fejemből.
1: De azért azt nem mondja nekem, hogy amikor ezt mondta a családnak, akkor nem látta a megkönnyebbült arcokat, hogy na, hazatért a gyerek, jól van.
2: De előfordulhat, hogy örültek neki, igen.
1: Hát, na. Meg hát ott tudják maguk mellett, szerintem azért az egy jó érzés.
2: Így van. Hál' Isten, jól is együtt tudunk dolgozni, tehát hogy megértjük egymást, megbeszélünk mindent. Nyilván azért néha vannak kis viták is, nem egyetértések, de hál' Isten meg tudjuk beszélni őket.
1: Unibor Egyesület, mi dolga van ott, mit gondol erről?
2: Hát nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy bekerültem. Idén, ugye tavaly is már részt vettem rajta, akkor nem sikerült bekerülni. Most idén sikerült az a dolog. Kíváncsian várom, hogy mit fog hozni. Igazából új kapcsolatokat, ugye tapasztalatcserére tudunk majd így a kollégákkal, úgyhogy én kíváncsian várom, hogy itt fog hozni.
1: Ha pedig valaki villanyba jár, akkor ne felejtse el kíváncsian megnézni a Blum pincét, mert hogy ott nem csak egy pincét, hanem egy egész vendéglátást talál.
2: Így van, igen. Tehát ugye beszéltünk itt Villánykövesről, hogy nekünk onnan indult, de Villányban is van egy borozó panziunk, ami az év minden napján nyitva van. Ugye Villánykövesd ott a csoportok, Villányban pedig az év minden napján egy szállás, egy ilyen ötszobás panzióval van egybekötve a kis borozónk ott, az is szintén a fősoron.
1: Tű, hát van dolguk, tehát bort is kell csinálni, a szőlőre is gondolni kell.
2: Szőlőt is művelni, így van, és még a vendéglátás is.
1: Minden jót kívánok hozzá a családnak, nagyon önnek is, Kristóf, és örülök, hogy mesélt erről nekünk. Blum Kristófot köszönjük. Hallották, most már azt is mondhatom, hogy a Unibor Egyesület teljes jogú tagját, egyébként pedig egy villányi borász fiatalembert. Köszönöm a figyelmüket, kövessenek minket továbbra is, és hallgassák a borműsort itt a Spirit FM-en. Ugyanebben az időben jövünk minden héten, jövő héten is, addig meg egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyorshajtókra vadászik jövő héten a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi helyzet miatt azonnali intézkedéseket, a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát követeli a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt felszólítja a kormányt arra, hogy egy független műszaki bizottság igazolja azt, mi indokolja mind a négy paksi blokk egyidejű leállítását. A Mi Hazánk úgy véli, gyorsindítású erőművek bevonásával időben lehetett volna pótolni a kieső energiatermelést. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaró, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitákat váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést Spanyolországgal közös határszakaszukon. Spanyolországban egyre több településen oldják fel az evakuálást és kijárási tilalmat, miután fokozatosan sikerül megfékezni az erdőtüzeket. Kasztília és León tartományban és a portugál határ mentén fekvő területen már 12 faluba hazatérhettek a lakók. Két településen és környékén ugyanakkor továbbra sem bírnak a lángokkal. Közben újabb lángok csaptak fel a nyugati Extremadura és az északkeleti Katalónia tartományban. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
2: Üdv mindenkinek a Pit Lane legújabb, immár a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
3: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
2: ha nem is feltétlen abban a formában, mint amit az előző adásban elővezettünk, de azért mégiscsak megtartjuk a fél évi szezon értékelőt Király Lacival. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast 189. adása, és hát ugyan az volt az eredeti terv, hogy majd ketten Gergővel fogjuk majd faggatni Lacit, meg beszéljük át, hogy mi történt az elmúlt 11 verseny hétvégén összességében a MotoGP-ben, de hát az élet úgy hozta, hogy ez most változik, úgyhogy csak ketten, de mivel nagyon-nagyon szerettétek azt, amikor Laci és Robi is itt volt a szezon felvezető adásban, hát most ilyen nyári üzemmódban, de megismételjük. Szia, Laci!
3: Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatóságot a Pitlane Podcastban. Örülök, hogy itt lehetek. Csapjunk bele, aztán nézzük meg, hogy mi történt itt a szezon első felében.
2: Még mielőtt ezt megtennénk, hogy bírod a nyarat, így GP nélkül?
3: Mivel, hogy másik két sűrű tevékenységem is van, és mint említettem, egy kisebbik fiam is nekiállt ennek a gyorsaságinak, hála az égnek, már azt hittem elengedtük a motocrosszal a pénzköltést, de most belecsaptunk a lecsóba a másik oldalon, igaz, egyelőre még csak próbálkozunk, és első versenyre készülődünk, de ügyes a gyerek, csak egy picit sokban van, úgyhogy minden apukának és mindenkinek, aki bedől a cuki kis 6 éves gyereknek, azért az kezdjen el gyűjteni időben, mert hogy pénzes mulatság a technikai sport.
2: De hát ezt mindenki pontosan tudja, aztán ugye ennek megvannak a különböző ágazatai, de mi most azokkal foglalkozunk, akik nem csak hogy lehetőséget kaptak az élettől, meg a sorstól, meg a családtól arra, hogy ennek a hobbiuknak kicsit magasabb szinten is eleget tudjanak tenni, hanem tényleg a világ legjobb motorosairól fogunk most beszélni, és kezdjük szerintem azzal, hogy azért volt itt 11 verseny hétvége, nagyon sok izgalmas és érdekes történetszálat lehetne felgöngyölíteni. Hogyha visszagondolunk a szezon első felére, akkor neked melyik az a történetszál, melyik az a hétvége, vagy esemény, vagy pillanat akár, ami így a leginkább megmarad az első fél szezonból?
3: Hát ilyenkor mindig a legszörnyűbb esemény ugrik be, hogyha visszagondolok, a rengeteg látnivaló és a fordulatosan alakuló,

0: az, ami úgy beég, ez valahogy úgy be fog égni, mint amikor a Rossi fejem ellen ment el a Morbidelli motorja annak idején, ugye az osztrák verseny hétvégén. Nem szeretjük ezeket nézni, én azt gondolom, hogy nagyon sok dologban picit változtatott is a bajnokságon az, amit ott láttunk, de azt gondolom, hogy ez a legszomorúbb és a legemlékezetesebb pillanat, azzal együtt is, hogy hála az égnek mindenki éppen maradt, és Alex Márquez is újra visszatért, úgyhogy nagy baj nincsen.
1: De nem csak ez volt az, ami valamelyest befolyásolta a bajnokság alakulását, hanem van egy másik eset, és ilyenkor, ahogyan te is mondtad, mindig inkább a negatívabb dolgok azok, amik megmaradnak, mert azok az események, amik ritkábban történnek, mint például egy ilyen nagy baleset, mint Barcelonában, vagy mint ami éppen történt ugye Marco Bezekivel Csehországban, mert azért az, hogy neki megy valaki egy sportbírónak, az azért szintén a kuriózum közé tartozik. Úgyhogy igazából ez a legszürreálisabb jelenet sora szerintem a 2026-os első fél szezonnak.
0: Így van, ugye szeretnek valami olyasmitre emlékezni, vagy először az ugrik talán be, amit nem, hogy mondjam, ami mégiscsak egy motorhibából fakadó történet volt, azt nem szeretem nézni, amikor valakinek elgurul a gyógyszer, mert nagyon-nagyon kedveljük ezeket a fiatal embereket, egytől egyig mindegyiket, és amikor őket látjuk, hogy kontrollt veszítenek, és látjuk őket, hogy milyen is lehet a fölfokozott hangulatban egy versenyzőnek a lelki állapota, ugye akkor picit azt érezzük, hogy ő akkor emberileg vereséget szenved abban a pillanatban, és azonnal, mit tudom én, fél napon belül, vagy egy órán belül, vagy egy percen belül már megbánja, amit tesz, és ezeket valahogy én szeretem törölni, amikor látom egy picikét az ördögi arcukat.
1: Meg tényleg azért azt vedd hozzá, hogy ezek a versenyzők gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy megérkeznek a MotoGP pedokba, és nem feltétlen csak a MotoGP-be, hanem onnantól kezdve, hogy megérkezik a Moto3-ba, majd fellép a Moto2-be, és megérkezik a GP-be. Nyilván ugye ezek a versenyzők, ezek eleve sokkal nagyobb érdeklődésre tesznek szert, sokkal nagyobb a hype is körülöttük, főleg akkor, hogyha tényleg generációs tehetségként vagy kikiáltva, de hogy ezek a versenyzők, ezek onnantól kezdve megérkeznek a gyorsasági motoros VB pedokjába, onnantól kezdve mindig követi őket vagy kamera, vagy sajtós, vagy ugye most már a közösségi média világában, nyilván a közösségi média felületen is folyamatosan jön a content, és árad feléd az, hogyha nem akarnád, akkor is szembe jönne veled az, hogy éppen ki mit csinál. És az, hogy egy ilyen közegben vagy, hogy folyamatosan mások előtt éled az életed, nincsen gyakorlatilag privát szférád egy verseny hétvégén, azért az nagyon-nagyon megterhelő lehet, főleg úgy, hogy te 18 évesen belekerültél ebbe a mókuskerékbe, és onnantól kezdve minden egyes szezonban ugyanez a helyzet, és hogyha meg jó is vagy, akkor meg ez az érdeklődés, és ez a nyilvánosság, ez még nagyobb lesz.
0: Nézd, Isti, 56 éves vagyok. Pontosan emlékszem, illetve vannak emlékeim arról, hogy milyen voltam 18-20-22 évesen. Nem nagyon van köszönő viszonyban a személyiség, bár bizonyos jegyek nyilván akkor is megvoltak. És pontosan ezt emli ki most már a kategória nagy öregjeként említhető Marc Márquez, amikor ez az egész sztori ugye kitárgyalásra került, és ő azt mondja, hogy itt növünk föl a kamerák előtt, és más embereknek is vannak hibái, más emberek is elkövetnek hibákat, csak ugye az szépen a emlékezet ködébe vész, de az övék nem tud így elveszni, mert hogy kamerák rögzítik, így ahogy mondtad, ezer szemszegedőzik rá, több millió szemszegedőzik rá, és így nőnek föl a kamerák előtt, és ezek sajnos rögzítve vannak ezek a dolgok, és hát ezért aztán nagyon nehéz mindig mindenkinek megfelelni, és bizony, ha elgurul a gyógyszer, ott is lesz biztos egy csomó kamera, ami ezt látni fogja. Türelmeseknek kell lenni a versenyzőnek saját magával szembe, és nekünk velük szembe, mert ilyesmi megtörtént, annak ellenére, hogy ugye kisebb kategóriákban látunk ilyet. Tehát ugye föllöki, lepofozza, másik motorjához szalad oda, másik motorjával akar ugye Talent Cup-okba, meg Moto3-ba is láttunk már ilyet, hogy a másikét viszi, és akkor lögdösi az ellenfél versenyző, és nem érti, hogy miért, azért ez az én motorom, csak a nagy. Tehát annyira más lelki állapotban vannak ezekben a pillanatokban a versenyzők, hogy azért a racionális döntés ilyenkor gerincvelőből működnek inkább már, és ezek a racionális döntések azok ilyenkor, hát hogy mondjam, csak háttér beszorulnak, és lehet, hogy egy perc múlva már ugye belátná, megértené, de láttunk sisakba pofoszkodókat, hál' Istennek jó erősen föl vannak öltözve, ez inkább csak a kisebb kategóriákra jellemző, és szépen, ahogy fölnőnek, 18-20-22-25 éves, vagy akár 33 éves, mint most

0: a 93-as. Nyilván Marc Márquez is, azt gondolom, ha visszatekint a pályájára, akkor nagyon-nagyon sok kérdőjeles szituációban lehet, hogy már másképp döntene, de hát ezt ki kell várni, hogy a tapasztalat és az élettapasztalat és minden más szépen beérjünk, mint a jóbor, ugye, hogy mindenki az idő az csak jót tesz.
1: Igen, alapvetően azért a motorversenyzők azok ösztönös zsenik, sokan, és ha már itt a türelem előtérbe került, akkor szerintem kezdjük a félévi értékelőnket azzal a versenyzővel, aki ugyan vezeti a világbajnoki pontversenyt, de nem éppen egy olyan formában ment el nyári szünetre, ami aztán azt vetíteni előre, hogy ez mondjuk aztán sokáig is így maradna, és a türelem az Jorge Martin esetében egyébként mindenképpen egy fontos tényező, már csak azért is, mert türelem kellett ahhoz, hogy ezzel az Apriliával bármilyen szempontból úgy zöldágra tudjon vergődni. Türelem kellett ahhoz az Aprilia részéről, hogy Martinnak adjanak elég időt ahhoz, hogy ami történt tavaly, azt végül is szőnyeg alá lehessen söpörni, vagy legalábbis egy picit el lehessen tüntetni a közvélemény elől, és ezt felül lehessen írni mindenféle egyéb jó eredménnyel. És hát arra is szükség volt, hogy azért Jorge Martin rendbe tudja tenni magát ezen a motoron. Hellyel közel ez megvan, azért most van egy kisebb törés az ő esetében szerintem, de van egy nagyon furcsa kettősség, tehát hogy szerintem legalábbis, és majd ebben lehet, hogy összeveszünk. De hogy Martin vezeti ugye a világbajnoki pontversenyt, egy nagyon türelmes versenyző képét mutatja egyébként ebben a szezonban, leszámítva a magyar nagydíjas bukását, mert egyébként nagyon jól méri fel idén azt, hogy mikor, meddig mehet el versenykörülmények között. És mikor van olyan hétvége, mikor van olyan sprint, vagy éppen nagydíj, ahol semmi másra nincsen szüksége, csak arra, hogy behozza a gépet a leintésig. De van egy ilyen ellentétesség szerintem, meg egy ilyen ellentmondás, hogy amellett, hogy Martin így gondolkodik szombaton, vasárnap, a legtöbb bukás a 2026-ban Jorge Martinnak van.
0: Így van. Ennek a szezonnak a kergeségét, vagy a kiszámíthatatlanságát, hogy mennyire furcsa ez az utolsó 1000 köbcentis szezonja a MotoGP kategóriának, mit sem mond el jobban az, amit említesz, hogy 16 bukással, érdekes mondani, nem Joan Mir megy elől, pedig ő is egy nagy... Ott van szoros a második helyen. Jorge Martin úgy vezeti a VB tabellát, hogy a legtöbb bukása az övé, nyilván nem versenyeken. Ezen kívül saját elmondása alapján is Sachsenringer azt mondta, hogy itt van 4 versenyző, aki gyorsabb nálam. A két szatellit apriliás rendre gyorsabb nálam, Marc Márquez amióta egy picikét a karja megint enged, illetve ez az ideg probléma ugye megszűnt, gyorsabb nálam, és mindig valaki még bejön, vagy Alex Márquez gyorsabb nálam, vagy Pedro Acosta gyorsabb nálam. Ez milyen fejet tetejére állított szezon, hogy egy olyan fél távnál egy olyan úriember vezeti a mezőnyt, akinek szemmel láthatóan nincs meg a bázis setupja, tehát nincs egy olyan motor, amit minden hétvégén kitolnak, és onnancsó egy klik erre, egy klik arra. Nincsen még egy tökéletes beállítása, pedig gyakorlatilag másfél szezon óta az Aprilián ül, nyilván ebből sokat kiült a sérülés miatt. Saját elmondásom szerint is csak a negyedik, ötödik leggyorsabb, és a legtöbb bukás produkálta. Hát ez mennyire őrült szezon már? Hihetetlen, hihetetlen.
1: Nehéz tényleg ezt így rendbe tenni, és nehéz eligazodni egy ilyen viharos félszezonon, mint amin mondjuk Martin is keresztül megy. Mert tényleg közben pedig, amikor ugye Le Mans-ban behúzta a sprintet, meg behúzta a nagydíjat, és egészen fantasztikus versenyzéssel, mind szombaton, mind vasárnap, meg utána jött ugye még Mugello, akkor úgy tűnt, minthogyha elindulna.
0: Helyre kerültek a dolgok.
1: És azóta pedig, hát jött egy-két dobogó, meg egyébként voltak jó verseny hétvégéi Martinnak, tehát nem arról van szó, hogy teljesen földbe állt volna, csak úgy azt gondolta az ember, hogy na, akkor tényleg úgy összeállt valami, és most innentől kezdve akkor látunk egy eléggé kiegyensúlyozott Martint. Ez a kiegyensúlyozottság az, ami nem nagyon van meg, és ugye beszélhetünk majd más versenyzők esetében is, de hogy úgy tűnik, hogy idén, hogyha nincsen komolyabb kilengésed, már pedig Jorge Martinnak nincsen komoly kilengése ebben az azonban, hogyha az éles szituációkat nézzük, ha a versenyeket nézzük, akkor az elég ahhoz 2026-ban, az első fél szezon alapján, hogy te ott legyél az legelején. És egy picit ebből a szempontból hajaz a 2020-asra.
0: Pontosan, esküszöm az ámból vetted ki a szót. Tehát pontosan ugyanez a helyzet, hogy ugye elment a macska kartöréssel ugye a 2020-as szezonból, ugye cincogtak az egerek, ezen mosolyogtunk akkor, hogy a nagy Marc Márquez faktor ugye kiírta magát a rajtrácsról a szezon nagy részére, és pontosan ugyanez az érzésem, hogy most ugyan itt van fizikailag a jó ember, és kapaszkodik vissza, de alapjába véve azért a tavalyi dominancia az abszolút megszűnt ezzel a sérüléssel, és abban a pillanatban kicsit, mintha úgy nem tudom, hogy mintha meg akarná nyerni valaki ezt a VB-t, nyilván meg akarja, de abban a pillanatban, hogyha elérhető távolságba kerül, hogy megérinthetné azt a kupát, vagy komolyan gondolkodhatna rajta, hogy ebből lehet valami, lásd Márkó Bezeki, aki ugyan nagyon-nagyon ügyesen csinálta a szezon elején, hogy mindig csak a következő lépcsőfokra koncentrálunk. Ez ugye kedvenc példám nekem, hogy ugye egy tériszonyos embert úgy tudsz fölküldeni a magasba, hogyha azt mondod, csak a létrát nézed, és mindig csak a következő fokra koncentrálja. Amíg Bezeki ezt csinálta, addig nem volt probléma. Vasárnap még, hogyha szombaton nem is voltak meg a dolgok, mindig előhúzta a nyuszit a kalapból. Ezzel szemben Mugello-ba volt egy olyan győzelem, ahol én azt gondolom, hogy abban a pillanatban elhitte, hogy ő tényleg világbajnok lett. Ezt nem kell kimondani, meg ez nem tudatos, de tudat alatt azt mondta, hogy úristen, hát ez a gyerekkori álmom. Itt állok Mugello-ban a dobogó tetején, és itt hömpölyög az olasz tömeg, és éjjeneznek, és azután nyilván először egy külsőjük, ugye Jorge Martin, ott akkor volt egy megremegés, ugye külső ok, és utána pedig gyakorlatilag önerőből hibát hibára halmoz, három fatál errort láttunk egyébként, tehát ugye nyilván a pofoszkodóst, ezt nem kell túlmagyarázni, az Asszeni nagyon nagy, ott megint türelmetlenség volt, hát tudtuk, hogy a 4 apríliának ő neki minimum harmadiknak ott lennie kellett volna, de a negyedik a legrosszabb eset, ugye 200-nál egy balosban elkezd rágurulni, úgy ráesik Marc Márquezre a második körbe, hogy ott tisztán látszott, hogy ebből csak baj lehet, és utána ott a harmadik hiba, amikor meg tényleg csak vigyáznia kellett volna, és egy hatodik hely, egy nyolcadik hely is jó lett volna, ugye a Sachsenringen, csak menjünk már el tériszonyatra, láttuk, együtt néztük ugye a közvetítést akkor kint a közvetítő állásból, ahogy a pénteki edzésnap végén alig bírt, mint a hímes tojást úgy vették le a motorról, mert gyakorlatilag járni alig bírt az ember, olyan állapotban volt, és akkor megint jön egy hiba, lebeg a motor, négyes kanyarbejárat balosban, és keresztbe áll a motor, eldobja, kulcsontörés, és megyünk a kórházba, és megint egy nullás hétvégénk van. Tehát volt egy külső tényező, ami kilökte ebből az egyensúlyi, mindig csak a következő lépcsőre koncentráljál. Először volt egy pozitív ugye a győzelem, utána volt valami kibillentette ugye Jorge Martin hibája a Balatonparkba, és onnantól pedig annyira megremegett a jó ember, lelkileg, belülről, hogy gyakorlatilag három totálisan fatál errort láttunk tőle.
1: De nekem ez azért furcsa Bezeki esetében, hogy ennyire megremegette miatt, mert addig meg úgy összességében azért egy eléggé nagy mintán az kirajzolódott, hogy azért ennek a szezonnak a legstabilabb, meg legjobb versenyzője az addigi ismereteink alapján azért ettől függetlenül Marco Bezeki volt.
0: Így van, Balatonparkig.
1: Sokkal korábban kezdett el ráfeszülni erre az egészre Bezeki, mint ami mondjuk indokolt lett volna. És erről beszéltünk Brunóban Sebastian Petiékkel is sokat, meg aztán veled is beszéltünk ugye erről még az Axelringen, meg egyéb fórumokon, és a többi, de hogy tényleg ez időben azért sokkal hamarabb jött ez az összeomlás, mint ami indokolt lett volna, és itt most egy picit csapongunk, mert akkor most a két gyári áprilisról beszélünk így első körben, de hogy ez az, ami egészen furcsa, hogy lehet, hogy fejben azért még mindig nem volt elég érett arra Bezeki, hogy azt az egy kilengést, ami ő hibáján kívül történt persze, azt úgy kezelje, hogy ne legyen ebből messze menő probléma. Hát úgy tűnik, hogy ezt nem sikerült megugrani.
0: Nagyon nehéz itt a lelkeket elemezni egy olyan sportban, amiről azt hiszük, hogy hát csak kemény srácok, nagyon durva, kemény technikákon teregetik körbe-körbe a motorkerékpárokat, mert higgyük el, hogy ez teljesen egyértelmű lélektani probléma. Tehát itt nem arról van szó, hogy műszaki hiba hátráltatta volna, hogy itt egész egyszerűen fejbe valahogy nincsen rend. A csapat ugye nem harcolt még VB címért. Márkó Bezeki nagyon régen harcolt már elsőbségért szezonban, és most, amikor ott van a kincs, tényleg talán azt mondhatjuk így a szezon felénél, hogy az apriliáknak bizonyos pályákon a dominancia és más pályákon is az, hogy tökéletesen pariba van mindennel, a Ducatikkal, és orhosszal, mint ha előrébb lenne, azt kell, hogy minden adott. és ennek ellenére meg lehet remegni. Itt válik el egyébként az a versenyző, a golyóálló versenyző itt válik el attól, aki elképesztően ügyes, nagyon jó, és addig, ameddig tudja ezt a... El tudja hitetni magával, hogy nem esélyes a VB címre, addig nincs rajta nyomás. Egyébként ebből profitálnak a Trackhouse-os srácok, hogy igaziból, mivel hogy szatellit csapatban vannak, ő rajtuk soha nem lesz akkora nyomás, nem akkora a fizetésük, nem lesz akkora nyomás rajtuk, és nem kell a motor fejlesztésével foglalkozniuk, állítgatásával, ők megkapják a legjobbat mindenféle nyomás nélkül. Láttuk, hogy ez jót tud tenni, láttuk ezt Alex Márqueznél a Gresininél, sőt láttuk Marc Márquez nagy visszatérésén, és szintén a Gresininél, hogy hála az égnek, hogy első évben nem öntötték rá újra az új technikát, hanem az előző évi, még a hátrányosban is volt az a 23-as Ducati annak idején, ez a legjobb szituáció, ami történt, és ugye évtizedekig mondtuk, hogy szatellit csapat nem nyer VB-t, hát dehogy is nem. Én azt gondolom, egyre nagyobb esélyeket látunk arra, mivel a technika teljesen ugyanaz most már, ez évtizedekig nem így volt, mindig a levetett vackot adták a pénzért ugye a szatellit csapatoknak, most azonnal megkapják ugyanazt viszont mindenféle nyomás és feszültség nélkül.
1: De ugye ezt az egész játékot úgymond a Ducati változtatta meg, hiszen ugye azzal, hogy ők behoztak a rajtrácsra 8 motort, rájöttek a Ducatinál arra, hogy igazából ebből egy komoly helyzeti előnyt is lehet generálni, és nem feltétlen csak a bevétel oldalát nézték ennek a szemléletnek, mint ahogyan tették azt a japánok ugye sokszor. Tehát a Yamahánál, Hondánál teljesen egyértelmű volt a leosztás. Akkor, hogyha
0: ki.
1: Te egy szatellit csapat vagy, ha fizetsz, akkor a tied, de nyilván nem kapod meg a legjobb technikát. Ugye a Ducati ezt változtatta meg, ezt a mentalitást, és ugye ennek is volt köszönhető, hogy a Pramac az a fejére nőtt a gyári csapatnak,
0: van,
1: ugye ott 2023-tól kezdve gyakorlatilag már erről lehetett beszélni, és ugye ennek volt a betetőzése 2024, és egyébként a Trackhouse-nál szintén ez érződik, hogy, és erről beszéltünk még Gergővel a német nagydíj értékelős adásban, hogy van egy olyan érzése az embernek, hogy itt most a Trackhouse-nál kicsit az van, hogy szépen mindenki beletörődött a sorsába, hogy ezt a csapatot azért alapvetően szét fogják szedni a következő szezonra. Távozik Brivio, megy Ogura, Raúl Fernández nagy valószínűséggel ugye maradni fog, de ugye erről még nincsen hivatalos, de hogy azért ez a csapat ez más lesz. Viszont ami nagyon-nagyon látszik, hogy nekik nem kell azzal foglalkozni olyan szinten, hogy különböző fejlesztések. Eleve nem volt az Aprilia egy olyan gyártó, amelyik úgy érkezett volna meg erre a szezonra, hogy ne lett volna kész a motor, tehát azért alapvetően az a motor volt a legkészebb, ezért is volt ennyire erős az első, hát
0: igen, mert már
1: jó pár verseny hétvégig, gyakorlatilag a magyar nagy,
0: kész volt, igen.
1: Gyakorlatilag a magyar nagy díjig bezárólag egyértelmű, hogy ez az Aprilia éve volt. Szerintem egyébként még ezután is kijelenthető, mert lehet árnyalni itt a képet ezzel, azzal, amazzal, de az biztos, hogy náluk van egy hullámzó versenyző, és ugye itt vissza tudunk kanyarodni arra, hogy van-e kilengés a versenyzői teljesítmények között. Van kilengés, csak amíg mondjuk Raúl Fernándeznél tényleg elég egészen látványos volt az a kilengés, hogy hogyan kezdte a szezont, aztán utána volt 3 verseny hétvége, amikor egyáltalán nem adta ki neki a lépést a gép, majd utána elkezdett eléggé látványosan feljavulni, és akkor ugye egy picit árnyalta még a képet a betegsége, a láza, és a többi, tehát neki is voltak ilyen külső tényezők, amik nehezítették az ő dolgát, de szerintem a leglátványosabb etéren Ogura, mert neki szintén nem arról van szó, hogy nagyok lennének a kilengései Martinhoz hasonlóan, csak amíg Martinnál egy ilyen, hát ilyen picit hullámzó EKG-val lehetne jellemezni a szezonját, eredmények terén, Oguránál egy masszívan felfelé törő csíkot látnánk, mindenféle komolyabb törés nélkül, mert egyszerűen volt egy dolog, ami adott volt nála, ez a versenytempó, és ehhez kellett megtalálni még a külön apró tényezőket, amiket összerakva azért látunk egy eléggé komplett csomagot az ő esetében. Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet, a hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót!
2: Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Visszaállította az ellenőrzést Olaszország a Spanyolország felől érkezőkkel szemben. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaró, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Energiatakarékossági okokból hétfőig fokozatosan leállítják a Budai Vár épületeinek díszkivilágítását. Ez érinti a Karmelita épületét, a Szociális és Családügyi Minisztérium épületét, a Citadellát és hétfőtől a Budai Várat is, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 000 határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Kedden vagy szerdán kell teljesen leállítani az atomerőművet, ezt Pakson jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a következő napokban tovább csökken a Duna vízszintje, de minden tervezetten zajlik, nincs szó nukleáris veszélyhelyzetről. A kormány több takarékossági intézkedést is bejelentett. Vendégünk Perger András. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén, miután a kánikulában megugró fogyasztás meghaladta a rendszer kapacitását. A térségben már másodfokú vízkorlátozás van érvényben a rendkívüli asszály, a Duna történelmi mélységű vízállása és a csapadék hiány miatt. A stúdióban Fülöp Zsolt. Kötelező vezetői kompetenciamérést vezet be a színházigazgatók esetében a kormány. A kultúráért felelős államtitkár szerint ez az intézkedés és a pályázati rendszer átalakítása az első lépés az egészséges intézményi légkör megteremtésére. Nagy Ervinnel beszélgetünk. Átalakítja a tankerületi rendszert a kabinet, megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói szerepe, az oktatás irányítása pedig közvetlenül Lannert Judit minisztériumához kerül. A miniszter korszerűbb, autonómabb és gyermekközpontúbb oktatási rendszer kiépítését ígéri. A szakszervezetek szerint ugyanakkor sok a nyitott kérdés, Gosztola Rékát kérdezzük.
3: Jó estét kívánok, kezdődik az Egyenes beszéd, a stúdióban itt van már Perger András, az Energia Klub Energia program vezetője. Jó estét kívánok.
4: Jó estét kívánok.
3: Kezdjük a jó hírrel, az is van egy minden esetre, ugye a miniszterelnök bejelentette még tegnap este, hogy már holnap újraindulhat a Dunamenti erőmű meghibásodott blokkja. Ez plusz 380 megawattnyi kapacitás. Ez milyen meghibásodás volt, erről lehet tudni, vagy semmi összefüggés nincs a mostani helyzettel?
4: Annyit láttam, hogy egy elektromos berendezésnek a hibája miatt kellett az erőműnek leállni, alapján nem lehetett elindítani. Úgy tűnik, hogy az alkatrész, amire szükség volt, az végül is bevált, és újraindítható lesz az erőmű.
3: Ez a kapacitás, ez mire elég ez a plusz? Tudom, hogy most nyilvánvalóan minden számít.
4: Nézzük meg, mondom, úgyis mindenkit ez fog érdekelni, hogy lehet-e klímázni a következő napokban. A munka végeztünk néhány számítást ezzel kapcsolatban az előző hőhullám idején, hogy mit is jelentett a sok légkondicionálónk a használata. Magyarországon körülbelül 2 millió klímaberendezés van. Ha feltesszük, hogy ennek mondjuk a kétharmada üzemel egy időben, és átlagos igény mellett, akkor nagyságrendileg ilyen 5-600 megawattos villamosenergia igényt is jelenthet ezeknek a klímaberendezéseknek a működtetése. Tehát a Dunamenti erőmű bekapcsolása azt jelenti, hogy
3: ez a duplája.
4: Nem is feltétlenül tudja az összes háztartási légkondicionált berendezést ellátni.
3: Jó, visszatérünk még erre. Tegnap Aszódi Attila itt elmondta, hogy lehet, hogy nem lesz elég áram importból sem. Mert ugye azt mondta a miniszterelnök, hogy kapacitás hiányos időszakokban Magyarország minden szomszédos országból, Ukrajnából is importál áramot. Mennyit lehet ön szerint importálni? Mit látnak most ebből? Mert ott is lehet hiány. Lehet, hogy az van máshol is. Mennyit lehet ön szerint importálni? Mit látnak most

0: napokban, a kora esti órákban ez a 3500-3600 megawattnyi áramigény, ez jött már az importból gond nélkül. Itt mindig érdekes kérdés, hogy lesz-e, ezt mindig előrejelzi az is, hogy milyen árakon érhető el ez a villamosenergia. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem túlzottan ideges a piac. Térjünk vissza, lehet, hogy többször vissza fogunk térni az előző június végi hőhullámra, akkor ugye előfordult ebben az esti órákban 7-800, akár 1000 euró per megawattórás árak is voltak a piacon. Most ebben az idősávban még mindig csak ilyen 2-300 eurós árak vannak, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen még viszonylagos bőséggel elérhető villamosenergia ezekben az órákban.
1: Mert ha nem, akkor megy majd fel az ár, és tehát abból rögtön lehet látni. A Mavira tegnap bejelentettek szerint, meg Magyar Péter is ma erre még egyszer felszólított, egyeztett a legnagyobb hazaipari fogyasztókkal arról, hogy mekkora önkéntes fogyasztás csökkentést tudnak vállalni, ugye MOL már vállalt is 60 megawattot. Mennyit lehet ezen spórolni? Ugye itt cementgyárak, műtrágya, vegyipari üzemek, hogy képzeljük ezt? Mennyit tud ez hozzáadni, hogyha itt lesznek részleges leállások?
0: Az a kérdés, hogy mekkora igények vannak, ezek honnan származnak. Gyakorlatilag ugye ilyen 7000 megawattos csúcskapacitás igényre azért mindenképpen számíthatunk a következő napokban. Ez jellemzően 11-12 órátos időszakban jelentkezik először. Aztán nem jön akar csökkenni délután, és este, amikor hazaérünk a lakásainkba, bekapcsoljuk az airfryer, bekapcsoljuk a televíziót, a légkondicionálót, akkor ez a igény ismét felmed 7000-7500 megawattra is. Most ennek a jelentős része, pont az este órában elég jól látható módon a háztartások viszik ennek a döntő részét, tehát kb. 4000 megawattot is akár. A többi az, ami a közlekedés, mint a MÁV-ot már említettük, vagy az ipari és a kereskedelmi logisztikai központok, meg egyebeknek a termelése. Mennyit lehet megspórolni? Hát amennyit akarunk.
1: Hát vagy amennyit adnak. Most ezt azért kérdezem, hogy egyelőre ez ugye önkéntes, de azt mondta a miniszterelnök, hogy előkészíti a jogszabályi feltételeit annak, hogy szükség esetén kötelező korlátozást rendel. El. Ez azt jelenti, hogy ha nem lesz elég, akkor lekapcsolhatják őket?
0: Úgy mondtam, amikor előbb azt mondtam, hogy akarunk, tehát előbb-utóbb lehet, hogy sor kerül rá. Igen, tehát elmondtam, nem csak ilyen, mások is ugye, így fogalmaztak a kormány részéről, más szakértők is úgy fogalmaztak, hogy elképzelhető, szükség lesz korlátozásokra, szükség lesz arra, hogy rendeletben, vagy kérés, vagy másmilyen úton de a nagyfogyasztókat megkérik, vagy kötelezzék arra, hogy fogyasztás csökkentést eszközöljenek. Erre már sor került, tehát egyes nagyfogyasztók már vállaltak, például akkumulátorgyárak esetében hallottunk 10%-ról, a MOL-nál, MÁV-nál hallottunk kisebb-nagyobb vállalásokról, azt is hallottuk, hogy a miniszterelnök még nem elégedett ezekkel a vállalásokkal. Ez valószínűleg, sőt, biztosan senki nem szeretné, hogy ezek az üzemek leálljanak és ne termeljenek, az sem jó az országnak nyilvánvalóan, viszont az sem lenne jó, hogyha nagyon komoly áramhiányok lépnének föl, és el kellene kezdeni kikapcsolgatni bizonyos nagyfogyasztókat, aztán kisebb fogyasztókat.
1: Mind a kettő a gazdaságnak fájna nyilvánvalóan hosszabb távon. Ön azt mondta 24-nek, hogy akár kisebb-nagyobb fennakadások is lehetnek. Aszódi Attila azt mondta itt tegnap, hogy akár egy hónapig is velünk maradhat ez az egész helyzet, tehát hogy a kilátások egyáltalán nem jók, azt mondom, annyira egyszerű visszakapcsolni egy erőművet, és hát úgy látszik, hogy a Duna vízszintje az marad, akár még szeptemberben is ilyen alacsony, tehát nem nő. Bevezethetnek gördülő áramszünetet. Mit gondol erről? Van ennek veszélye? Mi ez egyáltalán? Mert tegnap már nem volt idő, hogy ezt kibeszéljük, hogy mi ez a gördülő áramszünet, és szükség lehet rá?
0: Ez a gördülő vagy rotációs áramszünet az azt jelenti, hogy bizony lakossági fogyasztói körzeteket is ki lehet kapcsolni, ha a szükség úgy kívánja. A legfontosabb, hogy a villamosenergia rendszer stabilitása az állandó, mert ha az összeomlik, olyat láttunk tavaly Spanyolországban és Portugáliában, hogy az mit okoz, azt senki nem szeretné. Így annak érdekében, hogy a rendszer stabilan működni tudjon, és mindig annyi fogyasztás legyen, mint amekkora kapacitás, termelőkapacitás van a másik oldalon, illetve importenergia van a másik oldalon.
1: Bocsánat, hogy megállítom, csak most ha valaki meghallja Spanyolországot, meg Portugáliát, hát ott 60 millióan maradtak szere, ha emlékeim szerint áram nélkül, az egy katasztrofális helyzet volt, de ez lehet olyan, vagy hasonló, mert ott teljesen másokból volt az a probléma, ha én jól emlékszem.
0: Én nem gondolom, hogy ez előállhat ez a helyzet, de senki nem szeretné, hogy ez a helyzet előálljon, de abban az esetben, ha krízis van, arra az esetre a jogszabály rendelkezik arról, hogy áramszüneteket el lehet rendelni lakossági körzetekben is. Ugye erről már sokszor volt szó az elmúlt napokban, a kormány azt mondta, hogy azt nem szeretné, nyilván senki nem szeretné, hogy áramszünet legyen, és áram nélkül maradjanak a lakosok, de a jogszabályra lehetőséget ad annak érdekében, hogy a rendszer stabilan működni tudjon. Ez azt úgy kell elképzelni, hogy egyes körzeteket ilyenkor ki kell jelölni, ahol maximum három órára ki lehet kapcsolni a villamosenergia szolgáltatást, aztán gördül tovább.
1: Azt mondja, hogy egyes körzeteket, tehát melyik körzetet?
0: Erre van, hogy a Mavirnak vannak, tehát a rendszerirányítónak vannak tervei, és annak megfelelően halad előre. Igyekszik arra figyelni,

0: arra is figyelve, hogy az indokoltnál tovább ne lehessen kikapcsolni ezeket a körzeteket, de 2-3 óráig például azért el lehet lenni, és a hűtő sem fog leolvadni, de mint mondtam, ezt biztosan senki nem akarja ebben a helyzetben, senki nem örülne neki, de csak akkor egy utolsó lépésként, hogyha már a nagyfogyasztók lekapcsolása után sem garantálható a rendszer biztonsága, akkor kerülhet sor.
1: És akkor ezt mi nem tudhatjuk, hogy ez a nagyvárosok közelében, vagy a nagyvárosokban van, vagy hol kezdik ezt, nyilván ott, ahol nagyon sokat fogyasztanak, nem?
0: A fogyasztás ebből a szempontból az egy szerepet fog játszani.
1: Ez az egész krízis helyzet most nyilván rengeteg kérdést vet fel, és egy picit beszéljünk a jövőről, meg azért a múltról is. Ugye azt mondja a miniszterelnök, hogy az előző kormány mulasztása az, hogy Pakson nem építették ki a szükséges új szivattyútelepet, viszont az MVM azt írta tegnap egy közleményben, vagy tegnap előtt, hogy a tervezésekor bőven a Duna korábbi 100 évének rekordalacsony vízszintjei alatti szintekre készítették fel az erőművet. Ez eddig elég is volt, ilyen vízszintre egyszerűen nem voltak felkészülve. De a korábbi években azért már lehetett látni, tudni, hogy ebből lehet gond. Hát itt is beszéltünk róla, tavaly is volt már ezzel gond. Szóval mulasztott itt valaki, és kimulasztott ön szerint?
0: Én azt gondolom, hogy ami eddig problémát okozott az elmúlt években, az a Dunavíz nyári hőmérséklete, amit a jogszabályi kötelezettségek miatt ilyenkor az erőmű termelését vissza kell fogni, hogy ne melegítse túl a Dunavízét a környezetvédelmi szabályok miatt. Most egy egészen eltérő körülményről van szó, arról van szó, hogy nincs van elég víz a Dunában, csak nem elég magas a vízállás ahhoz, hogy a szivattyúk dolgozni tudjanak. Az, hogy az erőmű fel van-e készülve vagy sem, bizonyos értelemben igen, hiszen a protokoll az ilyenkor a időzített protokoll szerint állítja le most a reaktorokat és csökkenti a teljesítményét, és készül arra, hogy esetleg a továbbiakat is ki kell kapcsolni. Az viszont biztosan felveti a kérdést, hogy az hogyan fordulhat elő, hogy Magyarország legfontosabb, legnagyobb áramtermelő létesítménye a legnagyobb hőhullám és csúcsigények idején nem tud termelni. Eddig, ahogy azt láttuk, hogy a Dunavíz és az élővilág védelmi érdekében bizonyos mértékű korlátozások elrendelhetőek, de hogy a teljes erőmű leáll, ilyen nem történt elő, nem fordult elő azóta, hogy az erőmű minden négy blokkjával üzemel, az egy egyetlen reaktorral se termeljen, erre még nem került sor. Mindenképpen fontos megnézni azt, hogy történt-e mulasztás, történt-e olyan, ami egy olyan helyzet állt elő, hogy hát nem számíthatunk. Egy atomerőmű esetében, de bármilyen ilyen fontos létesítmény esetében az általában azt gondolja az ember, ez egy kicsit olyan gyenge védekezés, hogy nem számítottunk rá, hogyha nem számítottak rá, mert hiszen ebből most egy elég komoly, úgy tűnik, egy elég komoly baj alakulhat ki. És nem csak arra gondolunk, ugye, hogy a következő pár napban nagyon meleg lesz, hullám, ez csúcs energiaigények lesznek, hanem hogyha arról volt már szó, ez a helyzet most nagyon sokáig fennáll. Itt nagyon sok szereplő érintett egyébként természetesen, nem feltétlenül csak a kormányzat, nem feltétlenül csak az atomerőmű, vagy a magyar villamosművek, vagy a vízügy. Meg kell vizsgálni, hogy pontosan milyen szabályok vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell ezeket a környezeti feltételeket értékelni, és megnézni, mi az, ami már veszélyeztetheti a jövőben az erőmű működését, és akkor ezeket a lépéseket kitette meg, ki nem tette.
1: Nem biztos, hogy azok a szabályokat nem kellene már újraírni.
0: Ennek kicsit fontosabb, hogy azt is megnézni, hogy de mi fog történni ezek után, és mikorra mi történhet. Ebből a szempontból nem annyira megnyitható az atomerőműnek a tegnapi közleménye, ami némileg kicsit bizonytalankodó hangsúllyal az én értékelésem szerint fogalmazott azzal, hogy mi várható. A végső következtetés az volt, hogy bár bizonyos munkák, mint már megkezdődtek volna, de ezzel a következő egy-két évben, tehát több évre kell számítani.
1: 2030-at mondta.
0: Megoldódhat ez a probléma.
1: És akkor ugye itt a szivattyúkkal van a gond, tehát ezeket, ez egy olyan beruházás lenne, hogy ezt ugye most a szivattyúk szívócsonkjának a szintje alacsony, tehát illetve magasabban helyezkedik el, mint most a Duna alacsony vízszintje. Ezeket kellene, vagy ehhez kellene beruházás, vagy lehetne teljesen másmilyen módon hűteni inkább az erőművet.
0: Egész pontosan arról van szó, hogy a szívócsonkok, tehát ahol belép a víz a szivattyúba, az még mindig a vízszint alatt van, csak mert nincs elég magas vízoszlop a belépő csonk felett, annak érdekében, hogy a szivattyúk üzem biztosan tudjanak működni, és ne szenvedjenek károsodásokat. Ez megvan határozza, hogy mekkora vízoszlopnak kell ott fölötte lennie. Ez amit most már egyre kevésbé tud garantálni az erőmű. Mit lehet csinálni? Lejjebb kell menni ezekkel a csövekkel, hogy minél hasonló vízállások esetén is, amire mostantól már valószínűleg számítanunk kell, hiszen már bekövetkezett ilyen eset. Ami feladat még, hogy meg kell várni, hogy mi lesz a legmélyebb pont. És majd ahhoz képest kell majd elkezdeni egy nagy konzervativitással és nagy magabiztonsággal számolni, hogy mennyivel kell legyen, milyen következő vízszintekre számíthatunk meg a későbbiekben. Itt viszont van még egy korlátja ennek a történetnek, az, hogy milyen mély maga az a hideg víz csatorna, meddig lehet benne biztonságosan lejjebb menni, és ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy az is lehet, hogy magához a csatornához is hozzá kell nyúlni, annak érdekében, hogy elég mélyre le lehessen menni. Tehát egy jelentős mértékű beruházás is körvonalazódhat ebben a tekintetben. Azt kérdeztem, hogy milyen más megoldások lehetségesek.
1: Hát azért kérdeztem én ezt, mert hogyha 2030-ig ez lesz, tehát ott van még a 27, meg a 28, meg a 29 nyara, tehát az igencsak odébb van, tehát akkor a következő 3 év nyarán mire számítsunk?
0: Ja. Hát műszaki értelemben más megoldások is szóba jöhetnek, de gazdaságilag nem igazán. Ezen kívül pedig azok is hosszú időt vennének igénybe, egy hűtőtornyok megépítése például, ugye jó pár évet venne igénybe. Én azt gondolom, hogy amire most feltétlenül szükség lenne, és tovább kéne csinálni a magyar kormánynak, amit egy nagyon helyesen történt Magyarországon, az a napenergiafejlesztés. Gyakorlatilag, hogyha nem lennek most a napelemek, és itt nem lehet elégséges módon hangsúlyozni, hogy az a 8,5 gigawattnyi, tehát 8500 megawattnyi napenergia kapacitás van ma Magyarországon. Ez Magyarország történetnek a legnagyobb erőművi fejlesztése volt, és gyakorlatilag alig egy évtized alatt ez lezajlott. Előző hőhullám alatt is látszott, hogy ennélkül elég nagy bajba lett volna Magyarország, most még jobban fog látszani a következő napokban, vagy akár hetekben is, hogy nagyon örülhetünk, hogy ezek megépültek, még több kell belőle, ezek viszont gyorsan megépíthető kapacitások, és nagyon fontos, hogy a tárolást meg kell oldani, hogy minél több a napközben megtermelt villamos energiát tudjunk betárolni arra, hogy legalább a kora esti órákban, amikor az igények még mindig körül hasonló magasak, mint a napközben igények, hogy ezeket biztonságosan és relatív olcsón ki tudjuk elégíteni.
1: Ugye fejlesztéseket jelentett be a miniszterelnök, azt mondta, hogy az erőmű, az atomerőmű jelenlegi termelésének kétszeresét kitevő energiai fejlesztések lesznek. Ezek szélerőművi kapacitást növelik, 2030-ig 4000 megawatt, és nagyszabású energiatároló fejlesztéseket és hálózatbővítést hajtanak végre. Ugye itt az idő a kérdés, én ezért kérdeztem, hogy mit tud lenni jövőre és azután.
0: Ez nagyon helyes irány, ezek azok, amiket gyorsan meg lehet tenni, és relatíve olcsón meg lehet tenni. Ezek a fejlesztések, tehát a napenergiás, a szélenergiás és a tárolós fejlesztések, ezekkel kell menni, hogy a világ más részén is efelé mennek. A szélenergia azért tud hasznos lenni általában, mert jó kielkészíti a napenergiát, mert a nap nappal süt, a szél általában éjszaka fúj, és ugyanez vonatkozik az évszakos eltérésre, a nyári és a téli időszak különbségeire is. Ami nem annyira jó hír, hogy pont ezekben az időszakokban, amiben most vagyunk, amikor egy nagyon anticiklonás, magas nyomású, száraz és nagy napsütésekkel, nagy hőmérséklet élelmezhető légállapotok alakulnak ki a Kárpát-medencében, akkor a szél is kevésbé fúj, viszont a napenergia, nagy mennyiségű napenergia és a tárolásra építhetünk az ilyen időszakokban is.
1: Még két dolog, atomerőműből egy van itthon, de épül Paks 2, legalábbis egy gödör már van. Biztos, hogy szükség van Paks 2-re most, ahogy ezt az egész helyzetet megnézzük?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye itt az is fölmerült, hogy ha megépült volna, akkor most mi lenne, lehet, hogy mind a kettőt le kellene állítani. Hát erre a kérdésre nem tudunk válaszolni, ez a mi lett volna, ha kérdése, de a legfontosabb az, hogy a Paks 2-nek mindig az volt az egy indoka, hogy majd ekkor, majd akkor, mert valamikor szükség lesz rá, mert anélkül áramszünet lesz, vagy sötét lesz, vagy nagyon nagy baj lesz, ezek képest nem épült meg. Mindenféle ígérgetés és ígéretek és számítások ellenére a Paks 2, ahogy mondta, még mindig csak egy gödör, legalább gödörből is lehetne már kettő, hiszen két blokk épült, de mindig inkább csak egy gödörből beszélhetünk. Viszont közben megépült a napenergia kapacitás, és ez most megment minket attól, hogy valami nagyon komoly, sokkal jelenleginél sokkal komolyabb baj lenne. Az, hogy Paks 2 mikorra épülhet meg, erről vonatkozóan úgy tudom, hogy most egy kormányzati vizsgálat zajlik, hogy egyáltalán pontosan mi is a baj ezzel a beruházással, és mikorra történhet meg vele, micsoda, mennyiért, és akkor derül majd ki, hogy tulajdonképpen mikor épülhet meg, mennyiért, akkor milyen villamosenergia piacra fog beérkezni, mert addigra még több napenergia, még több tárolói kapacitás, még több szélenergia kapacitás lesz nálunk is, és a környező országokban is. Tehát nem indulhatunk ki abból, hogy jaj, most mi van, gyorsan legyen itt valami, és akkor legyen az Paks 2, mert azt is meg kell nézni, hogy a jövőben, amikor erre számítunk, akkor ez hogyan illeszhető, vagy beilleszhető, és milyen áram a villamosenergia rendszerben.
1: Jó hírrel kezdtük, zárjuk jó hírrel. Azt is bejelentette a miniszterelnök, hogy 150 megawattot spórolt a lakosság, és nem lehet elégszer elmondani, és mi is mondjuk el, hogy 17 vagy 18 és 21 óra között a kritikus időszakban mindenki spóroljon az energiával. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén, miután a kánikulában megugró fogyasztás meghaladta a rendszer kapacitását. A térségben már másodfokú vízkorlátozás van érvényben a rendkívüli asszály, a Duna történelmi mélységű vízállása és a csapadék hiány miatt. A stúdióban Fülöp Zsolt.
2: Fülöp Zsolt Szentendre polgármestere, és már javított is minket, harmadfok, így van, mert közben már harmadfok lett. Szóval mi történt ma reggelre Szentendrén?
3: Hát a következő, hogy a Duna extrém alacsony vízállása miatt, ami most éppen 16 cm Budapestnél, a DMRV ivóvíz kapacitása, a partmenti kutak, amiből kitermelik az ivóvizet, azok több mint 30%-kal csökkentek. Ehhez hozzátársul még ez az extrém meleg, ami ez a kettő együtt egy olyan fokozott fogyasztást produkált, aminek a következtében Szentendre felső részein, magasabban fekvő város részein bizonyos medencék, a DMRV medencéből elfogyott a víz, és körülbelül 5000 szentendrei most azzal szembesül, hogy lajtos kocsikból kell pótolniuk a vizet, ami nyilván nem normális.
2: Ugye ezt tegnap nem lehetett látni, hogy ez lesz? Mert ugye a Facebookjára még kiírta, önkorlátozásra kérte a lakókat, akkor még másodfokú készültség volt, szóval ez olyan hirtele jött ez a ma reggel. Léhír.
3: Bíztunk benne, hogy a DMRV-vel közösen, hogy az a szentendrélyek önkorlátozása, és itt azt szeretném kérni, hogy ne csak Szentendréről beszéljünk, mert ez egy regionális ivóvíz hálózat, tehát itt a környező települések fogyasztása is beleszámít, természetesen a szentendrélyeké is, de hogy voltak városrészek Szentendrén, ahol nem csökkent, hanem például még nőtt is az ivóvíz fogyasztás. Ennek következtében, amit betervezett a DMRV, hogy vissza tudja pótolni a szükséges mennyiséget ezekbe a kiürült medencékbe, azt nem tudta megvalósítani, sőt, még egy medence kiürült, úgyhogy még tovább bővült azoknak az utcáknak a sora, ahol már nincs ivóvíz.
2: Van-e arról híre, hogy meddig lesz ez így?
3: Hát ezt nem tudom megmondani, és ez sajnos a DMRV se tudja megmondani. Nagyban függ attól, hogy komolyan vesszük-e a önkorlátozást. Amikor árvíz van Szentendrén, akkor összefogunk, homokzsákokat pakolunk, megvédjük a várost. Most is össze kell fognunk, és szolidárisnak kell lenni egymás felé, együtt kell működnünk.
2: Mert
3: ahol folyik a víz, az én felelősségem, hogy csak arra használjam, amire feltétlenül szükséges. Tehát a mindennapi élethez szükséges ivóvíz, főzés, egészségügyi, higiéniai ellátásra, zuhanyzásra, és semmi másra. Mert a rendszer ki tud még ebben az extrém állapotban is termelni annyi ivóvizet, amivel el lehetne látni Szentendrét, a legmagasabban fekvő utcákat is, hogyha tényleg csak arra használnánk az ivóvizet, amire most kérjük a szentendreieket.
2: Volt már, hogy teljesen elfogyott ugyanígy Szentendrén? Hát más településeken volt?
3: Más településen is volt, és Szentendrén is volt már erre példa. Örülök, hogy ide értem, mert Gajdos László miniszter úrral eljött Szentendrére, együtt kimentünk erre a városrészre, és ott elmondtam neki, hogy nagyon fontos, hogy most ezt a problémát kezeljük és megoldjuk. De hogy legyen perspektíva arra, hogy hogyan is miképpen tudjuk fejleszteni az elmaradt infrastruktúrális beruházásokat, és például a Dunamenti regionális vízműnek a fejlesztését, hogy ezek a kapacitások meglegyenek, hogy ne legyen ennyire kifeszítve a szolgáltatás, hiszen most, hogy beállt ez az extrém állapot, ami eddig nem volt, hogy a Dunában tényleg nincs víz, és Szentendrén a Dunaparton, ha valaki lemegy, új zátonyok jöttek, és a madarak a Duna közepén sétálnak. Tehát, hogy ezt el tudjuk kerülni, ahhoz az kell, hogy nagyobb kapacitással tudjon működni a DMRV, és azokat a fejlesztéseket, amiket már megterveztek, már előkészítettek, azokat valóban meg is tudják valósítani. Ehhez az kell, hogy a kormányzat vagy EU-s pénzt, vagy hazai forrás biztosítson számukra.
2: Mennyi pénzről lenne szó?
3: Ez több milliárd forintos.
2: Több milliárd forintos, igen, és ez nem csak, a miniszter úr.
3: És nem csak Szentendre. Ő azt mondta, hogy a felszabadított EU-s forrásokból mindenféleképpen fognak kapni a vízi közművek támogatást, és hogy ez egy hosszú folyamat, ez több évtized sara, amit most valahogy meg kell oldani. Nyilván örülünk annak, hogy legalább elkezdődik, és bízunk benne, hogy valóban néhány év múlva ilyen problémák nem fognak előállni.
2: Ugye itt emlegettük a másod meg a harmadfokú készültséget, a harmad az már rendkívül szigorú korlátozás, ez mit jelent pontosan? Egyébként nem csak Szentendrén, hanem a Pilisi medence 14 vagy 15 településén is.
3: Ez azt jelenti, hogy azok a nagy fogyasztók, akik eddig 10%-os korlátozásra voltak felszólítva, most már 20%-os megtakarítást kell tenniük, és természetesen minden egyéb a napi szükséglethez kapcsolódóan azon túllévő vízfogyasztás az tilos. Tilos az öntözőberendezések, az automat öntözőberendezések üzemeltetése, tilos a kertek locsolása, autómosás, autómosókat zártunk be, és ehhez kapcsolódóan az összes locsolás, illetve a közterületeken is megszüntettük a virágok locsolását is. Ami Szentendrén még locsolunk, önkormányzat, az a meglévő záportározóink. Természetesen ez is csak addig, amíg még van benne víz.
2: Az előbb Paksról volt szó, úgyhogy beszéljünk az energiatakarékosságról is. Vezette be, nyilván összefügg egyébként a helyzet, Szentendre vezette be energiatakarékossági intézkedéseket. Botka László Szegeden már bejelentette, hogy igen, szóval azért jelentik be sorra a városok. Vezetnek be?
3: Vezetünk be, és mi nem tudom, ráéreztünk erre, hogy itt valami probléma lesz, hiszen az önkormányzat munkatársaival home office-ra állunk át, és ezt már több héttel ezelőtt eldöntöttük, pontosan azért, hogy az önkormányzat egyébként is szükséges, hogy a lehető legtakarékosabban gazdálkodjon, és ezzel is csökkentjük a villanyszámlánkat, de ez most ez hozzáadódik. Tehát hogy az összes önkormányzati dolgozó otthonról fog dolgozni a következő hetekben, illetve természetesen Szentendrén is kikapcsoljuk a díszkivilágítást, tehát a magunk módján minden lehető eszközzel takarékoskodunk az árammal is.
2: Polgármester úr, köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Kötelező vezetői kompetenciamérést vezet be a színházigazgatók esetében a kormány. A kultúráért felelős államtitkár szerint ez az intézkedés és a pályázati rendszer átalakítása az első lépés az egészséges intézményi légkör megteremtésére. Nagy Ervinnel beszélgetünk.
2: Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a vendégem, akit köszöntök itt a stúdióban. Jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: Átalakítják a pályázati rendszert, és a vezetői kompetencia mérést vezetnek be. Kezdjük a pályázati rendszerrel. Hogyan alakítják át? Ugye most nem volt az elmúlt egy évben, ha jól emlékszem.
3: Igen, ez egy olyan nyílt pályázat lesz, ahol el lehet indulni. Természetesen ugye ez volt meghívásos, meg tulajdonképpen eldöntötték egy személyben is, most egy nyílt pályázat lesz, és el lehet rajta indulni. Talán a legfontosabb dolog ebben a változás az szerintem valahogy a szakmámat érintő egyik szuper mérföldkő, hogy egy kompetenciavizsgálatnak is alá kell vetni a magát annak az embernek, aki azt gondolja, hogy egy kulturális intézménynek az igazgatója tud lenni. Ez egyfajta válasz arra a sok-sok fölmerült anomáliára, ami ugye a színházak környékén az elmúlt időszakban azért megtalálható volt. Hangos volt tőle nagyon sokszor a magyar sajtó, és úgy döntöttünk a helyettes államtitkárommal, Sipos Imrével, hogy mi előre próbálunk mindenképpen nézni ebben, és előre kidolgozunk valami olyan módszert, amivel biztonságban tudjuk a művészeti szakmát helyezni, és nem kell senkinek félnie attól, hogy mondjuk egy igazgató az hogy beszél vele, vagy milyen munkahelyi légkör uralkodjon. Mi nem utólag szeretnénk egy eső után köpönyeg dolgot behozni, hanem már a pályázatban szeretnénk azt szűrni, hogy alkalmas emberek kerüljenek oda.
2: Erre a kompetenciamérésre visszatérünk, mert ez nagy téma, ugye, hogy ezt tulajdonképpen hogyan kell elképzelni. Még egy picit vissza a pályázatokhoz, mert hogy ki is írtak, hogy a Madách Színház és az Új Színház élére meddig lehet pályázni, ugye ott már lejár.
3: Úgy tudom, hogy 30 napig.
2: 30 napig. Igen, ki bírálja el ezeket, meddig, tehát mikortól lesznek új igazgatók, ezt lehet-e tudni?
3: Úgy tudom, hogy még 30 nap van az elbírálásig, tehát 30 napig lehet jelentkezni, tehát 30 nap az elbírálási időszak, és utána lesz már döntés ebben a témakörben.
2: Milyen szempontok alapján? Ugye azt írják, hogy olyan vezetőket várunk, akik a kiemelkedő szakmai koncepció mellett garanciát jelentenek a társulatok megbecsülésére, kiszámítható egészséges alkotó munkára. Ebben a két esetben látható a teljesítmény. Szirtes Tamásról van szó, hogy 22 éve Madách Színház igazgatója, és Dörner György 2012 óta. Tehát itt mit néznek, milyen szempontokat? Itt nézik a múltat is? Vagy csak az új pályázat?
3: Természetesen új pályázatok is elindulhatnak, nyilván ők is elindulhatnak. Tehát, hogy nem erről van szó, és nem célzottan nekik szól ez a kompetencia, tehát ezt szeretném leszögezni, hanem ez egy újítás. Tehát, hogy ez egy akarat, hogy ne kelljen senkinek kellemetlen szituációba kerülni, de ez nem kifejezetten rájuk személy szerint van kitalálva. Tehát mielőtt bárki abban próbál meg támadni minket, hogy ezt miattuk hoztuk be. Nem, ez a kezelése tulajdonképpen ezeknek a munkai anomáliáknak. Ezekben természetesen olyan szakmai emberek vesznek részt ezeknek a pályázatoknak az elbírálásában, nyilván minisztériumi részről, nyilván szakmai részről is, akiket mi alkalmasnak tartunk erre.
2: Azért kérdezem a szempontokat, mert pont ennél a két színháznál annyira más, tehát teljesen más a két színház. Az egyik egy musical színház, a Madách Színház, az Új Színház meg ilyen klasszikus értékeket képvisel, jelmondatokat ki is írtam, ugye ez Új Színház klasszikus értékeket képvisel, Koppányaga testamentum, a Vasa Albert. Szóval, hogy mit néznek ilyenkor, erre lehet valami közelebbi tudni, vagy erről még nem?
3: Hát erről még nem egészen szakmára bíznánk. Tehát, hogy én, hogyha erről tudnék, és én egy szakmai bizottságnak, egy színházi bizottságnak súgnám azt, hogy milyen irányba kéne itt elindulni, és mik a prioritások, akkor szerintem hibát követnék el. Ez az ő szakmai egyéni látásmódjukra van bízva. Nyilvánvalóan szeretnénk, hogy 21. századi, ha európai, ha egy olyan, akár egy frissebb szemszög bejönne a színház csinálásba. Várunk mindenfajta alkotói megjelenést és alkotói irányzatot. Ez nem arról szól, hogy a múltnak vagy a múltban lévő vezetők azok, hogy tették-vették a dolgukat, hanem arról szól, hogy szeretnénk bevonzani újabb erőket a magyar színházi életbe. Ugye, és lehetőséget adni esetlegesen másoknak is, hogyha megütik azt a színvonalat.
2: Ugye azt mondják, hogy ez az új dolog, ez a kompetenciamérés azért kell, hogy egészséges intézményi légkör legyen. Bárhol máshol most jelen pillanatban tudnak olyanról, ahol nincs, viszont nincs kiírva a pályázat, és nem is lesz, mert még nem jár le.
3: Még egyszer, bocsánat, egy kérdés.
2: Tehát, hogy bárhol máshol tudnak-e olyanról, ahol nincs ilyen egészséges légkörünk. Mondok egy konkrét példát, az egyik fővárosi színházban egy rendezőnő kitett egy posztot, egyébként pont a napokban, és megalázó helyzetekről számolt be az egyik színházban, jogi képviselőjével együtt ő azt írt, hogy 11 hónapja fordult a minisztériumhoz, nem történt semmi, ez ugye még az előző kormány volt. Eljutott ez most önökhöz például? Itt ez egy konkrét eset, nem tudom, hogy tud-e róla. Csak
3: erről konkrétan nem tudok, de természetesen minden társulati jelzést azt komolyan veszünk, és azt a minisztérium komolyan vesz. És hát ugye a elmúlt időszakban azért több társulat is, akár az Operett Színházból, akár az Operából jelezte azt, hogy vannak kételjei, vannak problémái a munkahelyén. Ugye itt volt a nagy port kavart Eszenyi ügy. Ebben a szent minutumban nem tudunk olyan, hogy most valami valahol történik, de azt is szeretnénk elkerülni, ne is történjen. Tehát inkább a jövőbe nézzünk e tekintetben, és természetesen, ha van valami személyes sérelem, amit ki kell vizsgálni, oda tud eljutni, akkor ebben mi partnerek leszünk. Én a kollégáimnak a munkahelyi észrevételeit azt én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban nem kezelték kellő komolysággal, ebben változtatni fogunk.
2: Arra leszem volna kíváncsi, hogy ez a kompetencia mérés, ez a leendő pályázókra vonatkozik.
3: Ez leendő pályázat.
2: Tehát leendő pályázat. Nem kell most ezzel részt venni az összes színházi.
3: Nem. Ez a leendő és a jövőben kiírandó, és hát azért ebből lesz egy jó pár. A következő időszakban kiírandó pályázatokban már beemelésre került. Mi ezt a megoldást tartjuk áldásosnak a következő időszakra, hogy nem akkor reagálunk, amikor már valaki bajban van, és már megtörtént vele valami, hanem eleve olyan emberek ne kerüljenek ilyen pozíciókba, akik mondjuk olyan hangnemet ütnek meg, vagy olyan viselkedési formulákat tartanak normálisnak, ami szerintem az Európai Unióban ma már, hogy úgy mondjam, nem szalonképes.
2: Akkor térjünk hát erre a mérésre konkrétan, mert millió kérdésem van ezzel kapcsolatban. Tehát okay. Milyen lesz ez? Mit kell csinálniuk a pályázóknak? Ki állítja ezt össze? Szakmai szervezet, pszichiáter, pszichológus tesz egy nyilatkozatot, alkalmassági? Tehát mi történik tulajdonképpen?
3: Az történik, nyilvánvalóan meg fogunk bízni, cégek versenyezni fognak azért, hogy ezt elvégezzék. Egyébként ez egy profilozás. Szeretném, tehát mielőtt itt úgy néznek ki, mintha ezt mi targetáltan erre az esetre találtuk volna ki, azért ez a versenyszférában, a piacon egy teljesen normális átvilágítása egy személynek, vagy egy jellemrajznak az elkészítése, egy profilozás. Azt gondoljuk, hogy ez ilyen felelősségteljes munkakörben, ahol ennyi az érzékeny és ennyi különböző ember van, szerintünk ide is nyugodtan elfér ez a dolog. Be fogunk hívni cégeket, akik ebben foglalkoznak, akik tulajdonképpen a szabad piacon is ebben foglalkoznak a multik világába, és nyilvánvalóan ennek lesz egy pályázata, és valaki el fogja gyerni, és ő fogja végrehajtani ezt a feladatot. Tehát nem a minisztérium, hanem erre szakosodott cég.
2: A színházi világban van máshol ilyen, más országokban, mondjuk Európában hasonló kompetenciamérés?
3: Nem néztem ennek utána, de az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy ami miatt én abban a székben ülök, ahol most jelenleg ülök, nekem ez egy magam felé egy komoly elvárásom volt, hogy nem vagyok hajlandó még egyszer azt végignézni, hogy bárki féljen ebbe a szakmába. És ha leszek egy olyan döntéshozói helyzetben, hogy én ezért tegyek, akkor én azt megfogadtam, hogy minden eszközzel megpróbálom ezt visszaszorítani, és nem utólag nyomozásokat indítani, és nagyon kellemetlen botrányok mentén a szakmám azért nagyon sok helyzetben került méltatlan szituációba, hanem ezt megelőzendő már kialakítom azt a játékteret, ahol ezek a ezek a munkahelyi anomáliák, ezek létre se jöhetnek. Természetesen ez egy olyan szakma, ahol főpróbahét van, ahol idegesség van, ahol egymásnak feszülnek az emberek. Szóval, hogy azért itt nem egy egyszerű hivatalról van szó, hanem ott mindenki az idegrendszerével dolgozik, ezt szeretném elmondani. És persze előfordul az, hogy valaki hangosabban beszél a másikkal, és érzékeny művészlelkek jönnek, mennek egymás között, de az, hogy toxikus, hosszan toxikus és nyomasztó legyen egy légkör, vagy ne lehessen megszólalni, vagy valakire kifejezetten utazzanak és megpróbálják ellehetetleníteni, szóval, hogy ezektől én meg akarom szabadítani a szakmámat, és minden lehetőségre álló eszközzel én ezt megteszem, nem néztem utána nemzetközi példáknak, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon európai irányvonal, amit mi most megpróbálunk beletenni ebbe a pályázatba.
2: Egy konkrét névre hagyj kérdezzek rá. Korábban beszélt arról, hogy Vidnyevszkijnak mennie kell a nemzeti éréről, meg egyáltalán a döntéshozatalból. Ő reagált is rá korábban, és ő azt mondta, hogy a színészeinek nem mondta meg, hogy mely produkciókban fognak majd játszani, hogy ne hozzak kellemetlen helyzetbe őket, ha esetleg nem folytathatja, ugye 28-ig van mandátum. Van egy terv arra, hogy ne töltse ki?
3: Ez majd a jövő zenéje.
2: Tehát ezt nem tudja még. Ugye most 2020 óta egy főváros és egy kormány közötti megállapodás van a színházi világban. Vannak a főváros által fenntartott színházak, és vannak az állam által fenntartott színházak. Ebben lesz-e változás, vagy terveznek-e, vagy ez egyelőre marad így? Egyébként a rendszerváltástól 19-ig nem így volt.
3: Egyelőre még ezt, tehát nincs kiélelt koncepciónk erre, egyelőre marad így. Azt gondolom, hogy olyan dolgokat kell megteremteni, és olyan átvizsgálásokat kell lefolytatni, vagy olyan dolgokat kell kezelni. Ez most szerintem nincs a prioritás között. Én fontosabb témákra összpontosítanék, és az erőforrásainkat azt fontosabb témáknak rendeljük alá. Nagyon sok, hogy azért mostanában a sajtóban, akár a KMTG kapcsán rengeteg olyan visszaélés és gyanús, hogy úgymond kifizetések láttak napvilágot, ami szerintem sokkal jobban érdekli az embereket, és ott van igazán most dolgunk ezekben a szituációkban. Ezt én azt gondolom, hogy egy következő felvonásnak lesz majd a témája.
2: De valami már történik, azt is bejelentették, hogy átvilágítás indul az Állami Operaházban, egy szakértői csapat érkezik az intézménybe, és megvizsgálják törvényes, szakszerű és hatékony-e a működés. Ez tegnap volt. Kikből áll ez a szakértői csapat? Ott vannak-e már? Mit néznek meg elsőként? Mi a cél?
3: Már felvették a kontaktot, és természetesen ilyenkor van egy lista, amin végigmennek. Kapott a minisztériumból is egy levelet természetesen a vezetés, hogy ez a vizsgálat meg fog történni. Azt hiszem, hogy 22 milliárdos állami intézménynél, ami rengeteg közpénz felett diszponál, egy ilyen átadás-átvételi periódusban azt hiszem normális, hogy megnézzük azt, hogy minden stimmel-e, minden jól van elköltve. Egyfajta természetes átvilágítás ez szerintem. Amellett nem mennék el, hogy azért itt is a szakszervezetek részéről érkeztek olyan vélemények, olyan kritikai hangok, amiket szintén komolyan kell venni.
2: És ezt lehet tudni, hogy mik ezek? Ugye reagált Ókovács Szilveszter, és azt mondta, hogy egyébként együttműködnek, áll elébe a vizsgálatnak, de reméli, hogy megismerhetik ők is, és megválaszolhatják azokat a dolgozói jelzéseket, amelyekre a vizsgálat hivatkozik.
3: Ezt meg kicsit megmosolyognám, mert ő pontosan tudja, hogy milyen jelzésekről van szó, és pontosan tudja, hogy kiknek van problémája abban az intézetben.
2: De mi tudhatjuk, vagy a nyilvánosság tudhatja?
3: Én nem kaptam arra felhatalmazást, hogy egyes személyekről nyilatkozzak, és azt érzékelem egyébként, hogy inkább nem egyes művész embereknek a elégedetlenségéről van szó, hanem tulajdonképpen szerintem egy kicsit komplexebb ez a probléma, és mindenfajta vezetéssel kapcsolatos ellentmondás van, amit ők szóvá tesznek, amikben ők nem érzik magukat esetleges komfortosan, vagy nem érzik azt, hogy a művészi erejük ki van használva, vagy a beosztásuk az olyan, aminek nem feltétlenül tudnak művészileg megfelelni. Szóval rengeteg kérdés merül fel ebben kapcsolatosan, de hogyha valakinek ebben kapcsolatosan nincsen félnivaló, és azt gondolja, hogy minden rendben van, akkor is szerintem normális, hogy Magyarország legnagyobb költségvetési intézményét az ember átnézi, amikor egy új kulturális kormányzat lép hatalomra.
2: Van határidő, hogy meddig tart ez az átvilágítás?
3: Nincsen.
2: Mert nyilvánosságra kerül, akkor majd beszélünk róla. Megyünk tovább, mert van még témák, mert hogy a mai napon kiírták a pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezérigazgatói posztjára, itt meddig lehet pályázni? Kik pályázhatnak? Mit kell tudni erről?
3: 45 napig, és mindenki.
2: Tehát nyílt pályázat.
3: Nyílt pályázat. Igen.
2: Ki dönt, ki bírálja el, minisztérium, mik a fő? Tehát egyébként ugyanazok a kérdések,
3: tulajdonképpen kopizni tudnám.
2: Igen,
3: ennek van egy elbíráló bizottság. Mi rögtön, és azt hiszem, hogy Tiszának egyébként ez a homlok terében áll, hogy azonnal a szakmához fordul, és a szakmának a bevonása, a szakértők bevonása szerintem egy alapvetésünk, és ez a kulturális szektorban ugyanolyan fontos. Bevontuk rögtön a filmreformot, a filmreform kerekasztalt, tőlük kértünk, ebből ugye ez nagyon sok szervezetet foglal magába, és tőlük kértünk azonnal két embert, aki ebben kompetens. Lesz benne két minisztériumember, és lesz egy a vagyonkezelőtől. Ez az ötös bizottság fogja elbírálni, hogy ki legyen az, és hát azért ezt említsük meg, hogy ugyanez copy-paste a kérdés, de
2: az átvilágítás lenne a következők, mert hogy az is van.
3: Igen,
2: is.
3: Igen. Itt szerintem mindenhol át kell nézni, hogy bántak a magyar adófizetőknek a pénzével, és azt gondolom, hogy erre is kaptunk felhatalmazást egyébként a választások idején, és ez a közhangulat azóta egyébként erősödik, hiszen annyi most az NKS botrányoktól kezdve a KMTG-n keresztül, tehát annyi ellentmondás van, és annyi olyan csontvázak esnek ki a szekrényből, hogy az ember azt tartja normálisnak, ha szinte mindenhol elvégzi ezt, azért ezt szeretném kijelenteni. Amiben teljesen más az NFI-nek a kiírása, az, hogy eddig ezt egy kormánybiztos egyszerűen átvette ezt a részt. Mi pedig egy nyílt pályázatot írunk ki az elnök-vezérigazgatói posztra, és ilyen, hogy úgy mondjam, nem jellemezte ezt az országot, hanem Andrew Vajna vagy Kaya Csaba eldöntötte ezeket a dolgokat. Mi ezt is transzparens és a szakma felé nyitottá akarjuk tenni, és alig várom, hogy megnézem azokat a nemzetközi színvonalú pályázatokat, amik nyilván egy ennyire kivéreztetett, kiéheztetett szakma, aki ennyire szeretne dolgozni, és ennyire szeretne változásokat, azok fel fog adni nyilván csodálatos vezéregyeniségeket.
2: Itt is nyilván, hogyha az átvilágítás megtörténik, akkor majd beszámolunk róla, vagy azt nyilvánosságra hozzák. Néhány éte azt is bejelentették, hogy az adóvisszatérési rendszere zavartalanul folytatódhat a filmiparban, ugye vége ennek a regisztrációs korlátnak. Ez tavaly óta volt, lehet azt tudni, hogy hány nagy produkció nem jött ide miatt? Ugye itt volt egy korlát.
3: Rengetegen mentek el.
2: Rengetegen
3: szerintem, mentek el. Szerintem több százmilliárdot bukott ebből az ország.
2: Mert hogy volt egy indok, aminek lehetett akár spórolás is az indoka az előző kormány részéről, de akkor ezek szerint ez az indok utólag nem áll meg?
3: Én nem gondolom, hogy megáll, szerintem tűzoltás folytatódott ezekben az időszakokban, vagy olyan típusú átcsoportosítás, ami nyilván a választásokra való felkészülés, hogy én nem akarok élni a gyanúperrel, de azt gondolom, hogy meglátva a mostani költségvetést, ahol irgalmatlan lyukak tántonganak, úgy gondolták, hogy jobb helyen van máshol ez a pénz. Mi viszont azt gondoljuk, hogy ennek olyan hatásai vannak, és olyan iparágakra, és a szolgáltatóiparra, a szállodaiparra, a magyar munkavállalókra, és az általuk befizetett adóforintokra olyan hatással van, olyan pozitív erőket generál, amely a magyar nemzetgazdaságnak az abszolút megéri. Kármán András ugyanezt gondolja, vagy Kapitány István is, azt gondolom, ezt nagyon alaposan átrágtuk, megrágtuk. Volt nekünk tulajdonképpen az autógyártáson kívül volt még egy sikeres iparágunk, ez a filmgyártás volt. Ezt lábon lőni, ahogy ők tették, számomra egyébként érthetetlen, és azt gondoltam, hogy egyébként is 20-30 ezer munkavállalót érint, a családjaikkel együtt 70-80 ezer embert, aki ebből él, és ha Magyarország az Unióban a második legjobb szervizipari ország és a legnagyobb szervizipararral rendelkezik, azt történelmi hiba lett volna kivégezni.
2: Még egy dolog, ez az utolsó, úgy másfél-két hónappal ezelőtt a FESZ, ugye ők a Független Előadók Művészeti Szövetsége írt egy nyílt levelet a minisztériumnak, és kértek egy azonnali kormányzati beavatkozást, hogy a megítélt pályázati pénzeket utalják át.
3: Ez lesz az első dolga a DB-nek. Tehát van egy DB, egy háromfős DB.
2: Aki
3: az átmeneti döntős, a beragadt pályázatokat ítéli meg, ebben főként egyébként tévés pályázatok vannak, amit mindenképpen el akarunk indítani, az van öt beragadt inkubátorfilm. Ezek az új kulturális kormányzatnak ez lesz talán az első filmes megnyilvánulás, hogy ez az öt inkubátorfilm el fog indulni. Van annyi pénz, úgy néz ki a költségvetésben, hogy ez zavartalanul megtörténjen, és közben átvizsgálásra kerülnek természetesen, amíg ugye a pályáztatás zajlik, addig átvizsgálja ez a DB, átmeneti DB, teszem hozzá, mert az új igazgatóság fogja az új ötfős DB-t majd kijelölni. Bonyolult rendszer, nem mindenki, egyébként nehéz megérteni, de ott, a törvényességhez.
2: Ott, ahogy égeszkül a rendszer, ott akkor...
3: Lépnek. Abszolút, igen, tehát az igazgató tanács kijelöl egy háromtagú átmeneti döntőbizottságot, aki pont ezekről, a beragadt döntésekről hoz majd döntést, és ezt lehet tudni, ezt az ászlónkra tűztük, hogy 5 inkubátor program, ami már megítélt támogatásával, és már úgy volt, hogy elindul, az el is fog indulni. És közben pedig még van ugye rengeteg tévés pályázat, ami be van ragadva, azokat is átvizsgálja.
2: Köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm én is.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyors hajtókra vadászik a rendőrség jövő héten. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli pedig december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 000 határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Északa általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Átalakítja a tankerületi rendszert a kabinet, megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói szerepe, az oktatás irányítása pedig közvetlenül Lannert Judit minisztériumához kerül. A miniszter korszerűbb, autonómabb és gyermekközpontúbb oktatási rendszer kiépítését ígéri. A szakszervezetek szerint ugyanakkor sok a nyitott kérdés, Gosztola Rékát kérdezzük.
3: Gosztola Réka, a PDS országos választmányának tagja. Jó estét kívánok, köszönöm.
4: Jó estét kívánok.
3: Van sok kérdésük, arra is mindjárt rátérünk, de úgy összességében, amit bejelentett a miniszterelnök, hogy a kormány teljesen átalakítja a tankerületi rendszert, mit gondolnak erről, nem az átalakításról?
4: Pozitívan állunk hozzá, és ezt egy kedvező, pozitív első lépésként tekintjük. Ahhoz, hogy a Klebelsberg központ átalakul, ez nem igazán tudunk szólni, mert nem látjuk még a feladatait.
3: A magának, a kliknek nem látják a feladatait?
4: Igen, tehát értjük, hogy mi hangzott el, de ez majd a gyakorlatban fog kiderülni. Ami látszik változásként, hogy meghirdették a nyílt pályázatot a tankerületi igazgatói posztokra, tehát ez az átláthatóság jegyében, ez egy nagyon pozitív elmozdulás. Viszont a kérdőjelek már is ott vannak, hogy kik fogják véleményezni ezt a pályázatot, mert azt látjuk, hogy sem az igazgatók, sem pedig a tantestületek nem véleményezhetik, csupán a polgármesterek.
3: Pedig ezt korábban kérték, hogy jól emlékszem, hogy a tantestület is véleményezhesse.
4: De akkor... viszont következménye lesz, mert hogyha a tantestület nem véleményezheti, simán előfordulhat, hogy azok a korábban a pedagógusok életét megkeserítő tankerületi vezetők újra pályáznak, hiszen megfelelnek a feltételeknek, és vissza is fognak kerülni a helyükre. Tehát ezzel nem biztos, hogy elértük a változást.
3: Tudják-e, mert egyébként az benne van a közleményben, ugye, hogy 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót meghirdetik ezen a nyílt pályázaton, és annyi van benne, hogy szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, és egyébként 5 évre kapnak megbízást. Szóval lehet, hogy akkor a polgármesterekkel kell kooperálni.
4: A polgármester bizonyos esetekről tud, de egy csomó mindenről nem tudhat, tehát nem értjük, hogy miért a polgármester véleményezi. Másrészt hát rengeteg fideszes polgármesterünk is van, ott akkor mi a helyzet? Milyen viszonyban volt az ottani fideszes tankerületi vezetővel? Tehát ezt nem látjuk jónak. Ami pozitívumot látunk a mostani változásokban, hogy, és ez a törvénytervezetben derül ki, hogy az iskolaigazgatók megkapják a pedagógusok feletti munkáltatói jogok gyakorlását. Na most ez jogkörkibővülés, tehát ezt nagyon is üdvözöljük, de azért ez csak egy részbeni jogkörkibővülés, mert továbbra is az iskolaigazgató munkáltatója a tankerület marad. Akkor is a tankerület marad, hogyha már január 1-től az Oktatás és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül az oktatás, mert gyakorlati szempontból a tankerület lesz a munkáltató.

0: És ne felejtsük el, hogy ez csak a munkáltatói jogok gyakorlásáról szól, tehát anyagi kérdésekben nem kap döntési jogot az iskolaigazgató. Tehát azok az állandó problémák, azonnali megoldandó problémák ott maradnak, mint például tipikus példa, a villanykörte kicserélése továbbra is a tankerületen keresztül működik, tehát nem fog meggyorsulni ez a folyamat. Tehát itt egy ellentmondás feszül, ez szerint így érezhető, hogy mire célzunk, hogy a kormányprogramban meg volt hirdetve egy helyi önállóság ígérete.
1: Hát vagy azt, hogy visszaadják az önkormányzatoknak például az oktatási intézményeket, hogyha kérik. Most erről mit tudnak?
0: Hát erről pontosan annyit tudunk, amennyit a kormány ebből enged tudni. Igazából itt az önkormányzatokon is múlik, hogy melyik az az önkormányzat, aki tényleg visszakérni, fent tudná tartani. Tehát nyilvánvaló, hogy ezt ezért nem nyitották ki. Viszont a centralizáció sajnos megmaradt, és ez azért problémát jelent. Megjegyzem, ez a részbeni önállóság, részbeni jogkörbővülés pozitív, viszont a szakképzésben még ez az önállóság sem maradt meg, tehát a tagintézmény vezető teljes mértékig a szakképzési centrum fennhatósága alatt marad, semmi önállósága nem lesz, és megdöbbentő, mert egyébként a középfokú oktatást nézzük, ha már számszerűségről van szó, 58% oktat szakképzésben, és csak 42 gimnáziumban, 44 szakképzési centrumról beszélünk, és 226 ezer tanul nappali rendszerű oktatásban ott. Tehát, hogy ők joghátrányban vannak.
1: Ugye a szakszervezetekkel egyeztetett korábban Lannert Judit, ugye leültek. Kérték ezeket a változtatásokat, vagy kértek olyat, ami most nem történik meg, vagy tudtak erről? Volt ezekről egyeztetés?
0: Nagyon sok pontban sikerült megegyeznünk a szakszervezetek kérdésében, szakszervezetek jogállásának kérdésében, a 2%-ot például eltörölték, de itt ezekben a részletekben nem mentünk bele, tehát az, hogy most meghirdetik a pályázatot, ugye ez nem volt erről szó, és a Klebersberg központnak az átalakulásának a formájáról sem volt szó. Tehát ez nem volt a törvénytervezetben. De egyébként nagyon pozitívan értékeljük, hogy nagyon sok javaslatunkat elfogadta a minisztérium.
1: Ugye, amikor a miniszterelnök bejelentette ezt az átalakulást, akkor azt mondta, hogy arról is döntöttek, hogy a kémia órát kémia tanár tartja, hogyha szükség van rá, akkor legyen gyógypedagógus az intézményekben, hogy néhány darab laptop vagy projektor megvásárlása ne hónapokig tartson, hogy az iskolai mosdókat ne szülőknek kellene felújítani. Ezt hogy lehet megvalósítani szeptembertől, hogy kémia órát kémia tanár tartson? Tehát, hogy honnan lesz pedagógus? Igen. Mert lépte nyomon azt hallani, hogy nem a kémia tanár tartja.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye azt hallani, hogy most a nem anyagi vonzatú változtatásokat vezetik be, hát ez nagyon is anyagi vonzatú. Tehát az, hogy gyógypedagógusok legyenek felvéve az intézményekbe, hát az bizony anyagi ráfordítással fog járni. Mi ezt nagyon üdvözölnénk, és rendkívül nagy szükség van rá. Úgyhogy reméljük, hogy sor is kerül erre a jövőben.
1: Hát meglátjuk, hogy mi lesz, mert már mindjárt itt van. Köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen, én is.
1: Most jön az Aktuál Boros Tamással. Szervusz Tamás, kik jönnek hozzád, és miről beszélgettek?
2: Szia Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket. Hát sajnos a hőség nem lassít. Miniszterelnök Százhalombattán és Pakson is tartott beszédet, és röviden az üzenet az, hogy spórolni kell mindenkinek. Emellett Karácsony Gergellyel és a budapesti energiaválsággal is foglalkozunk, illetve a magyarok nyaralási szokásaival is. Vendégeim Pekárné Farkas Emese, Fodor Gábor és Németh András. Velük jövünk hamarosan.
1: Tamás, köszönjük Önöknek, és köszönöm a figyelmet, az egész heti figyelmüket kollégáim nevében is. Kellemes hétvégét, hétfőn EGON várja majd Önöket. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnyal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Kábult kontinens. Európa szerte terjed a kábítószer. Digitális elnyomás. Így váltja fel az infokrácia a demokráciát. Amerikai rulett. Kire építi a közel-kelet jövőjét Amerika?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
2: Ne dezinformálj, ezek a fő üzenetei Magyar Péternek a mai sajtótájékoztatók után. Az energiaválságról is beszélünk, de mutatom még, hogy miről.
3: A paksi leállás nem jelent vészhelyzetet, hangsúlyozta kapitány István. Magyar Péter szerint az energiaszolgáltatás zavartalan, a lakosságot és a vállalatokat önmérsékletre kérték. A kormány szerint a hazai üzemanyagárak nem magasabbak a környező országokénál. Ha mégis elszabadulnának az árak, beavatkozást ígértek. A fővárosi ítélőtábla döntése szerint a szolidaritási adó jelenlegi formája jogszerűtlen. Karácsony Gergely egyeztetéseket sürget a kormánnyal. Egy friss felmérés szerint a magyarok 40%-a nem engedheti meg magának, hogy egy hétre elutazzon nyaralni. Mai vendégeink Pekárné Farkas Emese, a második reformkorpárt alelnöke. Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-Európai Rendszerváltás Kutatóintézet igazgatója. Németh András, a HVG külpolitikai szakújságírója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
2: Nagy örömmel köszöntöm Önöket. Mielőtt belecsapnánk a lecsóba, nézzük meg, hogy mi volt a nap kérdése, ami egyébként kapcsolódik a mai témánkhoz. Így hangzott, mondom. Önnek csökkente az áramfogyasztása a rendkívüli helyzet miatt, igen vagy nem? 91% mondja azt, hogy igen, wow, és 9% pedig, hogy nem. Engem kissé ez meglep, de ugyanakkor szívmelengető eredmény. No, és akkor nézzük meg egy bejátszóban, hogy a paksi atomerőmű körül mi is alakulgat.
4: A paksi atomerőmű adja a magyar elektromos áramtermelés mintegy 40%-át, 2000 megawattos kapacitással bír.
5: Fogalmazott az MVM paksi atomerőműben tartott kihelyezett sajtótájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter összehívta a védelmi munkacsoportot, este már üléshöznek. A rekord alacsony Duna vízállás miatt ugyanakkor nem tudják hűteni a paksi atomerőművet, legkésőbb jövő kedden vagy szerdán le kell majd állítani. Az ország energiaellátása biztosított, de feszes, importra szorul, Magyar Péter szerint. Ezért ismét felszólította a nagyipari energiafelhasználókat, hogy a lehető legnagyobb mértékben fogják vissza a fogyasztásukat. A miniszterelnök elvárja mindenkitől, hogy ilyen helyzetben tartózkodjon a valótlan állításoktól, az ellenzéket pedig kemény szavakkal bírálta, amiért egyesek még azt is megkérdőjelezik, hogy szükség van-e az erőmű működésnek felfüggesztésére. A kritikus energetikai helyzet miatt energiatakarékossági okokból a hétfő és a keddi parlamenti ülést elhalasztják, és legkésőbb hétfőtől minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítását is lekapcsolják, jelentette be Magyar Péter.
2: Úgy tűnik, hogy válság kezd kialakulni, és ennek megy elébe a kormány. Engem a leginkább az érdekelnek, sziasztok, üdvözöllek titeket itt a stúdióban, köszi, hogy elfogadtátok a meghívást, hogy két helyen is sajtótájékoztatót tartott Magyar Péter, de hol van ilyenkor Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter? Valahogy tőle vártam volna azt, hogy akkor megnyugtassa a lakosságot, hogy itt nem lesz semmi gond, és Magyar Péter az, aki megint csak előtérbe tolta magát, vagy ez így alakult?
6: Hát az úgy fest, hogyha kezdhetem én is szeretettel köszöntök mindenkit, szóval úgy fest, hogy ő azért aktív szokott lenni az ilyen kérdésekben, és ritkán szólalnak meg a kormánytagok, tehát ez számomra olyan nagyon nagy meglepetést őszintén szóval nem okozott. Valahogy a kormánytagok erősen másodhegedűs szerepet töltenek be a kormányban. De
2: tudod, ki a kivétel? Talán Vitézy Dávid egyedül.
6: Lehetséges, így van. Vitézynek van egy önálló pályája, így van, ő már itt a főpolgármesterségnél is megmutatta azt, hogy neki van egy önálló karaktere, de szerintem azért Kapitány István is valószínűleg meg fog szólalni ebbe az ügybe, de az érdemére egy kicsit rákanyarodva ennek erre az egész kialakult, hogy te is mondtad, krízis helyzetre. Szóval több kérdést is fölvet. Nyilván az első az, hogy persze ilyenkor minden kormány támogatást érdemel, azt gondolom, mert tényleg egy vészhelyzet van, egy olyan helyzet, amiről nem tehet a kormány, mert arról nem tehet, hogy nincs elég víz, aszály van, meleg van, stb. Tehát ezek olyan dolgok, amelyek rajta kívülálló tényezők, amiről tehet majd az, hogy hogyan kezel egy ilyen helyzetet. Tehát nyilván ebben kell támogatást adni, és több kérdés is fölmerül itt. Az egyik ugye, hogy Paks, mi lesz Pakssal, tehát mi lesz a Paks 2 beruházással. A működő Paksnak ugye tudjuk, hogy a határideje az nagyon közel van, tehát nem sokára azt le kell állítani. Tehát ez az országnak komoly energia szükséglete van, tehát ezt végig kell gondolni azt, hogy hogyan lesz ez az elkövetkezendő időben. És megjegyzem, arra is rávilágít, ilyen értelemben ez egy jó pont, egy nagy jó pont az előző kormánynak, hogy Magyarország egyébként a napenergia felhasználásban rendkívül jól teljesített az elmúlt 6-8 évben. Tehát az, hogy ma a magyar energiafelhasználásnak, villamos energiafelhasználásnak 25%-át napenergiából tudjuk biztosítani, az egy ilyen helyzetben is azt gondolom, hogy nagyon jó. Tehát az egész magyar energia, hosszú távú energiaellátása rávilágít ez a probléma, hogy ez egy milyen fontos és lényeges kérdés, és itt kellene egy stratégiával rendelkezni, hogy mit akarunk csinálni.
7: Ja, bocsánat, mondjam.
8: Köszönöm. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. És hát igen, a két RK ellenzéki pártként nem mondta azt, hogy kapcsolja be mindenki a klímákat nyilván este, vagy délután 5 és este 10 között. Úgyhogy nem nekünk szólt Magyar Péternek a kiszólása, hogyha esetleg bárkiben ilyen kétségek lettek volna. De egyébként nyilván minden kormány ilyenkor támogatást érdemel. Hogy hol volt Kapitány István, ez egyébként bennem felmerült, mert ő a kampányban is úgy tűnt, mintha ő azért így a többet szerepeltetett arcai között lenne a Tisza pártnak, illetve az elején a kormányzásnak számomra úgy tűnt, mintha egy stratégia lenne, hogyha valakinek a szaktárcája körül van valamilyen probléma, például ugye Gajdos Lászlót nagyon gyorsan érintette az aszbesztszennyezéssel hasonló dolog, akkor úgy megmutatják, hogy ő ott a terepen van, ugye az aszbesztnél ez volt, hogy akkor az egy ilyen külön. Hát egy ilyen külön performance volt lényegében, hogy akkor ő oda megy, és nyilván volt ennek gyakorlati haszna is, hogy akkor oda megy, terepen van, megnézi, beszélget az emberekkel, megkérdezi őket a problémáikról. Ami ugye egy érdekes kérdés, az az, hogy milyen tanulságokat tud levonni az ország a nagy egész tekintetében ebből a helyzetből. Én meglepődtem egyébként az elején szintén itt a számokon, ugye a 91%-os fogyasztás csökkenésen, de nagyon örülök neki, hogyha így van. Az azt jelenti, hogy ebben a helyzetben társadalomként tud viselkedni a magyar nép, a magyar nemzet. Nagyon jó lenne, hogyha ez így lenne.
2: Picit kellemetlenkedhetlek. Nem lehet az, hogy ciki bevallani, ha valaki mégsem? lehet, ilyen helyzetben?
8: Lehet, hogy így van, de már az is egy jó lépés, hogyha ciki bevallani, mert az legalább azt jelenti, hogy az ember így érzi, hogy tudod, valamit csinálni kéne. Ha. És ugye mi írtunk is egy levelet, amit egyébként eljutattunk mind Gajdos Lászlónak, mind Magyar Péternek a miniszterelnökséghez, ahol pont azt sürgeti a 2RK ugye centrumpártként, hogy ne pártpolitikai kérdést csináljunk ebből, hanem szakmai kérdést, és legyen egy olyan vízügyi megegyezés, egy minimum, amit mindenki aláír, mindenki támogatja, bevonjuk a szakmai szervezeteket, ugye legyen az például akár a Vízválasztó Egyesület, akik nagyon régóta pörgetik ezt a témát, hogy mennyire nagy probléma lehet ebből rövid időn belül, és az alapján tényleg elindítjuk, vagy egy olyan pályára tesszük az országot, ami több évtizedes távlatban is akár megoldást kínálhat.
7: Én csak csatlakozni tudok, amit ti mondtatok, tehát ugye az én szakterületem a külpolitika, és Orbán Anita, mint külügyminiszter sem szerepel túl sokat, pedig azért elég fontos dolgok történnek a külpolitikában. Amit ugye az energiáról mondtál, az biztos, hogy Paks 2 nem tud úgy megvalósulni, mint ahogy most eltervezték, tehát már most lehet tudni azt, hogy ha valahol megépül, akkor az hűtőtornyokkal fog megépülni, ami sok-sok milliárd forintos plusz beruházás lesz, ugye azt is tudjuk, hogy nem csak az a gond, hogy alacsony a Duna vízállása, hanem hogy nem lehet visszaengedni egy bizonyos hőfok fölött a Dunába, akkor szintén le kell állítani, csökkenteni az a reaktorok teljesítményét, tehát valóban Paks 2 sorsa és jövője ezzel valamilyen szinten vagy bizonytalanná válik, vagy mindenképpen megváltozik, hogy milyen lesz. Ugye mondtad azt, hogy nem cikkje bevallani, én szerintem ez azért névtelenül mennek ezek, tehát én inkább érzem azt, hogy egyrészt a magyarok megijedtek ettől, tehát most valóban van egy ilyen veszély, és amikor Orbán Viktor kedvenc ige forrása azt mondta, hogy kapcsoljunk be minden fagyasztót és légkondicionálót, akkor szerintem a kormánypárti szavazók meg úgy döntöttek, hogy akkor inkább egy kicsit melegük lesz. Tehát én annak
2: azért tudom ezt a 95%-ot. Minden fideszesre?
7: Nem, de biztos, hogy van. De egyébként szerintem ez azért már tényleg egy túlzás. Tehát amikor valaki aktívan arra szólít föl valakit, hogy tegyen tönkre az országnak az energiaellátását a kis masszek megoldása alatt, szerintem tényleg átlépett egy határon.
2: Nagyon jó, hogy ezt behoztad, mert akkor a nemzeti minimumokról beszéljünk egy picit. És Bóka Jánost ide hoznám, hogy az új frakcióvezetőt, aki azt mondta, hogy Magyar Péter, illetve Magyar Péterék, a Tisza párt nem készült fel erre a válságra, és arra hivatkozott, hogy hát az időjárás előrejelzéseket lehet ismerni, ezek működnek Magyarországon is, már hetekkel ezelőtt lehetett tudni, hogy egy újabb hőkupola fog majd közeledni Magyarországhoz, majd aztán beütni, hogy miért nem készültek föl, most ők kapkodást látnak. Tehát ugyanazokat a reflexeket tapasztaljuk, mint azt mondom, az elmúlt évtizedekben bármikor, vagy ti emlékeztek olyan ügyre, ahol az ellenzéki párt akár lemondva a saját politikai tőkéjéről, vagy tőkeképző lehetőségeiről, de azt mondta, hogy igen, beállok a kormánypárt mögé, mert ez a magyarok érdeke.
7: Lehet, hogy a múlt, lehet, hogy a múlt megszépült nám, de az árvizeknél szerintem, legalábbis a 2012-ben volt egy komoly árvíz, aztán pár évvel ezelőtt is, akkor én nem éreztem azt, hogy az ellenzék bírálta volna határozottabban, tehát ez a fajta bírálatcunami nem volt jellemző szerintem abban az időben, tehát és egyébként tényleg majdnem nevetséges ennek a kormánynak a rovására vonni azt, hogy nem készült, tehát azért 3 hónap alatt nem lehet megállítani a Magyarországon átfolyó folyóvizeket, nem lehet lejjebb tenni paksi szivattyúkat, tehát erre 16 év alatt kellett volna inkább felkészülni, nem 3 hónap alatt.
6: Ez kétségtelenül így van, és csak megerősíteni tudom az Andrást, hogy azért bizonyos helyzetekben azért szokottám ilyen lenni, hogyha visszaemlékszel rá, tehát hogy tényleg már vízhelyzetben és egyebekben töröd most a fejed, ugye, hogy visszaemlékez, szóval szokott ilyen lenni, de az is igaz egy másik oldalról, hogy hát azért az ellenzéknek az a dolga természetesen, hogy próbálja felhívni a figyelmet mindig a visszásságokra, és ezt jó, hogyha kulturáltan csinálja, tehát azokat a szempontokat figyelembe véve, amit itt mindannyian soroltunk, szerintem az a helyes. Tehát, hogy annyi jogosan elmondható egyébként kritikaként szerintem, hogy ez tényleg elég váratlanul jött, hogy hoppá, egyik pillanat, tehát tegnap előtt még nem volt vészhelyzet, és akkor most az van. Tehát, hogy azért ez tényleg szinte a semmiből jött, és az az igazság, hogy valóban lehetett sejteni. Tehát lehetett sejteni, hogyha nem lesz eső, már pedig lehetett sejteni, hogy van nagy valószínűsége, nem lesz eső, meg pokoli meleg van, akkor előállhat ez a helyzet.
2: És akkor van felelőssége a kormánynak szerinted?
6: Hát nem gondolom, hogy ez nagyon lényeges dolog lenne.
2: Valami szalagcímet szeretnék kimondatni vele.
6: De nem akarom, már csak azért is, mert mondom, nekem az alaphozzáállásom, hogy egy ilyen helyzetben szerintem a segítséget meg kell adni mindenkinek, a kormánynak, aztán utána lehet bírálni, vagy lehet kritizálni, de az adott helyzetben, az árvíznél is ez volt a modell egyébként. Szóval szerintem inkább utána érdemes elmondani ezeket a kritikákat, de hogyha megengeded, még egy pillanatra visszakanyolnék a Pas 2-re, amit itt az András mondott, mert nekem egyébként az a gyanúm, ez csak politikai sejtés, szerintem a kormány fel akarja mondani a Paks 2 beruházást, és ez bizonyos szempontból még majd ürügyet is szolgáltat a számára, ez a mostani kialakult helyzet. De hosszú távon kellene erről gondolkodni, hogy mindannyian, ahogy az MSZ is, meg az András is itt mondta, mert ugye itt van a levegőben, hogy mi van akkor ezekkel az amerikai moduláris atomerőművekkel, hogy most ezekből lesz valami, vagy nem lesz valami. Mert hogy azért mégiscsak ez a probléma rávilágít arra, hogy Magyarországon komoly gond van azért az energiával, és mondom, mellé tegyük azt, hogy nagy jó pont, ezt nem győzöm hangsúlyozni, ami a napenergiával történt, mert azt ne felejtsük el, világ első, tehát ezt kevesen tudják egyébként, Magyarország világ első ebben, tehát nálunk a részarány, tehát a napenergia felhasználási részarány az össz villamos energiafogyasztásunkból 25%, amivel világ elsők vagyunk. Tehát ez egy nagy dolog, amit elértünk, de a mostani probléma is rávilágít arra, hogy azért ez kevés, tehát sok minden másra lenne még szükség ahhoz, hogy viszonylag stabil legyen az energiahálózatunk, és erről ez megint egy olyan ügy, ami nem pusztán kormányügy, hanem ha jól érted az elképzelést, vagy amit a második reformkör is itt, vagy reformkör is szorgalmazott, hogy ezek kormányokon átívelő probléma. Igen. Tehát, hogy ezekről közösen kéne gondolkodni ezekről a kérdésekről.
8: Így van, illetve szerintem, ha már nemzeti minimumok, akkor nem mindegy, hogy egy ilyen helyzetben, egy ennyire kritikus szituációban milyen annak a kritikának az éle, milyen a tartalma, és szerintem ezért alkalmatlan egyébként arra a Fidesz, hogy ők legyenek a Tiszának az ellenzéke, meg ők konstruktív ellenzéket játszanak, mert látszik, hogy egyszerűen a temperamentumokból, a politikai hagyományukból nem ez következik, és nem tudják eljátszani sem ezt a szerepet, még ilyen rövid, nem tudom, múló pillanatokra sem, mert hogy ilyenkor is abba kell beleállni, hogy nem tudtak felkészülni, ami teljesen nevetségesen hangzik, hiszen ők előtte 16 évet teljhatalommal kormányoztak, és semmilyen felkészültsége nincsen az országnak láthatóan. Ha már mondjuk kritikát kell megfogalmazni, az én szempontomból inkább az lát mondjuk egy kritika, hogy van egy olyan strukturális elosztása a kormányzatnak, ahol például az agrárium és a tájvédelmi minisztérium között van egy feszültség, egy ilyen állandó feszültség. Ez egyébként kijön a vízkérdések kezelésében is. Ugye például nyilván a környezetvédelmi minisztérium valószínűleg erősebb lépéseket szeretne tenni, még például ugye Bóna Szabolcs, akár ugye a jégkárok kapcsán, a Jéger program kapcsán azt mondta, hogy csak ott lehet megcsinálni, ahol a gazdákban nincsen ellenállás. Ez ugye megnyit egy másik kérdést is, nem csak a nemzeti minimumokat, hanem a populizmus kérdését is, hogy amikor egy párt azt látja, hogy 70% meg 65% a támogatottsága, akkor merre érdemben úgy kormányozni, hogy akár ugye, akár hosszú távú célok érdekében mondjuk kicsit népszerűtlenebb lépéseket is meghúzzon, vagy szembeszálljon bizonyos érdekcsoportokkal. Ugye a mi is strukturális javaslatunk az egyébként az erre, vagy az volt erre, hogy egy tájminisztériumot kellene létrehozni, ahol nem verseng egymással az agrárium, meg a környezetvédelem, hanem ezeket az érdekcsoportokat valahogy egyberendezzük, és amikor ott egy döntés születik, akkor ne jelenjenek meg ezek a feszültségek, és ne jelenjen meg az a feszültség sem, ami egyébként megjelent például akkor is, amikor az Európai Uniónak az NGT1-es szabályozása került szóba.
2: Ja, mekkora mozgástere van az államnak, hogy a piaci szereplőket, és itt gondolok gyárakra, multinacionális cégekre, a termelésük visszafogására kérje, vagy kényszerítse. Ugye ez ügyben elhangzott egy finom, hát hogy is hívjátok, talán fenyegetésnek, hogyha ez nem megy szép szóval, és nem állnak be a sorba ezek a nagy fogyasztók, akkor majd a jogi vagy törvényi környezetet fogják úgy alakítani, hogy akkor ez kötelezővé váljon. Ugyanígy a dezinformáció kérdése. Ugye főként fideszeseket emelt ki Magyar Péter, de ugye arra kérte a lakosságot, hogy akkor most mindenki fogja vissza magát, és egy irányba nézzünk, hamis információkat ne terjesszünk. Ez a fajta kommunikáció azért már Orbán Viktornál is megjelent, például a Covid idején. Ez mennyire célra vezető? Mert a cégek termelését visszafogni, akár erővel is, az akár beláthatatlan gazdasági következményekhez is vezethet.
7: De mindenképpen súlyosabb következmény, hogyha egy havárja történik. Tehát láttuk tavaly nyáron Spanyolországban mi volt, hogy másfél napig nem volt áram az ország egy harmadában, két harmadában. Tehát szerintem formális joga és lehetőség viszonylag kevés van a kormányzatnak, informális sokkal több, és azért az is látszik, hogy az elmúlt napokban, hetekben azért nem emelkedett például az üzemanyagok ára, mert a nagy forgalmazók visszafogták magukat. Tehát ott is látszott, hogy van egyfajta kényszer. Ugyanez elképzelhető az energia terén is, és szerintem informálisan rengeteg módja van, tehát különböző kedvezmények megadása, azok megvonása, és szerintem ez működni is fog. Viszont ugye elhangzott az, hogy a magyar energiatermelés 40%-át adja a Paks, a felhasználásnak csak 30%-át, tehát Magyarország mindig is importált, tehát ezt az egyharmadot könnyebb pótolni, 40%-ot, én szerintem megúszható lesz ez mindenféle komolyabb korlátozás nélkül.
6: Igen, viszont azért annyit hagyd tegyek hozzá ahhoz, amit te felvetettél, hogy azért a stílust itt én továbbra is elfogadhatatlanak tartom. Tehát a Magyar Péter már megint fenyegetett. Ugye azt mondta, és ez szerintem egy miniszterelnök részéről ez nem elfogadható, hogy ilyen stílusban beszél. Ez már lehetett látni, ugye a köztársasági elnöknek is folyamatosan ultimátumokat adott, ugye amikor Súlyog Tamás szerintem egyébként teljesen jogállam ellenesen eltávolították a hivatalából, de most is ugye amikor azt mondta, hogy azt mondta, már nem emlékszem, hogy mi volt pontosan határidő, hogy de nem tudom, péntek estig vagy hétvégéig adott határidőt, ameddig csökkenthetik a termelésüket a nagyfagyasztók. Hát milyen dolog ez? Szóval ez szerintem nem lehet egy miniszterelnöknek így beszélni. Szóval ez egyébként helyes dolog, hogy arra kéri őket, hogy fogják vissza a termelést. Abszolút helyes dolog, le lehet velük ülni. Lehet őket természetesen erre biztatni, stb. De ilyen folyamatosan ultimátumokat adni a társadalom különböző részeinek, vagy hát a politikai élet különböző résztvevőinek, ez szerintem teljesen helytelen dolog.
2: Esetleg ez a mostani klímakrízis, leáll ugye Paks, elapad a Duna, önkormányzatok lekapcsolják a díszkivilágítást, településeken vízkorlátozást vezetnek be. Tehát most már mondhatjuk, hogy ez a válság talán átlépte a szakmai korlátokat, és most már formálja a mindennapi életünket. Lehet ez most egy olyan lélektani pillanat, hogy az a fajta riogatás, amit most már jó ideje hallunk, hogy beköszönt itt a klímakatasztrófa, Greta Thunbergre lehet gondolni, hogy vizesár, ugye az említett hölgy bemondta, hogy mikor lesz vége a világnak, pontosan dátumra, napra pontosan, aztán ez nem következett be, hogy most már viszont elér hozzánk olyan mértékben ez a válság, hogy elkezdjük komolyan menni, és adott esetben a zöld politikának, a zöld pártoknak a felemelkedését is hozhatja. Mert amit most már látunk, és biztos, hogy ugye a termőföldeknek a 90%-át érinti jelenleg ez az asszály. Ez azt jelenti, hogy ha fejére áll a kormány, akkor is 3-4-5 hónap múlva, mondják a szakértők, az élelmiszerárak azok bizony elindulnak nagyon csúnyán fölfelé, és akkor ezt megérezzük. Hozhat-e ilyen hatást? Akkor azt mondjuk, hogy oké, most már értjük, hogy miről van szó.
7: Igen, bocsánat.
8: Az az igazság, hogy nagyon sokszor, főleg az európai trendekben nagyon rosszul van megfogva a zöld politika, én azt gondolom. Tehát az is egy kérdés, hogy amikor ezt megérzik az emberek, és persze nyilván megérzik, és akkor akár tényleg kijön egy ilyen szép adat, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy akkor most ők is változtatnak az egyéni életükben, akkor arra a politika hogyan reagál? Úgyhogy mondjuk elkezd egy ilyen hibáztató attitűdöt felvenni, és akkor elkezdi azt mondani, hogy igen, és ez azért van tényleg, mert te láttam, hogy a múltkor nem vittél vászonszatyrot a Tesco-ba, ja. Vagy pedig elkezdünk tényleg nagyobb dolgokról beszélni, és elkezdjük azt feltérképezni, hogy valójában egyébként tényleg a nagy fogyasztók mit tehetnének, hogyan tudjuk ezt közösen szabályozni, mennyire merünk mondjuk akár európai szinten érdekcsoportokkal szembeszállni, hiszen ez ugye nem csak Magyarországon kérdés, hogy szembe merem menni egy kormány bizonyos érdekcsoportokkal, hanem nyilván egy ilyen átfogó zöld szabályozást, egy ekkora átfogó krízisre valójában akkor tudunk meglépni, ha mondjuk az Európai Unió fel tud lépni érdemben. És az, hogy ez meg tud-e történni, azt szerintem nagyon sok szempontból olyan kérdés is, hogy tényleg inkább egy ilyen antipatikus attitűdöt vesz föl, ez az új hullámos zöld politika, vagy pedig megpróbál az emberekért politizálni. És a másik dolog meg szerintem, amire az elején is céloztam, hogy itt pártokon és egyébként korszakokon, kormányokon átívelő összefogásra van szükség, ez szerintem azt is jelenti, hogy a zöld politika az már nem csak a zöld pártoknak a terepe kell, hogy legyen, hanem egészen egyszerűen a 21. században egy olyan politikai térben működünk, ahol a zöld politika az minden pártnak fontossá kell, hogy váljon, és hogyha minden pártnak fontossá válik, akkor egyébként egyre fontosabb lesz az embereknek is, és ebben óriási felelőssége van amúgy minden politikai közösségnek.
7: Van egy híres magyar környezetvédelmi szakember, a Tomszta, aki, és vele csináltam egy interjút, és azt mondta, és ezzel egyetértek a mondattal, hogy az ember egy önző állatfajta, és akkor fog a klímaváltozás ellen tenni, amikor a hétköznapokban sokkal többe fog kerülni a klímaváltozás hatása, mint amennyit tett, mint amennyi mínuszt kell tennünk annak, hogy ezt elhárítsuk. És én attól tartok, hogy még mindig nincs itt, tehát én attól tartok, hogy ez most el fog múlni, ez a válság, és vissza fogunk térni. Hát nem tudom, hogy elfelejtjük-e, de hogy nem vált. Tehát sajnos az kell, hogy jobban beleverje a természet az orrunkat ebbe a klímaváltozásba, és én nagyon pesszimista vagyok. Tehát amikor látom, hogy még mindig folyamatosan nő az új anyag felhasználás a világban, tehát a reciklikálás az még mindig nem elég elterjedt. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami még szerintem azt mutatja, hogy még mindig nem elég látványos, pedig tudjuk mindannyian azt, hogy a klímaváltozás rövidesen és komoly változást fog hozni.
6: Hát, hogyha szabad hozzászólnom, mint volt környezetvédelmi miniszternek is az ügyhöz. Nem, csak, nem azért mondom, hát azért ez mindenkinek hogy van affinitása ez a kérdéshez, mert ez egy nagyon is aktuális probléma, ez az egész környezettudatosság, zöld kérdés. Évtizedek óta szerintem a politikával foglalkozók részéről, és hát itt csak annyit hadd mondjak ehhez, mondom így a környezetvédelem oldaláról is, aki ezt láttam, vagy több apróságot is mondanék, az egyik az, hogy ez az egész történet azért mégiscsak arra világít rá, hogy van egy energiaválság, és a zöld politika és az energiapolitika sokszor komoly ellentétben áll egymással, de óhatatlanul is, tehát az Andrásnak az utolsó gondolatmenetéhez csatlakozva, tehát a zöld politika is akkor tud működni szerintem, ha az energiapolitikával is sikerül egy normális összhangot teremteni. Tehát van konfliktusa, hozzátenném, de Magyarországon az biztos, hogy most nagyon fontos szerintem ez az egész ügy elsősorban arra világít rá, hogy az energiapolitikánkat kell hosszú távon kormányoktól függetlenül, vagy a különböző kormányok részéről is elfogadhatóan, tehát most független attól, hogy milyen a politikai beállítottsága, úgy kialakítani, hogy az működőképes legyen. Ugye itt néhány témát mondtam itt az elején, hogy Paks 2-vel mi lesz az amerikai moduláris atomerőművekkel, hogy viszonyulunk az atomenergiához.
8: Hogy viszonyulunk Oroszországhoz.
6: Így van, és ugye az európai vagy zöld átállás problematikája és ellentmondásai, lásd Németország, az atomerőmű leállítások, stb., hogy azok egyébként milyen következményekkel jártak. A másik, az MSZ-nek csak egy megjegyzése, mert mondta itt, hogy az agrár és a környezetvédelem szempontjainak a konfliktusát, hogy én már ugye két kormányt láttam belülről, azok, tehát a kormányzás az mindig konfliktusokról szól, az különböző tárcáknak a konfliktusairól, és arról szól maga a kormány működése, ezeket hogyan próbáljuk harmonizálni, összhangba hozni, vagy ha nem lehet összhangot teremteni, akkor melyik nyer? Igen, tehát melyik lesz a domináns? Az a helyzet. Tehát, hogy egy kormánynak kifejezetten ez a dolga, hogy a létező konfliktusokat próbálja valahogy így összesimítani, ahogy tetszik.
2: Kiváló dramaturgiai érzékkel megszagoltam, hogy itt valami vita kezd kialakulni, úgyhogy most muszáj elrendelnem egy kis szünetet, hogy mindenki leigadjon és begyűjtse az érveket, amiket majd felhasználhat a reklámszünet után, hogy mindenkit arra biztatok, hogy ne menjen messzire, mert itt valami nagyon alakul, és majd megnézzük, hogy önök hogyan vélekedtek erről a kérdésről, az energiaválságról, az áramfelhasználásról. Úgyhogy majd kommenteket is olvasok. Jövünk vissza hamarosan.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Mielőtt jönne a beígért parázsvita, nézzük meg, mi volt a nap kérdése, és ezzel kapcsolatos kommenteket is szeretnék megmutatni önöknek, mert azt gondolom érdemes. Így hangzott, hogy önnek csökkente az áramfogyasztása a rendkívüli helyzet miatt, igen vagy nem, 91%-on maradtunk. Az igenek, illetve 9%-a nem arány, ez továbbra is szívmelengető, jó ilyesmit látni, és reméljük, hogy ezt valóban így is gondolják az emberek, és így is cselekedtek, és akkor nézzük, hogy miket írtak nekünk. A kedves kommentelők, Nándor úgy vélekedik, hogy természetesen nem vagyok magam és környezetem ellensége, Lajos, eddig sem a pazarlásról szólt a háztartásunk, Renáta szerint nem, viszont a megtermelt áramtöbletet, mint eddig is betápláljuk a hálózatba. Ica, lehet, hogy milliárdosokat kellett volna megkérdezni, hogy lemondanak-e luxus dolgokról, hát kétlem. Ágnes, természetesen igen, minden magyar ember érdeke. Zsolt, ezután az jön, hogy nincs gázolaja kórházi generátorokhoz. Katalin pedig úgy vélekedik, hogy mindig spórolok, már csak a pénz miatt is, hát az valóban igen fontos. És akkor nézzünk meg egy bejátszót még a vita előtt, Szász Halombattáról és a benzináról.
2: A MOL önkéntesen vállalja, hogy 65 megawattórával visszafogja a fogyasztását, ez 40%-os csökkentés jelent úgy, hogy természetesen itt a százhalombattai finomítónak és a kritikus infrastruktúrának működnie kell.
3: Magyarország energiaellátása jelenleg stabil, de takarékosságra van szükség. Erről beszélt Magyar Péter és Hernádi Zsolt a százhalombattai finomítóban tartott rendkívüli sajtótájékoztatón. A kormányfő az üzemanyagárakkal kapcsolatban elmondta, Magyarországon jóval alacsonyabban van a dízel és a benzin kiskereskedelmi ára, mint a szomszédos országokban. Ugyanakkor szerinte nem maradhat fenn jelentős árkülönbség.
2: Nem lehet óriási különbséget fenntartani, hiszen az beindítja a benzinturizmust, nem is kicsit, és a jelen helyzetben az ellátás biztonságra mindennél jobban kell figyelni.
3: A MOL elnök vezérigazgatója arról beszélt, a hazai üzemanyagellátás biztosított. Ugyanakkor a hormuzi szoros körüli feszültség miatt a világ olajellátásának jelentős része veszélybe került.
1: Jöjjön akkor, amit már beígértem, Pekárné Farkas Emese versus Fodor Gábor. Igen. Emlékeztek még, hogy hol akadt meg ez a kis diskurzus szünet előtt?
4: Persze, ugye a környezetvédelem és az agrár konfliktus, meg a kormány hogyan működése, és az MSZP akart valamit mondani, ott tartottunk, így van?
5: Így van, azt akartam mondani, hogy azzal egyetértek, hogy nyilván a kormányzás az alapvetően egy konfliktusos dolog, és jó is, hogyha vannak viták a kormányzaton belül, tehát hogy nekem sokkal szimpatikusabb az, hogyha vannak viták, mint az, hogyha egy ilyen elmúlt 16 évféle monolit tömböt látunk. Viszont, amire én céloztam, az én inkább azt gondolom, hogy érdemes kritikus kérdésekben úgy terelni a struktúrát, hogyha van mondjuk egy cél, nevezetesen az, hogy például a vízmegtartás ugye az mondjuk egy kritikus dolog, a kritikus infrastruktúráknak az állapota az egy nagyon fontos dolog. Az, hogy ebben hogyan gondolkodunk, az mondjuk egy alapvető politikai irányzat, akkor hogyha ezt mondjuk egy minisztériumba terelik, mondjuk egy tájminisztériumba, akkor ott valószínűleg egyszerűen a napi munkakapcsolat miatt nem kettő rivalizáló, kettő költségvetésért versengő minisztérium fog megjelenni, hanem talán nagyobb arra az esély, hogy összerendezzék a munkafolyamat során azt az álláspontot, ami aztán a végén kijön a kormányzatból, és nem azt látjuk, hogy egyfajta ilyen kavarodás van, vagy egy ilyen éles ellentét két miniszter között egy krízis helyzetben. Mert ugye nyilván a politikai vita az meg lehet, és az meg lehet a kormányülésen is, meg lehet a minisztériumban két államtitkár között is, tehát attól még, hogy az egyen lejjebb tereljük, nyilvánvalóan meg lehet. Viszont szerintem nem mindegy, hogy egy krízis helyzetben mondjuk ez hogyan jön ki.
4: Értem a dolgot, szóval az a helyzet, hogy ez igaz lehet, bár szerintem a mostani, illetve a leköszönő kormány azt próbálkozott ezzel, tehát hogy nagyobb minisztériumokat csinált, összevont különböző területeket pont azért, hogy lehetőség szerint ez az érdekegyeztetés már korábban megtörténjen, és a legfelsőbb szinteken már csak a legnagyobb problémák, a politikai problémák maradjanak meg, és ezek, amikről az MSZ beszélt, vagy beszéltél, bocsánat, mert itt tegeződünk ugye itt a műsorban, szóval, hogy ezek a típusú problémák előtte már valahogy ezekbe a konfliktusokba feloldódjanak, de hát szerintem ez egyébként kevéssé működött az igazság, tehát
5: én azért... Ott abszurd területeket is összetereltek.
4: Szóval én azért hiszek abban, hogy tehát szerintem a kormány az úgy van rendjén, hogy ott vannak konfliktusok, ott vannak viták, ott vannak érdekellentétek, és a kormánynak kell, hogy legyen bátorsága, eszemek, képzettsége ahhoz, hogy döntsön ezekbe az ügyekbe, hogy mondjak egy konkrét példát, ami persze most nem annyira a műsorunk témája, de alkérdésként ide kapcsolódik, itt van az aszbeszt ügy Magyarországon, láthatóan az egy komoly probléma. Én örülök neki, volt környezetvédelmi miniszterként, hogy végre van környezetvédelmi minisztérium, örülök, hogy a környezetvédelmi miniszter fellép ebbe az ügybe, de azt látom, hogy a kormány nem nagyon csinál semmit sem, mert bizony itt az aszbeszt ügyben egy megoldás van, föl kell szedni az utakat, és láthatóan félnek ettől a dologtól. Tehát, hogy itt kellene egy döntés ebben az ügyben, hogy ezt meg kéne csinálni.
6: Az nem megoldás, amit hallottam, hogy leönteni vastag.
4: Vastag betonnal?
6: Nem.
4: Nem. Nem, ezt fel kell szedni, és az költségesebb.
6: Hát az biztos.
4: Megye leönteni az olcsó.
6: Az egyszerűbb és gyorsabb.
4: Lásd, ugye én akartam is itt a bejátszással kapcsolatban is mondani, hogy azért annyit megjegyezzék, hogy örülök neki, hogy Magyar Péter most úgy végre kezd egy kicsit olyan miniszterelnökszerűen viselkedni ebbe a konfliktusba. Tehát most nem a cirkuszolás van, nem a ellenfélnek a gyalázása, hanem kezd olyan mondatokat mondani, amit az ember egy miniszterelnöktől vár, amikor itt beszél a benzinárakról, meg egyebekről. Szóval, hogy ez helyén való dolog, és egy ilyen ügyben, az aszbeszt ügyben, és egyébként hát így kellene viselkedni szerintem. Tehát,
5: Ugye az aszbeszt ügy az annyiban más szerintem, hogy mármint, hogy hasonló, csak hogy annyiban nem merik ezt bevállalni, mert ott szerintem feljön az a kérdés, amit én itt az elején feszegettem, ugye ez a mernek-e kormányozni olyan szempontból is, hogy ugye most is ellentmondva, hogy azért több tízmilliárdos veszteség, elsődleges veszteséget okoz ugye a paksi leállás, de egyébként ez majd görgetetten másod-harmadlagos hatásban sokkal nagyobb lesz, nyilvánvalóan meg fog jelenni ugye az élelmiszer árakban a mostani krízis, stb. És közben már ugye Magyar Péter nyilván folyamatosan kommunikálja, hogy nem lesz megszorítás, nem kell aggódni, de egyébként ugye borzalmas állapotban van a költségvetés, ugye a kormány saját állítása az, hogy ha nem jöttek volna az EU-s pénzek, vagy nem sikerül hazahozni őket, akkor 8% feletti költségvetés.
1: Apró odaszúrás mindig van az előző rendszernek, például ugye az üzemanyagár kapcsán is mondta, hogy itt 700 forintos nem lesz, és majd a külpolitikai tényezők is ezt befolyásolják. Hadd szúrjak ide egy gondolatot, mert Magyar Péter nyilatkozatából, és azt gondolom, hogy ez egy erős állítás, és mutatja azt, hogy tényleg most már a abszolút filmszínháztól a kormányzás irányába mozdult el. Ez egy erős állítás, és mutatja azt, hogy tényleg most már a

0: Igen, csak mindannyiaknak nyilvánvaló.
1: Lásd, rezsicsökkentés.
0: Rezsicsökkentés, de viszont ugye többet fizettünk a távközlésért, a banki szolgáltatásokért, mert a különadóból fizették alapvetően ezeket a rezsicsökkentést és benzinár fixálást. Tehát aki gondolkodott, annak eddig is nagyjából egyértelmű volt, hogy nincs ingyen ebéd. De mondjuk ez jó, hogy ki van mondva. Viszont ez tényleg szerintem ez tartós lesz ez a válság. Tehát, hogyha szabad a hormuzi térségre kicsit foglalkozni, én nem látom azt, hogy ennek mikor lenne ott vége. Tehát Donald Trump a szokásához képest teljesen össze-vissza politizál, egyik nap bombáz, másik nap békül. Tehát én azt hiszem, hogy ezt hosszabb távra kell sajnos berendezkedni. Magas olajárakkal, a bizonytalanság azért a piacnak nagyon nem tesz jót. Most is ilyen $90 körül van egy hordónyi olajára, tehát szerintem jobb, hogyha fölkészülünk arra, hogy jó ideig nem lesz sokkal olcsóbb a benzin.
2: Hát sőt, hogyha szabad az Andráshoz kapcsolódnom még itt egy mondattal, olyan értelemben én még szkeptikusabb vagyok, mert ugye most az Egyesült Államok folyamatosan a tartalékaiból piacra dob az olajkészletéből, és ezzel valamelyest tudja mérsékelni az árakat, de ennek is van egy határa. Uh-huh. Tehát az amerikai stratégiai tartalékok is el fognak fogyni, és hogyha a hormuzi szorosnál már pedig ez az, amire te azt mondod, hogy nem látod egyelőre a kibontakozás útját, én sem látom sajnos, ami nagy baj az egész világnak, akkor az azt jelenti, hogy az amerikaiak szerintem néhány hónapon belül nem fognak tudni most már több olajat a piacra dobni, és akkor pedig ez a $90 ár is alacsony lesz, tehát bőven fölé fog menni az olajár, és ez nagyon komoly krízis.
0: Az az egyetlen pozitívum, talán az lehet, hogy ugye novemberben ott ilyen félidős választások lesznek.
2: Igen, és arra rá kell készülni.
0: És ugye már most gallononként $4 fölött van, és hogyha ezt az amerikák nem szeretik, és nem szeretik, akkor lehet, hogy Trump emiatt fog valami békét kötni, ami viszont aztán rosszabb helyzetet terem, mint amilyen volt a válság előtt.
2: Hát ez az, így van. Ez egy külön történet, így van.
1: Látjuk, hogy a leálló atomerőművek miatt az Európai Bizottság is egy rendkívüli ülést fontolgat. Eljöhet-e az most már, hogy az Európai Unión belül is egy energetikai vészhelyzeti protokollt fognak kidolgozni, és az megvalósul, mert azt látjuk, hogy ez jelenleg ilyen nemzetállami felelősségi körön belül marad, hogy ki hogy kezeli ezt a válságot, és ez engem meglep, sokkal jobban meglep, mint hogy Magyarország fölkészült-e vagy nem, de hogy az Európai Unión belül nincs egy olyan stratégia, hogy egy ilyen helyzetben akkor hogyan kellene cselekedni, és nem nekünk, magyaroknak, vagy szlovákoknak, lengyeleknek, hanem így együtt valamit kitalálni.
3: Ugye nehéz ilyen stratégiákat összerakni egyébként az EU-ban, hiszen óriási, pont az energiafelhasználás kapcsán azért elég nagy feszültségek vannak azok a kérdések, amikről a műsor elején beszéltünk, hogy ki kell nyitni itthon is, ahhoz, hogy egy fenntartható energiastratégiával rendelkezzen majd az ország. Azok a kérdések az Európai Unióban valamennyire kinyíltak, de nem tudtuk őket sikeresen lezárni lényegében. Tehát az, hogy hogyan viszonyulunk ugye az orosz energiához, ki hogyan viszonyul ugye az atomenergiához, német-francia ellentét, de nyilván több ország is, csak hogy ott ez konkrétan ugye kiséleződik. Hogyan viszonyulunk mondjuk szénerőművek, földgázerőművek, mi az, amit zöld energiának tartunk, ugye az Európai Unió nagy elánnal bevette a földgázt is a zöld energiába, azért, hogy jobban nézzen ki lényegében a zöld energiának az aránya az európai energiamixben, de hát valójában nyilvánvalóan azért a gázerőművek azok nem a fenntartható energiának a mintapéldányai, hogy így finoman fogalmazzak, és nyilvánvalóan nem megújuló ráadásul. Tehát én azt gondolom, hogy ez azért is nehéz, mert hogy ráadásul ugye közben azért Európában nyilván ott van az az örök vita is, hogy ugye szuverenitás kontra ugye hatékonyság, vagy ha úgy tetszik a klasszikusan nemzetek Európája, vagy valamiféle szorosabb integráció, és ugye az energiapolitika is abszolút az, amire nagyon sokan úgy gondolnak, mint a szuverenitásuknak az egyik alappillére. Ezért nagyon nehéz ugye egy összehangolt, akár mondjuk ne adj Isten egy összehangolt lekapcsolási tervet, vagy a nagyfogyasztóknak valamilyen összehangolt korlátozását, vagy bármi egyebet bevezetni az Európai Unióban. És hogyha minden ilyenhez konszenzusos döntéshozatal kell, az ugye egy iszonyatosan hosszú, akadozó, nehéz döntési mechanizmus lesz, ami nem igazán alkalmas arra, hogy ilyen krízisekre gyorsan, hatékonyan tudjon reagálni az EU. Ezt a munkacsoportot nyilván azért is hozták létre, mert észlelték azt, hogy ez ugye Romániában, Ausztriában, mindenhol érinteni fogja egyébként a mi régiónkban kiemelten, de mindenhol érinteni fogja egyébként az európai államokat és az ő energiafelhasználásukat. Bennem azért pont az előbb felsoroltak miatt vannak kérdések annak kapcsán, hogy ez mennyire lesz hatékony. Most nyilván itt nem akarunk gondolom a ma este folyamán egy ilyen mély integráció elméleti vitába menni, de...
1: Azt megköszönném.
0: Ha mennénk.
3: De hogy szerintem azért igazából ez ezt a kérdést feszegeti, hogy hogyan tudunk egy ilyen kérdésre reagálni, azaz milyen döntési mechanizmusokat vagyunk hajlandóak kvázi megengedni, vagy miben.

0: tudunk megegyezni ilyen szempontból.
1: Van egy külpolitikai újságírók, akkor hadd tereljem már arra rá a szót, hogy nem volt-e könnyelmű Magyar Péter megjegyzése, hogy itt biztosan nem lesz 700 forintos benzinár. Mert látjuk, hogy mi történik Hormuzban. Ugye Oroszországban ezt az exporttilalmat fél évvel meghosszabbították, és akkor még sorolhatnám.
0: És közben nem tudnak jönni az úszályok a Dunán.
1: Így van, így van. És mondtál akkor egy harmadikat, de még lehet, hogy negyediket, ötödiket is tudnánk mondani. Hogy nem lehet, hogyha ezek egyszerre beütnek, és mondjuk Iránnal nem tudja az Amerikai Egyesült Államok időben rendezni a konfliktusát, akkor itt tényleg beüthet egy 7-800 forintos benzinár, vagy ott már amúgy a kormány közbelépne?
2: Azért az függ attól, hogy a barátság vezetéken jön-e orosz olaj, pillanatlag még jön, tehát ugye az oroszok a kész üzemanyag exportját tiltották be, tehát Oroszországnak elemi érdeke, hogy a barátság vezeték működjön. Ha az működik, akkor valamennyire kézben lehet tartani a Magyarország árakat, de abszolút nem kizárt, hogy egyrészt ezt a vezetéket ismét támadás éri, vagy bármi miatt ezek az átszállítások, ezek korlátozódni fognak. Másodszorban azért a Hormuz alapvetően ugye nem Európát érinti, az ázsiai államokat, de szerintem ennek ellenére nem lehet egyértelműen a Magyar Péteri határozottsággal kijelentő, hogy nem lesz 700 forint egy liternyi üzemanyag ára. Tehát mondom, épp amiatt, hogy ez tartósnak tűnik ez a válság, folyamatosan fog csökkenni a piacon lévő olajmennyiség, amit viszont idézőjelben talán csökkentheti ezt a veszélyt, hogy ez a világgazdaságot is végkezdi, tehát hogyha csökken a világgazdasági teljesítmény, akkor az energia iránti igény is csökken, de mondom, hosszú távon szerintem nem kizárt, hogy itt még magasabbak lesznek jóval az üzemanyagárak.
3: Hát igen, csak itt fel fog jönni ugye az a politikai kérdés, hogy a Magyar Péterék és ugye a kampányban a Fidesz kormányt támadták azért, hogy miért nem 480 forint a rögzített ár, mert ugye akkor már 600 vagy 590, vagy nem is tudom már mennyi volt, összet meg 615 talán, ha jól emlékszem a dízelnél. És hát ugye, hogyha ez lesz, amit az András mond, már pedig szerintem, amit felvázolt, az sajnos annak nagyon erős a realitása ennek a dolognak, akkor bizony a kormány ott lesz egy olyan helyzetben, amikor a saját előzőleg meggondolt, a kampányban elmondott meggondolatlan szövegeinek a csapdájában van tulajdonképpen, mert akkor föl lehet tenni neki azt a kérdést, hogy na és akkor, hogyha mennek fölfelé az üzemanyagárak, akkor azok miért mennek, hogyha egyszerűen azt ígérték, hogy nem fognak fölmenni, ők is be fogják vezetni a hatósági árat, és az előző kormányt azért bírálták, hogy miért nem nyomta vissza az árakat 480 forintra. Tehát itt lesz egy politikai krízis ebből, hogyha ez így
2: alakul. De majd lehet 16 évezni, tehát ugye föl lehet hozni például egy indokként, hogy azért magas az ár, mert ugye Orbán Viktor legjobb haverja megtámadta Iránt, tehát igen, el lehet terelni erre fele is, most nem ötleteket akar.
1: Vagy a szövegírója, akkor az.
2: Vagy a szövegírója.
1: Vagy leszel. Ha van egyáltalán erre kereslet. Foglalkozunk egy picit Karácsony Gergellyel, illetve Budapesttel, ugyanis ott is beüthet egy energiaválság.
4: A szolidaritási hozzájárulás kérdése is felmerült az egyenes beszédben. A fővárosi ítélőtábla ugyanis törvénytelennek minősítette a Budapestet sújtó hozzájárulási kötelezettséget, miközben október 15-éig újabb 86 milliárd forintot kell befizetnie a fővárosnak.
5: Ma a magyar központi állam az önkormányzati szektorból 400 milliárd forintot kivont törvénytelenül. Azt szerintem ez egy súlyos probléma. És hát hogy mondjam, azt nem lehet csinálni, hogy jó, hát majd egyszer megoldjuk, mert megígértük a választási kampányban, hogy ezt kivezetjük, de most még erre nem érünk rá.
4: Magyar Péter ugyanis májusban időt és megértést kért az önkormányzatoktól.
6: Pontosan tudom, hogy hosszú távon ez a rendszer így nem fenntartható, mert kivéreztették a fővárost, partnerségre törekszünk az önkormányzatokkal, de idő kell. Én értem, hogy most nagyon sürgős lett, hogy még sürgősebb, mint eddig volt minden önkormányzatnak.
1: Hogyan reagáljon erre a kormány? Ez a kérdésem, mert hogy ugye most egy energiakrízist kell megoldani, ugyanakkor pedig egy gazdasági szempontból igen nehéz helyzetben lévő fővárost kellene valahogy konszolidálnia, tehát több irányból jön a nyomás. Karácsony Gergely nyilván a saját érdekeit nézi, tehát megünnepli ezt a bírósági döntést, amely itt is elhangzott, és ugyanakkor meg nyilván kisebb terhet szeretne az állam részéről, de az állam most, amikor a költségvetésben ekkora a lyukak keletkeznek, ezt megengedheti magának.
0: Kettő dolog feszül egymásnak, hogy nagyon rossz állapotban van Budapest költségvetése, és nagyon rossz állapotban van a magyar költségvetés is, tehát nyilván itt ez egy óriási érdekellentét a kormány meg a főváros között. Hát ugye az a nehéz, hogy lényegében annyira elmérgesedett már az előző kormány, meg a fővárosnak a viszonya, hogy én azt gondolom, hogy ezt nagyon nehéz lesz konszolidálni, és bennem az is kérdés, hogy valójában ugye Magyar Péternek és a Tisza pártnak mi a célja ebben, azt nem gondolom, hogy be akarják csődöltetni a főváros, félértés ne essék. Viszont ugye politikailag Magyar Péter is inkább mondjuk Karácsony Gergelytől távolabbi politikai közösségből érkezik, és most is valószínűleg úgy gondol magára, mint aki úgy ideológiailag, vagy gondolkodásmódban, világlátásban eléggé távol áll a budapesti főpolgármestertől és városvezetéstől. És én azt is gondolom, hogy valószínűleg gondolkozik abban is a Tisza párt politikailag, hogy 2029-ben is legkésőbb lesz egy önkormányzati választás, és ott majd mondjuk milyen főpolgármestere lesz ugye a fővárosnak. Úgyhogy nyilván itt egy ilyen politikai szempont is bejön. Biztos, hogy életben akarják valahogy tartani a fővárost, meg hogy a csődtől meg fogják menteni. Egy kérdés bennem az is, hogy esetleg ezt majd úgy akarják megtenni, hogy úgy tűnjön, hogy ellentétben az előzővel ez a kormány azért megmenti a fővárost és nem csuklóztatja direkt, de azért nem hagyja azt sem, hogy úgy nagyon elmozduljanak pozitív irányba a dolgok, hiszen mégiscsak 29-ben akár egy tiszás főpolgármester is ülhet ott.
3: Hát az a helyzet, hogy ez egy különben érdekes politikai kérdés nagyon, amiről most beszélünk, már csak azért is, amit itt az Emese elmondott, hogy itt van egy politikai konfliktus a háttérben, amire ő szerintem elég pontosan rávilágított, méghozzá az, hogy szerintem, amit te mondtál, az egy rendkívül optimista feltételezés volt, hogy 2029 önkormányzati választás, mert szerintem a Tisza párt azt gondolja, hogy 2026-ban, de legkésőbb 27-ben önkormányzati választást akar csinálni. Tehát amíg még lendületben van, szerintem az önkormányzatokat is le akarja tarolni. És ilyen értelemben Budapest is veszélyben van, mert most Budapesten is elindul egy tiszás jelölt, ez meg fogja verni Karácsony Gergelyt.
7: Biztos, hogy ebben?
3: Hát azt gondolom, hogy igen, jelen pillanatban igen. Tehát, hogy itt van egy politikai harc is a háttérben szerintem ebben a kérdésben, és hát külön figyelemre méltó, ami kétségtelen itt a szolidaritási adó környékén zajlik, mert egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy a Magyar Péternek abban van némi igazságuk ebben az ügyben, hogy azt mondják, hogy kérnek egy kis türelmet. Mert hogyha hozzányúlnak a szolidaritási adóhoz, nem lehet pusztán ahhoz hozzányúlni. Hát egy csomó más kérdéshez az önkormányzatokkal kapcsolatban kellene valamit mondani. És valószínűleg erre nincsenek felkészülve, hogy egyelőre még nem tudnak mit mondani, ezért nem akarnak szerintem ebben kapkodni. De az is igaz, hogy mivel a szolidaritási adót mindenki elátkozta előzőleg, és borzasztó szörnyűnek minősítette, megjegyzem, szerintem önmagában az ötlet nem az, a mértéke az abnormális volt, az nyilvánvaló, de lehetne ebből valamit csinálni, és egyébként maguknak az önkormányzatoknak volt jó javaslata, amivel előálltak, hogy mi az, amit ők el tudnának fogadni, és ami működőképes lenne, és nem büntető jellegű lenne, mint előzőleg volt. Tehát ebből ki lehetne indulni, tehát magyarul én a kormány helyében azért azzal együtt, hogy én akceptálom, hogy azt mondják, hogy itt egy kis idő kell ahhoz, hogy komolyabban átgondolják a dolgokat. Valami gesztust azért kéne tenni, hogy azért ők is érzékelik azt, hogy az, hogy most újra elvannak a fővárostól egy nagy adag pénzt, vagy inkasszóznak ugye a számlájukon, azért az még sincs teljesen rendben, ha már előzőleg olyan nagy felindulás volt ebben az ügyben.
0: Plusz azért az járhat egyébként népszerűségvesztéssel is, tehát ha már itt ugye a politikai szempontról beszéltünk, akkor nyilván a budapestiek nem fogják, ami azért elég sok ember, nem fogják annyira jó néven venni, hogyha azt látják, hogy mondjuk ez a kormány sem változtat azon az attitűdön, és továbbra is tényleg azt érzik, hogy csuklóztatják a fővárost, és ez mondjuk adott esetben tényleg már egy akkora válságba gyűrőzik, hogy az embereknek a mindennapi életét is érinteni kezdi, akár a tömegközlekedés, akár tényleg a közvilágítás, vagy bármi egyéb területen.
1: Beszéljünk egy kicsit a magyarok nyaralásáról. Az Eurostat adatai szerint a magyarok csak nem 40%-a nem tud elmenni még egy hétre sem nyaralni. És akkor ezzel kapcsolatos kérdésem, hogy amikor a lakosság 40%-a mondjuk a betonrengetegben vagy a panellakásokban reked, mondjuk egy 40 fokos kánikulában maradjunk ennél a számnál, miközben az áram és vízellátás dadog, akkor nem fenyegete egy súlyos társadalmi robbanás vagy szociális válság?
2: Szerintem folyamatosan romlott az elmúlt években a magyar társadalom anyagi helyzete, de nem olyan mértékben, ami szerintem itt robbanást okozna. Ráadásul nem is gondolok arra, hogy itt a víz és energiaellátás olyan válságot okozna, ami tartós változást hozna az emberek életében. Csak tragikusnak tartom ezt a számot. Tehát ugye láttam ezt a felmérést, Magyarország a legrosszabbul teljesítő országok között van, tehát talán Romániában nagyobb az arány.
1: Így van.
2: És tehát olyan érzésem van, hogy 10-15 évvel ezelőtt jóval nagyobb arányban tudtak a magyarok félretenni is, nyaralni, járni is. Én tényleg nem akarok itt semmiféle 16 évezni, de ez megint egy mutatója annak, hogy a valódi anyagi helyzet az azért romlott az országban. Szerintem nőtt a társadalom perifériára szorultaknak az aránya. Tehát ugye Svédországban, Norvégiában ez az arány 10% körül van, nálunk 40. Tehát ez annyiból egyébként tartósan ront a társadalom állapotán, hogy az emberek egyrészt tényleg nem tudja magát kipihenni.
1: Egy rövid véleményre van még időnk?
3: Hát csak annyit ez, hogy egyébként az önmagában az adat az tényleg tulajdonképpen szomorú, hogy az András is mondta. Bennem van némi szkepszis ezzel a statisztikai adattal, mert én abban hiszek az adatok kapcsán, hogyha többféle adatot vetünk össze, és abból tudunk következtetést levonni, például arra vonatkozóan, hogy milyen az anyagi helyzet az embereknek, mit engedhetnek meg maguknak, mert én emlékszem egyébként egy bő 10 évvel ezelőtti adatra, ami szintén hasonlóan, tehát pihenési, nyaralási szokások, mennyi ideig tudnak elmenni az emberek üdülni, azok sokkal rosszabbak voltak, mint ez. Szóval, hogy én ebbe ezért óvatos vagyok ezekkel a statisztikai adatokkal, mert sokféle mutató van, tehát én akkor vagyok nyugodtabb, hogyha többfélét látok egybevetve, abból lehet levonni valami következtetést, hogy tényleg mi a helyzet a társadalomban.
0: De mondjuk szerintem az elmúlt években azért, hogyha más mutatókra gondolunk, azok is romlottak. Tehát általánosságban nyilván a nagyon felgyűrűző infláció az, hogy ezt azért nem tudta lekövetni a bérnövekedés, akár ugye most, hogyha üzemanyagárak, élelmiszerinfláció, azért erre szerintem mindenki emlékszik az elmúlt időszakban, és én inkább azt gondolom, hogy a szociális válság az, ha robbanni nem is fog, de az nem jön, hanem az már lényegében itt van, és én azt gondolom, hogy valahol ez a fajta gazdasági és szociális válság, ez nagyon nagy mértékben hozzájárult egyébként a kormányváltáshoz is.
1: Szomorúan fejeztük be ezt az adást és ezt a hetet. Nagyon szépen köszönjük, hogy követték az Aktuált. Jön a hétvége, mindenki pihenjen, már amennyire lehetősége van rá, és fogyasszunk nagyon sok folyadékot, mert iszonyú meleg lesz megint. Úgyhogy jó pihenést kívánok mindenkinek, és jövő hét hétfőn újból jövünk. Viszontlátásra!

Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlén. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak.

ablakban a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. De nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt,

0: az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

0: éjszakát.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket! A fővárosban a legtöbb helyen már elkezdték leszerelni a parkolóautomatákat. A fogyasztóvédők azonban aggódnak és arra szólítanak fel mindenkit, hogy állítsák meg a folyamatot, mert hogy már pedig jogunk van készpénzzel fizetni, aprózni a parkolásért, akkor is, hogyha állítólag a parkolók 90%-a már mobilon vagy egyéb felületen intézi ezt. Erről is szót ejtünk Kovács Kázmérral, aki ügyvéd és közlekedési szakjogász és Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
2: Kedves Csókolom, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Most lépett életbe, de azért már nem egy mostani kezdeményezésről van szó. Mi a terv, a cél, és aztán majd beszéljünk arról, hogy mi a probléma ezzel.
2: Igen, hát a közterületi parkolás az egy régóta ismert darásfészke a fővárosi rendeletalkotásnak. Már annak idején, amikor elkezdődött a közterületeknek a díszedése, a parkolás során felmerült az a kérdés, hogy egyáltalán a közterületnek egy ilyen közszélú felhasználása a díszedés ellenében jogszerű. Az Alkotmánybíróság egyértelműen állást foglalt abban a kérdésben, hogy igaz, hogy itt pénzmozgásról is szó van, azonban ez a pénzmozgás az önkormányzatok felé, az önkormányzati törvénnyel összefüggő lehetőség a forgalom szabályozásnak egy eszköze. Tehát a pénzszedés az nem cél, hanem egy eszköz ebben az esetben. Na most emiatt már akkor aggályosnak gondolták sokan azt, hogy miért kell ezeket a drága eszközöket, a parkoló automatákat létesíteni, miért nem alkalmazzuk azt a módszert, ami például Bécsben is, és számos más helyen is elfogadott, nevezetesen, hogy akár trafikokban meg lehet vásárolni azokat a a tiketeket, amiket aztán a gépkocsiban egy órát elhelyezve egy ilyen kézzel írt időpont megjelöléssel párosítva ki lehet fizetni a közszerületi parkolásnak a díját. Most, hogy erre a gondolatra jutott az önkormányzatok többsége, hogy ezt felesleges volt létesíteni, és inkább leszedik, mert ezzel költséget takarítanak meg, elhallgatják azt az oldalát a dolognak, hogyha ezzel költséget takarítanak meg, akkor ezt vissza kellene adni az autósoknak, tehát akkor a közfelületi parkolás díját nem úgy emelni kellene, hanem csökkenteni. Na, ez az egyik oldala a dolognak, de a dolognak van egy másik oldala is, nevezetesen, hogy nem mindenki ismeri, használja ezt az applikációt, amivel a mobilos parkolási díjfizetés megvalósulhat. A vidékiek, a külföldiek számára, esetleg az idősek számára ez nehézséget jelent. Tehát ezt nem lehet ilyen egyoldalú intézkedéssel most mondani, hogy 90% egyébként is ezt használja, akkor a 10%-kal nem törődünk. Nem beszélve arról, hogy táblákat nem tudok róla, hogy kellő számban már kihelyeztek volna, amiből egyáltalán azok a kódszámok, amelyekkel a mobil alkalmazás során a kódszámok elküldhetőek lennének, már megtörténtek volna. Tehát számos olyan problémát hoz a közszerületi parkolás, amire lehetett volna kellőképpen körténi figyelmfelhívás, vagy figyelme fordítás esetén gondolni annak idején. És aztán a következő dolog pedig az összegszerűség, például az elektromos gépjárművek esetén, ahol idáig ugye nem úgy kedvezményes, hanem díjmentes volt a közterületi parkolás, most pedig arról van szó, hogy akár súlyhatártól függően nem úgy a kedvezmény vagy a díjmentesség szűnik meg, hanem az egyéb járművekhez képest is többszörös díjfizetés történik. Tehát nincs kellően átgondolva a rendszer.
1: Erre úgy reagálnak az önkormányzatok egy ilyen kritikára, hogy miért nem fizethetnék én készpénzzel, hogy lehet továbbra is készpénzzel fizetni, tessék megkeresni az adott kerületnek a parkoló irodáját, és oda be lehet sétálni x időn belül, és be lehet fizetni. Ami, hogyha így belegondolom, nem annyira életszerű, tehát nem látom azt, hogy mondjuk akár egy külföldi, ki tudja azt kutatni, hogy hol van, akkor ha bemegy másnap, akkor ott is parkolnia kell, parkolóhelyet keresnie és megtalálni az irodát. Ez megoldás lehet neki jogilag?
2: Ez formális indoklás, ez nyilvánvalóan alkalmatlan hivatkozás, és alkalmatlan lenne, mint megoldás, hiszen minden alkalommal elmászkálni oda abba az irodába, hát ez nem a közterületi parkolásnak a céljaival ellentétes. Ugye hangsúlyoztam már az előbb, hogy külföldön is ismert ez a felvetés, amiről most beszélünk, de hát nem csak Bécsre hivatkozhatnék, kétségtelen, hogy egyre több helyen térnek át a mobilos alkalmazásra, de azért a párhuzamosságok történnek. Tehát a kizárólagosságra nem találunk példát, és ahol találunk, ott is lehet akkor bankkártyával fizetni, tehát nem arról szól a történet, mint amiről itt beszélünk most, hogy egyszerre történik tulajdonképpen a három területen is radikális és a fogyasztók érdekeit mellőző megoldás, mert egyszerre történik az elektromos járművek kedvezményeinek a megvonása, megtörténik a súlyhatártól függően akár a kétszeres díjfizetési kötelezettség és az induló problémánk is az, hogy készpénzzel ne lehessen fizetni, hanem kizárólag a mobil applikáció. Szóval
1: meg lehet állítani ezt a folyamatot? Meg lehet állítani ezt a folyamatot? És hogyha igen, akkor
2: önkormányzati hatáskör, és a társadalmi fellépés és tiltakozás lehet az, ami megfontolásra késztetheti a döntéshozókat.
1: Kovács Kázmér, köszönöm.
2: Én is köszönöm.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: te lesz még!
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Kedden vagy szerdán kell teljesen leállítani az atomerőművet, ezt Pakson jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a következő napokban tovább csökken a Duna vízszintje, de minden tervezetten zajlik, nincs szó nukleáris veszélyhelyzetről. A kormány több takarékossági intézkedést is bejelentett. Vendégünk Perger András. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén, miután a kánikulában megugró fogyasztás meghaladta a rendszer kapacitását. A térségben már másodfokú vízkorlátozás van érvényben a rendkívüli asszály, a Duna történelmi mélységű vízállása és a csapadék hiány miatt. A stúdióban Fülöp Zsolt. Kötelező vezetői kompetenciamérést vezet be a színházigazgatók esetében a kormány. A kultúráért felelős államtitkár szerint ez az intézkedés és a pályázati rendszer átalakítása az első lépés az egészséges intézményi légkör megteremtésére. Nagy Ervinnel beszélgetünk. Átalakítja a tankerületi rendszert a kabinet, megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói szerepe, az oktatás irányítása pedig közvetlenül Lannert Judit minisztériumához kerül. A miniszter korszerűbb, autonómabb és gyermekközpontúbb oktatási rendszer kiépítését ígéri. A szakszervezetek szerint ugyanakkor sok a nyitott kérdés, Gosztola Rékát kérdezzük.
3: Jó estét kívánok, kezdődik az egyenes beszéd, a stúdióban itt van már Perger András, az Energia Klub Energia program vezetője. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Kezdjük a jó hírrel, az is van egy minden esetre, ugye a miniszterelnök bejelentette még tegnap este, hogy már holnap újraindulhat a Dunamenti erőmű meghibásodott blokkja. Ez plusz 380 megawattnyi kapacitás. Ez milyen meghibásodás volt, erről lehet tudni, vagy semmi összefüggés nincs a mostani helyzettel?
4: Annyit láttam, hogy egy elektromos berendezésnek a hibája miatt kellett az erőműnek leállni, illetve nem lehetett elindítani. Úgy tűnik, hogy az alkatrész, amire szükség volt, az végül is bevált, és újraindítható lesz az erőmű.
3: Ez a kapacitás, ez mire elég ez a plusz? Tudom, hogy most nyilvánvalóan minden számít.
4: Nézzük meg, mondom, úgyis mindenkit ez fog érdekelni, hogy lehet-e klímázni a következő napokban. A munkával végeztünk néhány számítást ezzel kapcsolatban az előző hőhullám idején, hogy mit is jelentett a sok légkondicionálónk a használata. Magyarországon kb. 2 millió klímaberendezés van. Ha feltesszük, hogy ennek mondjuk a kétharmada üzemel egy időben, és átlagos igény mellett, akkor nagyságrendileg ilyen 5-600 megawattos villamos energia igényt is jelenthet ezeknek a klímaberendezéseknek a működtetése. Tehát a Dunamenti erőmű bekapcsolása azt jelenti, hogy
3: ez a duplája.
4: Nem is feltétlenül tudja az összes háztartási légkondicionált berendezést ellátni.
3: Jó, visszatérünk még erre. Tegnap Aszódi Attila itt elmondta, hogy lehet, hogy nem lesz elég áram importból sem. Mert ugye azt mondta a miniszterelnök, hogy kapacitás hiányos időszakokban Magyarország minden szomszédos országból, Ukrajnából is importál áramot. Mennyit lehet ön szerint importálni? Mit látnak most ebből? Mert ott is lehet hiány. Lehet, hogy az van máshol is a térségben.
4: Ez sok mindenre múlik, hogy mennyi importáramra van szükség. Egyrészt az, mekkorak az igények, és mennyi a hazai termelés. A másik kérdés, hogy mekkorák a keresztmetszetek a határon, tehát mennyi áram tud bejönni. Ezt nagyjából a miniszterelnök így pontosan meghatározta, ezen 3600-3800, ma már ugye 4000 megawattot is mondott, akár annyi is bejöhet, de mindig nagy kérdés, hogy a másik oldalon van elég erőmű, ami tulajdonképpen beletölti az áramot.
3: De erről most lehet tudni bármi konkrétumot, hogy van vagy nincs? Mert ugye erre nem nagyon kaptunk választ így az elmúlt napokban.
4: Gyakorlatilag az elmúlt napokban, a korai esti órákban ez a 3500-3600 megawattnyi áramigény, ez jött már az importból gond nélkül. Itt mindig érdekes kérdés, hogy lesz-e, ezt mindig előrejelzi az is, hogy milyen árakon érhető el ez a villamosenergia. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem túlzottan ideges a piac. Térjünk vissza, lehet, hogy többször vissza fogunk térni az előző június végi hőhullámra, akkor ugye előfordult ebben az esti órákban 7-800, akár 1000 euró per megawattórás árak is voltak a piacon. Most ebben az idősávban mi mindig csak ilyen 200-300 eurós árak vannak, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen még viszonylagos bőséggel elérhető villamosenergia ezekben az órákban.
3: Mert ha nem, akkor megy majd fel az ár, és tehát abból rögtön lehet látni. Ja, a Mavira tegnap bejelentettek szerint, meg Magyar Péter is ma erre még egyszer felszólított, egyeztett a legnagyobb hazaipari fogyasztókkal arról, hogy mekkora önkéntes fogyasztás csökkentést tudnak vállalni. Ugye MOL már vállalt is 60 megawattot. Mennyit lehet ezen spórolni? Ugye itt cementgyárak, műtrágya, a vegyipari üzemek, hogy képzeljük ezt? Mennyit tud ez hozzáadni, hogyha itt lesznek részleges leállások?
4: Az a kérdés, hogy mekkora igények vannak, ezek honnan származnak. Gyakorlatilag ugye ilyen 7000 megawattos csúcskapacitás igényre azért mindenképpen számíthatunk a következő napokban. Ez jellemzően 11-12 órátos időszakban jelentkezik először. Aztán nem jön akar csökkenni délután, és este, amikor hazaérünk a lakásainkba, bekapcsoljuk az airfryer, bekapcsoljuk a televíziót, a légkondicionálót, akkor ez a igény ismét felmegy 7000-7500 megawattra is. Most ennek a jelentős része, pont az este órában elég jól látható módon a háztartások viszik ennek a döntő részét, tehát kb. 4000 megawattot is akár. A többi az, ami a közlekedés, mint a MÁV-ot már említettük, vagy az ipari és a kereskedelmi logisztikai központok, meg egyebeknek a termelése. Mennyit lehet megspórolni? Hát amennyit akarunk.
3: Hát vagy amennyit adnak. Most ezt azért kérdezem, hogy egyelőre ez ugye önkéntes, de azt mondta a miniszterelnök, hogy előkészíti a jogszabályi feltételeit annak, hogy szükség esetén kötelező korlátozást rendel. Lehessenek el. Ez azt jelenti, hogy ha nem lesz elég, akkor lekapcsolhatják őket?
4: Úgy mondtam, amikor előbb azt mondtam, hogy akarunk, tehát előbb-utóbb lehet, hogy sor kerül rá. Igen, tehát elmondtam, nem csak ilyen, mások is így fogalmaztak a kormány részéről, más szakértők is úgy fogalmaztak, hogy elképzelhető, szükség lesz korlátozásokra, szükség lesz arra, hogy rendeletben, vagy kérés, vagy másmilyen úton de nagy fogyasztókat megkérik, vagy kötelezzék arra, hogy fogyasztás csökkentést eszközöljenek. Erre már sor került, tehát egyes nagyfogyasztók már vállaltak, például akkumulátorgyárak esetében hallottunk 10%-ról, a MOL-nál, MÁV-nál hallottunk kisebb-nagyobb vállalásokról, azt is hallottuk, hogy a miniszterelnök még nem elégedett ezekkel a vállalásokkal. Ez valószínűleg, sőt, biztosan senki nem szeretné, hogy ezek az üzemek leálljanak és ne termeljenek, az sem jó az országnak nyilvánvalóan, viszont az sem lenne jó, hogyha nagyon komoly áramhiányok lépnének föl, és el kellene kezdeni kikapcsolgatni bizonyos nagyfogyasztókat, aztán kisebb fogyasztókat.
3: Mind a kettő a gazdaságnak fájna nyilvánvalóan hosszabb távon. Ön azt mondta 24-nek, hogy akár kisebb-nagyobb fennakadások is lehetnek. Aszódi Attila azt mondta itt tegnap, hogy akár egy hónapig is velünk maradhat ez az egész helyzet, tehát hogy a kilátások egyáltalán nem jók, azt mondom, annyira egyszerű visszakapcsolni egy erőművet, és hát úgy látszik, hogy a Duna vízszintje az marad, akár még szeptemberben is ilyen alacsony, tehát nem nő. Bevezethetnek gördülő áramszünetet. Mit gondol erről? Van ennek veszélye? Mi ez egyáltalán? Mert tegnap már nem volt idő, hogy ezt kibeszéljük, hogy mi ez a gördülő áramszünet, és szükség lehet rá?
4: Ez a gördülő vagy rotációs áramszünet az azt jelenti, hogy bizony lakossági fogyasztói körzeteket is ki lehet kapcsolni, ha a szükség úgy kívánja. A legfontosabb, hogy a villamosenergia rendszer stabilitása az állandó, mert ha az összeomlik, olyat láttunk tavaly Spanyolországban és Portugáliában, hogy az mit okoz, azt senki nem szeretné. Így annak érdekében, hogy a rendszer stabilan működni tudjon, és mindig annyi fogyasztás legyen, mint amekkora kapacitás, termelőkapacitás van a másik oldalon, illetve importenergia van a másik oldalon.
3: Bocsánat, hogy megállítom, csak most ha valaki meghallja Spanyolországot, meg Portugáliát, hát ott 60 millióan maradtak szere, ha emlékeim szerint áram nélkül, az egy katasztrofális helyzet volt, de ez lehet olyan, vagy hasonló, mert ott teljesen másokból volt az a probléma, ha én jól emlékszem.
4: Én nem gondolom, hogy ez előállhat ez a helyzet, de senki nem szeretné, hogy ez a helyzet előálljon, de abban az esetben, ha krízis van, arra az esetre a jogszabály rendelkezik arról, hogy áramszüneteket el lehet rendelni lakossági körzetekben is. Ugye erről már sokszor volt szó az elmúlt napokban, a kormány azt mondta, hogy azt nem szeretné, nyilván senki nem szeretné, hogy áramszünet legyen, és áram nélkül maradjanak a lakosok, de a jogszabályra lehetőséget ad annak érdekében, hogy a rendszer stabilan működni tudjon. Ez azt úgy kell elképzelni, hogy egyes körzeteket ilyenkor ki kell jelölni, ahol maximum három órára ki lehet kapcsolni a energia szolgáltatást, aztán gördül tovább.
3: A azt mondja, hogy egyes körzeteket, tehát melyik körzetet?
4: Erre vonatkozóan a VIR-nak vannak, tehát a rendszerirányítónak vannak tervei, és annak megfelelően halad előre. Igyekszik arra figyelni, arra is figyelve, hogy az indokoltnál tovább ne lehessen kikapcsolni ezeket a körzeteket. Tehát 2-3 óráig például azért el lehet lenni, és a hűtő sem fog leolvadni, de mint mondtam, ezt biztosan senki nem akarja ebben a helyzetben, senki nem örülne neki, de csak akkor egy utolsó lépésként, hogyha már a nagyfogyasztók lekapcsolása után sem garantálható a rendszer biztonsága, akkor kerülhet sor.
3: És akkor ezt mi nem tudhatjuk, hogy ez a nagyvárosok közelében, vagy a nagyvárosokban van, vagy hol kezdik ezt, nyilván ott, ahol nagyon sokat fogyasztanak, nem?
4: A fogyasztás ebből a szempontból az egy szerepet fog játszani.
3: Ez az egész krízis helyzet most nyilván rengeteg kérdést vet fel, és egy picit beszéljünk a jövőről, meg azért a múltról is. Ugye azt mondja a miniszterelnök, hogy az előző kormány mulasztása az, hogy Pakson nem építették ki a szükséges új szivattyútelepet, viszont az MVM azt írta tegnap egy közleményben, vagy tegnap előtt, hogy a tervezésekor bőven a Duna korábbi 100 évének rekordalacsony vízszintjei alatti szintekre készítették fel az erőművet, de ez eddig elég is volt, ilyen vízszintre egyszerűen nem voltak felkészülve. De a korábbi években azért már lehetett látni, tudni, hogy ebből lehet gond. Hát itt is beszéltünk róla, tavaly is volt már ezzel gond, szóval mulasztott itt valaki, és kimulasztott ön szerint?
4: Én azt gondolom, hogy ami eddig problémát okozott az elmúlt években, az a Dunavíz nyári hőmérséklete, amit a jogszabályi kötelezettségek miatt ilyenkor az erőmű termelését vissza kell fogni, hogy ne melegítse túl a Dunavízét a környezetvédelmi szabályok miatt. Most egy egészen eltérő körülményről van szó, arról van szó, hogy nincs. Van elég víz a Dunában, csak nem elég magas a vízállás ahhoz, hogy a szivattyúk dolgozni tudjanak. Az, hogy az erőmű fel van-e készülve vagy sem, bizonyos értelemben igen, hiszen a protokoll az ilyenkor a időzített protokoll szerint állítja le most a reaktorokat és csökkenti a teljesítményét, és készül arra, hogy esetleg a továbbiakat is ki kell kapcsolni. Ha viszont biztosan felveti a kérdést, hogy az hogyan fordulhat elő, Magyarország legfontosabb, legnagyobb áramtermelő létesítménye a legnagyobb hőhullám és csúcsigények idején nem tud termelni. Eddig, ahogy azt láttuk, hogy a Dunavíz és az élővilág védelmi érdekében bizonyos mértékű korlátozások elrendelhetőek, de hogy a teljes erőmű leáll, ilyen nem történt elő, nem fordult elő azóta, hogy az erőmű minden négy blokkjával üzemel, az egy egyetlen reaktorral se termeljen, erre még nem került sor. Mindenképpen fontos megnézni azt, hogy történt-e mulasztás, történt-e olyan, ami egy olyan helyzet által, hogy hátra nem számíthatunk. Egy atomerőmű esetében, de bármilyen ilyen fontos létesítmény esetében, az általában azt gondolja az ember, ez egy kicsit olyan gyenge védekezés, hogy nem számítottunk rá, hogyha nem számítottak rá. Mert hiszen ebből most egy elég komoly, úgy tűnik, egy elég komoly baj alakulhat ki. És nem csak arra gondolunk, ugye, hogy a következő párnában nagyon meleg lesz, hőhullám, ez csúcs energiaigények lesznek, hanem hogyha arról volt már szó, ez a helyzet most nagyon sokáig fennáll. Itt nagyon sok szereplő érintett egyébként természetesen, nem feltétlenül csak a kormányzat, nem feltétlenül csak az atomerőmű, vagy a magyar villamosművek, vagy a vízügy. Meg kell vizsgálni, hogy pontosan milyen szabályok vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell ezeket a környezeti feltételeket értékelni, és megnézni, mi az, ami már veszélyeztetheti a jövőben az erőmű működését, és akkor ezeket a lépéseket kitette meg, ki nem tette.
3: Igen, nem biztos, hogy azok a szabályokat nem kellene már újraírni.
4: Ennél kicsit fontosabb, hogy azt is megnézni, hogy de mi fog történni ezek után, és mikorra mi történhet. Ebből a szempontból nem annyira megnyitható az atomerőműnek a tegnapi közleménye, ami némileg kicsit bizonytalankodó hangsúllyal az én értékelésem szerint fogalmazott azzal, hogy mi várható. A végső következtetés az volt, hogy bár bizonyos munkák, mint ha már megkezdődtek volna, de ezzel a következő egy-két évben, tehát több évre kell számítani.
3: 2030-at mondta.
4: Megoldódhat ez a probléma.
3: És akkor ugye itt a szivattyúkkal van a gond, tehát ezeket, ez egy olyan beruházás lenne, hogy ezt ugye most a szivattyúk szívócsonkjának a szintje alacsony, tehát illetve magasabb helyezkedik el, mint most a Duna alacsony vízszintje. Ezeket kellene, vagy ehhez kellene beruházás, vagy lehetne teljesen másmilyen módon hűteni inkább az erőművet.
4: Egész pontosan arról van szó, hogy a szívócsonkok, tehát ahol belép a víz a szivattyúba, az még mindig a vízszint alatt van, csak mert nincs elég magas vízoszlop a belépő csonk felett, annak érdekében, hogy a szivattyúk üzem biztosan tudjanak működni, és ne szenvedjenek károsodásokat. Ez meg van határozza, hogy mekkora vízoszlopnak kell ott fölötte lenni. Ez amit most már egyre kevésbé tud garantálni az erőmű. Mit lehet csinálni? Lejjebb kell menni ezekkel a csövekkel, hogy minél hasonló vízállások esetén, és amire mostantól már valószínűleg számítanunk kell, hiszen már bekövetkezett ilyen eset, ami feladat még, hogy meg kell várni, hogy mi lesz a legmélyebb pont. És majd ahhoz képest kell majd elkezdeni egy nagy konzervativitással és nagy magabiztonsággal számolni, hogy mennyivel kell legyen, milyen kovált következő vízszintekre számíthatunk még a későbbiekben. Itt viszont van még egy korlátja ennek a történetnek, az, hogy milyen mély maga az a hidegvíz csatorna, meddig lehet benne biztonságosan lejjebb menni, és énkor fölmerül a kérdés, hogy az is lehet, hogy magához a csatornához is hozzá kell nyúlni, annak érdekében, hogy elég mélyre le lehessen menni. Tehát egy jelentős mértékű beruházás is körvonalazódhat ebben a tekintetben. Azt kérdeztem, hogy milyen más megoldások lehetségesek.
3: Hát azért kérdeztem én ezt, mert hogyha 2030-ig ez lesz, tehát ott van még a 27, meg a 28, meg a 29 nyara, tehát az igencsak odébb van, tehát akkor a következő 3 év nyarán mire számítsunk?
4: Hát műszaki értelemben más megoldások is szóba jöhetnek, de gazdaságilag nem igazán. Ezen kívül pedig azok is hosszú időt vennének igénybe, egy hűtőtornyok megépítése például, ugye jó pár évet venne igénybe. Én azt gondolom, hogy amire most feltétlenül szükség lenne, és tovább kéne csinálni a magyar kormánynak, amit egy nagyon helyesen történt Magyarországon, az a napenergiafejlesztés. Gyakorlatilag, hogyha nem lennek most a napelemek, És itt nem lehet elégséges módon hangsúlyozni, hogy az a 8,5 gigawattnyi, tehát 8500 megawattnyi napenergia kapacitás van ma Magyarországon. Ez Magyarország történetnek a legnagyobb erőművi fejlesztése volt, és gyakorlatilag alig egy évtized alatt ez lezajlott. Előző hőhullám alatt is látszott, hogy ennélkül elég nagy bajba lett volna Magyarország, most még jobban fog látszani a következő napokban, vagy akár hetekben is, hogy nagyon örülhetünk, ezek megépültek, még több kell belőle, ezek viszont gyorsan megépített a kapacitások, és nagyon fontos, hogy a tárolást meg kell oldani, hogy minél több napközben megtermelt villamos energiát tudjunk betárolni arra, hogy legalább a kora esti órákban, amikor az igények még mindig hasonló magasak, mint a napközben igények, hogy ezeket biztonságosan és relatív olcsón ki tudjuk elégíteni.
3: Egy fejlesztéseket jelentett be a miniszterelnök, azt mondta, hogy az erőmű, az atomerőmű jelenlegi termelésének kétszeresét kitevő energiai fejlesztések lesznek. Ezek szélerőművi kapacitást növelik, 2030-ig 4000 megawatt, és nagyszabású energiatároló fejlesztéseket és hálózatbővítést hajtanak végre. Ugye itt az idő a kérdés, én ezért kérdeztem, hogy mit tud lenni jövőre és azután.
4: Ez nagyon helyes irány, ezek azok, amiket gyorsan meg lehet tenni, és relatíve olcsón meg lehet tenni. Ezek a fejlesztések, tehát a napenergiás, a szélenergiás és a tárolós fejlesztések, ezekkel kell menni, hogy a világ más részén is efelé mennek. A szélenergia azért tud hasznos lenni általában, mert jó kielkészíti a napenergiát, mert a nap-nappal süt, a szél általában éjszaka fúj, és ugyanez vonatkozik az évszakos eltérésre, a nyári és a téli időszak különbségeire is. Ami nem annyira jó hír, hogy pont ezekben az időszakokban, amiben most vagyunk, amikor egy nagyon anticiklonás, magas nyomású, száraz és nagy napsütésekkel, nagy hőmérséklet élelmezhető légállapotok alakulnak ki a Kárpát-medencében, akkor a szél is kevésbé fúj, viszont a napenergia, nagy mennyiségű napenergia és a tárolásra építhetünk az ilyen időszakokban is.
3: Még két dolog, atomerőműből egy van itthon, de épül Paks 2, legalábbis egy gödör már van. Biztos, hogy szükség van Paks 2-re most, ahogy ezt az egész helyzetet megnézzük?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye itt az is fölmerült, hogy ha megépült volna, akkor most mi lenne, lehet, hogy mind a kettőt le kellene állítani. Hát erre a kérdésre nem tudunk válaszolni, ez a mi lett volna, ha kérdése, de a legfontosabb az, hogy a Paks 2-nek mindig az volt az egy indoka, hogy majd akkor, mert valamikor szükség lesz rá, mert anélkül áramszünet lesz, vagy sötét lesz, vagy nagyon nagy baj lesz, ezek képest nem épült meg. Mindenféle ígérgetés és ígéretek és számítások ellenére a Paks 2, ahogy mondta, még mindig csak egy gödör, legalább gödörből is lehetne már kettő, hiszen két blokk épült, de mindig inkább csak egy gödörből beszélhetünk. Viszont közben megépült a napenergia kapacitás, és ez most megment minket attól, hogy valami nagyon komoly, sokkal jelenleginél sokkal komolyabb baj lenne. Az, hogy Paks 2 mikorra épülhet meg, erről vonatkozóan úgy tudom, hogy most egy kormányzati vizsgálat zajlik, hogy egyáltalán pontosan mi is a baj ezzel a beruházással, és mikorra történhet meg vele, micsoda, mennyiért, és akkor derül majd ki, hogy tulajdonképpen mikor épülhet meg, mennyiért, akkor milyen villamosenergia piacra fog beérkezni, mert addigra még több napenergia, még több tárolói kapacitás, még több szélenergia kapacitás lesz nálunk is, és a környező országokban is. Tehát nem indulhatunk ki abból, hogy jaj, most mi van, gyorsan legyen itt valami, és akkor legyen az Paks 2, mert azt is meg kell nézni, hogy a jövőben, amikor erre számítunk, hogy akkor ez hogyan illeszhető, vagy beilleszhető-e, és milyen áron a villamosenergia rendszerben.
3: Jó hírrel kezdtük, zárjuk jó hírrel. Azt is bejelentette a miniszterelnök, hogy 150 megawattot spórolt a lakosság, és nem lehet elégszer elmondani, és mi is mondjuk el, hogy 17 vagy 18 és 21 óra között a kritikus időszakban mindenki spóroljon az energiával. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
4: Én is köszönöm.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Média

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Teljesen átalakítja az oktatási rendszert a kormány, hogy hogyan és mi látszik ebből. Gosztonyi Gáborral fogjuk átbeszélni. Jó reggelt kívánok!
2: Szép jó reggelt kívánok!
1: Aki a pedagógusok szakszervezetének alelnöke. Az egyik fő cél talán, ahogy kiolvasható ebből, hogy az a fajta központosítás, ami kialakult az elmúlt években, az megszűnjön.
2: Így van, de hogy hogyan, ezt azért még nem tudjuk. Ugye, azt már nagyon sok éve tudjuk, hogy egy választási program és egy kormányprogram az nem feltétlenül mindig ugyanazt jelenti. Ugye azért a TISZA választási programjában expressis verbis az volt, hogy a Klebersberg központ és a tankerületi központot azt felszámolják, átalakítják. Jelenleg, amit most ebből a Facebook posztból megtudtunk, mert hogy hivatalosan ugye még semmit nem tudunk, ez azért minket is meglepetésként ért, hogy ez az egész marad, csak más szerepe lesz, ez így jól hangzik, csak ugye ezek egyelőre most így a szavak szintjén vannak, ezeket majd apró pénzzel kell váltani, meg kell nézni, hogy egyáltalán a gyakorlatban ez hogyan fog működni, és akkor itt azért több kérdés merül föl, mint válasz, és most nem az ön szerepét szeretném átvenni, és öntől várom a házdát, azért itt ilyen költői kérdések fölmérnek, hogy akkor most mi van azzal, amiről arról szólt, hogy ugye az önkormányzatok, ha igénylik, átvehetik az intézményeiket, mert akkor viszont fölösleges ez a struktúra. Hogyan gondolok bármilyen támogatói dolgot, mert ez tényleg így az ideák szintjén ez tökéletes, hogy nem egy ilyen vasszigorra korbáccsalott álló felügyelő szerv, hanem egy támogató segítő szerv, rendben van, de ha marad ez a tankerületi rendszer, azért ezt már nagyon régóta mondjuk, hogy ezek a tankerületi központok úgy vannak kialakítva, főleg vidéken, hogy 50-60 kilométerre vannak bizonyos intézmények ettől a központtól. Hát oda hogyan? Merre? Meddig fog eljutni? Az, hogy most a mondjuk egy ablakcserére vagy egy ajtócserére nem kell 3 hónapot vagy egy fél évet várni, ez rendben van, ez jó. De ezen felül még nem látjuk, hogy ez mennyiben lesz más. Meg kell várni egyébként a jogszabályokat, mert azt gondolom, hogy egy Facebook poszt és majd egy jogszabály, azért ott lesznek finomítások.
1: Ugye az is elhangzott ebben a posztban, hogy augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói posztot nyílt pályázaton fogják meghirdetni. Ezek a posztok, amikről beszélünk?
2: Igen, ezek a tankerület vezetők, ami azt jelenti egyébként, hogy maradnak, és ugye ha a Facebook posztnak hinni lehet, akkor 5 évre pályáztatják meg őket.
1: De lehet beleszólása az önkormányzatoknak.
2: Hát én ezt értem, csak ezt nem tudom, hogy ezt mennyire gondolta végig például a Tisza párt politikailag, mert hogy jelenleg Tisza párti képviselő egy darab önkormányzat élén nincsen. Tehát itt azért például én nem hiszem, hogy ekkora zicsert akarnak adni mondjuk azoknak az önkormányzatoknak, akik Dafke ellen szeretnének állni a kormánynak. Itt például egy óriási nagy lehetőséget kapnának, ez nem biztos, hogy egyébként egy jó cél. De szakmailag megint azt mondjuk, hogy oké, de ki fogja, honnan, mi? Tehát nyilván meg kéne tudni a pályázatokat, mert most egy kicsit más farvízre elvezve, ugye itt legalább megelőzte a tankerületeknél egy hatásvizsgálat, egy átvilágítás, aminek az eredményéről még csak így szórványokban tudunk a sajtóról, de a szakképzésben ez mi nem tudjuk, hogy lezajlott volna, bár határozottan felhívtuk rá a kormányzat, illetve az oktatási kormányzat figyelmét, hogy szükség van erre is. Ott már például megjelent ez a jogszabálytervezet, hogy ugye a kettős hatalom megszűnik, és akkor a kancellár főigazgató poszt helyett egy személyű vezetés lesz. Ott is már megvannak nagyjából a határidők, Na de hát azt is, hogy itt most ennek a centrum vezetésének például nem kell oktatási tapasztalattal rendelkeznie, nem kell ilyen végzettsége rendelkeznie, ez nem biztos, hogy szerencsés. Nem tudjuk, hogy a tankerületeknél lesz, hogy lesz.
1: Mi a szerepe ezeknek a tankerületi vezetőknek? Alájuk tartoznak az egyes igazgatók? Tehát hogy kell elképzelnünk egyébként a hierarchiát, és mondjuk egy jó esetben, hogyha ez megmarad, akkor mi lehet a szerepük?
2: Hát ez az eddig teljesen más volt. Eddig vasmarokkal fogták ugye az igazgatókat, néha a jogszabályok gumi paragrafusain túllépve sanyargatták konkrétan az intézményeket és a munkavállalókat.
1: Mondjon egy példát nekünk.
2: Csak egy ilyen egyszerű példa, csak egy ilyen emberség. Tudjuk azt, hogy Debrecenben úgy működött, nem a mostani, hanem az ezelőző tankerületvezetőnél, hogy amikor igazgatói gyűlést tartottak, akkor egy teremben egy darab asztal volt, egy darab székkel, oda leült a tankerületvezető, és 40-50-60 igazgató ott állt a teremben. De csak egy ilyen egyszerű dolog, de az, hogy amiről az előbb beszéltünk, hogy tönkrement valahol valami, mondjuk egy projektorizzó, ami nélkül azért mondjuk egy mai oktatás már nehezen elképzelhető, hiszen jó lenne használni itt a különböző infokommunikációs eszközöket, és az, hogy fél évig az nem működik. Hát ha a pedagógus kiment volna a legközelebbi boltba és vesz egyet, akkor gyakorlatilag fél nap alatt ez megoldható lett volna. Ha esetleg van anyagbeszerzőjük, akkor lehet, hogy még harap. Most ehhez képest volt, ahol 5-6 hónapot kellett egy ilyenre várni. Tehát, hogy itt ilyen szintű beleszólás volt. Most elméletleg ez átalakul, ez jó, de még mindig nem tudjuk például azt, hogy hogyan fogják lebontani iskolákra újból a költségvetést, hogy például azok az intézményvezetők, akik mondjuk az elmúlt 16 évben lettek kinevezve, és életükben nem csináltak még költségvetést, azok hogy fognak tudni boldogulni? Na ebben például mennyire fog tudni segíteni mondjuk egy tankerület? De akkor itt is át kell alakítani egyébként a struktúrát magának a tankerületnek, mert valószínűleg most itt 5-6 jogászra nem nagyon lesz szükség. Remélhetőleg itt most már a munkavállalóknak nem kell perekben érvényesíteni azokat az alapvető jogaikat, ami mondjuk a munkavégzéshez kell. Viszont akkor több támogató szakember, adott esetben nem tudom én, kócsok meg egyebek kellenek, akik majd tényleg tudnak segíteni.
1: Hogyha megszűnne egyébként ez a rendszer, úgy, ahogy van, akkor a jogi részén kívül, mert azt ugye nem tudjuk, hogy ott mi köti mondjuk az új kormányt, de szakmailag, akkor mi történne?
2: Hát szakmailag most itt elméletileg az intézmények visszakapnák azt az önállóságot, ami 2013 előtt volt.
1: Tehát működhetne a rendszer?
2: Elméletileg persze, hát bármi működhetne. Itt az a kérdés, hogy mennyire és miből és hogyan akarják finanszírozni. Mert ez a másik kérdés, hogyha megmarad ugyanígy a Klebersberg központ, megmarad a 60 tankerület, akkor itt tulajdonképpen sok pénzügyi forrás nem fog felszabadulni. Tehát itt megint az lesz a baj, hogy az oktatás ugye alapvetően egy nagyon drága műfaj, ráadásul nem is egy olyan gyár, hogyha megveszek egy gépet, akkor az fél év, egy év múlva meghozza az árát, hanem itt sok 10 év múlva lesz ennek bármi olyan kézzelfogható haszna. Nem tudjuk, hogy milyen többletforrások fognak megjelenni, mert nyilván a tankerület és a Klebersberg központ munkatársai továbbra is fizetni kell. Csak akkor megint nem oda csorognak le félhetően a pénzek, ahova egyébként nagy szükség lenne. Például, ha valaki készítene egy ilyen költségvetési összehasonlítást, hogy mondjuk a Klebersberg központ és a tankerületek, ezek a vízfejek megszűnnének, mondjuk az a megspórolt pénz, az valószínűleg elég lehetne már mondjuk egy látható NOKSOS, tehát a nevés oktatás közvetlenül segítő béremelésének a forrása már ebből például megteremthető lenne, vagy legalábbis egy része.
1: Írtak önök javaslatokat? Mert ugye azért elkezdődött valamiféle párbeszéd az új miniszterrel.
2: Párbeszéd az van, erről javaslatot azért nem tudtuk, mert ez tegnap mi is a sajtóból értesítünk erről az egészről, tehát hogy ez a fajta átalakításról a szakszervezetekkel nem tárgyalt jelenlegi oktatási kormányzat.
1: Döntés született arról is, hogy például a kémia órát tartsa kémia tanár.
2: Hurrá!
1: Akkor itt egy picit igen, tehát hogy azon túl, hogy örülünk, azért picit kérdéseket vet fel bennem, hogy eddig arról beszéltünk például önökkel is, hogy nincs elég kémia tanár.
2: Ez így van, tehát magától nem lesz.
1: Akkor az a megoldás, hogy nem lesz kémia oktatás azokban az intézményekben, ahol nincs tanár, vagy utazni fognak a tanárok?
2: Nagyon remélem nincs. Igen, ez az utazó pedagógus építési hálózatképítés, ez nem egy ördögtől való, csak itt megint ugye ezt finanszírozni kell. Mert az nem várható el, hogyha nem egy településen van mondjuk a két intézmény, hanem egy-két helységgel arrébb, akkor ott ha a kollega, ugye a tömegközlekedés nem mindig tudja igényelni, mert hát azért a vidéki tömegközlekedés ez nem az órarendhez van igazítva. Tehát ha saját autót használ, akkor ott a benzinköltségen kívül mondjuk minimum a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítást kellene fizetni, a plusz térítés, ugye az üzemanyagköltségen kívüli egyéb térítéseknél nem a minimumot, hanem minimum egy középarányosan, de inkább a legmagasabb kilométerpénzt kellene adni. Tehát itt megint egy csomó olyan plusz finanszírozás merül föl, amivel lehet. És egyébként ezt mi is mondtuk már, hogy eddig az történt, hogy mivel ezek a reál tantárgyaknak egyébként az heti óraszáma az nem magas, így ha mondjuk egy kisebb intézményben, akár mondjuk szerencsés esetben egy fizika-kémia tanár, vagy egy kémia-biológia tanár van, akkor sincs ki a teljes óraszáma, ezért eldugták napközibe. És két iskolával arrébb, meg évek vagy évtizedek óta nincsen szaktanár. Tehát ezeket lehetne megoldani. Mi ebben láttuk a lehetőséget, hogyha ilyen, ha nem is csak az önkormányzatok, de önkormányzati társulások, ezek egyébként 13 előtt is volt példa, hogy működtek ilyenek. Ott ezeket így önállóan egész jól meg tudta oldani 3-4 község meg
1: település. Ugye gyógypedagógus az iskolába, ez a másik felhívás, ahhoz szükséges. Igen. Pont tegnap beszéltünk arról az adásban, hogy több ezres létszámban hiányoznak egyébként a rendszerből. Ezt a kérdéskört most nem nyitom meg, mert arra nincs időnk, viszont akkor mi a következő lépés az önök részéről, a szakszervezet részéről. Egyelőre csak körülbelüli vonalak látszódnak ezekből a tervekből. Hogyan tovább?
2: Hát mindenképpen írunk majd Blanner Juditnak egy levelet, hogy azért, ha már nekik ez fejben megvan, akkor lehetőleg még a jogszabály szöveges megjelenése előtt azért egyeztessen a szakmával, és továbbra is ezt mondjuk, hogy alakuljon már ki végre az intézményesített érdekegyeztetési rendszer, mert eddig azt olvasom, hogy most ezzel tárgyalt, azzal tárgyalt, ez nagyon jó, mert eddig ez egyáltalán nem volt. És nagyon örülünk, hogy olyan szakmai szervezeteket is bevonnak, akikkel eddig szóba nem állt az előző kormányzat. Csak ha ennek kialakítanánk egy intézményesített keretét, akkor sokkal egyszerűbben és sokkal hatékonyabban lehetne szerintünk dolgozni. Úgyhogy ezt föl fogjuk vetni, és várjuk a következő találkozó időpontját, amire nyilván ott leszünk.
1: Gosztonyi Gábor, köszönöm.
2: Én köszönöm a megkeresést.

0: boxból nem mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagy és lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a páitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mind végig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust és ezt a sémát megtörheted.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén, miután a kánikulában megugró fogyasztás meghaladta a rendszer.

0: kapacitását. A térségben már másodfokú vízkorlátozás van érvényben a rendkívüli asszály, a Duna történelmi mélységű vízállása és a csapadék hiány miatt. A stúdióban Fülöp Zsolt.
1: Fülöp Zsolt Szentendre polgármestere, és már javított is minket, harmadfok, így van, mert közben már harmadfok lett. Szóval mi történt ma reggelre Szentendrén?
2: Hát a következő, hogy a Duna extrém alacsony vízállása miatt, ami most éppen 16 cm Budapestnél, a DMRV ivóvíz kapacitása, a partmenti kutak, amiből kitermelik az ivóvizet, azok több mint 30%-kal csökkentek. Ehhez hozzátársul még ez az extrém meleg, ami ez a kettő együtt egy olyan fokozott fogyasztást produkált, aminek a következtében Szentendre felső részein, magasabban fekvő város részein bizonyos medencék, a DMRV medencéből elfogyott a víz, és körülbelül 5000 szentendrei most azzal szembesül, hogy lajtos kocsikból kell pótolniuk a vizet, ami nyilván nem normális.
1: Ugye ezt tegnap nem lehetett látni, hogy ez lesz? Mert ugye a Facebookjára még kiírta, önkorlátozásra kérte a lakókat, akkor még másodfokú készültség volt, szóval ez olyan hirtelen jött ez a ma reggel. Léhír.
2: Hát, bíztunk benne, hogy a DMRV-vel közösen, hogy az a szentendrélyek önkorlátozása, és itt azt szeretném kérni, hogy ne csak Szentendréről beszéljünk, mert ez egy regionális ivóvíz hálózat, tehát itt a környező települések fogyasztása is beleszámít, természetesen a szentendrélyeké is, de hogy voltak városrészek Szentendrén, ahol nem csökkent, hanem például még nőtt is az ivóvíz fogyasztás. Ennek következtében, amit betervezett a DMRV, hogy vissza tudja pótolni a szükséges mennyiséget ezekbe a kiürült medencékbe, azt nem tudta megvalósítani, sőt, még egy medence kiürült, úgyhogy még tovább bővült azoknak az utcáknak a sora, ahol már nincs ivóvíz.
1: Van-e arról híre, hogy meddig lesz ez így?
2: Hát ezt nem tudom megmondani, és ez sajnos a DMRV se tudja megmondani. Nagyban függ attól, hogy komolyan vesszük-e a önkorlátozást. Amikor árvíz van Szentendrén, akkor összefogunk, homokzsákokat pakolunk, megvédjük a várost. Most is össze kell fognunk, és szolidárisnak kell lenni egymás felé. Együtt kell működnünk.
1: Ahol folyik a víz,
2: mert ahol folyik a víz, az én felelősségem, hogy csak arra használjam, amire feltétlenül szükséges. Tehát a mindennapi élethez szükséges ivóvíz, főzés, egészségügyi, higiéniai ellátásra, zuhanyzásra, és semmi másra. Mert a rendszer ki tud még ebben az extrém állapotban is termelni annyi ivóvizet, amivel el lehetne látni Szentendrét, a legmagasabban fekvő utcákat is, hogyha tényleg csak arra használnánk az ivóvizet, amire most kérjük a szentendreieket.
1: Volt már, hogy teljesen elfogyott ugyanígy Szentendrén? Hát más településeken volt?
2: Más településen is volt, és Szentendrén is volt már erre példa. Örülök, hogy ide értem, mert Gajdos László miniszter úrral eljött Szentendrére, együtt kimentünk erre a városrészre, és ott elmondtam neki, hogy nagyon fontos, hogy most ezt a problémát kezeljük és megoldjuk. De hogy legyen perspektíva arra, hogy hogyan is miképpen tudjuk fejleszteni az elmaradt infrastruktúrális beruházásokat, és például a Dunamenti regionális vízműnek a fejlesztését, hogy ezek a kapacitások meglegyenek, hogy ne legyen ennyire kifeszítve a szolgáltatás, hiszen most, hogy beállt ez az extrém állapot, ami eddig nem volt, hogy a Dunában tényleg nincs víz, és Szentendrén a Dunaparton, ha valaki lemegy, új zátonyok jöttek, és a
1: madarak a sírálnak
2: a Duna közepén sétálnak. Tehát, hogy ezt el tudjuk kerülni, ahhoz az kell, hogy nagyobb kapacitással tudjon működni a DMRV, és azokat a fejlesztéseket, amiket már megterveztek, már előkészítettek, azokat valóban meg is tudják valósítani. Ehhez az kell, hogy a kormányzat vagy EU-s pénzt, vagy hazai forrás biztosítson számukra.
1: Mennyi pénzről lenne szó?
2: Ez több milliárd forintos.
1: Több milliárd forintos,
2: igen, és ez
1: mondott nem csak, a miniszter úr.
2: És nem csak Szentendre. Ő azt mondta, hogy a felszabadított EU-s forrásokból mindenféleképpen fognak kapni a vízi közművek támogatást, és hogy ez egy hosszú folyamat, ez több évtized sara, amit most valahogy meg kell oldani. Nyilván örülünk annak, hogy legalább elkezdődik, és bízunk benne, hogy valóban néhány év múlva ilyen problémák nem fognak előállni.
1: Ugye itt emlegettük a másod meg a harmadfokú készültséget, a harmad az már rendkívül szigorú korlátozás, ez mit jelent pontosan? Egyébként nem csak Szentendrén, hanem a Pilisi medence 14 vagy 15 településén is.
2: Ez azt jelenti, hogy azok a nagy fogyasztók, akik eddig 10%-os korlátozásra voltak felszólítva, most már 20%-os megtakarítás kell tenniük, és természetesen minden egyéb a napi szükséglethez kapcsolódóan azon túllévő vízfogyasztás az tilos. Tilos az öntözőberendezések, az automata öntözőberendezések üzemeltetése, tilos a kertek locsolása, automosás, automosókat zártunk be, és ehhez kapcsolódóan az összes locsolás, illetve a közterületeken is megszüntettük a virágok locsolását is. Ami Szentendrén még locsolunk, önkormányzat, az a meglévő záportározóink. Természetesen ez is csak addig, amíg még van benne víz.
1: Az előbb Paksról volt szó, úgyhogy beszéljünk az energiatakarékosságról is. Vezete be, nyilván összefügg egyébként a helyzet, Szentendre vezete be energiatakarékossági intézkedéseket. Botka László Szegeden már bejelentette, hogy igen, szóval azért jelentik be sorra a városok. Vezetnek be?
2: Vezetünk be, és mi nem tudom, ráéreztünk erre, hogy itt valami probléma lesz, hiszen az önkormányzat munkatársaival home office-ra állunk át, és ezt már több héttel ezelőtt eldöntöttük, pontosan azért, hogy az önkormányzat egyébként is szükséges, hogy a lehető legtakarékosabban gazdálkodjon, és ezzel is csökkentjük a villanyszámlánkat, de ez most ez hozzáadódik, tehát hogy az összes önkormányzati dolgozó otthonról fog dolgozni a következő hetekben, illetve természetesen Szentendrén is kikapcsoljuk a díszkivilágítást, tehát a magunk módján minden lehető eszközzel takarékoskodunk az árammal is.
1: Polgármester úr, köszönöm, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.

0: on it.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Vajon már az érzelem sem valóságos, ha egy algoritmus váltja ki belőlünk? És tragédia-e az, ha a nyelvet már nem csak Kazincik, Petri Györgyök és Kafka Margitok, hanem kódok is alakítják? A Magenta Podcast legújabb adásában nem technológiai, hanem mélyen kulturális, nyelvi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk meg a mesterséges intelligencia és a kortárs irodalom viharos

0: Arról, hogy kiválthatja-e az emberi alkotókészséget az algoritmus, hogyan formálja át az MI a mindennapi nyelvhasználatunkat és a történetmesélést, illetve hol húzódik a határ a gépi logika és az emberi lélek között. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Extrém meleg van, ezt talán mondani sem kell. Megtanultunk több szót az elmúlt napokban, például, hogy hőkupola, vagy El Niño. Na hát ezek mind-mind lehet, hogy badarságok. Helyre tesszük Szabó Péter éghajlatkutatóval. Jó reggelt kívánok! Aki az ELTE meteorológiai tanszékének doktorandusza. És akkor talán induljunk innen, amikor erről a brutális melegről beszélünk, meg a hőhullámokról, akkor hajlamosak vagyunk összekötni azzal, hogy hát ez az a bizonyos El Niño jelenség. Az?
2: Valóban, most globálisan egy El Niño van kialakulóban, amely a csendes óceán középső térségét érinti, és ez globálisan kihat a hőmérsékletre. Azonban kimutattuk, hogy hazánkat ez nem érint ilyenkor nyáron. Tehát, hogy 1971 óta 13 darab legalább közepes El Niño volt a világon, és ebből mindösszesen háromszor volt relatíve meleg a nyár, vagy száraz. Tehát, hogy nincs igazából kapcsolat.
1: Mi az az El Niño?
2: Hát az El Niño az a csendes óceán óriási területén kialakuló melegebb tengerfelszín, mert ilyenkor meggyengülnek a keleti és passzáz szelek, és gyakorlatilag másik irányba kezd el fújni, vagy éppen nem fújni a szél, és éppen ezért nagyon meleg tengerfelszín alakulat ki, és ez globálisan módosítja a légközéseket. Tehát nem ugyanott vannak a meleg feláramlások, mint korábban, mint normál esetben, hanem azok eltolódnak. Ugye Magyarország legtávolabbi pontja ennek a területnek, tehát ezért ránk kevésbé hat, de van kis kimutatott hatása. Azt láttuk, hogy inkább ősz végén és télen van egy ilyen enyhébb időszakot okozó hatása, illetve csapadékosabb is. Tehát, hogy arra számítunk most, hogy nagy valószínűsége csapadékosabb lesz az ősz vége és a tél.
1: Akkor ami most van, ez a hőhullám, egyáltalán jól nevezzük-e, hogy hőhullám, és ez a globális felmelegedésnek köszönhető?
2: A hőhullámok kialakulása anticiklonokhoz kötődnek, és azok mindig is voltak, az nem hozzá kötődik. Az viszont, hogy melegedett sajnos ezeknek az intenzitása, tehát nőtt ezeknek az intenzitása, illetve ezek gyakrabban alakulnak, az viszont a globális felmelegedéshez kötődik.
1: A hőhullám az tólig meg van-e határozva definíció szintjén, hogy ezt már annak hívjuk, ez most csak pár melegebb nap, azt hívom hőhullámnak, ami már extrém magas?
2: Ez igazából megegyezés kérdése. Magyarországon a 27 fokos napi átlag hőmérsékletet határoztuk meg az országos tisztifőorvos segítségével néhány tizenéve, úgy értem. És úgy tűnik, hogy lehet, hogy ezt a küszöböt már 27 helyett 29 fokosra kell módosítani, mert egyre inkább intenzívebbek sajnos ezek a hőhullámok. Tehát valóban van olyan eset, amikor módosítani kell ezeket a definíciókat. De alapvetően a napi átlag hőmérséklet 27 fok feletti részét kell tekintenünk annak.
1: Jó, most hőhullám van, ugye?
2: Igen.
1: Extrém meleg van, és emellett ugye extrém helyzet van az országban. Aszályhelyzet van, látjuk a Dunáról a képeket, a Velencei tóról, a Balatonról, sőt, ma ugye több sajtótájékoztató lesz ezzel kapcsolatban, hogy bajban van, nem csak a turizmus szempontjából, de szállítmányozás szempontjából, és ugye áramellátás szempontjából is akár az ország. Ez most extrém helyzetnek számít, vagy igazából egy előrelátható folyamatnak a része?
2: Hát a két dolog, az aszály és a hőhullám, az sajnos összefügg, és egy pozitív visszacsatolásként egymás erősítik. Tehát amikor száraz a talaj, akkor a napból érkező sugárzás energia az nem a párologtatásra fordítódik, hanem egyből a légkörnek a melegítésére. Tehát, és ugye amikor száraz a légkör, az viszont könnyebben kiszárítja a talajt. Tehát ez a kettő sajnos összefügg, és egymás erősíti. Egy egyértelmű extrém esetről van szó, hiszen sosem látott vízmértéket mérnek a hidrológusok, tehát ez egy extrém eset sajnos.
1: Azt is jósolják, hogy a következő napokban, vagy akár hetekben ez nem is javulhat. Ez így van? Mi az előrelátható?
2: Hát a csapadékot már mindenki várja, és a modellek azért mindig mutatnak egy picit, csak valamiért nem olyan sokat, tehát hogy valamiért mindig kicsit felülbecsik a csapadékot. Ez lehet, hogy onnan jön, mint ahogy 2022-ben is láttuk, hogy a modellek kicsit ilyen nedvesebb talajjal számolnak, mint amilyen valójában. Tehát kicsit felülbecsik a csapadékot. Én nagyon remélem, hogy ezen hőhullám után lezárásként érkezik csapadék. Én azt látom, hogy erre azért van egy kis esély.
1: Lehet, hogy ezeket a modelleket is felül kell vizsgálni, akkor nem?
2: Mindig kell őket javítani, igen.
1: Készült egy felmérés, nem csak itt Magyarországon, hanem egyébként más országokban is, ami kifejezetten a hőhullámokat vizsgálta. Ti több mint egy 10 éves időszakot figyeltetek, ez mit mutatott?
2: Mi a 2015-2025-ös 11 éves időszakot vizsgáltuk, és ezeknek a többet halázását akartuk megnézni, hogy hol, mely területen érintett leginkább az ország a többlethalázások idején, a hőhullámok idején. És azt láttuk, hogy többlethalázás nem minden évben fordul elő a hőhullámok miatt, mert nem mindig fordulnak ezek elő, de például a 2024-es kéthetes extrém hőhullám alatt Budapesten 34%-os volt a többlethalázás ebben a két hétben. Tehát ez egy nagyon magas szám. És akkor, hogyha ezt a 11 éves időszakot nézzük átlagban, akkor azt látjuk, hogy intenzív hőhullámok idején nem a legmelegebb térségünkben, tehát Csongrád-Csanádban és Békésben fordult elő a legtöbb többlethalázás, hanem inkább Tolna megyében és Baranya megyében, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Itt ilyen 26-35%-os értékeket kaptunk átlagban. Tehát, hogy ez egy nagyon magas szám.
1: Ez azt jelenti, hogy azért, mert ott kevésbé vannak hozzászokva?
2: Hát valószínűleg ez lehet az oka, hogy itt még az alkalmazkodás nem olyan erős, mint Szegeden, ahol klasszikusan már nagyon sok a 70-es években is voltak hőhullámok. Tehát ez egy újonnan, tehát egy új
1: jelenség
2: volt ezen a területen, valóban így van. És azt is tudjuk, hogy például Szegeden van a legtöbb légkondi az országban, a nagyvárosok közül, tehát valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy ott jobban el tudják viselni ezeket a hőhullámokat.
1: Európai szinten hogy állunk?
2: Pont most, minap olvastam egy ilyen, még nem publikált, de már majdnem kész jelentést. Ott abban az van, hogy sajnos Magyarország nagyon rosszul áll. Tehát a július végi 12 napos hőhullám alatt Franciaország középső vidéke volt, ami nagyon érintett volt a halálozás által. Spanyolország és a harmadik pedig Magyarország.
1: Ilyenkor az okokat ki az, aki vizsgálja, vagy lehet tudni?
2: Hát ez külön csapatot kell erre szerintem felállítani, hogy megnézzük, hogy a kórházak felszereltsége ennek az oka esetleg, vagy a stratégiák hiánya, tehát ezt vizsgálni kell, de ott is kimutatható volt Franciaországban, hogy nem a legmelegebb térségben, tehát Bordóban volt extra többlethalázás, hanem inkább Párizs környékén, tehát hogy valószínűleg ott nem voltak erre ennyire felkészülve, és nincsen annyi légkondisem esetleg.
1: Extrém melegről beszélünk akkor, ezt kimondhatjuk, és az extrém helyzeteket is produkál. A minap épp egy tornádóról számolt be az ATV híradója, és most is van egy exkluzív felvételünk, Szabó Betty szerkesztőm édesanyja küldte nekünk, köszönjük szépen, Dabas mellől, ezt konkrétan tegnap délután vette föl a telefonjával, forgószél?
2: Hát én ezt Dust Devilnek nevezném, tehát ilyen porördögnek, mert úgy tudom, hogy tegnap nem volt felhő az égen, és ennek ellenére kialakult egy ilyen, ez akkor is ki szokott alakulni, amikor nagyon száraz a talaj, és akkor ilyen különböző hőmérsékleti különbségek alakulnak, és az tud ilyet eredményezni.
1: Ez azon túl, hogy látványos, teljesen normális egyébként, vagy azért ez is valamilyen szintű extrém helyzetnek számít?
2: Hát én már láttam egy ilyet, ennél kisebbet, de ezek csak néhány percig tartanak, ezek nem veszélyes. Igazából egy-egy sátra tudnak elvinni mondjuk egy fesztiválon, ahol száraz a talaj.
1: Az, hogy ilyen jelenségek vannak, az teljesen természetes ebben az extrém helyzetben, és akkor gondolok itt akár a forgószélre, és aztán majd nyissuk a képet egy kicsit, hogy hát azért Európa szerte is komoly gondok vannak az időjárás tekintetében.
2: Hát az extrém hőség és az extrém szárazsága sajnos erdőtüzeket tud okozni. Hazánk eddig kevésbé kitett része ennek Európában. Ugyanakkor látjuk, hogy most óriási tüzek dúlnak Franciaországban, Spanyolország, az igazából valamennyire mondhatom így, hogy hozzászokott ehhez, de Franciaországnak új ez a jelenség viszonylag. Tehát, és úgy látjuk, mi is készítettünk ilyen elemzést az ELTE meteorológiai tanszékén, és azt látjuk, hogy sajnos ezeknek a valószínűsége meg fog nálunk is növekedni az erdőtüzeknek. Tehát úgy gondolom, hogy igen, abszolút a melegebb légkör több energiát tartalmaz, és így ezáltal globálisan egyre több az extrémum és az ilyen szélsőség.
1: Globális felmelegedésről nem most kezdtünk el beszélni, hanem most már azért a szakértők jó pár éve vagy jó pár tíz éve. Nyilván már az is vitát váltott ki, amikor mondjuk Trump egyik híres beszédében legyintett erre, hogy ez badarság. Mekkora a baj?
2: Hát úgy gondolom, hogy Trump hibát követett el, amikor kirúgta több ezer kutatóját, akik klímaváltozással foglalkoznak, ez egy óriási hiba volt. Az is persze, hogy ő ignorálja ezt az egészet, tehát hogy nem fogadja el, hogy most ez zajlik globálisan, mert persze lehet úgy mahinálni az adatokat, hogy éppen nincsen melegedés, de gyakorlatilag minden ezzel foglalkozó kutató, mondjuk 99%-ban egyetért abban, hogy igenis van felmelegedés, és ez óriási problémát okoz globálisan is mindenhol. Mondok egy példát, most a mediterrán térség, tehát a földközi tenger sosem volt még olyan meleg, mint amilyen most, és ez azt jelenti, hogy amikor egy-egy ciklon érkezik oda, hallottunk ugye ezekről a mediterrán ciklonokról, akkor azok ősszel majd óriási csapadékot fognak generálni, hiszen óriási energiák vannak ott. Gondoljunk csak a 2024. szeptemberi Boris ciklonra, ami például itt nálunk okozott majdnem rekordot döntő árhullámot, tehát hogy ilyenekre sajnos fel kell készülni, és én el is tudom képzelni, hogy majd idén össze is lesz egy ilyen hasonló eset. Nem feltétlenül ugyanott, tehát hogy nálunk, vagy térségünkben, hanem a mediterrán térségben például valahol.
1: Ilyenkor a szakértők, akik ezt látják, meg tudnak fogalmazni valami javaslatokat a döntéshozóknak, hogy hogyan lehet készülni, vagy hogyan lehet alkalmazkodni az új helyzethez?
2: Hát mi mindig próbálunk ajánlásokat tenni. Elsősorban a okítása, tehát hogy tanítása a célunk, tehát hogy minél jobban megismerik az emberek a hazai hatásokat, ahhoz külön projektek kellene, hogy ugye ez országos szinten és nemzeti szinten megvalósuljon. De próbáljunk igen különböző kapcsolatokat építeni, különböző szakterületek, tudományterületeket összekapcsolni és elemzéseket végezni, de ez ugye idő és pénz kérdése főleg.
1: Tízes skálán mekkora a gond?
2: Úgy gondolom, hogy nem tízes azért, de 8-as, 9-es.
1: Szabó Péter, köszönöm.
2: Én is köszönöm a meghívást.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kötelező vezetői kompetenciamérést vezet be a színházigazgatók esetében a kormány. A kultúráért felelős államtitkár szerint ez az intézkedés és a pályázati rendszer átalakítása az első lépés az egészséges intézményi légkör megteremtésére. Nagy Ervinnel beszélgetünk.
2: Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a vendégem, akit köszöntök itt a stúdióban. Jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: Átalakítják a pályázati rendszert, és a vezetői kompetencia mérést vezetnek be. Kezdjük a pályázati rendszerrel. Hogyan alakítják át? Ugye most nem volt az elmúlt egy évben, ha jól emlékszem.
3: Igen, ez egy olyan nyílt pályázat lesz, ahol el lehet indulni. Természetesen ugye ez volt meghívásos, meg tulajdonképpen eldöntötték egy személyben is, most egy nyílt pályázat lesz, és el lehet rajta indulni. Talán a legfontosabb dolog ebben a változása szerintem valahogy a szakmámat érintő egyik szupermérföldkő, hogy egy kompetencia vizsgálatnak is alá kell vetni a magát annak az embernek, aki azt gondolja, hogy egy kulturális intézménynek az igazgatója tud lenni. Ez egyfajta válasz arra a sok-sok fölmerült anomáliára, ami ugye a színházak környékén az elmúlt időszakban azért megtalálható volt. Hangos volt tőle nagyon sokszor a magyar sajt, és úgy döntöttünk a helyettes államtitkárommal, Sipos Imrével, hogy mi előre próbálunk mindenképpen nézni ebben, és előre kidolgozunk valami olyan módszert, amivel biztonságban tudjuk a művészeti szakmát helyezni, és nem kell senkinek félnie attól, hogy mondjuk egy igazgató az hogy beszél vele, vagy milyen munkahelyi légkör uralkodjon. Mi nem utólag szeretnénk egy eső után köpönyeg dolgot behozni, hanem már a pályázatban szeretnénk azt szűrni, hogy alkalmas emberek kerüljenek oda.
2: Erre a kompetenciamérésre visszatérünk, mert ez nagy téma. Ugye, hogy ezt tulajdonképpen hogyan kell elképzelni, még egy picit vissza a pályázatokhoz, mert hogy ki is írtak, ugye a Madách Színház és az Új Színház élére meddig lehet pályázni, ugye ott már lejár.
3: Úgy tudom, hogy 30 napig.
2: 30 napig. Igen, ki bírálja el ezeket, meddig, tehát mikortól lesznek új igazgatók, ezt lehet-e tudni?
3: Úgy tudom, hogy még 30 nap van az elbírálásig, tehát 30 napig lehet jelentkezni, tehát 30 nap az elbírálási időszak, és utána lesz már döntés ebben a témakörben.
2: Milyen szempontok alapján? Ugye azt írják, hogy olyan vezetőket várunk, akik a kiemelkedő szakmai koncepció mellett garanciát jelentenek a társulatok megbecsülésére, kiszámítható egészséges alkotó munkára. Ebben a két esetben látható a teljesítmény. Szirtes Tamásról van szó, hogy 22 Madách Színház igazgatója, és Dörner György 2012 óta. Tehát itt mit néznek, milyen szempontokat? Itt nézik a múltat is? Vagy csak az új pályázat?
3: Természetesen új pályázatok is elindulhatnak, nyilván ők is elindulhatnak. Tehát, hogy nem erről van szó, és nem célzottan nekik szól ez a kompetencia, tehát ezt szeretném leszögezni, hanem ez egy újítás. Tehát, hogy ez egy akarat, hogy ne kelljen senkinek kellemetlen szituációba kerülni, de ez nem kifejezetten rájuk személy szerint van kitalálva. Tehát mielőtt bárki abban próbál meg támadni minket, hogy ezt miattuk hoztuk be. Nem, ez a kezelése tulajdonképpen ezeknek a munkai anomáliáknak. Ezekben természetesen olyan szakmai emberek vesznek részt ezeknek a pályázatoknak az elbírálásában, nyilván minisztériumi részről, nyilván szakmai részről is, akiket mi alkalmasnak tartunk erre.
2: Azért kérdezem a szempontokat, mert pont ennél a két színháznál annyira más, tehát teljesen más a két színház. Az egyik egy musical színház, a Madách Színház, az Új Színház meg hát ilyen klasszikus értékeket képvisel, jelmondatokat ki is írtam, ugye ez Új Színház klasszikus értékeket képvisel, Koppányag, a Testamentum, a Vas Albert. Szóval, hogy mit néznek ilyenkor, erre lehet valami közelebbi tudni, vagy erről még nem?
3: Hát erről még nem egészen szakmára bíznánk. Tehát, hogy én, hogyha erről tudnak, és én egy szakmai bizottságnak, egy színházi bizottságnak súgnám azt, hogy milyen irányba kéne itt elindulni, és mik a prioritások, akkor szerintem hibát követnék el. Ez az ő szakmai egyéni látásmódjukra van bízva. Nyilvánvalóan szeretnénk, hogy 21. századi, ha európai, ha egy olyan, akár egy frissebb szemszög bejönne a színház csinálásba. Várunk mindenfajta alkotói megjelenést és alkotói irányzatot. Ez nem arról szól, hogy a múltnak vagy a múltban lévő vezetők azok, hogy tették-vették a dolgukat, hanem arról szól, hogy szeretnénk bevonzani újabb erőket a magyar színházi életbe. Ugye, és lehetőséget adni esetlegesen másoknak is, hogyha megütik azt a színvonalat.
2: Ugye azt mondják, hogy ez az új dolog, ez a kompetenciamérés azért kell, hogy egészséges intézményi légkör legyen. Bárhol máshol most jelen pillanatban tudnak olyanról, ahol nincs, viszont nincs kiírva a pályázat, és nem is lesz, mert még nem jár le. Tehát, hogy bárhol máshol tudnak-e olyanról, ahol nincs ilyen egészséges légkörünk. Mondok egy konkrét példát, az egyik fővárosi színházban egy rendezőnő kitett egy posztot, egyébként pont a napokban, és megalázó helyzetekről számolt be az egyik színházban, jogi képviselőjével együtt, ő azt írta, hogy 11 hónapja fordult a minisztériumhoz, nem történt semmi, ez ugye még az előző kormány volt. Eljutott-e ez most önökhöz például? Itt ez egy konkrét eset, nem tudom, hogy tud-e róla. Csak
3: erről konkrétan nem tudok, de természetesen minden társulati jelzést azt komolyan veszünk, és azt a minisztérium komolyan vesz. És hát ugye a elmúlt időszakban azért több társulat is, akár az Operett Színházból, akár az Operából jelezte azt, hogy vannak kételjei, vannak problémái a munkahelyén. Ugye itt volt a nagy kavart Eszenyi ügy. Ebben a szent minutumban nem tudunk olyan, hogy most valami valahol történik, de azt is szeretnénk elkerülni, ne is történjen. Tehát inkább a jövőbe nézzünk e tekintetben, és természetesen, ha van valami személyes sérelem, amit ki kell vizsgálni, oda tud eljutni, akkor ebben mi partnerek leszünk. Én a kollégáimnak a munkahelyi észrevételeit azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban nem kezelték kellő komolysággal, ebben változtatni fogunk.
2: Arra leszem volna kíváncsi, hogy ez a kompetencia mérés, ez a leendő pályázókra vonatkozik.
3: Ez leendő pályázat.
2: Tehát ez leendő pályázat. Nem kell most ezzel részt venni az összes színházi.
3: Nem. Ez a leendő és a jövőben kiírandó, és hát azért ebből lesz egy jó pár. A következő időszakban kiírandó pályázatokban már beemelésre kerül. Mi ezt a megoldást tartjuk áldásosnak a következő időszakra, hogy nem akkor reagálunk, amikor már valaki bajban van, és már megtörtént vele valami, hanem eleve olyan emberek ne kerüljenek ilyen pozíciókba, akik mondjuk olyan hangnemet ütnek meg, vagy olyan viselkedési formulákat tartanak normálisnak, ami szerintem az Európai Unióban ma már, hogy úgy mondjam, nem szalonképes.
2: Akkor térjünk hát erre a mérésre konkrétan, mert millió kérdésem van ezzel kapcsolatban. Tehát milyen lesz ez? Mit kell csinálniuk a pályázóknak? Ki állítja ezt össze? Szakmai szervezet, pszichiáter, pszichológus tesz egy nyilatkozatot, alkalmassági? Tehát mi történik tulajdonképpen?
3: Az történik, nyilvánvalóan meg fogunk bízni, cégek versenyezni fognak azért, hogy ezt elvégezzék. Egyébként ez egy profilozás. Szeretném, tehát mielőtt itt úgy néz neki, mintha ezt mi targetáltan erre az esetre találtuk volna ki, azért ez a versenyszférában, a piacon egy teljesen normális átvilágítása egy személynek, vagy egy jellemrajznak az elkészítése, egy profilozás. Azt gondoljuk, hogy ez ilyen felelősségteljes munkakörben, ahol ennyi érzékeny és ennyi különböző ember van, szerintünk ide is nyugodtan elfér ez a dolog. Be fogunk hívni cégeket, akik ebben foglalkoznak, akik tulajdonképpen a szabad piacon is ebben foglalkoznak a multik világába, és nyilvánvalóan ennek lesz egy pályázata, és aki valaki el fogja gyerni, és ő fogja végrehajtani ezt a feladatot. Tehát nem a minisztérium, hanem erre szakosodott cég.
2: A színházi világban van máshol ilyen, más országokban, mondjuk Európában hasonló kompetenciamérés?
3: Nem néztem ennek utána, de az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy ami miatt én abban a székben ülök, ahol most jelenleg ülök, nekem ez egy magam felé egy komoly elvárásom volt, hogy nem vagyok hajlandó még egyszer ezt végignézni, hogy bárki féljen ebbe a szakmába. És ha leszek egy olyan döntéshozói helyzetben, hogy én ezért tegyek, akkor én azt megfogadtam, hogy minden eszközzel megpróbálom ezt visszaszorítani, és nem utólag nyomozásokat indítani, és nagyon kellemetlen